0: használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Töröcsikből már nem lesz fotbalista. Töröcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
1: A baleset után Töröcsik Éva a kórházban a bizakodó, optimista innyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
2: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
3: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
2: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
3: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
2: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
3: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
2: Szerintem a magánéletben is, igen.
1: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által megírt és 1995-ben megjelent a Törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Töröcsik azokban az időkben változott meg igazán.
4: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pátyolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredj el, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendbe leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
1: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Töröcsik további pályafutását.
5: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televi nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült, minél előbb akár az újságírók, akár ilyen reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
1: Töröcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattárs szerint nem is volt zökkenőmentes.
6: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi időt telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag... Hát egy kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
3: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai

0: felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen.
1: Hát mentálisan abból a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt ugye mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokat többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást, tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározó szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
2: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a Skótok ellen a Népstadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetség kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetinek bizonyult. Jakab József, Lötyögés a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényisége és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
3: Törőcsik András az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
2: Az MLS szigorúsága a svájc elleni tavaszi VB-s selejtezőre elillant. Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak. Majd a későbbiekben is kulcs szerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica István narrálja önöknek.
4: Törőcsik szerepelt az utóbbi 3 edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de 2 hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
2: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball 2 legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a 4 évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a magyar televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
5: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság. Hogy kerül ez a téma mai műsorunkba? Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonba Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a két előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel, vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
6: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc volt a nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekben a munkálatokban, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
5: Különben a zenét szereted, nem?
6: Nagyon szeretem, igen, nagyon szeretem.
5: Ki a kedvenc együttesed?
6: Hát Magyarországon az Omegát és a Hobo Blues Bandet szeretem.
5: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
7: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítünk egymást, hiszen mind a kettőnknek elég hasonló hangja van.
5: Lesz-e folytatás? Győzelem esetén, mondjuk sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó?
6: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után hát kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ilyen felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
5: Hát ez a dal biztos felkel a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára, a magyar labdarúgó válogatott, hol lesz, hányadik helyen szerinted, András?
7: Hát én már nagyon örülnék, hogyha a 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
2: Belehallgatva a kis lemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó, Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

0: válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyő eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, s mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB után ígéretet kapott arra, ha talál külföldi klubot, elengedik. Ami azért volt nagy dolog, mert az akkori szabályok szerint magyar futballista csak 30 év felett szerződhetett külföldre. Ám az ígéretből nem lett semmi. Arra hivatkoztak, hogy szükség van még rá idehaza. A következő idényben is volt néhány emlékezetes meccse, például a Göteborg elleni KEK mérkőzésen a régi önmagát idézte, de egy újabb sérülés megtört a lendületét. 1982 végén a Nésport évértékelőjének rávonatkozó része így szólt. Ezt Szilágyi Dúra olvassa fel.
1: Miért, miért nem, de Törőcsik egy újabb esztendőt kótyavetyélt el tehetségéből.
0: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. De ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-as foci VB, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végül is a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság az már nem volt benne. És ez sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről, egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítás, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fájdalom a dologban, tehát Isten igazából nem vezette a válogatottat nagy diadalokra, nem ért el az Újpesten a nemzetközi sikereket, és valahogy mindig az hogy benne volt ez a nem sikerülés az egész dologban, tehát hogy majd nem fog sikerülni, majd nem, de nem.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik magánélete sem volt drámai pillanatoktól mentes. 1983-ban megnősült, szerettek volna gyereket vállalni, feleség azonban előbb elvetélt, később született kislányuk pedig csupán egy hétig élt. A futballpályán az utolsó igazán nagy, emlékezetes pillanat az FC Köln elleni KEK mérkőzés volt 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejelt a kapuba. A Nésport erről így írt. A szöveget Erdély Márk idézi önöknek.
3: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
0: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldről szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klub vezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja a Néstadionban megrendezett kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. Az Újpest éppen a Ferencvárosra játszott, a lilafehérek 9-ese nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, olyannyira, hogy érdekes módon a kiállításával győzte meg a franciákat. Amikor ugyanis a játékvezető leküldte Törőcsiket a pályáról, a Néstadion közönsége felállva figyelte a történteket, amiből Louis Nicolin, a Montpellier tulajdonosa arra következtetése jutott, hogy itt nem akárkiről van szó. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittasan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
1: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, s balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esély annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülés szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyé Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
4: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl, figyeltem világklasszis megmozdulásait. Próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került, majd a legendás Mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályánál leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi közellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
5: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér, sőt ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt Újpesten, ahol több alkalommal is igyekeztek segítőkezet nyújtani neki. Erről Lassip Gábor, a Lilafehér klub történésze beszélt.
6: Az Újpest, mint klub is folyamatosan próbált Törőcsik Andrásnak munkalehetőséget nyújtani, hogy valamilyen szempontból a klubhoz kötni őt. Tehát például 1992-ben Benne Ferenc fölkérte őt, hogy legyen az egyik segédedzője néhány mérkőzésig. Segédkezett is neki, de nem találta úgy meg a számítását, vagy nem találta a helyét ebbe a pozícióban. Aztán néhány évvel később volt protokollfőnöki pozícióban is Újpesten, de az is csak néhány hétig tartott. Utánpótlásban is volt szerepe, fiatal gyerekeknek mutatott trükköket, cseleket, sőt egyszer még 2006-ban utánpótlás koordinátori pozícióba is bejelentett őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemlendő, hogy 2005. május 1-én, Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsú meccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére két gólt is lőtt, valamint három gólpaszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
0: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
7: Nagy visszanézek, 86-tól elég kemény, elég exaltált életem volt. Elég kemény küzdelmet vívok az alkohollal, mert jó 8 év. Vannak tiszta perüldösök, és utána vannak az induló perüldösök, ezek váltják egymást.
8: És hogy állt most ebben a harcban?
7: Hát most a tiszta indul megint. Tiszta volt egy évig, van, volt egy ilyen kétszer-tíznapos elhajlás, most megint a tiszta, remélem, úgy érzem, most egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.
0: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen háromszoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
7: Elértem azt, hogy például Pelé azt mondta róla, hogy azt hitte, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hitte, hogy egy jó befejező csatára vagyok, hogy látja, hogy remek irányító is vagyok. Na hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
0: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét, Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
7: Én azt mondom, hogy ha csak nem, de tud meg később el. Mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Azt, hogy a kupaségerek meg a vágy nem csinálták, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
0: Törőcsik András nővére, Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
9: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
10: És mit gondol a testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
9: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzsere, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
0: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozóintézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Mindenolyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressi Zoltán, így emlékszik Törőcsikre.
2: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból még megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következetéseket levonni egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy ilyen építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságba keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik akkoriban ismerték, amikor én még nem. Egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az a sors, ami végül is neki adatott, abban az a közrejátszott az ő akarat gyengesége, és hát ő szenvedélybeteg lett, ugye, ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, mikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint viszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt mondta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban azt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki akkor szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatában befért volna. 79-ben, amikor a világválogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy 4 csatár volt benne. Jó, az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szenvedett. Tehát mindig a legrosszabb kor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült, nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
0: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál, ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencéről könyvet is író Dunai Edét kérdeztük.
11: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg a 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát azt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profibb mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunai Háromede, egy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is olyan volt a teljesítménye, mint akik, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologban lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
0: A korábbi szövetségi kapitányt, Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
12: A mosoly. Állandó mosolygott. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
10: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt ez a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
12: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játék felfogása, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájföldtörő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt az Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkoló is sokat jártak át a Megyeri útra azért, hogy lássák játszott.
0: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége, életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball történetében, Dénes Tamás sporttörténész így válaszolt.
13: A legendák között ugye nagyon kevés olyan újpesti futballista van azért, akire azt tudjuk mondani, hogy a ferencvárosiak is jártak ki miatta a mérkőzésekre, akit a ferencvárosiak is maximálisan elfogadtak, akit a ferencvárosiak is ünnepeltek. Ugye az Újpest a 80-as évek sikerei óta egy bajnoki címet nyert a 97-98-as, tehát a Liga-Fehér Klub pályafutása vagy története az közel sem olyan eredményes a legutóbbi 41 néhány évben, mint annak előtte. Ebből következik az is, hogy az újpesti legendák között nyilván a múlt nagyságait találjuk elsősorban. Hogyha a klubtörténeti álom 11-re kérdezel, és hogy abban helyet kaphatna a Törőcsik András, hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat, akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az újpesti klub történelem legnagyobbai közé soron.
0: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Törőcsik Andrást.
14: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, tudnám Göröcs Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Görös Titi és ők voltak. Persze hát Újpest érződni vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani, Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten, Varga Zoli és Görös Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila Csík, Fehér Csík című könyvszerzője, Egressy Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
2: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, hanem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, hogy ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
10: És mit gondol, mit szólt volna?
2: Hát valószínűleg flagmán fölhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
10: Hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának. Nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni neki, mentő magától, de hogy egy ekkora tehetség, egy ilyen világsztára valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
10: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
2: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem, hát nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futnak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
0: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
9: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is rá, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petrit, Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Mikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának, és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
0: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. A nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott. Abban azonban alig ha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret, Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
15: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egyre, akkor mi változtatna?
16: Talán abban, hogy most már mostani
15: érett fejjel,
16: ami azért hülyessége így visszagondolni, mindig mondták, hogy valami nézd vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
0: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mújtica István. Hangutón munka, Bredák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
17: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Egyenként jönnek.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen. Ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük, természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van velünk két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
3: Jó napot kívánunk, sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
2: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
3: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem. Tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
2: Uh-huh. Mármint a ti angolok elleni meccset.
4: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
2: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
4: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a

0: másnap reggel ugye megkapom a meccseket e-mailbe, én ott visszanézem a cseréjémet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg a maga a világbajnokság is. Úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
1: Ó, hát akkor nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdte, kérlek.
2: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-dikok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középcsoport nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk, tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
1: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
2: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk, és hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
1: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
0: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
1: Uh-huh. A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
0: Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
1: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradást sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
2: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabb rangsoroltként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján. Ezért még 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt, a Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országgal, az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
1: Uh-huh. István?
0: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berugdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
1: sokan... Három közül te vagy a legfiatal, igen.
0: Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30, közelg a 30, mert nem...
1: Nehezebb a regeneráció?
0: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha reggel.
2: De érettebb a gondolkodás, Pista, ezt is látjuk
0: azért. De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább észre, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó, uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása. Majdnem mind nekem. Viccet félretéve, vannak nehéz pillanatok, nekem például az első ilyen nehéz az első 3 meccs után volt, ugye a brit meccs után volt 2 pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott talán azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
1: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt két pihenőnap a britek elleni győzelem után, és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szirasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom a játékosok mivel töltötték ezt a 2 napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember, és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a 2 nap pont hátrány volt?
2: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőség nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt, és még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó, bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valóban máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
1: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
2: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz. És azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21/3 a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13 harmadra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
1: Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a fő meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia például, nem?
2: Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van 4 mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van 2 nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorongválogatott soha, és még 2 mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
1: Játékosként?
0: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt 3 pont, mindig volt elér, tehát mindig meg volt a 3 pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy 2 meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz 7 mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, és hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha ha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. Uh-huh. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha ha több meccset játszunk ellenük, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
1: Tisztelet?
0: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás. Hát most érted a...
1: Példaképek ellen játszol?
0: Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkol vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, vagy valami, mert lehet, Zsolt, többet nem találkozol vele.
1: Terbúcs István, mint Taylor Swift, oké.
0: Tényleg.
1: De akkor ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok
0: vállára,
1: vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
0: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Uh-huh. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt jó. Taps. Tehát okay. Ez szép volt, jó volt.
1: Akkor ezen is tényleg
0: ilyen
1: dolgozni kell. Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
2: Hú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
1: nem
2: biztos,
1: nevek,
2: a felét
1: mondjuk
2: kihagynám.
1: Egy ilyen létszámot mondj, vagy hány ember dolgozik sokan, ezért, vagy azért.
2: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országoké, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
1: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
2: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, és a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, hogy mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
1: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
2: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, vagy nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól azért, mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
0: Én tudom vállalni, ha muszáj.
2: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
1: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
2: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással. Bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
1: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
0: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly is sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, ha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kiforhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a top országok készülnek egy hetet, játszanak 2 meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a top országoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
1: Jó ebben a válogatottban játszani?
0: Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
1: Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbolcs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Vendégünk továbbra is Magyaros Gergely és Terbócz István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnokság a témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, és speciális a hangulat, tehát, hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
2: Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk, a finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby is ő. Csak ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna. Voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mivel a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük. Szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
0: Abszolút. Belülről is jó volt amúgy. Voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne. Csak az egyiknél nem voltak igen, de tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le. Tehát, hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük. Mondhatni, ha nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk. 1-0-ra. Kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a Barkovék sor, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországból, de magát a finnhokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba, úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
1: Megzavartad őket?
0: Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszol bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
1: Finnül, hogy hangzik, finnül. El tudod még mondani?
0: Nuku itku hyvin, laiskainen.
1: Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
0: Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval egy ilyen ők is tudják szimbiózisban már élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
1: Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
0: Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én, hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondhatni egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott.
2: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből, ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra ott, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, így saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.
1: Igen, két vereséggel kezdtétek a világbajnokságot, ott álltatok, Bartalis István megsérült, és Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Piller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondolta, de azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt Krisztián a felkészülés alatt is, tehát nem új emberként érkezett, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
2: Nem ez a nehéz ebben, szerintem. Én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
1: Keretszűkítés?
2: Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisszel valót is nehezen értem. Meg annyival talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk. Várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgy is lesz, és így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe. Tehát ilyen szempontból talán könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen, én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett. Hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő 6-ot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végig csinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végig csinálja az egészet, megint végre eléri a formáját, Kanada ellen egy minimális sérülést szenved, ezért a finn meccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi, és a többi. És én azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb., és ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal az előjellel, amivel sikerült.
1: Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült.
0: Abszolút. De amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek túlfűtöttség, tehát volt minden ott, meg amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jól, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a Trónok harcával sétálná végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejérvárral, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni az ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az már az egy nagy ilyen
1: lökést.
0: Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0-át az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, meg nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. Nem csak ez a meccsen, meg az Áditól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt meg volt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Igaz, egyiket bevertem.
2: De attól még nem telik le sajnos.
0: Mindegy, viccet felejtél, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt, meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a puzzle darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
1: Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom, nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
2: Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kellett tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni. Valahogyan minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a kétnapos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottat legyőzzük, és utána hátradőljünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a tizedik, majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
1: Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 3-1-re. Ugye ja, nem 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez, hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan topformában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze neki, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudom, szégyenkezni való dolog.
0: Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük, az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben.
2: Azt gondolom én is.
0: Igen, és mondta Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen, tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc, zero chance. így engedett el minket Herningben Kuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térnem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc ellen megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt a Mogy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34-ig volt, hogy egy percese lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval ők tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg, és nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen, és talán ezért egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére a második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszik, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, de nyilván ők vérprofik. Sajnos. Nem sajnos.
1: Gergely?
2: Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs vége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem nagyon mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
1: Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni? Tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
2: Hát a lőtt góljaink száma az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e. Tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk, a világbajnokságon 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez... bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos. Tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is. De nyilván az 51-néhány% az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberhátrányban egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös égidejük meg olyan, amilyen, vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom, de azért azt látni kell, hogy minden összefügg. Attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is, de még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
1: Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
0: Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációba, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ISHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jóval valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti 3 mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink tényleg bárki ellen, Svájcon kívül. De nyilván Svájcán is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy pillenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
1: Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánok, mind a szakmai stábnak, mind a csapatjátékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta, vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbocs Istvánnak köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kezdődik a foci óra a jól megszokott hétfői vendégeinkkel. Herbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem docense, sportkócs. Szeretettel köszöntünk,
3: szép
2: Gábor.
3: Estet, szia.
2: Te hangod mélyebb, ahogy Simon
3: igen,
2: Zoltán.
3: Változik hétről hétre.
2: Igen. Így van, és Simon Zoltán az NB1.hu felelős szerkesztője. Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Hát megszületett a világbajnokság talán eddigi legnagyobb meglepetése. Az Európa-bajnok spanyol válogatott nem tudta legyőzni az újon zöldfoki köztársaságot. 0-0-ás mérkőzés született. Beszéljünk erről, és aztán a VB egészét is elemezzük.
3: Hát persze, a zöldfoki szigetek csapatában van NB1-es játékos. Nyilván. Nem, én azt gondolom, hogy a komolyra fordítjuk, hogy ez egy régi igazság, és most, hogy ez a világbajnokság másfél hónapos, tehát nagyon hosszú, a csoportból valahogy tovább kell jutni, és utána kezdődik a világbajnokság, sőt, én azt gondolom, hogy még utána sem majd a 16 között. Tehát, hogy még a 32-ben is lesznek olyan mérkőzések, amelyek egyértelműbbek, mint amilyen ez is volt, és ott az eredmény is ki fog jönni. Én azt gondolom, hogy a spanyoloknak is majd akkor kell csúcsformában lenni, amikor kiki meccsek vannak, a csoportból valahogy tovább kell vergődni. Voltak már olyan mérkőzések eddig is, amelyek az várt vagy elgondolthoz képest más forgatókönyv szerint zajlottak.
4: Az én világbajnokságom szerda hajnalban 3 órakor kezdődik majd Argentina szereplésével. Ez az első világbajnokság.
3: Bejössz, leközvetíted a rádióban? Vagy?
4: Hát szerintem jobb, ha nincs az ember a közelemben, hogyha Argentína játszik.
3: És akkor párod hol van?
4: Sehol, nem tudom. Tehát én olyankor szabadságon vagyok. Általában úgy szoktam csinálni, hogy nem nézem élőbe az argentin válogatott meccseit, hanem közben szurkolok, mintha egy igazi argentin lennék, és utána visszanézem, hogy jól szurkoltam-e. Úgyhogy ez az első VB, amit én gyakorlatilag egyáltalán nem vártam, mert minden egyes pillanattal közelebb vagyunk ahhoz, hogy a szerintem a világ valaha legjobb labdarúgója Lionel Messi visszavonulását átéljük, szomorkodjunk miatta. Remélem, majd még egyszer meggondolja magát, mert már egy párszor visszavonult ugye az argentin válogatottól.
3: Most a zöldfoki köztes a kapusa is 40 éves, úgyhogy...
4: Üdvözlöm, gondolom ugyanannyit is fut, mint a Lió szokott megcsökken.
3: Lassan
4: lehet,
3: igen,
4: többet.
3: Lassan igen.
4: Hát Messi 20 évesen is igen. Ennyit futott, mint egy 50 éves, úgyhogy így számolom, van még 12 éve. Én viszont a spanyolok helyébe fölpörögnék, mert ha így folytatják, Argentinával fognak egyből találkozni a csoportmérkőzések után, és akkor a retúrjegyük elég hamar érvényét fogja szerezni. Én gratulálok az újonc válogatottnak, ugye itt néztük együtt a mérkőzést, nagyon szervezettek voltak, nagyon lelkesek, látszott rajtuk, hogy ez életük mérkőzése, és benne van a pakliban, hogy lehet, hogy nem is ez az utolsó pontszerzésük. A spanyolokon még azt éreztem, amit a Gábor is mondott, meg már mondunk itt régebb ott, hogy úgyis tovább jutnak majd a csoportból, csak azért erre így nem biztos, hogy számítottak, mert nekem ez a játék, megmondom a Frankót, hogy amikor egy előretört csatár több mint fél órán keresztül nem ér a labdába, tehát meg kellene mondani a spanyoloknak, élükön az általam egyébként játékosként nagyon tisztelt Guardiolával, hogy mi bajotok van a box-to-box résszel, a kapura lövéssel, meg a gólszerzési kísérletekkel, ezért szerettük meg a focit, a gólok miatt, a cselek miatt, az egyéni villanások miatt, a zsenik miatt, szóval nagyon jó ez a tüli-tulipa szolgatás, csak szerintem ez csónak hívják a bárokba. Én nagyon nem szeretem ezt a focit, én a szenvedélyes játékot szeretem, akkor vannak ütközések, becsúszások, párharcok, itt én egy darabot nem láttam olyat, amiről hosszú ideig lehetne még beszélni. A többi mérkőzésen viszont voltak biztató jelek, de az, hogy fejben lejátsszuk előre a világbajnokságot, és azt mondjuk, hogy az ötfokiak úgysem szereznek pontot, az már megszűnt. Ugye Curaçao is Németország ellen böcsülettel küzdött, nekik is nagyon szurkoltam, mert nekem mániám szurkolni a kicsiknek. Imádom, nagyon várom, hogy a Irán-Új-Zéland meccset szintén
3: én
4: nézem.
3: Én szurkolok az egyik a négyből.
4: Éjjel 3-kor, mert ilyen mérkőzést még nem láttam játszani, nagyon kíváncsi, vagy ilyen mérkőzést még nem láttam, nagyon kíváncsi vagyok rá, de az igazi nagy csata majd tényleg a csoportmérkőzések után kezdődik majd. Viszont én nagyon várom még Franciaország bemutatkozását is, mert továbbra is azt vallom, hogy jelenleg Franciaország a legerősebb, attól függetlenül, hogy ahogy ma játszott
3: Spanyolország,
4: Spanyolország, és utána van egy kis összakadék. Az argentinoknál nagyon fontos lesz, hogy Dibu Martínez valóban bevethető lesz-e, hogy Messi milyen állapotban van, ugye Izland ellen rúgott már egy gólt, de ez a három csapat talán kimagaslik, de Marokkó azért. Marokkó nagyon ott van a szeren. Nekem a brazilok is egy picit csalódást okoztak, de megmondom a frankot, hogy olyan rég nyertek már világbajnokságot, mert azóta csak az egyéni eskedésre mennek rá, hogy nekem egy picit hasonlít a Los Angeles Lakersre az NBA-ből, hogy nem az eredmény számít, de abból akkor a parádét csinálnak, hogyha a harmadik fordulóban az alapszakaszban megverik a Celticset, a legtöbbszörös győztest, mintha világbajnokok lennének.
3: Egyébként ez nem érdekes, hogy az első félidőt még otthon láttam, és pont azt beszéltük, hogy volt egy Bayern Barcelona női BL elődöntő, ahol a müncheni meccsen ugyanezt játszott a Barcelona, mint most a spanyolok. Tehát, hogy végig náluk volt a labda, és ilyen 50-es pózussal passzolgattak, és a végén az is egy-egy lett. Közben egyébként a Cornél írt, mert ő ugye szoktunk vitatkozni, nagyon szeretjük egymást, de szoktunk vitatkozni, szerintem ez jól van így.
4: Az a jó.
3: Hogy amit az Oli is említett, hogy a 32 között így most könnyen lehet majd spanyol-argentin, az szembe megy azzal, amit én mondok, hogy csak valahogy tovább kell jutni, és logikailag a Kornek teljesen igaza van, mindez sokszor elő szokott fordulni, mégis a guruk ezt mondják, hogy és ez egy nagyon nehéz feladat, ráadásul a futballban nem volt még ilyen, hogy ilyen hosszú tornán, azért is van 26 játékos, 5 csere, ez a hidratációs szünet, amit egyébként hívhatnánk szerintem amerikai reklámszünetnek is, vagy időkérésnek, kötelező időkérésnek, szóval nagyon átalakul ez a dolog, és szerintem senkinek nincs arra tapasztalata, hogy egy másfél hónapon keresztül tartó versenysorozatban hogyan érdemes és mikorra időzíteni a formát. Szerintem az európai csapatok hátrányban vannak azzal, hogy ez Amerikában van. Ráadásul azok a csapatok megint csak hátrányban vannak, amelyeknél sok a 30 év fölötti, vagy hogy az átlag életkor magasan van, mert ugye egy idősebb sportolónál nehéz a csúcsformát, ha sokáig fenntartani, vagy többször előhozni. A fiatalok, tehát azt hiszem, Jamát nem nagyon izgatja ez. Szóval nagyon sok érdekesség van, nagyon sok olyan kérdésre fogunk választ kapni július második felére, amelyekről eddig fogalmunk nem volt, vagy csak sejtésünk lehetett, vagy tippelgetünk, és akkor Cornél ezt tippeli, én azt tippelem, aztán félek, hogy neki lesz igaza, de hogy ez egy szerintem egy nagyon érdekes világverseny ilyen szempontból, vagy hogy ezt az ember sportmenedzsment szempontból nézi, vagy mentális oldalról figyeli.
2: Ugye ilyen még nem volt, hogy ahhoz, hogy világbajnok legyél, 8 meccset kell. Nem megnyerni, hanem túl lenni rajta, vagy sikerrel venni.
4: És amit a Gábor, igen, tehát ez formaidőzítésben is nagyon néz, tehát gondoljunk bele, hogy a BL döntő és a negyed döntő közötti időszak az európai klubfutballban, csak az alatt sokkal több mérkőzés van, és picit kisebb távolságot is lehet megtenni utazásban. Erre majd visszatérek, és azt szintén a Gábor mondta a múlt héten, hogy hogyan reagálnak a játékosok, edzők az összezártságra. Mert megmondom a Frankot, itt most négyen vagyunk a stúdióban, én tök jól elbeszélgetek, itt elbandázgatok. Majd egy 20 perc múlva már fog, úgyhogy jöhet a hírek meg a reklám. Tehát, hogy azért másfél hónapig nem utazgatnánk így együtt, legyünk egymással őszintén, küldögzethetünk egymásnak képeket, élménybeszámolót.
3: Az MLM rendszerektől az egyik, ami engem visszatart, amikor mondják, hogy és ha ilyen szintre jutsz, akkor elmegyünk 30-an Brazíliába, dehogy megyünk.
4: De eleve Argentinába mennék, és egyedül, úgyhogy ennyi. Na és a másik, hogy az amerikai, dél-amerikai csapatok mennyire lesznek előnyben, hát tavaly az Egyesült Államokban volt a Copa America, ugyanebben az időben. Azt a mai napig nem értem, hogy az Európa-bajnokság miért nem
2: klubvilágbajnokságra gondolsz, nem?
4: Nem, a Copa Amerikára, igen. És hogy miért nem tér ki az Európa-bajnoksága sokkal jobb és sokkal nézettebb latin-amerikai sorozat előtt, ezt az UEFA nagy hibájának tartom. Viszont ugyanezekben a stadionokban játszottak a latin-amerikai játékosok, ugyanekkora távokat tettek meg, ugyanekkora éghajlati körülmények között, és a klubvilágbajnokságot is szóba akartam hozni, mert ugye beszélgettünk itt sokat, nem véletlenül említetted, hogy amikor az általam már nagyon sokszor emlegetett az igazi focit kinyíró Guardiola mester és Diego Simeone, aki viszont a legnagyobb kedvencem, a szenvedélye és egyéb tulajdonságai miatt arról panaszkodtak, hogy nekik 60-65 meccsük volt, hogy milyen megterhelő, Fluminense edzője rájuk nézett, és ennyit mondta nekünk, most lesz a 85. meccsünk, és négyszer többet utaztunk, mint ti. Kevesebbet kell edzeni. Igen.
3: És még az is nagyon érdekes, hogy amikor vége lesz a világbajnokságnak, akkor gyakorlatilag azonnal kezdődnek a bajnokságok. Tehát, hogy szünet nélkül mennek, és te ugye a kézlabdával vagy leginkább otthon, ugye volt olyan időszak a kézlabdázásnak, amikor a női szakákban nem volt szünet.
2: Így van.
3: És az megint az, hogy ezt hogy bírják, mennyi sérülés lesz. Tehát nagyon-nagyon sok új kérdés vetődik föl, még az új szabályokon túl is.
2: Nagyon sok mindenről beszéltetek, úgyhogy akkor kezdjük azzal, amit Gábor említett, hogy úgyis tovább jutunk a csoportból, és a nagyok úgy gondolkoznak, hosszú ez a világbajnokság, most még nem kell csúcsformába lenni, de akkor mi fér bele? Tehát belefér-e az... Például a szurkolók szemszögéből, vagy a futballkedvelők szemszögéből, hogy mondjuk Svájc vezetés tudatában visszaáll és Katar kiegyenli. Tehát, hogy nem fog ez visszaütni.
3: Nem tudom, mennyire tudatosan csinálják. Én azt gondolom, hogy itt tippelgetés van. Tehát, hogy mindenkinek vannak gondolatai, de ahogy említettem, szerintem senki nem próbálta még. A Svájc, most nagyon próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, tehát hogy a svájci keretben nagyon kevés olyan játékos találsz, akinek mondjuk a nagyapja vagy a dédapja óraműves volt Svájcban. Tehát azt hiszem a kapuban a Kóbel meg a Freiler, ez a kettő. Tehát, hogy egészen más mentalitással bíró, sokkal vidámabb, virtuózabb, de kevésbé fegyelmezett csapatot látunk Svájcnál is. Ugye ott is volt, hogy a Saka és a testvére, meg albán színekben, és a anyuka kinek szurkoljon. Tehát volt ott a boatengők, meg talán unokatestvérek voltak, ugye Gána és Németország, és akkor a család ott ült, hogy most kinek szurkoljak.
4: Mert ugye most a svédeknél a srác, aki a gólt rúgta, vagy a család tunéziai.
3: Hát meg, igen, meg mondjuk van a...
2: Kate Williams.
3: Meg a Suttár, aki a mindjárt kinyögöm, az ausztrálok csapatkapitánya belső védőként 19-es számban játszott ugye a Stoke Cityben, a testvére pedig skót válogatott.
2: Suttár.
3: Suttár, köszönöm, igen. Azon gondolkodtam, hogy nem csak a hangom rossz, hanem a kiejtésem is. Szóval, hogy nagyon sok ilyen izgalmas dolog van, és épp ezért arra a kérdés, amit föltettél, nagyon nehéz válaszolni. Az biztos, hogy azok a csapatok, amelyeknél a fő cél az, hogy valahogy jusson tovább a csoportból. Tehát egy Ausztrália bekezd az elején, és maxot nyújt. Szerintem még egy Svédország is. De láttuk, hogy a németek ugyan nehezen kezdődött, de aztán sziporkáztak, és egy olyan csapatnak, amelyik ma X-elt Spanyolországgal, én nagyjából hasonlónak látom Curaçaót, vagy talán még gyengébb, ott aztán nagyon sokat rúgtak. Tehát, hogy nem tudom, hogy van-e egy olyan stratégia, ami biztosan sikerre vezet, ez szerintem múlik azon, hogy milyen kultúrából jön az adott ország, hogy az mennyire a régi kultúrája, vagy mennyire kevert kultúra, hogy mi a cél, tehát mondom, azok a csapatok, amiknek az a fő cél, hogy jusson tovább a csoportba, és akkor óriási sikert ér el, vagy mondjuk a Curaçaónak, hogy rúgjon gólt, vagy a Katárnak, hogy rúgjon gólt, és akkor történelem van, vagy a skótoknak, hogy nem tudom, 82 vagy 78-ban nyertek utoljára, tehát nagyon, tehát nagyon régen, tehát sok olyan csapat van, amelynek nem feltétlen az a cél, hogy eljusson a döntőig, lehet, hogy majd közben megjön az étvágya, hanem tényleg az a célja, hogy nem is tudom, az ausztrák nyertek-e már a VB meccset. Pedig a 2006-os csapatuk az extra volt, és talán a Tim Cahill góljára azért emlékszik sok mindenki. Tehát, és mondjuk az, amikor az Alojzi közel 100 000 ember előtt berúgta a 11-est az Uruguay ellen az interkontinentális selejtezőn. Szóval nagy csodák voltak mondjuk egy ausztrál fociban, vagy az Új-Zéland, amelyik nekem is az egyik kedvencem, és ha jól néztem, akkor a 48-ból a 47. helyen rangsorolt, és ugye, ahogy
4: a törzsjének lehet majd, mint rögbiben?
3: Hát meg az érdekes, ugye,
4: vagy hogy azt is angolul kell, majd mint a nyilatkozatokat?
3: A rögbi csapatuk az All Black, és a futballcsapat meg az All White. Tehát, hogy ez nagyon sok csoda van ebben a történetben, ha valaki kizárólag azt a világban is olyan szemmel nézi, hogy szórakoztató lesz-e minden meccs, akkor annak szólok, hogy nem. Tehát, ha úgy ül le, akkor csalódás lesz. De hogyha sok minden mást is próbál észrevenni, meg megfigyelni, mondom azt, hogy ha 48x26 játékos között van három NB1-ben játszó, és van egy magyar állampolgár. Tehát, hogy ilyen, vannak ilyen izgalmas dolgok, de hogy a 26x48 az kiszorozzuk, és abból a három az arányaiban ezzel boldogok lehetünk, büszkék lehetünk, vagy szégyenkeznünk kell, ez is egy tök izgi kérdés.
2: Például Zoli, most a spanyoloknál szerinted hogy gondolkoznak? Jó, oké, letudtuk 0-0, úgyis tovább jutunk a csoportból, vagy azért lesz egy kis fejmosás, és a folytatásra nézve azért vannak olyan hibák, amit muszáj kijavítani, nem?
4: A sorozat terhelés oldaláról közelíteném meg, mert ugye az előbb említettem, hogy az UEFA mindig elköveti azt a hibát, hogy nem tér ki a Copa America előtt, vagy a Tour de France második hetére tenni a világbajnokság legvégét, szerintem szintén hatalmas hiba. Viszont abból indulok ki, hogy az országúti cangások szokták volt mondani, ugye vannak egynapos versenyek, meg egyhetes versenyek, és van három hetes verseny, ami fokozatosan nehezedik ott is szintén, és az első héten lévő nehezebb, de még nem kiemelten nehéz szakaszokról azt szokták mondani a versenyzők, hogy itt még nem lehet megnyerni sem a Tour de France-t, sem a Giro d'Italiát, vagy a Vuelta Espanyát, de olyan szinten lehet elveszíteni, hogy az valami nagyon kemény, dolgozol egy évig a főversenyre, van egy bukásod, kapsz egy szabaddugásból egy gólt, ami elkerülhető, és egész egyszerűen a gólt, igen, nem tudsz visszajönni. Ugye Jamal nem játszott a Barcelona utolsó mérkőzésein sem, ezt édesapám hívta föl erre a figyelmemet, hogy mindenképpen mondjad be, különben egész héten te viszed le a kutyát, úgyhogy bemondtam, hogy ők szerintem azt választották, hogy Vasasnak, a Argentinának, a Boca Juniorsnak, az Internek és Argentinának. Szóval szerintem ők azt választották, hogy a regeneráció és az energia megtakarítása nagyon fontos, ugye mert vannak fiatal játékosaik is, de a spanyol futballisták olyanok, hogy ők kiemelt klubcsapatokban kiemelt szerepet töltenek be. Én nagyon kedveltem mindig is az angol labdarúgást, a utóbbi 10-15 évben az angol másod, harmad, negyed osztály jobbnak és érdekesebbnek tartom, mert oda szorulnak nagyon sokan angol tehetséget, meg akik jönnek légiós tehetségek, a Premier League meg maga a prémium termék, szerintem még a bajnokok ligájánál is jobb, viszont ott nem mindig az angol játékosok viszik a prímet, tehát amikor Angliának nem volt kapusa 20 évig, a számomra Shilton picit, után. Igen, döbbenetes volt, miközben ugye tök jó, hogy a világ legjobb kapusai az angol bajnok védtek, csak ez nem segítette a válogatottat, mert ugye ez egy örök vita téma, hogy mi a fontosabb, a klubfutball vagy a nemzeti válogatott, számomra egyértelmű, hogy a nemzeti válogatott a Vasas után, úgyhogy én ebből nem tudok engedni.
2: Na és akkor ebből mit vizionálsz, hogy most, akik szerephez jutnak a válogatottban, most akarnak bizonyítani, mert esetleg a Premier League-ben nem?
4: Most kell, nem most kell csúcsformában lenniük, ez ugyanaz, hogy ki milyen célokért küzdél. A 2016-os Európa-bajnokságot tudom mondani, hogy mi büszkék vagyunk rá egyébként joggal, hogy megnyertük azt a csoportot. Nekünk az volt a nagy álom, az volt a cél, hogy valahogy tovább tudjunk jutni, és sajnos a belgák ellen már nem volt meg a szufla. Tudatosan játszottunk, ugye négyes lett, meg voltak azok a kibontakozó félben lévő támadások, védekezésbeli mozgások is, amik addig sikeresen működtek, csak már nem értünk oda védekezésben, és nem úgy sikerültek a pontos, kreatív, progresszívnek szánt passzaink, amik ugye az ellenfél utolsó harmadában vannak.
2: De ez azért volt, mert csak a három meccsig
4: kiadtunk magunkból mindent, a belgák meg onnantól
3: nekünk mi már a főmeccsünk után voltunk, igen, a belgák meg előtte.
4: Igen, és erre jó példa, hogy ugye Izland a hatodik helyen végzett a csoportból, ők voltak, én szerintem a kivétel erősíti a szabályt, Portugália meg megnyerte, és éppen hogy tovább jutott a csoportunkból. Viszont ha visszagondolunk, ugye az ellenük vívott meccsről parádés gólokat rúgtunk, ugye, hogy nem
2: ott volt olyan állás, hogy Portugália kiesésre.
4: De nem láttad.
3: Nem volt, tehát az eredmény az állt úgy, de ha nézted a meccset,
4: igen, pont ezt akartam mondani, hogy egyáltalán nem izgultak emiatt. Ott van, amikor így patika mérlegen ki van ez számolva, ebbe szerintem Simeone a legnagyobb, hogy oké, ott azon a 4-5 meccsen kell csúcsformában lennünk, mert akkor bejutunk a bajnokok ligájába, és eljutunk a BL-ben a 4 vagy a 8 közé is, jött az amerikai szponzor, üdvözlöm, remélem minél előbb elmegy majd, és akkor van egy bizonyos költségvetési keretünk, meg egy szakmai arculatunk, amit mindig fel tudunk mutatni, tehát Spanyolországnak az a minimum, hogy tovább kell jutni a csoportból, és szerintem jó, hogy a spanyolok úgy vannak vele, hogy meg kell nyerniük, de a négy közé el kell jutni. Most viszont azzal, hogy x-eltek a zöldfokiak ellen, azért egy picit necces, tehát én Argentinával nem biztos, hogy összetalálkoznék, de azt is megmondom a frankot, hogy Ausztriát semmiképpen nem nézném le, és ezt az argentinok figyelmébe is ajánlom, mert az egy nagyon-nagyon jó összerakott csapat. Ez a
2: Pistán kollégánk egyik titkos favoritja
4: Ausztria. Nagyon jó csapat az az Ausztria. Ugye a 2016-os EB előtt is sokan mondták, hogy jók lesznek, csak mi meg tudtuk tréfálni őket, ugye Stork mester zsenialitása volt, hogy a baloldalra súlykoltuk a támadásokat, és akkor ez bejött.
2: És Alaba kapufája pedig kifelé.
4: Elintéztük. Hát a Ecuador meccsen is mennyi kapufa volt, úgyhogy eleve engem meglepett, hogy Ecuador átment az ellenfél 16-osára, mert az a másik kedvenc válogatottam, hogy 48-an védekeznek.
2: Úgy indultunk neki ennek a világbajnokságnak, hogy kifacsart játékosok versenyfutása lesz, mindenki olyan állapotban jön, amilyenben, és hozzátették, hogy például a mexikói klímát, hogy nagyon nehéz lesz ott játszani. Ehhez képest 13 mérkőzést játszottak le eddig, 38 gól született, ami 2,9-es átlagú.
3: Azért van egy 7-1.
2: Világos, de ez volt az előbbi volt az első 0-0. Szóval ehhez képest nektek milyen várakozásaitok voltak, és mit kaptatok?
3: Én továbbra sem a futballt nézem ebben. Hát, hogy sajnos az agyamat nem tudom, vagy nem akarom átkapcsolni. Tehát ez én sokkal inkább nézek ebbe, nem tudom, hogy a sportmenedzsment, vagy szervezés, vagy tehát ez a sportvezetői agyammal, vagy szememmel nézem, meg a mentális részét nézem. Tehát, hogy nagyon sok érdekességet látok ebben. A gólörömök azok nagyon izgalmasak. Tényleg látszik, amikor mondjuk a Metcalf berúgta a második gólt az osztály csapatban, hogy ott nekik ez egy eufória, hogy az első meccsen győzni tud Ausztrália. És akkor megnézhettük a sétálva passzolgató spanyolokat ma, ugye, hogy a megint csak német kornéra jött, közben írta, hogy amikor az elején a spanyolok jók, akkor nem jutnak sehova, amikor világbajnokok lettek, az első meccsen kikaptak, írta, hogy kitől, de már nem emlékszem. Tehát, hogy és itt is, hogy ennek az erkölcsi vagy fair play részét is érdemes végignézni, hogy ma már nem vagyok benne biztos, hogy az ördögtől való, hogyha valaki tartalékol vagy taktikázik, hogyha lehet itt néhány sort felolvasni, nem tudom, Csirke Ferenc nevét ki ismeri, ugye azt hiszem, hogy most a 3x3-as férfi kosárválogatott, és kiestek, és azt írta ki a Facebookra, Pécsi Fizs, egy nagyon jó ember, azt írta, hogy kiestünk, de egy dolgot bebizonyítottunk, soha, de soha nem játszhatsz vereségre. Tegnap játszottunk a csoportmeccset az olaszokkal. Tudtuk, hogy aki nyer, az egy összehasonlíthatatlanul nehezebb ágra kerül a kijutás szempontjából. Mi nem taktikáztunk, az olaszok lehet, de hiszem azt, hogy a sport tisztaságát mindig meg kell őrizni. A sors hosszú távon mindig igazságot szolgáltat. Tehát, hogy a spanyolokra, tehát ez egyfajta filozófia, és nyilván a szívemhez teljesen közel áll, de amikor élsport van, és azt mondod, hogy eljöttek a kifacsart spanyol gyerekek, 26-an, és azt mondják, hogy valahogy menjünk tovább, és ha Argentina jön szembe, akkor ott eldől minden, ez kétségtelen. Tehát ha valaki ezt másképp gondolja, nekem a 82-es VB a kedvencem, sajnos, mert hogy jó rég volt. Ott volt, hogy az algériakat úgy pattintották ki a csoportból, hogy a német-osztrák meccs a végén, ha egyen nyernek a németek, akkor ők ketten tovább mennek a németek, meg az osztrákok, és Algéria, amelyik 3-2-re, vagy 2-1-re, nem tudom már, 2-1-re Magyar rúgta az egyik gólt, megverték a németeket, ők ezzel együtt kiesnek. Hát, és most ezzel, vagy ugye a grúzokat szíttuk az Európában, vagy szítták sokan, hogy miattuk estünk, nem, magunk miatt.
4: De
3: nem,
4: hogy
3: nem volt elég pontunk, úgy nehéz.
4: Mit játszottunk Grúzi ellen, hogy miattuk estünk ki?
3: Igen, ezt...
4: Nem rúgtunk gól, de nem is kaptunk.
3: Most az volt az érdekeség, mint az...
4: Kiesése szakaszban
3: az
4: volt?
3: Az EB-t a skótokkal néztük, a magyar-skót meccset, és tényleg skótok voltak, mert mondtam nekik, hogy nálunk ez olyan most a meccs után, hogy itt most akkor ti fizettek, de nem tudtam őket meggyőzni, meg a Kovács István a játékot, hogy a csehek meg akartak verni minket, mert azt hitték, hogy magyar. Szóval, hogy már hogy Magyarországról magyar, szóval, hogy én visszatérve a kérdésedre, én tényleg, tehát ezt nézem ilyen sportmenedzsment szempontból. Nekem az, hogy a reklám miatt van 3 perci szünet, nekem ez nem. Tehát én mindig szeretem, ha a sport alá rendelünk minden mást, és nem fordítva. A mentális rész, hát az meg, tehát a Dick Advocaat, tehát nem tudom, az egész sztori megvan-e, hogy ez a Curaçaóiaknak a holland szövetségi kapitánya, aki a Jamaica elleni mindent eldöntő meccs, ami 0-0 lett, úgyhogy még 11-est is hibázott Jamaica, és ott kijutott Curaçao, és ő Hollandiában egy kórházból nézte, mert hogy a lánya beteg, és utána lemondott. És amikor a lánya jobban lett, akkor visszahívták. És amikor gól lett, először örült, aztán sírva fakadt. 78 éves. Tehát én ilyeneket próbálok ebben észrevenni.
2: Diego Gomez sajtótájékoztatóan ott látni, ahogy egy paraguayi játékos.
3: Nagyon sok, csodája van ennek, hogy tényleg van egy 18 éves cseh gyerekként. Tehát, hogy annyi csoda van, fiatal, most 40 éves volt a kapus.
4: A karakterek, tehát, az egyéni brandek és fontosak.
3: Én nagyon bíztatnám azon szülőket, akinek a gyerekei sportolnak, meg a sportoló gyerekeket, hogy ezeket vegyék észre, amit el lehet tanulni, amin lehet nevetni, lehet sírni. Tehát, hogy annyi csoda van ebben, és ahhoz képest te sem mindegy egyébként, hogy Spanyolország zöldföki szét 0-0, nem ez a lényeg ennek, hanem mondjuk az, hogy ha valaki nézte, az első fél időben volt, hogy 5 méterről kapufára rúgta az üres kapunál a spanyol gyerek, és mutatták a kispadot, hogy a Lamine Yamal meg az Olmo ültek egymás mellett, és hogy azért nekik van már néhány élményük a futballban, hogy milyen hihetetlen átéléssel ültek a padon, tehát az a gyerek, aki szerintem a világ legjobb futballistája, hogy az egyik biztosan. Igen, tehát az új Messi, akkor így mondom.
4: De csak egy van belőle. Igen.
3: De régen még Maradona volt.
4: Én soha nem mondtam azt.
2: Folytatódik a foci óra Simon Zoltánnal és Elbert Gáborral, és ott fejeztük be a hírek előtt, hogy a sportszakmai rész mellett azért ez a világbajnokság tartogat jó néhány emlékezetes, emocionális pillanatot, és Zoli, tiéd a szó rögtön, de én egyet még hadd vegyek. Gábor, te elmondtad hosszan. Na, de még meghallgatunk természetesen. Szóval nekem azt tetszik, hogy állítólag Alessandro Del Piero ötletére nem csak azok a játékosok sorakoznak fel a pályán és hallgatják meg a nemzet himnuszát, akik kezdőjátékosok, hanem a keret összes tagja.
4: Igen, én meg helyszíni riport hozzáállással szerettem figyelni a meccseket. Nekem az a kedvenc műfajom, szóban, írásban, fotókkal, videókkal, számomra teljesen mindegy. És ez volt ugye az első, amire felfigyeltem, és főleg amikor fenti felvételt mutatok, fentről készült felvételt, hogy ez egy zseniális húzás, mert attól, hogy valaki a kezdőcsapat tagja, lehet, hogy a szakmai tudása, amit a pályán mutat, előrébb való, de a többiek nélkül ő sem ér semmit. Tehát ez egy picit olyan, mint egy klubmodell működése. A további, ami nekem nagyon tetszik, hogy itt látok azért különböző futballkultúrákat. Oké, a spanyolok ellen nagyjából mindenki 10 emberrel védekezik, de azért az egyéniségek megvannak, ott vannak a lelátón is az egyéniségek, ugye nem csak a feketébe öltözött közép-kelet-európai, hogy mondjam, mintha ilyen erős hajtású gyerekek lennének, akik ugye csak balhéznak és egyéb ritmusokat skandálnak. Én itt nem a szurkolás ellen szólalok fel, mert azt imádom, hanem a mániám, csak az erőszak nem kell sem a lelátóra, sem a pályára. Az nekem nem tetszik, hogy elméletileg ugye a FIFA azt is üldözni, hogy ne fessék be a szurkolók az arcaikat, ne vegyenek föl maskarákat, de hát ez erről is szólt mindig, tehát a vuvuzellát leszámítva én ezt mindig nagyon kedveltem. Az is tetszik nekem, hogy a kameraképek, bár ugye ez nem az én asztalom, én ezt jobban tudjátok, én csak mint felhasználó, mint néző, hogy nagyon jó vágások vannak, nagyon jó képek vannak, nagyon jó, ahogy megmutatják a környéket, hogy nem mesterkélt környezetek vannak ott. Ugye ez a jambori, ami mindig is jellemző volt például az NFL mérkőzésekre, hogy a stadion környékén ott az egész család. A fotósaink kint vannak az NB1.hu-tól egyelőre, mi még Mexikóban nyomulunk, Monterreyben és Guadalajara-ban
2: voltunk. Láttam a tanártüntetésen is.
4: Igen,
2: ott
4: minden, mindenhova elmegyünk, ahova az AI soha nem fog tudni elmenni. Ezt üzenem és ígérem is mindenkinek, és nagyon jó hangulati képeket lehet, tehát hogy a futballvilágbajnokság az nem csak az, amit a tévé megmutat nekünk, tehát ez egy szórakoztató iparág, a labdarúgás. Ne annyira legyen, mint a közvetítésekben, lássuk, mert azért nézem a jó kis NBA meccseket, én is kikészülök, amikor 18 perc reklám van két büntető dobás között, de a fiatalokat meg kell szólítani a FIFA-nak, mert sok baj van a labdarúgásban, tehát ez a spanyol angol zöldfoki köztársaság meccset, ezt szerintem le kéne törölni a meghajtókról, mert ezt megnézi egy fiatal, aki állóképes telefonképeket néz, mozgalmas, mindenki mozog a videón, mindenki csinál rajta valamit, azonnal jönnek rá a reakciók 10-15 másodpercben összefoglalva. Én látom az adatokat, a futball mérkőzések összefoglalóit nézik már a legkevesebben az interneten is, tévében is lassan nagyjából,
2: és mondjuk
4: mert
2: el,
4: nagyon
2: hogy...
4: sokszor nem történik semmi. Igen. Tehát én arra nem vagyok kíváncsi, hogy 22 ember áll egy pályán, én arra vagyok kíváncsi, hogy van dinamika, van küzdelem, van élet a pályán és a lelátón, valamint az összefoglalókban is, amiket meg lehet nézni. Tehát amikor egy 4-5 perces összefoglalót most gyorsan rákerestem erre a meccset, tehát azt is végigunatkoztam. Ez nem mindegyik mérkőzésre vonatkozik, de a dinamikusabb csapatsport toknak köszönhetően, mindegy, hogy csarnokban vagy medencében játszak, el lehet adni. El lehet adni, és a nagyon szabályozott jogdíjak, tehát, hogy úgy kell megtalálni egy összefoglalót egy világbajnoki mérkőzésre. Nem ömlik rám mindenhonnan, akárhova megyek, mint a többi sportágban, nem. Kizárt dolog, hogy én a FIFA honlapjára fölmenjek, egy videót megnézni, vagy az UEFA honlapjára, de még az MLS honlapjára sem megyek föl, mert nem érdekel az unalmas szervezeti kommunikáció. Én azt akarom, hogy mondjuk egy argentin riporter 17 percen keresztül üvöltösse bele, hogy gól, nem pedig az, hogy már, ez elmúlt az ideje, tehát ez nem működik. Az viszont nagyon fontos lesz majd, hogy Jamal, aki ugye a világ jelenlegi második legjobb futballistája, Messi után csúcsformába kerüljön és egészséges legyen, mert ő benne látom azt, aki képes lesz egy olyan űrt pótolni, amiben nekem egyébként ott van egy Neymar is, egy Manuel Neuer, tehát olyan játékosok, ugye, akik nekem az ikonok voltak, az általad említett Del Piero is, mert azért tehát Diego Armando Maradona nincs, Galasek Péter több mint 20 éve visszavonult, tehát kellett valami pótlék.
3: Az én hangom se jó, igen.
2: És Bene Ferenc még itt van, mert hiszen igen. A következő mérkőzés szakértője is ő lesz. Vele beszélgettél, Gábor, hogy az ausztráloknál látható kimagasló teljesítményeket.
3: Mondtam neki, nézze meg az ötös száma balbeket játszó Boszt, és mondta, hogy az első félidőben kiszúrta. Uh-huh. Igen, hát
2: és unblock, bocs, az ausztrál védekezést, ő azt mondta, hogy tanítani
3: kell. Igen, tehát az egész van építve. És akkor ennek a, hogy ehhez nem tudom, hogy tudom hozzácsatolni, de ugye Zoli beszélt a szurkolókról, meg hogy mennyire szereti, hogy azt érdemes megnézni nekem, ezt meg a Szegeres Szabi küldte, aki a labdarúgó szövetségnek a Zala-megyei részét vezetés tanítványom volt az egyetemen, ő nagyon szereti skótokat, történelmi okok miatt, és azt mondta, hogy kimentek több ezeren egy baseball meccsre a skót szurkolók együtt, és hogy azt nyilatkozták a baseball játékosuk, hogy ez volt életük egyik legjobb mérkőzés és legnagyobb élménye. Fönn van a Facebookon, ha akarsz beírni, szívesen átküldöm.
4: Szóval
3: én azt gondolom, hogy annyiban biztosan egyetértek az Olival, hogy csak a meccseket nézni, az már nem biztos, hogy a kielégítő szórakozást nyújt, de hogy ez ennél sokkal összetettebb és izgalmasabb.
2: Hát meg tömény lenne, nem? Tehát 104 meccs lesz.
3: A hétköznapjaink is, vagy a normál heteink is tömények, tehát hogy régen se volt jobb a magyar futball, de nem láttunk más, tehát hogy sokkal könnyebb volt érte lelkesedni. Ma, ha esős az idő, vagy valami bajod van, meg nincs hangod, és akkor otthon leülsz, és végignézed a Bundesligát, az angol bajnokságot, a La Ligát, és akkor nagyjából úgy el is vagy, mert az olasz ugye csak az nézi, aki föntről látja, mert az nagyon taktikus, de hogy végig tudsz nézni egy hetet úgy, hogy megnézel, nem tudom, 40 olyan bajnokit, amit mondjuk az én gyerekkoromban egyet láttam, akkor már csoda volt.
4: Igen, ez nagyon fontos, mert ott van ugye az ellen példa. Ezt abszolút nem bántásból mondom, és nekem sem bántásból mondta Imre Mátyás, az NB1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, hogy amikor majd bejönnek tömegével a külföldi mérkőzések, ugye Franciaországban volt nagyon sokat én is vele, és mondta, hogy van a külföldi labdarúgás, meg a magyar foci. Na most a Matyinál jobban senki nem szerette a magyar válogatottat, a magyar sportot, a magyar játékosokat, edzőket, de igaza van, nagyon jó lenne jutni erre a szintre, és azért a Ferencvárosi Tornaklub eljutott bizonyos szintekre, amikre büszkék lehetünk, a magyar válogatott is eljutott bizonyos szintekre, amikre büszkék lehetünk. Én nagyon remélem, hogy az összes európai kupacsapatunk a lehető legmesszebb jut, mindegyik is a minimum a döntőbe, a konferencia ligába legyen magyar döntő, de azért szemmel láthatóak még a különbségek. Van hova fejlődnünk, de van egy gyönyörű nagy stadionunk, egy olyan válogatottunk, amelyikért tódulnak az emberek a Puskás arénába, de azért a világbajnokságra most már jó lenne kijutnunk annak ellenére, hogy oda még mindig sokkal nehezebb, és én sem látom nagyon, hogy ez mikor tud majd bekövetkezni. Viszont sokkal több jó meccs kellene, mert amikor én nem tudom túltenni magam ezen a spanyol meccsen, tehát ez sakkoztat.
3: Pedig lesz még rosszabb.
2: Figyelj, Tunézia sem tudta túltenni magát a svédektől elszenvedett 5-1-es vereségen, úgyhogy már is menesztették a szövetségi kapitányt, Szabri Lamosit, hogyha jól mondom. Jó. Még két témát bedobok, aztán közben megérkezett Németh Kornél is, akit majd hamarosan remélem, hallhatunk.
4: Remélem, a Messi is jön, mert ugyanannyit mondtuk.
2: Szóval női játékvezető vezeti majd a Csehország Dél-Afrika mérkőzést, ugye ilyen először a katari VB-n történt meg, ez most a második alkalom lesz, illetve még azt bedobnám, hogy amikor a nyitó meccsen a brazil játékvezető kiosztott 3 piros lapot, akkor azt gondoltuk, hogy na, akkor itt valami kiszakadt, és ilyen lesz az egész világbajnokság, de azóta szerencsére több ilyen nem történt.
3: Igen, az első hölgy, Melanie Frappard volt egy francia, és most egy amerikai hölgy vezeti, ez már...
2: Így van, Tori Penso.
3: Igen, már gyanús volt, hogy a felkészülésen, tehát közvetlen a VB-n valami nagyon komoly edzőmeccset ő vezetett, akkor már értem a gyanúperrel, hogy ebből lesz valami. Szerintem ez jó egyébként, és tehát ez mindig elmondjuk, hogy az jó, hogyha nő, de hogy az fontos, hogy ők ezt tudják ezen a szinten. Tehát én mindig szoktam mondani, hogy Magyarországon is a Kulcsár Katalin és Urbán Eszter tudnak úgy vezetni meccset, mint a férfi játékvezetőink. Ha fizikailag ez bírja a nő, akkor ez mehet. Nekem az a VB-n leginkább az fáj, hogy nincs magyar játékvezető. Tehát, hogy talán messzebb vannak a magyar játékvezetők a világbajnokság színvonalától, mint a válogatottunk, pedig az sincs közel, ugye, mert nem jutott be legjobb 28-ba Európában, és 16 jut ki. Én nagyon örülnék, hogyha a Zsolt István, Palotai Károly, Púl Sándor és Kassai Viktor nyomában lenne, mert egyébként van nagyon sok tehetséges fiatal, én nagyon sokukkal jóba vagyok, de hogy valahogy ez a rendszer most nem, egy jó ideje nem dobja ezt ki. Tehát, hogy ha bánkódni kell, vagy hogy miért nézem szomorúan a VB-t, akkor ez
2: hát
3: legalább annyira fáj.
2: És a fiatalabb hallgatóknak mondjuk el, hogy a 94-es VB döntőt Púl Sándor vezette.
3: Hát és a 78-ason meg az talán elődöntő, ott egy speciális mennyi csoportkörök voltak, nem klasszikus elődöntő, de hogy azért nem Palotai Károly vezette a döntőt, mert annál nehezebb meccsek ítélték a brazil-argentint, amit rábíztak, és szerintem a világ 22 legjobb futballistájából szerintem 20 a pályán volt. Azért volt, mert a Rensenbrink meg a Rep játszott még a hollandoknál, de hogy, és úgy hozta le, hogy a mindkét csapat tisztelte. Tehát, hogy szerintem ebben jó lenne ott lenni, és a kettő egyébként hat egymásra. Tehát, ha van jó csapatod, könnyebben tud lenni játékvezetőd. Ha vannak jó játékvezetőid, akkor bizonyos nehéz szituációkban könnyebben tudnak a javadra dönteni. Szóval, ez nagyon összetett dolog, ez az egész világbajnokság. Szerintem érdemes úgy nézni, hogy ez egy csoda.
4: És a másik példa erre a másik oldalról, én szerintem a spanyol bírók és a spanyol foci összehasonlítása, mint a két külön termék lenne. Tehát ugye az egyik, most felejtsük el ezt a mérkőzést, bár nem könnyű, tehát azért a csúcs kategória egyik legfontosabb és megkerülhetetlen pillére, és nem csak ezen a világbajnokságon, hanem évtizedek óta, gondoljunk csak ugye az Atletico Madridra és a másik két fenomenális klubra, a Barcelonára és a Real Madridra, a játékosaikra, címeikre. Viszont ha egy kiemelt mérkőzés előtt megtudom, hogy a spanyol bíróvezetés, ez nem előítélet vagy bármi egyéb, mert én nagyon szerettem a spanyolokat és Spanyolországot, de az ő tudásuk az valami botrányos távolságban van a spanyol futbolistákétól és klubokétól. Lehet, hogy azért, mert ugye az ibériai vér alapból is bennük volt, bár nem csak ibériai játékosok játszanak ott, akkor a különbség ugye az egyéni brendek között, ugye amikor ott volt egy Ronaldo, ott volt egy Messi, és akkor most abszolút nem bántásból oda ment egy játékvezető, aki nem tudott olyan tekintét kialakítani magának, és ez így indukálta továbbra is a
3: és
4: folyamatokat.
3: És most Spanyolországról beszélt, csak igen. Hangsúly, igen. Valaki igen. Félreértene.
4: Igyekeztem nem úgy fogalmazni.
3: Egyébként megnyugtatlak, hogy a spanyol meccs után a zöldfoki köztársaság kapusa lett a mezőny legjobbja.
4: Nem izgultam miatt egy pillanatig se azért, megmondom.
3: De közel egy idősek vagytok, azért várjál.
2: Mi volt az eddigi...
4: Ne öregítsed.
2: Eddigi 13 meccs közül mi volt az, ami a legemlékezetesebb volt számotokra, és mi az, amit vártok, és most akkor mondjuk a következő egy hétben gondolkozunk, ugye hétfőn elvileg
3: hát
2: újra
3: ha érzelmi alapon közelítem meg, akkor nyilván Szájbéli gólja, ugye, akit aztán leigazolt a Bayern München a marokkóiaknak a, hogy mondjam, ilyen kényszercentere, mert ő inkább szokott a középpályán játszani, meg az, hogy Ausztrália győzött. Hogyha kiveszem belőle az érzelmeket, és szakmai szemmel nézem, akkor az a nagyon sok újdonság, ami megjelent kezdve attól, hogy mind a 26 játékos föláll a himnuszhoz, hogy félkörben pacsiznak. A videóbíró újfajta használat, tehát egy a szögletet vissza lehet vonni, hogy sárgalapot vissza lehet vonni.
2: Nagyon gyorsak a cserék.
3: Gyorsabb lett a csere, hogy a Robertson mennyire okos fiú, és hogy erről beszélek mindig a Liverpoolnál, hogy amikor ez az intelligencia szint dominál az öltözőben, akkor az a csapat jó. Most, hogy nem az dominál, most baj van, hogy ugye miről beszélek, hogy amikor kézbe veszi a bedobásnál a játékos a labdát, onnan van 5 másodperce bedobni, ezért Robertson nem vette kézbe, hanem a lába előtt lévő labdánál megnézte, hogy mit fog csinálni, azzal húzta az itt, és utána vette kézbe. Tehát az új szabályok, én egy van, amivel nem tudtam megbarátkozni, nagyon tetszik például a játékvezetők fején a kamera.
2: Azt hittem, azt fogod behozni, Zoli, hogy az új jó, kamerákra.
3: Nagyon jó, hogy még nem esett le kamera.
4: Én a Tökéletes katona igen. című filmben láttam ilyet Jean-Claude Van Damme.
3: Igen, és hát igen, a másik oldala, tehát hogy ugye onnan indítottad, hogy a brazil játék volt a nyitó meccsen, hát őt inkább komikus volt a fején a kamerával, meg az egész, meg amikor megnézte és bejött, és akkor megpróbálta angolul elmondani, hogy annyi történt, hát az egyszerűen zseniális volt, és akkor most német kornél Magyarország. Bocsánat, közben szóltak,
5: persze a Duolingónak lett az arca, azt tudjátok?
2: Hát csak szeretnék volna felkérni, már igen mondod?
5: Nem, de nem alapértelmezett, hogy egyébként ilyen nyelvtudása, hogyha egy ilyen cég kér, akkor azonnal, hogy ők ilyen nyelvtudással, vagy elvoktatással foglalkoznak.
3: Az a játékvet, aki nem engedtek be az amerikaiak az Egyesült Államokba, ő vezeti az Európai Szuperkupa döntőt, és az milyen jó, azért az európai játékvetőket megkérdezném, hogy akik itt dolgoznak, és valaki ettől elesett. Tehát, hogy annyi csodája vagy érdekessége van a világbajnokságnak, hogy mindenkit arra bíztatok, hogy próbálja meg sokféle szemüvegen keresztül nézni, és akkor biztos talál magának olyat, amitől beleszeret a Zoli által elavultnak titulált sportágba.
4: Nem azt mondtam,
3: újra,
4: hogy elavult, a spanyolok játéka elavult, és amit a Guardiola képvisel, az labdarúgás
3: akkor
4: ellenes.
3: Nézzék az tehát például, aki futball szakmai csodát, nem tudom mi lesz, de hogy a Bielsa féle Uruguayban lesz, az tuti, mert szerintem a Bielsa a zseni ennek az egésznek.
2: Mm-hmm. És ahogy Zoli behoztad például a közösségi médiát, a fiatalokat, a TikTokon, pontosan ezeket az emocionális, hát színes sztorikat, hogy a japánok ott hagyták a zöldözőt, a lelátót, igen, tehát hogy ezek ragadják
4: ezek
2: meg a fiatalokat.
4: Kellenének gólok is, igen. Nem? Hogy így ezek eléd jöjjenek, igen. Mert tehát az van, hogy én napok óta csak a NBA-t és az NHL-t kapom.
3: Könnyebb minden beszélni, ha vannak gólok. Tehát
4: igen,
3: az összes
4: tehát csak az NBA-t és az NHL-t kapom, a foci VB-ről semmit, csak amire én direkt rákeresek, mert pedig a fogyasztói szokások megváltoztak, nem keresünk, kapjuk meg ugye ezeket a élményeket.
2: És hát állítólag az Egyesült Államokban is többen követték, vagy többeket érdekelt az NBA nagy döntő, mint
4: nem,
2: a futballvilágbajnokság.
4: Hát engem ez mondjuk egyáltalán nem lepett meg, hát főleg
3: meg,
4: New Yorkban.
3: Nem tudom átélni ezt.
4: Hát a New York Knicks a világ egyik legnépszerűbb csapata, tehát elképesztő tömegbázis, és 53 év után szerezték meg a gyűrűt. Gratulálok innen nekik. De én, ha visszatérünk a foci VB, mire a legjobban egyértelműen a latin-amerikai csapatok szereplését vártam, imádom a latin-amerikai térséget, a szenvedélyt, a maguk lelkesedését, és néha nem túl komolyan vett taktikai érettségüket, most az argentinokat, meg az uruguayiakat ebből csoportból vegyük ki. Paraguay most ugye szerintem a kiváló amerikai Egyesült Államokbeli válogatottól nem véletlenül kapott 4 gólt, de a dél-amerikaiakat, latin-amerikaiak nem szabad leírni, és én továbbra is azt mondom, hogy én előbb akarok megnézni egy Irán-Új-Zéland meccset, mint egy német-holland meccset, mert az bármikor meg tudom nézni. Várom azt, hogy sokkal több lelátói kép legyen, hogy vágjanak be a mérkőzések előtti hangulatból, a meccs utáni hangulatból, viszont ezeket a csak angolul lehet nyilatkozni, meg így álljál, meg úgy álljál, tehát szerintem ezeknek az ideje lejárt, és nem csak nálunk, hanem a világon mindenhol az egyéniségeket szeretjük. Tehát akkor miért van a mezen ott a játékos neve, hogyha ő nem adhatja önmagát? Sem a nyilatkozataiban, sem a közösségi médiában. Én nem azt mondom, hogy a pesgőzésről tegyenek ki videót, de hogy egy picit önmaguk legyenek, hogy az én brendet tudják építeni. És van még egy-két merev dolog a mi területünkön, így kommunikációban, ami nekem nem tetszik, de
2: hazai kommunikációra, vagy mire gondolsz?
4: Mindenkinek megfelelni, nem túl merev nekem ez a hazai klubkommunikációt, meg egyéb dolgokat, azt egyelőre még hagyjuk, mert megint ki leszek tétva mindenhonnan, hogy ilyen sokkal, sokkal lazább kellene, tehát a szenvedély. Én nem úgy tanítanák játékosokat és tanítanék játékosokat és edzőket nyilatkozni, hogy például ezt tapasztalom Magyarország, hogy valaki elmegy oda és megmondja, hogy mit, hogy kell nyilatkozni, ez egy központi iránymutatás, hát akkor ki kell nevezni egy szóvivőt, az majd nyilatkozik a játékosok, edzők és a vezetők helyett. Én azt akarom látni, hogy a Rodrigo de Paul elsírja magát, hogyha a spanyolok kiejtik az argentinokat, nem egy merev valakit, aki fél órával később ott elmondja, hogy mit tudom én, külföldről irányított erők miatt buktunk el, mert ez nekem nem tetszik. Én azt akarom látni, hogy két edző ül egymás mellett, és akkor ők ugyanúgy néha vitatkoznak, mint mi egymással a Gábor mellett, mert nem kell mindenben egyetérteni.
3: Ezt próbáltuk, amikor a klubnál dolgoztam, tehát azoknak a vitáknak a kultúrácsak szintje sajnos nem közelítette meg, ezért találtuk ki azt, hogy először jön a vendég után,
4: igen,
3: ha,
4: ez nem,
3: és nem mondanék
4: nem,
3: neveket.
4: Nem feltétlenül. Én is voltam egy pár ilyen, vannak még legendás videóim, de ezek a részek kellenének, és el kell juttatni akkor is az emberekhez azt, hogy milyen jó dolgok történnek a pályán is, főleg egy ilyen spanyol meccs után, mert ez akkor is nézhetetlen
2: volt. Ez nagyon
4: volt.
2: Traumatizált téged,
4: hát,
2: úgy látom.
4: Nem, én mondom, én szeretem a spanyolokat, imádtam oda is járni, imádom a canga versenyeiket, kosárlabdáikat, a csapataikat, a spanyol bajnokság a kedvencem, a magyar és az argentin után, de azért ez nézhetetlen volt, és nagyon sok ilyen meccsük van, és az egyik kedvenc játékosomat tudom csak ezért okolni, Guardiolát. Tehát imádtam futballistaként, komolyan mondom, minden meccsét megnéztem, amit csak lehetett. Én adom, hogy az eredményesség fontos dolog, de ez a labdatartás, én ettől ki vagyok. Én ettől a labdatartástól ki vagyok, ez egy olyan dolog, hogy lehet beszélgetni a bárba a lányokkal, meg lehet őket hívni egy-két italra, viszont az áróra, akkor oda megy valaki, és annyit mond, hogy jössz, és nem engem választ, akkor hiába ült mellettem.
3: Hát, jó, hát ez, de ez most, ha én visszamennék a focihoz, mert...
2: Egy tehát, mondatod van, Gábor.
3: Egy mondatom van, 82-es világbajnok olasz csapat, szerintem a világ kedvence, miközben a csoportmeccsenknél 3 darab döntetlen volt, 2-2-es gólkülönbséggel jutottak tovább. Szörnyű volt nézni az elejét, és azóta imádja egy világ.
2: Köszönjük szépen, Albert Gábor és Simon Zoltán, a már megszokott hétfői focióra vendégei voltak, jövő hétfőn szintén várunk benneteket.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: élmények a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
0: Hajrá, magyarok.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy test hosszat előnye, bírja-e majd végig? Gyere Egérke, gyere kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyénében is van egy WTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsba neked?
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slamek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
1: de
2: így
1: a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
2: Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slamet, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
1: Szigorú teniszanyuka vagy?
2: Hogy nem, lett, nem,
1: hogy lett
2: nem,
1: a lányod teniszező? Én úgy emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
2: Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
1: Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Andrejeva, Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
2: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Olaszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnybe, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt. A nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
1: Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ez most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
2: Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Moratoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen, nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél, minimum 15-20 versenyt kell játsz el egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
1: Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott be a legjobb négy közé.
2: Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű, tehát hogy...
1: Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
2: Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
1: Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
2: Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de be is kell tudni fejezni.
1: Mi történik ott? Világ első vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
2: Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott, de így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz azt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
1: Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen, az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
2: Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
1: Tornagyőzelemmel.
2: Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Őneki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
1: Bondár Annával.
2: Igen, az első fordulóban és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
1: Nagyon egy döntőszett
2: 7-6, Anna. Fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni, miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
1: Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
2: Kicsi, higgyét, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gál Fidalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
1: Panna a legjobb a világban.
2: Igen, jelen pillanatban ő a legjobb, őnek is több WTA torna győzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
1: Ha Anna például megvertem volna, bocsi, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
2: Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játékstílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
1: esős
2: következő. Esőszünetről
1: még nem is beszéltünk, ha miatt félbeszakad a meccset.
2: Igen,
1: mondjuk
2: igen.
1: Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
2: Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az IFI mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
1: Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most, hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért bele lehet botlani még akár Joe McEnroe-ba is.
2: Igen, teljes mértékben, tehát, hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra. Tehát, hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
1: Valakivel nem futottatok össze véletlenül, ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc,
2: hát
1: favorit?
2: Neki ugye a Szabalenka, Osaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
1: A japán Naomi Osaka.
2: Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szint úgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is, egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
2: Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerek szülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerek szülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
1: Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez.
2: Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
1: Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonultál vissza.
2: Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát, hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám, vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a tenisz szakosztálynak én vagyok a vezetője.
1: Ez 2023 óta nagyjából?
2: Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
1: Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors, virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni mindig az adott célukat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy, messzi, távoli célt lássák, hanem kisebb rész célok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
1: A telefon szerintem nyugodtan közben letehetett, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
2: Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom gondolom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
1: És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod például, ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
2: Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andrejeva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
1: Vagy hogy Andrejeva hol lesz 28 évesen.
2: Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minden magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
1: Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
2: Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
1: Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
2: Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világelső játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyik őjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
1: Talán még 2-3-ra is hiba, igen, rátenni, mert mi van, ha megunja,
2: és nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség, meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni oda. És nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogy ha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Szoboszlai kap labdát. Szoboszlai előtte, Nikolic bent középütt, Könyves. Szoboszlai. Könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő. Gól!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 7 perce vagyunk 6 óra után, június 16-a van, 2026. évet írjuk, az úr 2026. esztendejében kívánunk mindenkinek nagyon kellemes jó reggelt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában, Szuper Leventével, hello Levik, szia!
2: Jó reggelt, Levi, szia!
1: És 06 30 55 55 605-ös az elérésünk, üzenetben, SMS-ben tudtok hozzászólni, vagy tudnak hozzászólni a mi hallgatóink a témánkhoz. A témánk alapvetően ma is

0: mint ugye az következő mondjuk pár hétben, meg egy pár nappal ezelőttől datálva, számolva a 23. labdarúgó világbajnokság. Annyi mindent ad nekünk, de persze közben más is van. Épp tegnap jegyeztük meg Halka Levőt, közben Hamilton nyert a Forma 1-ben, meg vannak
1: felkészülők. Carolina Hurricanes nyerte a Stanley Cupát.
0: Igen, aztán az NBA-be is ugye, igen.
1: New York Knicks,
0: nem tudom, 50, nem tudom, hogy hány év után. Szóval hogy azért vannak események, de valahogy nagy ernyő alatt, úgy észrevétlen a többi sportág, most még egy pár hét, jegyzem meg, amit mindenre szoktak mondani, nagyon igaz, hogy ne aggódj, mert hogy vége lesz a jónak is, meg a rossznak is. Nem tudom most eddig, hogy tart, hogy állunk ezzel a világbajnoksággal, jó vagy rossz. Rövid értékelés kapcsán a tegnapi meccsek egyszerűen bennem olyan dű, és rossz érzés lett úrrá, hogy egyszerűen nagyon nehéz visszafogni magam, hogy ez tényleg valós, például egy spanyol mérkőzésen a 0-0. Hát ha valaki azt mondja, mondta Hajdú B. Pist, ugye a kommentátor, hogy a spanyol és a zöldfogi köztársaság mérkőzése lesz a 0-0, akkor arra senki nem mondta volna, ugye persze igen. Alapvetően sok gólos, jó meccset vártál volna, és egy ilyen, aztán a többi meccs is kb. Konkrétan ugyanez, de hogy ez itt kimagaslan, ez ott a legelső, 6-kor elmentem a kisfiamért, és együtt elkezdtük nézni, és amikor a fiad mondja azt 17 évesen, ráadásul azt a kontraszt nézd, kontraszkö, ahogy szoktam mondani egy ismerősöm, szóval, hogy azt nézd, hogy ő egy foci edzésről jön, és üljünk be, a spanyolokat meg akarom nézni, nagy spanyol foci, meg Barcelona őrült rajongó. És azt mondja, hogy 20 perc múlva, apa, menjünk haza.
1: De ugyanezt mondtam neked az adás előtt, hát, igen. Szóval,
0: hát kegyetlen.
1: Csak az én gyermekem 12 éves, ő is focizik, és
0: ő még jobban sérül, az a bajom.
1: Megadtuk a sanszot a brazil meccsnek, ugye késő este.
0: Ott még nyomokba foci.
1: Én értem, de a braziltól azt várod, hogy 10-ből 8-ból nem pattan el a labda, amikor átveszi. Nem?
0: Igen, szóval nekem, ha eddig is rövid elemzés, de nem elemzés, csak az érzéseket, aztán majd nyilván beszélünk erről még részletesen is, hogy nekem eddig ez egyfajta csalódás. A nagysztárok nem játszanak, vagy nem úgy játszanak, ahogy kellene. A legnagyobb kilengés, egyébként pozitív és negatív irányba, a spanyolok bődületes betlie és leégése, és a zöldfoki köztársaság tündöklése és megható és filmjelenet, hogy sír a kapus 40 éves és nem tudom hány napos
1: van. És még a 90. percben az a fejes.
0: És még be is fejelték volna a végén, hogy és akkor mennek, és átbillent, és mindig így van, akit nagyon sokan bántanak, meg nagyon ellene van, az átbillent, és egyszerűen szerethetővé válik ez a csapat. És hogy lenézték őket, és én ki is tettem, hogy zöld fóka szigetek, már nézzük, hogy pörgetik a labdát az órukon, és nem tévedtem nagyot. Csak a gól hiányzott. Szóval, hogy és várod, hogy jön a nagy Hollandia, teletűz, a nagy Belgium. Hát komolyan mondom, hogy hát nekem volt kellemetlen.
1: Ne húztál magad.
0: Nem. És épp azt mondtam, amíg valaki azzal is törődne, hogy így megtippelget bizonyos eredményeket. Tehát, hogy még az sem jön, mert ugye minden meccs olyan, amit az életedben nem vártál volna, nem hogy papírforma, a közelében nincs annak, amit esetleg kalkulálni lehet. A másik, hogy még rossz meccseket is látsz. Tehát ez ha van win-win, akkor van lose-lose helyzet, akkor ez az. Rossz meccset látsz, és még vesztesz is, ha úgy. Szóval, hogy nem tudom hova tenni, és már nem ismerem azt mondani, hogy na majd akkor jön ma a, nem tudom ki jön, a francia A, francia B-vel, ugye valami Franciaország, Szenegál, tehát hogy látsz majd egy ilyet, és akkor hú, de várom majd, hogy jönnek Bappék. Egyébként nagyon sokat várok, megmondom őszintén, a cserkiféle francia csapattól, de én már annyira finoman merem csak felhozni, hogy játszanak majd Szenegállal, hogy úgy gyerekek, hogy nem tudom. Vár a nagyok bemutatkozását, ugyanakkor meg persze nyilván, és valahogy ez a világbajnokság a labdarúgásban egy kicsit olyan, hogy mondjam, tehát úgy felülír mindent, erről beszéltünk az előbb itt, hogy oké, persze látszik, hogy egyébként tényleg ki vannak szipolyozva a játékosok.
1: Így van, érzésekről lehet beszélni, amit te is mondasz, igen. Tehát nem elemezni akarjuk nyilván itt a dolgokat, egy kicsit beszélni róla, de érzések, hogy milyen volt 30 éve, amikor leültem édesapámmal mondjuk egy VB-t nézni, és hogy mennyire vártuk, hogy tele motivált játékosok.
0: Hát
1: két hete még BL döntő volt. Vége lesz a VB-nek, utána egy hétre rá BL selejtezők vannak. Tehát, hogy mennyire marad a játékosokban, és tényleg játékos szemmel nézve, most nem szurkolói szemmel, mennyire marad motiváció benned, mennyire van az és jogos, hogy mondod, hogy a VB mindent felülír, de azért Én azt mondom, hogy talán mégsem, mert elkezdik a játékosok tényleg a felkészülést júliusban, vagy júniusban, mert van ugye BL selejtező, aztán végigjátszák a szezon, BL, bajnokság, stb. Aztán van egy heted, tehát mikor élsz, mikor vagy a családoddal, mikor töltődsz fel, hogy motivációt szerezzél, hogy akkor most világbajnokság. Tehát hogy ez tényleg egy kifutása kéne legyen, és egy ünnepe, nem pedig egy ilyen túlélő mód, nem?
0: Igen, de én is úgy érzem, hogy nagyon futószalag üzemmódban vannak, de nagyon-nagyon erőteljes és erőltetett az egész. Radnóti jut eszembe az erőltetett menet, hogy nem ez, ami szerintem ők vágynak. Ugyanakkor meg, tehát nagyon nagy kontraszt az egész, tehát hogy ugyanakkor de ugye amikor benne vagy, akkor nem. Tehát fura ezt megmagyarázni, mert nem tudod megmagyarázni, hogy erre vágytak, ezt csinálják, és tényleg egy-egy csettintés, én mondhatom 50 felett, hogy egy csettintés volt élet, nincs élet, és az a nagy kérdés, hogy te mit tettél bele ebbe a nagy zsákba, amit az élet nemű hátizsákkal viszel az utat során, mert mindenkinek egy útja van, és ha az az út, hogy odaér, és megnyerted a BL-t, és ez itt a legnagyobb motiváció, szerintem, hogyha megnyersz egy ilyet, ugye a focistáknál az a top, nyilván a VB persze az, de hogy a világbajnokság és BL, nem tudom, a kettő közt lehetne egyenlőségjelet tenni, vagy valamelyik az egyik előnyére, hátrányára többet ér, vagy nem. Aki BL-t nyert és VB-t nyert, azt szerintem mindent, amit ebben a sportban lehet elérni, azt elérte. De ugyanakkor ott van az, amiről beszélünk. Ez a furcsa ötbetűs szó, az élet. Hogy egyszerűen, ha nem vagy ebben benne, és nem éled meg, ráadásul úgy, hogy ők aztán ennek a legtöbb, legszebb napos oldalát látják, mert labdarúgónak lenni, valljuk be őszintén, az egy, és bocs, hogy előtted mondom, egy másik kiváló sporták kiváló szereplő előtt, hogy ez egy kiváltság. Tehát aki labdarúgóként odaér a csúcsra, az szerintem az mindent megkaphatott. Nyilván tök jó egy sakk világbajnoknak is lenni, de más körülmények, más helyzet, más pénz, más attitűd, más hozzáállás, más vélemények.
1: Más
0: is.
1: Követettség.
0: Igen, de hogy mindent. Tehát pont erről beszélünk Szoboszlai Dominik kapcsán. Amikor valaki fiatal, jóképű, iszonyat pénz, sikeres, minden működik, ott az szép és fiatal feleség, megszületik a gyermek, tehát minden megvan, top, akkor ott nagyon le kell ülni vele valakinek, és elmondani, hogy akkor, igen, hogy akkor meddig még így, vagy mit szeretnél, vagy hol van az értékhatár, élményhatár, most mindent szeretnék ebbe bele súlykolni, ameddig ez megéri, és utána menj el, és egyszerűen kezd el élni, utazni, ülni, gyereket tanítani. Szóval csomó minden van, hogy ez nagyon jó, hogy azt, ha valahol meg tudjuk húzni a határt, az a legnehezebb, hogy szakaszokra bontod az életed, és azt a szakaszt, azt kimaxolod, és utána elengeded, és mész tovább egy másikba. És itt is ugyanez. Tehát bennük biztos megjelenik az, csak hogy visszacsatoljak arra, amit akartam mondani a VB kapcsán, hogy ez baromi jó, és itt vagyunk, és nyerhetünk, és egy buli, és elutaztunk, és nem tudom. És majd beszélünk az Uruguay csapat, és hogy jutott ide be. Egyáltalán beengedték az
1: ország. Ugyanakkor milyen rossz ezekről beszélni, nem? Tehát akár Irán kapcsán, még a VB előtt, akár az Uruguayak, hogy Mexikóba kellett lenniük még egy 20 órával a meccs előtt, mert nem engedték őket be. Tehát mennyi idő kell ahhoz, hogy erre fel lehessen készülni? Tehát,
0: hát,
1: erről kell szólnia. Nem arról, igen. Pedig hát volt csomó jó dolog is, hát a japánoknak a szemét összeszedése a meccs után, de már sokat szorra, bravo, de ezt mindig bravo. Újra látni.
0: Ez szurkolóknak, tehát nem a játékosok. A szurkolók összeszedték a szemetet maguk után. Ezt már többször bizonyították több eseményen, több helyszínen. Összeszedték maguk után a szemetet. Példamutató, és tehát ezekről beszélünk meg arról, hogy a Zöldfoki Köztársaság válogatottjának kapusa sír meghatottan, mert hogy elértek egy 0-0-t a spanyolokkal, hogy ezeként visszaadja az értékét, meg a becsületét, meg az egész hitét az embernek ilyenkor, mikor tényleg a teletűzlet aranylabdásokkal, dollár és euró milliómos, milliárdos játékosokkal, és kettőt nem tudnak belerúgni a labdát. Ugyan lehet azt mondani, persze, hát hiszen BL-mesek lefáradt, és pont amiről beszéltünk, nekik kutya kötelességük kiszolgálni a nézőt. Az a pénz, amit ezért kapnak, az mindent felülír. Legalábbis én azt hiszem, és mindig azt mondják, ne a pénz, de a pénz. De. Ha ide, hogy mindenki önmagad, ha ez egy ilyen amatőr, meg én elmegyek, mert ráérek, bajnokság lenne, senki nem szól egy szót sem. Jó, így, oda ment, ennyi ideje van, rohanni kell haza, mert lecsót meg kell kavarni, és még lejött futni itt a balszélen. Oké. Hát egyszerűen, de hogy nem. És arra nem beszélve, hogy annyira túl hype-olt, és megint azt látom és érzem az egészben, és bocs, hogyha kicsit így fel vagyok dúlva, de azért, mert szeretnék jó meccseket látni, mert olyan kevés jó dolog van az életben, és az emberünk azt látja, hogy a hétköznapok közt tök mindegy, hogy miről beszélünk, a munka, a politika, tehát rátelepszik, és egyszerűen nem jutsz levegőt, és nem tudsz egyet pihenni, egy nyújtozni. Én tegnap, képzeljétek el, képzeld el, Levi, bocs, nagy kilengés, nagy ugrás, kivittem a létrát a kertbe, és leszedtem a medgyet a fáról, és bevittem, és csináltam egy olyan gyümölcslevest, hogy tehát megőrülsz. Tehát ez ad értéket az életnek, és az adna értéket egy ilyen világbajnokságnak, hogy azt látod, hogy mint régen, tényleg is bocsánat, ez a legrosszabb, hogy milyen volt régen, hogy élvezik, hogy játék van, hogy van, megjönnek a sztárok, hogy követik őket, és beletesznek mindent, és mosolyognak, és sok gól van, és a végén összeülelkeznek, és az élet szép. Most ezt nem tudom másképp.
1: De motiváció ott volt, és volt lehetőség a játékosoknak akkor még megélni a dolgokat, tehát, hogy megélni egy bajnokságot, hogy vége a bajnokságot, aztán egy BL, aztán magát a felkészülést a világbajnokságra, tehát néha, most már azért előjön, hogy nem néha, hanem legtöbbször a kevesebb, az több. Tehát, hogy az a mókuskerék, amiben van egy ilyen profi játékos, hogy tényleg egyszerűen nem tud megélni dolgokat. Megnyertem a BL-t, oké, kit érdekel, mert egy hét múlva meg már mennem kell a VB-re. Tehát nem tudod megélni a dolgokat, a sikereket sem, a kudarcot, meg aztán nem tudod feldolgozni. Ahhoz is idő kell. Tehát, nagyon, hogy annyira felgyorsult ez az egész, hogy a játékosok is egyik feladatból mennek a másikba, és szinte már nekik is követhetetlen, hogy akkor most erre is motiváció, most egy új játékrendszer, hogy alakítsuk át, most milyen csapata, stb. Tehát,
0: hogy hagyjunk mindenkit pihenni, de inkább őket, és felkészül majd Franciaország és a Szemszenegál. Minden esetre, szóval 0-30-55-55-60 a számunk van. Kedvetek, persze bátran nyugodtan írjatok nekünk, kíváncsiak vagyunk, hogy eddig hogy látjátok a legszebb, most már szerintem lehet leggyatrább, legszebb pillanatokat, legkedveltebb személy, leginkább nem tetsző személy, vagy mérkőzés, vagy az egész hangulat, vagy az egész milliója milyen eddig a világbajnokságnak nektek. Persze beszéljünk már most az urugvái érkezésről, egy picit visszatartották őket, mennyire nyomja rá ez a bélyegét a játékra, mint ahogy láttuk szerintem nagyon. Hogy mi volt az Uruguay meg az iráni meccseken tegnap este, na erről beszélgetett Ukovics Laci Katona Lacival, úgyhogy már is megmutatjuk, aztán jövünk vissza, folytatjuk.
2: Mérkőzés előtt Irán volt a torony magas esélyes, a 20. a világranglistán, Új-Zéland pedig a 85. Az első 6 percben abszolút kirajzolódott, ha lehet ilyet mondani, ilyen kis intervallumra, mert Irán még a félpályán sem engedte át Új-Zélandot, oda nyomta őket a kapu elé, jöttek a beadások, a lövések, és utána a 7. percben az iráni csapat egy kicsit visszábbált, és a új-zélandi kapus letette a labdát a saját 16-osán, előreívelte. Azért mondom ilyen részletesen, hogy miből esett az új-zélandi gól, és Wood, új-zéland legértékesebb játékosa, 40 méterre a kaputól úgy tudta levenni a labdát mellel, hogy senki nem zavarta. Ráfordult, lepasszolt a Jazznak, csináltak egy kényszerítőt, és először, amikor átment a félpályán az új-zélandi csapat, megszerezte a vezetést Irán ellen, egy nagyon szép találattal Jazz révén, átvette az irányítást Új-Zéland, nagyon megfogta a gól az irániakat. Új-Zéland, nem azt mondom, hogy óriási helyzeteket, de 4-5-szor ott volt a kapu előtt, volt kapuralövési kísérleten, itt kaput is talált, góllal is kecsegtetett. Hát Wood nem véletlenül játszik a Nottinghamben, egy nagyon jó futballistáról beszélünk, aki több sérüléssel bajlódott tavasszal, de abszolút látszott rajta, hogy őt keresik minden labdával az új-zélandiak. Az irániak pedig próbálták átvenni a játék irányítását, azért igazolni azt a papírformát, hogy miért is vannak ők a 20. helyen a világranglistán, és miért voltak a mérkőzés esélyesei. Aztán egy támadás után Taremi, aki olimpiákozban játszik, kényszerítőzés után odapatant a labda Rezánján elé, aki gyönyörűen bepasszolta az új-zélandi kapus mellett, és nem mondom, hogy a semmiből, de kicsit váratlanul egyenlített Irán. Újra nyílt lett a mérkőzés, egy-egyel mentek szünetre a csapatok. A második fél időben Irán megint úgy jött ki, hogy el akarja dönteni a mérkőzést, teljesen odaszorította Új-Zélandot. Ugye Iránnak azért vannak értékes játékosai, hárman játszanak Al-Ahliba, Ezatollahi, Mohebi a Rostovba, és Taremi pedig az olimpiákhozba, a többiek nagyjából a hazai bajnokságban játszanak. Érdekesség, hogy Gera Dániel is, hogy az iráni bajnokságban focizik. Na de vissza a mérkőzésre, tehát az irániak megpróbálták érvényesíteni a papírformát, de megint az új-zélandiak szerezték meg, és újra Just Ravine a vezetést, és hát ki más, mint Woodon keresztül ment megint a játék. A félpályánál volt egy gyönyörű labdaszerzés, följátszották Woodra, aki egyből lekészítette jobbra a lendületből érkező Justeri, aki a vetődő kapus mellett a kapu közepébe emelt, újra előny a új-zélandiaknál, de nem tudták kihúzni ezt a vezetést, mert Irán többet belecserélt a mérkőzésbe, és egész jó játékosokat tudott behozni. Gondolok itt arra, hogy egy az egyben nagyon jól csinálták a cseleket, tudtak létszámfölényes helyzeteket kialakítani, egyre másra ott voltak az új-zélandi kapu előtt, és egy ilyen kavarodásból Mohedi meg is tudta szerezni az egyenlítő találatot. Ebből Irán egalizált, és a vége az nagyon izgalmasan alakult, akkor már az új-zéland eléggé elkészült az erejével, és már várták a mérkőzés végét, 5 perc hosszabbítás is volt, akkor tényleg jöttek a szögletek, jöttek a veszélyes szituációk, de végül is nem esett újabb gól, így maradt a 2-2-es döntetlen végeredmény.
3: Igazságos ez a döntetlen? A két csapat között pedig azért jócskán van különbség a világranglistán, és talán azért az ázsiai iráni válogatott erősebbnek tűnhet, mint az óceánia egyik legjobbja Új-Zéland.
2: Azt gondolom, hogy a mérkőzés egészét tekintve igazságos eredmény született, de ez a világranglista helyezés egy kicsit csalóka. Azért látjuk a mérkőzéseken, hogy van, hogy nincs is különbség a csapatok között, vagy legalábbis nem ekkora, amit a ranglista helyezés mutat. Meccs egészét veszem górcső alá, akkor igazságos eredmény született.
3: Uruguay, illetve Szaúd-Arábia mérkőzött egymással, egy egyes döntetlen, talán meglepő, mert Uruguay válogatottja mégiscsak esélyese lehetett volna ennek az összecsapásnak, de a szaudiaknál volt egy kapus, Al-Owais, aki 9 védést is bemutatott. Ennek köszönhető, hogy döntetlen lett a vége?
2: Fantasztikusan védett a Szaúd-Arábiai kapus, igen, ő volt a meccs hőse. Ennek nagyban köszönhető, hogy döntetlen lett a vége. Az első fél óra teljesen eseménytelenül telt a mérkőzésen, ami nem a szaudiaknak a szemrehányása, hanem inkább az Uruguaynak, akitől sokkal többet várt az ember. Nem alakult ki helyzet. Az első fél idő utolsó negyed órájában már voltak lehetőségek, akkor próbált éledezni ugye az uruguayi csapat, de óriási meglepetésre Szaúd-Arábia szerezte meg a vezetést, méghozzá úgy, hogy Moteb hátulról rágyorsított egy labdára, tudott váltani egyet. Tehát azért hozom itt is a gól, hogy miből született, hogy a bal hátvéd hátulról létszámfölén csinált, 2-3 embert lerázott magáról, fölvágták 30 méter a kaputól, abból lett egy szabadrugás utáni szöglet, és abból a szögletből szerezte meg a vezetést utána a szaúd-arábiai belső védő, ami ugye egy fejes után kipatant a labda Muslimáról, aki egyébként 40. életévét pont a mai napon tölti be. Kipattant róla a labda, és közelről bekotorta a szaúd-arábiai belső védő, ebben vezetett Szaúd-Arábia. Uruguay a második fél időben hát nagyon minőségi játékosokat tudott behozni, akik hozzá tudták tenni a mérkőzéshez, és hát ne felejtsük el, hogy azért nekik komoly Európában játszó játékosaik vannak. Ennek köszönhetően óriási nyomást helyeztek a szaúdiakra, akik mivel ez a nyomás egyre erősödött, fáradtak a helyezkedések, már jöttek hibák, tolódásba, a védekezésbe, rengeteg szabadrugás volt, rengeteg beadás jobbról-balról, és egy ilyen után Araú megszerezte az egyenlítő találatot, teljesen jogosan, és a végén már Szaúd-Arábia nagyon várta, már mindent elkövettek, hogy húzzák az időt, akármilyen minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy menjenek a másodpercek, de Uruguay, ha ilyen ritmus diktált volna az első fél órában is, azt hiányzott, hogy hamarabb fáradjon el Szaúd-Arábia, akkor megnyerte volna a mérkőzést, mert az utolsó fél óra az nagyon jóra sikerült, minden néző szerintem élvezte a helyszínen is, remek mérkőzést láttunk, nagyon sok helyzettel, remek alakításokkal, de a második fél idő alapján meg is fordíthatta volna a mérkőzést Uruguay, de magának köszönheti, hogy nem így kezdte a találkozót, ezért nem érdemtelenül szerzett pontot Szaúd-Arábia.
3: Uruguay 22-vel próbálkozott a második fél időben, ebből egy gólt tudott szerezni. Egy kicsit a csatárokra, mert Darwin Núñez az első számú ék ott elől az uruguayiaknál, akinek az Al-Hilalban, a szaudi bajnokságban nincs annyira sok gólja, azt hiszem, hogy mindössze csak 6 találata van a bajnokságban, vagy volt a bajnokság során, és le is cserélték a fél időben, tehát nem a legélesebb formáját mutatja Núñez, miközben Luis Suárez, aki bár azért a 40. életévéhez közeledik, meg otthon maradt, amit a VB-t illeti, miközben Muslerát 40 évesen meg elvitték a kapuba. Mit szólsz ahhoz, hogy Luis Suárez most nincs a keretben, van Darwin Núñez, aki meg nem vágja a gólokat Szaúd-Arábiában.
2: Uruguaynak olyan csatárai voltak, hogy Forlán, Cavani, Luis Suárez, akit mit említetted, most lesz 40 éves, és valóban mutatta a televízió, és ott ült a lelátón. Hát egy fantasztikus egyéniség, ezt a szövetségi kapitány Bielsa tudja, hogy mi az oka annak, hogy őt bízták meg egyébként 2023-ban, hogy fiatalitást hajtson végre a válogatotton, de nem tudom, hogy Luis Suárez miért maradt ki a keretből, de biztos, hogy megvan az oka. Egyébként az én véleményem az, hogy biztos, hogy tudna segíteni, mert az ő tudása az félelmetes. Núñezre kitérve pedig leigazoltak Benzemát, és ezért sokkal kevesebb lehetőséget kapott a szaudi csapatban. Érződött is rajta a játékhiány, nem tudta úgy fölvenni a meccsritmusát, azért tudjuk, hogy ő milyen futballista, azért a Liverpoolban meg több helyen már megmutatta ezt, meg is fogja mutatni, szerintem csak újra a játékba kell lendülnie. Uruguay a második fél időben megmutatta azt, hogy tulajdonképpen miért ilyen jó csapat, és hogy Dél-Amerikában miért tudott ilyen előkelő pozíciót elérni a VB-re kijutás előtt. Tőle én sokat várok, főleg a második fél idő alapján. A csatárokra kitérve pedig egy Suárez szintű csatárja most nincsen Uruguaynak, még ha Núñez egy remek képességű játékos is, de azt gondolom, hogy Uruguay tovább fog jutni a csoportból, és szerintem még sok szép percet fog okozni a szurkolóknak.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Labdarúgás.
4: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Elfogadta a parlament az alaptörvény 16. módosítását. Teltházzal rendezik a Balatonátúszást, tovább melegszik az idő. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napi rend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormány határozatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán azt írta, elkezdték a párbeszédet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A tárcavezető hozzátette, a tervezett változtatásnak köszönhetően a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra részt vehetnek majd az Erasmus és a Horizon programokban. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-i Balaton-átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
4: Közlekedés.
6: Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába utazók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek.
4: Időjárás.
6: Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
7: Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése, mind a négy VB mérkőzés döntetlent hozott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki szigetek válogatottja ugyanis gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben. Szintén ebben a csoportban 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewoodban. Így látta a Spanyolország zöldfoki köztársaság találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc.
8: Le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezést nyújtott zöldfoki szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot. Nem ismertek elveszett labdát, az egyik hibázott, a másik kijavította. Lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlen nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni. Elsősorban a támadójáték tekintetében. Nem emlékszem olyanra, még Jamal esetében sem, amikor egy-egy elleni játék helyzetbe került volna néhány másodpercig, mert nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy mérkőzésbe, akkor a futballisten által megszokta büntetni, a másik pedig, hogy kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést. Tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is, nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védő harmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon 40 éves, le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezett védekezés csapategység példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó. Én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal, véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillett. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt. Ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából, illetve ami még a forgatások utáni helyzetteremtés, a széleken való bontások. Ami helyzetük volt, az pedig Ferran Torres, akár Royal Zabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebből a spanyol csapatba gól, de valahogy a fókusz az hiányzott. Ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarba Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet kell beletenni a mérkőzésbe, mert csak lábra passzott labdából és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
7: az Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának, Bene Ferenc által is kiemelt kapusa Vozinha ekép értékelt a bravúr döntetlent követően.
9: Ez az eredmény egy valóra vált álom, hiszen nem akárkivel játszottunk döntetlent, hanem a torna egyik fő esélyesével. Pályafutásom során végig azért dolgoztam, hogy egy ilyen mérkőzésen képviselhessem a hazámat. Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez a védéseimmel. De minden játékos társamnak jár az elismerés, elképesztő munkát tett bele mindenki, nagyon büszke vagyok rájuk.
7: Az afrikai együttesben kezdőként lépett pályára Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, aki 61 percet töltött a pályán. A korábban a Fehérvárban játszó stopira a kispadról nézte végig a mérkőzést. Laros Duarte optimistán összegzett.
10: Innentől már reálisnak tartom a továbbjutást. Eddig is rendkívül magabiztosak voltunk, de egy ilyen küzdős mérkőzés után még jobban érezzük magunkat. Nyugodtnak és fegyelmezetnek kell maradnunk. Itt az idő, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek.
7: Laros Duarte után pedig következzen a spanyol nemzeti együttes csapatkapitánya Rodri.
10: A keret minden tagja egyértelmű céllal és motivációval érkezett erre a világbajnokságra. Természetesen ezúttal is győzni szerettünk volna. Jól mozogtunk a labdával, és a passzjátékunkkal sem volt gond. A cél a 3 pont volt, de egy ilyen jól védekező csapat ellen ez most nem sikerült.
7: A labdarúgó VB-n ma 21 órától Franciaország Szenegállal, éjféltől Irak Norvégiával mérkőzik. Holnap hajnali 3 órától az Argentina Algéria, reggel 6 órától az Ausztria Jordánia találkozót rendezik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A világbajnokságon Svédországtól elszenvedett 5-1-es vereség után menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, akinek helyét a technikai igazgató Monter Kevazser veszi át a kispadon, és aki korábban már irányította az afrikai együttest. Már Kukureja a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt, a 27 éves spanyol válogatott hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. A másodosztály előző idényének gólkirálya, Pálinkás Gergő az élvonalba frissen feljutott Vasas labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 29 éves csatár egy csereüzlet keretében érkezett az angyalföldiekhez, Németh Barnabás pedig a Kecskeméthez került, és a fővárosi klub szerződtette a támadó középpályás Kovács Réti Márkot is Nyíregyházáról. 3 ajánlat érkezett a tegnapi határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A 3 ajánlatból 2 külföldről, egy pedig a határon belülről jött. Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Hidrofehérvár AV19. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben. Megfordult ugyanakkor a finn és a svéd élvonalban. Bondár Anna búcsúzott a nottinghami füves pályás tenisztornától, mivel az első fordulóban 3 játszmában kikapott a világranglista 25. helyén álló amerikai Emma Navarrótól. Gálfi Dalmának pedig a selejtező első köre jelentette a végállomást a berlini füves pályás tenisztornán, miután 6-3, 7-6-ra alulmaradt a holland Susan Lamenszel szemben. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
11: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: A stúdióban Harsány Levente és Szuper Levente. Jöjjön most a VB negyedik napjának összefoglalója, Krejsz Bálint gondolatai.
2: Történelmi gól, majd német gála mérkőzés. Egyenlítés, illetve győztes találat az utolsó percekben. A labdarúgó világbajnokság negyedik játéknapja is különleges pillanatokat hozott. A következő percekben ezeket idézzük fel. Időrendi sorrendben haladva a Németország Curaçao mérkőzés krónikáját idézzük fel először az E-csoportból. Igazán különleges találkozó volt ez Houstonban, hiszen a futballnagyhatalomnak számító négyszeres világbajnok európai ország a Karib-térség történelmet író csapatával játszott. Curaçaón 150 ezeren laknak, ennél kisebb lakosságú nemzet még sosem jutott ki a labdarúgó VB-re. Az egyértelmű volt, hogy kiszámít a mérkőzés esélyesének, igazából csak a különbség volt a kérdés, és az, hogy betalál-e Curaçao. De sikerült. Ez kiderül Katona László és Jó András közvetítéséből.
3: A bal oldalt egyelőre, itt a 16-os sarkánál a német válogatott, mégpedig Wirtz teszi tovább, és elő, és gól! Vezet Németország! A találkozó 6. percében, a gólszerző pedig nem más, mint Mecsa! Hát gyors volt ez a vezető találat, nem bízza a véletlenre a német válogatott. Egy szép akció, összjáték Wirtz és Mecsa között, ő pedig aztán a bal sarokba belsőzte a labdát.
4: Curaçao indul meg, sőt Locadia már benne a 16-oson belül jöhet egy lövés, és ott a curaçaói gól! A 8-as mezben játszó Comerencia volt az, aki a kipattanó labdát hosszúba célozta és belőtte a kapuba. Neuer ugyan vetődött, de ezt talán nem láttuk jönni, és még pont jó, hogy tanulom a nyelvet és figyelem, mert egy papírmenti nyelven úgy van, hogy El Saka un gol. Curaçao, tehát Curaçao gólt szerzett a 21. percben. Jöhet tehát a 37. perc legvégén, Brown szöglete most érkezik, középre, jó fejes, és ott a gól! Schlotterbeck már annyiszor felugrott, annyiszor volt lehetősége fejelni, most pedig megint őt kereste a labda, ő pedig a hosszú alsót, a kapu jobb alsó sarkát vette célba, Room nem is tudott vetődni érte, ez remek fejes volt.
3: 11-est végezhet el a német válogatott, Kai Havertz az Arsenal játékosa a labda mögött, ballal lövi majd el, mégpedig be a kapuba a jobb alsó sarokba, 3-1, Room elment balra, a labda pedig jobbra.
4: Jó bejátszás Muszi ellenek a 16-oson belül, és ott a negyedik német gól, mindössze alig másfél percet kellett várni, gyönyörű bejátszás volt ez, Muszi ellenek lefordult a védőjéről, és a hosszú alsóban lőtte a labdát. A 46. percben tehát megszerzi Németország a negyedik gólját a mérkőzésen. Az állás 4-1 a németeknek. A curaçaói térfélen építik a németek a támadásukat. Wirtz most befelé tör a pálya bal oldalán. A továbbítása pedig pontatlan, de mégis átmegy a labda, és fordulásból, ha jól láttam, Brown bizony megszerzi az első gólját itt a német válogatottban, és hát azt tegyük hozzá, hogy ez a mai mérkőzésen az 5. talált, így már 6 gólunk van a mai talál a mérkőzésen. Raum, aki továbbítja Havertzet már a 16-oson belül, jó a bepassz, ott a második hullámban Kimmich tologatja, még nem lőtte, inkább Undavnak, és ott a 6. német gól is. Havertz öles lépteke megy a kapu felé, vele szemben Raum átemeli, és ott a 7. gól a 88. percben. Havertz kapott egy remek kiugratás, és azért ott volt a nyakán Obispo, de át tudta remekül emelni ballábbal.
2: Németország a 2014-es világbajnoki elődöntő után ismét 7-1-re győzött. Akkor Brazília volt a szenvedőfél, most Curaçao. A németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann elégedett volt a látottakkal.
5: Dann war es schon spannend zu sehen, wie die Mannschaft damit umgeht mit dem Ausgleich, weil man einfach natürlich dass die anderen beiden Turniere im Kopf hat, das hat man auch gemerkt so 5-6 Minuten.
2: Érdekes volt látni azt, hogy a csapat hogyan reagál az egyenlítésre. Alapvetően látszott az, hogy az első gól után kicsit visszavettünk, és abban az 5-6 percben, amíg átengedtük a kezdeményezést, az ellenfelünk sok önbizalmat szerzett. Mi pedig hirtelen túl statikussá váltunk. Azt gondolom, hogy hamar túllendültünk ezen a holdponton, és sok gólt szereztünk. Igyekeztünk minél többször eredményesnek lenni. Ezután a mérkőzés után egy német zene címe jut eszembe, ezen a vonaton nincsen fék. Ebben a szellemben futballoztunk. Mentünk előre, küzdöttünk fék nélkül, és azt hiszem, ezt meg is mutattuk. A játékosok azt gondolom jól érzik magukat. Jó a hangulat az öltözőben, és ez kulcsfontosságú. Fontos, hogy ezt megtartsuk, és ne engedjük be a negatív gondolatokat. Ez az egyik kulcsa annak, hogy jó mérkőzéseink legyenek. Ha ez sikerül, nagyszerű dolgokat érhetünk el.
5: Kein Deut nachlassen, was das angeht, und dann haben wir schon viele gute Spieler auf dem Feld, die auch viele gute Dinge machen können.
2: Curaçaónak már az is hatalmas dolog, hogy története során először kijutott a világbajnokságra, és a Karib-térségből érkező együttes első VB-gólját is megszerezte. Egy ilyen kis ország játékosainak életre szóló élmény lehet a német válogatott ellen játszani. Erről tanúskodik a csapatkapitány Leandro Bakuna értékelése is. Nagyszerű volt, ez hatalmas élmény. Jó látni, hogy a honfitársaim mosolyognak. Gólt lőttünk, ez volt történetünk első VB-gólja. Először járunk ilyen nagy tornán. Bármi történik, a curaçaóiak boldogak lesznek, és végig támogatnak minket. Bármi is történjen, azt gondolom, hogy mi már hősök vagyunk. És igyekszünk megtalálni azt, hogy mivel tudunk meglepetést okozni, akár pontot is szerezni, hogy a szurkolók még jobban élvezzék ezt a tornát. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc ennél jóval kritikusabb módon értékelte a 7-1-es eredménnyel végződő Németország-curaçaó mérkőzést. Most őt hallják.
6: Én úgy gondolom, milyen arányban is, mert teljesen megérdemelten nyert a német válogatott. Curaçaót megismertük, és gratulálunk nekik, hogy kim vannak a világbajnokságon, de alapjaiben nem ez a világbajnokság szintjének a realitása ez a mérkőzés. Szerintem jobb ezt elfelejteni, szép gólok voltak, zárjuk be ennyivel is, nézzük a további komoly mérkőzéseket, mert ez nem volt az.
2: A német válogatott magyar idő szerint szombat este Elefántcsontpart ellen folytathatja menetelését, míg Curaçao vasárnap hajnalban Ecuador ellen lép pályára. A gólgazdag mérkőzés után a negyedik játéknapon Hollandia és Japán egymás elleni küzdelmével folytatódott az esti VB maraton a Texas állambéli Dallasban. Az első fél idő nem hozott gólt, a második 45 perc viszont kifejezetten izgalmas volt. Idézzük fel a legfontosabb pillanatokat, a kommentátor német Kornél.
7: Kramenbeck, ott az ívelés, gól, kapufáról bepattan, vezet Hollandia, Van Dijk maradt elől. A védő pedig megszerzi a hollandok vezető találatát az 51. percben. Japán támadás kibontakozóban, nem csak a kibontakozóban, jön ez egy elítés a 16-os vonaláról. Nakamura teszi-veszi a labdát, nem veszik komolyan a hollandok, és kilövi Nakamura a jobb alsót.
8: Szépen. Most ez egy váratlan csel után épül Kravenbeck révén az akció. Lesz a lövés. Lesz bizony, ott a gól! Holland gól! A 16-os vonaláról Summerville talán. Az biztos, hogy ez egy gyönyörű ballábas lapos lövés a jobb alsó sarokba. Szépen a jobb alsóba. Tökéletes befejezés. Ha jól láttam, a hollandok 24-es számú játékosa Summerville volt az. Nem mondom, hogy óriás nyomás, de nyomás alatt a holland csapat, és ugye, amiről már beszéltünk, fordított előjellel, hogyha nyomás alatt tartod, akkor onnan azért a hiba lehetőségek is lehet, hogy megnőnek. Ezúttal most középre megy a labda, gól! Tessék, megnőttek! Na, de, hogy megnőttek! És egy fejes! Hát ez hihetetlen! Elképesztő!
2: Japán tehát a 88. percben mentett pontot a hollandok elleni mérkőzésen az F csoportban. Hallgassuk meg a főszereplőket, elsőként az Európaiak Szövetségkapitánya Ronald Koeman értékel.
9: Ja, je zag het ook aan hun, hè. Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten.
10: A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen kétszer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
2: Most pedig a japán játékos Daichi Kamada osztja meg a gondolatait.
10: Legalább egy pontot mindenképp szerettünk volna szerezni a hollandok ellen. Egy ilyen szintű rivális esetén persze sokkal könnyebb ezt kimondani, mint a pályán véghez vinni, de végig tartottuk magunkat a játéktervünkhöz, és akkor sem estünk pánikba, mikor hátrányban játszottunk.
2: A hollandia-japán találkozót így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László.
11: Ha minden szegmenst egymás mellé állítunk, akkor azt gondolom, hogy igazságos döntetlen született. A hollandok az első fél időben, ugye említettük Málen helyzetét, a fejesét, ott két lehetőségük volt. A japánok későn kezdtek ébredezni, de ott a hollandoké volt egyértelműen pontozással az első fél idő, ha mondhatok ilyen ökölvívó nyelven megközelítést. A második fél időben a hollandok parádésan kezdtek, ott meg is szerezték a vezetést, és úgy nézett ki, hogy el is dől a találkozás. találkozó, akkor nagy különbség volt a két csapat között. Nagyon oda préselték a japánokat. De a japánok meg tudták mutatni azt, hogy a biztonsági játék ide vagy oda, ahogy vesztett helyzetbe kerültek, abban a pillanatban váltani tudtak, és van egy olyan játékuk, amit jó volt nézni, előre mennek, járatják a labdát, Ito fantasztikusan jó játékos, én nem is tudtam, azt tudtam, hogy minden játékosuk Európában játszik, mondtad, hogy francia másodosztályban, megnéztem, hogy jó csapatokban, Frankfurtban, stb. Játszanak, de Ito például kifejezetten üde színfoltja volt ennek a mérkőzésnek, mert Hakpót ismerjük a Liverpoolból, ugye a holland játékosokat sokat látjuk, de például Ito annyiszor mögé tudott kerülni a holland védelem bal oldalának, és onnan jöttek a lehetőségek, hogy miután másodszor megszerezte Hollandia a vezetést, akkor úgy nézett ki, hogy el is dől a mérkőzés, mert amit addig láttunk, hogy Japán nagyon defenzíven játszott, nem gondoltam, hogy fog tudni váltani, és ilyen minőségi váltást belehozni a mérkőzésbe, de meg tudta ezt tenni, jöttek a beadások, ugye beszéltünk arról, hogy a magas védők ellen mi lehet az ellenszer minőségi pozícióból, jött egy szögleteket harcoltak ki, jó beadás, gyönyörű gólt fejeltek, a végeredmény 2-2, azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltem.
2: Hétfő éjjel az E csoport másik két csapata is bemutatkozott, Elefántcsontpart és Ecuador Philadelphiában mérte össze a tudását. A találkozó kiegyenlített játékot hozott, a labdabirtoklás és a helyzetek száma is nagyjából hasonló volt. Sokáig úgy tűnt, hogy a próbálkozások ellenére gólt nem láthatnak a nézők, de végül a 90. percben egy gyors jobboldali kontra után a nagyjából 50 méter sprintelő Szingó passzolta be középre a labdát Amad Diallónak, aki egyből lőtt a kapu jobb alsó sarkába, ezzel beállítva az 1-0-ás végeredményt. A győzelem után az Elefántcsontparti csapat támadója Ján Diomande értékelt. Ilyen nagyszerűen szerettünk volna bemutatkozni. Nyerni akartunk, és ezért mindent megtettünk. Mindig megtiszteltetés a világbajnokságon játszani és Elefántcsontpartot képviselni. 32 millió honfitársunkért küzdünk, és nagy dolgokat szeretnénk elérni. Az ecuadoriak szövetség kapitányát, Sebastián Békecsészét is meghallgathatjuk. Őszintén szólva ezt a mérkőzést megnyerhettük volna az első fél időben. Ezt követően is volt néhány lehetőségünk, de itt azért már megváltozott a játékképe. Volt egy olyan ítélet is, ahol szerintem piros lapot kellett volna felmutatni, ez elmaradt, és végül a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Kicsit keserédes érzéseim vannak a vereség miatt, de igyekszünk a folytatásban ezt kijavítani. Most pedig a Nemzeti Sportrádió szakértője, Vukovics László foglalja össze a találkozón látottakat.
12: Elefántcsontpart egy kicsit megilletődőtlen kezdett, és Ecuador a hírnevéhez méltóan, gondolok itt arra, amilyen előzményekkel jött a selejtező sorozatból, nagyon magabiztosan léptek föl a találkozón. Nem volt egy öldöklő iram, de lehetett érezni, hogy amikor rá tudtak gyorsítani az ecuadoriak, akkor helyzetet tudtak kialakítani. Az ecuadoriak próbálták kivenni az élét a támadásoknak, de nem tudott kialakulni komolyabb helyzet a mérkőzésen, egészen a 20.-25. percig, amikor is gyönyörű ecuadori támadásból egy kapufát lőttek, azt megúszta akkor a Elefántcsontparti csapat, majd későbbiekben próbálták megállítani az ecuadoriakat, ez helyek közel sikerült is, de tudni kell az ecuadoriakról, hogy a legdinamikusabb és a legjobb fizika erővel rendelkező csapat Ecuador, mert tényleg nagyon jó futballistákból áll, de a Elefántcsontpartiak kivették az élét a játékuknak. Sikerült még egy kapufát szereznünk az első fél időben, lehet mondani, hogy az első fél időben abszolút Ecuador akarata érvényesül, csak ez gólokban nem mutatkozott meg. A második fél időben teljesen más képét mutatta a játék. Elefántcsontpart átvette a kezdeményezést, nagyon szép támadásokat vezettek, és olyan volt, mintha az első fél időt teljesen el is felejthettük, mert Elefántcsontpart fölénybe került, és levegőbe lógott a gólja, de nem sikerült betalálni. Utána megült egy kicsit a mérkőzés, azt lehetett érezni, hogy itt a felek meg fognak osztozni a pontokon, de a végén Elefántcsontpart második félidei játékával nagyon nagy nyomást gyakorolt akkor már az ecuadori csapatra, többször oda került, nem az, hogy 100%-os helyzetbe, de nagyon jó lövőpozíciókba, és végig az ő akaratuk érvényesült a második félidőbe, és a végén a csereként beállt játékos révén megszerezték a győztes gólt is.
2: A negyedik játéknap utolsó mérkőzését Monterreyben rendezték, Svédország és Tunézia küzdött meg egymással. A svédek nyögben nyelőse jutottak ki a VB-re, a selejtező csoportjukban utolsó helyen zártak, és csak a Nemzetek Ligája pótselejtezőn vívták ki a részvételt. Ennek ellenére most nagyon magabiztosan 5-re nyertek az afrikai csapat ellen. Vukovics László összefoglalója következik.
12: Az elején nem látszódott, hogy ekkora különbség lesz a mérkőzésen. A svédek kezdtek jobban, de Tunézia egyenrangú ellenfélnek bizonyult akkor még. Hát tudjuk, hogy a svédeknek Gyökeres és Isák révén két nagyon erős csatáruk van. A Gyökeres ugye 28 éves Arsenal csatárja, Isák a Liverpool játékosa, aki sokat volt sérült, de nagyon készült erre a világbajnokságra. És az első félidőben Ayari révén a 7. percben egy ilyen kavarodásnál Isákot indították, a kapus röviden ütötte ki a labdát, és Ayari 20 méterről nagyon szépen bevágta a hálóba, ebben vezetett Svédország, majd Isák kapott egy labdát a bal oldalon, a 30. percben 1-1-ben lerázta a védőjét, magáról befele tolta, és a hosszú sarokba elpasszolta. 2-0, ekkor úgy nézett ki, hogy lefutott a mérkőzés, teljesen sima, a ellenfél teljesen padlón volt a tunéziai csapat, de aztán teljesen váratlanul a 43. percben egy szöglet után kipattant a labda, jobb oldalról beadta a tuniszi védő, és az előragadt védő Rekik, aki a Maribor játékosa, a 43. percben gyönyörűen csúszott a hosszú sarokba. Ez lélektanilag nagyon fontos gól volt a tunéziaiaknak, így meccsben maradtak. És a második félidő úgy kezdődött, hogy meg is volt fogva a svéd csapat, nem tudták rendezni a sorokat a szünetben, és Tunézia támadólag lépett föl. A második félidő első 10 percében úgy nézett ki, hogy akár egyenlíthet is, de ez nem történt meg, és Gyökeres Viktor az 53. percben egy óriási védelmi hibából a kapus letette a labdát a belső védőjének, a csapatkapitánynak, aki utolsó emberként 25 méterre a kaputól elcselezte, Isák elvette tőle, Gyökereshez játszott, aki gyönyörűen bepasszolta a labdát a kijövő kapus mellett. Ez nagyon megfogta a tuniszi csapatot, akkor már nem tudták felvenni a versenyt a svédekkel. A svédek nagyon szépen tartották a labdát, ölték a játékot, és akkor jött egy csodacsere, Graham Potter pályára küldte Swanberget, aki abban a pillanatban, hogy beállt, egy szabadrugás volt oldalról, és első labda érintésére megszerezte a svéd válogatott 4. gólját, majd Ayari keretes szerkezetbe zárta a svédeknek és saját magának a mérkőzést. Az első után az utolsó gólt is ő szerezte a 96. percben. Úgy tudnám összefoglalni, hogy Graham Potter varázsolt a svéd válogatottal, remek játékot produkált a svéd csapat, akiről tudjuk, hogy 1958-ban egyszer voltak VB döntőben, akkor ezüstérmesek lettek.
2: Most pedig a főszereplők értékelését hallhatjuk, elsőként Svédország szövetségkapitányát, Graham Pottert.
13: Yeah, fantastic. Great performance. 5 goals.
2: Fantasztikus teljesítmény. 5 gólt lőttünk, és akár még többet is szerezhettünk volna. Büszke vagyok a játékosokra. Ez a győzelem nagyon fontos volt. Örülök, hogy így kezdtük a világbajnokságot. Az önbizalmunknak biztosan jót tesz ez az eredmény. Most fontos, hogy regenerálódjunk, és felkészüljünk a következő mérkőzésre.
13: Which is important, but we'll enjoy tonight and then recover and get ready.

0: 7-1, Hollandia-Japán 2-2, Elefántcsontpart Ecuador 1-0 és Svédország-Tunézia 5-1. És hogy mi várható a folytatásban? A következő órákban bemutatkozik az Európa-bajnok Spanyolország, amely magyar idő szerint 18 órától a Zöldfoki szigetek ellen lép pályára, 21 órától Belgium-Egyiptom mérkőzés lesz. Éjféltől Szaúd-Arábia és Uruguay méri össze a tudását, majd éjjel 3-tól Irán és Új-Zéland is bemutatkozik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kreisz Bálint összefoglalóját hallották a VB negyedik napjáról.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Persze, labdarúgó világbajnokság. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 2 óra múlt egy picivel Nemzeti Sportrádió Sportreggel adása. Kellemesen, nyugodtan az utolsó tanítási héten Szuper Leventével. Hello Levi, szia!
2: Szia Levi, jó reggelt!
1: 06 30 55 55 605 és az elérésünk. A kérdés itt van, adekvát és mindenki számára elérhető. A válasz csak az szerintem mindenkinél más és más lesz. Eddig ugye úgy volt, hogy Argentína, Spanyolország és ugye Franciaország a három kiemelten végső győzelmes esélyes csapat. A tegnapi spanyol kik játszottak? Maldív vagy Togo? Zöldfoki köztársasággal játszott 0-0 után. Erősen esett. Nem az idő, hanem az esély annak, hogy a spanyolok végül is megnyerik a VB-t. Jegyzem meg, Argentina is így az első meccset elvesztette 4 évvel ezelőtt, szóval azért nyugalomra intek
2: meg
1: mindenki.
2: A spanyolok a múltkor rúgtak egy hetest ugye az előző VB-n, aztán mi lett a... ugye az első meccsen.
1: Például, szóval, na igen, szóval bármi lehet. Ezért teszem már most fel a kérdést, hiszen most már lement egy-két meccs. Kb. Láttuk, hogy milyenek az erőviszonyok, azt mondom kb. Mert most jönnek majd angolok, meg a franciák, ma, meg holnap. Szóval, hogy látjátok? Ki nyeri szerintetek? Ki a legnagyobb esélyes? Nem csak ki nyeri.
2: Levi,
1: ki
2: a legnagyobb ez esélyes? A tegnapi spanyol meccs, ez minősítette a spanyol válogatottat?
1: Nálam nagyon.
2: És attól esélytelenebbnek tartott?
1: Nálam nagyon. Tehát én ugye, amikor,
2: szerintem semmi jelentősége nincs. Sajnos, ez nagyon rossz kimondani, hogy semmi jelentősége nincs szerintem a tegnapi spanyol 0-0-nak.
1: Ha ez egy, egy imitált játék és egy eredményt befolyásoló játék, akkor viszont... ha lehet ilyet, hogy sportágat eltiltani, ezt csinálták, nem tudom, de vagy már annyira idős, vagy már annyira tapasztalt, hogy emlékszel arra, hogy például Bulgáriában, ami Bulgária, betiltották a labdarúgást 2 évre az ilyen elvileg hát befolyásolt mérkőzések és eredmény kapcsán. Azt mondták, hogy elég. Tehát annyira fertős, annyira rossz az egész közeg, hogy itt ne menjetek ki, mindenki focizhat, nincs bajnokság, nincs eredmény, senkit nem érdekel. És akkor azt hiszem 2 évben újra visszatették, mikor már rendszerek kicsit feligult meg, akik rosszak voltak, azokat elítélték. Szóval, bocsánat, ez így van, hogy ez egy VB-n nem lehet szerintem olyan, hogy nem tiszta szívvel játszanak a játékosok. Ha ebbe is valaki belenyúl föntről, hátról, akkor tényleg minden bizodalmam elveszett.
2: De azért a másik oldalt is dicsérni kell, tehát a zöldfoki szigetek
1: nagyon.
2: Úgy védekezett, és de jó, kellemetlen volt látni, hogy volt a kapus ugye a kapuba, és 10 ember ott a saját 16-osnak ugye a közvetlen környezetébe.
1: Neki egy, 110 neki egy melós, blokkolás. Neki egy melós meccs volt, igen. De most tudod, fejjel, mit nem értek?
2: Lábba, mindennek.
1: Te sportoló voltál, vagy örök életedre, az maradsz kiváló. Ha látod, hogy nem megy egy taktika, mert az egyértelmű, 10 perc után nem nagyon lehet fel, 20 perc után sem tudják feltörni, 30 perc után ugyanaz van. Tehát ha én ugyanabban a stílusban udvarolok egy nőnek, és mindig lepattint, akkor el kell gondolkodnom, hogy próbálj valami más, mert ez nem fog bejönni. Pedig este nekem szükségem van.
2: De próbálkoztak, jött be Jamal, jöttek be a cserék, Dani Olmos,
1: stb. Emberekkel próbálkoztak, a taktika ugyanaz volt. Tehát én eljövök a csajtól rossz udvarlási technikával, oda küldek téged, másik 2 haveromat, ugyanúgy le fogja pattintani őket, mert hozzá nem az az út vezet. Tehát azt akarom ezzel csak érzékeltetni, hogy ha látod és látszik, hogy nem működik az, hogy Tili, Toli, Tiki taka se volt, tehát bejött a Jamal, akkor valami. De ide egy passz, oda egy passz. Akkor nézzük, sikerül-e egy percen belül 700 passz csinálni. Sikerült, óriási. Várjál, de ez nem az a meccs, ami a passzokra megy, kéne gólt lőni. Hát az nem megy. De ott van Rodri, az aranylabdás. Na, akkor lett vége minden. Ott van Fábián Ruiz, hát mint anyám papucsba. Szóval, hogy semmi, sehova, ez nagyon nagy.
2: De oké, Levi, akkor kérdezek egyet. Sokat teniszezel, hogy nyertél-e már olyan ellenfél ellen, aki sokkal jobb volt nálad? Biztos, ugye?
1: Hát, sajnos nem, de nem.
2: És kaptál ki olyantól, aki sokkal
1: pont
2: gyengébb volt.
1: Pont tegnap volt ilyen. Pont tegnap volt ilyen.
2: De ugye, mert idegesít az, hogy valahogy belekap, valahogy ütsz egy 180-as szervát, valahogy belekap, lecsorog a hálóról, ráesik a vonalra, stb. Mert a spanyoloknál, meg azért a sportban, ez előfordul, szerintem annyira frusztráltá tette a spanyolokat az, hogy 30 perc után nem vezettek 4-gyel.
1: De olyan tudáskülönbség kell, hogy legyen a zöldfoki köztársaság vagy szigetek és Spanyolország csapata között, hogy ha nem megy nekik, ha rosszul játszanak, ezt szokták mondani, ha rosszul játszó spanyol válogatottnak is, mondjuk 1-2-3 góllal meg kell verni őket.
2: Akkor most én leszek itt a jó fej, és tényleg arra hegyezem ki, hogy vannak olyan mérkőzések, vannak olyan pillanatok a sportban, amikor annyira frusztráltá tudott tenni az ellenfelet, tényleg nem számoltam, hogy hányat blokkoltak, mert 3 perc alatt a 20-nál elhagytam a számolást, de hát ez is egy valamilyen szinten egy hőstett.
1: Oké, de akkor viszont én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen egy BCD verzió kártya, mint ahogy nálunk az érettségén tudta a osztályfőnök, hogy ki az, aki mit tud, hát ő aztán pláne 4 évben volt.
2: És sose
1: felejtem, nem mondom a nevét, hogy hallgasson, hogy oda ment, és úgy gondolta, hogy érted, hogy fogja, és kihúzza a tétet. Viszont a tanár fogta újjal, hogy ne húzza ki azt, ő meg akarta, és ugyebár...
2: Ismerte annyira, hogy nem, tudja, az, hogy az
1: neki nem
2: kell.
1: Fog menni, de ő az... mondja meg a tanár. És nagyon nehezen, egy hosszú 5-10 másodperces vajudás után kirántotta azt a tételt a tanár ujjai alól. És kiúzta, és elolvassa. Okay. Mi a tanár? Hát, tudtam, hogy az nem fog menni.
2: A spanyol szövetségi kapitány pedig nem rántott elő egy tételt sem.
1: Hát ezt mondom, ugye? Jó reggelt, hello Afrika, jó reggelt Vietnám, hát persze. Tehát nem lehet ez, és ha már Afrika, hát Európa és Afrika párharcban, Afrika eddig magasan vezet. Magasan, ezen érdemes elgondolkodni, kedves játékos megfigyelők. Na de mit ad a VB ugye nekünk? Egy újabb furcsa dolog, nem csak az eredmények kapcsán, hanem az oda vezető út is, ha már egyszer valaki kijutott egy csapat, még az sem biztos, hogy olyan könnyűvé teszi neki, hogy eljusson konkrétan a meccs helyszínére, hiszen az történt a világbajnokság, hogy egy újabb kellemetlen incidense kapcsán, erről beszélünk most, az uruguayi labdarúgó válogatott kevesebb, mint 24 órával a Szaúd-Arábia elleni mérkőzés előtt még mindig nem tudott belépni az Egyesült Államokba adminisztratív problémák miatt. Tehát, erre mondja a lárandásán, normális. Az uruguayi labdarúgó szövetség ilyen hangokat szoktunk hallani teniszmérkőzéseken is a vonalbíróknál, akiknek nem tették még vissza a fogát, mikor egy labda a vonalon túlért földet. Auf! Na, közleményben számolt be a helyzetről, hangsúlyozta, késedelem oka nem rajtuk múlik. Az auf hatáskörén kívül eső problémák miatt Mexikóból történő indulás késedelmet szenvedett, a keret jelenleg szállodában pihen. Mondták ezt akkor. Beszámolok szerint a helyzet annyira komplikáltá vált, hogy végül egy második repülőgépet kellett találni a csapat számára, amelyet Floridában szállíthatja majd a játékosokat és stábtagjait. Ezt a repülőt egy magyar vállalkozótól kérjenem. Az uruguayi szurkolók számára különösen ismerős lehet a történet. A válogatott hivatalos közösségi oldalán felidézték a 2010-es világbajnokság előtti esetet, amikor a legendás támadó Diego Forlán bosszankodott a csapat repülőgépének késése miatt. Korábbi klasszis akkor így fakadt ki. Ki a hibás? Egy keke szákó? Hajrá Uruguay! Szokká Uruguay! Mostani fennakadás nem az első olyan eset. Tornán az Egyesült Államok bevándorlási és belépési szabályai miatt okoz problémát korábban. Afrika egyik legismertebb játékvezetője, ugye erről is értekeztünk, a szomáliai Omar Ártán sem kapott engedélyt arra, hogy az országba utazzon és a mérkőzéseket levezesse. A FIFA és az amerikai hatóságok együttműködése torna során több alkalommal is már komoly vitákat váltott ki. Egyébként az iráni szövetség például azt kifogásolta, hogy a FIFA elnöke Gianni Infantino nem tudta biztosítani az iráni küldöttség teljes körű beutazását az Egyesült Államokban rendezett mérkőzésekre. Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor azzal indokolta egyes vízumkérelmek elutasítását, hogy nem látszott rajtuk az arcuk, csak a szemük. Szóval nagyon kemény. Utóbbi mondat nyilván nem volt, mert ezt én tettem hozzá. Szóval megint az, hogy erről beszéltünk, hogy mikor tegnap ugye láttuk, hogy a Szaúd-Arábia, Uruguay végül is egy-egyre végződött, magasan Uruguaynak kellett volna nyerni. Azért ebben te most tudsz nekünk segíteni, hogy mit jelent az, hogy teljes nyugalomban, felkészülten, kipihenten, a meccsre fókuszálva, koncentráltan érkezzen meg egy válogatott időben a mérkőzés helyszínére. Ez gondolom hokiban is ilyen volt, ha elvesztettek a ruhát, most úgy az angoloknak a teljes ruházatát vesztették el, felszerelését, aztán lefoglalták, mint bűnügyi eljárás alá helyezték, és valahova nem tudnak hozzájutni. Szóval,
2: hát nekünk az, csak hogy egy példát mondjak, na, hogy pont a szaporói VB, amikor feljutottunk 70 év után, vagy 70x év után az A csoportba, az volt az a világbajnokság, amikor a fél csapatnak a szerelése nem érkezett meg normálisan.
1: Mi bejátszottatok, Görkoli?
2: A VB kezdetére megérkezett, csak nem tudtunk edzeni normálisan. Tehát, hogy a fél csapatnak volt szerelése, de akkor megtaláltuk azt a megoldást.
1: És az
2: hogy,
1: a fél csapat lett a kezdővé.
2: Hogy ugye edzett az a fele a csapatnak, akinek ott volt a szerelés, a másik pedig várt a cserepadon.
1: Aha.
2: Edzettek egy negyed órát, aztán átadták a felszerelést, képzeld el, ez egy ilyen sztori
1: volt. Még a kisebb is volt a hoki, de hát ökölbe szorított a lábát, és ő nyomta.
2: Vagy mindenki nyilván megtalálta a párját nagyjából, hogy akkor most milyen méretű korcsia, stb., de megtaláltuk a megoldást, hogy tudjunk edzeni. Tehát ezek olyan dolgok, amik fölött a játékos, vagy a szakvezetés, vagy bármi, nincsen úgymond kontrollod. És a sportban azt mutatják, hogy te azt a dolgot kontrolláld, amit tudsz kontrollálni. Tehát a külső tényezőket meg kell tanulni igazából kizárni teljesen.
1: Tehát félre kell tenni mindent.
2: Most azt, hogy Mexikóból Floridába átérni, az nem egy túl nagy távolság. Tehát az, hogy most nyilván különbség, hogy most Floridában egy szállodában pihensz a meccs előtt is készülsz, vagy Mexikóba, de akkor a különbség nem az, hogy az egész világot át kell utazzat.
1: Jó, hát azért egy-két játékos mondta, hogy ugye csomagtartóban mentek át a határon, egy kocsi csomagtartójában. Nem volt annyira jó, de ezért mégis átjutottak.
2: Csak ez meg lehet olyan dolog, ami abszolút összekovácsolja az egész brigádot, mint például nálunk Japánban, hogy ez egy olyan vicces és abszurd dolog volt, hogy nem tudtunk edzeni közvetlenül a VB előtt, hogy mégis kihoztuk belőle azt a pozitív hozadékot, amit kellett.
1: Én annyi példát tudok csak hozni, hogy amikor például akár teniszezünk, vagy bármi más meccs van, most padelzni szoktunk egy csomót, hogy akkor, amikor ha valaki picit késik, és úgy ugrik be játszani, nem tud úgy hosszú percek múlnak el, 10 percek, akár 20 is, mire kicsit kifújja magát, mire ott belép az egész karmájába, az egész hangulatába, a vibe-be, a flow-ba, a meccsbe, meg magába, a sportákba, hogy azt is el tudom képzelni, hogy itt is, ha ők később érkeznek meg a helyszínre, vagy nem volt meg a felszerelésük, és később, vagy küldenek egy újat, ami nem olyan volt, mint az eddigi cipője, és stb. Hogy akkor az kihatással lehet a mutatott játékra.
2: Csak saját magára egyébként. Mert hogyha te ezen...
1: Vagy nem kellene olyan profinak lenni, hogy mindent kizárj.
2: De hát ezért mondom, hogy ezen elkezdesz gondolkodni és problémázni, hogy akkor most egy picit később érkezek meg a helyszíre, és 24 órával előtte még ott vagyok. Mexikó azért nincsen messze Floridától, tehát hogy legyünk őszinték.
1: Hát aki nagyot tud köpni azért.
2: Tehát igen, és ezek ilyenkor előjöhetnek úgy, mint kifogás, mint zavaró tényező, és akkor már is nem, a fókuszod egy kicsit elmegy.
1: Na igen, szóval ilyen tényezők, vagy ilyen, hogy mondjam, helyzetek vannak, de szerintem minden nagy eseményen, talán, ha nem magyar rendezésű sporteseményről van szó, mert abban mi nagyon jelesek vagyunk, akkor ez előfordulhat. Teszem hozzá azért, tényleg csak halkan, hogy Uruguay 80. percben lőtte azt a bizonyos egyenlítő gólt, mert Szaúd-Arábia vezetett végig, és úgy örültek neki, komolyan mondom, mint amikor falura bevezetik az áramot, tehát hogy atyaik, hogy lőttünk egy gólt Szaúd-Arábiának, és ezzel 1-1.
2: És ezzel tehát, pontot mentünk valószínűleg.
1: Igen, mint tegnap a belgák, érted? Szóval, hogy az is olyan felhozatal, és hát egyszer meddő támadások sora és sokasága, de na mindegy is, szóval, hogy ennek ennyire, vagy lehet, sokan azt mondják, hogy éppen ezért jó így a VB, mert ugye mi arról beszélünk, hogy a nagy csapat, hogy ne legyen annyira egyértelmű, mint a nagy teniszmeccseken, ha mindig nyer az első, második, harmadik, negyedik kiemelt, hát rémunalmas. Szurkolnak a kis csapatoknak.
2: Unalmas volt, amikor Nadal, Djokovic, Federer meg Murray került elődöntőbe mindig? Hát nem. Azért.
1: Értelek, talán az a kivétel erősíti, meg Ronaldo, meg Messi jelenléte sem volt unalmas, meg Neymar, de valahol egy idő után én azt mondom, hogy mindig jó egy kicsit azért esélytelennek szurkolni, meg jó látni. Tehát nagyon-nagyon szívszorító volt tényleg, hogy a Zöldfoki Köztársaság, a Zöldfoki Szigetek csapata, és ahogy játszott, és vérverejtékkel, de szó szerint kiharcoltak egy 0-0, és az életük meccse.
2: De ugyanakkor meg kit szeretnél majd a egyenes kieséses szakaszban látni?
1: Ott már persze Spanyolországot. Ott már Spanyolországot.
2: Oké, akkor az elején drukkolunk az esélytelennek, de egyébként meg drukkolunk annak, hogy az esélyes jusson oda, mert az milyen jó meccs lesz. De egyébként lehet, hogy ez a 48 csapatos VB most előhoz olyan csapatokat, akiről még nem is hallottunk, és egy kicsit a erőviszonyok átrajzolódnak.
1: Igen. Ez a játékosoknak
2: lesz, de miért ne lehetne benne?
1: Ez egy játékosnak tehet jót, ha véletlen első a lába, volt egy James Rodriguez, ugye, aki lőtt egy gólt a VB-n. Igen, és utána le is szerződtette a Real Madrid. Jó, nézzük meg, hogy hova jutott, tehát azon, tehát embertelen lejtő. De az egy-két év, az neki mondjuk talán azt mondhatom jó, hogy egy kellően, mondjam, hétköznapi példával érzékeltesem, hogy mi történik most a világban, a labdarúgó világbajnokság kapcsán. Ugye nagyon sokan nézünk bizonyos tehetségkutató műsorokat. Én nem, de nagyon sokan nézik az országban. És azt látjuk, hogy a felvezető adásokban, amikor önmagukat kinevettető szegény jelöltek, akik ezért az egy perc hírnévért bemennek, és tudják, hogy megalázzák őket, ők önmagukat egyébként, és akkor Biki Csunályok és társai kerülnek a felszínre. Milyen szégyen, hogy azt mondom, Biki Csunály és
2: mindenki. Még mai napig emlékszel rá.
1: Azért, tehát nagyon-nagyon-nagyon szégyen az összes való világos szereplő, mindenki. Elnézést kérek azoktól, akiket esetleg megbántottam, nem állt szándékomban. Hofi Gézát kell idézzem, akit meg lehet sérteni, azt meg is kell. Én nem akartam. Szóval a dolog lényege, hogy amikor vannak ezek a felvezető műsorok, amikor az ország röhög bizonyos embereken, és aztán ez lemegy, akkor jön kvázi a már minőségibb megjelenés, az utóbbi pár évre nem igaz, de azelőtt mindenféleképpen így volt, véleményem szerint. Na, onnantól lesz érdekes. Tehát kb. Ezt látjuk szerintem most is, hogy jön a sok kvázi töltelék csapat, senki ne sértődjön meg, akiket még akár szimpatizál is velük az ember, játszanak egy ilyen 0-0-át, vagy 1-1-et, vagy nem tudom, életük árán valami iszonytatos meccset, és ez nekik egyébként hatalmas élmény, amit mondasz.
2: Így van, de a spanyoloknak meg nem. Tehát a spanyol hogy megy ki egy ilyen mérkőzés, hogy ú, gyerekek,
1: ott milyen fejmosás lehet most.
2: Ezek most be fognak állni oda a 16-os elé 10 sündisznóba, és akkor most ezt át kell valahogy.
1: És jól látod, csak a következő csapat ezt fogja csinálni. Ez
2: semmi, nem kívánja még egy porcikám se, tehát így aztán elég nehéz fölmenni a
1: nehéz,
2: pályára.
1: De meg kell oldani, hát azért vannak, azért keresnek ennyit, azért vannak ott Rodri fér aranylabdások, szégyen az aranylabdára, hogy ezeket megoldják. És most egyébként ilyen szempontból, tehát Curaçao és Zöldfoki Köztársaság és Szigetek, Haiti, meg nem tudom, kik jönnek még, Óceánia, Új-Zélandia, várom északi sarkot is megjelenjen. Egy gólszerző egy jeges medve. Tehát, hogy én ezt is várom. Érted? Szóval, hogyha ha ezek a csapatok egy ilyen meccset elhoznak, akkor legalább ezeket a bekényelmesedett, tényleg alibi, például amit a spanyolok is tegnap csináltak, alibi játékosokat, meg csapatokat gondolkodásra, játékra, ötletre, tehát hogy ötletesen játszanak, egy kis fineszességre, futásra, cselekre kényszerítik, mert tudják, hogy ezt a kínai falat, ami ott tornyosul előttük, a buszt kb., nem lehet, egyszerűen nem lehet átlőni. Azt néztem, hogy a spanyoloknál is, ha jött egy szöglet, úgy örültek, meg gólszerzési lehetőség, mert hogy egyébként nem tudták ezt megteremteni. Szóval azért ennek ilyen formában én örülök. Jó, hát még jön most egy-két ilyen meccs, és most már nagyon óvatosan hívom fel figyelmet a mai francia-szenegál mérkőzésre. De ott Szenegál, hát egyébként ráadásul ebből a térségből azért nagyon sok játékos megfigyelő hoz el, olyan kiváló játékosokat, akikkel tele van például a Premier League, az első, tehát a Premier League nem az első másodosztály, a legmagasabb Premier League, magasan az egyik legjobb minőségű bajnokság. Hogy nem, azt se tudod kik, tehát olyan afrikai országokból jönnek
2: hát
1: játékosok.
2: Olyan kondi, olyan sebesség, olyan...
1: Hát mint az állat.
2: Persze, így van.
1: Hát tehát a gazellát is lehagyni. Most onnan már kicsit csak meg kell, kiváló játékosok, és nagyon, nagyon jó felület. Úgyhogy így van. Jatus érnekünk, szeretek, jó reggelt, jó tojások. Ott pont ez a spanyol meccs nem jelent semmit. Kijöttek lazázni a spanyolok, a kékbánák meg csodát tettek, betolták a busz közben, a 85. percben sarokkal passzolunk, őrület. De okay, a franciák nyernek.
2: Ezzel egyetértek, de viszont a spanyolok, tehát már csak a szurkolók, minden, aki kiutazik, stb. Tehát nem engedheti meg magának, hogy kimegy lazázni. Egész egyszerűen.
1: Illetve, lazázhat, amikor én pingpongoztam, és meg én nagy arccal mentem, úgy volt, kiment az arcom, és 4 perc van mentem én, és már mondta az edző Levi, ne, játsz, nyelj, az mindig azt mondta, mert ugye mindig szórakozgattam én szervákat a közönségnek, igazi
2: nem hülye. Adtad meg a tiszteletet az ellenfélnek, hogy a legjobb adat nyújtsd.
1: Nem csak nekik, nem, én ilyen típus voltam, ilyen, és aztán lett belőlem ugye bohóc. De ugye a dolog lényege, hogy, hogy ott is a közönség meg szórakoztatás. Mindig, sose felejtem, mondom, mindig mondta Iván be az edző, ráadásul országos bajnokság, hogy Budapest bajnokság, ne, ezt tegyél előnyre szert annyira, hogy vezessél, mindig azt mondta, legalább 5 ponttal, akkor belefér egy-két hülyeség. De amikor egyenlő az állás, és egy-két pontot eldobsz, ő is nyer véletlenül 2-t, már ő fog vezetni 4-je. És rengetegszer jött ez be. Tehát akkor lazázz, ha már nem tudom van. Aztán mit tekézitek a spanyolokat? Hányszor bugdácsoltak végig a... milyen a dígok a csoporton annó, hogy aztán VB-t nyerjenek a végén.
2: Csak a digók 3-szor nincsenek most ott.
1: Egyrészt, és nem megkérdezzük a spanyolokat, szeretettel köszöntelek, hanem arról beszélünk, ja, akkor dicsérjük őket, bocs? A 0-0 után?
2: Figyelj, vagy... egy pont.
1: Na látod. Tehát nem megkérdezzük, hanem szerintem a franco valóságot toljuk oda. Ráadásul mondom én, Barcelona örült, 8 játékos van a spanyol válogatottban, és ha én már meg, hogy Fabián Ruizra hány pontot adná 0 és 1 között, vagy éppen Rodira az aranylabdásra, hát komolyan mondom, hát nagyanyám jobban fejel, 1,56 magas. Tehát hogy azért ezeket, tehát ne kezdjük már dicsérni őket, bocs. Meg elnézést, hogy valaki nem jó, vagy valami nem jó, akkor tehát nem mondjuk már azt, hogy hát, ej, nem baj, majd jó lesz.
2: Majd, majd jó, igen.
1: Gyerekek, ez gatya volt, ez borzasztó. És utána pedig játszanak jó, és akkor viszont az tök jó lesz. Vagy tehát ha tudod dicsérni a spanyolokat, akkor létszi, dicsért, és akkor mi örömmel várjuk. Nem, bocsánat, mi nem senkit nem ekézünk, meg dicsérünk feleslegesen, meg öncélúan. Mi ezt lát, nem csak mi, hanem rengeteg üzenet jött még ezzel kapcsolatban, hogy kb. Úgy is, ők is így látják.
2: És hát nem csak a játékosoknak volt ez szerintem nagyon nehéz, hanem a nézőnek is. Hát tehát erre... a tévé előtt nézni ezt a tegnapi...
1: Persze. Hát pontosan, tehát erről beszélünk. De ez a lényeg. Írjátok meg, köszönjük a vélemény, nagyon fontos, dobjátok ide, picit indokoljuk, jó? Egyébként a digok már nyertek egy-két világbajnokságot, ugye? Most spanyolok is mondjuk egyet, de azért, hogy tehát szerintem így akár ezzel rendben is vagyunk. Na, gyerekek, 7 óra, illetve 7:30 múlt 1 perccel, mindjárt jövünk, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Döntetlenek a labdarúgó VB-n. Ukrajna megkezdte a tárgyalásokat az uniós csatlakozáshoz, tovább melegszik az idő. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
4: Az újonc zöld foki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, Atlantában. A négyes másik mérkőzésén Uruguay-Szaúd-Arábia 1-1. A G csoportban a belga válogatott szintén 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal, míg a hajnali találkozón Irán-Új-Zéland 2-2. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól a labdarúgó világbajnokságon. Megbízott kapitányként Monder Kebayer veszi át az együttes irányítását. 3 ajánlat érkezett a hétfői határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A 3 ajánlatból 2 külföldről, 1 pedig a határon belülről érkezett. Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-i Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton áthúzáson is telt ház van. A szervezők azt írják, a nevezések nem átruházhatók.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. a visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Lezuhant az amerikai légierő egyik nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszpont repülőterén. A repülőgép nem sokkal a felszállás után csapódott a földnek. Légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett. A gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát senki sem élte túl. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát idehaza a Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Ma van az 56-os vértanúk emléknapja. Ezen a napon az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás áldozatairól emlékezik meg az ország. Nagy Imrét, a forradalom miniszterelnökét, Maléter Pál honvédelmi minisztert és Gimes Miklós újságírót koncepciós perben halálra ítélték, és 1958. június 16-án kivégezték, majd 1989-ben ugyanezen a napon ünnepélyesen újra temették.
0: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M0-es autóút déli szektorán, az M1-es autópálya irányába, az M1-es autópályán Biatorbágytól a főváros irányába, az M3-as autópályán az M0-es autóúti csomóponttól a városközpont irányába, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-es autóúti csomópont előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55-55-605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, hello drág hallgatók! Még mindig ugyebár Sportrádió, Nemzeti Sportrádió és a Sportreggel adás a Szuper Leventével. Hello Levi!
2: Jó reggelt, Levi, szia!
1: No, SMS számunk 0-30 55 55 6 05. Bátran toljátok ide, hogy látjátok a VB eddigi meccseit. Meg igazából a, tulajdonképpen ez élmény, a behatást. Ami érdekel bennünket, hogy rátok melyik meccsek, játékok, játékosok, taktikák voltak hatással, mit vártok még azért. Jönnek még nagy meccsek, a portugálok, argentinok, franciák, angolok, azok most jönnek még csak, osztrákok is játszanak Jordániával holnap, szóval azért ma egy meccs lesz, ugye a francia Szenegál, erről beszéltünk már az előbb, és persze azt hiszem, hogy még az első meccs az összes nagy csapatnak az, és nem mérvadó pont a spanyol kapcsán, ugye mondtuk ezt, itt az előbb, hogy ettől még semmi nem, hogy mondjam, dőlt el, meg ezen semmi nem múlik. A spanyolok ugyanúgy még akár a VB-t is megnyerhetik, mert most az öltfoki köztársaság ellen nem tudtak még gólt sem lőni, borzasztó rossz meccset játszottak, ők maguk is azok voltak, ők maguk is így értékelték, talán Jamának volt egy-két értékelhető, meg Kukurellának talán, így most van a
2: Real... volt az egyetlen, aki próbált fölfutni úgy baloldalról, és támogatni a támadásokat.
1: Hát te sportoló voltál, Levi. Tehát ilyen hajjal, ha te játszol, az a zavar.
2: De emlékszel, hogy volt a meccs vége felé egy elég nagy helyzete Kukurellának, ahol fejelni kellett volna.
1: És szerintem a
2: fiam mondta, hogy megcsúszott a haján a labda.
1: Persze. Jó is mondta, Hajdú egy Pistit imádom, azt mondja, haj, de nagy fejes
2: haj,
1: volt.
2: De nagy fejes
1: igen,
2: volt.
1: Szóval ez a világért sem bántanánk a spanyolokat, csak véleményeket mondunk, de tényleg nagyon gyatrák voltak. Tegnap, én azt mondom, most nagy fejmosás van ilyenkor, nem? Ilyen mérkőzés, tehát milyen az öltöző? Nátok például milyen volt? Ha egy ilyen nagyon rosszul lejátszott meccs után, hiszen ti tudjátok, hogy jobbak vagytok, de mégse jött össze. Ilyenkor csak egy elsiboljátok, vagy azt mondja az edző, hogy jó gyerekek, most ez nem jött ki, a következő meccsre koncentráljunk, vagy van komoly értékelés?
2: Ilyenkor? Hát eleve abból kell kiindulni, hogy egy ilyen ellenfélre nagyon nem tudsz készülni, mert nem igazán ismered, valószínűleg soha
1: nem. Ez nem az ellenfélem múlt, inkább magukon.
2: Jó, nyilvánvaló, de azért valamennyire, tehát hogy mondod, hogy nem tudott a spanyol válogatott váltani, de nem is biztos, hogy úgy nagyon akart, tehát hogy annyira görcsös lett ez az egész, hogy aztán már szerintem hiába próbálkoztak volna nagyon semmivel, még egy meccset lejátszanak.
1: De ezt szerinted kielemzik utána? Tehát hogy rájönnek, hogy erre ezt így nem lehet? Legközelebb másképp? Meg... Figyelj, ez egy tanulság nekik is, szerintem meg a következő ellenfeleknek, mert tudják, hogy ha tehát egyszer látod, hogy lehet legyőzni az oroszlántokat, többiek is úgy fognak játszani. Tehát, hogy úgy, mint a zöldfoki köztársaság játékosai beállnak, és egy-egy, nem tudom, indítás, vagy valami előrelőtt labdával.
2: Oké, de ez azért extra volt, hogy tényleg az hogy a rengeteg blokk, tehát, hogy azért a lövési kísérlet azért volt dögivel is, az, hogy mindegyik elhaljon a blokkba.
1: Ez az, mint az ausztrál török, tehát, hogy ott is volt, vagy 40 kapura tartó lövést kevés.
2: És tehát, hogy milyen volt a labdabirtoklási arány a törökök
1: javára. Hát ott is 80-20, tehát 80-20 borzaszkó,
2: körül
1: tehát...
2: volt. Igen, de hát persze, tehát ezeket a meccseket ki kell elemezni, tehát ezzel nincsen probléma, de én nem hiszem, hogy a spanyol válogatottat azért ez fogja meghatározni a világbajnokságon ez a szereplés.
1: Nézzük a jó meg a szép oldalát az egésznek. Hamarosan női játékvezetői hármas Csehország Dél-Afrika csoport mérkőzésén. Nagyon várom a hölgyeket. Tori Prince a másik női játékvezető, aki férfi VB-n fújja a sípot. Nagyon sokan beszéltek erről, nagyon sokat. Ez a fajta, hogy mondjam, egyenjogúság, ez a fajta stabilitás, amit próbálnak nemzetközi szinten, nem csak itt, mindenhol máshol, hogy lehetőség szerint minél több hölgy is lehetőséghez jusson, ennek én örülök maga a látvány miatt. Azt nem tudom, hogy ebben a közegben tényleg helyt tudnak állni.
2: Szerintem biztos. Hát csak abból indulunk ki, néhány hónapja egyébként Csisztu Zsuzsival beszéltünk ezekről a dolgokról, hogy, és nyilván a hokit tudom fölhozni példának, hogy...
1: Ott is van női játékvezető?
2: Nem játékvezető, edző, másodedző. Női másodedző. Tehát azért bemész egy olyan öltözőbe, ott 25 égkorongozó a világ legmagasabb szintjén, és nagyon jó egyébként a női edző.
1: El tudjuk fogadni, de oda-vissza a hölgyeket, abszolút. Tudják a férfiakot, csak azért, hogy valaki félreértsét a beszélgetést.
2: Szerintem ez egy tök jó dolog. Figyelj, egy labdarúgó mérkőzés egy játékvezetőnek lenni azért teljesen más, mondjuk megint hasonlítsuk össze egy jégkoronggal, kosárlabdával, főleg a hokival. Tehát ahol a játékvezetőnek, elsősorban a vonalbírónak, ott néha fizikálisan is bele kell nyúlni a mérkőzésbe, hogy szétválasztani játékosokat, stb. Azért labdarúgó mérkőzésen a játékvezetőnek nem kell igazából. Ott az kell, hogy jó szemed legyen, jó legyen a helyzetmegítélő képességed, stb. Bírjad a tempót, bírjad a
1: férfiak közege ilyen szempontból, az szokták mondani, ez nem egy kisasszony tánc, szóval azért ráadásul a fociban ott azért a megvezetés, az átverés, a férfi domináns jelenlét. De pont a csajok
2: szerintem ezeket jobban kiszűrik.
1: Biztos, ha valaki tudja irányítani a férfiakat, azok a nők.
2: Azért mondom, hogy simán átlát azon, hogy melyik szimulál, mikor szimulál, stb. Tehát, hogy szerintem ezt a csajok akár még jobban észre is vehetik.
1: Én nagyon bízom, hogy érkezzenek, és kíváncsi vagyok, mert ha így van, akkor abból a szempontból jó, hogy látványra is, meg akkor lehet, hogy egy más típusú megítélése van a játékban egy hölgynek, mint egy férfinak.
2: Biztosan máshogy látja, hogy ne.
1: Ebből a szempontból szerintem tök jó lehet.
2: És hogyha megfordítjuk egy női labdarúgó világbajnokságon férfi játékvezetővel, rendben vagy?
1: Én szerintem a szokások rabjai vagyunk, tehát ezt szoktuk meg. Szerintem, hogy tegyük, én azt gondolom, hogy tegyük meg a lépést, meg is tették. Végül is itt most a FIFA-nak végre volt jó döntés az utóbbi, nem tudom, 20-30 rossz közül. Tehát ez egy jó, én ennek örülök, és szurkolok a játékvezető hölgyeknek.
2: És csak egy példa, egy kicsit más, de mégiscsak teljesen össze lehet hasonlítani a kettőt. NHL-ben női szakkommentátor Észak-Amerikába. Hát amikor először meghallottam, hogy női szakkommentátor, első élményem, hogy hú, ez nagyon érdekes lesz, és hogy úristen, soha nem hallottam még NHL közvetítés közben női szakkommentátort. És annyira jó volt, mert a játékot annyira más szemszögből, tehát olyanokat vett észre, amiket mondjuk én nem vettem észre, vagy a többi férfi szakkommentátor, tehát nagyon jó, hogy azért vannak más aspektusok, amiből megvizsgálhatod
1: Amerikában bevett szokás, Angliában is látjuk, ezt biztos látjátok, amikor vagy egykori olaszoknál is nagyon látvány sportműsorok vannak. Azt én, ha itt döntő, nem tudom, szerepkörbe jutnék, remélem így lesz, akkor ezt én a tévében és rádióban is nagyon-nagyon, hogy mondjam, szorgalmaznám, hogy több szereplős, itt vagy te is egy baromi jó példa, a Risztovév is ilyen volt, hogy a sportvilágában is ki lehet venni egy-egy, ha nem is tömegével, de egy-egy olyan hozzáértő, jól kommunikáló, egyébként széles körben, spektrumban gondolkodó és tapasztalt szereplőt, akivel nagyon jó műsort lehet csinálni, és akkor olyan leosztások lehetnek, hogy van egy szakmai rész, pölő, mondjuk akár én, van egy sporthoz értő, de kommunikációban is jeles valaki, és be lehet tenni akkor még egy szereplőt, ez egy szerintem nagyon, nagyon érdekes, és egy nagyon, nagyon szertágazó, és egy szép
2: egy körforgás.
1: Igen. És ezt amikor látod, amikor Thierry Henryk bent vannak az angol, nem tudom, CBC-en, nem is tudom, az hol van, bocsánat, de mindjárt megnézem, melyik adón, imádnivaló. A nagy színes bőrű, meg a többiek egymást húzzák, Zrika van, tehát, hogy senki nem sértődik meg, ez a legfontosabb, hogy ezt tessék már elfelejteni.
2: Egy jó hangulat, egy laza hangulat, igen, mindenki elmondja a véleményét.
1: És kikapcsolnak a meccs után, és beszólnak Szoboszlánynak, múltkor, és ott, hogy jó le. Hát azért sokat többet be lehetett volna rúgni, és senki nem sértődik meg, és mennek tovább, és tényleg egy poénére adják a levüket, és ezért nagyon jó, legalábbis szerintem, úgyhogy az nagyon jó ötlet, és azt én is adnám, és szorgalmaznám, hogy sokkal színesebb vendégkör legyen, sokkal olyan pulzálóbb az egész, sokkal jobban megy, többfajta vélemény, ezért is lesz jó.
2: És ebben nagy szerepe van a lányoknak szerintem. Tehát,
1: én a lányokat semmivel nem hagynám ki.
2: Annyira jól látják, és más, és ó, tényleg, és ezt észreveszi, hogy, és milyen jó dolog ez.
1: Igen, rengeteg üzenet jött ezek közül, egyet-kettőt, nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy ilyen aktívan jelen vannak. Na nézzük, azt mondják, sziasztok, azt mondja, hello, kedves, vagy az, és nem tojások, hanem toljátok ide. Ide a Jatus, hello, vissza a spanyol meccsre. Já már gyakorlatilag leszették a bekkek, a bekk fiatalok nézzenek utána, mit jelent. 8 és feles értékelés nem gyakori ilyen szintű csapatoknál, mert kikapott 8 és felet. A csapat vagy maga Jamal, mert Jamal is szerintem gyenge volt ahhoz képest, amit tud.
2: A spanyolok 7 és felett kaptak egyébként arra a teljesítményre, és kevesebbet kapott Zöldfoki sziget 6,5-del.
1: Én eredmény 0-0, akkor 7-7 lett volna ez nálam. Kedves SportFM, sziasztok, András ír nekünk, szép reggelt, én az USA végső győzelmére voksolok, bár Jamalék szimpatikusabbak. Hát USA nagyon megy. Azért ott...
2: Meg ők darálni fognak végig, tehát, hogy...
1: Nézd meg az első meccset is, szóval ott nem tűrtek el semmi mellébeszélés, tolták. Hát igen, de köszönjük, én nem gondolom, hogy odaérhetnek, de az a baj, hogy ezek a nagy csapatok a végére vagy közepére melegednek be igazán, aztán onnan lesznek a jó meccsek. Sziasztok, pont tegnapi műsorban hallottam, hogy teljesen egyetértek vele, spanyolok tartalékolnak a döntőre, abszolút reális, ezt láthattuk tegnap, a portugálok döntetlenek, sokáig jutottak, mikor a franciákat a döntőbe vágták haza, ami a franciáknak azóta sem akkor a pofon, írja Era. Hát itt most több VB-t most áll össze, ha jól érzem, vagy érzékelem. Hát,
2: ezért 7 meccset kell nyerni. Mert, hogy,
1: a végig?
2: Igen, így tehát van. Hogy az
1: A döntőbe jutott két csapat 7 meccset fog játszani. Egyébként nem olyan sok, ha úgy veszed meg, azért közben pihensz, csak ez olyan, mint amikor otthon a fiammal úgy szoktunk rúgni, a kertbe kiskapu, felső kapufát kell eltalálni, a kiskerti focikapu felső kapufát, hogy 12 darab labdánk van otthon. Mindig ugye átrúgtuk a szomszéd, vettünk egyet, közben a szomszéd visszadobta, és így gyarapodott, és a dolog nélkül, hogy van benne nagyon könnyű, gumi. Van már ott a fél év alatt leeresztett bőrlabda. Van kosárlabda, van kézi.
2: Medicin.
1: Van röp. Tehát különböző típusú labdákkal, és mondja a Nándi fiam is tegnap edzésen, ilyen felső kapu felső játék volt, nyilván nem 5 méterről, nem 14-ről, és egyből eltalálta. Látod a gyakorlat meg a technika, mit tesz? És azért veszük át, hogy a lövés technikát gyakoroljuk, tök mindegy, hogy milyen labda, körülbelül azt rá kell érezni, és nagyon jól megy nálunk, és itt van szerintem itt elásva a kutya, ahogy a spanyoloknál is, hogy meg a többi nagy csapatnál, hogy különböző típusú csapatokkal játszanak, tehát mint a labdán is. Tehát nem tudsz felkészülni, meg a bajnokságban körülbelül tudod, hiszen Athletic Bilbao ugyanúgy fog játszani, mint a nem tudom, meg az összes többi, tehát körülbelül tudod, hogy milyen stílusra készülj
2: fel. Meg kik ellen.
1: Igen, ott is van meglepedés. Itt meg, igen. Itt jön egy Curaçao, és
2: gőzöd nincs, hogy...
1: Ők igen. Kik? Igen. Na, úgyhogy ilyen szempontból azért ez jó. Nézzük a következő üzenetet. Azt mondja, amit küldtetek, sziasztok, Levik, nagyszerűek vagytok ma reggel is. Köszönöm, szuper, Levi, hogy emlékeztem a múltkori beszélgetésünkre. Igen, teljesítmény alapján ítélkezünk. Igen, a nőknek nem a férfiakra kell hasonlítani, hanem saját erényeiket kell megmutatni, hogy te is mondod, öle is nektek. Gondolom én, Zsuzsi írt nekünk, biztos, talán. Szia, Zsuzsi. Abszolút így van. És még egyszer mondjuk, hogy én nagyon szorgalmazom és örülök, hogy a hölgyek jelen vannak, vagy lesznek, illetve remélem, hogy jövőben nagyobb létszámban lesznek jelen a labdarúgó meccseken, mert ott a helyük. Tehát amikor ugye arról beszélünk, hogy van-e különbség a női férfi sportolók közt, meg sporták között, mi az, ami tipikus női, mi az, ami tipikus férfi. Ugye arról beszéltünk sokszor, hogy ami nagyon erős fizikai jelenlétet igényel, az valószínű, hogy inkább a férfiak malmára hajtja a vizet. Egyébként meg mindent lehet ugyanúgy, vagy még akár jobban lát.
2: Vagy máshogy. Tehát női jégkorongot nincsen body check, de mégis látványos.
1: Ebben azért én ebben vitatkoznék, látványban.
2: Mert több a technikai elem. Tehát, hogy kevesebb ütközés van, de inkább egy ilyen All-Star gálára hasonlító, mert ugye nincs nagyon ütközés, inkább a technikai elemek a...
1: Én értelek, de én tök őszintén is azért a női nemnél nagyobb rajongó nem igazán van a földön. Volt kettő, ők már nem élnek. Jean-Paul Belmondo és Alain Delon. Én lennék a harmadik szerénysége. Hogy azért én, ha nézek női labdarúgó mérkőzést, azért én még mindig inkább elmosolyodok, mint a komoly részét veszem, és nem félretes nehézség, nem lenézés, és nem rossz indatból mondom, azért nem feltét, és egyre jobbak, de azért nem feltétlen lehet ezt még szerintem összehasonlítani.
2: De nem is kell.
1: Na, az a baj, amikor összehasonlítják, tehát szerintem az a probléma, szerintem a saját közegében kell kezelni, úgy viszont igenis jó. És mert mindig ez a teniszben is volt ez, és a női férfi, igen, óriási a különbség, mondjuk ki, de minden szempontból. Ez egy külön vívmány, és külön örülök annak, hogy például sikerült elérnie a Női Nemzetközi Tenisz Szövetség elnökének, hogy ugyanazt a pénzt és díjazást kapjanak, mint a férfiak. Annak ellenére, hogy kevesebbet játszanak, nem játszanak ugye a férfiak, kevesebb a reklámbevétel, sokkal kevesebb nézőt érdekli a női tenisz, és sorolhatnám. Ennek én azt mondták, ha már ott vannak, és sportolnak, és jelen lennek, igen, az a tisztességes dolog, hogyha hogyha ugyan díjazást kapnak. Aztán aki el akarom egy más típusút nézni, az elmegy a férfira, igen. De ha ott vannak, akkor szerintem ez így nagyon méltányos. Na még egy üzenet, aztán pedig folytatjuk, hogy tényleg kevertem EB-t, VB-t, és az éveket, de szerintem nagyon az elején vagyunk, kell a nézettség, így lesz izgés nézhető erre a szíjára. Abszolút így vagyunk vele mi is, úgyhogy nagyon várom a mai egy meccset, és ha valaki fent tud maradni, akkor bírja ki, mert szerintem jó meccsek lesznek holnap is, hogy csak egyet említsek, szerintem nagyon incsiklandozó, például főzés közben kiváló, az Ausztria-Jordánia. Én azt hiszem, hogy még egy 6.-7. hónapban lévő terhes anyukának is, tehát nagy izgalom nem lesz, viszont
2: Irak-Norvég.
1: Irak-Norvégia.
2: Argentina-Algéria. Lesznek itt azért
1: igen.
2: Valódi csemegék, Levi.
1: Ausztria-Jordán, és még tehát Portugál-Kongó-DK. Csak szólok. De tényleg, most a Kongó az nem a demokratikus koalíció egyik részevé, csak szólok, hanem teljesen más. De szóval ott simán a portugáknak is. Tehát, de bár, bocs, most már nem merem azt mondani, hogy simán nyer Portugália, vagy Argentina. Nem tudom, csóválja a fejét le.
2: De nem is kellett, ez a szépsége az egésznek.
1: De,
2: nem,
1: de szerintem azért...
2: Vagy pont nem ez a szépség, de ezt önts el mindenki magába.
1: Nem tudom, tehát normál körülmények között, tehát Ausztriának meg kell venni Jordániát, és nem vagyok abban nem biztos, hogy Jordának nem lőnek gólt, vagy esetleg nem nyernek. És várj, még olyan nagyon nagy meglepetés nem is jött. Nem, mondjuk Dél-Korea megverte a cseheket, de az talán az annyira nem.
2: De az kicsit igen.
1: De én még azért ezt itt várom valahol, hogy akár Szenegál, ahhoz szerintem egészen jó kapcsolatot vonnak az anyaországgal is fordítva. Tehát most azért Franciaország és Szenegál azért az is...
2: Kinek van nagyobb szüksége a győzelemre?
1: Hát igen, és lesz olyan mérkőzés majd, ahol csak szólok, igen, ahol akár egy belga, vagy akár egy francia csapatnál valaki a testvérével fog játszani, aki egy másik válogatott tagja lesz. Ennek is érdemes utána nézni. Szóval sok-sok érdekesség, a világból meg persze nyilván labdarúgó VB kapcsán jutott eszünkbe, de azért mondtuk, hogy itt azért az árnyék világban azért még vannak sportágok, nem csak labdarúgó világbajnokság, úgyhogy majd beszélünk Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport Forma 1 szakértőjével 8:30 után, mert hogy katalán nagydi összefoglaló, meg volt itt Monaco is, szóval azért van itt Forma 1 is.
2: Hamilton nagyon-nagyon hosszú végre idő után futamot nyer, először Ferrari színekben.
1: Végre.
2: Ez nem kis dolog.
1: Ezért mondom Ferrarinak, hogy örüljenek, hogy Hamiltont le tudták szerződtetni, mert legalább egy győzelem benne van, és tessék, itt van. Remélem nem, ez az utolsó. Nagyon szurkolok Hamiltonnak, hogy meglegyen 8. VB címe. Nem biztos, hogy ez összejön, de nagyon szeretném. Mikor sport történelmet látsz, és átélsz saját magad, akkor az egy nagyon... És én ezért vagyok hálás, hogy ebben a korban élettem, amikor például az egyik kedvenc sportágam a tenisz esetében láttam, még emlékszem gyerekként McEnroe-ra, Connors-ra, Landlre és Willanderre és Edbergre, és hagyni soroljam, Sampras-re, Agassi-ra. Most mondtunk 10 olyat, hogy nyelensik a lámpa. Most azért nehéz lenne mostani, még a férfiaktól is. És láttam Ronaldót, és Messit, és Neymart, és még Maradónát. És még Maradónát, és a másik, mindkét Ronaldt. Szóval nagyon-nagyon hálásak vagyunk, amikor a sport és a történelem a szemed előtt zajlik, és most inkább a sport történelemre.
2: Hát és akkor ugyanúgy Forma 1, Schumacher, Hamilton, tehát, ja.
1: Őket látni, igen, de tényleg döbbenetes, úgyhogy szerintem legyen nagyon...
2: Jó korban élünk, Levi, ez az igazság.
1: Nagyon szerencsések vagyunk.
2: Kosárlabda, Jordan, Hoki, Gretzky.
1: Én még láttam azt az Arzenát, hogy Thierry Henry volt, meg Bergkamp, és Vieira, és Adnesorra, és Pirez, és most szinte elmondom az egész Arzenát, pedig barszás vagyok.
2: És mennyi sportágról tudunk beszélgetni?
1: És csak négyet. És akkor ott ugye például ugye az északír, ugye gyeplabda. De most ebben nem megyek bele, mert sajnos elront az idő. Egy perc múlva lesz 8 óra. Mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Harsány Levente és Szuper Levente. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Smahulya Ádám gondolataival.
3: Az utolsó tangó, Smahulya Ádám jegyzete. Napra pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. június 16-án játszotta első világbajnoki mérkőzését Lionel Messi, nem egészen egy esztendővel azután, hogy Magyarország ellen bemutatkozott az argentin válogatottban. A budapesti találkozón a becserélése után szinte egyből kiállították. A Szerbia és Montenegro elleni VB debütálásáról viszont jóval kellemesebb emlékei lehetnek. Egy-egy góllal és gólpasszal vette ki a részét a 6-0-ás győzelemből, ám annak a tornának még nem ő volt a főszereplője. A Mexikó elleni 8-döntő napján töltötte be a 19. életévét, a németek elleni 11-es párbajban elveszített negyed döntőt pedig a kispadról nézte végig. Arra a VB-re úgy érkezett, hogy előtte mindössze 41 tétmérkőzést játszott, azután a következő tornákon viszont egyre nagyobb lett vele szemben az elvárás, ám egy idő után mázsás teherként nehezedett ez rá. Amikor 2014-ben elveszítette a Németország elleni VB finálét, ő is csak remélte, hogy egyszer még lesz lehetősége megszerezni a labdarúgás történetének legfontosabb címét. Az 5. világbajnokságán Katarban révbe ért. A másik korszakos argentin zseni, Diego Maradona után, ő is a magasba emelhette a VB trófeát. Most 8-szoros aranylabdásként 38 évesen, 1000-nél is több tétmérkőzéssel a háta mögött készül pályafutása 6. egyúttal utolsó világbajnokságára. A következő lesz a 200. fellépése az argentin válogatottban, és jó az esélye arra, hogy megdöntse Miroslav Klose 16 gólos rekordját, és ő legyen a VB történetének legeredményesebb labdarúgója. Mindezt úgy, hogy már messze nincs rajta akkora nyomás, mint az előző tornákon. Ez hatalmas előny lehet neki és a csapatnak is. Az ő szponzoráló sportszergyártó cég a tornára elkészítette neki az utolsó tangó fantázia nevet viselő stoplist, amiben bizonyára több alkalommal bolondítja majd a védőket és a kaposokat. Ami pedig Argentinát illeti, szerintem most is legalább akkor esélyese a tornának, mint Franciaország vagy Spanyolország. 4 éve is sokan legyintettek rá, főleg miután az első mérkőzésén kikapott Szaúd-Arábiától. Aztán meg sem állt a győzelemig, és minden idők egyik legjobb döntőjét játszott a Franciaország ellen. A csapat magja pedig most is ugyanaz, Messivel, az őrült, de kiváló kapus Emiliano Martinezzel, a dörzsölt Nicolas Otamendivel, a Premier League-ben edződő Enzo Fernandezzel, na és persze kiegészülve a jövő nagy reménységének számító Nico Pazzal. Kezdődjék tehát az utolsó tangó, a magam részéről nem lepődnék meg, ha Messi számára egy újabb VB aranyjal érne véget a tánc.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nagy meglepetésre a spanyolok nem bírtak a zöldfoki köztársasággal a labdarúgó világbajnokságon. Mind a négy VB mérkőzés döntetlent hozott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki szigetek, vagy zöldfoki köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoportban Atlantában rendezett mérkőzésen. Ugyanebben a négyesben Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben. Szintén ebben a csoportban 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewoodban. Így látta a Spanyolország zöldfoki köztársaság találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc.
2: Le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezést nyújtott zöldfoki szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot. Nem ismertek elveszett labdát, az egyik hibázott, a másik kijavította. Lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlen. Nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni, elsősorban a támadójáték tekintetében. Nem emlékszem olyanra, még Jamal esetében sem, amikor egy-egy elleni játék helyzetbe került volna néhány másodpercig, mert nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy mérkőzésbe, akkor a futballisten által megszokta büntetni, a másik pedig, hogy kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést. Tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be, 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is, nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védő harmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon 40 éves, le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezett védekezés csapategység példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó. Én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal, véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillet. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt. Ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából, illetve ami még a forgatások utáni helyzetteremtés, a széleken való bontások. Ami helyzetük volt, az pedig Ferran Torres, akár Royal Zabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebből a spanyol csapatba gól, de valahogy a fókusz az hiányzott. Ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarba Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet kell beletenni a mérkőzésbe, mert csak lábra passzott labdából és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
1: Az zöldfoki köztársaság labdarúgó válogatottjának, Bene Ferenc által is kiemelt kapusa, Vozinha ekép értékelt a bravúr döntetlent követően.
3: Ez az eredmény egy valóra vált álom, hiszen nem akárkivel játszottunk döntetlent, hanem a torna egyik fő esélyesével. Pályafutásom során végig azért dolgoztam, hogy egy ilyen mérkőzésen képviselhessem a hazámat. Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez a védéseimmel. De minden játékos társamnak jár az elismerés, elképesztő munkát tett bele mindenki, nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Az afrikai együttesben kezdőként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, aki 61 percet töltött a pályán. A korábban a Fehérvárban játszó Stopira a kispadról nézte végig a mérkőzést. Laros Duarte optimistán összegzett.
4: Innentől már reálisnak tartom a továbbjutást. Eddig is rendkívül magabiztosak voltunk, de egy ilyen küzdős mérkőzés után még jobban érezzük magunkat. Nyugodtnak és fegyelmezetnek kell maradnunk. Itt az idő, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek.
1: Laros Duarte után következzen most a spanyol nemzeti együttes csapatkapitánya Rodri.
4: A keret minden tagja egyértelmű céllal és motivációval érkezett erre a világbajnokságra. Természetesen ezúttal is győzni szerettünk volna. Jól mozogtunk a labdával, és a passzjátékunkkal sem volt gond. A cél a 3 pont volt, de egy ilyen jól védekező csapat ellen ez most nem sikerült.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Franciaország Szenegállal, éjféltől Irak Norvégiával mérkőzik. Holnap hajnali 3 órától az Argentina Algéria, reggel 6 órától az Ausztria Jordánia találkozót rendezik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A világbajnokságon Svédországtól elszenvedett 5-1-es vereség után menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamouchit, akinek helyét a technikai igazgató Monter Kebazser veszi át a kispadon, és aki korábban már irányította az afrikai nemzeti együttest. Mark Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves spanyol válogatott hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. A másodosztály előző idényének gólkirálya Pálinkás Gergő az élvonalba frissen feljutott Vasas labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 29 éves csatár egy csereüzlet keretében érkezett az angyalföldiekhez, helyette Németh Barnabás a Kecskeméthez került, és a fővárosi klub szerződtette a támadó középpályás Kovács Réti Márkot is Nyíregyházáról. 3 ajánlat érkezett a tegnapi határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kért pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A 3 ajánlatból 2 külföldről, egy pedig a határon belülről jött. Maradva még a másodosztálynál, elkezdte a felkészülést a következő idényre a DVTK labdarúgó csapata. Az élvonaltól való búcsúzást követően a borsodiak szerződést bontottak a légiósokkal, így több fiatal, saját nevelésű játékossal kezdte meg a munkát Takács Péter vezetőedző. A szakember az első edzés tapasztalatairól beszélt Marosléti Ervinnek.
5: Nagyon sok fiatal dolgozott az első tréningen, milyen volt az összkép?
6: Nagy elánnal vágtunk neki a munkának, nagyon motivált stábbal dolgozhatok együtt. Az első edzésen azt tapasztaltam, hogy a játékosok is ugyanolyan motiváltak voltak. Jó ritmusban zajlott az edzés, a fiatal játékosoktól azt kértem, hogy legyenek bátrak, és merjenek felnőni a feladathoz, mert képesek rá, várom a folytatást.
5: Bizonytalanság van a magyar labdarúgásban, nem csak a Diósgyőre, hanem szinte valamennyi klubra jellemző mindez. Mennyire nehéz így a szakmai munkát megtervezni, végrehajtani, mert minden nap változhat szinte minden.
6: Minden nap változhat, de azt gondolom, hogy nekem vezetőedzőként késznek kell lennem ezekre a változásokra. Nem foglalkozhatok olyan dolgokkal, amiket nem tudok befolyásolni. Nekem azokkal a játékosokkal kell dolgoznom és fejlesztenem őket egyénileg, illetve csapatszinten, a csapatot, akikkel nap mint nap találkozom. Nem tudom, mikorra fog a csapat teljesen kialakulni, bízom abban, hogy minél hamarabb, de mint te is említetted, most minden bizonytalan a magyar labdarúgásban. Talán nálunk még bizonytalanabb a helyzet azért, mert az előző szezon senki nem így tervezte, hogy ki fogunk esni, és azzal, hogy kiestünk, rengeteg külföldi játékosunk volt, akiket nem tudunk használni, most őket kell pótolni. Viszont egy picit hang a piac, illetve áll a piac, türelmesnek kell lennünk, dolgozunk a háttérben, és bízom abban, hogy minél hamarabb kialakul a teljes keret.
1: A DVTK labdarúgó csapatának vezető edzőjét, Takács Pétert hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A millenárisan ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Hungaroring, amelynek alkalmából megnyílt fotókiállítás a pálya múltjáról és jövőjéről egyaránt áttekintést ad. Az eseményen Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójával Fazekas Máté beszélgetett.
7: A 40 év azért nagy idő, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 40 éves lett a pályánk. Az a pálya, amelyik először rendezett Forma 1-es versenyt a Vasfüggöny mögött, ez nyilván már történelem, és ez a történelem tetten érhető ezeken a fotókon, hiszen elképesztő, hogy a 80-as években milyen technikával és milyen körülmények között és milyen öltözékekben voltak az emberek a Forma 1-es futamon. 40 év ez a töretlen siker az F1-nek itt Magyarországon, ez szerintem elképesztő, hogy mindentől független Magyarország ott tud lenni, a rendezők között, és még mindig ott van, és hosszú évekig van szerződésünk. Én csak akkor tudom ezt igazán lemérni, amikor a külföldiekkel beszélgetek, és hogy mennyire irigykednek ránk. Ez egy jó érzés, és az is jó érzés, hogy majd minden évben teltházzal rendezzük a versenyeket, és tavaly elnyertük a legjobb szurkolói élmény díját Melbourne és Silverstone előtt, és pontosan az ilyen akciókkal, ami pályán kívül is bemutatja az F1-et, bemutatja a Hungaroring történetét, és ez már ilyen ikonikus pálya lett nem csak Európában, egész világon. Ilyen akciókkal szeretnénk felhívni a figyelmet, és megemlékezni azokról, akik nagyon sokat tettek az elmúlt 40 évben, hogy az F1 Magyarországon van.
8: Nem csak a szurkolók, a pilóták is évről évre imádnak ide visszatérni, nem csak a pályára, egész Magyarországra. Mitől ennyire különleges a Hungaroring?
7: Amitől a legkülönlegesebb, az Budapest közelsége és Budapestnek a vonzása, hiszen egy nagy világváros, egy szerethető, tiszta, biztonságos városról van szó, amit imádnak a szurkolók is, és a versenyzők is, és az a csapatok. Ez az, ami a nagy erénye. A másik az, hogy szerintem nagyon jó időpontban vagyunk, ezt a július utolsó hétvégéjét őrizzük magunknak, és ez egy nagyon fontos dátum. És az, hogy mindig jó hangulatú versenyt rendezünk, és a szurkolóknak az elhivatottsága és a szakértelme, az szerintem nagyon sokat számít.
1: A Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját, Gyulai Zsoltot hallották. Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Hidrofehérvár AV19. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben, megfordult viszont a finn és a svéd élvonalban. Bondár Anna búcsúzott a nottinghami füvespályás tenisztornától, mivel az első fordulóban három játszmában kikapott a világranglista 25. helyén álló amerikai Emma Navarrótól. Gálfi Dalmának pedig a selejtező első köre jelentette a végállomást a berlini füvespályás tenisztornán, miután 6-3, 7-6-ra alulmaradt a holland Suzanne Lammens-szel szemben. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra, mivel minden távon beteltek a jelentkezések. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton áthúzáson is telt ház van. A szervezők felhívják a figyelmet arra is, hogy a nevezések nem átruházhatók. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Döntetlenek a labdarúgó VB-n, kitörni készül az Etna, tovább melegszik az idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, Atlantában. A négyes másik mérkőzésén Uruguay-Szaúd-Arábia 1-1. A G csoportban a belga válogatott szintén 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal, míg a hajnali találkozón Irán-Új-Zéland 2-2. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól a labdarúgó világbajnokságon. Megbízott kapitányként Monderke Bayer veszi át az együttes irányítását. Három ajánlat érkezett a hétfői határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett. Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-i Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton áthúzáson is telt ház van. A szervezők azt írják, a nevezések nem átruházhatók.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tarz Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy megbeszélés középpontjában a magyar elnökség, a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni irány hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokádja. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamu felhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-es déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon Dunaharasztinál, a 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, 2 kilométeres a dugó. Több autó karambolozott motorossal az M3-as Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontnál, a 13-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Két autó ütközött össze a 3-as főúton Kistarcsánál, a 19-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon útszűkület lassítja a haladást. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Pátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, hello Nemzeti Sportrádió. Kicsit kilépünk a labdarúgó világbajnokság árnyékából, és azért rájövünk, hogy van máshol is napfény. Hello, itt van Szuper Levi. Szia Levi.
2: Szia Levi, jó reggelt
1: kívánok. És szó szerint napfény, mert ugyebár a Forma 1-ről beszélünk, és jó időben, jó helyen zajlanak az események. Volt itt Monaco nem olyan rég, meg Katalán nagy díj, itt van velünk Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport Forma 1-es szakértője vonalban. Hello Barna, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Szia Barna, jó reggelt kívánok.
1: Szia, szia, hát mint egy kígyó mondom, hogy szia Barna. Nem tudom, mivel kezdjük, visszalépünk egy picit Monakóra?
2: Kezdjük Hamiltonnal. 686 nap után közel két év kiadás követően a belga nagydíj óta, 2024-es belga nagydíj óta Hamilton először nyert, és először a Ferrarival.
1: Na, mit szólt ez a sportvilág és a Forma 1 világa? Barna.
3: Hát pontosan ez a nagy kihagyás miatt én azt gondolom, hogy elmondható, hogy mindenki örült ennek a győzelemnek, tulajdonképpen még az ellenfelek is. Nagyon ritka ilyeneket olvasni, amikor közvetlen riválisok azt mondják, hogy szívből örülnek valakinek a győzelmének, de most tényleg erről van szó, és ez annak is betudható, hogy azért Hamilton már nagyon-nagyon régen itt van az F1-ben, 2007 óta, és egyébként ez is növeli a győzelem értékét, hogy az első győzelmét akkor aratta 2007-ben, most pedig 2026-ban, és például ilyen még soha nem volt az F1 történelemben, hogy az első és a legutóbbi győzelem között 19 éves a különbség, és elmondták a dobogósok is, két brit pilóta, hogy gyakorlatilag rajtuk nőttek föl, óriási Hamilton rajongók, és Norris azt mondta, hogy valamilyen szinten még mindig, úgyhogy ezért is volt különleges ez a győzelem. 41 éves versenyzőről van szó, azért finoman szólva ez sem mindennapos, legutóbb 40 fölötti pilóta 1994-ben győzött, tényleg az első Ferrari-s diatala, ez is egy ilyen szimbolikus, hogy 30 évvel azután, hogy Schumacher ugyanezen a helyszínen az első Ferrari-s győzelmét aratta, úgyhogy így sztori és érzelmek szempontjából ez tényleg egy nagyon különleges történet.
1: Igen, meg az utolsó úgymond ilyen hírmondója a sztár kultusznak, és a Forma 1 világa azért ezt nagyon tudta, azért régen, amikor beszélünk itt, még a nagyon-nagyon régre is, de nem is kell annyira visszamenni régre, de Schumi, Senna, ugye Lauda, az összes többi, szóval még egy Coulthard is olyan, hogy mondjam, meg Räikkönentől kezdve, szóval, hogy nagyon nagy nevek, meg nagy kultuszok voltak jelen a Forma 1 világában, mind a mellett persze kiváló teljesítmények is, de a Hamilton nyilván a magánéleti, meg a sztár kultuszával is hozzátesz ez. A többiek már kicsit ilyen kvázi, és jó értem, normálisabb életet élnek. Bemennek, és aztán hazamennek.
2: De Hamiltonról sem lehetett azért, tehát olyan nagy bulvár,
1: hát azért Balvin is, meg a Neymarral való bulizgatások, szóval ott azért történtek dolgok.
2: Kimi Antonelli egy éves volt, amikor az első futamgyőzelmét aratta Hamilton. És hogyha láttátok a ceremóniát, a díjátadó ceremóniát, olyan volt, mint a 80-as vagy 90-es években. Tehát ott és szó szerint, ahogy Barna is mondja, két rajongó, ugye Russellék, közre fogták Hamiltont, és öntötték rá a pezsgőt. Tehát látszott rajtuk, hogy olyan megtisztelő Hamiltonnal ott
1: állni. Volna 3 évesen.
2: Igen, tehát, tehát ez egy óriási kő esett le szerintem egyébként a versenymérnöknek a szívéről is, mert hogy azért ez sokáig váratott magára ez egy első Ferrari-s győzelem.
1: Ugye Barnának lehet folytatása, vagy most ez csak egy ilyen pünkösdi sztori? Hamilton részéről.
3: Hát ez a legnagyobb kérdés sportszakmai szempontból valóban, mert ez a győzelem annak ellenére, hogy két második hely előzte meg, abból a szempontból szinte semmiből jött, hogy azért Monakóban nagyon el lettek verve. Tehát érdekes, hogy papíron épp Monakó lett volna az a pálya, ami inkább fekszik a Ferrarinak, aztán sem a pole pozíció, sem a győzelem nem lett meg, sőt, amíg nem jött be a biztonsági autó, 60 kör alatt 30 másodpercet kaptak, és ehhez képest óriásit fordult a világ itt Barcelonában, mert három kiállásos stratégiával Hamilton győzni tudott. Jó, persze ebben picit szerepet játszott az is, hogy a Mercedes pilóták egymással küzdöttek, sok időt ott hagytak, picit szerencsés volt a virtuális biztonsági autó időzítése, de az biztos, hogy az utolsó etapban szinte szárnyalt ez az autó, azon a pályán, amely ugye elvileg a legjobb autók erősségeit domborítja ki. Tehát, hogyha ez egy olyan szintű hatékony fejlesztési csomag, ami esetleg az erős sorrend élére repítette most hirtelen a Ferrarit, mert ezt sem lehet kizárni, akkor ennek bizony lehet folytatása, és egy még szebb dolog is kisülhet az idény végén. Persze nem szabad még ennyire előre szaladni, főleg egy ilyen nagy technikai szabályváltozás után azért képlékeny az erős sorrend, egy-egy fejlesztési csomaggal nagyon nagyot lehet előrelépni, de most a Ferrari úgy tűnik, hogy jó formában van, így ezért is lesz érdekes a következő hétvégén, nem most, hanem az azt követő hétvégén az osztrák nagydíjon megnézni, hogy kitart-e az a lendület.
2: Barna, nagyon örülök, hogy említetted ezt a katalán nagydíjon a harmadik etapot. Tehát, hogy a harmadik kiállás után, hogy a Ferrari szárnyalt, és akkor kapott igazán erőre. Én elég régóta követem a Forma 1-et, de mondd már el, légy szíves, hogy hogy van az, hogy tehát technikai beállítások miatt van ez, vagy miért van az tényleg, hogy elindul a futam valahogy, valamilyen tempóban, és aztán tényleg az autó, minthogyha megtáltosodna ott a harmadik etapra. Mi változik a versenyen belül, hogy ennyire változik az autóknak a teljesítménye?
3: Azért nagyon fontos az még mindig, hogy az ember szabad pályán, a mezőny élén haladhat-e, vagy esetleg forgalomban, turbulens légáramlatokban az aerodinamikai hatékonyságot azért az nagyon rontja, még akár 2-3-4 másodperces lemaradásban is hatással van az aerodinamikai hatékonyságra, hogyha valaki úgymond piszkos levegőben halad, tehát a tiszta pálya mindenképp sokat segített, akkor a kemény gumikeveréken egyértelműen Hamilton Ferrari volt a legjobb. Ez is egy fontos tényező, hogy milyen gumit használnak a versenyzők, és ugye ott a futam végén már nyilvánvalóan egyre kevesebb üzemanyag van az autóban, tehát egy nagyon könnyű autót lehetett ott vezetni. Persze ez mindenkire igaz, hiszen már nincs újra tankolás, de ezek a tényezők másként hatnak egy-egy autóra, egy-egy konstrukcióra, és úgy tűnik, hogy ez most a Ferrarinak jött össze, és azért meg kell jegyezni, hogy azon belül is Hamiltonnak, mert például Leclerc nagyon nem találta a ritmust ugyanezeken a gumikeverékeken a futam végén, úgyhogy jó lenne tudni, hogy az a technikai hiba az mikor kezdődött el fejlődni az autójában, mert óriási volt a különbség a két versenyző tempója között a végén.
1: Mondtam, hogy igen, mert nem láttam, de én nagyon bízom abban, mint Hamilton rajongó, hogy Hamilton visszatér, de azért látom, hogy Verstappen visszaesése is, tehát az nem tudom, az minek köszönhető, vagy ez teljesen megszokott, hogy ilyen ciklikus olyan jelenlétek vannak, de az sem biztos Forma 1-ben, nem tudom mennyire okoz az problémát, főleg egy ilyen szereplőnél, mint Verstappen.
3: Hát kicsit különleges ez a világ, mert annak ellenére, hogy a legtöbb ember az versenyzőknek szurkol, és a legtöbb versenyzőnek van inkább rajongója, még mindig elmondható, hogy az összteljesítményben legalább 70-80%-ot az autó nyomalatban. Tehát rossz autóval a legnagyobb zseni sem tud nyerni, a legnagyobb zseni sem tud világbajnoki címet nyerni, és versenykörülmények között jelenleg a Red Bull a negyedik erő, és ezzel még Verstappen sem tud mit kezdeni. Ez ugyanolyan, mint amikor Hamiltonnak nem volt olyan autója, akkor ő sem tudott nyerni. Ez tényleg attól függ, hogy az ember épp milyen autót kap maga alá.
1: Ez olyan volt, mint egy új csillagháborúja alcím, Red Bull a negyedik erő. Tudod, hogy ez legyünk. Tényleg ennyi minden múlik? Ezt nagyon sokszor kérdeztek, és lehet, erre már van, vagy volt jó válasz, vagy én nem tudom, lehet egyetlen jó választ arra adni, hogy autó, vagy pedig szereplő, tehát pilóta, aki igazán eléri a győzelmet, kinek köszönhető inkább, de akkor úgy néz ki, hogy ez most azt mondta, hogy technika vagy autó a nagyobb százalékban vagy egy győzelemnél.
3: Igen, abszolút az autó a legfontosabb tényező, de azért az utolsó 20-30%-ot a versenyző teszi hozzá, és ez egy kőkemény üzleti világ, nyilvánvalóan minden cent ki van számolva, a csapatok sem bolondok, hogy 50-60 millió dollárokat vagy eurókat fizessenek ki a versenyzőknek évente, tehát ezt az utolsó 20-30%-ot bizony nagyon is értékelik, és nagyon is megfizetik, de elképesztő összegeket keres például a mai napig Verstappen is, és Hamilton is.
2: Én még szeretnék kérdezni Alonsóról. Ugye Alonso, Aston Martin, óriási mélyrepülés, de ugye nagyon, és egyre többet hallani olyan híreket, hogy Alonso elhagyja az Aston Martint, és esetleg csapatot vált még így a utolsó egy-két szezonra, ahol talán egy picivel több esélye lesz, és nem azért küzd, hogy ne az utolsó legyen, hanem az utolsó előtti az időmérőn.
3: Hát mondhatnám cinikusan itt, hogy figyelve Alonso elmúlt 10-12 évvel ezelőtti csapatváltásait, vagy ami ebben a periódusban történt, tulajdonképpen ahogy dönt, majd az ellenkezőjéről fog bebizonyosodni, hogy a jó döntés lett volna.
1: Női logikával, de... nál az igen, az a nem meg az igen.
3: Igen, szegény, amennyire jó versenyző, és amennyire tényleg egy kategóriába sorolhatjuk Hamiltonnal és Verstappennel képességek terén, egyszerűen minthogyha mindig rosszkor lenne egyébként a jó helyen. Erről az Aston Martin projektről is mindenki meg volt győződve, hogy 2026-ban jöhet a nagy áttörés, de mégiscsak Adrian Newey tervezte ezt az autót, minden idők egyik legzseniálisabb tervezőmérnöke, a Hondával exkluzív szerződés van, és hát...
2: Nagy áttörés lett, tök utolsó.
3: Igen, óriási áttörés.
1: Csak más irányba.
3: Hogy még Alonso is azt mondta, hogy a legrosszabb autó és a legrosszabb motor az övé. Tehát ez olyan szintű pech, ez olyan szintű hihetetlen...
1: Mondjuk ezt egy Aston Martinról, vagy mondják ők.
3: Igen, igen. Úgyhogy nyilván a potenciál benne van a csapatban, egy Adrian Newey-ban mindenképp benne van az, hogy jövőre vagy két év múlva tényleg jó autót alkot és a Hondában is, de hát Alonso-nak olyan sok ideje nincsen. Most hallani azt, hogy az Alpine visszacsábítaná esetleg, de hát nem hiszem,
1: hogy a
3: csapattal.
1: Az jutott eszembe, ugye a színészeknél egy nagyon, hogy mondjam, egy kedvelhető rész a színészi életben, hogy van ugye fiatal szerep, középkori, meg van idős szerep is. Az a Forma 1-nél ezt nem mondható el. Ott van fiatal szerep, mondjuk hívjuk gokártnak, aztán jön a közepes rész, amikor akár Forma 1, ha szerencsés, de nincs időskori szerep, hogy meddig még, nem tudom hány éves Alonso, meg ha ennyire nincs teljesítmény, nem tudom, mikor nyert utoljára VB-t, hogy mikor volt komolyabb helyzetben, de legalább 10 éve, ha nem több, hogy ez nincs tanácsadó, sugó, aki azt mondja, hogy figyelj, Alikám, hát hagyjuk ezt, most ebbe menni, tehát neki is rossz, szerintem egy világbajnoknak úgy jelen lenni egy versenysorozatban, egy sportágban, ahol ő világbajnok volt, hogy évek óta a sereghajtó, az szerintem az nagyon nem jó.
2: Olyan, mint hogy a teniszben mondjuk az ütőn múlna 80%, hogy játszol, nem?
1: Tehát, hogy igen, most... meg a Djokovic, meg a Nadal is visszavonult, nem fog elindulni, úgyhogy mindig kiessen, érted?
3: Ez tényleg nagyon méltatlan Alonsohoz, de ő egyszerűen még mindig hisz abban, hogy győztes autót kaphat, és tényleg nem vele van a probléma. Tehát 2013-ban nyert legutóbb futamot, 2006-ban nyert legutóbb VB-t, tehát 20 éve, hát, de őszintén mondom, hogy nem rajta múlott. Tehát egy
1: figyelj, Barna, bocsán, most megszerelnénk, vagy megcserélnénk, bocsánat, a szerepeket, nem tudom, hogy melyik a legjobb autó, melyik megy a legjobb a Mercibe átültetni, akkor az nyerne, szerinted?
3: Simán.
1: Tényleg?
3: Ez 100%, igen.
1: Ez barom érdekes. Akkor még nem csinálom, akkor lehet, hogy jobb pilóta van. Ez érdekes. Ez viszont akkor, hát akkor ez most nem a pilótákról szól, hanem tényleg a fejlesztésekről és a technikáról alapvetően.
2: És Barna, még,
3: alapvetően igen.
2: Még egy kérdés, hogy tényleg a most a tapasztalatokat az elmúlt néhány hétből összegezve, akár Monaco, akár a katalán nagydíj, hogy tényleg így most az erőviszonyok hogy néznek ki az osztrák nagydíjra, mert ez abszolút úgy tűnik most, hogy egy hát pénzfeldobás, hogy ki tud eredményes lenni. Tehát milyen a pálya karaktere, és melyik istálónak, pilótának kedvezhet ez legjobban?
3: Igen, és hál' Istennek, hogy erről tudunk beszélgetni, hogy képlékenyek az erőviszonyok a következő futam előtt, mert azért az első 6-ból 6-ot a Mercedes megnyert. És hogyha mondjuk ezt is behúzták volna simán, akkor hát viszonylag unalomba fulladt volna ez a bajnoki csata, de a Ferrari előretörésével most szerintem él a remény, hogy esetleg egy több istállós küzdelem lehet a folytatásban is. Én a McLaren-t sem írnám le, mert azért ők nekik is a fejlesztési hatékonyságuk elképesztően jó. 2024-ben is szinte semmiből ugrottak elő, és lettek világbajnokok. Úgyhogy én azt remélem, hogy megmarad ez a versenyfutás, akár a Ferrari és a Mercedes, vagy más becsatlakozók között, és egy izgalmas, fordulatos év sül ki ebből, annak ellenére, hogy tényleg azért a Mercedes 6-ból 6-ot megnyert, de itt a 7., ezt a Ferrari nyerte meg még hozzá elég domináns teljesítménnyel, úgyhogy él a remény az izgalmas folytatásra.
1: És akkor készülnek Ausztriára? Az a következő?
3: Igen, igen, Ausztria.
1: Az mennyire szerethető pálya az, hogy áll össze a pilóták fejében?
3: Ez egy nagyon jó kis rövid pálya, viszonylag kevés kanyarra, kemény féktávokkal szokták szeretni a versenyzők, úgyhogy...
1: Végre. Lehet előzni. Monaco után szerintem a Monaco után egy Form 1-es pilóta, hogyha elmegy még egy közérbe, és meg tud előzni valakit a sorban a
2: pénztár.
1: Már annak körül ezek szerint. Nem, van arra esély, hogy látunk ilyen nagy sztárokat szerinted a labdarúgó VB-n? A Form 1-esek ellátogathatnak ide? Nézik ezt? Mondjuk elég nagy a távolság, mondjuk Ausztria és mondjuk Mexikó meg Amerika között.
3: Nem, biztos, hogy nem mennek a helyszínre, mert nekik most kezdődött el ez a nyári daráló. Tulajdonképpen folyamatosan versenyek jönnek, egyik követi a másikat, és még a döntő napján is versenyezni fognak éppen Belgiumban. Úgyhogy a helyszínen biztos, hogy nem fognak ott lenni, de a tévén szerintem nézik.
1: De lehet, hogy a kocsiba betesznek egy kis telefont, és miközben meg a pár nézik.
3: Hát az időeltolódás miatt egyébként nem, tehát ha nagyon akarnak, akkor hajnalba fennmaradhatnak megnézni.
1: Az milyen lenne, valaki azért nyerne, hogy veszítelem, mert nézte élőben a foci VB döntőjét. Na mindegy, várjuk az osztrák nagydíjat is, meg persze a foci VB-t is, közben persze mennek meccsek, de a Forma 1-et se felejtsük. Barna, köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot neked, szevasz, szia, Zsoldos Barnával beszélgetünk a Forma egyről, mert ha hiszük, hanem labdarúgó világbajnokság ideje alatt is azért vannak más sportágok. Hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, hello drága hallgatók, június 16-a van, és szerintem finoman nézek Szuper Levire, hiszen ma reggel vele vagyunk. Hello Levi, jó reggel!
2: Jó reggelt, Levikém!
1: Nos, SMS számunk 0-30-55-55-6-05-ös, és annyit VB-ztünk már, meg ugye Forma 1-eztünk, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit egy más labdajátékkal is foglalkoznánk, amiben nincsen korong, benne vagy Levi?
2: Északi gyeplabda, hát előbb mondtam.
1: Majdnem, inkább legyen kézilabda, és legyen egy szagértő, ugye, aki ha megszagol egy labdát, már tudja, hogy miről van szó. Ő pedig Marosán Gyuri. Hello Gyuri, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Nagyon nagy örömmel és lendülettel köszöntünk téged is. Úgy látom, vagy úgy hallom, hogy fent voltál sokáig, nagyon, nagyon intenzív a beköszönésed. Nézted a VB meccseket?
2: Annyira felspanolták a meccsek, hogy...
3: Bizony, néztem egészen a Szaúd-Arábia Uruguayig bezárólag. Hát már az Irán Új-Zélandra úgy döntöttem, hogy nem maradok
1: igen,
3: fent.
1: Igen, az már nehéz lett volna.
2: Pedig állítólag az volt a legjobb.
3: Az, sajnálom, hogy nem maradtam.
1: Hát figyelj, mindjárt még VB-zünk csak előtte, majd előzőben azért a kézilabda egyrészt a szakértelmed miatt is, meg azért komoly felhozata volt ott is, ugye férfiak, ráadásul BL, szóval arról nem beszélve, hogy hát egy olyan csapat nyerte a férfi kézilabda BL-t, mely szívemhez nagyon közel áll a labdarúgásban, de most felértek a csúcsra. Ki a fene gondolta volna, hogy ez a Barcelona megnyeri a BL-t? Egyúttal gratulálunk nekik.
3: Igen, hát nagyon úgy néz ki, hogy három pólusú ez a férfi kézilabda klubszinten, ugye Barcelona, Füksze és Magdeburg, és negyediknek becsatlakozik valaki, most az Olborg volt. A Barcelona mindig esélyes, de én is úgy éreztem most, hogy a Füksze Berlin az, aki egy picit ebből a négy csapatból kimagaslik, viszont a kapus teljesítmények, ahogy mindig elmondjuk, és tényleg a mai modern kézilabdában kiemelten fontos a kapus teljesítmény, és annak van a legnagyobb hatása a végeredményre. Ez a döntőben is megmutatta magát, hiszen Emil Nielsen Miroslavjev fölé nőtt, főleg az első félidőben, ugye Miroslavjev tényleg világklasszis, és azt mondjuk, hát a szakma talán nem is egyöntetű, de jelentős számban véleménye az, hogy Miroslavjev Nielsen a világ két legjobb kapusa jelenleg, de most őt egymással farkasztemet néztek, hanem is olyan közelről, de mondjuk egy 35-36 méterről a döntőben, és Miroslavjev 18% az első fél időben, az rendkívül gyengé, az bizonyult. Ja. Ott eltett a Barcelona, és gyakorlatilag a második fél időben már menedzselte azt az előnyét.
1: Azért vigyázz, mert kapus is itt ül a stúdióban, de hogy ha az igaz a tézis, hogy nem lehet ugyebár 11-est védeni, csak rosszul rúgni, akkor a kézilabdában a kapusok szerepét és minősítését mi az, ami meghatározza? Tehát védhet ennyire jól egy kapus, vagy esetleg lőhetnek ennyire rosszul a játékosok? Melyik az érdekesebb része ennek?
3: Hát ugye előbb-utóbb ez már átfordul szerintem lélektannál, tehát már olyan aurája, olyan karizmája van ennek a kapusoknak, hogy lélektanilag fölé nőnek a lövőjátékosnak, erre szokták használni, hogy azt a szót, hogy demoralizálja a lövőjátékost, hogy már amikor annyira pontosan akarsz lőni, akkor már jön belőle a kapufa, a mellé, a fölé, és hát ezeknek a jó kapusoknak ezek a képessége megvan, de hát ugye úgy beszélünk kapusokról, hogy volt 71 gól a döntőben, ez 37-34-re nyert a Barcelona, és

0: és mégis ugye abban volt tapasztalható. Az egyik szegmens ez volt a különbségnek, illetve hát valami elképesztő módon Matthias Gidzel a mérkőzés 25. percében lőtte az első gólját a döntőben, tehát az első félidei jelentős különbségnek, ugye 20-16 volt a Barcelonának, ez is volt az egyik oka. Ritkán tapasztalható, hát a végén azért 9-ig jutott Gidzel, ha jól
1: de, de azért nagy ellentmondás van, azt mondta, milyen jó kapus teljesítmények voltak, és volt több mint 70 gól.
2: Hát meg várjál, én azt akartam kérdezni, hogy mi volt az oka annak, hogy tényleg ennyi gól született, ugye az első elődöntőben a 40-35, a másik elődöntőben 37-32, a döntő 37-34, úgyhogy azért ezek közeli a csapatok jól védekeznek, és tényleg klasszis kapusok vannak, tehát mi volt az oka annak, hogy ennyire felborult most a trend, hogy gyenge védekezések, gyenge kapus teljesítményekkel, vagy pedig a támadó játékok voltak ennyire
1: jók? Hát igen, ez a kérdés.
0: Igen, tehát azt kijavítanám, amit az előbb mondhatok, hogy jó kapus teljesítmények voltak, nem? Én nem azt mondom,
2: vagy lehettek volna.
0: Nem, hogy két kapus közti különbség. Az egyik volt 18% az első, a másik volt 27 talán, tehát az a 27 is egy átlag alatti, viszont az 18 nagyon, tehát a különbség az volt. És hát az oka rengeteg támadás, brutális tempó volt itt a VL döntőben, és ezért is van a sok gól, hiszen rengeteg támadás van, rengeteg lerohanásgól, és hát a fükszebb védelme az, hogy 20 gólt kapott, sok támadás ide vagy oda, de nem funkcionált jól. Hát nem volt jellemző az űr védekezés és visszarendeződés, ami elvárható lenne ezen a szinten.
1: Itt ilyenkor mennyire tudnak, vagy lehet beleszólni ilyen szinten egy döntőben, egy BL döntőben a már eleve szerintem felálló taktikába, mert ugye ezt láttuk a foci VB-ben, ugye a spanyolok ugyanazt tolták a zöldfoki köztársaság ellen, és 0-0 lett, tehát ott kellett volna váltani stílust. Itt, ha valami nem megy, akkor időben, nyilván időkérésekkel az egész taktikát meg lehet változtatni? Volt erre már példa? Érdemes egyáltalán?
0: Persze, tehát rengeteg változtatás egy mérkőzésen belül, ugye a BL döntőben is láthattunk, a Berlin edzője próbálkozott mindennel, nem működött a védekezését, kijött emberfogásra, egész pályás emberfogásra. Ez ritkán tapasztalható azért férfi bajnokok ligájában, de hát akár nőiben is. Ezzel próbálta felrázni csapatát, vagy meglepetést húzni, de is nem az utolsó percben, hanem ezt már jól emlékszem a 45-47. Perc környékén, lehet, hogy pár percet tévedek. Nem is került az sem, akkor a támadó játékot, illető változtatások, ugye a létszám fölény, tehát a kapus lehozatalával 7-6 elleni játék, amiben jelentősen bele tud nyúlni egy edző a játékba, de ugyanez, hogyha most elvonatkozhatunk a döntőtől, de két irányítós játék, tehát hogy amikor egy cselezősebb szerkezetet van bent, vagy pedig egy nagylövős szerkezetet, bár a mai kézlabdában a nagylövő, tehát azok már nyugdíjban vannak.
1: Az, igen, nem kéne arra kicsit fókuszálni, tökül, de egy megelőzött kérdésre fel adott válaszoddal, hogy nem kéne visszahozni ezeket a kritikusan nagyon jó átlövőket, olyan jót tesz a sportágnak. Annyira kéne, nem?
0: Én nagyon-nagyon-nagyon ki vagyok ezen, hogy csak betörés, áttörés, bujkálunk.
2: Ugyanakkor azért jó sok gól volt, és tényleg azért történelmi dolgok is születtek. Ugye Kölnről beszélünk, a Lanxess Arénáról, ott új látogatottsági rekord született, tehát ez a 20 000, több mint 20 ezer néző élőben a helyszínen, és ez a rengeteg gól, ugye Gidzelnek az abszolút gólrekordja, Domen Makuč első szlovén MVP, tehát azért itt voltak kuriózumok, és azért összességében azt hallani, hogy ez a négyes döntő különösen jót tett most a kézilabda sportnak.
0: Abszolút, és annyira jó helyen van a férfi és a női négyes döntő is. A női négyes döntőnek a legjobb otthon a Magyarország és az MVM Dome, és ugyanígy a férfiről elmondható a Lanxess Aréna. Tehát egy igazi show, óriási érdeklődés, és nagyon jó színvonal volt a hétvégén. Tehát tényleg itt említetted a Makučt is, aki szépen föl lett építve a Barcelonába, de egy tényleg a kézlabda Paganini lett. Körülbelül a Makuč nagyon kreatív játékos, és hát ha már rekordok, Carlos Ortega, elképesztő az ember, hogyha jól emlékszem, 11-1-ére van BL döntőben.
2: 9. BL trófeája, és ugye
1: picit uralja a mezőnyt.
2: Múltkori adásban beszéltünk arról, hogy Real Madridnak hány BL győzelme van?
1: Menjünk tovább, igen, ezen ne foglalkozunk.
2: A Barcelonának ez volt a 12. BL győzelme.
1: Hát bár így lenne a fociban, sajnos 15 van a Realnak, de ez, hogy hagyjuk 60-as években, hogy de sem menjünk bele. Maradjunk a kézlabdának. Nézzük a magyar vonatkozását Gyurének az egésznek, már hogy a kézlabdának Imre Bence ugye a Veszprémhez távozik, érkezik, az jót tesz neki, nekünk szerintem a válogatottnak mindenféleképpen, ugye a Kiltől távozik, és nagyon megható magyar szavakkal búcsúztak tőle.
2: Meg végre egy magyar, aki meghatározó, igen, lesz, igen, a Veszprémbe, és tényleg egy ikonikus alakja lehet majd.
0: Hát igen, hogyha a Veszprém is válogatott, és Imre Bence háromszöget nézzük, akkor ebből a háromszögből szerintem aki jól jár egyedül, az a Veszprém.
1: Hát az Imre, láttam, hogy Imre Bence szerződését, az se gyenge, na.
0: Igen.
2: De én csodálkozom, miért mondod ezt Gyurihez?
0: Mert magyar válogatott szempontjából, ha Imre Bence a Kielben hétről hétre ellenfeleken játszik, mint a Löwen, a Gummers, Bakka, Lemgo, akkor jobban felkészíti egy világverseny sorozat terhelésére, ez mint lehet, ha itt van egy Budakalász, nem tudom én, budai farkasok és társai ellen játszanak. Bár egyelőre ugye most sajnos ezt a versenyterhelést a nagy tornákon ezt egyelőre kár modellezni, hiszen nem vagyunk ott.
1: De mindesetre azért szerintem abban a szempontból jó legalábbis olvasni, meg hallani, hogy több magyar játékos játszik a magyar két, vagy mondjuk három élklubban, élcsapatban, de lehet a válogatotthoz többet tudnak hozzátenni, hogyha a erősebb bajnokságban vannak jelen.
2: Persze, mert ugye ez a BL szereplése is rányomja a bélyegét, tehát egy Magdeburg vagy egy Füchse Berlin úgy érkezik már bármilyen BL meccsre, hogy ők hétről hétre olyan színvonalon játszanak, az azért nem mindegy, abszolút egyetértek, és igen, a válogatott szempontjából is, hogy azért jobb egy játékosnak, hogyha hétről hétre kiki meccseket játszik magas színvonalon.
0: Igen, így van.
1: Hát bízunk benne, hogy azért ez erősödni fog. Na mindesetre a Barca sikere ugye a kézi BL-ben az, ha nem is volt, nagyon, nem is váratlan, biztos, hogy nem, hiszen a négy közt volt, meg ott volt, de hogy ebből a négyesből őt te is oda képzelted volna a végső győztesnek, Gyuri?
0: Igen, abszolút. Tehát most arra leszek kíváncsi, hogy a Barcelona hogyan vészeli át, nincs kétségem, hogy meg fogják oldani, de azért mégis izgatottan várom, hogy a Dikamem és a Nielsen távozását. Sőt, Makucs is, ha jól emlékszem, ő is elmegy, de itt főleg azért a Dikamem Nielsen fog jelenni, a Dikamem csatlakozik a Füchse Berlinhez. Az egy elég komoly jobbátlövő páros lesz Gittel és Mem egy csapatban, nézem pedig jön a Veszprémbe.
1: Figyelj, a spanyol bajnokság kézilabdában hol helyezkedik el a nagy bajnokságok közt? Ez mindig egy kérdés a labdarúgásban, hogy az öt nagy bajnokság milyen sorrendben van, ugye az olasz, francia, angol, német, spanyol. A kézilabdában hogy áll össze ez a rangsor, erősorrend?
0: A spanyol bajnokság sokkal erősebb volt. Régen volt a Barcelona, mert egy Ciudad Real, egy Pamplona. Most már nincsenek ilyen kiemelkedő csapatok. Egyetemen egyedül alkodó a Barcelona. A német, francia, akik mindenki előtt vannak, ez a két bajnokság. A német az első, nem kérdés. A második a francia.
1: És mi hol vagyunk? A magyar? A magyar bajnokság?
0: Ott valahol szerintem a...
1: Közép?
0: Negyedik, mert talán a lengyel még, aki ott a harmadik, negyedik, ötödik helyet, mondjuk a magyar, lengyel, Norvég elosztja, vagy dán.
2: És Gyuri, akkor nálam adódik a kérdés, hogy mi a helyzet a norvég és a dán hazai bajnokságokkal? Tehát azok miért nincsenek ott a top 3-ban? De a játékosok válogatottak pedig...
1: Mert Németországban játszanak.
2: Én azt értem, de hát azért csak valahonnan jönnek, és lehet, valahonnan kinevelődnek.
0: Igen, a IOG-nak fantasztikus akadémiája van, és hogyha bajnokok ligája mérkőzésekre gondolunk, ott sokszor láttuk a IOG-nál a fiatal 17-18 éves gyerekeket, ahogyan már bajnokok ligájában játszanak. és ettől a bajnokságuk nem gyenge, tehát azért a Dánt azt mondom, ott azért a harmadik helyre talán oda lehet sorolni, de rengeteg fiatal játszik, és ahogy mondtátok is, hát a válogatott szintű játékosok pedig már Németországba járt.
1: És akkor gondolom, akkor a kézilabda nagymenői akkor elmennek pihenni, nyári szünet ott is, és akkor felkészülnek majd a soron következő bajnokság kezdetre, és akkor teljes pihenő van kézilabda berkeken belül, vagy átigazolás időszak az most kezdődik?
0: Nem, hát átigazolási időszak nálunk januárban már nagyjából lezárul a következő szezonra. Ilyenkor már pihen mindenki, és július közepe fele munkába áll, kivéve a nagy csapatok. A nagy csapatok augusztus elején szoktak Veszprém Szeged, de ugye most nincsen nyáron világverseny, nincsen olimpia, most lehet pihenni, és készül mindenki, hogy egy olyan védekezést rakjon össze, amit tegnap Zöld Foki köztársaságról látok.
2: Tudtam, hogy bele fogod hozni.
1: És akkor igen, egy lecsengő levezető, jön a desszert, ami nem tiramisu lesz, hanem a labdarúgó világbajnokság. Hát alapvetően hogy vagy te megelégedve, és most nem is mennék itt meccsekre, meg esélylatogatásra. Ugye az eddig...
2: Érzésekről beszél, Gyuri, tényleg.
1: Arról beszéltünk majd egészen érzésekről, hogy ez mi történik itt, kérem.
0: Én élvezem nagyon, és mindenki bolondnak nézem miatt, hogy én ennyire élvezem.
1: Gyuri, nem emiatt, nem emiatt.
0: Én élvezem, mondjuk ez lehet, hogy összeköttetésben van azzal, hogy szabadságon vagyok, és hogy mondtam, hogy nem edzünk mi se, és van egy kis szabadidő. Élvezem a meccseket, nyilván jobb lenne attraktívabb játékot is látni, de hát most tényleg ez az Zöldfoki köztársaság tegnap, hogy lehozta egyetlen egy szabálytalansággal a mérkőzést. Ilyen 1966 óta nem történt, hogy ilyen kevés szabálytalanság legyen egy mérkőzésen, és ezt, hogy ez egy csapat egy 90 perc alatt egyet szabálytalankodja, elképesztő.
1: Ja, sárga lapot mondod? Vagy egyébként?
0: Egyetlen egy
1: szabálytalanság. Igen, mondjuk én is azt hiszem, hogy az a jobb, ha ilyen típusú meccseket látunk, persze a 0-0-nak nem örülök, de hogy ilyen intenzitás, ennyire akarnak nyerni, és szerintem a kis csapatok egyik jellemzője lesz még a továbbiakban, és ez ad erőt majd akár ma, de Szenegát már nem ismerem kis csapatnak mondani. Szóval a többi úgymond kisebb csapatnak, hogy tehát Új-Zéland, Ausztrália döntetlen meg győzelem, tehát nem is nagyon hisszük, vagy hiszem, hogy ezek az eredmények megszületnek, és tényleg, és szerintem azért, pont erre beszéltünk itt a Levivel, mert ők meg ki vannak éhezve a sikerre, és nekik már ez is egy siker. Míg a többi nagy csapatnak, akik jönnek a nagy bajnokságokból, a BL mezőnyéből sorolhatnám, ez éppen egy verseny. Talán
0: igen,
1: ez lehet.
0: Igen, és még a formájuk se az igazi a torna elején, hát kíváncsi leszek ma a Franciaország kirakott csapatát a Franciaország tartalék ellen.
1: Igen. Igen, ez is érdekes, ezek az összecsapások. Nem mindegy, szóval nyilván az érdekesebb meccsek majd a 32 között jönnek, de addig azért jönnek ezek a felvezető meccsek. Szerintem egy nagyon jó kis elnyújtózás közben bele is lehet szundítani.
2: Mindenki ráhangolódik egy picit,
1: igen,
2: tudod?
1: Igen, ez egy ilyen történet. Van kedvenced a csapatok közül, ott a VB-n?
0: Hát én Argentínát favorizálom, igen, régen meg. Hát Hollandiát csak sajnos már azért nem az a holland csapat, akit én nagyon megszerettem Bergkamppal, Overmars-szal, Kokkyvel.
1: Júj, de szép csapat van.
2: Reisiger, Van der Sar, Seedorf.
0: Így van. És de vannak szimpatikus, nekem az a japán is nagyon szimpatikus csapat volt, de természetesen azért nem japán zászlóval a kezembe kelek fel minden reggel, hogy mennyire, de szimpatikus, jó néz.
1: Turisztikai célpontnak jó, meg néha azért abba a gasztró vonalba becsatlakozni, de az, hogy én mindig hiszem azt, hogy vannak szavak, meg egy mondatban nem szerepeltnek, ez most így néz ki, hogy japán játékos gólt fejelt. És mégis megtörtént, és okosan, mert belevett egy másik játékost, mert ráfejelte, tehát ezek szerintem kuriózum számban mennek. Na jó, úgyhogy a VB is folytatódik, kézilabdában egy kis pihenés és szünet, és majd folytatódnak ott is a küzdelmek. Gyuri, veled meg, hát még nem zártuk le, most lezártuk a beszélgetést, de hívunk hamarosan újra, ahogy téma van, veled mindig jó beszélgetni. Köszönjük szépen, további köszönöm szép napot, szevasz, szia Gyuri,
2: szia,
1: köszönjük szépen, szia. Marosán Gyurival beszélgetünk, és persze van még egy elköszönés, mindjárt jövünk vissza a búcsúval.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nagy meglepetésre a spanyolok nem bírtak a zöldfoki köztársasággal a labdarúgó VB-n. Az EU-s források felszabadításához szükséges törvénymódosításokról tárgyal az országgyűlés. Ma már csak elvétve lehetnek zivatarok. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki szigetek válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben. Szintén ebben a csoportban 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewoodban. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Franciaország Szenegállal, éjféltől Irak Norvégiával mérkőzik. Hajnali 3 órától az Argentina-Algéria, reggel 6 órától az Ausztria-Jordánia találkozót rendezik. A világbajnokságon Svédországtól elszenvedett 5-1-es vereség után menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamouchit, akinek helyét a technikai igazgató Monder Kebayer veszi át a kispadon, és aki korábban már irányította az afrikai nemzeti együttest. Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves spanyol válogatott hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa bajnokvédőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges egyes törvények módosítását, valamint a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tarz Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros akna mentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, Irán hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokádja. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-es déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon Dunaharasztinál, a 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, 2 kilométeres a dugó. Több autó karambolozott motorossal az M3-as Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontnál, a 13-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Az 1-es főúton egy motorossal autó ütközött Lébény közelében, a 145-ös kilométernél Győr felé vezető oldalon útszűkület van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkül. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Oh!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, elérkezett az a része a műsornak, amit így könnyes szemmel szoktunk itt, akár Szuper Levivel is, és éppen Zakta is társammal átvészelni, de azért a búcsú is lehet nagyon szép, mert hogy nagyon jó pillanatok jönnek. Nagyon szép volt a mai reggel?
2: Egyébként, Levike, már köszönöm
3: abszolút szépen. Abszolút egyébként, nagyon veled mindig jó, Levi.
1: Hogy belementünk itt a VB kapcsán az érzésekbe, és fontos, hogy nem elemzésekbe, hanem érzésekbe, kinek mit nyújtottak az éppen tegnap elti közelmúlt mérkőzései, és hát nagy általánosságban elmondható, hogy a hallgatók az öme is azt mondja, hogy még nyugi, még nem ér, még az öltözőben vannak a csapatok.
3: És minden nap, minden mérkőzés egy új remény gyakorlatilag. Tehát ma így van, de tényleg így kell nekiállni, ma este is 21 órakor úgy fogunk a fiammal leülni a tévé elé, hogy na most akkor ez egy jó meccs lesz, egy izgi, egy pörgős, és reménykedünk, hogy ez valójában így lesz, mert ültünk már neki így mérkőzésnek, ami nem így lett, és alvásba torkollott, de mondom, tehát minden nap, minden meccs egy új remény.
1: Ugyanígy, és egyébként a kis csapatoknak, relatíve kis csapatoknak ad egyfajta, mondom, komoly esélyt az, hogy azt látják, hogy Ausztrália legyőzi Törökországot, az, hogy Új-Zéland Irán 2-2,
3: és zöld foki.
1: Köztársaság,
3: szigetek. Esküszöm, rendelek egy meszt.
1: Nagyon-nagyon sokan lettek, hogy mondjam, a rajongói a válogatottnak, meg a csapatnak, meg azért az egy olyan szép pillanat.
3: Így hát is a jamaikai bob csapatnak is hány rajongója volt.
1: Igen, mert azt látjuk, hogy ez olyan, mint amikor, ezt én Olaszországban tapasztaltam sokat, hogy tanulom a nyelvet, gyakorlom a nyelvet, mi nyilván nagyon-nagyon messze vagyok attól, amit szeretnék, de ezt leküzdjük ezt az akadályt, és azt látom az embereken, ha látják, hogy én megpróbálom elmondani, elmagyarázni, még szűkös szókincskészlette, de mégis segítenek, megölelnek, adnak egy proszekót, ingyen kávé, minden. Azt hiszem, hogy jó van, gyerek, megpróbálta, jó, rendes ez a csábú.
3: Kedves hallgatók, akkor érdemes próbálkozni egy ingyen proszekóért, kávéért.
1: Igen, tehát ez volt az üzenetem, tehát egy jó desztináció az ország, és látjátok, megéri, de ugyanez, nem, jól látod, ugyanez, hogy érdemes ma a Szenegálnak, holnap, nem tudom, ki kell, Irak, talán nem akarok ilyeseket
3: mondani. Tegnap volt Irak.
1: Vagy Irak is, mindegy. Szóval, hogy meg a Jordán, Ausztria, Jordánia,
3: Kongó, Haiti, Curaçao.
1: Hongót mondtam, Haiti, tehát Hongó és Kaiti, tehát Kongó és Haiti.
3: Igen, Irak, Norvégia most lesz, bocsánat.
1: Azért mondom, tehát Irak, miért mind érdemes oda tenni magukat, hiszen látják, hogy a zöldfoki köztársaságnak, meg Curaçaónak is sikerült, meg gólt lőni, vagy döntetlent kiharcolni, nekik ez egy élmény. Ez egy olyan házi buli, csak hogy körülbelül helyre tették a dolgokat, ahol jó beugrani. Még ha nem is sikerül összejönni senkivel a konyhában, de jó volt itt lenni, és látni a szereplőket. Tehát ezt, de a kis csapatok valahogy így állnak ez a VB-hez. Úgyhogy ennek reményében engedünk mindenkit útjára. Jó idő lesz ma is, tulajdonképpen a nyár is beindult, tehát lehet kültéri programokat szervezni. Jönnek a ballagások, ugye, Levi?
3: Jönnek a nagy padelmeccsek.
1: A nagy padelmeccsek, Szuper Levit sikerült berántani az egyik padelmeccsre. Jó lesz, meglátod, jó lesz, mint teniszhez, neked is tetszeni fog. Szerintem legalábbis remélem. És persze itt van a labdarúgó világbajnokság, tehát kell lenni jobb, jó időben, jó helyen vagyunk. Nyugodtan pihenjetek rá, és szeressük egymást, legyen ez az üzenete a ma reggelnek. Jó, teljesen mindegy, hogy ki hogy gondolkodik valakiről, valamiről, eszmékről. Szeresd a másikat, szeressük a másikat, mert rövid az itt lét, a földi itt létünk. Tessenek egy picit közebb kerülni a gondolatok meg az érzelmek egymáshoz. Úgyhogy mindenkinek szép napot kívánunk. Ma én egy meggyes pitével vétetem magam észre, csak hogy legyen emberi része is az itt létünknek.
3: Nagyon szép.
1: Nagyon fontos, saját megy, saját készítésű tészta. Tehát nem rendelünk, nem mirelit, nem hülyeskedünk. Az élet nem engedheti ezt meg magának.
3: Nagymamát tanította gyúrni a tésztát.
1: De konkrétan. És attól kerültem idegbe, és most próbálom ezt valahogy nyugodtan kezelni majd, amikor ő ugye minden mérő edény nélkül tett bele annyit, és mindig azt mondta nekem, na kisunokám, akkor beleteszünk ennyi lisztet.
3: De erről beszéltünk egész reggel. Érzésre, Levi.
1: Igen. Most megpróbálom így. De mennyit? Kérdeztem. Hát ennyit. És beletette a kezébe. És akkor most beteszünk ennyi sót, ennyi vizet, ennyi margarit, mennyit? Hát,
3: érzés.
1: Ennyit. és a végén 10-ből 11-szer jó lett. Tehát ez a borzasztó. Ez a borzasztó. Ezt próbáljuk ellesni. Na, úgyhogy életérzés, ez amit szeretnénk nektek átadni. Reméljük sikerült egy csipet nyit, egy falat nyit. Ha ez így volt, akkor már megérte. Holnap reggel 6-kor újra Sportrádió és ugyebár Sportreggel. Várunk mindenkit szeretettel. Levi, neked köszönjük az időt. További szép napot mindenkinek. Szevasztok.
3: Sziasztok.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Valaki azt mondja egy magyar sportrajongónak az 50-es, 60-as években, hogy foci válogatottunk sorozatban 10 VB-re nem tudja kvalifikálni magát, hogy férfi kézi válogatottunk nem lesz ott a világbajnokság 32 fős mezőnyében, ellenben jégkorong válogatottunk folyamatosan a világ 16 legjobb válogatottja között szerepel, hát azt bizonyára elme orvoshoz küldik, és órákig röhögnek ezen mondatai hallatán. Aztán elértünk 2026-hoz, férfi kézi válogatottunk szégyen teljesen elbukott a VB-selejtezőn, foci válogatottunk zsinórban a 10. világbajnokságát hagyja ki, viszont jégkorong válogatottunk a hoki újkorban már 5-5-ször volt világbajnokságon, és sorozatban másodszor harcolta ki a bennmaradást a legjobb 16 között. Erről a hőstetről lesz szó a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A hoki újkorban, értsd a második világháború után, először 2009-ben szerepelt a világ 16 legjobb válogatottja között a magyar, másodszor 2016-ban, harmadszor pedig 2023-ban. Az első alkalommal még nem nyert meccset, a második alkalommal legyőzte Belorussziát, míg harmadik alkalommal egy győzelem mellett még volt egy további meccs is, amelyen pontot szerzett. Ám bent maradni egyik esetben sem tudott. Aztán a negyedik alkalommal 2025-ben egy remek szövetségi kapitány választás és egy tudatos felkészülés után először maradt bent a legjobbak mezőnyében, 2026-ban pedig ezt a teljesítményt megismételte. A svájci világbajnokság mérkőzéseit Zürichben vívta a válogatott május 16-a és 26-a között. Az első csoportmeccsen május 16-án szombaton 4-1-re kikapott Finnországtól, a magyar gólt Sebők ütötte. Aztán egy nappal később, május 17-én egy szoros találkozón 4-2-re kapott ki Ausztriától, akkor Sofron, illetve Vince voltak a gólszerzőink, majd jött a harmadik mérkőzés, amelyről előre tudtuk, hogy sorsdöntő. És Majoros Gergely csapata a május 19-én szenzációs teljesítménnyel 5-0-ra győzte le Nagy-Britanniát. A találkozó után a helyszínen beszélgetett a meccsről Virányi Zsolt, a Magyar Távirat iroda munkatársával, a hoki hazai nagy tudorával, Spiller Istvánnal.
1: Hogyan foglalnád össze azt, hogy milyen jelentősége van? Egy kicsit történelmi múlttal összekötve, mert azért ne felejtsük el, hogy 70 év szünet után jutott fel 2008-ban a világ elitbe a magyar jégkorong válogatott, de az 1930-as években elég sok világbajnokságon ott lehetett a magyar csapat. Sőt, egyszer ötödikek is voltunk, többször hetedikek is.
9: Nyilván jelentősen átalakult a világ, és a magyar válogatott akkor hát tagja volt az élvonalnak, ez vitathatatlan. Érmekért nem nagyon volt lehetőségünk beleszólni semmibe, de azért többször egy számjegyű végeredménnyel zártunk.
1: Hát segítségednél, plusz még itt egy adatbank segítségével, mit nem mondjak, a csehszlovákokkal játszottunk 0-0-át, Kanadával 1-1-et, ilyen is volt, megvertük az alapító belgákat 8-1-re. Persze voltak nagyobb vereségek is, a britektől 7-0.
9: És annak tükrében ez a mostani 5-0, ami Zürichben volt, az egy kimondottan történelmi távlatokat nyit, mert az első harmad után elkezdtem utána nézni, megérzés volt, hogy talán...
1: Ezt tanúsíthatom, 1-0-át, 1-6-0-át is elképzelhetőnek tartottál, majdnem bejött.
9: És köszönöm szépen, és hát 90 évnél régebbre kellett visszamenni ahhoz, hogy mikor nyert utoljára nullára kapott gól nélkül a magyar válogatott. 91 év 4 hónap lett belőle. A 30-as évekre egy kicsit visszakanyarodva, az egy hőskora volt tulajdonképpen a magyar hokinak, és Bális Bence most lenullázta a briteket. Legutóbb magyar kapus VB meccset nullára egy bizonyos Hírcsák István tudott produkálni, aki a hokit szereti, meg szereti a történelmi múltat is bolygatni ebbe a gyönyörű sportágba. Hát ez ilyen osztályvigyáz, egy Hírcsák István neve elhangzik, ő egy akkor Európa hírű kapus volt, és most pedig Bális Bencéről tudjuk ugyanezt elmondani, hogy nullán tartott az ellenfelet. Igaz, hogy ő kiemelte, hogy hát nagyon sok segítséget is kapott a csapattól, de a csapat is kritikus szakaszban, legyen az a második, harmad főleg, meg az elsőnek is voltak ilyen szakaszai, hát ez egy kölcsönös oda-vissza tisztelet, szeretet volt, le a kalappal a fiúk előtt. Az az igazság, hogy a szakmai stáb is nagyon hozzátett mindent, nagyon jó felkészítése volt a brigádnak, és
1: az első volt, mi lőttük?
9: Az első, és ki? Nagy Krisztián, ő szerintem egy külön fejezetet érdemel ebben a műsorban, mert múlt csütörtökön, amikor eldőlt, hogy Gallo Vilmos tud jönni a finn bajnoki döntő után, plusz egy létszámmal a előírt szabályokon túl voltunk, kellett hozni egy döntést. Nagy Krisztián esett áldozatul az legutolsó keretszűkítésnek, mondom, egy játékos kellett. Nem is elköszönni, ez nem jó szó, mert itt maradhatott a csapattal, de ahogy a lefújás után a vegyes zónában többen kiemelték Nagy Krisztián szerepét, nem is úgy, hogy rá is kérdeztünk, hanem maguktól mondták ezt. Nagy Krisztián itt maradhatott a csapattal, és ezt pedig a szülinapos Majoros Gergelytől tudjuk, hogy Krisztián nem örült ennek a döntésnek, de elfogadta. Azáltal, hogy itt maradhatott, végig azt leste, hogy ő hogy tud a többieknek segíteni, plusz hogy tud mentálisan itt maradni, tehát nem az, hogy egy külső személy lenne. Végig azt leste, hogy mikor mehet edzésre, mikor mehet a fitness terembe, mikor tud elmenni videózni, ha van lehetőség jégre menni, mikor mehet. És az élet dobott neki egy hatost dobókockán.
1: És jött Bartalis István sérülése, ami ugye a kanadai meccsen kezdődött. Vagy, hát ha úgy nézzük, azért Bartalis Istvánnak a sérülései, az meg külön fejezetet, könyvet lehetne írni róla.
9: Nincs összefüggésben a két sérülés. Kanada ellen egy izomhúzódás volt, most az osztrákok ellen pedig egy olyan súlyos mellizom szakadás szenvedett, hogy egyrészt vége a VB-nek, és minden bizonnyal még műtétre is szorul. De visszakanyarodva Nagy Krisztiánhoz, visszajött, csapattal ő itt volt hermetikusan és szimbiózisban, de nem volt beírva papírra. Tehát mint kinyitja valaki a két nappal ezelőtti VB keretet, nincs beírva Nagy Krisztián, Bartal is van.
1: És nem is lehet, csak így, ahogy most igen. történt.
9: Ha ilyen súlyos sérülés van, akkor lehet cserélni, vagy nyilván akkor lett volna még bejöhet el, ha ez a nagyokat érinti, hogy lyukas helyeket hagynak át, ha valaki még az NHL-ből betoppan. Nagy Krisztián

0: kiegészítés, egy fő, ahhoz képest megjön, kétszer annyi gólt lőtt, mint az alapszakaszban. Galló Vilmos pedig lehet, hogy szintén elhagyja a csapatot, mert a napokban lehet majd apuka. És haza kell, lelkileg neki haza kell térni. Azt mondta, hogy szeretne ott lenni az első gyermekének a születésénél, nyilván ezt megbeszél a stábbal. Bármilyen, aki már volt hasonló cipőmenete, bármikor ilyen repülőre kell ülni, Zürich-Helsinki járat, és nagyon szorítunk Willinek, illetve az anyukának, meg a babának, hogy minden rendben legyen. Tehát Nagy Krisztián ennyit azért vígan megér, és mindenkinek ez egy nagyon hős költemény lehet az ő szerepe, hiszen 5-0-nál a statisztika alapján ő lőtte a győztes gólt, tehát ez a GWG game winning goal, ez abszolút úgy, hogy tulajdonképpen még néhány másodpercet töltött csak az alcsoportos VB-n Zürichben.
1: Hát kevesebb, mint egy perc alatt ott berámoltuk azt a két gólt, 3-0 után így lett 5-0 az utolsó játékrészben, és akkor még talán azt nem mondtad, hogy egész pontosan mielőtt zárásul még Szongott Domáról is kérdeznélek, mert ez az NHL, meg a draftolás, meg az ő gólja, meg az, hogy három meccs, három különböző pozíció épp kikkel játszik együtt, bár van hasonlóság, és az is érdekes, hogy akkor a legutóbbi ilyen nullás győzelmünk az ott a 30-as években, 1935-ben volt? Azt hiszem, hogy...
0: Ott 37-ben volt egy 0-0, és tehát az utolsó kapusunk, az Hircsák István volt, és a hollandokat vertük, igen, 6-0-ra. Tehát az az utolsó olyan meccs, amikor nullára tudtunk nyerni.
1: Na de majd most négy nehéz meccs lesz, ahogy mondtad, Galló Vilmos véletlen már nem marad itt. Na de, Szongott Domán, mi kell ahhoz, hogy ő NHL játékos legyen? Néhány percben ezt a hallgatóknak mesél, de hát borzasztó nehéz kérdés egyébként, meg megválaszolni is.
0: Az első legfontosabb, hogy játszon ugyanilyen hatékonyan, tehát bármelyik sorba eddig jól működött.
1: 17 éves fiatalember.
0: Nyáron lesz 18, szemtelenül fiatal, még mindig. A magyar válogatott történetének második legfiatalabb gólszerzője. Egy rekorder az egy magyar játékos.
1: Miklós Sándor.
0: Sándor. Ő nem volt még 16, amikor gólt lőtt.
1: 1930-ban.
0: 31-ben egész pontosan, és a csehszlovákoktól, melyen ilyen ország is létezett még akkor. 4-1-re kikaptunk, akkor ő lőtte a gólt, Domára vissza. Egyrészt hadcsoportos VB-n, meg már korábban is őt nézik az NHL-es csapatok megfigyelői. Messze menő következtetést azzal kapcsolatban, hogy például draftlistára került. Az elmúlt időszakban több játékosunk is volt draftlistán, a mostani csapatból Hadobázété például és Papristóf. Egy, nem kelt el egyikük se, tehát nem draftolták. De ha még draftolják is a játékost, akkor is onnan még veszett messze van. Gondoljunk csak bele Vas Jánosra, aki 2002-ben a nagyon-nagyon előkelő második kör, második hely, ami akkor 30 csapat volt, ez a 32. hely. Tehát abban az évben a világ összes draftolható játékosa közül Vas Jankot a 32. legelőkelőbb helyre sorolták. Farmligáig jutott Jankó, soha nem titkoltam, hogy fáj a szívem amiatt, hogy ő nem tudott bemutatkozni, és ez még mindig vár a magyar hokira, hogy nincs olyan játékosunk, aki az NHL szerződésen túl akár pályára is lépett volna egy másodpercig is. Szuper Levente és Görsül Tamás a másik kettő, aki ilyen drafton átesett, most a kimondottan magyar születésűekre gondolok, és nem honosított hokisokra. Tehát egyrészt, és a Domán még olyan fiatal, hogy nem csak idén, hanem jövőre is elvihető, tehát nem lesz semmi vész, ha nem. Szépen pakolja magára az izmot, láttam róla fotókat.
1: Innországban ugye a Kókó 20-as csapatában.
0: Igen, az a Vili, Galló Vili a felnőttbe játszik, és játszott döntőt, tehát ez a csapat az elég komoly, de a Domán még olyan fiatal, hogy a felnőttbe még nem fért be a finn ligában, az U20-asba pedig ráírtam, meg beszéltem is, mert látszik, hogy egy év alatt mennyi kiló izmot szedett föl, most pedig egy veszett szép gólt lőtt, látta, hogy csúszik a kapus, nem kell tellőni, átette fonákra, és pimasz. Azt kell, hogy mondjam, pimasz, és remélem jól éreztem, a britek számára lelkileg romboló találat volt az. Tehát az, hogy ő itt játszik jól, és a draftlistára már fölkerült, oda már korábban föltették. Az, hogy el kell, ezt majd a csapatok eldöntik.

0: közelebb kerül az NHL-hez, hogyha elviszik, de akkor is még rengeteg út van, még ott ilyen fiatala még nem bizonyítani kell még neki ahhoz, hogy akár egy draftolás után is még meg tud felelni meg, és ott is végig kell járni a ranglétrát, mert a nagy helyzet az, könnyedén utána lehet nézni, hogy akik nem az első két körbe kelnek el, azoknak a NHL szereplésük enyhe százalék. De nyilván közelebb van ahhoz, mint ha el se vinnék. Neki ez veszett sokat kell dolgozni, a VB szereplés azért nagyon segít, főleg az, hogy itt vagyunk a elit VB-n, nem pedig mondjuk, ahol a korosztályos válogatott volt Div, egy B például, juniorok, onnan nem, inkább az alcsoportból viszik el az embereket.
1: Röviden még egy tényleg befejező gondolat, pár másodpercben, hogy most a hátralévő négy meccsnek mi lesz a tétje. Vasárnap este úgy számoltuk, hogy 7 óra körül, ha a lettek megverik a briteket, és addig még kikapnak a svájciaktól és a finnektől is, akkor matematikailag is benn maradtunk.
0: Most a német válogatott áll még meg a brit pont nélkül ebbe a csoportba, tehát egy körbeverés lehetne. Azzal, hogy 5-0-ra elvertük a briteket, hogy a körbeverést szerintem annyira nem kell férnünk. Ez a német válogatott, soha nem vertük tétmeccsen, de látva az itteni szereplésüket, egy komplett jó meccsel, akár pénteken megszorongathatjuk őket, mondom, soha tétmeccsen nem vertük őket. Egyetlen egy barátságos meccs 1940-ből, ami siker. Tehát ennek az aspektusából is nézzük majd a következő meccsünket a két pihenő nap után. Plusz a német, ugye az eredményeit bekalkulálják, de nem eshet ki, mert jövőre rendező, tehát ennek, és látva ezt a brit csapatot, és te vagy a megmondója, hogy milyen véleménnyel voltam már előtte is, meg most is erről a brit csapatról, kizárt dolognak tartom, hogy ez a brit válogatott 3-4 pontot szerezzen a hátralevő 4 fordulóban.
1: Két hosszabbításos győzelem kellene például.
0: Ja, tehát kizárt, hogy a 4 pont az mindjárt 2 pont szerző meccset feltételez, nem tartom, nem adnék rá semmi esélyt, úgyhogy szerintem a bennmaradásunk nagy szájú leszek, meg beképzelt, megvan. De nyilván majd a pályán dőlnek el a dolgok. A németek ellen játszhatunk egy jó meccset, Svájc ellen éljük túl, láttuk őket, örömhoki és megalázó gólok, passzjáték, meg nagy lövés. Amerika is sokkal gyorsabb, mint ők, mint mi, és akkor a végén a lettek is, hogy mondjam, lőtávolon belül vannak, de azért az utolsó meccseiken 10-9-7 gólokat lőttek a magyaroknak. Úgyhogy ebből úgy gondolom, hogy még szép eredményeket kihozhatunk, jó harmadokat, de reálisan nézve ez a brit válogatott nem ide való.
2: Nagy-Britannia 5-0-ás legyőzése után a svájci világbajnokságon Virányi Zsolt az MT munkatársával, a hoki hazai nagy tudorával, Spiller Istvánnal beszélgetett, és természetesen miután rádiónk főszerkesztő helyettese ott volt a helyszínen, több játékossal, illetve a szövetségi kapitánnyal is szóba elegyedett. Hallgassák meg először a Majoros Gergely szövetségi kapitánnyal készült beszélgetést, akinek azon a napon, vagyis az 5-0-ás győzelem napján volt a 47. születésnapja.
1: Így volt megtervezve, Majoros Gergely szövetségi kapitány, 47. születésnap, első győzelem, egy fontos győzelem a bennmaradás szempontjából. Mindenki a csapategységet emelte ki, és hát gondolom érted, is játszottak, de hát ez egy másodlagos szempont ilyenkor, gondolom.
3: Nem hiszem, hogy itt az én születésnapom az bármit nyomna alatba. Sokszor megköszöntöttek ma ők engem. Nem, hát azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomása volt, és nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mai mérkőzés.
1: Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a brit fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
3: Hát azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, Brunya a teljesítmény pedig nyilván kiemelendő. Túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
1: Mit érhet ez a mostani siker? Mert ugye a bennmaradás szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések. És egyáltalán még egy kicsit az érzéseidből, mert még nagyon, mintha a meccs hatása alatt lennél, vagy egyszerűen csak elfáradtál.
3: Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk, de 3 mérkőzést telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ez tök jó, készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
1: De 2 pihenő nap következik, azt hogyan lehet hasznosítani arra, mik a tervek?
3: Hát azt gondolom, hogy a hangulatra és a csapat moráljára most nem nagyon lesz gondunk. Nagyon jól fog jönni ez a 2 nap, és ebben a hangulatban nagyon jó lesz megélni ezt a 2 napot. Utána pedig készen fogunk közben, nyilván felkészülünk Németországból, és majd a 3. napon azt, mi azt hiszem, hogy talán péntek, készen fogunk állni ellenük.
1: Így van, a németek, ha összehasonlítod mondjuk az osztrák meccsel, még nem játszott a német és az osztrák kép egymás ellen, mit lehet, de nagyon rosszul kezdték ezt a VB-t a németek, ez segíthet-e nekünk?
3: Nem hiszem, nem tudom, semmi jelentősége annak, hogy ők hogy kezdték. Azt is mondhatjuk, hogy ők rosszul kezdtek, ezért nagyon kézen fognak állni ellenünk, tehát nem semmi jelentősége. Ez egy tiszteletre méltó összeállítás. A német első osztály legjobb hokisai, ahol nekünk egyetlen játékosunk sincs, sőt, azon a szinten sem sok. Ők tulajdonképpen mind onnan jönnek, vagy a NHL-ből, úgyhogy nekünk ezt tisztelni kell, tisztelni is fogjuk, de természetesen azzal a szándékkal megyünk a jégre, hogy a mi legjobb játékunk, minél jobb eredményt érjünk el, minél több pontot szerezzünk.
2: A 47. születésnapját a Nagy-Britannia ellen aratott 5-0-ás győzelemmel ünnepelte a magyar válogatott szövetségi kapitánya Majoros Gergely, és akkor hallgassuk meg, hogy mit mondott a nagyszerűen védő és gólt sem kapó kapus Bális Bence Virányi Zsoltnak.
1: Bális Bencével folytatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen kapott gól nélkül lehozni, mindig óriási dolog. Hogy éled meg? Meg azt, hogy azért a bennmaradáshoz most egy óriási lépést tettetek ezzel a győzelemmel.
4: Hát a kettő közül az utóbbi a legfontosabb. A másik az nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ugyanúgy 3 pont, 3 pont. Így van, tettünk egy lépést afelé, hogy ez megtörténhessen, de van még előttünk elvégzendő feladat, én azt gondolom. És könnyebb nem lesz, az biztos.
1: Nem, mert ugye jönnek majd a németek, aztán svájciak, lettek amerikaiak. Ezen a mostani meccsen a britek hol veszítették el az összecsapást? 3-0-nál kapus kellett cserélniük, és tulajdonképpen azért volt a brit csapatnak is helyzete, de nem tudott fölénk nőni egyáltalán.
4: Nem tudtak olyan helyzeteket kialakítani, ami relatíve életveszélyes lett volna, vagy mezőny fölényt kialakítani, beszorítani minket hosszabb időre a harmadba. Igazából én azt gondolom, hogy csapatszinten vertük meg őket. Teljes mértékben konzisztensek voltunk, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk végig. Én nem kíváncsi ezek, mit mondanak majd a videó alapján az edzők, de én nem érzem egyáltalán, hogy lett volna hullámvölgyünk egy pillanatot se.
1: Talán az első harmadban volt 1-2 perc, amikor a britek fölénk nőttek, de utána is szépen mattoltuk őket, és 2-0 volt már az első harmad után, ez a lényeg. Ez a hatékonyság lehet a további meccseken a kulcs, vagy ott mire kell figyelni, mert ahogy elmondta a szövetségi kapitány Majoros Gergely, rögtön pénteken a németek egy másik szint már.
4: Hogyne. Azért ezt nem szabad alapul venni. Azért ez a brit, ez nem egy olyan alcsoportos szint, akik mondjuk következni fognak, szóval úgymond ebből is le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, mi ment jól, nyilván ellenük, vagy egy hozzánk közelebbi csapat ellen tudunk dominálni, tudunk erősebbek lenni, de azt gondolom, hogy a következő cél az, hogy a magasabb szinten lévő, vagy egy polccal feljebb lévő csapatok ellen is sokkal több jó momentumot, és hosszabb ideig tudjunk konzisztensek lenni, ez kell, hogy legyen a célunk.
2: A shutoutot produkáló Brunyával Virányi Zsolt beszélgetett, és akkor jöjjön 2 gólszerző. Terbócs István 2-szer is eredményes volt, fantasztikus, hogy a első gólját ember hátrányban szerezte, és azt hiszem, hogy ez után rogyott meg igazából a brit válogatott, és jön az a Szongott Domán, aki még a 18. korát sem töltötte be, viszont gólt ütött a britek ellen. Még rácsos fejvédőben játszott az egész világbajnokságon, így aztán az ellenfelek is tudták, hogy 18 év alatt van, folyamatosan támadták a fiatalembert, Szongott Domán azonban letette a névjegyét a nagyok között is a világbajnokságon.
1: Terbocs Istvánnal folytatjuk, aki még jobb meccsen van túl, mint mert korábban volt gólpasszad, most két gólpassz, korábbiak közül Galló Vilmos elmondta a csapategységet. Te hol érezted ott például 3-0-nál volt egy kihagyott zicserünk, nyilván ha Erdély az a gólvonalon túlra juttatja, akkor 4-0-nál a britek már teljesen feladják, ugye 3-0-nál kapust cseréltek, szóval hol dőlt el ez a mérkőzés?
5: Nem tudom, szerintem a bemelegítésen. Én nem éreztem egy percig se, hogy itt mi veszíthetünk. Szerintem ez a legnagyobb. Nem csak ilyen, az egész csapat, ezt lehet érezni belülről. Tehát mi úgy jöttünk ide ki, hogy mi akármi van nyerünk. Ha 2-1-re, akkor 2-1-re, hogyha 10-0-10-0, az tök mindegy, hogy hogy. De én szerintem senkiben meg se fordult az a forgatókönyv, hogy mi itt ma kikapunk. Főleg úgy, hogy az osztrák meccs után olyan fokú dű és mondhatom csalódottság volt bennünk, amiatt, hogy szerintem ott is győzelmet érdemeltünk volna a beletett munka tükrébe, hogy szerintem nem volt kérdés, hogy ezt a meccset megnyerjük.
1: A meccs előtt például Papp Kristóf azt nyilatkozta, hogy háborúra készültök, ez a mentalitás is kellett hozzá, meg az, hogy például azért mentálisan nagyon egyben volt a csapat. Kevesebb hibát követett
5: el. Igen, abszolút erről beszéltünk, hogy minden jó volt az első két meccsen is, csak azokat a hibákat, amiket elkövettünk egyszer-kétszer ilyen kicsit könnyelműen, azokat kiküszöböljük, és utána minden rendben lesz, mert akkor még kevesebbet tudunk adni az ellenfélnek. Nyilván voltak helyzeteik az angoloknak, nem mondom, hogy nem voltak helyzeteik, de hát ilyen egy hoki mérkőzés, nem lehet végig azt, hogy csak nekünk van helyzetünk. Viszont volt egy kiváló kapusunk ismételten. Mondhatom, hogy szinte mindegy, hogy az Ádi vagy a Brunyál a kapuban, mind a kettőjük iszonyatosan oda teszi magát mindegyes alkalommal, és mint a párduszok vetődnek jobbra-balra. Szóval ez mindig is megvolt, hála Istennek a jó kapus teljesítmény évek óta megvan a magyar válogatottnak.
1: Góljaid, mert ugye kettő is volt.
5: Ne, ugyanolyan, szokásos, nem vagyok ügyes, lövök, erős vagyok, úgyhogy lövök.
1: Nagyon azért kellett ott egy szólón 4-0-nál, amikor 41 másodperc alatt kettőt is lőttetek, és azt bevartad szépen a bal alsóba, bal oldalról. Hát az első gólra már nem is emlékszem olyan sok, hogy hirtelen nem jut eszembe 5 gól.
5: Majd a Domán elmondja az övét, az szebb volt.
1: Nem, az első gólodra egy kicsit.
5: Ja, hát igazából hátrányban voltunk, én csak megnyomtam a hátvédet, nyomással helyeztem. Nem tudom ki volt, ez tök mindegy, megnyomtam, nyomásra helyeztem, oda tettem az ütőmet az ütőjére, nem tudott passzolni, középre pattant a korong, lépőm meg jó, aztán összeszedtem a korongot, azt bevertem a kapuba, hát ahogy szokás, szoktam mondani, Jani, ne cselezzek, lőjek, ennyi. Megfogadtam a tanácsát 2 éve, azóta elmegyek szóba, lövök, ennyi.
1: Ez kinek a tanácsa?
5: Hári János,
1: köszönöm szépen Terbocs Istvánnak, és akkor folytassuk Szongott Dománnal, aki, neked is gratulálok, ugye 16 évesen te voltál a második, legfiatalabb 49 óta vagy akkor a legfiatalabb, aki elit VB-n játszhatott, és 17 évesen meg a gólszerzők között kell már téged említeni. Hogy élted meg ezt a mostani meccset, meg egyáltalán azt is, hogy itt a sorok között ingadoztál, és most Erdély és Galló közé kerültél be?
6: Igen, azából próbáltam minden sorba arra koncentrálni a saját játékomra. Tök mindegy, tényleg én örülök, hogy itt vagyok, és hogy tök mindegy, kivel játszok. Próbálom a legjobb teljesítményt letenni az asztalra. Most ez így elég jól sült el ma. Jól működött a sor, azt gondolom, és azt gondolom, hogy az összes sor, szóval a negyedik is lőtt gólt, mindegyik sor lőtt gólt, szóval szerintem ez a kulcs.
1: Jó időzítés, ugye? A harmadik percben már 1-0 volt ide, aztán a 19. percben az első harmad végén jöttél te, és már 2-0, de azért ezt is elevenítsük fel, mert Horváth Milán passza után nem minden nap járta, rád azért jellemző ez a fonák megoldás egyébként, meg a befejezés.
6: Igen, látom, hogy a kapus nagyon kicsúszik, szóval el kellett húzni. Előtte szép passz kaptam, szóval volt sok helyem, szóval csak be kell fejezni.
1: És milyen ez a magyar válogatott most? Mert a bemaradás szempontjából fontos lépést tettetek, ti játékosok, a szövetségi kapitány, a stáb, de hát még azért van 4 meccs hátra.
6: Igen, van 4, jó, ez az első győzelmet magunk mögött tudjuk, és megyünk ki a következő meccsekre 100%-ot adva, és meglátjuk, hogy mire lesz elég.
1: NHL draftolás, emiatt azért van ilyen bizonyítás benned, hogy akkor még jobban felhívdom figyelmüket magadra?
6: Na, azt gondolom, hogy ez nem játszik szerepet, itt vagyok. Játszok, mint eddig, és erre meg nem gondolok.
2: Terbúcs Istvánnal és Szongod Dománnal beszélgetett Virányi Zsolt 2026. május 20-án, amikor a magyar jégkorong válogatott az A csoportban, ahogy régen mondtunk, most az elit világbajnokság kifejezést használjuk, 5-0 arányban győzte le Nagy-Britannia csapatát, és egészen biztosnak tűnt ekkor, hogy kiharcolja ismételten a bennmaradást. Egyébként a csapat egységről annyit, hogy Galló Vilmos kiszedte a korongot, miután Szongod Domán betalált, és megmentette a korongot, hogy a rácsos fejvédős fiatal eltehesse azt emlékbe. Hát mostanában már a nézőtérre kipattanó korongokat se nem lehet eltenni, hiszen vissza kell adni, mert van benne egy érzékelő, azonban Galló Vilmos fantasztikus hőstettet végrehajtva megmentette ezt a korongot Szongod Dománnak, a 18 év alatti fiatalnak, hogy örök emlék legyen az a pak, amelyel az első világbajnoki gólját szerezte. Persze Virányi Zsolt Galló Vilmossal is beszélgetett az 5-0-ás győzelem után.
1: Vili, milyen napok, milyen mérkőzés ez? Mert azért nagyon ritka az, hogy elit VB-n egy 5-0-es, vagy egy divízió 1-per-ás VB-n is az 5-0-ás sima győzelem.
7: Igen, szerintem megmutattuk, hogy mennyire egyben van a csapat. Egy nagyon jó győzelmet arattunk ma. A helyzeteket sikerült kihasználnunk, és teljesen végig együtt dobbant a magyar szív.
1: Most ugye könnyű tulajdonképpen okosnak lenni, de mi volt a taktikánk, mert azért félhettünk a brit csapattól, még akár azt mondom, hogy ott az 1-0-es előnynél is, mert jól kezdtük a meccset, de volt brit fölény is.
7: Igen. Hát próbáltuk limitálni a kiállításainkat, hogy ne tudjanak annyira a meccsbe bejönni, és szerintem látszódott, hogy mennyire működik a védekezésünk, a taktikánk, és szerencsére Bális Bencinek is egy nagyon jó napja volt, hiszen nullát azért egy elit VB-n nem minden nap csinál az ember, és nagyon köszönjük neki, hogy ilyen jól védett ma, mi meg szerencsésen belőttük a helyzeteinket.
1: Ha nem is az első pillanat, de van egy fontosabb is a családban, maradsz vagy mész?
7: Hát ez még nem...
1: Amit el lehet mondani.
7: Nem, még nem, nincs így eldöntve, de tudni lehet, hogy két napon belül már érkezhet a baba. 21-ére van kiírva a kislányunk, úgyhogy elég necces is volt, hogy tudom-e vállalni egyáltalán a VB-t, de szerencsére itt vagyok, és tudtam segíteni a csapatot.
1: Nem tudjuk, hogy a bennmaradás az ez elég, de bízunk benne. Mit jelent neked ez mégis az a három meccs is, hogy azért finn ezüstéremmel jöttél kutyafuttában erre a VB-re?
7: Hát igen, ez egy szenzációs élmény, mindig tud a magyar mezt felvenni. Igen, az elég kemény meccsekből jöttem, úgyhogy az éreztem a formán, hogy talán még jó lett volna pihenni egy pár napot, de sajnos ez most így alakult, és nagyon hálás vagyok, hogy így is tudtam jönni, és tudtam segíteni a csapatnak.
1: Gratulálok még egyszer Galló Vilmosnak, folytassuk Garázs Zsomborra. Hol dölt el ez ennyire sima lett?
8: Én azt gondolom, hogy a játékképében mi képesek voltunk konzisztensen azt hozni, amit saját magunktól várunk most már sok meccse, mert az egész felkészülésen is azt mondtuk, hogy mi lépésről lépésre azt építjük, ami a mi identitásunk, kiválóságra törekszünk az első pillanattól az utolsóig. Nyilván a mai meccs az ellenfélben egy kicsit másabb volt, mint mondjuk a finnek elleni, vagy akár egy-egy nagyobb ország ellen, és abszolút itt volt a tétje, hogy meg tudjuk ezt nyerni. Nem is tudom, szerintem 3-0-nál azért egy kicsit éreztük, hogy rendben, most nagyon okos játékkal azért ezt már meg fogjuk tudni tartani, tehát talán az lehetett ott a holdpont, de én azt gondolom, hogy végig jó képet mutattunk.
1: Elég lesz a bennmaradás, hogy ugye ezt muszáj feltennem, fura a szituáció, mert még hátra van 4 meccs, meg a briteknek is.
8: Nyilván, tehát azért ezt korán lenne kijelenteni minden szempontból. Ők is játszottak már az osztrákokkal, meg mi is, ami azt gondolom, hogy még egy foghatóbb meccs ilyen szempontból, a többi ellenfél nagyobb. Komolyabb játékerőt képviselnek individuális szinten, de valójában már láttuk meglepetéseket a másik csoportban, és most is megy éppen a szlovén meccs, tehát ahogy ők a cseheket tudták verni. Tehát, hogy szerintem azért még lehetnek itt meglepetések, de abban bízom, hogy innentől a legnagyobb meglepetéseket mi fogjuk még okozni.
2: Galló Vilmossal és Garázs Zsomborral is beszélgetett Virányi Zsolt a britek 5-0-ás legyőzését követően, és amikor ez megtörtént május 19-én a harmadik meccs után már szinte biztosak voltunk a bennmaradásban, és ez így is történt, hiszen a britek nem tudtak pontot szerezni. Igaz, hogy többet mi sem, de már nekünk már nem is kellett. Május 22-én Németország, Magyarország 6-2, a két gólszerzőnk Sárpátki és Hári voltak, aztán május 23-án a házigazda svájci válogatott 9-0-ra győzte le Magyarországot, Május 25-én a címvédő és olimpiai bajnok Egyesült Államok 7-3-ra verte meg Magyarországot, vagyis a magyar válogatott a szuper nevekből álló Egyesült Államok ellen 3 gólt is tudott ütni, Erdély Csanád 2-t, illetve Tornyai 1-et, majd május 26-án Lettország, Magyarország 8-1, ekkor Nemes volt, aki betalált. Egyébként a hazaérkezés után a kapitány és egyik segítője is járt a Nemzeti Sportrádióban, továbbá elmondta véleményét a magyar válogatott VB szerepléséről, az a rádiós legenda is, akinél több VB meccset alig ha látott a helyszínen magyar ember. A visszajátszás folytatásában ezeket a beszélgetéseket is meghallgathatják.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
10: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
9: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
11: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok!
9: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: A spanyolok nem bírtak a zöld foki köztársasággal a labdarúgó világbajnokságon. Nagy Imrére és mártír társaira emlékeztek ma a parlamentben. Ma már csak elvétve lehetnek zivatarok. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
9: Sporthírek.
13: Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki szigetek válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben, szintén ebben a csoportban Irán-Új-Zéland 2-2 a kaliforniai Inglewoodban. A foci VB-n ma 21 órától Franciaország-Szenegál a párosítás. Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves spanyol válogatott hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. A másodosztály előző idényének gólkirálya Pálinkás Gergő az élvonalba frissen feljutott Vasas labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A fővárosi klub szerződtette a támadó középpályás Kovács Réti Márkot is Nyíregyházáról. 3 ajánlat érkezett a tegnapi határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videóton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A 3 ajánlatból 2 külföldről, egy pedig a határon belülről jött.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Forsthoffer Ágnes arról beszélt, június 16-a a magyar történelem egyik legmegrendítőbb és egyben legfelemelőbb napja. A házelnök hangsúlyozta, ezen a napon hajtunk fejet Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai előtt, akik életüket áldozták a szabadságért, a nemzeti függetlenségért és az emberi méltóságért. A magyar nemzet végül oda jutott, ahova az 1956-osok el akarták juttatni. Erről beszélt a miniszterelnök Nagy Imre 89-es újratemetésének megemlékezésén az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában azt mondta, azt kívánja, hogy a sűrű, nehéz 20. századi történelmet el tudjuk mesélni értően és érzően az utánunk jövő generációknak, hogy tudják, kik voltak azok az emberek, akiknek hazánkat és szabadságunkat köszönhetjük. Hangsúlyozta, Nagy Imre a hazát választotta a párt helyett. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelések száma, tavaly egész évben 777, idén júniusig viszont már több mint 600 gyermek került be hozzájuk emiatt. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy fordítsanak különös figyelmet a gombelemek tárolására.
9: Közlekedés.
13: A terelést bontják az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya környékén, a 61-es kilométernél már több mint 3 kilométeres a dugó. Munkavégzés miatt félpályás korlátozást vezettek be az M2-esen Vác közelében, a 42-es kilométernél mindkét irányban 1 kilométeres a torlódás. Forgalomszámláló hurkot telepítenek az M7-esen Pákoznál, az 55-ös kilométernél a középső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon halad 1-2 kilométeres a dugó. Szemetet szednek az M5-ösön Röszke felé, a 44-es kilométernél mozgó terelésben a belső sávot zárják le, 1-2 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
9: Időjárás.
13: Pátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél helyenként megélénkül. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Alig a gondolta valaki az 50-es évektől a 21. század első évtizedének végéig, hogy valaha a magyar csapatnak szurkolhatunk a világ 16 legjobb jégkorong válogatottja között. Ez először 2009-ben történt meg, másodszor 2016-ban, harmadszor 2023-ban. Az első alkalommal még nem nyert meccset a rutintalan társaság, a második alkalommal legyőzte Belorussziát, míg harmadik alkalommal egy győzelem mellett még volt egy további meccs is, amelyen pontot szerzett. Aztán a negyedik esetben 2025-ben egy remek szövetségi kapitány választás és egy tudatos felkészülés után már bent maradt a legjobbak mezőnyében a válogatott, 2026-ban pedig ezt a teljesítményét megismételte. Köszönhetően a Nagy-Britannia bravúros 5-0-ás legyőzésének. A svájci sikeres VB-ről hazatérő csapat egyik edzője, a 2009-ben történelmi VB-n játékosként kulcsember Tokai Viktor szinte a repülőtérről jött be a stúdióba, és mesélt Csisztu Zsuzsának.
14: Gondolom, hogy most már innen nézed majd a hátralévő mérkőzéseket, hiszen ma is van 4 nagyon fontos összecsapás. Nyilván egészen más egy picit a perspektíva. Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, leginkább akár a védekezést felépítendő.
15: Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt, ugye a szlogenünk nekünk ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból, érthetjük úgy is, hogy mi benn maradunk, benn szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly én azt gondolom sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom
14: most
15: meg
14: már
15: is volt.
14: Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bennmaradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
15: Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
14: És végül is szerintem ezzel, amit most itt az három mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy egy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió egy perában van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül. Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni, most hogy egy egészen más civil életbe való példát hozzak, szóval, tehát hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
15: Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
14: Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, ez szerintem ezt értjük most akkor.
15: Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stáb, ami ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll, én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, vagy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni, vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhatnék olyan dolgot is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
14: De jó megfogalmazások
1: ez
14: ezek.
1: Szongor Domán esetében ez most egy aktuális is, hiszen az NHL felé kacsingat, de hát még azért várjuk meg a draftolást majd.
15: Igen, abszolút, abszolút. És hát azért a keretben, vagy hát a bő keretben azért voltak itt olyan aspiránsok, akik már bemutatkoztak fiatalon az NHL-ben, és tulajdonképpen bontogatják a szárnyukat, és hát az a következő lépcsőfok, hogy ők is beverekedjék magukat ebbe a nemzetközi válogatottba.
14: Amikor egy hete beszélgettünk, és ugye Spiller István mindig tényleg elképesztő szeretettel, és a szavait, hogy mondjam, szinte így a bőrünk alá bepakolva isszuk, mert hogy tényleg minden egyes gondolata valóban elemző látásmódról árulkodik. Azt mondta akkor, hogy majd akkor fogja tudni elmondani, hogy ugye akkor voltunk a britek elleni 5-0 után, ami nagyon jól esett, akkor fogja tudni elmondani, hogy ez fejlődése, vagy inkább stagnálás, hogy a hátralévő mérkőzésekben a lőtt és a kapott gólok arányát is megnézzük. Na most tegnap ugye itt ültünk a Nemzeti Sportkörben, akkor ő már egy hosszos elemzésbe bocsátkozott, és azt mondta, hogy hát azért ez nem alakult olyan jól az utolsó mérkőzéseken, mint hogy ő ezt szerette volna, és teljesen érthető volt, amit ő mondott. De Zsolt, neked, aki szintén ugye évek óta nyomon követed a válogatottat, és mindazok mellett, amit az ember nyilván az objektív számok és tények mellett lát, ért és fel is fog, neked a félig tele vagy félig üres pohár oldalán álló megközelítésed van most inkább abból, amit láttál?
15: Őszintén.
1: Nekem teljesen tele, de persze Nem néz ki jól, amikor 9-0-ra kikapunk a Svájctól, de én még a régi iskolát képviselem, és nyilván nem vagyok ott minden jégkorong mérkőzésen meg edzéseken, de Török Lászlótól, aki majd 4 előtt, 3:30 után majd beszélni fog itt a Nemzeti Sportrádióban, pont a Viktorék nemzedékén felnőve, igazából nekünk a csoda kategória, hogy az A csoportban láthatok magyar meccset. Uh-huh. Nyilván, tehát magyar, én nem vagyok elájulva attól, hogy bent marad a csapat, de mégis. Mert valójában, ha meg kikapunk a britektől, akkor mit mondunk a válogatottra, hogy nem tudnak jégkorongozni? Tehát, hogy itt összességében az kell, amit a Pisti is, a Spiller Pisti is fejteget, hogy most miben meg a már a Viktor is itt elkezdne mondani, és ezt majd még lehet taglalni, majd jön Majoros Gergely szövetségkapitány is, meg Terbucs István jövő hétfőn ide szintén a Nemzeti Sportrádióban, hogy miben léptünk előre, ha előre léptünk. Tehát inkább stagnálás van, mert én nem mondom azt, hogy hallelujázni kell, és hű, de minden szép és jó, mert ilyen nyilván nincs, amikor most nézem, hogy a aztán 6 gólt ütöttünk, és 30-at kaptunk az utolsó 4 meccsen, mert ez volt az a szám, amire mondta Spiller Pistő, hogy hát azért elég lett volna 20 gólt kapni, de hát végülis a lettek is annyit ütöttek, a svájciak is, mint amennyit általában szoktak. Hát a kérdés az, hogy hogy lehet majd ezt elérni, hogy mondjuk jövőre Németországban már csak az egyik csapat üssön 8-at vagy 10-et, de meg gondolom, hogy ez lehet a cél, hogy minden VB-n egyre több olyan meccsünk legyen, amin azt mondhatjuk, hogy tényleg ez vállalható.
14: Igen, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor megragadjuk, hogy egy picit Tokaj Viktor szemszögén vagy szemüvegén keresztül van is neked ilyen. Nézzük egy mindazt, ami tulajdonképpen történik ebben a magyar vezérletű csapatban, ugye, hogyha a Majoros Gergely szavaiból indulok ki, akkor ő azt fogalmazta meg, hogy az 5-5 elleni játékban nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a válogatott, és kitért arra a részre is, ami mondhatni, hogy a te csomagod, ugye a védekező játék, ami akár sokaknak furcsa lehet, idegen rendszer is, de 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, és jól működik. Ez gondolom nem lehet egy egyszerű feladat, illetve a kérdés az, hogy ha jól működik, vagy ha jobban működik, akkor valóban mikor lesz kevesebb a kapott gólok száma?
15: Most az látszik a rögtönzött statisztikai dolgokból, hogy most az idén az ember hátrányunkkal volt nagyon nagy, ott volt nagy luk, uh-huh. Vagy rés a pajzson, én azt kell, hogy mondjam. Egy viszonylag új szisztémát próbáltunk, hogy szerettünk volna bevezetni, de szerintem erről amúgy majd úgy is beszélni fog pár szót, és voltak olyan szürke zónák, amikre egyelőre nem találtuk a megoldást. Egyébként az nagyon jól jött nekünk, hogy az olimpia ebben az évben volt, és tényleg egy űrolimpia volt a hoki részről, hiszen az összes NHL sztár és mindenki itt volt, tehát hogy egy tényleg egy űrhoki volt ebben a történetben.
14: És a döntő is az lett, ugye?
15: Abszolút, és nagyon sokat lehetett tanulni ezekből a mérkőzésekből, és mi próbáltunk is szakmailag ebből csipegetni, és próbáltuk összerakni az emberhátrányos védekezésünket is, és itt azért voltak még szürke zónák. Valóban az 5-5-ös játékunk, én azt hiszem, hogy tavaly egy teljesen új rendszert építettünk fel, ami a védekezésünket illeti. Tavaly ez nagy kihívás elé volt állítva, hogy az összes játékos ebben komfortosan mozogjon. Az idén már csak ilyen emlékeztető jelleggel és finom beállításokkal operáltunk, és kellett, és volt szükségszerű. Nyilván ilyenkor lehet az, amikor már megvan az adott keretrendszer a nagyon részleteibe ebbe belemenni, és szükséges is volt, tehát ebben is van még mit előrelépnünk. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy a védekezésünk, ami az 5-5-et illeti, az valóban, ahogy amúgy említette, az rendben volt, és itt a gólok, vagy a kapott gólok száma az inkább az ember hátrányos védekezésből adódott, de ez megint egy olyan szegmens ennek az egésznek, amiből mi tudunk tanulni, tudunk előrelépni, és van rá egy évünk, hogy felkészüljünk.
14: Picit segíts nekem megérteni, vagy megvilágítani, hogy is zajlik tulajdonképpen egy csapattaktikán belül az egyéneknek az egyéni fejlődése. Tehát amikor azt mondod, hogy kitaláltok egy ilyen védekezési struktúrát, vagy egy új rendszert, akkor erre csak a válogatott közös edzéseim van lehetőség ezt gyakorolni, vagy mindenki kap egyéni feladatot, mindenki a saját klubjában próbálja ezt fejleszteni, és rá van bízva, hogy amúgy egyébként az egyéni fejlődéséért mit tesz, és amikor újra összetalálkoztok, akkor, ahogy mondott, tulajdonképpen egy összeállt puzzle elemeiben mindenki tudja a helyét, mert ugye ez megint az a kérdés, hogy van-e olyan évközi környezet, amiben tulajdonképpen ezt az élességet, amire szükség van egy ilyen elit csoportban, hát szinten lehet-e tartani?
15: Hát ilyen lehetőség csak az EHF szünetek alkalmával adódik, de akkor sem teljes a csapat, mert van, aki külföldön van, van, aki sérült, van, ahol egyébként meg sem áll a bajnokság, és elég nehéz ezt a dolgot összehozni. Ugyanakkor meg azt látni kell, és a pozitívum része meg ez, hogy amikor meg összejöttünk most a válogatott kapcsán, akkor meg tulajdonképpen eljutottunk arra a szintre, hogy két válogatottat tudtunk kiállítani. Tehát, hogy ez egy növekvő valami dolog, nagyon sok mindenkit tudunk elérni.
14: Tehát tulajdonképpen, szoktuk mondani, ugye hosszabbodik a kispad, tehát nő azon játékosoknak a száma, akik képesek azt a színvonalat hozni, ami a válogatottól elvárt.
15: Hát bekerülnek, vagy rákerülnek a radarra, és mi őket figyelemmel kísérjük. Maga ez a játékrendszer, akikkel mi kapcsolatban állunk, az tulajdonképpen csapatszinten, ahol ők játszanak, ez ők nem ebben játszanak, tehát ez csak és kizárólagosan a válogatottra érvényes, de ennek van egy egyéni taktikai része, amit viszont a játékos bármilyen probléma nélkül tud adoptálódni a saját maga játékára, úgy, hogy ő az adott játékrendszeren belül marad. És mindig is szoktunk minden egyes ilyen IHF szünet alkalmával visszajelzéseket adni a játékosoknak, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, miben szeretnénk, ha fejlődne, előrébb lépne, de még egyszer mondom, erre azért nagyon kevés a lehetőség, éppen ezért nagyon sokat foglalkozunk a játékosokkal az online térben, tehát feltöltögetve tanító videókat, azokat megnézve, visszajelezve, akár megnézve egy-egy játékosnak a mérkőzését, hogy ő most ebben hol tart.
14: Tehát ez majd a tanító videókhoz, meg a modern technológiához kanyarodjunk vissza, mert már az adás előtt is mondtál valamit, amitől gyakorlatilag az állkapcsomat a földről kellett összeszedni. Zsolt, azt mondd meg nekem, hogy ugye te, aki régóta ismered, figyeled mondjuk egy a válogatott körüli dinamikát, és azokat a korszakokat is ismerted, amikor mondjuk nem vagy tisztán magyar stáb volt, hogy amikor az ember ezzel a csapattal kommunikál, hozzájuk közelít, beszél róluk, velük, mennyiben mást tapasztaltál, mint esetleg korábban?
1: Könnyebb, jobb, egyszerűbb, érthetőbb a dolog, mert ugye egy nyelvet beszélünk, nem kell.
14: Szószoros érdemében is.
1: És ugye ez nem volt jellemző a magyar jégkorongra abszolút. Persze. Ugye beszéltük régebben még ugye a 30-es években, amikor a jégkorong VB-n ott volt a magyar válogatott is, de akkor még a csehekhez is mentek Csehszlovákiába, és a kanadai edzők tanítani a sportágat. Szóval, hogy végre eljutottunk oda, hogy csak magyar stáb van, és ezzel kell sáfárkodni, mert mégiscsak a Viktorék tudják, nem azt mondom, hogy a szakmát a legjobban, de hogy ezt a közeget, ezt a, és ez egy jól működő, látható rendszerben felépítették. Hozzáteszem, hogy mindennek ennek is biztos van hibája, azt nem én fogom minden kívülről megmondani, hogy hol van egy egenpont, azt ők jobban érzik, mert nyilvánvaló, hogy úgy lehet majd mindig bennmaradni, meg közelíteni az alcsoport jobb csapatai felé, ha a saját rendszerüket is ugye tökéletesítik. És nekem itt már felmerült egy kérdés, hogy mi van például majd azokkal, akik most nem voltak az utazó keretben, nem maradtak benne, de mondjuk tavaly ott voltak, ugye Mihalik András vagy Laskavi Ferenc, akiknek a Ferencvárosba történő igazolása ezek szerint nem jött be. Nagyon remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ők nem fejlődnek majd annyit, hogy megpróbálnak visszakerülni a válogatottba. De hát bezzeg, Viktor, a ti időtökben ugye nagyjából 5-6 évig ugyanazok játszottak a válogatottban. Nem kellett új neveket megtanulni.
15: Hát így van, és annak is megvolt a maga előnye, szerintem, én azt hiszem. De ennek az új rendszernek is, amikor már említettük azt, és kapargattuk ezt a részt, hogy már két csapatot tudunk kiállítani, tehát tulajdonképpen növekszik a versenyhelyzet a játékosok körében. Uh-huh. Ami meg egy olyan kompetitív környezetet tud létrehozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, most momentál a te állapotod, az nem olyan jó, éppen ezért téged most nem tudunk magunkkal vinni, bármennyire is szeretnénk, mert nekünk most a másik az jobban tetszik, vagy ő többet tud hozzáadni a csapathoz.
14: És Zsoltot kérdeztem arról, hogy ő miben érzi adott esetben a különbséget nyilván egy magyar vezetés, illetve egy ilyen hangulat között, és amikor Majoros Gergely két évi munkáját értékelte szintén újságíró kérdésre, akkor ő abban látta tulajdonképpen a jelentős előrelépést, hogy sikerült egy olyan kultúrát kiépíteni a csapaton belül, amilyet igazából szeretnétek, és ez egy erős alap lehet majd a továbbépíthezéshez, illetve az előrehaladáshoz. Mi ez a kultúra adott esetben, amit meg kellett teremteni?
15: Hát a srácokkal együtt, és mindenkivel a stábbal együtt, én azt gondolom, hogy kicsit messzebbről mennék. Tehát a magyar rész, mint magyar kultúra, mint magyarság, szerintem ehhez nagyon nehéz egy külföldinek adaptálódni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legjobban ez Pat Cortinának sikerült a jégkorong tekintetében. Uh-huh. De senki másnak nem sikerült ezt átvennie, és éppen ezért nagyon nagy értéke van ennek, hogy most mi magyar edzőkkel és magyar stábbal tudunk beszélni, hiszen értjük, tudjuk a gyökereinket, tudjuk honnan jövünk, tudjuk, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy mi együtt tudjunk működni. És ezáltal meghatároztunk olyan szempontokat, olyan értékeket, belső értékeket, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy nekünk ez a kultúránk. És ebből született az odaadó, ebből született nagyon egy jó pár ilyen vezérszó, vagy vezényszó, ami alapján mi működünk.
14: Na mondj még egyet-kettőt. Az odaadó azért az elég jó.
15: Tehát a maradandó, az odaadó, most nyilván ezt a srácok fogalmazták. Most nem tudom, használhatok-e ilyet, hogy fasz a gyerek, tehát hogy olyan igazi csibész, magyar, belevaló.
14: Kifütyültük mondjuk, igen. Tehát csibész. Igen, azt szerintem az a teljesen helytállós értjük.
15: Tehát, hogy és ezt ebben a magyarságban és ebben a környezetben van ennek óriási nagy jelentősége is.
14: És ezt jól érzékelem, és ha ez így van, akkor fú, ezt nagyon tartsátok meg, hogy azért, ami általában, vagy elő szokott azért fordulni, valljuk meg magyar környezetben, irítség, féltékenység, és mi ezt kívül tudtátok tartani? Mert azért ez mindenképpen lehet romboló tényező, és ennek pont a reciproka pedig nagyon építő tud lenni.
15: Muszáj ezeket kívül tartanunk, és ragaszkodnunk ezekhez az erős értékeinkhez, és minden olyan külső tényezőt, ami minket nem visz előre, azt próbáljuk gyomlágatni minden egyes szinten, minden egyes tevékenységgel, és elmagyarázni bizonyos környezetben, hogy figyelj, ez nem oké, ez oké. És egyébként ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert lehet, hogy mi jégkorongban, vagy a játéknak bizonyos szintjén mi nem tudunk világbajnokok lenni. Viszont a hozzáállásunkkal tudunk mi világbajnokok lenni.
14: Aha,
15: az odaadásunkkal mi tudunk világbajnokok lenni. És egyébként, ha megfigyeljük, a sportban nagy dolgokban, nagy jelentőségben résztvevő együtteseket, vagy leginkább csapatokat, én azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a japánok voltak, ott talán a legerősebb a kultúra. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor a japán válogatott a foci VB-n összepakolt, kitakarított és hagyott egy levelet, hogy köszönjük szépen. Tehát nekünk ezek a normáink és ezek az értékeink, vagy mondjuk a rögbi csapat, ez az All Blacks. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ők a jó minta. Tehát, uh-huh. hogy itt nincsen idős, itt nincs fiatal, itt mindenki tulajdonképpen ebből a szempontból ugyanazt a részt kell, hogy kivegye a kultúra építéséből.
14: Ez fantasztikus, amit mondasz, és nekem nagyon tetszik ez, és vigyünk ezt tovább, vagy harsogjuk messzire, hogy mentalitásban azért lehet az ember világbajnok, még akkor is, hogyha nyilván az objektív körülmények okán felfogja, hogy bizonyos szint mondjuk majd, hogy nem beérhetetlen, bár a sportban soha nem mondhat soha, de ez rendkívül fontos, és nyilván ez adhatja azt is, ugye, hogyha egy Bartalis István sérülés miatt kiesik, akkor egy Nagy Krisztián úgy áll be, ismerjük a feltételeket, ahogy, amilyen alázattal. Van-e ebben egyébként ebben a közös kultúraépítésben szerinted jelentősége annak, vagy mekkora bástya lehet ez ebben, hogy ti tulajdonképpen az előző nemzedék vagytok, tehát tulajdonképpen ti teremtettétek meg, vagy kezdtétek el megteremteni annak a kultúráját, amit most valamilyen szinten, nyilván vezetőként, de tovább építetek ezzel a játékosokkal, gondolok itt elsősorban a szakmai hitelességre.
15: Lehet egyébként, és elképzelhető, hogy nyilván az alapjai azok szaporótól indulnak, tehát hogy a TAO támogatás és az, hogy látvány sportán nézte ki magát a jégkorong, ez onnan ered. De az a fajta kitartás, ami ebben a környezetben, vagy akik most itt vannak, ez megvan, meg a szakmai elhivatottság és az alázat, én azt hiszem, hogy ez szükséges ahhoz, és ez teremtette meg ennek az egésznek a táptalaját, vagy a környezetét, és mindenki büszke arra, és büszke a másikra, és ez a legfontosabb szerintem, és ezt tudja előrébb vinni, és az a fajta információ hiány, vagy fejlődésre való törekvés, hogy mi mindig jobbak akarunk lenni valamiben, mindig látunk valamit, amin, sőt, általában egymást kell visszahúzni, hogy nyugi, még nem. Például mondok egy jó példát, most vagyunk két hónapos volt a felkészülés a VB-vel együtt, és vége volt ugye az utolsó mérkőzésnek, a lettek elleni találkozónak, és mondták, hogy na, akkor fújunk egyet, és mi volt a stárnak az első gondolata? Hogy visszamegyünk, megnézzük a Svájc-Finnország mérkőzést. Tehát, hogy nem az volt, hanem még ott is jegyzett, néztünk, örültünk, magunkba szívtuk ezt az egészet, mert fontos. Ebből a szempontból.
1: És bocsánat, ezzel erről jut eszembe csak a mentalitás, nem magamat kaserolva, de hogy egy teljesen más, de olyan női jégkorong VB-n, tavaly Cseszke Budaövicében pont ezt csináltam nagy szerencsémre, hogy visszamentem egy talán cseh-amerikai női meccsre, mondom, hát itt vagyok, még használjuk ki a lehetőséget, és akkor ott tanultam meg, hogy női jégkorong VB-n is, mert a nagy volt Csehszlovákia ugye egy hokinemzet, hát azon a meccsen olyan hangulat volt, hogy nem akartam elhinni, hogy egy csoport meccsen, női jégkorong meccsen ennyien ilyen hangulatot varázsoljanak, egy női jégkorong, ami azért a valljuk meg, tehát a férfi jégkorongot azért szeret az ember, mert ütközések vannak kicsit keményebb, férfiasabb, ez ott ugye a szabályok által más, és így tátott szájjal, nem akartam eljönni onnan, pedig másnap korán indultam haza, hogy mondom, hát ilyen, milyen jó, hogy visszamentem, tehát igen, tehát nem mindegy, hogy milyen mentalitással állunk hozzá.
14: Ez abszolút így van. Egy picit beszéljünk még akkor arról, ugye, hogy itt az előrelépés lehetősége. Tehát ez már óriási dolog, és el is hangzott azért, miért, a környezet miatt, hogy itt vagytok az elitben, és maradtatok az elitben, hiszen ez az a fajta inspiratív környezet, a lehetősége, hogy olyan csapatokkal találkozatok újra, és fel lehessen nőni a feladathoz. Na de milyen eszköz tár mellett, ugye, mert hogy a világ olyan elképesztően modernizálódik, és persze nagyon sok mindent elemzéssel, videókkal, mindennel ki lehet már szálazni, de hát azért vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan nem, és az a kérdésem, hogy ma, amikor most elmondtad nekem, hogy azért bizonyos szempontból old school értékeket emeltetek magasra, és én ezt rendkívüli módon díjazom, de közben meg a modernitásra lépést kell tartani. Hogyan? Mik azok az elemek, amik tátott szájra adnak okot, és bejönnek akár a mesterséges intelligencia jelenlétével?
15: Tavaly elkezdtünk egy olyan vonalat, hogy az Arany Mátét bevontuk ebbe az egész történetbe. Arany Máté Fehérváron volt nagyon sokáig másodedző, én dolgoztam vele együtt, és őt egy ilyen adatelemző funkcióval láttuk el. Uh-huh. Mindenféle dolgokat mértünk a srácokon, ilyen mennyit koriznak, milyen a regenerációjuk, stb. És erre felkészült, mert tudtuk, hogy azért 10 nap alatt a 7 meccs az nagyon csücskös, tehát a pihenés az kritikus. És innen indult el az egész ilyen adatelemző böngészés, és egy kicsit hozzácsatoltunk videó jelleggel mindenféle dolgot, és oda eljutottunk az idén, hogy egy olyan rendszert alakított ő ki, hogy tulajdonképpen amit az edzők fönt, nem tudom, ütik a meccset, tehát így ilyen különböző tegeket, meg különböző szituációkat küldenek le, az nekünk a padon már élőben megvan, az már mindenkinek a saját gépén, amikor bemegyünk a szünetbe, már megvan, már megjelenik, mindenki tud foglalkozni a saját maga játék szituáció a helyzeteivel. Ezt abban a,
14: egyére szabott értékelést kap szinte abban a pillanatban?
15: Hát inkább az összképről, vagy egy a játék összképéről, aha, mondjuk a speciális helyzetekről, aha, a buli helyzetekről, a védekezésről, adott esetben meg tudunk nézni gólokat, lőttet, kapottat, különböző szituációkat, és akkor ezt összegyűjtjük abban a 7-8 percben, kiválasztunk 2-3-at, ami szükséges, azt a Mogyi prezentálja, vagy elmondja a csapatnak, miben kell, és akkor így megyünk tovább. És amikor már vége van a mérkőzésnek, akkor tulajdonképpen mindenkinek a gépén van az adott mérkőzés, megtegelve, tehát hogy külön szituációkról mondanak. Ez az egyik része. A másik része, az a svájciaknál van, hogy ott ők már nem használnak tulajdonképpen nagyon videóelemzőt, hanem ott már az AI, a mesterséges intelligencia végzi ezt, és tulajdonképpen játékosra lebontva, mindenre lebontva. Itt most már nem az a kérdés, hogy milyen adatot, hanem az adatnak, abból az adatfolyamból, adatmennyiség, mi az, amit te felhasználsz. Ha. És a svájciak ezt
14: minden,
15: már használják.
14: Mindent is tudsz elemezni, a kérdés az, hogy mi a megközelítés.
15: Így van, abszolút. Tehát, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez akkora léptekkel halad előre, hogy elképesztő. És ezt látjuk.
14: Kicsit rémisztő is nekem
15: az,
14: egyébként.
15: Az. De nyilván egy csapatsportban az emberi részét azért nehéz kivenni. Uh-huh. Tehát ez a fajta kócsolás, ez kell, hogy legyen. Mégis csak emberek kell
14: foglalkozni.
15: Meg az emberek
14: közötti dinamika, tehát az szerintem
15: igen,
14: az
15: interakció, igen. Tehát ez azért fontos. De még egyszer mondom, ez akkora lépés, hogy ez valami elképesztő, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba fog elmenni, és hogy ez hogy fogja segíteni a mi munkánkat.
14: Ha most innen nézzük, akkor tekintettel arra, hogy adva van a feladat, ugye bemaradtatokat lesznek jövőre is. Hogyan lehet felépíteni egy következő évi munkát? Tehát mindazokból, amit most nyilvánvalóan voltak a gyors elemzések, voltak az azonnali szituációknak a kiértékelései, de gondolom lesz egy ennél jóval nagyobb értékelés az egész világbajnoki szereplésnek, meg a feladat meghatározás, hogy akkor akár egyénekre lebontva, vagy csapat taktika szemszögében mit kell csinálni. Mit kell csinálni, és mi lenne az a szegmense a csapatmunkának, amit ha egy év múlva kérdezlek, akkor azt fogod tudni mondani, te és minden szakember, hogy igen, ebben akartunk, és ebben tudtunk fejlődni.
15: Nagyon jót kérdezel egyébként, mert egyelőre még fogalmam sincs. De azt
14: kicsit
15: látjuk,
14: korai,
15: hogy,
14: de azt a VB még nem ért véget azért, csak
15: nekünk.
14: De
15: azt látjuk, hogy a sport az nem áll meg. Aha. Tehát, hogy ez elképesztő, hogy milyen növekedése, akár egy év távlatában is. Tehát, hogy, és az is biztos, hogy mi is sokat fejlődtünk. Egyébként itt az 5-5 elleni játékról beszélek elsősorban. És már megfogalmaztunk olyan dolgokat, körvonalaztunk olyan dolgokat, amiben nyilván mi szeretnénk sokkal jobbak lenni, mint az idén, és tényleg erről lépni. Most ez a speciális egység, vagy az ember hátrányos védekezés pont egy olyan, ahol aminél lehet gondolkodni, és ez már tulajdonképpen jön is velünk szemben, látjuk a számokon, hogy ezen muszáj lesz változtatni. És hát nyilván az a fajta fizikális jelenlét a jégen, ez szükségszerű, tehát ezt nem lehet kikerülni.
14: Ezt akarom mondani, de mi az, ami tanulható, edzhető, elsajátítható, függetlenül attól, hogy nyilván nem egy jeges nemzet vagyunk.
15: Igen, tehát a döntéshozatalaink, az intenzitásunk, és még egyszer mondom, minél több ilyen tempójú mérkőzést, mert az hogy a másodperc tört része alatt kell nagyon jó döntést hozni koronggal, korong nélkül, ezt látjuk, érezzük, tapasztaljuk, és remélem, hogy a srácok is most már, akik másodszor voltak, ők is érzik, és átérzik, hogy a hétköznapokban egész egyszerűen nem, nincs más út. Tehát vagy erre megyünk, vagy nem csináljuk, ezt nem lehet kikerülni.
14: És ezt a tempót pedig csak ebben a környezetben lehet elsajátítani.
15: Abszolút, és az, hogy mi bent tudtunk maradni, az azt jelenti, hogy amikor majd lesznek az IHF szünetek, akkor olyan ellenfél.

0: hogy mi megengedhetjük, vagy megtehetjük azt, hogy nekünk le kell hozni a kapust, és hogy adott esetben szeretnénk gólt lőni, mert 5-3, mert ha nem vesznek minket komolyan, akkor mi is tudunk, tudjuk őket bántani ebből a szempontból. És amikor egy kicsit kiengednek, akkor tudjuk őket bántani, viszont mi, ha csak picit kiengedünk, akkor annak egy 8-1 vagy 9-0 vége.
1: Most független attól, hogy tudjuk, hogy ez azért nem az az amerikai válogatott volt, mint akiket láttunk nyilván a téli olimpián.
0: De hát azért egy kecsak, aki ott, tehát azért...
1: Igen.
0: Azért mégiscsak.
1: Jó, szóval én összességében azt gondolom, hogy semmilyen fanyalgó nézetét nem osztom. Szerintem ez nagyszerű dolog, nagyon-nagyon nagy dolog, hogy itt maradtatok, hiszen ahogy ti is fogalmaztatok, és most nem véletlen fogalmazok, én is többes számba a csapat vezetés, ez egy építkezésnek egy fontos állomása.
0: Igen,
1: nem löktek le benneteket egy lépcsőfokkal lejjebbre, hanem megtudtátok a pozíciót.
0: Igen, de nekünk is azért őszintének kell lenni magunkhoz, meg nyilván kritikusnak is, de nem a kardunkba kell dőlni, hanem egész egyszerűen ezek azt mutatják, hogy az irány jó, de hogy ebbe hogyan tudunk mi tovább menni.
1: Akkor ehhez a jó irányhoz sok erőt kívánok nektek, szusszonjatok. Persze még ugye most már tévénézőként végignézzük a világbajnokság végét, hiszen még bőven vannak mérkőzések, tényleg kíváncsi leszek én magam is, hogy az olimpiát követően vagyok, hogy végződik ez. Én a Svájc első győzelmét várom, szerintem ez teljesen életszerű, mert ki fog derülni, és ehhez a hátralévő építkezéshez, a következő éves elit szereplésig pedig nagyon-nagyon jó munkát, és ezt a fajta értékrend megtartást kívánom nektek, ami szerintem sugárzik erről a csapatról, úgyhogy ezt szívből gratulálok.
2: Tokai Viktorral Csisztu Zsuzsa beszélgetett, hamarosan Majoros Gergely kapitánnyal készült beszélgetést elevenítjük fel.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A hoki újkorban, és a második világháború után először 2009-ben szerepelt a világ 16 legjobb válogatottja között a magyar, másodszor 2016-ban, harmadszor 2023-ban. Ezen szereplések során még nem sikerült kiharcolni a bentmaradást. Aztán a negyedik alkalommal 2025-ben, vagyis

0: 24 év után ismét magyar szövetségi kapitány Majoros Gergely vezetésével először maradt bent a válogatott a legjobbak mezőnyében. 2026-ban pedig ezt a teljesítményét megismételte. Majoros Gergellyel és a sorsdöntő Nagy-Britannia elleni meccsen 2 gólt szerző Terbócs Istvánnal a VB döntő utáni napon 2026. június 1-én Szabó Szilvia beszélgetett.
1: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik? Akár kapitányi szemmel, akár a játékosként visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
2: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
1: Uh-huh. Mármint a ti angolok elleni meccset.
2: Igen.
3: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
1: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
3: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe, én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg a maga a világbajnokság is, úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
1: Ó, hát akkor nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdte, kérlek.
2: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk, és ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki. Megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középsorna nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk, tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
1: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet. Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
2: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bemaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk. És hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
1: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
3: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
1: Uh-huh. A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
3: Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
1: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
2: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabbul rangsoroltként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján, ezért mi 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt. A Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országban, az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
1: Uh-huh. István?
3: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berugdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
1: sokan... Három közül te vagy a legfiatalabb, igen.
3: Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30. Közelg a 30, mert nem...
1: Nehezebb a regeneráció?
3: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha a reggel.
2: De érettebb a gondolkodás, Pista, ezt is látjuk azért.
3: De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább ésszel, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó. Uh-huh. De hála Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása. Majdnem mind nekem. Viccet félretéve vannak nehéz pillanatok. Nekem például az első ilyen nehéz az első három meccs után volt. Ugye a brit meccs után volt két pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott, uh-huh. ott talán azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
1: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt két pihenőnap a britek elleni győzelem után és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szirasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom a játékosok mivel töltötték ezt a két napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a két nap pont hátrány volt?
2: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. Uh-huh. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőség nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt. És ők még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó. Bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valóban máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
1: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
2: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz. És azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21/3 a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13 harmadra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
1: Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a fő meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt-e egy ilyen felépített stratégia például? Nem.
2: Határozottan nem, mert ott is azt mondom, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van négy mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van két nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorong váltott soha, és még két mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
1: Játékosként?
3: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt három pont, mindig volt elér, tehát mindig meg volt a három pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy két meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz hét mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, vagy hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem, ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenünk, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz, tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
1: Tisztelet?
3: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás, hát most érted a...
1: Példaképek ellen játszol?
3: Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkoló vagy, meg nem, te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, hogy valami mellett, hogy lehet, Zsolt, többet nem találkozol vele.
1: Terbucs István, mint Taylor Swift, oké.
3: Tényleg.
1: De akkor ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok
3: válláról,
1: vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
3: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt jó. Taps. Tehát ez szép volt, jó volt.
1: Akkor ezen is tényleg
3: vannak ilyen belső dolgozni kell.
1: Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
2: Fú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
1: nem
2: a biztos,
1: nevek,
2: a felét
1: mondjuk
2: kihagynám.
1: Egy ilyen létszámot mondj, vagy hány ember dolgozik
2: sokan,
1: ezért, vagy azért.
2: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országoké, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk, Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
1: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
2: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, valójában is a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
1: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
2: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, vagy nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól, azért, mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
3: De én tudom vállalni, ha muszáj.
2: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
1: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
2: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással. Bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
1: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
3: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, hogyha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kiforhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a topországok készülnek, egy hetet játszanak, két meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a topországoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
0: Majoros Gergellyel, a jégkorong válogatottunk szövetségkapitányával és a 2026-os VB-n a sorsdöntő Nagy-Britannia elleni meccsen két gólt szerző Terbócs Istvánnal június 1-én beszélgetett Szabó Szilvia.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Török László, ahogy magunk között hívjuk, a magyar hoki hangja, számtalan harmadik vonalbeli jégkorong világbajnokságról közvetített, aztán megtehette ezt második vonalbeli eseményekről is. Végül megadatott neki, hogy 2009-ben az első elit VB-s szereplés alkalmával a helyszínen szurkolhatott a válogatottnak Svájcban. 2026-ban a szintén svájci világbajnokságon már 5. alkalommal látta Török László a csapatot a világ legjobb 16 válogatottja között, így tőle autentikusabb ember alig ha értékelhette ezt a sikeres világeseményt.
1: Ha magyar rádió, illetve rádiós hang és jégkorong, akkor azért azt gondolom, hogy ennek a szókapcsolatnak természetesen mindenképpen a jele hozzád kell, hogy mutasson. Figyelted, gondolom, és van véleményed is a magyar férfi jégkorong válogatott szerepléséről. Nálad a bennmaradás önmagában, vagy az elit csoportban maradás újra milyen értéket képvisel? Hogy látod?
7: Azt látom, vagy az én véleményem az, hogy erőn felül teljesített a válogatott. Tehát azért mondom, hogy erőn felül, ezt is Virány Zsoltán elég sokszor megbeszéltük, hogy én sokszor azt mondtam, és azt mondom, hogy a normál esetben a magyar válogatott talán nem is az elit csoportba tartozik. Mert hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk az orosz és a fehér orosz válogatott eltiltás miatt nem szerepel a világbajnokságon, akkor ettől a pillanattól kezdve már kettővel hátrább vagyunk, és akkor ettől a pillanattól kezdve mi a divízió 1-ben játszunk, Kazahsztánnal, Ukrajnával, Franciaországgal, és nem vagyok benne biztos, hogy ezekkel a csapatokkal mi győztesen tudjuk fölvenni a harcot. ennek megfelelően az elit csoportban való bentmaradást én óriási eredmények tartom.
8: Akkor hát ez nagyon fontos, hogy a te perspektívád az ilyen, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, és ugye az is elhangzott, hogy itt ennek leginkább nyilván azért is lehet jelentősége, mert a fejlődést bizonyos szempontból az garantálja. Tehát az elit csoportban szereplő csapatok még akkor is, hogyha ugye Tokaji Viktor úgy fogalmazott, hogy mi még csak alsó tagozatosak vagyunk ebben a körben, de ahhoz, hogy az ember majd felsőbb osztályba léphessen, és adott esetben mondjuk legalábbis ugye a két csoport hát alsó házában, a szabad így fogalmazni, masszívabb mérkőzéseket, esetleg egyel több győzelmet tudhassa maga mögött, ahhoz viszont ez a környezet kell, tehát ez az az inkubátor környezet, amiben az ember fölfelé fejlődhet sok szempontból. Így látod-e?
7: Ez egy az egyben így van, de egy picit visszaszaladok. Uh-huh. Azt mondom, hogy mi Hajdanában elindultunk 1994-ben, én még nagyon jól emlékszem rá, Vilán Zsolt szerintem még nem volt, én fiatal rádiósokkal kimentünk Idóra a C-csoportos világbajnokságra. Zsolt, ott voltál? Nem voltál?
2: Nem, ez a Máté Palival, Jósanyival, Fehér Balázssal lehettél te kint.
7: Így van, Zöld Pista, Sipos Jancsival voltunk kint. Az volt a tétje annak a világbajnokságnak, hogy a magyar válogatott bent marad-e a C-csoportban, a világbajnoki C-csoportban. Az is igaz, hogy az a Szovjetunió szétesése és Csehszlovákia szétesése idején volt, amikor olyan csapatok játszottak a C-csoportban, hogy Szlovákia, Kazahsztán, Ukrajna, Fehér-Oroszország, Szlovénia és Bulgária. Egyetlen egy mérkőzése volt sanszunk, hogy mi megnyerjük, ez a bolgár volt, és megnyertünk, és azért nem estünk ki a C csoportból a D-be. Akkor ugye azt mondtuk, hogy milyen jó lenne előbbre lépni. Eljött az idő, hogy följutottunk az elit csoportba, ez 2008-ban volt. Akkor örültünk annak, hogy ott vagyunk, kiestünk. Akkor 2016-ban újból az A csoportban voltunk. 2023-ban újból az A csoportban voltunk, és akkor az volt a megfogalmazásunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a liftezés megszűnne, és már bent maradhatnánk a legjobbak között. Na hát megjött, 2025-ben maradtunk. 2026 még egyszer bent maradtunk. Hát mi az ördögöt akarhatnánk még? Szóval gondolj bele még, Zsuzsi, hogy direkt megnéztem, amikor készültem erről a beszélgetésre délelőtt, az utóbbi 15 évben, azban a két országban, amit Tokaji Viktorral most beszéltetek, hogy Norvégiában és Dániában 15 év alatt a norvégok, akik, hát most nem akarok hazudni, szerintem 30 éve az elitben vannak, kétszer jutottak a mostanival együtt a legjobb 8 közé. Kétszer. Különben 10., 14. hely. Ugyancsak dánok kétszer jutottak be az utóbbi 15 évben, különben a 10., 14. helyen vannak. Tehát mi ezekhez akarunk fölzárkózni, nem lehet azt elkívánni, hogy most akkor Svájc ellen majd játszunk ilyen baromi jól, meg mit tudom én, az USA ellen baromi jól. Együtt, hogy ilyen?
8: Semmi, abszolút, én abszolút értem, és maximálisan osztom is a nézetedet, és kifejezetten nem osztom azoknak a fanyagoknak a véleményét, akik úgy fogalmazzák meg, hogy csak a britteket sikerült legyőzni. Azt gondolom, hogy a játék számos elemében lehetett kézzelfoghatóan látni a fejlődést.
7: Sőt, hogy több, én azt mondom, hogy 4 mérkőzésen jól játszottunk. Aha. Tehát például a finnek elleni 4-1-es vereség, az egy szerintem szenzációs játék volt. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy az osztrákok elleni 2-4-jel is én kivékültem, avval együtt, hogy volt 3 támadó harmadban elkövetett kiállítás, ami butaság, de ebben együtt. A britekről ne beszéljünk, mert 5-0-ra legyőzni a briteket jó eredmény. Az Egyesült Államokkal 3-7. Na most itt egy dolgban, hát engedtessék meg, nagyon-nagyon szeretem Tokaji Viktort meg az egész stábot, de hadd mondjam azt, hogy avval együtt, hogy ők a szakemberek, én csak szeretem a jégkorongot, de én azt mondom, hogy 3-5-nél lehozni a kapust az Egyesült Államok ellen, hát az enyhén szóval pofátlanság. Én azt mondom, hogy hívva ábrán azt hinni, hogy mi vagy az Egyesült Államok ellen hat játékossal a négy ellen majd gólt ütünk. Hát meg is mutatták, hogy nem ütnek gólt a magyarok, hanem ők ütnek üres kapura gólt, tehát nekem meggyőződésem, hogy ez még egyszer mondom, Viktor, ha hallasz, akkor csak annyit mondok, hogy megkövetlek, mert te vagy a szakember, vagy ti vagytok a szakemberek, de ezt én edzői hibának vélem. És ha már edzői hibát mondok, akkor a játékosokra is hadd mondjak. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy a két kapus, akik védtek, Bálizs és Vaj, nem lett különösen kiemelve. Annyi lövést kaptak, annyira szép lőtték őket, hogy szerintem szenzációs teljesítmény nyújtottak. Három játékos kapásból mondom, hogy szenzációsan játszottak. A kis Szongót, Terbócs, aki szenzációs volt, kihasználta a testét, nagyon jó volt, és az a Nagy Krisztián, aki tulajdonképpen az utolsó pillanat után került be a csapatba.
9: Hát ha nincs Bartali sérülése, ugye az osztrákok ellen, akkor Nagy Krisztián végignézi a VB-t úgy, hogy nincs benevezve.
7: Ők hárman szenzációsan játszottak. Van két játékos, akire azt mondom, hogy én nekem nagy meglepetés és pozitív meglepetés volt. Pap Kristóf és Vince Peti. Valami nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. És nálam hatalmas elismerés illeti Sofron Istvánt.
9: A rangidőst, mondom, 38 a rangidőst, éves.
7: Akinek én hadd mondjam azt, hogy közelről ismertem őt, vagy ismerem őt, és a fiatalkori Sofron Pistával, hát hogy mondjam, nem voltam kibékülve, de a mostani sportemberi magatartása, az azt mondom, hogy olyan volt, mint az édesapjáé, aki ugyancsak szerepelt az A csoportban, még a román válogatottban, Sofron Árpád, szóval volt kitől örökölnie, és most azt mondom, hogy igazi sportember volt. Tehát én végül is azt mondom, hogy ez a világbajnokság, ez a szereplés nekem minden igényemet kielégített. És egyetlen egy dolgot még hadd mondjak el, tudom, hogy dumálok.
9: Hál' Istennek. Azért hívtunk.
7: De a hokiról van szó, akkor tudjátok, hogy elkezdek beszélni. Tulajdonképpen tegnap beszéltünk Virányi Zsoltival arról, hogy sokan mondják azt, hogy, és biztos, hogy igazuk van, mert továbbra is azt mondom, hogy én nem vagyok szakember, hogy ha lesz majd magyar NHL játékos, az milyen jó lesz. Én nem vagyok ebben annyira biztos.
8: No.
7: Meg kell, hogy mondjam, hogy
9: pont ezt akartam még kérdezni, hogy a Szongott Domán kapcsán meg NHL draftolás, ugye legutóbb Vas János 2002-ben pipálta ezt ki, de hát NHL játékosunk még mindig nincs.
7: Így van, a legközelebb Szuper Levente volt hozzá, hiszen ő ült a padon tartalékként, tehát ő volt a legközelebb hozzá, ezt ne felejtsük el soha, de én azért nem látom ebbe a megváltó szerepét, mert nekem mindig az az érzésem, hogy ha egy játékos kimagaslik, és elér a profi szintre, arra a szintre, hogy ő a jégkorongozó, ő a sportember, akkor nem biztos, hogy ő már a válogatottért, hanem a jó szerződésért fog küzdeni. Elég arra gondolni, hogy a német válogatottból 5 vagy 6 játékos ezen a világbajnokságon lemondta, NHL játékos lemondta a világbajnoki szereplést. Uh-huh. És igazán nagyon halkan jegyzem csak meg, hogy vannak más sportágban magyar játékosok is, akik a toppon voltak klubszinten, és hát nem szakadtak meg a válogatott szereplésért, sőt, mi több a mai magyar jégkorong válogatottban is vannak olyan játékosok, akik nem szakadtak meg azért, top játékosok, akik nem szakadtak meg azért, hogy ugyanebben a sikerben ők is osztozzanak. Már ennyit még
9: Lacit írogattam közben, jegyzeteltem. Egyrészt a norvég és a dán kettős az nagyon érdekes, mert pont a két magyarországi világbajnoksághoz köthető a feljutásuk a világelitbe, és azóta nem estek ki. A dánok még ott Székesfehérváron 2002-ben, meg Dunaújvárosban onnan jutottak fel, a norvégok Debrecenből 2005-ben, és hihetetlen, hogy azóta ott vannak. Sofronról ugye el kell mondani, hogy 189-szeres válogatott lett, megelőzte az örömrangsorban ifja Bocskai Gábort, aki 187-szeres válogatottként hunyt el. És még akkor, amit felírtam, hogy például a negyedik sorunk, itt említetted Vince Pétert, meg Nagy Krisztiánt is, tehát a negyedik sorunk is kifejezetten gólerős volt, Terbócsa maga két góljával, három asszisztjával a kanadai táblázaton gyűjtötte a pontokat.
7: Egy ember hátrányos találattal, azért gondolj bele, ember
9: a britek ellen, a britek ellen, ugye, amikor ott a valahol a semleges harmadban a palánknál ment a korongért, és a legjobb játékosukat, az egyik legjobbat, a Körköt, addig oda piszkált, igen, és aztán a korongot a legnagyobb örömünkre megszerezte, aztán ugye az ígyszerben értékesítettem, mert nem is tudom, ki mondta, talán a Hári János szokta neki mondani, hogy olyankor lőjél csak, mert nagyon nagy lövőereje van a Terbócsnak, akkor ne cicomázza. Hát nem cicomázta, hanem a bal alsóba bevarta, ahogy kell. A jövőről még egy picit zárásul mindenképp kérdeznélek, hogy itt azért olyan számításaink vannak, hogy jövőre Németországban lesz, Düsseldorfban és Mannheimben a VB, és könnyen lehet, hogy most úgy számolgatnak a szakemberek, de ez még nem hivatalos, hogy a két feljutó közül majd a kazak jön ismét, mint tavaly, a bennmaradásért lehet, hogy akkor ellenük kell nyerni, és az osztrák-német is ott lehet. Te mire számítasz, és nálad mi jelenthet jövőre az előrelépés? A bennmaradás az előrelépés megint? Vagy igen, ennél több kell?
7: Igen, igen, igen. Én határozott azt mondom, igen. A bennmaradás határozata azt mondom, hogy igen, utána lehet cicomázni. Én is szerettem volna, és meg lett volna a szansz, ha egy kicsit belegondolunk, az osztrákok ellen is szerzünk még egy pontot.
8: Igen, mi is azt hiányoltuk a legjobban, így van, az osztrákok ellen éreztük ezt.
7: Nagyon jó lett volna. Legyen meg a bennmaradás. Szóval nekem továbbra is az, hogy megszűnjék ami megszűnt már, a liftezés, hogy mi ott vagyunk, megszokják, pont amit Tokaji Viktor mondott, hogy elfogadjanak felkészülési mérkőzésre, a Nemzetközi Szövetség ugye ezeket a tornákat egyre inkább akarja növelni, tehát ezeket a magyarok is részt vesznek ezeken, tehát akkor van erre az, hogyha mi továbbra is az elitben maradunk, tehát én továbbra is azt mondom, a jövőre is kapásból a három ponttal való bentmaradást sikernek érzem, ha esetleg lesz még egy pontocska, akkor még boldogabb leszek.
8: Laci drága, és akkor még annyit mondj nekem egy picit, mert nyilván a szavaidból azt hallom ki, hogy hallgattad Tokaji Viktor értékelését, és mit gondolsz arról?
7: Nem az egészet meg kell, hogy mondjam neked, csak egy részét hallottam, igen.
8: Mit gondolsz arról, ami végül is erről a magyar formációról szól? Tehát arról, hogy tulajdonképpen két éve ugye, a Majoros Gergely által kialakított magyar tím, végül is, ahogy ők mondják, ahogy ők fogalmaznak, ugye azzal a céllal indította el a közös munkát, hogy teremtsenek egy olyan kultúrát itt a sportágon belül, amely egy kicsit egyébként azokat a régi, szép és fontos értékeket helyezi előtérbe, illetve hogy tulajdonképpen átéli, megéli azt, hogy mit jelent szinte szavak nélkül kommunikálni, mert hogy értjük, hogy honnan jövünk. Ráadásul ugye az előző generáció vette a kezébe tulajdonképpen a szakmai irányítást, azt, akiknek a sikerein ezek a mostani válogatottak részben felnőttek. Tehát mit szólsz ahhoz, hogy végül is eljutottunk oda, hogy van egy, ahogy te is fogalmazol, a liftezést már elkerülni tudó, az elitcsoportban maradni képes, teljes egészében magyar válogatottunk.
7: Még nagyobb teljesítményet tartom azt, hogy egy magyar stáb lehet ezzel a válogatottal. Uh-huh. Ezt még nagyobbnak tartom, mint a bentmaradást. Uh-huh. Mert ez egy óriási dolog, egy szín magyar stáb. Nem tudom, nem néztem utána, elég mutató, hogy nem néztem utána, de szinte biztos vagyok benne, hogy az egész VB mezőnyében az egyetlen olyan stáb, amiben csak hazai szakemberek dolgoztak. Azért mondom, nem néztem utána, de szinte biztos vagyok benne, és ez a csapat, ez a, avval együtt, hogy mondtam, hogy az Egyesült Államok elleni 3-5-nél a bekapott két volt kifejezetten a szakmai stábnak a nyakába varrom, azt mondom, hogy óriási a dolog, hogy ezek a srácok, ezek a megbízható emberek, a Majoros Gergely, a Szilasi, a Tóth.
9: Kis Dávidra.
7: Kis Dávidra gondoltam, hülyebb vagyok. Tehát Kis Dávidra gondoltam, szóval Tokai Viktor, és így tovább. Szóval ez egy óriási dolog, hogy ilyen stábunk van. Na, én sokkal többre tartom, mint hogyha kanadai edző lenne, mint hogyha osztrák edző lenne, ha amerikai edző lenne. Szóval ez egy óriási dolog, és pont az, amit Zsuzsi mondtál, hogy az elődök. Tehát például a Mogyi megérte azt, hogy Szapporóba följutott.
8: Igen.
7: Ő aztán Gergely.
8: Igen.
7: Tehát ő hitelesen tudja azt mondani, hogy gyerekek, a szívedet tedd ki ide a öltözőpadra, vagy a jégre.
8: Pontosan.
7: Mert ugyanezt csinálták ők is, a többiek, akik a Kisocskaival, Palkovicssal, és így tovább Szapporóban. Tehát igenis lehet úgy mondani nekik, hogy átérezzék, hogy hát ha ez ezt mondja ez az edző, akkor valószínű, hogy ez így van.
0: A 2026-os jégkorong világbajnokságot egyébként Finnország nyerte, a házigazda a Svájc előtt a bronzérmet, Kanadát legyőzve óriási meglepetésre Norvégia szerezte meg. Magyarország a 14. helyen végzett, ezzel kivívta a jogot, hogy 2027-ben is zsinórban harmadik alkalommal a legjobb 16 válogatott között szerepeljen. A 32 csapatos férfi kézilabda világbajnokságon nem lehet ott 2027-ben a magyar válogatott. Foci VB-s részvételre 2030-ig várnunk kell legalább, hát akkor reméljük felemelik a mezőny létszámát mondjuk 128-asra, viszont hokisaink minden elismerést megérdemelnek. A visszajátszás tábjától is, annak a műsornak a készítőitől, amely mára most búcsúzik. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni mára a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
11: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
10: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó. A hazai csapatok mellett játszott Olaszországban, Svájcban és Máltán is. A Bajnokok adásának mai vendége Varga Tamás. Szia Tamás, köszöntelek.
12: Nagyon szépen köszönöm, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szolnokon kezdtél el vízilabdázni. Ugye jól tudom, hogy 203 cent is vagy.
12: Már lehet, hogy nem vagyok 203, inkább mondjuk azt, hogy ilyen 2 méter.
1: Rendben, szóval ez a magasság, vagy bármi más már gyermekkorban kijötte. Tehát mikor látták azt benned, és mit láttak benned, hogy miben voltál igazán tehetséges?
12: Hát én úszni kezdtem a Damiban, Szolnokon. 6 éves voltam, amikor elkerültem egy sportiskolába. Akkor Koltói Anna úti általános iskolának hívták Szolnokon, most Szegő általános iskola. És akkor én elkezdtem így az úszás felé orientálni. Tetszett nekem a víz közege. Mellette atlétizáltam, mert édesapám az válogatott atléta volt. A szolnoki MÁV-ban sportolt nagyon sokáig. És az úszó pályafutásom elég szépen elindult. Odáig jutottam, 11 évesen, hogy országos 3. helyzet voltam 50-100 mellen. És akkor utána jött egy vízilabda meccs, ami megfertőzött, és tulajdonképpen egyik napra, másik napra elkezdtem vízilabdázni. Szombaton láttam a meccset, és hétfőtől. Úgyhogy nagyjából így indult az én pályafutásom. Az edzőim mit láttak bennem, nem voltam túlzottan magas. Talán olyan 15-6 évesen, inkább 16 éves koromban nagyon elkezdtem nőni, és ott 2 év alatt nőttem vagy 20 centit, ami ugye hát borzasztó sok, és ez ugye sajnos a később a sérülésemnek is egy oka lehetett.
1: Ez fizikai erővel is párosult, tehát ezt tudtad kamatoztatni, ezt a magasságodat akkor korosztályos szinten?
12: Igen, hosszú voltak ugye a végtagok, hosszú voltak a kezeim, és hát a védők nehezen értékel, én center voltam, nehezen értékel a labdát. Szóval elég sok akcióval tudtam lőni centerből, és én tulajdonképpen így is robbantam be a magyar vízilabdába, hogy centerként. De az első 2-3 OB1-es szezonomat a Szolnokon kezdtem, hogy az első OB1-es mérkőzésem még Májer Misi bácsinál volt, ő volt anno a Szolnoknak az edzője, és utána pedig Csesany bácsi volt az edzőm OB1-es csapatnál, és az utolsó évben pedig Wolf Pedi bácsi, és utána kerültem Budapestre, a utolsó év után 20 éves koromban kerültem a Vasashoz, 19-20 éves voltam.
1: Ez adta magát, vagy ez egy előfeltétele volt annak, hogy a te tehetséget kiteljesedjen, hogy felköltözz és felkerülj a fővárosba?
12: Ugye a Csapó Dudi és ugye a Faragó Tono anno, ők már 16 évesen fűztek Szolnokon, hogy menjek minél hamarabb a Vasasba. Nagyon imponáló volt ez nekem, abszolút. Akkor édesanyám még nem engedtek, jól tették szerintem abszolút, és 2-3 év múlva a Vasasba szerződtem, mindenképpen fontos volt. Szolnokon jó csapat volt, amikor én elmentem, akkor a Wolf Peti bácsival 5. voltunk a bajnokságban, tulajdonképpen a Ferencvárost otthon megvertük 1 góllal, és hajszálon múlt, hogy nem jutottunk be a legjobb 4-be. És utána ugye az 5. helyezett csapatból én egy bajnok aspiráns Vasashoz szerződtem, ami a karrieremnek mindenképpen nagyon jót tett.
1: Ugye a korosztályos sikerek már jöttek válogatott szinten is, és a felnőtt válogatottban Horkai György kapitánysága alatt tudtál oda kerülni, ugye, és bemutatkozni.
12: Igen, 94-ben voltam talán egy edzésen, pár edzésen, és 95-ben pedig akkor mondjuk úgy, hogy úgymond stabil válogatott edzésre járó voltam, és ott 95-ben egy nagyon sikeres év volt nekem a 95, mert a Vasasra megnyertünk egy Európa kupát, Dönkerbe akkor lettem junior világbajnok, Európa bajnok ezüstérmes lettem a felnőtt válogatottal, és hát ez egy elég szép kerek kép, és magyar kupát nyertünk még a Vasassal.
1: Ez eredményezte azt, hogy a Vasasból már Olaszországba mentél, majd Svájcba mentél, tehát gondolom, hogy kerestek, gondolom, hogy a neved már ismert lett nemzetközi szinten is.
12: Igen, igen, igen, tehát onnan a Vasasból 2 év után Olaszországba távoztam, és sajnos ott Olaszországban volt egy nagyon komoly sérülésem az év vége felé. Utána volt egy elég nagy pauza, sajnos, ami eredményezte azt, hogy én Sydneybe nem mehettem. Pontosabban ez sem teljes mértékben igaz így. Mehettem volna, mert a sérülésem 97 márciusától tartott 99-ig, és 99-ben már Svájcban játszottam egy bajnokságban. Ugyanis az történt, hogy ebből a sérülésből nem tudtam meggyógyulni.
1: Mondjuk, vagy elmondhatjuk, ez egy gerincsérülés volt, ugye?
12: Igen,
1: és akkor, ahogy említetted,
12: volt.
1: Ez a gyors növekedésből fakadt?
12: Könnyen lehet, hogy ez annak is volt a hátulütője, és nem volt hozzá megerősítve rendesen a törzsizomzat. És nem megfelelő módon táplálkoztam. Mondjuk úgy, hogy nem is megfelelően éltem, akkor nem olyan egészségtudatosan, közel sem, mint most. Mondjuk úgy, hogy 2 végén égett a gyertya, az elég rendesen, és hát ezek így mind együtt okozták ezt a sérülést, aminek mind fizikális, mind lelki oka is volt. Én úgy gondolom, hogy időben jött ez a fajta sérülés nekem, mert észesztélített egy kicsikét, és megismertem egy olyan orvos Bázelba, akinek köszönhetem azt, hogy alapjába véve újra vízilabdázhatok. Árgály Rudolfnak hívják őt, egy magyar származású svájci orvos, aki a saját költségén kivitt engem oda 98-ba, mert 97-től 98-ig stagnált az állapotom egy évig, nem volt semmi, nem javultam semmit. És akkor ő olvasta a Nemzeti Sportban azt, hogy mi a helyzet velem, és egy kedves barátom, aki ott játszott Bázel csapatban, ő szolnoki, ugye még a fiatal koromban játszottam vele egy évet, ő és említette ezt az egészet a Rudinak. Teljes táplálkozás.

0: sok mindenről, és nem úgy érzem, most már tudom, hogy ő megértette ezt, és én a 2000-es júniusi felkészülés helyett Bázelba kezdtem meg a felkészülést a bajnokságra, mert a szavamat adtam ennek az embernek, hogy ha meggyógyulok, akkor 2 szezont lejátszok. És mivel 2000 szeptemberétől Vasashoz írtam alá újra, így nem tehettem már azt meg, hogy majd azt mondom, hogy valamikor majd visszajövök. Meg ez így volt becsületes. Úgyhogy lehet kibírta volna hátam azt a felkészülést, valószínűleg kibírta volna különben, de ezt így meg kellett tegyem. Megosztó véleményeket kaptam ugye erről akkor annó is, meg most is.
1: Hogy a magyar válogatottat kellett volna választanod?
0: Hát, hogy azt mondták, hogy te nem vagy normális, hogy ugye most emiatt lemondod ezt a keretet.
1: Én és egy esetleges olimpiai bajnoki címet.
0: Igen, igen, de amikor tudod, amikor elérsz egy olyan pontra, hogy a semmi, a teljes ego letétel, a teljes megsemmisülés érzése, az amikor azt érzed, hogy tényleg levittek nullára. A teljes
1: mélypont,
0: a legmélyebb pont az életemben ez volt.
1: Most megfordult az is, vagy előfordulhatott volna az is, hogy abba kell hagynod a vízilabdát?
0: Hát nem, hogy az volt. Tehát amikor én hazajöttem 97-ben, és ugye volt egy rossz döntésem ugye a Vasasba, mert ott nagyon szerettek engem, és tényleg tejbe vajba fűrőztetek, és kaptam egy szuper ajánlatot tőlük, alá is írtam minden, és ezt fölrúgtam. Tehát ez egy nagyon csúnya dolog volt, és én ebből okulva azt mondtam magamnak, nem csak 2000-ben, én utána a pályafutásom során is rengetegszer volt, hogy már mikor megérkeztem külföldre, csak akkor írtam alá a szerződést. Én mindig kimentem, és kezet fogtam, és azt mondtam, hogy nekem így jó, elég, én úgyis jönni fogok. Ha nektek jó, én jönni fogok. Én így éltem. A mai napig így élem az életemet, amire azt mondom, hogy úgy van, az úgy van, nem változtatok rajta, mert elég volt egyszer ebben poruljárni. Úgyhogy így történt ez a 2000-es olimpia, és én akik mondják, arra azt mondom, hogy ha átéltétek volna azt a mélypontot, akkor tudnátok azt, hogy honnan hozott engem vissza ez az ember, és mit köszönhetek neki, az életemet köszönhetem neki.
1: Sokakat megtör egy ilyen helyzet. Tehát amikor az fordul elő, hogy amire feltetted az életed, lehet, hogy véget ér. Mi segített neked akkor? Egyrészt mondtad, hogy életmódváltás, másrészt mentális segítséget kaptál-e, vagy magadat kellett megerősítened?
0: Óriási tapasztalás volt nekem. Most már a 16. motivációs adásomon vagyok túl. Hál' Istennek nagyon sikeres, és egyre többen keresik. Meghatározója volt az életemnek ez a dolog, mert egyrészt, mondom még egyszer, ez a teljesen mélypont, és utána megismerkedtem olyan emberekkel, akik mentálisan nagyon sokat segítettek nekem. Elkezdtem meditálni, elkezdtem olyan könyveket olvasni, amit addig soha az életemben a kezembe nem vettem volna. Tehát teljes mértékben megváltozott az embernek a hozzáállása. Persze, most ez nem úgy kell elképzelni, hogy visszajöttem 25 évesen, és ezeket a könyveket elkezdtem falni. Addig volt egy nagy siker, aztán lement a nullára, és onnan elkezdett építkezni teljesen másfajta élet és életmód. Stabilabban tudtam, tehát utána háromszor nyertem Magyarországon gólkirály címet. Valószínűleg ez átjött a nemzetközi viszonylatban is, mert volt egy csapat, aki azért keresett meg engem, hogy Olaszországba úgy hívtak föl, hogy nem Kertelünk Tamás, nem vagyunk egy sztárcsapat, ennyi és ennyi pénzt tudunk neked adni, de az a célunk, azért vennénk meg téged, hogy tartsd bent a csapatot az első, mert tudjuk, hogy te rengeteg gólt tudsz lőni. És mondtam, hogy rendben van. Rengeteg gólt lőttem ott, 84 gólt, ugye 85-öt lőtt a Toni Azevedo, így második lettem a góllövő bajnokságban, Olaszországban, és bennmaradtunk.
1: Ezt követően akkor már sinem volt mondjuk így a pályafutásod, és jött a válogatott behívó is. Kemény Dénes akkor abszolút megbocsátotta, megértette azt a korábbi szituációt, amikor nem vállaltad a válogatottságot, most pedig azt mondta, hogy akkor gyere Tamás, és helyed van ebben a csapatban.
0: Igen, 2001-től ez így volt. És akkor onnantól elkezdődött tulajdonképpen újra a válogatottság, újra elkezdődött egy teljesen más karrier, egy más. Ebben is voltak nehézségek, voltak, valahogy körülöttem, hogy mindig egy kicsit úgy parázslott a levegő, meg úgy most már más, persze, most már másképp élem az életem, most már nincsenek ezek a fajta kilengések, úgymond pozitív és negatív irányba, de akkor azért még voltak, így van. Ugye volt ez a 2002-es ominózus bajnoki döntő is, igen, de azt is megúsztam abszolút, azért, mert már ott már egy más szemlélet volt nekem, ott az egy hiba volt. Nem mindegy, hogy egyet hibázol, vagy pedig egy olyan szintűt hibázol, mint ami 2000 előtt volt. Tehát az ott egy teljesen másfajta, mondjuk úgy,

0: hogy hiba volt. Ez a fajta, ez egy természetemből fakadó, nagyon-nagyon igazságérzetemet bántó dolog volt, amit nem így kellett volna ott a vízbe lereagálnom, de Gergővel megbeszéltük, már utána megbeszéltük egy-két héttel, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ezt erről azért nem akarok tovább mentegetőzni, mert ott van utána az elkövetkezendő évek sora, ott a film, meg lehet nyugodtan nézni. Mi ezt tényleg megbeszéltük. És a sikerek jöttek. Aki ismeri a csapatsportot, tudja, hogy nem jöhet úgy egy siker, ha 13-ban bárki között olyan konfliktus még van, ami nem helytálló, ami negatíven befolyásolja, így van.
1: A hallgató kedvéért elmondom, tehát Vasas Honvéd bajnoki döntő volt, ahol Kis Gergővel volt, hát úgy egy verekedés, hogy te okoztál neki sérülést. És amikor Kemény Dénes behívott téged, és ez is szerepel valóban a filmben is, azt kérte tőletek, hogy üljetek le, beszéljétek meg, mert valóban, hogyha konfliktus van, azt nem lehet a válogatottba bevinni. És a film egyik legszebb jelenete, de tényleg nagyon megható, amikor az olimpiai döntőben Kis Gergő gólpasszából te gólt lősz, és ezt el is mondott, tehát, hogy ez annyira szép és sorsszerű, és valahol talán így adta magát, hogy ennek így kell történnie. Tehát én is azt gondolom, hogy most itt nem a bűnbakkereséssel kell foglalkozni, hanem hogy ez mit hozott ki belőletek, és hogy ezt hogy dolgoztátok fel.
0: Igen, igen, ez egy fantasztikus, mondjuk úgy, hogy íre a pont, tényleg. És ez volt a legszebb dolog az egészben, hogy a Gergővel tényleg ezt megbeszéltük, és ez, mondom, ez az olimpiai döntő, hogy ott a legvégén be tudtam találni a döntőn és az ő passzából, amit ugye rengeteget gyakoroltunk előtte. Én azt gondolom, hogy ez kárpótolt engem azokért a sok-sok-sok negatívumért, ami mi miatt ért anno akkor 2002-be, és megmutattuk azt, hogy a mi csapatunk az alapjába véve mitől volt olyan erős. Mert még ezt is elbírta, mert voltunk olyan intelligensek, és volt olyan erős érzelmi intelligenciája Gergőnek, hogy ezt a helyén tudta kezelni, és látta rajtam is azt, hogy alapjába véve ezt őszintén sajnáltam, és úgy tudtuk megbeszélni. Ugye van egy ilyen mondás, hogyha sikert akarsz, akkor duplázd meg a kudarcaid számát. És én azt gondolom, hogy az én életemben volt nagyon sok, mondjuk úgy, kudarc, ami nem úgy sült el, ahogy kellett volna. De ezekből a mélypontokból mindig felálltam. És egy játékos társam mondta nekem, hogy figyelj, Csuvika, te óriási harcos vagy. Tehát az, ahonnan te visszajöttél, annyiszor visszajöttél, ez alapjában véve egy példaértékű. És jó érzés, hogy azért ezt tudják azért így is nézni, nem csak a másik oldalról.
1: És elérkezett a 2004-es aténi olimpia, bajnok lettél. Ez egyfajta elégtétel volt-e, vagy megkoronázás az eddigi pályafutásodnak, és ott azt érezted-e, hogy jó, akkor most minden a helyére került, és minden nehézségen túljutva végre ott vagy, ahol a megérdemelt helyed van.
0: Hát igen, annól, amikor én elkezdtem vízilabdázni, ugye a Damjan Csuszadában Hasznos Pista Mácsi volt olimpiai bajnok, élő legenda. Ugye ő is gyerekekkel foglalkozott, mint azt teszem most én is Szolnokon a MÁV strandon, és nekem volt egyszer az egyik mérkőzés után, mikor vége volt, akkor anyukámnak mondtam azt, hogy figyelj, anya, én mindenképpen olimpiai bajnok szeretnék lenni, és azt szeretném, hogy oda arra a márvány táblára, ami ott volt a Damiba, Pista bácsi, Kanizsa, Boros nevei alá, az én nevem is fölkerüljön, és figyelj, anya, szerintem ezt el fogom érni, én szerintem olimpiai bajnok leszek, ez az én álmom. És hát 2004-ben ez a gyerekkori álom, amiért végig dolgoztam. Én nagyon becsülöm és tisztelem az összes csapattársamat, akik ugye ledoktoráltak, jogászok lettek, és szinte mindenki elvégzett egy egyetemet, egy főiskolát. Én megmondom őszintén, tehát addig, amíg ugye 2008-ig, amíg nekem csak a vízilabda létezett, és én utána végeztem el ugye mind a két diplomámat, mint sportmenedzser, és mint a TFN MSC mesteri képzést, ugye a szakedző, de addig nekem csak a póló létezett. Tehát én csak azt tartottam szem előtt, hogy az, és utána azt szerettem volna még elérni, még legalább egyszer minimum. Az ember, amikor így eléri ezt az álmát, akkor egy pici ilyen üresség is van benne, hogy ott áll a dobogó tetején.
1: De ott ez eszedbe jutott?
0: Ott, amikor álltam a tetején, akkor az jut eszembe, hogy ezt nem hiszem el, hogy tényleg ez sikerült. Mm-hmm. Tehát, hogy megkönnyeztem ezt az egészet, hogy azért én tudod, rengetegszer jártam be, Szandaszörösön laktunk, hajnalba, 6 órára jártam, 5 óra 20-as buszhoz rohantam ki, onnan mentem általános iskolába, és hát ugye amikor leúsztunk 1 óra 15 percet 6 órától 4-8-ig, akkor rohanni kellett volna ugye a végig a Tiszaparton a Kautói Anna iskolába. Ami
1: nem értél
0: mondja.
1: Be?
0: Hát nem mindig értem be, mert azért én csak bementem a csapattársakkal a melegvízbe, ott eltelt az idő, és hát kaptunk azért érte hideget, meleget, de hogy az ember sok mindent beletett ebbe a kosárba, és igaziból ott úgy kifizetődött ez. Tehát a VB arany volt már az első lépcsőfok, és utána ez az olimpia, ez megkoronázta ez az egészet. Azt gondolom, hogy ez a legszebb dolog, amit egy sportoló elérhet. Abba a csapatba a Szerbia, Montenegro egyben. Tehát az nem csak szerb csapat volt, hanem ott a Szerbia is Montenegro volt egy csapatba. Külön-külön is nagyon erősek, nem hogy együtt. Nagyon nagy meccs volt. Ott azt gondolom, hogy minden kijátszott minden hangszeren a csapatban. Tehát ott nem volt olyan ebbe a 2004-es csapatban, hogy valaki bizonyos mérkőzéseken kevesebbet játszott, nem annyit játszott. Ugye ez volt a különbség a 2000-es és a 2004-es csapat között. Itt nem is volt elvesztett mérkőzés. Egy se. A csoportba kétszer vertük meg ugye a szerbet, kétszer vertük meg az orosz. Tehát ez egy jóval erősebb, struktúrában jóval erősebb csapat volt, és egy teljesen ütőképes gárda volt, aki azt mondom, hogy minden poszton tényleg bármelyik játékos bevethető volt. Ezzel most mondom még egyszer, ezzel nem lebecsülve a 2000-es csapatot, mert a 2000-es csapat onnan, ahonnan visszajött, ugye a két elvesztett mérkőzésből, hát az is egy óriási teljesítmény volt. Csak azt mondom, hogy strukturálisan erősebb volt, és ezzel nem mondok nem igazat. Úgyhogy nagyon jó volt abban a csapatban játszani, mert tényleg voltak olyan csoportmeccsek, mondjuk például az amerikai mérkőzést, amikor nálunk lövő játékosoknak nem annyira ment, és mondjuk akkor a Madi meg én át tudtuk segíteni a csapatot azon a mérkőzésen úgy, hogy meg tudtuk nyerni. És fontos volt minden egyes mérkőzés, mert az amit mérkőzést nem nyerjük meg, nem abszolút, hogy 7-5-re nyertünk. Tehát nem volt egy sétagalap, 5-5 volt ráadásul. És azért azt gondolom, ott is, tehát a csoportban, egy olyan halálcsoportban voltunk, ahol volt egy USA, aki akkor mindenkit megszólított, egy orosz, volt egy szerb, ugye volt ott egy magyar. Tehát, hogy ez a négy azért az egy elég komoly halálcsoport, és azt mondom csak, hogy ezen a mérkőzésen a csoportban azért, hogy mitől volt ez jó csapat, hogy amikor esetleg, mert ők sem gépek, a Tibi sem, ugye a Gergő sem, a Peti sem, a Kása sem, a Papes sem, egyik ők sem. Nem mondok el most ezzel nagy titkot, hogyha azért megvolt az a 5-6 játékos, aki meghatározta a góllövéseivel a csapatnak a támadási eredményét. És ugye ezen a csoportmeccsen hát nekik nem annyira jött, hát törvényszerű. És ezért volt nagy csapat, én is mindig ezt mondta, hogy hát akkor jött egy védő, Varga Tamás, jött egy úgymond akkor még harmadik számú balkezes a Madaras Norbi, aki ugyancsak bevethető volt bármikor, bármilyen poszton, és megoldotta azt a csoportmeccset, és leabszolválta. Ezáltal meg volt a pihenőnapunk, és mi maradtunk a csoport élén. Szóval, hogy egy olyan csapat volt, aki érzelmi intelligenciában nagyon magas volt, játékos intelligenciában, az egymással való kommunikációban, az egymással való erkölcsi, morális kérdésekben. Én azt gondolom, hogy tényleg példaértékű.
1: 2005-ben ideiglenesen lemondtad a válogatottságon, de ennek mi volt az oka, és hogyan történt az, hogy utána megint bekerültél a keretbe?
0: Igen, ez így, az lemondtam. Én azt mondtam a Dénesnek, hogy ugye ott volt egy évem 2004-2005-ben Nervibe, ahol egy elég erős klubcsapatban játszottam, és ott rám volt terhelve elég sok minden. Ugye előtte 4 év volt a Vasasban megállás nélkül, Európa kupák, Magyar kupák, bajnokságok, nyáron válogatott, visszajöttél Vasas 4 éven keresztül, és a hátamat egy picit elkezdtem megint érezni. Nem nagyon, de úgy éreztem, hogy nem úgy viselkedik, ahogy kell. Picit nagy is volt a terhelés, családi dolgok is voltak a háttérben lelki dolgok, és én ezt kértem a Dénestől, hogy ez így legyen egy évre. Hát abban az egy évből nem egy év lett, ugye, hanem több, de én ezt teljesen pozitívan dolgoztam föl, mert egy szót nem szóltam, mert én kértem pihenőt. Az más kérdés, hogy utána már több játékos is kért pihenőt, az én példámon felbuzdulva, de ez most más lapra tartozik.
1: Visszatértél, és Pekingben újra a csúcsra értetek. Azt a sikert másképp élted meg, mint az aténét? Tehát az már furcsa ezt mondani, az már a második olimpiai bajnoki címed volt. Tehát mi volt a legnagyobb különbség a két elsőség között?
0: Az volt, hogy először is ugye 2004-ben soha nem voltam olimpián, az volt életem első olimpiája. Mindenből az első emlékezetes, pláne ha jól sikerül. Ez az élet minden területére igaz szerintem. Akár a párkapcsolatra, munkára, bármire, gyereknevelésre, mindenre. És én úgy érzem, hogy a 2008-as az egy teljesen más csapat volt, egy teljesen más csapattal volt nehéz az az olimpia, és úgy éltem meg, hogy hálát adtam, hogy visszakerültem, hálát adtam, hogy végig tudtam úgy csinálni, amit kértek tőlem, és hálát adtam azért, hogy ezzel a csapatomnak segítettem. Ott fönnállni a dobogón újra megkönnyeztem az egészet, és tényleg talán ott még jobban el is sírtam magamat, mert borzasztóan, én nagyon akartam, nagyon szerettem volna, én éreztem azt, hogy most úristen hibáztam, hogy most lemondtam, és akkor itt nem, de közben nyertem az Európa kupákat, meg nyertem a trófeákat. Nehéz volt ez tulajdonképpen ez az időszak az én életemben, és ez egy borzasztó nagy elégtétel volt megint, hogy alapjában véve jó volt ez így, mert ennek így kellett lenni.
1: Itt a beszélgetés előtt már mondtam neked, hogy ahogy nézem a pályafutásodat, 12 klubot számoltam össze, és sok esetben csak egy évre mentél valamelyik csapathoz, és azt mondtad, hogy ez teljesen tudatos volt.
0: Tehát ugye én, mint mondod, Szolnokon kezdtem, ugye a pályafutásom az első igazolásom az a Vasasba volt, ugye ott volt 2 év, a Vasas után volt 1 év Olaszország, utána volt ugye ez a sérülés, újra 4 év Vasas, tehát itt eddig elég stabil volt alapjába véve, és utána az ember úgy akart megismerni dolgokat. És én ugye utána a 2004-es olimpia után elszerződtem megint újra Olaszországba, utána volt egy nagy tervek az Újpestbe, hogy újra Nagy Újpestet építenek, oda azért visszajöttem, akkor a Rekko hívott, különben abban az évben mehettem volna Rekkóba, Nerviből, de hazajöttem megint, aztán visszamentem megint Olaszországba, utána egy 3 éves szerződést kötöttem ugye a Szegeddel, amiből kivásárolt egy montenegrói csapat, utána elmentem hozzájuk, ott egy elég morbid dolog miatt, ott 3 éves szerződésem volt, de sajnos lelőtték a főszponzorunkat, ez szó szerint így van, és onnan úgymond emiatt mennünk kellett mindannyiunknak, tele volt szerb válogatottal, horvát válogatottal, montenegrói válogatottal, nem kisebb nevek, mint a Smodlaka, a Teo Dzsogás, világbajnok Ájosa Kunác, a Pietlovic, tehát ezekkel játszottam egy csapatban, ugye meg is nyertük ővelük is az Európa kupát, és onnan ugye a Ferencvároshoz vezetett az utam, és onnan Debrecenbe töltöttem el 5 évet, és akkor tulajdonképpen ott lett vége a pályafutásomnak. Alapjában véve, igen, meg tudtam ismerni egy olasz kultúrát, ahol játszottam ugye 4 szezon, egy montenegrói kultúrát, ahol játszottam ugye 1 évet, és kényszerből Bázelben voltam 2. Én azt gondolom, hogy elég színes volt, és hálás vagyok a sorsnak, hogy azért ennyi mindent megismerettem. Elsajátítottam valamilyen szinten ugye a német nyelvet, perfekt beszélek ugye olaszul, és egy picit angolul. Tehát igen, ahogy mondod, ez abszolút, nagyon sok edzőm volt, ugye említhetném a Mirko Vicevic, olimpiai bajnok vízilabdázót, aki ő volt edzőm Montenegróba, vagy akár Olaszországban jobbnál jobb edzőim voltak. Szóval az ember sok stílusú vízilabdát megismert. Megismertem alapjában éve a szerb kultúrának a vízilabdáját, hogy ott hogy edzenek, és hogy miért ilyen jó a lábuk, miért azt a stílust játsszák. Olaszoknál a latin vérvonalat, úgyhogy igen, abszolút
1: sok
0: jó
1: minden,
0: volt.
1: Sok minden.
0: Igen.
1: A sportolói aktív pályafutás utáni életed bevaló átmenet az mennyire volt bonyolult, vagy nehéz?
0: Abban szerencsés helyzetben voltam, hogy Debrecenben fejeztem be a pályafutásomat, és ott kaptam egy felkérést a város részéről, hogy vegyem át a klub irányítását, és ott 2 évig irányítottam a klubot, mint sportvezető és mint felnőtt. Utána pedig ezt a terhet levették a vállamról, és tudtam csak a szakmára figyelni, és megalakítottam a pólóiskolámat, ami ugye közel 300 gyereket számlált abban az időben. Büszke vagyok nagyon tényleg, hogy olyan gyereknek is voltam nevelőedzője, mint a Fekete Gergő évekig, és sorolhatnám a neveket a debreceni utánpótlásból, és nagyon büszke vagyok amúgy rájuk. És ezáltal ugye utána voltam utánpótlás válogatott edző ugye a fiúknál 2 évet, aztán a lányoknál voltam 2 évet az U20-as válogatottnál, és jelen pillanatban is az utánpótlásban egy saját pólóiskolát Szolnokon tavaly alapítottuk, és most jelen pillanatban is ezt ténykedem, és úgy érzem, hogy így 50 évesen én a magyar vízilabdát szeretném szolgálni a gyerekekkel, ami annyit jelent, hogy 18 éves korig, akár válogatott, akár utánpótlás, ez az, ami engem nagyon-nagyon megmozgat, és nem azért, mert félek a bármilyen nemű felelősségtől, akármelyik felnőtt csapatnál, mert a gyerekeknél nagyon jól látni azt a szisztémát, vagy azt az iskolát, amit én képviselek, és ez a fajta akár backcenter képzés, akár erőállapot, akár lábtempó, akár technika, hogy ezzel az én gyerekeim hogy fejlődnek. Szóval ez az, ami igaziból motivál engem.
1: Varga Tamás, köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Csema Rodriguez távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Nagy Imrére és mártír társaira emlékeztek ma a parlamentben. Ma már csak elvétve lehetnek zivatarok. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, amely 2023-ban és tavaly egyaránt a 8. helyen végzett a világbajnokságon. Az Európa-bajnokságon 2024-ben története legjobb eredményét elérve 5., idén pedig 10. lett. 2 évvel ezelőtt kijutott a párizsi olimpiára, amelyen 10. zárt. Ez év májusában azonban az együttes összesítésben 1 góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Az afrikai együttesben kezdőként lépett pályára Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, aki 61 percet töltött a pályán. A korábban a Fehérvárban játszó Stopira a kispadról nézte végig a mérkőzést. Szintén a H-csoportban Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben. Ugyanebben a négyesben 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewood-ban. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Franciaország Szenegállal, éjféltől Irak-Norvégiával mérkőzik. Holnap hajnali 3 órától az Argentina-Algéria, reggel 6 órától az Ausztria-Jordánia találkozót rendezik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt és hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Őszintesség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1-en elmondta, elindul a szervezet transzparens átvilágítása, valamint a dolgozói érdekvédelmi képviseletekkel való értékeken alapuló párbeszéd. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyvari Hárd elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor- és napközis táborokban illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen.
0: Közlekedés.
2: A terelést bontják az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya környékén, a 61-es kilométernél már több mint 5 kilométeres a dugó. Munkavégzés miatt félpályás korlátozást vezettek be az M2-esen Vác közelében, a 42-es kilométernél mindkét irányban 1 kilométeres a torlódás. Burkolatjeleket festenek az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél már 4 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Chema Rodriguez távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Nagy meglepetésre a spanyolok nem bírtak a zöldfoki köztársasággal a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Műsorunk elején egy friss hír. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022. márciusától irányította a nemzeti csapatot, amely 2023-ban és tavaly egyaránt a 8. helyen végzett a világbajnokságon. Az Európa-bajnokságon 2024-ben története legjobb eredményét elérve 5., idén pedig 10. lett. 2 évvel ezelőtt kijutott a párizsi olimpiára, amelyen 10. végzett. Ez év májusában azonban az együttes összesítésben 1 góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Az afrikai együttesben kezdőként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, aki 61 percet töltött a pályán. A korábban a Fehérvárban játszó Stopira a kispadról nézte végig a mérkőzést. Szintén a H-csoportban Szaudarábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben. Ugyanebben a négyesben 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewoodban. A zöldfoki köztársaság szövetségi kapitánya Pedro Leitayo Brito így összegzett a spanyolok elleni bravúr döntetlent követően.
2: Ez az 1 pont számunkra sokkal többet jelent egy puszta mérkőzésnél. Jelképezi az eredményét annak a kihívásokkal teli útnak, amelyet népünk bátran és elszántan járt végig a történelem során. A játékosok ugyanilyen hősiesen és szervezetten küzdöttek Spanyolország ellen, minden dicséretet megérdemelnek, én pedig hálás vagyok érte, hogy örömet tudtunk szerezni a szurkolóinknak.
1: Az zöldfoki köztársaság labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Pedro Leitao Brito mellett a spanyol nemzeti csapatot irányító Luis de la Fuente is elmondta véleményét a mérkőzésről.
2: Mindenféleképpen csiszolnunk kell a befejezéseinken. Rengeteg helyzetünk volt, de a frissesség hiányzott. Egy nagyon fegyelmezett csapat ellen játszottunk. Legközelebb, ha ilyen védelemmel szemben találjuk magunkat, akkor sokkal jobban kell járatnunk a labdát.
1: A Szaudarábia-Uruguay találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
3: Fantasztikusan védett a Szaudarábiai kapus, igen, ő volt a meccs hőse. Ennek nagyban köszönhető, hogy döntetlen lett a vége. Az első fél óra teljesen eseménytelenül telt a mérkőzésen, ami nem a szaudiaknak a szemrehányása, hanem inkább az Uruguaynak, akitől sokkal többet várt az ember. Nem alakult ki helyzet. Az első fél utolsó negyed órájában már voltak lehetőségek, akkor próbált éledezni az uruguayi csapat, de óriási meglepetésre Szaudarábia szerezte meg a vezetést. A második fél időben nagyon minőségi játékosokat tudott behozni, akik hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez, nekik komoly Európában játszó játékosaik vannak. Ennek köszönhetően óriási nyomást helyeztek a szaúdiakra, akik, mivel ez a nyomás egyre erősödött, fáradtak a helyezkedések, már jöttek hibák, tolódásba a védekezésbe, rengeteg szabadrugás volt, rengeteg beadás jobbról-balról, és egy ilyen után Araú megszerezte az egyenlítő találatot, teljesen jogosan, és a végén már Szaúd-Arábia nagyon várta, már mindent elkövettek, hogy húzzák az időt, minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy menjenek a másodpercek. Uruguay, ha igen ritmus diktált volna az első fél órában is, azt hiányzott, hogy hamarabb fáradjon el Szaúd-Arábia, akkor megnyerte volna a mérkőzést, mert az utolsó fél óra az nagyon jóra sikerült, minden néző szerintem élvezte a helyszínen is, remek mérkőzést láttunk, nagyon sok helyzettel, remek alakításokkal. A második fél idő alapján meg is fordíthatta volna a mérkőzést Uruguay, magának köszönheti, hogy nem így kezdte a találkozást. Ezért nem érdemtelenül szerzett pontot Szaúd-Arábia.
1: Az imént hallott Vukovics László is kiemelte a szaúdi kapus teljesítményét. Mohamed Al-Hovajsz így foglalta össze az Uruguay elleni meccsen történteket.
4: Mindenek előtt örülünk az eredménynek, ez egy értékes döntetlen volt számunkra. Úgy gondolom, ezzel kiegyenlítettebbé vált a csoport helyzete. Továbbra is megvan az esélyünk a továbbjutásra, és remélhetőleg a következő mérkőzésen kárpótolni tudjuk a szurkolóinkat. A védősorunk rengeteget dolgozott ezen a meccsen. Az egész csapat nagyon komoly teljesítmény nyújtott. Jól játszottunk, de mindhárom pontot meg akartuk szerezni. Ez most nem sikerült. Remélhetőleg a következő mérkőzésen javítani tudunk, és sikerül győzelmet is szereznünk.
1: Az uruguayiak részéről a Real Madrid kiválósága Federico Valverde így látta a Szaúd-Arábia elleni összecsapást.
4: A világbajnokságon való bemutatkozás idegessége ellenünk dolgozott, hogy az a kényszer is, hogy ki kell mennünk a pályára és gólt kell szereznünk. A második félidőben már többet valósítottunk meg abból, amit a szövetségi kapitány kért. Frusztrált és dühös vagyok, de csapatkapitányként elégedett vagyok a munkával, amit a csapattársaim beletettek a meccsbe.
1: Csak úgy, mint a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, a Belgium-Egyiptom összecsapás is 1-1-jel zárult a labdarúgó világbajnokság G csoportjában. Az egyiptomiak vezető gólját a mérkőzés legjobbjának választotta a Temam Asur lőtte, aki így nyilatkozott a meccs után.
2: Hálás vagyok, hogy most itt állhatok ezzel a díjjal, de csak egy győzelem mellett volna teljes az örömöm. Most már a következő mérkőzésekre kell összpontosítanunk, így muszáj megelégednünk ezzel a döntetlennel. Elképesztő szurkolótáborunk van, így nem szeretnénk csalódást okozni nekik, meg szeretnénk nyerni a következő két csoportmérkőzésünket.
1: 2-2-vel ért véget az Irán-Új-Zéland meccs a labdarúgó világbajnokságon. Az új-zélandi szövetségi kapitány, az angol Darren Bazley így értékelt.
4: Tudja, azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és ma olyan közel voltunk ahhoz, hogy történelmet írjunk. Még soha nem nyertünk meccset a világbajnokságon. Szereztünk egy pontot, nem veszítettük el a meccset, versenyben vagyunk a tornán. Ha megnézzük a tabellát, most egy-egy pontja van mindenkinek, szóval mind a négy csapat versenyben van még, de ez egyre nehezebb lesz. Még mindig hátra van két nagyon jó csapat, akik ellen játszanunk kell.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Francia Szenegállal, éjféltől Irak Norvégiával mérkőzik. Holnap hajnali 3 órától az Argentina Algéria, reggel 6 órától az Ausztria Jordánia találkozót rendezik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Az előző VB-n ezüstérmes francia válogatott szövetségi kapitánya Didier Deschamps így várja a Szenegál elleni összecsapást.
2: Szenegál Afrika és a világ legjobb válogatottjai közé tartozik. Minőségben mindenük megvan a legmagasabb szinthez. Sok játékosuk a legjobb klubokban szerepel, a támadó játékukban nagy lehetőségek vannak, a középpályájuk is remekül működik, és a védelmük is nagyon hatékonyan tette a dolgát az idei afrikai nemzetek kupáján. Fizikailag nagyszerű csapat, de vannak kifejezetten technikás labdarúgóik. Ezek alapján tudjuk, mire számíthatunk, és ez fordítva is így van. Magas színvonalú mérkőzésre számítok.
1: A világbajnokságon a Svédországtól elszenvedett 5-1-es vereség után menesztett szövetségi kapitány Sabri Lamusi helyét Hervé Renard veszi át a tunéziai labdarúgó válogatott kispadján. Az 57 éves francia szakember korábban irányította a szaúdi nemzeti csapatot, valamint 2012-ben Zambiával, 2015-ben pedig elefántcsontparttal megnyerte az afrikai nemzetek kupáját. Mark Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves spanyol válogatott hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. A másodosztály előző idényének gólkirálya Pálinkás Gergő az élvonalba frissen feljutott Vasas labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 29 éves csatár egy csereüzlet keretében érkezett az angyalföldiekhez, helyette német Barnabás a Kecskeméthez került, és a fővárosi klub szerződtette a támadó középpályás Kovács Réti Márkot is Nyíregyházáról. Három ajánlat érkezett a tegnapi határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről jött.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A millenárisan ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Hungaroring, amelynek alkalmából megnyílt fotókiállítás a pálya múltjáról és jövőjéről egyaránt áttekintést ad. Az eseményen Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatójával Fazekas Máté beszélgetett.
5: A 40 év azért nagy idő, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 40 éves lett a pályánk. Az a pálya, amelyik először rendezett Forma 1-es versenyt a Vasfüggöny mögött, ez nyilván már történelem, és ez a történelem tetten érhető ezeken a fotókon, hiszen elképesztő, hogy a 80-as években milyen technikával és milyen körülmények között és milyen öltözékekben voltak az emberek a Forma 1-es futamon. 40 év ez a töretlen siker az F1-nek itt Magyarországon, ez szerintem elképesztő, hogy mindentől független Magyarország ott tud lenni a rendezők között, és még mindig ott van, és hosszú évekig van szerződésünk. Én csak akkor tudom ezt igazán lemérni, amikor a külföldiekkel beszélgetek, és hogy mennyire irigykednek ránk. Ez egy jó érzés, és az is jó érzés, hogy majd minden évben teltházzal rendezzük a versenyeket, és tavaly elnyertük a legjobb szurkolói élmény díját Melbourne és Silverstone előtt, és pontosan az ilyen akciókkal, ami pályán kívül is bemutatja az F1-et, bemutatja a Hungaroring történetét, és ez már ilyen ikonikus pálya lett nem csak Európában, egész világon. Ilyen akciókkal szeretnénk felhívni a figyelmet, és megemlékezni azokról, akik nagyon sokat tettek az elmúlt 40 évben, hogy az F1 Magyarországon van.
6: Nem csak a szurkolók, a pilóták is évről évre imádnak ide visszatérni, de nem csak a pályára, egész Magyarországra. Mitől ennyire különleges a Hungaroring?
5: Amitől a legkülönlegesebb, az Budapest közelsége és Budapestnek a vonzása, hiszen egy nagy világvárosra, egy szerethető, tiszta, biztonságos városról van szó, amit imádnak a szurkolók is, és a versenyzők is, és a csapatok. Ez az, ami a nagy erénye. A másik az, hogy szerintem nagyon jó időpontban vagyunk, ezt a július utolsó hétvégéjét őrizzük magunknak, és ez egy nagyon fontos dátum. És az, hogy mindig jó hangulatú versenyt rendezünk, és a szurkolóknak az elhivatottsága és a szakértelme, az szerintem nagyon sokat számít.
1: A Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatóját, Gyulai Zsoltot hallották. Kedves hallgatóink, Sportonikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sport Rádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves horgászat kedvelő hallgatókat. A mikrofonnál Bálint Attila. Úgy gondolom, nagyon kiváló horgászidőt és jeles zsákmányokat hozott eddig a nyár. Remélem ez a továbbiakban is így marad. Egymást követik a versenyek itthon és külföldön is. A közelmúltban két világbajnokság is lezajlott Horvátországban. Az egyik a parasportolóké, tehát a mozgáskorlátozott horgászoké, a másik pedig a veterán kategória, a 65 éven felüli horgászok kategóriája, amelynek a legjobbjai a kiszolgált katonák versenyeztek, vetélkedtek egymással. Az olaszok örülhetnek legjobban, hiszen mindkét kategóriában ők állhattak a dobogó legmagasabb fokára. Ami a parasportolókat illeti, a magyar válogatott bronzérmet szerzett Olaszország és Horvátország mögött. A legjobb magyar egyéni versenyző Jéger Szabolcs volt, ő a 9. helyet szerezte meg. A 65 év fölötti horgászok a veteránok között, ahol számtalan ex-világbajnok is elindult és rádára ült, a magyar válogatott ezúttal az 5. helyen végzett. Itt is az olaszok nyertek, az angolok és a szlovének előtt. A legjobb magyar versenyző Gyulánszky Sándor lett, ő a 10. lett a világbajnokságon, és hogy időszerű legyen ez a mai adás, választottunk egy beszélgetést Gyulánszky Sándorral és Gyulánszky Nikolettel, a lányával, aki a tavalyi év magyar női bajnoka volt, Sándor pedig tavaly ezüstérmes lett a veterán bajnokságban, ezért indulhatott az idén a VB-n. Hát kezdjük vele a beszélgetést.
3: Engem a lelki oldala érdekelne a dolognak. Szóval úgy gondoltad, hogy amit versenyzőként esetleg te nem tudsz megvalósítani, azt majd a kislány?
4: Hát ez jó gondolod, de az az igazság, hogy akkor még nem álltunk olyan anyagi helyzetbe, hogy a két versenyzést tudtam volna finanszírozni, és akkor én félreálltam, és utat engedtem a Nikinek, hogy ő versenyezzen tovább, ő tudott fejlődni. Nagyon nagy szerencséje volt, hogy bekerült a Kalocsa csapatába, Katús, Erdei Attila, Tímár Gábor, meg ezek, Lantos, és ott Lantos Jani, meg ezek ott fejlődött. Utána volt megint egy nagyon jó szerencsénk, hogy bekerültünk a Dépes Maverba. De hát ez nem úgy bekerülés, ez mellé mindig eredményeket kellett produkálni ahhoz, hogy ezek a csapatok behívják ütet, mint gyerek vagy női versenyzőként.
3: És mondd, Niki, hogy érezted magad, amikor ezek közé, a nagyok közé úgy becsöppentél apró gyerekként? Tehát azért a tudásotokban volt némi különbség, úgy gondolom.
5: Volt, és erről egyébként pont tavaly beszélgettünk egy hosszú út során apával. Féltem a nagyoktól, mert azért valljuk be, tehát ezek a nevek akkor voltak a horgászat nagyon-nagyon nagy nevei, és ugye én egy nagyon maximalista gyerek is, felnőtt is vagyok a mai napig, és mindig sírtam apának, erre emlékszem, hogy nem tudok teljesíteni, meg hogy mindig, tehát nem azokat az eredményeket produkálom, amit a felnőttek produkálnak az ő kategóriáikba. De mindig azt mondta apu, hogy nyugodjak meg, ők jó horgászok, elbírnak, ha esetleg el is csúszok, de itt a fejlődés ugye a cél. Soha egyszer nem vágták a fejemhez, vagy meg sem említették, hogy mondjuk valamikor kicsit rosszabbul szerepeltem. A mi szemszögünkből, apu meg az én szemszögemből, én mindig apu kicsi lánya fogok maradni. És nagyon-nagyon nehéz neki elfogadni az utóbbi években, hogy már nem az a kislány vagyok, aki 98-99, vagy akár 2005-ben, vagy 2007-ben voltam.
3: Ma már akkor is elég makacs, meg önfejű kislány voltál, hát van egy olyan történet, és akkor most a kettőtök viszonyáról elnézést, hogy egy kicsit kibeszélek, akár intimitásokat is, amikor talán Rómában elszakadt egy előke, egy harcsa eltépte, majd te szemrehányást tettél a papának, hogy ez miatta van, mert hiszen ő segített előkét kötni. Erre mit csináltál, Sanyi?
4: Hát körözbe vágtam az összes előkét, és ha akarsz orgásznak, akkor kössé magadnak. Ennyi volt az egész dolog.
5: Igen, ez Cabeçaóba volt, ez pont 2000-ben az első világbajnokság. Akkor nagyon-nagyon-nagyon rosszul érintett ez a dolog, mert láttam a többiek ott fürödnek a medencébe, hát én meg ugye még akkoriban tanultam az előkét kötni, és azért 10 darab, meg 15 darab előkét nem 10 perc volt megkötni abban az időben, és így rossz érzés volt.
3: De és igazságosnak tartod így utólag?
5: Szerintem, igen, igazságosnak tartom, mert szerintem én azért elég korán elkezdtem a saját felszerelésemet előkészíteni, tehát én szerelni is elég korán elkezdtem, és igazából én úgy gondolom, én úgy emlékszem, hogy amint már a női kategóriában voltam, ott biztos vagyok, hogy már semmit nem csinált nekem apa.
3: És milyen volt a kettőtök viszony a verseny közben? Hátulról másképp lát az ember sok mindent, mint a

0: 6 darabot, és az az igazság, hogy elkezdte szerelni. Mentünk az anyjába utána, nézem, mondom, hát te mit csinálsz? Azt mondja, szerelem fel a meccsbotot, mert hónap azt mondja, vissza akarok vágni. Az így volt, nem?
1: Így, így.
0: És elég az hozzája, akkor tényleg összeszedte magát, és akkor is egy szektor egyest horgászott, de mindig azt vettem észre, hogy de még mai napig is az van, hogyha az első forduló jó sikerül, a második fordulóban már van egy kicsi botlás, mert nem úgy sikerül a sorsolás, akkor megy a durca, és akkor a harmadik fordulóban, meg a negyedikben, meg akkor meg kiveri a izét a tényleg a jókat, az egyeseket, meg minden. Mindig van a négy fordulóban, van egy olyan forduló, amiben egy kicsikét berinyál, de nem csak ő nála van ez, ez ugyanúgy megvan a nagyobb versenyzőknél és a férfiaknál is, hogy abba hagyom, befejezem, nem érdekel, kész, vége, és akkor utána kezdődik meg ön ugyanúgy előri a másik nap, és akkor összerakja magát fejbe, meg minden, de ezt megfigyelte minden versenyzőnél.
2: És ez a dűtök, borítok, ez haza is hazament időnként, tehát a családi kapcsolatokra nem volt komoly hatása a vízparti egyet nem értéseknek?
0: Nem, abszolút.
1: Azért tudni kell, hogy nem véletlen vagyok makacs, tehát valakire ütök, nem akarok újjal mutogatni kire, de ez látszik a vízparton, tehát mind a ketten egy maximalista ember vagyunk. Annyi, hogy ugye apunak már azért a korából, meg a tapasztalataiból fakadóan ő már nem olyan véresen komolyan veszi, mint még én, amit ugye mentálisan kellene leküzdeni.
2: Na most attól kezdve, hogy a búgó csigát félre raktad, horgászol. És később, amikor már úgy kezdtél serdülni, hát én úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy lettek volna a babázáson kívül más elfoglaltságok is, illetve a horgászat helyett nagyon sok minden mással lehetett volna foglalkozni. Nem érezted, hogy kevesebb az életed, vagy szűkebb a tér?
1: Igen, van benne igazság, viszont én mindig azt érzem, hogy meg úgy is gondolom, hogyha az embernek nincs valami hobbija, és amikor van ez az uborka szezon most ugye a horgászatban, és ez a téli szezon, ennek ellenére, hogy azért van, még kitöltse az időmet, unatkozok. Én nagyon szeretek kint lenni a friss levegőn, kint lenni a vízparton, a barátok között. Én szeretek versenyezni, tehát amikor mi lemegyünk, akár csak egy ilyen kis próbaedzés, vagy akár az országos bajnokságra megyünk edzeni, akkor én általában úgy indulok neki, meg mindig felszoktam dobni, hogy na, akkor egy verseny, mi a tét?
2: És mi a tét általában? Ládasör?
1: Nem, általában fagyi szokott lenni, vagy kifizeti az ebédet, meg ilyenek. De ugye ezt mindig... Tehát a versenyzés élteti meg, az előremenés élteti az embert, legalábbis engem. De én ezt látom apán is, azért közel 70 éves, és a mai napig aktívan dolgozik, és nem véletlen akar ő is versenyezni. Tehát.
2: És nem jelent az dilemmát, hogy hétvégén tán inkább egy bulira kéne elmenni, vagy táncolni, vagy bármi más csinálni, mint horgászni?
1: Nekem a buli az mindig is abból eltett, amikor én el is mentem bulizni. Én nem az a táncikálós fajta voltam, hanem akkor ott maradtam és beszélgettem a barátokkal az asztalnál, és ezt egy verseny után is meg tudjuk csinálni. Amikor ugye vagy egy ott alvós verseny van, akkor ugye esténként, engem ez jobban érdekel és jobban izgat, mint az, hogy elmenni diszkózni például.
2: Tehát úgy érzed, hogy nem maradtál le semmiről?
1: Nem. Azt nem mondom, hogy mondjuk a családalapítást azt nem húztam, vagy húzom ki a végletekig, mert ha azt mondanám, akkor hazudnék.
2: Annak előtte vagy még?
1: Előtte vagyok még, igen, de én úgy gondolom, hogy nem maradtam ki semmiből, sőt, szerintem többet is kaptam az élettől, mint amit kaptam volna én egy bulizós időszakból.
2: Na de hát a horgászatból megélni nem lehet, és mégis van néhány szelet kenyér a kezedbe. Mit csinálsz, amikor nem horgászol?
1: Unak volt egy egyéni vállalkozás, egy felépített egyéni vállalkozása, ami olyan szinten nőtte ki magát, hogy muszáj volt céget csinálni belőle. Viszont apu 2010-ben

0: nagyon-nagyon súlyos beteg lett, és...
1: Te vagy a menedzser, mindenes.
0: Hát a mindenes, az ügyvezető, a, igen.
1: Udvaros.
0: Az, igen. Hát meg ugye én vagyok, aki ugye mindig fogja vissza aput is, öcsémet is sokszor, hogy, hogy azért kicsit lassítsunk be, mert azért akkora léptékben nem tudunk még haladni.
1: Milyen iskola kellett, milyen tanulás, milyen háttér, tudás háttér ahhoz, hogy megáld a helyed ezen a fronton is?
0: Nyilván az első időszakokban ugye a közgazdaságtan az, ami meg a pénzügy, ami fontos volt. Függetlenül attól, hogy vegyészként kezdtem, tehát azt tanultam első körben, de már akkor ugye gondolkoztam a közgazdaságtanon, tehát az a fővonal, amit jelen pillanatban csinálok, és ugye most végzek majd épületgépészmérnökként, azt viszont ugye azért kezdtem el csinálni, hogy kellő alapot kapjak ahhoz, hogyha apu végleg ki akar szállni a munkából, akkor szakmailag is tovább tudjam vinni azt, amit ő elkezdett.
1: Sanyi, hát ugye közeledsz a 70-hez, nem kéne esetleg ráhagyni az egész boltot?
2: Hát Attila, én szeretek dolgozni. Én otthon lennék, én megzavarod. Én mai napig is aktívan reggel 6-kor bemegyek a céghez, este 6-7-ig dolgozok.
1: És emellett, amikor időd engedi, akár csak Nikolettnél horgászol is, és Niki, neked is ugye edzeni kell, hiszen válogatott versenyző vagy, tavaly megnyerted az országos bajnokságot a hölgyek között, tehát azért ezek a címek, ezek köteleznek.
0: A mostani versenyzők, tehát azok már olyan szinten vannak, akik között már tényleg csak az dönt, hogy ki a szerencsésebb, ki hova ül, ki az, aki előbb rájön egy jobb taktikára, és azt előbb meg tudja valósítani, és egy-két-három hallal többet tud fogni, mint a másik, tehát már mi már nem abba a kategóriába tartozunk, amikor fölényes előnnyel tudunk nyerni, mert...
1: Hát ha megnézem a világranglistát, akkor 3 magyart is találok az első 10-ben.
0: Így van. Pont ezt akartam között mondani, hogy köztünk már ugye az, hogy ki az első, ki a második, ki a harmadik, az a pici szerencse dönti el.
1: Egy horgász hölgynek arra is figyelnie kell, hogy megfelelően kondiban tartsa magát, mert hát nagyon sokan leszólják a horgászatot, hogy nem kellenek ehhez a szerencsén kívül egyéb jártasságok, de hát azért fizikai felkészülésre is szükség van. Na most egy nő esetében az izomcsoportok növelése, az mintha kicsit ellent mondana annak, hogy mindenképpen női és szeretne lenni és maradni. Nálad hogy volt ez?
0: Mi nem fogunk akkora izmokat növeszteni, mint egy kajakos vagy egy evezős, viszont igen, szükség van az erőre. Én speciál járok is, mert szükség van rá. Azért 11,5 méteres bot, 1 kiló 10 deka, attól függ, milyen bottal horgászunk, azt 4 órán keresztül kibetologatni, vagy fárasztani, hogyha mondjuk pontyozunk, amikor 100 kiló halat kell fogni, ahhoz ez nem csak mentális ottlét kell, hanem fizikai lét is kell.
1: Van olyan pontja az életnek, amikor fölteszed magadnak a kérdést, hogy megéri-e ez nekem? Megéri-e az energiabefektetés azt, hogy fölállhassak a dobó tetejére, és esetleg nekem húzzák a himnuszt?
0: Ez a pont, ez mindenkinél eljön. Mindenkinél van ilyen, a pályafutása során nem egyszer, nem kétszer. Nálam is volt nem egyszer, nem kétszer. Nálam például 2016-ban volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na akkor nem, tehát most jött el, hogy befejezem, és tényleg elkezdek a saját életemre koncentrálni, akkor 100%-ig bele a munkába.
1: Bocsi, Sanyi, te erről tudtál?
2: Hát ilyen jelek voltak rá, csak én mondtam neki, hogy mondom, ha most kiszállsz, akkor az igazság, hogyha még egy évet kihagysz, az is nagyon sokat számít ebbe a sportba.
1: Aztán eldöntötted neki, ugye, hogy mi nem legyen a dolog?
0: Nem döntöttem el, nem. Kaptam egy telefonhívást. 2016-ban, ugye Spanyolországba kivinnének a VB-re. Ugye új szövetségi kapitány, Magyar Gábor. És mondtam neki, hogy Mondom, ne haragudj, nem szeretnék kimenni, mert én nem szeretném tovább folytatni ezt a horgászatot, az eredmények sem úgy jöttek, nem gondolnám azt, hogy energiát kéne befetszelni. És akkor volt az, ha én most nemet mondok neki, akkor soha többet nem fog felhívni.
1: És ettől megijedtél?
0: Nem ijedtem, megmondtam neki, hogy mondom, értem, de nem látom a rációt abba, hogy én ezt folytassam. Tehát nem jönnek az eredmények. És akkor annyit mondott, jó, rendben, akkor gondolkozzak egy 2 napot, és akkor visszahív.
1: Hogy telt el az a 2 nap?
0: Hú. Most is belekönnyezek, ahogy látod. Nehéz volt. Nehéz volt. Visszahívott, és akkor mondtam neki, hogy mondom, jó, rendben. Mondta, hogy tartalék leszek, és ugye ez hozta meg nekem a változást az eredményeimbe.
1: És aztán jöttek országos bajnokságok.
0: Így van.
1: Jöttek 10-en belüli világbajnoki helyezések.
0: Így van, így van.
1: És most ott tartasz, hogy készülsz a 2026-os női világbajnokságra.
0: Így van.
1: Hová mentek?
0: Spanyolországba.
1: Van cél, van várakozás? Mondtad, hogy maximalista vagy, tehát ebből számomra az következne, hogy meg akarod nyerni.
0: Mindig így indulunk neki. Szerintem bármelyik csapattársamat megkérdezed, mindenki azt mondja, hogy az aranyért. De érmet mindenféleképpen akarunk hazahozni.
1: Ahhoz, hogy ezen a szinten lehessen horgászni, sok gyakorlás is szükséges. Mit gyakoroltok? Hát kimentek a vízpartra, ki a horog be a hal, vagy fordítva éppen.
0: Igen. Tehát ugye számomra az, amikor én elmegyek egy versenyre. Nyilván úgy indulok el egy versenyre, hogy meg akarom nyerni azt a versenyt. Viszont az utóbbi években, amit néhány perccel ezelőtt apu ugye felvázolt hisztiket, ki tudjam küszöbölni, én ezeket a versenyeket egy mentális gyakorlásnak veszem fel. Olyan szinten, hogyha kitalálok egy taktikát, amivel mondjuk elindulok az előző információk alapján, amiket összeszedek, és ha az nem jön össze, akkor minél gyorsabban le tudjam azt reagálni, illetve, hogy ne vigyen el az, hogy a szomszédom vagy 2 helyen odébb fogják a halat.
1: Tehát ne kezdj el csapkodni, ne kezdj el durcizni.
0: Ne kezdjek el kétségbe esni, ne kezdjek el ezt, azt, amazt, tehát igen, tehát muszáj.
1: És ezt hogy tanultad meg magadtól, vagy segített valaki?
0: Ezen a szinten, tehát az élsportolóknál, aki ezt magától meg tudja csinálni, azok a többszörös világbajnokok. Attól függetlenül náluk is vannak holtpontok, de egy olyan maximalista ember, mint amilyen én vagyok, ezt magától nem tudja. Úgyhogy igen, segítséggel próbálom ezeket megcsinálni, és próbálom a mai napig fejleszteni, hogy ezek a fogalmazhatunk idézőjelbe téve úgy is, hogy dükitörések, de nyilván ez nem dükitörés, mert az ugye mást jelent, de hogy ezek csillapítva legyenek.
1: Csak szimplán a horgászat kedvéért, kikapcsolódás kedvéért, ki mentek még a Sugovicára, vacsorára valót fogni?
2: Hát nem a Sugovicára, Dunára megyünk ki. Ott vagyunk kint, nagyon sokat van kint, egy weekend házunk, és tényleg is arról szoktunk horgászni. Azt a halat, amit megfogunk, azt sose esszük meg, a halat azt mindig vesszük. Megenni.
1: Nem eszed a halat?
0: Tehát múltkor is hazahoztak, voltak kint tesómmal horgászni, és hazahoztak a Dunáról egy kis harcsát. Méretes, de tehát nem nagyot, hanem ilyen kisebbet. És mondtam nekik, hogy mondom, most ezt ugye nem gondoljátok komolyan.
1: Már miért?
0: Mert nem hozunk haza. És hogy, de hogy az már nem él az a harcsa. Mondom, egy harcsa még a szárazföldön is él, úgyhogy mondom, azt most vigyétek vissza.
1: És visszavitték.
0: És öcsémet meg kellett várni, addig ott úszott bent a dézsába, és akkor szépen levittük és elengedtük. Mondtam, hogy nem.
1: Térjünk vissza a horgászatra, már csak azért is, mert a munkáról már beszéltünk, de azt szokták mondani, hogy egy rossz horgásznap is jobb, mint egy jó munkanap.
0: Igen, főleg, hogyha ugye barátok között van az ember. Mióta én ott vagyok az MMX-be, bármelyikünk horgászik egy rosszabbat, nyilván fölidegesíti magát rajta, de ott ebéd közben át tudjuk beszélni, meg le tudunk úgy higgadni, hogy, hogy nem egy tragédiának vesszük az adott rossz fordulót.
1: Tehát a társaság az kompenzálja a kevésbé csúcs eredmény. Ennek a műsornak az a címe, hogy a legnagyobb fogás. Hát akkor tegyétek ki az asztalra.
0: Nem tudom pontosan, hogy hányba a legnagyobb amúromat, azt még azt tudom, hogy fiatal női korban, idősebb ifi korban fogtam, batén, illetve most, amióta elkezdtem a magyar testvérekkel járni erre a rakósbotos pontyfogó versenyre, mindig szoktam piszkálni őket, amikor fogok egy nagy pontyot, hogy fotózzanak le, mert szerintem ez a legnagyobb pontyom. És nem is emlékszem, mennyi volt a legnagyobb, 10 kiló, 90, de...
2: Batén az 13 kilós amúr.
0: Akkor Batén a 13 kilós amúr, és 10 kiló 90 valahány dekás volt a legnagyobb pontja, amit fogtam életembe. Úgyhogy nekem igazából ezek a, ha a halfogás nézzük, és a hal méreteket, akkor ezek voltak úgymond a...
1: És nála, Sanyi?
2: Hát ilyen 10-es pontyot azt nagyon sokat fogok, de ilyen kirívó nagy pontyokat nem igazán szoktam fogni.
1: Külföldi horgászat nem mozd benneteket esetleg?
0: Nem mondom azt, hogy nem próbálnám ki, de jelen pillanatban nem. Nekem most többet ér az, hogy elmegyek a fiúkkal, tehát az MMX csapattal elmegyek horgászni, meg ugye járok velük akár a finomszerelékes klubcsapatbajnokságra, mint segítő, vagy háttér, vagy bármi ilyesmi. Jelen pillanatban nekem az most többet ér, mert többet tudok tanulni ebből.
1: Tanulni? Hát van még neked mit tanulni?
0: Van, tehát nagyon sok.
1: Mi a szűk keresztmetszet? Mit kéne gyakorolni? Dézsába dobálást?
0: Egyébként, ha hiszed, ha nem, erről is beszéltünk pont tavaly apával, én gyerekkoromban én úgy tanultam meg alapozó etetést dobálni, hogy anyunak volt egy rossz mosógépe, az szét lett szedve, és levágta apu egy ilyen egy négyzetméteres lemezre, és hogyha teniszlabda koppant rajta, akkor jó volt, ha nem koppant, akkor nem volt jó. És én addig gyakoroltam, amíg a legalább egymás után 20-30 gombóc nem ment oda, ahova annak mennie kell, és pont mondom apának, mondom, lehet, hogy ezt újból be kéne vezetni, mert ugye nagyon keveset dobálunk, és amikor ugye elmegyünk egy világbajnokságra, és mondjuk dobni kellene, akkor bele kell rázódni, hogy az pontos legyen. Én úgy gondolom, hogy az ember fejlődni akar, akkor néha vissza kell térni az alapokhoz, mint például ez a teniszlabda dobáláshoz, vagy akár kitenni az udvarra a rakósbotot, egy vödröt, és kupakolni, hogy minél gyorsabban menjen a kupakolás.
1: Már az etető csésze.
0: Igen.
1: Csak a hallgató kedvéért.
0: Igen, nem félre érteni.
1: Mondd, Sanyi, hányszor érezted úgy, hogy erőszakos vagy Nikivel annak érdekében, hogy eredményesebb legyen?
2: Úgy tudom ezt kifejezni, hogy nem voltam sose erőszakos. Én mindig azt mondtam neki, Niki, úgy jöjjünk le, ami benned van, maximalizmus, azt tett ki, amit mi háttérként mindent oda fogunk neked tenni, és sose erőszakoskodtam az eredménye. Az eredmény az úgy is jön magától. Most ha akarod az eredményt erőtetni, az biztos, hogy nem fog bejönni. A Niki, mikor 17 éves volt, amikor 3 éven második lett mindig magyar bajnokságon, felnőtt nők között, és nem mondom a szövetségi kapitánynak a nevét, egyszer se vitték ki a VB-re. És akkor mondta egyszer Magyar Szilárd neki, meg nekem is, hogy Niki, úgy kell horgászni, hogy megkerülhetetlen legyél. Ne tudjanak megkerülni, hogy ne rakjanak be a csapatba. Hála Istennek elértünk arra a szintre, 4-szeres magyar bajnok, világranglistán 3., úgyhogy most jelen pillanatban 3-an vannak, 4-en vannak, hogy megkerülhetetlenek, hogy ne kerüljenek.
1: Szóval nem voltál vele erőszakos, ez nem, a lényeg.
2: Nem, sose voltam.
1: Na, Niki, te ezt hogy láttad? Mert a kérdés hozzád is szól. Hányszor vagy mikor érezted úgy, hogy apa egy kicsit többet szeretne, mint amit te teljesíteni vagy képes?
0: Nyilván ez a maximalizmusból is adódik, de amikor az ember ott van, bent, és horgászik, akkor ez máshogy éli meg. Tehát ha én visszagondolok arra, hogy akkor, amikor én ott ültem bent a horgászhelyen, és hogy erőszakos volt apu, akkor azt mondanám, hogy igen. De ha utólag visszagondolok arra, most, hogy én hátterezek neki, ugye a veterán bajnokságon is.
1: Te ülsz mögé, számolod a halakat, és
0: próbálom
1: mindenféle
0: neki az instrukciókat adni, hogy mit, én máshogy adom, mint ő. Tehát én úgy adom, ahogy én elvárnám tőle is, hogy ő segítse nekem hátulról. De mivel én mindig a apu pici lánya fogok maradni, azért nyilván ezt nem így fogom megkapni ezt a segítséget, de ezt most már azért tudom kezelni. És most én visszakapom azt aputól, és ez most ugye tavaly második lett az országos bajnokságon, és ez meg is látszott főleg az utolsó fordulóban, amikor ő vágta ki azt a hisztit, amit én vágtam ki annó a második fordulóban, mert nem úgy alakult a fordulója, hogy azt ő szerette volna. Ha most mind a két oldalt összeteszem, mint versenyző, meg mint háttér, akkor azt mondom, hogy nem volt erőszakos, csak a legjobbat akarta mindig.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Gyulánszky család. Legközelebb két hét múlva jelentkezik a legnagyobb fogás. Addig viszont hallásra.
4: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Profil. A Nemzeti Sportrádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
6: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Most egészen Athénig utaztam, hogy közelebb hozzam Önökhöz a magyar labdarúgás egyik igazi kincsét, Varga Barnabást és rakétasebességű sikertörténetét. Gyirmóttól Pakson át, majd a Fradival elért győzelmek után a magyar csatár útja idén tavasszal az AEK Athénhoz vezetett. Hallani fogják, milyen szenvedéllyel beszél róla Márko Nikolics, a korábbi Videóton sikereket is jegyző szakember, aki nem véletlenül szemelte ki Barnabás csapatába, hogy segítségével bebiztosítsa azt, amire Athénben mindenki vágyik, vagyis a bajnoki címet. Amikor Athénban jártam, az AEK már csak egy lépésre volt a hőn áhított aranyéremtől. Így különösen érdekes most visszahallgatni a következő beszélgetést. Nem csak Nikolics dicsérő szavai, hanem Varga Barnabás és sosem hallott menyasszonya, Skrapics Laura gondolatai is közel hoznak majd minket a fiatal párhoz. Laura a szintén Szentpéterfáról származó ifjú hölgy, több mint 5 éve támogatja Barnabás pályafutását, és athéni otthonukban együtt mesélnek most a beilleszkedésről, a súlyos arcsérülésről, valamint a közös családtervezésről is. Varga Barnabás közelkép Athénból, itt a Profilban.
7: It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about.
8: Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
6: Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta a tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
8: Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. Az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videótonál át a Lokomotívig, a CSK-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
6: Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
8: Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze, jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
6: Persze, de nagyon közel vannak már.
8: Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
6: Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik, rakéta sebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
8: Igen, először is kinyírom, ha nem nyerjük meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
6: Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
8: De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
6: Természetesen.
8: Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon is.
6: Az Európa Ligában is, persze.
9: Also, in European League, of course. Yeah, not only he scored the goals, but his role in the set pieces.
8: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
6: Ja, úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
8: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
6: Természetesen.
8: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
6: Igen, igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
8: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Megvan benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
6: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
8: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
6: Pontosan.
8: És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez a széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
6: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még három nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7-et is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik ez nem volt probléma.
8: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
6: Így van.
8: Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
6: És ő ezt elbírja, elbírja.
8: Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
6: És hogyan látja a jövőjét? Ugye voltak híres magyar játékosok Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljuthat ő is erre a szintre?
8: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták, ma viszont 40 éves korukig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
6: Na, én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm szépen.
10: Ez egy izgalmas nap, és én nagyon örültem, hogy láttam, hogy ilyen könnyedén, egyrészt ugye a tekbólba beleszerelmesedve vettétek ezt az edzést. Ilyen szokott lenni egy tétmérkőzés utáni másnap, vagy azért ma extra jó volt a hangulat?
11: Extra jó hangulatnak azért nem mondanám, de tegnapi X az nem volt a legjobb, nyerhetünk is volna, de ettől függetlenül azt gondolom a hangulattal. Nem volt probléma, úgyhogy igen, hasonló szokott lenni egyébként.
10: Nagyon pozitív a légkör ennél a csapatnál, amit én most ebben a rövid pár órában így, vagy pár percben megtapasztalhattam. Itt van egy ilyen, nyilván bajnokvárási előérzet, ezt jól érzem?
11: Igen, szerintem abszolút, tényleg a csapatnál nagyon jó a légkör, mind a stáb, mind az edzői stáb, úgyhogy... Tényleg szerintem nem lehet panasz semmire, sőt, akár mondhatnám, hogy a görög emberek, akár amerre jár az ember, abszolút mindenhol ezzel a légkörrel találkozik, úgyhogy abszolút pozitívak itt az emberek minden szempontból.
10: Na, ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert ugye ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sok minden történt veletek az elmúlt években, költözködések, új város, új otthon, és a többi, de azért ez egy kultúraváltás. Tehát itt most nem arról volt szó, hogy kisfaluból, nagyvárosból ugye még nagyobba, hanem ez egy teljesen más kultúra. Milyenek a görög emberek, és milyen a labdarúgáshoz, vagy egy külföldi megérkezőhöz való viszonyuk? Mit tapasztaltál?
11: Igen, tényleg, hát eddig ugye csak Magyarországon belül költöztünk többször is, de ez most tényleg egy kicsit nagyobb váltás volt mindenkünk. Kutyának is talán egy kicsit nagyobb váltás volt. De egyelőre azt gondolom, hogy január óta vagyunk itt, ugye nagyon pozitív minden egyébként, úgyhogy nagyon szeretünk itt lenni egyelőre. Reméljük, hogy ez meg is fog maradni. Tényleg az emberek is nagyon pozitívak, mind a futballhoz való viszonyuk, imádják a focit, tényleg szinte minden meccsünkön teltház van, úgyhogy tényleg nagyon szeretjük egyenlőre.
10: Úgy imádják, mint ahogy Magyarországon tapasztaltad, vagy mint nyilvánvalóan az ember a Ferencváros játékos, akkor azért töményen kapja ugye ezt a foci szeretetet. Tehát körülbelül ugyanaz, vagy egy picit más a viszonyuk szerinted a labdarúgáshoz?
11: Hát picit más, azért nyilván még több szurkoló is van talán esetleg egy kicsivel, és a fanatizmusuk is kicsit talán
10: Intenzívebb,
11: néha-néha még túlzó is.
10: Tehát a vallást emlegettek, amikor itt az ALK múzeumban sétálgattunk, hogy ez olyan itt, mint egy vallás.
11: Igen, tényleg nagyon-nagyon fanatikusak, mondhatnám, hiszen a most hétvégi meccsünk előtt is egy nappal ugye a meccs előtti edzésre is 10 000-en látogattak ki a stadionba, edzettünk. Tehát 10 000 ember előtt edzettünk, igen.
10: Elképesztő.
11: Tehát elképesztő tényleg, hogy mennyire fanatikusok.
10: Ez még tud téged bizsergetni valamelyes? Mert hát nyilvánvalóan imádod a játékot, de hát ez egy új életérzés egy picit, nem egy edzésen ennyi szurkolóval találkozni.
11: Hát igen, abszolút azért ez teljesen más, és sokkal-sokkal motiváltabb az ember.
10: De most egy picit beszéljünk egy nehezebb kérdésről, Laura, mert engem azért az is érdekel, hogy ez a mosolygós, könnyen beilleszkedő fiú, amikor ilyen nagy traumák érik, és azért volt, mióta mi beszélgettünk, volt egy pár nagy trauma válogatott, de beszéljünk még egy nehezebb kérdésről, mert megmondom őszintén, a szívemhez kaptam, amikor azt a borzasztó EB-sérülést láttam. Szóval az egy olyan pillanat volt szerintem így minden szurkoló életében, hogy megremegtünk, hogy mi lesz, amikor ott a pályán maradtál. Te hogy éled meg ezt, amikor őt valami ilyen sérülés ér, és azért valljuk meg, ebből nem lehetett tudni, hogy fog kijönni. Ez a fejsérülés nagyon komoly volt.
12: Hát szerintem ezek a pillanatok engem általában jobban megviselnek, mint Barnit. Itt is a sérülés után, hát hagyjuk is, hogy nézett ki, tényleg nem volt szép látvány. És mégis az volt az első kérdése, hogy akkor ezt csinálják meg, aztán holnap mehet edzeni a fiúkkal, hogy megy vissza, és akkor közöltük vele, hogy nem, ez most nem az a szint, amikor visszamehetsz. Nagyon, nagyon könnyen éli meg egyébként ezeket, tényleg én vagyok az, akit általában jobban megvisel, de azt mondom, hogy szerintem elég könnyen kezeljük már, hát az évek alatt hozzászokik az ember valamilyen szinten, nyilván nem mindenhez lehet, az az eset tényleg kiemelkedően ijesztő volt egyébként, de idővel tényleg hozzászokik az ember.
10: Tudod, mi a döbbenetes, hogy én azért sportból jöve tudom, hogy egy sérülésnek nem csak fizikai lenyomata van, hanem az emberben előfordulhat, hogy marad olyan, hát nem tudom, félsz, vagy valami olyasmi, amit nem tud kezelni. És ugye nagyon sokan azt mondták, és aggódtunk amiatt, hogy te, akinek a feljátéka tényleg Európa hírű, hogy vajon pontosan emiatt a fejsérülés miatt nem lesz-e valami fajta félelem benned. És visszatértél? És azt kell mondom, intenzívebben mentél bele ezekbe az egy-egyekbe, mint bármikor.
11: Azt gondolom, hogy elég gyorsan el tudtam engedni, szerintem pár edzés után igazából
10: hát igen,
11: már el tudtam
10: itt
11: engedni.
10: Itt azért törött arccsontok, meg nem tudom, mik voltak, ugye?
11: Hát igen, de azért azt orvosilag rendbe rakták, tehát igazából majd, hogy nem olyan, mint korábban volt.
10: Hát egyébként semmi nem látszik, tehát tényleg döbben.
11: Igen, hál' Istennek jól megcsinálták. Azért nem egy-két arccsontom törött el, tehát nem is tudom, 8 vagy 9 helyen törött el. De hát ugye nagyon jó szakember csinálta meg még ugye ott az EB-n Németországban, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés voltam lelkileg, meg tényleg hát nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de hát a Laura előtt szerintem többet tudna mesélni, úgyhogy könnyen beszem ezeket a szituációkat, úgymond.
10: Egyszerűen túllépsz rajta, magad mögött hagyod?
11: Igen, azt gondolom, hogy igen. Nyilván ennek vannak jó részei, hogy ilyen vagyok. Például ilyen szempontból a futballpályán, otthon ez annyira nem jövedelmező, de igazából megoldom mindent.
10: Na jó, ez annyiban az a terület, ahol nem akarunk eltévedni semmi esetre se. De azért az fantasztikus, hogy végül is a játékodon ez semmilyen nyomot nem hagyott, miközben nyilván azért az EB szereplés hagyott. Meg amiről igazán tudok, és ezt Paunok Péterrel is beszéltük, emlékszem, egy telefonhívás volt az érmérkőzés másnapján, és azt mondta, hogy na, ha valami nagyon megütötte a Barnét, az most ez a VB selejtező. Az tényleg?
11: Tehát, hát igen.
10: Ráadásul egy bombagólod volt azon a találkozón.
11: Hát igen, sajnos sokra nem mentünk vele. Igen, hát az ilyenek kicsit jobban meg tudnak érinteni, mint akár ez a sérülés. Ez sokkal jobban fájt igazából. Tényleg,
10: tehát a veresség hogy... jobban fáj, mint egy sérülés, ha jól értem.
11: Hát igen, a kudarc.
10: A kudarc.
11: Úgymond, igen. De hát ezt minden szempontból elmondhatom. Szerintem most nyilván ez a VB selejtezőre nem jutás. Ez azért különösen fájdalmas volt, de egyébként is én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból akár egy bajnoki mérkőzés után is, hogyha esetleg helyzetet hagyok ki, és amiatt nem nyer a csapat, akkor emiatt tudom rosszul érezni magam azért egy-két napig, és nem szívesen megyek edzésre sem.
10: Komolyan?
11: Igazából.
10: Tehát igen, olyankor...
11: Hát ilyenkor van az emberben egy kis szégyenérzet, úgymond, legalábbis bennem. Én ezt azért nagyon nem szeretem, de nyilván az ember profi sportoló, úgyhogy ezt próbálja túltenni magát rajta. Kettőzött erővel megy a következő héten az edzésekre, alig várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson gólt, szerezzen, segítsen a csapatnak. Úgyhogy szerintem ez az, ami előre visz napról napra, hétről hétre.
10: A válogatott egyébként szerinted már úgy ezt a traumát kiheverte? Mert tudom, hogy azért ez akkor nagyon sokakat szíven ütött.
11: Hát biztos, hogy mindenkinek eszébe fog jutni szerintem még egy jó ideig, de alapvetően szerintem most már azért úgy túltette magát mindenki rajta, hogy nem minden nap ezen kattog, vagy nem ez jár a fejébe, hogy basszus, milyen lehetőséget szalasztottunk el, de azért nyilván hetente, havonta azért eszébe jut az embernek, nem egy kellemes érzés,
10: igen,
11: de...
10: Igen. Marco Rossi, hogy látod? Hiszen ugye végülis mondhatni a válogatott letette a voksát mellette, hogy folytassa Mister, és folytatja is.
11: Szóval... Igen, hát nagyon bízunk bennem. Szerintem ő ugyanazt érzi, amit a csapat, tényleg nagyon ért is a csapat nyelvén, tehát nehéz lenne mit mondani, most ez egy olyan szituáció volt, szerintem egy utolsó perces ilyen ide pattog, oda pattog gólt kaptunk, ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt, sokan belelátnak ebbe sok mindent, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de hát igazság szerint ez bármelyik mérkőzésen előfordulhat.
10: Igen, ez a futball egyik sajátossága, hogy igen, így is és úgy is elsőt.
11: Tehát azt gondolom, hogy ebben túl nagy dolgokat nem kell belelátni. Sajnos ez most így alakult, szerencsétlen szituáció volt. Nyilván a legrosszabbkor, ez azért elég fájó, de ezen túl kell tenni magunkat.
10: De akkor mit szólnak a péterfai családtagok, rokonok? Itt vagytok egy teljesen más világban. Azért kicsit messze kerültetek az otthontól, de én úgy érzem, hogy lélekben meg semmilyen módon nem szakadt el ez a köldökzsinór.
12: Szerencsére mindenki nagyon örül Barninak, és támogatják messziről is, akár most barátok fognak kiutazni, meg a család is. Nyilván folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nézik a meccset, ahol éppen tudják, mert azért a görög bajnokságot nem olyan egyszerű nézni otthonról. De tényleg mindenki nagyon támogatja Barnit az első perctől kezdve, úgyhogy jó a kapcsolat, jól megmaradt így a távolság ellenére is.
10: Uh-huh. Egy nagyon szép gyűrűt látok az ujjadon, és hát ugye tudom, hogy most már megy az, hogy vőlegény nyúl itt a kanapén, ugye? Van-e már valami a horizonton?
11: Hát minden van a horizonton, igazából.
10: Esküvő?
11: Hát esküvő, meglátjuk. Most is szerettük volna, hogy a májusban esetleg meg tudjuk tartani, de... Aztán időszűkébe inkább eltoltuk egy kicsit.
10: Meglátjuk, de ripsz-ropsz azért mégse kéne, igen, ugye? Igen, bár igen. Hozzáteszem, azért egy labdarúgó életében hallottunk már olyat, hogy szinte az esküvőről kellett rohanni az edzésre. Tehát igen. Nem könnyű beleilleszteni a versenynaptárba.
11: Hát igen, ez
10: egy
11: biztos.
10: Egy fontos magánéleti pillanatot.
11: Igen.
10: De akkor ezek szerint ez közel van?
12: Volt róla szó, aztán végül úgy alakult, hogy nem jött össze, de igazából annyira nem prioritás nálunk ez most.
11: Hát igen, most már több mint 5 éve együtt vagyunk, uh-huh. Igazából
10: látszik
11: majd, hogy nem osz, nem szoroz.
10: Uh-huh.
11: De,
10: abszolút látszik a harmónia rajtatok.
11: De ettől függetlenül nyilván szeretnénk majd tartani egyet, úgyhogy meglátjuk, mikor lesz rá megfelelő ide.
10: Ugye most, amikor beszélgettük, még 3 mérkőzés van hátra a boldogságék, persze, nyilvánvalóan azért ezt sportértelemben
11: reméljük.
10: Mondom. Persze sok a feladat, és nyilván nagyon nyomás, bár ha valaki, akkor te vagy az az ember, aki azt mondtad nekem legutóbb a beszélgetésünk, hogy milyen nyomás, milyen stressz. Ezt tartod még?
11: Hát igen, ezt abszolút tartom egyébként. Hát hál' Istennek szerintem ezért is sikerült úgymond idáig eljutnom, mert egyáltalán nem stresszelem túl az ilyen helyzeteket. Tényleg azért Gyirmótról szerintem nem is tudom, és 4 év alatt jutottunk el idáig talán.
10: Ez a rakétasebesség, amit most itt befutottál, valóban.
11: És szerintem azért elégedetlen, vagy elengedhetetlen, hogy az embernek ilyen mentalitást képviseljen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen segít nekem a mindennapokban.
10: Jó, hát ugye most itt számba vettünk egy pár fontos dolgot, gólkirályi címet, magyar bajnoki trófát, kupát, egyebeket. Ugye 29 nyaráig szól a szerződésed, ami egyébként, ugye te szoktad emlegetni a korodat, én nem. Ez nagy dolog, hogy azért egy ilyen hosszú szerződést kötöttek veled itt. Akkor hol látod magadat? Hol látod őt a következő években? Itt, Athénban, ha maradsz.
11: Hú, nagyon jó kérdés.
12: Tényleg nagyon jól érezzük magunkat egyébként itt, úgyhogy örülnénk neki. Barni azért könnyen meg tudja unni a dolgokat, Pestet is például. Nem azt mondom egy percig sem, hogy megunta, de azért tényleg vágyott már a változásra. És
11: hát igen, szerintem hát most az a terv legalábbis egyelőre, hogy kitöltjük ezt a 3 évet, hiszen tényleg, hát ha ugyanígy fogjuk érezni magunkat, uh-huh. mint eddig.
10: Tehát szerződésed feltételeivel elégedett vagy. Tehát, hogyha ez a légkör marad, most ami most úgy tűnik, hogy nagyon produktív, nagyon előremutató, akkor...
11: Igen, egyelőre
10: akkor
11: tényleg nagyon jól érezzük
10: magunkat. Megfagyozhatjuk ezt az érzetet? Maradjon minden így?
11: Hát igen, szerintem az úgy teljesen tökéletes lenne.
10: De azért egy pár trófát még gyűjtsünk már be.
11: Hát nyilván az is jó lenne. Meg hát szeretnénk nyilván kapcsolatba is előrébb lépni.
10: Uh-huh. Jó, tehát akkor...
11: Esküvő, gyerek, stb. Nyilván.
10: Szóval bővülne akkor a család is.
11: Hát reméljük, igen.
10: Jól hangzik, idővel. Jól hangzik ez. Hát annál is inkább jól hangzik, mert amikor tegnap az AEK Múzeumban sétálgattunk, akkor megmutatták, hogy hol lenne a helye az aranykönyvben a nevednek, a bajnoki címek és az egyéb trófeák után. Úgyhogy szerintem... Van még egy pár fejezet előtted, legalábbis itt az Athén színeiben mindenképpen.
11: Igen, reméljük, hogy azért tudok hozzátenni még a csapat történelméhez. Azért 3 év sok idő, akármi is lehet, minél több gólt akarok szerezni, több trófát nyerni, úgyhogy próbálom tenni a legjobbamat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
10: Hát igen, ugye Détári Dömét nyilván nem ennél a klubnál, de Görögországban is, hát persze, ugye Eszterházi Mártont emlegették, úgyhogy jó lenne túlszárnyalni az ő népszerűségüket? Jó úton haladsz.
11: Hát azt szerintem azért nem lehet az ő népszerűségeket túlszárnyalni, de tényleg jó lenne azért egy úgymond kis emléket hagyni.
10: Jó úton halad szerintem ehhez. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek az emlékek, ezek bennetek is maradjanak meg markánsan, és én azt hiszem, hogy akkor nagy valószínűséggel a görög szurkolókban is, meg persze a magyarokban is ugyanilyen mélységében megmaradnak majd. Hajrá!
11: Reméljük, így legyen.
10: Köszönöm szépen.
6: Az elmúlt fél órában az AEK Athén színeiben bajnoki címet szerző Varga Barnabással, menyasszonyával, Skrabics Laurával, valamint Varga edzőjével, Márko Nikolicssal hallhattak exkluzív interjút Athénból, itt a Profilban. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
4: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Javában zajlik a labdarúgó világbajnokság, de hát mi azért a Fonák és Tenyeres magazin műsor keretei között maradunk a jégkorongnál, illetve a tenisznél, mert hogy az elmúlt egy hétben természetesen ott is elég sok minden történt. Például a kokáért véget ért a Stanley Kupa döntő, az NHL-t 20 év után ismét a Carolina nyerte meg, de hát a tenisze ben is javában zajlanak már a füves pályás tornák, több-kevesebb magyar sikerrel, de mondjuk Amerika ott is egy ilyen kapocs lesz majd, hiszen például a Stuttgarti férfi tornán ugye amerikai házi döntő volt, Ben Shelton tudott győzni, beszélünk majd erről is, arról is, hogy Serena Williams visszatért majdnem négy évnyi kihagyás után párosban győzelemmel, hogy aztán a második mérkőzésre már a partnere sérülése miatt ne tudjon kiállni, szóval sok mindenről tudunk majd beszélni az előttünk álló szűk fél órában. A stúdióban Kreisz Bálint és Farkas Márton. Szervusz Bálint, hol kezdjük, honnan induljunk, maradjunk-e képletesen esetleg Amerikánál?
5: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, ha már labdarúgó világbajnokság, akkor vessük egy kicsit a szemeinket Észak-Amerikára, hiszen véget ért az NHL döntője. Izgalmas párharc volt itt a Vegas és a Carolina között, amit végül aztán 4-2-re meg tudott nyerni a Carolina. Itt voltak nagyon szoros mérkőzések, hosszabbítás után eldőlő mérkőzések a döntőben, de aztán ami lezárta ezt a párharcot végül, az talán az egész 6 mérkőzéses sorozatnak a legsimábbika volt, amit végül 3-0-ra tudott megnyerni a Carolina. Milyen volt összességében ez a döntő, és hogyha kicsit nagyobb képet nézünk, akkor az NHL szezon.
4: Hát mondhatjuk azt, hogy a Carolina a Betts nevéhez mérten, ugye Carolina Hurricanes, hát mint a hurrikán úgy söpört végig ezen a rájátszáson, hiszen 16 győzelem mellett mindössze 3-szor szenvedtek vereséget, és ebből a 3 vereségből is ugye 2 itt a döntőben volt a Vegas Golden Knights ellen. Ilyen menetelésre nagyon rég volt példa az NHL-ben, még a 80-as években tudta azt hiszem, hogy az Edmonton Oilers megtenni, hogy csak 2 mérkőzést veszítettek el az egész rájátszásban. Szóval a Carolina végig nagyon meggyőző volt. A finál, igen, ahogy említed, az egyébként szerintem egy nagyon, nagyon jó kis döntő volt, szóval nagyon pikáns mérkőzések voltak, és nyilván rengeteg sztori volt benne, hogy az első 3 mérkőzés az egyaránt 1 gólos volt, az első is nagyon kiegyenlített volt, ugye azt 5-4-re nyerte a Vegas, ott emlékeim szerint az utolsó percekben született meg egyébként a győztes gól, a második, illetve a harmadik találkozó pedig ugye hosszabbításban dőlt el, és ugye a harmadik meccset meg tudta nyerni a Vegas hosszabbításban, az azért érdekes, mert a Carolinának addig a mérkőzésig egyébként ebben a rájátszásban 6 hosszabbításos meccse volt, és mind a 6-ot meg tudták nyerni, tehát nagyon érezték ezt a műfajt is. Valószínűleg frissebbek voltak, illetve hát olyan, tényleg olyan henger volt ez a Carolina, tehát egy abszolút hogy mondjam, mély kerettel tényleg mindig elő tudott valaki jönni, és hát erre jó példa volt a döntő is. Nagyon érdekes például az, hogy ugye kapust kellett cserélnie a Carolina-nak, ugye Frederick Anderson az egyik legkiválóbb pálóőr az egész ligában, de a harmadik mérkőzésen lecserélték menet közben, de ilyen 4-0-ra vezetett a Vegas, ott cserélt kapus, aztán a Carolina vissza tudott jönni, a Carolina 4-4, aztán ugye hosszabbításban elveszítették azt a meccset, és aztán bekerült egy tulajdonképpen újonc kapus, Brandon Bassi a Carolina kapujában, aki 8 hónappal ezelőtt debütált egyáltalán az NHL-ben, és egyébként nem egy 18-19 éves kapusról van szó, hanem 27 éves hálóőrről. Nagyon érdekes sztori, és utána onnantól kezdve, hogy a negyedik meccsen már ő védett, a hátralévő három mérkőzést meg tudta nyerni. A Carolina az utolsó mérkőzésen ugye gólt sem kaptak. Nyilván azért mondjuk a hatodik meccs az már ugye speciálisabb műfaj, amikor az egyik csapat már ugye az abszolút az életért küzd, a másik meg megnyerheti a meccset. Ritkán fordul elő, hogy egyébként nullás meccsel érjen véget egy Stanley Kupa döntő. Van azért rá példa az elmúlt évtizedekből. De hát a Carolina tényleg nagyon meggyőző volt, és nem csak ebben a szezonban, hanem azért idevetjük azt is, hogy az előző két évben is ők már főcsoport döntőig jutottak keleten, mint kétszer a későbbi bajnok Floridától kaptak ki. Ugye Florida, azt már említettük ebben a műsorban, korábbi hetekben most be sem tudott jutni a rájátszásba. A Carolina előtt mondjuk így, hogy megnyílt az út, és ezen végig is mentek.
5: Hogyha már így focis párhuzamokkal kezdtünk, akkor most miközben beszéltél, eszembe jutott még egy, ott ehhez a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőhez kell visszamennünk, ahol az Arsenal 2006 után jutott be ismét a döntőbe, 20 év elteltével, és akkor arról beszéltek, hogy ez egyfajta útnak egy állomása volt, azt a döntőt elveszítették, és most ismét eljutottak oda, hogy megkoronázzák a saját teljesítményüket, ami bajnoki címmel ért véget ugye az angol bajnokságban, és így picit most is ez jutott eszembe, hogy említett az, hogy azért itt már az előző években is voltak sikerek, de az, hogy 20 év után most jutottak el újra a Stanley Kupa döntőjébe és megnyerték, ez egyfajta ilyen korszakos teljesítmény, vagy esetleg egy ilyen korszaknak a megkoronázása, amire akár hosszú évekig emlékezhetnek, és esetleg nem is biztos, hogy mondjuk visszatér?
4: Hát, ugye, régóta épül azért az a Carolina csapata, tehát itt azért meghatározó játékosok már elég régóta ott vannak, meghatározó fiatal játékosai is vannak a Carolinának, meg hát természetesen veteránok is. És itt mindenképpen szerintem említsük meg Jordan Starrt, ugye ennek a mostani csapatnak a kapitányát, aki 17 év különbség. Tehát ugye a Carolina 20 év különbséggel tudott Stanley Kupát nyerni. Hozzáteszem, sok más klub egyébként aláírná azt, hogy csak 20 évet kell ilyen várni a következő Stanley Kupára. De Jordan Starr 2009-ben még a Pittsburgh-el nyert, és most 17 év elteltével tudott ismét, ráadásul csapatkapitányként ünnepelni. Ez a legnagyobb különbség egy játékos életében, tehát eddig talán 16 esztendő volt a legnagyobb Chris Kelios-nak telt el 16 év két kupa győzelme között, most Jordan Stahl, és hát 37 éves elmúlt a csapatkapitány, és a döntő első 5 mérkőzésén mindegyiken betalált, volt 6 gólja. Az egész döntőben a korongbedobások 68%-át elhozta, elképesztő teljesítmény, mindezt egy olyan játékostól, akinek mondjuk nem a góllövés az első számú feladata, tehát egy 20 gólos szezonja volt, egyébként jó pár év elteltével tudott ismét 20 gólos szezont produkálni, 12 pontja volt azt hiszem a döntőig a rájátszásban, és akkor erre rá

0: játékos fejlesztésben vett részt, 7 évig volt másodedző, és ugye 8 éve ő a vezetőedző. Tehát azért látszik ez a folytonosság, meg ez a szisztematikus építkezés, ebben is megmutatkozik, és hát ezért ez nagyon ritka, hogy valaki csapatkapitányként, meg vezetőedzőként is ugyanazzal a klubbal, ugyanazzal a franchise-zal tudjon NHL-t nyerni, mert Brendan Moore mindössze egyébként a negyedik ilyen az NHL történetében. De hát ha már itt az építkezés, meg a csapat, például akkor meg lehet említeni Taylor Hallt is, aki ugye 2010-ben volt a draft első választottja, és akinek hát 16 év kellett ahhoz, hogy meg tudja nyerni a Stanley Cupát. Ugye az 1-per-1-eseket mindig egy ilyen hát némi bűvelet övezi, tényleg ők a legjobbak között is a legjobbak. Néha a történelemben bizonyította, hogy talán nem ők voltak az adott évjárat legjobbjai, de azért a legtöbb esetben azt látjuk, hogy tényleg ők akár korszakos egyéniségek is lehetnek. Taylor Hall a 7. csapatában játszik már itt Carolinában. Tehát egy ilyen vándor életet. Valahogy sehol nem találta meg talán igazán a helyét, vagy nem tartósan, mert mondjuk a New Jersey-ben volt a liga alapszakaszának legértékesebb játékosa. Na lényeg, hogy mert mint az Isten, ugye Hall ütötte a győztes gólt itt a 6. mérkőzésen, és hogy ő is így azért 34 évesen milyen út után tudott Stanley Cupát nyerni. Szóval nagyon, nagyon összetett a dolog, és tényleg nagyon komoly történetek vannak egyébként. De egy jó finálé volt, tehát azért ehhez kellett egy Vegas is, és bocsánat, azért a Vegasról egy gondolat. Ugye ők az alapszakasz végén, a rájátszás előtt 8 mérkőzéssel váltottak edzőt, mert elkezdett billegni egyébként a helyük, és John Tortorella számos helyen megfordult már, hogy a Stanley Cup a győztes edző, aki az utolsó 8 alapszakasz mérkőzésből 7-et megnyert. Egy vereségük volt, az is egyébként túlórában, és utána ott végig tudtak menni nyugaton, hát a Stanley Cupát most nem tudták elhódítani.
1: És ha már a Vegas, akkor róluk is beszélünk egy picit, nyilván a győztesről szoktak többet, de hogy egy olyan csapatról beszélünk, akiket alig 10 éve hoztak létre egy bővítés részeként, és ehhez képest már a 3. Stanley Kupa döntőiket játszották, amiből egyet el is hoztak. Szóval, ha ilyen szinten nézzük, akkor lehet a Vegasra azt mondani, hogy itt valami történelmi dolog is épülhet szépen lassan, mert hosszú távon úgy tűnik, hogy erre a csapatra nagyon kell figyelni. És a másik, a kicsit ilyen filozofikusabb része a kérdésnek, hogyha ebbe is bele akarunk menni, hogy ez megmutatja azt, hogy a régi nagymúltú franchise-ok mellett azért igenis érdemes bővítésekben és új területek, új csapatok bevonzásában gondolkodni, mert hogy ki tudja, milyen sikertörténetek épülnek néhány év alatt.
0: Hát kezdjük a végéről, ez nehéz, mondjuk azóta, a Vegas óta ugye van két újabb csapat, a Seattle meg a Utah, ott mondjuk nem hozott olyan hát nem kassza sikert, de olyan átütő sikert mondjuk az első szezon, mint ugye a Vegasnak volt, az tényleg egészen elképesztő volt, és ugye akkor nagyon hosszú idő után volt, 2017-18-ban nagyon hosszú idő után volt bővítés az NHL-ben. Emlékszem, ott néztem is, hogy ilyen nagyon különleges, speciális folyamat volt az, hogy az újonnan belépő franchise a már meglévő franchise-októl hogyan és milyen módon tud játékosokat szerezni, kiket draftolhatnak, stb. Tehát ahogy összeállt az egész csapat, és akkor a szezon végén elmentek a Stanley Cup-a döntőig, amit egyébként nem nyertek meg. Ott 4-1-re a Washington bizonyult jobbnak, de ugye aztán 2023-ban meg tudták nyerni. Most egyelőre, mondom, az azóta belépő két klubnál azért ezt nem láttuk. Kérdés, hogy meddig lehet terjeszkedni a ligának is, tehát azért azt gondolom, hogy ennek valahol van egy korlátja. Hát a Vegas is igen, azok közé a klubok közé sorolható, akik az elmúlt mondjuk 8-10-8 évnek ugye azért meghatározó, mert sok háromszor annyi említetted ott voltak a döntőbe, vagy mondjuk annak közelében, ugye azért Carolina-nál is mondtam, ugye Florida megnyerte kétszer, a Tampa egymás után háromszor játszott döntőt, ott van ugye a Colorado, amely szintén bajnok tudott lenni ebben az időszakban, most is ugye főcsoport döntőig tudott menetelni, szóval, hogy most az látszik, hogy vannak eléggé meghatározó franchise-ok, most valahogy talán kisebb a fluktuáció, de hát ugye erről szól, hogy ez az egész draft, meg játékos bőrze dolog, hogy ezek hosszú távon majd kiegyenlítődnek, és akkor mindig jönnek újabb csapatok. Mondom, az egyébként a Vegasnál így szerintem egy nagyon nagy sztori lett volna, hogyha Tortorella, aki tényleg egy nagyon legendás figura, egy speciális, egy különleges karakter az egész ligában, így, hogy beugrik az alapszakasz tényleg legvégén, így egyébként győzelemig tudta volna vinni a csapatot. Jó pofa volt egyébként az 5. mérkőzés után, ugye az Carolinában volt, megnyerte a Carolina 3-2-re, mentek a párharcban, és akkor Tortorella azt nyilatkozta a meccs után, hogy ő itt hagyja az utcait, mert jönnek vissza a hetedik meccsre.

0: és ő haza se viszi a cuccait, majd most visszamegyünk közé, Vegasba, nyerünk, jövünk hetedik meccs, játszunk egyet a Stanley kupáért, és akkor a Carolina Hurricanes a valamelyik közösségi média platformon a Stanley kupa megnyerése után hát azt posztolta, hogy erre a megjegyzésre, hogy majd küldjük a Tortorella ruháit, lehet, hogy egy pár napot igénybe vesz, mire fel tudjuk adni a postára, de ne aggódjon, majd megkapja. Szóval, hogy azért a trash talk, mondjuk így az ilyen formán is jelen volt, de szerintem ez egy jó pofa történet. No, szerintem még jégkoronggal folytassuk, de már
1: csak kocsázunk hazai jégre.
0: A hazai jégre, igen, mert hogy a jövő évi átcsoportos világbajnokságon megvan a csoport besorolás, Kazaksztán, a feljutó két csapat, ugye a divízió 1/A csoportból, ugye Kazaksztán és Ukrajna, mi Kazaksztánt kaptuk, és így majd a Düsseldorfi csoportban leszünk, ugye a németországi világbajnokságon Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és Kazaksztán lesznek az ellenfeleink.
1: Igen, és ugye a németekkel azonos csoportban lettünk volna, de a házigazdák úgy döntöttek, hogy kihasználják az egy csere lehetőségüket, és magukat cserélik ki Szlovákiával, így Szlovákia került hozzánk, a németek megmentek az A-jelű csoportba. Mit gondolsz erről a beosztásról? Itt azért Kazaksztán nyilván egy olyan dolog, amihez lehetnek olyan emlékeink, ami a magyar jégkorong sportban nem rossz, de hogy azért nagyjából hasonlónak tűnik az erőssége ennek a csoportnak, mint a tavalyi, vagy a mostani volt, de hogy itt azért vannak, tehát a Kanada, Egyesült Államok, Szlovákia, az elég erős hármasnak tűnik például, de itt sokáig lehetne szemezni a csapatokat. Itt, és ugye beszéltünk a lépcsőfokokról, ezzel kötném át a kérdést, hogy ugye az egy győzelem már megvan, a bennmaradás kiharcolása már több ízben megvolt, hogy most szép lassan, ha előre akarunk lépni, akkor az lehet az előrelépés, hogy mondjuk legyen egy hosszabbításos vereségünk, vagy egy hosszabbításos győzelmünk a bennmaradás mellett. Egy ilyen csoportban ez mennyire lehet nagy kihívás?
0: Hát mindenképpen az, hogy ebben a csoportban minden kihívás, ugye kígyó elv alapján rendezik a csoportokat, tehát itt nem gömbből húzzák ki a golyókat, hanem ugye itt a világranglista helyezés alapján, és ugye ahogy említetted, a németek a házigazdának van lehetősége megválasztani, melyik csoportban játszik, ők úgy gondolták, hogy átmennek a másikba, úgyhogy már az idei VB két döntősével Finnországgal és Svájccal is megmérkőznek. Hát Kazaksztán biztos, hogy fűtve lesz a revans Svájctól, mert ugye mi küldtük le őket a divízió 1-be, ami az azért nem feltétlenül vannak hozzászokva. De hát ugye megnézed itt az ellenfeleinket, ugye ilyen párokat látni, ugye Kanada, Egyesült Államok, most amíg kérdezted, de pont azon gondolkoztam, hogy volt-e már olyan átcsoportos világbajnokságunk, ahol a kanadaiakkal, meg az Egyesült Államokkal is játszottunk, most nem vagyok benne biztos, hogy volt ilyen. Aztán ott van ugye Csehország és Szlovákia. Tehát ugye az is egy ilyen hasonló páros, hát bivaj erős nyilván mindkettő, nyilván nekünk nem ezeken a mérkőzéseken lesz esélyünk, és aztán ugye ott van Dánia és Norvégia. A norvégok ugye most nagyon jó VB-t mentek, Dániáról elég annyit elmondani, hogy most meglett a második és a harmadik Stanley Cup-a győztesük is, ugye Andersen és Nikolaj Ehlers személyében, ráadásul ennek a csapatnak két meghatározó játékosa volt, mármint a Carolinának Ehlers, illetve Andersen. Andersen azzal együtt, hogy most végül is nem ő fejezte be a döntőt, ugye a kapus. Szóval hát itt a kazak meccsen fog azt gondolom eldőlni, mert a többieket nagyon nehéz lesz akár csak
1: megszorongatni,
0: és hát majd meglátjuk, 2027. május 14-e és 30-a között, tehát majd Düsseldorfban szerepel a magyar labdarúgó válogatott, magyar jégkorong válogatott itt a labdarúgó VB és Egyesült Államok miatt már.
1: Sokat kicsit adnánk, ha egy labdarúgó világbajnokságon is ott lenne a magyar válogatott.
0: Igen, itt túl sok analógiával éltünk már a labdarúgás miatt, úgyhogy valószínűleg azért ez a nyelvoltás. Folytassuk akkor tenisszel, ott is azért sok minden történt. Mit szólsz egyelőre a magyarok eddigi szerepléséhez? Ugye véget ért nemrég a csalakos szezon, füves tornákon azért most már az éljátékosaink bemutatkoztak, van akinek mondjuk volt is komoly győzelme, azt gondolom, hogy Fucsovics Marcinak mindenképpen pozitív az, hogy az első mérkőzése az győzelem lett, ugye Hurkacot tudta legyőzni három játszmában, Hertogenbosch-ban, és aztán Ozsiali Essim ellen egy kétszettes mérkőzésben szenvedett vereséget, ma pedig ugye már Londonban Brandon Nakashima ellen játszott, és hát sajnos alul maradt két játszmában, de egyébként volt egy nagyon szép pontja, ami a ATP hivatalos honlapján is most egyelőre címlapon van.
1: Igen, alapvetően azért azt hozzá kell tenni, hogy a magyaroknak nem a füves borítás az erősségük, Itt Fucsovics Márton talán kivételnek számít, aki ugye junior wimbledoni bajnok volt annak idején, jó néhány évvel ezelőtt, és a legjobb Grand Slam szereplése is a wimbledoni negyeddöntős helyezés, de mindig kiemeljük vele kapcsolatban, hogy azért már az idősebb játékosok közé tartozik, és sérülésekkel is küzd, ami ezért fűvel nem egy előnyös dolog, hanem tud nagyot szerválni az ember, és nem jönnek mondjuk a 200 fölötti szervák. Az a Hurkacz elleni győzelem az nagyon szép volt, Ozsiári Asszim ellen is megvolt a tisztes helytállás, és Brandon Nakashima sem számít egy könnyű ellenfélnek, de nyilván ezen a szinten azt gondolom, hogy nincs könnyű ellenfél. Marci esetében szerintem ő Wimbledonra fog kihegyezni mindent, mert nyilván az a Grand Slam torna, ott fontos, hogy kijöjjön a lépés, addig meg igazából gyűjtögeti a pontokat, próbálja, igazából annyira sok hét már nincs is hátra a wimbledoni verseny kezdetéig, szóval szép lassan szerintem arra helyezi a fókuszt, nem kell sokat utazni, mert ugye jelenleg is Londonban tartózkodik, ott rendezik ezt az ATP tornát. Ami a többi magyart illeti, a hölgyeknél Gál Fidalmára leszek kíváncsi, mert Wimbledonban neki voltak nagyon-nagyon szép eredményei, és ezt már többször is megmutatta, hogy ő ott jól tud játszani, annak ellenére, hogy sokszor mondjuk úgy ment oda, hogy nem volt előtte sok füves pályás mérkőzése, ami az ő helyzetében kicsit nehezebb, hogy kell majd selejteznie, tehát hogy három mérkőzést meg kell nyerni a főtáblára jutáshoz. Udvardi Panna nagyszerű győzelméről a múlt héten már megemlékeztünk Alexandrova ellen, utána végül kikapott Snigur ellen, három játszmában, ott az esőszünet nem jött neki jól annyira, mert félbeszakadt a mérkőzés, és csak másnap fejezték be, és akkor meg az ukrán tudott élni ezzel a fajta pihenővel, visszajött brékhátrányból, és lezárta a találkozót, és azóta meg a Nottinghami torna selejtezőjében is kikapott, Volinets ellen. Az ő esetében szerintem ezt a füves pályást idént teljes mértékben ki kell élvezni, és megpróbálni néhány új dolgot, mert igazából most legjobb magyarként ilyen jó ranglista pozícióban abszolút úgy állhat hozzá, hogy minden pont, minden megnyert mérkőzés jó, és ami meg nem az, tanulni lehet belőle, mert neki ezért a salak meg a kemény pálya a két főborítása, inkább a salak, de hogy ugye az elmúlt években, amikor mondjuk selejteznie kellett Wimbledonba, akkor nem is nagyon játszott százon kívüli ranglista helyezéssel sok füves tornát, hanem inkább gyűjtött a salakon a pontokat. Tehát ilyen szempontból is játszott felszabadultabban, hogy most ezzel a nagyszerű helyezéssel, amit az elmúlt hónapokban és hetekben összeszedett, nem kell, hogy nyomás legyen rajta. Bondár Annának is szoros mérkőzései voltak, Navarro ellen kapott ki legutóbb a tegnapi nap folyamán döntőjátszmában. Ő is nyert múlt héten, vagy nyert Nottinghamben egy selejtező mérkőzést, aztán szerencsés vesztesként jutott fel a főtáblára. Itt is vannak pozitívumok, de ez a füves pályás időszak azért nem olyan hosszú, hogy igazán messze menő következtetéseket lehessen levonni, és hát Marozsán Fábiánt hagytuk a végére, akinek eddig még nincs győzelme, reméljük, hogy ez ma megváltozik, de hogyha nem, akkor ott lehet, hogy egy-két harangot azért már érdemes lehet megkongatni, még nem vészharangot, csak figyelmeztető harangot.
0: Igen, ma hát adásunk végén elvileg 10 perc múlva kezd egyébként Halléban Kecsmanovics ellen. Érdekesség, hogy ugye pár héttel ezelőtt a Roland Garroson pont tőle kapott ki három játszmában, de ami még különlegesebb, hogy napra pontosan egy évvel ezelőtt is ugyanitt Halléban ugyanígy egymás ellen játszottak, akkor egyébként 6-7, 6-4, 6-4 arányban Fábián tudott győzni, hát egy hasonló eredményt most is elfogadnánk, mert hogy ahogy te is utaltál rá, Bálint, ugye hát az előző 10 mérkőzéséből mindössze 3-at nyert meg Fábián, sorozatban 4 vereségnél jár, korábban ebben a szezonban már volt egy ilyen negatív szériája, de most direkt visszanéztem, hogy a túron volt-e már olyan, hogy egymás követő 5 mérkőzésen vereséget szenvedett, nem volt ilyen, reméljük nem is lesz, vagy legalábbis nem most legyen. Ugye ő az előző tornáján Stuttgartban egy selejtezőből érkezett szerencsés vesztes belga fiútól kapott ki két játszmában.
1: Igen, és reméljük, hogy ez a sorozat ma megszakad. Marozsán részéről itt csak bízni lehet abban, hogy összeszedi magát, de nyilván nem vagyunk jövőben látóak, szóval ezt a mérkőzést nem tudjuk megbeszélni. Voltak viszont nagy visszatérők az elmúlt hetekben. Serena Williams múlt heti visszatérését már beharangoztuk, akkor még a mérkőzés előtt álltunk, és aztán megnyerték az első találkozójukat Embokóval. Sajnos aztán a kanadai másnap megsérült a saját egyéni mérkőzés alatt, így a folytatásra már nem tudtak kiállni, de egyrészt nagyon biztató volt látni a játékát Serena Williamsnek, másrészt meg hozok egy friss hírt, amit nagyjából 10-15 perccel ezelőtt hoztak nyilvánosságra, hogy Wimbledonba a nevezésekkel kapcsolatban szabadkártyákat osztottak, és egyrészt Kvalinska megkapta a szabadkártyát, ugye a lengyel Roland Garros döntős, és a Williams testvérek elindulnak párosban, ami egyrészt hatalmas dolog, és nagyon izgalmas, de maga ez a tény, hogy ugye valószínűleg az volt a terv, hogy Mbokóval szeretett volna indulni Wimbledonban is, viszont a kanadai úgy megsérült, hogy az egész fűvespályás szezont ki kell hagynia, és gondolom a testvérével megbeszélték, hogy mivel mind a ketten szeretnek még párost játszani, szemmel láthatólag ezért összeállnak. Vannak érdekes nevek egyébként a páros ranglistán, vagy a páros nevezők között, a férfiaknál mondjuk Nick Kyrgios és Alexander Bublik, szóval...
0: Az nem lesz showmentes.
1: Ja, igen, tehát hogy itt azért ez a wimbledoni páros torna azért olyan izgalmasnak ígérkezik, amire előzetesen mondjuk 2-3 hónappal ezelőtt nem lehetett volna számítani.
0: Most ha jól emlékszem, akkor egyébként a Williams testvérek vagy 12 vagy 14 Grand Slam tornát nyertek párosban, és egy döntőt sem veszítettek el, tehát ebben a műfajban azért egészen elképesztő, amit ők tudnak. Egyébként rád milyen benyomással volt szerint a Williams visszatérő mérkőzése? Hát ugye produkált 181 km/h szervát, elképesztő röptéket, tehát azért látszott, hogy az ütései azok úgy erejetejében vannak. Nyilván egy párosnál azért más mozgások kellnek, mint mondjuk egyéniben, mert ugye mindenki ezt veszegeti, hogy hát, ha esetleg egyéniben is játszik majd, de hát, hogy mondjam, tehát látszott, hogy ő ezt abszolút komolyan veszi, tehát nem ilyen buliból jött ő vissza, hanem nagyon komolyan vette egyébként Mbokó oldalán, nagyon jól is kezdtek az első három játékot, mind megnyerték, aztán ugye két játszmában tudtak győzni, de hát tényleg olyan szervál, meg olyan erős ütései voltak, ami azért női szinten kiemelkednek.
1: Igen, és hogyha már itt Grand Slam győzelmek, akkor a legutóbbi GS győzelmet egymás oldalán éppen Wimbledonban szerezték 2016-ban, és a döntőben Babos Timit és Svedovát győzték ugye le, tehát ilyen szempontból magyar érintettsége is van ennek a mérkőzésnek, és ez egy keretes szerkezet lehetne, hogyha itt 10 év után megint nyerni tudnának, de válaszolva a kérdésedre, fantasztikus volt egyébként látni. Nyilván nagy várakozás előzte meg az ő visszatérését. Múlt héten említetted, hogy akkor már a női szövetségnek az oldala teljes mértékben Serena Williams-től volt hangos, minden egyes cikkben nagyjából megjelent a neve, a főoldalon mással csak eredményközlés szintjén lehetett találkozni, és nagyon jó volt a mozgása. Látszott rajta, hogy élvezi a játékot, tudott örülni a pontoknak, nem olyan volt, mint aki csak jó, visszajövök, begyűjtöm a pénzdíjakat, hanem úgy látszott a tűz, amiért azt gondolja az ember, hogy valaki sportolni kezd, és így sokszor egy-egy ilyen nagyütésnél az járt a fejembe, hogy amúgy egy egyéni mérkőzésen is megnézném. Tehát, hogy látva azt, hogy nyilván lehet más lenne fizikailag, nem biztos, hogy két órán keresztül bírná, de azért úgy az emberbe felmerül az, hogy mondjuk nem is feltétlen egy torna erejéig, nem egy Grand Slam tornán, de hogy úgy egy mérkőzéssel megnézné szívesen, hogy mire képes Serena Williams egyéniben, mert az, amit párosban nyújtott, biztató volt. Tehát voltak már sokkal rosszabbul kinéző visszatérések is. Itt az, ahogy a második játszmát például megnyerték 6-2-re, nagyon sima volt. Tehát nem tudom, mennyit gyakoroltak előtte, de azért Mbokó pályafutásából, meg sűrű naptárjából kiindulva itt nem gondolom, hogy nagyon sokat tudtak volna együtt edzeni. Ehhez képest összeszokottak voltak. Nyilván néhány helyen érződött az, hogy nem játszanak egymás oldalán évek óta, de ilyen szempontból is lesz izgalmas a Williams testvérek közös párosozása Wimbledonban, mert ők már játszottak le annyi mérkőzést egymás oldalán, hogy nem lesz abból probléma, hogy ne ismernék azt, hogy mit szeretne a másik az adott pillanatban.
0: Hát adásunk utolsó két percben egy másik amerikai duóra fókuszáljunk még, mert a Ben Shelton és Taylor Fritz játszották a stuttgarti férfi döntőt, amelyet Shelton nyert meg 6-4-2-6-6-4 arányban, ez most már Dallas után a második egymás elleni döntőjük volt, mind a kettőt Shelton nyerte, érdekesség, hogy Shelton mind a négy mérkőzését három játszmában tudta megnyerni Stuttgartban, és az első három találkozón egyébként szett hátrányból kellett, hogy fordítson. Na, hogy egy nagyon érdekes döntő volt, 11-ből 9 bréklabdát kellett hárítson Shelton, és egyébként összességében jobb számai voltak Fritznek, több pontot nyert, jobban szervált, szórta az ászakat szokásához híven, de valahogy a végén Shelton bírta jobban, és most már a harmadik tornagyőzelme, 16 év után, ha már ebben az adásban azért sok ilyen történelmi kontextust tettünk, akkor 16 év után fordul elő, hogy amerikai játékos három különböző borításon tudjon egy adott szezonban tornát nyerni, ATP tornát.
1: Igen, és Shelton is, bár mindegyik mérkőzésén vesztett játszmát itt Stuttgartban, de összességében rá is elmondható az a fajta fejlődés, hogy így az elmúlt években egyre jobban mutatta meg magát ezen a borításon, és tavaly Wimbledonban ugye negyeddöntős volt, és az odáig vezető úton többek között Vucevic Marcit is legyőzte, és aztán meg a negyeddöntőben Sinner ellen kapott ki, de úgyhogy mind a három játszma szoros volt. Szóval itt is azért lehet abba gondolkodni, hogy Alcaraz hiányában, ami a Garros előtt igaz volt, hogy valakinek biztosan megnyílik a döntőig vezető út, ez itt is elmondható, és Zverev kapcsán még a Garroson abszolút esélyesnek számított, hogy döntőbe jusson, itt ez nem áll fönt, de Shelton, hogyha így folytatja, és még mondjuk az adogatásokat is stabilabban mellé teszi, akkor szerintem rá is érdemes lesz majd odafigyelni, és a következő mérkőzése meg Nick Kyrgios ellen lesz, ami meg szintén egy show műsornak azért beleillik, mert Shelton is a lazább figurák közé tartozik. Szóval Sheltonnak ez a szezon egy kicsit magasabb szintre törést jelent. Eddig is azért ott volt a legjobb 20-ban, de most már ott van a legjobb 5-ben, és ki tudja, lehet a következő hetekben ezt még tovább folytatja.
0: Mi viszont az utolsó utáni pillanatban vagyunk már, ami az adásidőnket illeti. Ennyi fért már a Fonák és Tenyeres magazin műsorba. Jelentkezünk majd jövő héten is. Viszont hallásra, további jó rádiózást.
1: Viszont hallásra.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad, június 19-től minden pénteken, 22 óra 55 perckor, a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Csema Rodriguez távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Sokba került eddig az Orbán kormány riogatása a menekültekkel. Fokozatosan visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
6: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, amely 2023-ban és tavaly egyaránt a 8. helyen végzett a világbajnokságon. Az Európa-bajnokságon 2024-ben története legjobb eredményét elérve 5., idén pedig 10. lett. 2 évvel ezelőtt kijutott a párizsi olimpiára, amelynek 10. zárt. Ez év májusában azonban az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt. Így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddig legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Az afrikai együttesben kezdőként lépett pályára Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, aki 61 percet töltött a pályán. A korábban a Fehérvárban játszó Stopira a kispadon elnézte végig a mérkőzést. Szintén a H-csoportban Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben, ugyanebben a négyesben 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewoodban. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Franciaország Szenegállal, éjféltől Irak-Norvégiával mérkőzik. Holnap hajnali 3 órától az Argentína-Algéria, reggel 6 órától az Ausztria-Jordánia találkozót rendezik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is közvetíti.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: A Magyar Helsinki Bizottság szerint sokba kerül az országnak az Orbán kormány migránshozós öröksége. A jogvédő szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. A szervezet közleménye szerint a Magyarországra kiszabott napi 1 millió euró uniós bírságoka, a menekültügyi rendszer és a szigorú határellenőrzés teljes hiánya volt. Idén is Mészáros Lőrinc áll a leggazdagabb magyarok százas listájának élén. A második Csányi Sándor, az OTP elnöke, a harmadik pedig a gépgyártásban érdekelt Felcsúti Zsolt. Mészáros Lőrinc 1604 milliárd forinttal rendelkezik, de 13%-os vagyongyarapodása elmarad a tavalyi 50%-tól. A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor. A 100 leggazdagabb közébe került 4 új név is, köztük az ingatlan.com alapítója Mészáros Dávid, valamint az OTP top menedzsere Wolf László. Tavaly jelentősen nőtt a külföldi vendégéjszakák száma, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványából. A KSH főosztályvezetője elmondta, hogy nem csak több külföldi vendég érkezett Magyarországra, de hosszabb időt is töltöttek el és többet költöttek, főleg Budapesten, Siófokon és Hajdúszoboszlón. Németh Eszter hozzátette, hogy a belföldi turisták száma csökkent tavaly, de aki utazott, az többször és hosszabb időre. A külföldi utakban rövidült a magyar vendégek kint tartózkodásának összesített ideje. A legnépszerűbb úti célok Ausztria, Németország és Olaszország volt.
2: Közlekedés.
6: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögötti torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Valamint az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán burkolatjeleket festenek Kecskemét elkerülő szakaszán. A 73-as kilométernél 4 kilométeres torlódás alakult ki.
2: Időjárás.
6: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Szabadidő, a Nemzeti Sport Rádió közösségi sportmagazinja. Minden kedden 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Szabadidő magazin, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Mai vendégem egy olyan sportoló, aki újra bebizonyította, hogy az emberi teljesítő képesség határa jóval messzebb vannak, mint hinnénk. Legutóbb pályacsúccsal nyerte meg az Ultra Balatont, Magyarország egyik legismertebb és legkeményebb ultrafutó versenyét. A Szabadidő magazin mai vendége Bódis Tamás, szia, köszöntelek!
9: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
8: Valakinek a Balaton egy nyári emlék, neked most egy pályacsúcs. Milyen érzéseid vannak most pár nappal a verseny után?
9: Gyakorlatilag az elsőnek is megnyugodtam, mert egy periódus véget ért. Nagyon sokat készültem erre a versenyre, és egy ilyen kicsit, egy ilyen kis megnyugvás van bennem, és egy ilyen elégedett érzés, hogy sikerült elérni azt a célt, amit kitűztem magam elé. Talán még egy kicsit jobbat is.
8: Pályacsúcsot futni egy különösen nagy dolog. Mikor érezted először verseny közben, hogy ez meg lehet? Mert jól mondjuk el, hogy ez 209 kilométer, te pedig 15 óra 44 perc és 45 másodperc alatt teljesítetted ezt a távot. Ráadásul több mint két órával, ha jól tudom, hamarabb értél célba, mint a második helyezett szlovák Mihály Szula.
9: Közel két órával.
8: És ez olyan 4.30-as kilométereket jelentett körülbelül?
9: 4.31-es kilométerekkel kellett haladni folyamatosan. Azért ez nem annyira egyszerű, hogy mikor éreztem. Én már pályafutásom alatt azért én is buktam el, és tudom, hogy az utolsó pillanatig menni kell, soha nem lehet a zsebbe tenni. Bármikor a végén eleshetek, meghúzódhatok, vagy bármi, akár egy autó előtt, ugye, mivel úton közlekedünk, mi sem bizonyíthatná jobban, hogy egyszer el is estem 70 kilométernél, és majdnem a nyakamon átment a biciklis, de 200 kilométertől talán már nagyon éreztem, hogy ez úgy zsebben van. Ezt előre annyira nem tudja az ember. Van egy cél, egy álom, hogy milyen időt, az én fejemben egy 15 órával kezdődő idő volt, és ennek megfelelően elindul a sportoló, elindultam én is ennek megfelelően, és próbáltam egy egyenletes tempót tartani. És amikor elértem már a 200 kilométerhez, nem volt semmi olyan nagyobb megtorpanásom, akkor úgy már nagyon éreztem, hogy meg lesz. De addig nem akartam elbízni magam.
8: De ezt abszolút célnak tűzted ki, hogy most pályacsúccsal szeretnéd teljesíteni, mert azért az Ultra Balatont már megnyerted többször. Vagy most milyen céllal mentél neki az idei versenynek?
9: Igen, már háromszor sikerült megnyernem. Abszolút pályacsúccsal egyébként, de 15 óra 59 perc 50 másodpercre lőttem be, vagy a 4.35-ös ezreket, azonban közben egy kicsit fordult, jobban ment, én sem gondoltam, úgyhogy mondom, akkor miért ne toljuk meg egy kicsit jobban a végén, hogy egy kicsit nehezebben megdönthető legyen ez a pályarekord. Valahogy egyébként aki ismer, azt tudja, hogy valamilyen kihívást keresek mindig egy versenybe, és most nem akarok így nagyképűsködni vele, de hogy azért figyelgettünk hátrafelé, és láttam, hogy gyakorlatilag a versenyhelyzet nem alakult ki. Így muszáj volt önmagammal szemben versenyezni. Ezért is sikerült most ez így.
8: Ez érdekes, amit mondasz, melyik nehezebb önmagaddal versenyezni, vagy hogyha azért van egy olyan versenyző mögötted, aki azért tud húzni vagy tolni előre?
9: Amikor önmagammal kell versenyezni, akkor az nyugodtabb, szerintem sokkal könnyebb, mivel hogy ott én döntöm el, hogy akarok magammal, vagy nem akarok, és ha úgy döntök, hogy megállok és elengedem azt az időt, akkor elengedem. Azonban, ha jön mögöttem valaki, mint márciusban volt ugyanegy ilyen balatonfutó versenyem, csak 4 nap alatt kellett futni, ott volt egy külföldi versenyző, ott nagyon-nagyon meghajtott, tehát azért ott más jellegű volt, és így kijelenthetem, hogy nehezebb az, amikor jön valaki, vagy csatázik el, ugyanakkor izgalmasabb az egész, izgalmasabbá teszi a versenyt, és ez sem feltétlen rossz egyébként, mert ezért csináljuk ezt az egészet.
8: Na de hát azt is mondjuk el egyébként, hogy ugye te itt 6 napon belül teljesítettél 2 nagy versenyt, mert ugye a Kassa-Miskolc ultramaratont is megnyerted, az 118 kilométer volt, azt 8 óra 45 perc 57 másodperc alatt futottad le, hogy lehet tényleg egy héten belül 2 ilyen nagy versenyt teljesíteni.
9: Erre mindig azt mondom, hogy edzés. Rengeteget edzek rá. Van, amikor 5-6 órákat futok naponta, tehát ez 2 vagy 3 edzésből tevődik össze, jelen állásban még csak 2-szer megyek ki edzeni. Ezen kívül még azért vannak erősítő edzések, meg hát elsőre nekem sem így volt, azért van egy kőkemény 10 év mögöttem. Ez alatt, ez mondhatom, hogy egy ilyen folyamatos ebbe a futásban eltöltött időt jelentés. Nem nagyon voltak olyan nagy kihagyások benne. Az elmúlt 2 évben talán még 1-2 fokkal magasabbra tudtam emelni, voltak benne kenyai edzőtáborok, tudtam még többet erről az egész futásról tanulni. Ugyanakkor azon dolgoztam ebbe az elmúlt 2 évben, hogy egy olyan frissítést próbálják kitalálni, ami nagyon egyszerű, ami nagyon jól tudja támogatni a testet. Ez nem olyan, hogy most külön alapanyagokat találok ki, csak hogy megfelelő mértékben mikor, mit és mennyit, ezeket egyszerűsítem az egészet, úgyhogy ennek az egésznek az elegye volt ez a futás most. Meg hát van egy fájdalomtűrő képesség, amit el kell bírni. Ebben a sportban nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, és bírjuk a fájdalmat, mert ezek hosszú órákon keresztül ott lesznek, és muszáj menni ennek ellenére is.
8: Mi volt a legnehezebb szakasz számodra, fizikálisan, mentálisan?
9: Tudom, furán hangzik, de annyira nehéz rész nem volt benne. Olyan sima futás lett az egész, de talán a meleggel kellett leginkább megbirkózni. Körülbelül 20 kiló jég ment el a hűtésemre, ezt ugye a kísérőn folyamatosan keverte, volt egy kocsis háttér is, ott bekeverték kulacsokba, és amikor ilyen nagyon meleg volt, akkor folyamatosan próbáltam magam hűteni a fejemet, a nyakamat, sáv volt rajtam. Így nem nagyon tudnék így a szakaszra így lebontani, hogy most megdőltem, vagy bár, inkább a meleggel küzdöttem a 11 és délután 5 órás időközben.
8: Említetted a frissítőket is, na ezt hogy néz ki, ez engem nagyon érdekel, mert látjuk versenyeken, hogy kísérik a futókat mondjuk biciklivel vagy autóval, ugye te is mondtad, téged is kísértek. Mennyi időközönként kell mondjuk magadhoz venni frissítőt? Nyilván gondolom te nem is nagyon állsz meg, minél jobb időt szeretnél, pláne hogyha minél jobb időt szeretnél futni, hogy néz ez ki?
9: Igen, első körben is én nem állok meg. Nagyon sokan, akkor odaérek egy frissítőpontra, akkor mondják, gyere, frissíts valamit, és akkor mutogatjuk, hogy itt a biciklis, itt nekem minden meg van teremtve, innen elveszük, nem nagyon szoktunk a pontokon ezért megállni, még csippantani is próbálok úgy menet közben, megfogom a kis kezét a ott lévő rendezőnek, és akkor ugye oda tartom a csuklómhoz. A frissítés az pedig úgy néz ki, hogy van mellettem, ugye most arról beszélünk, hogy ez egy A-ból B-ből futó verseny, meg van engedve, hogy egy biciklis ott van mellettünk, és folyamatosan előttünk vagy mögöttünk haladjon, azonban annyira mellénk jöhet a biciklis, hogyha valamit szeretnék tőle kérni, akkor vagy ideadja, vagy pedig én elveszem magamnak. A biciklire kettő kosár fel volt erősítve előre és hátulra, a hátsó kosárba volt egy ilyen kis puha falú hűtőláda, ebbe bepakoltuk a különféle italokat, és én amikor szerettem volna onnan valamit, akkor intettem a kezemmel, hogy gyere elém, és akkor kivettem onnan valamit, és visszaraktam. De volt, amikor éppen beraktuk az első kosárba, intettem a kezembe, voltak erre kézjelek, mert azért eljön az a pillanat, amikor az ember nem szívesen beszélget, magyaráz, és akkor egy kézjellel csak intettem, ő folyamatosan figyel, ideadta a kezembe a jeges vizet, és öntöttem. Ezek volt, amikor 5 percenként, volt, amikor 10 percenként. Attól függ, hogy árnyékos részen tudtam futni, nem tudtam. Amikor már így nagyon sütött a nap és fölöttünk volt, akkor nagyon sűrűn ment ez a dolog. Az étkezés pedig főként energiagélekkel történik. Ezek ilyen különféle nagyságú, most 100-as vagy 160-as gélekről beszélünk, izotóniás italokról, sótablettákról, ugyanakkor itt most én ezt máshogy oldottam meg, nem szeretnék úgy nagyon sokat még erről beszélni, de van egy saját frissítési termékünk. Ennek az egyik fő tesztelése volt ez az Ultra Balaton, ami nagyban megsegítette ezt az egészet, hogy ne kelljen annyira szétszórni, hogy 5-10 percenként különféle tablettákat vagy ásványi anyagot próbáljunk a testnek adni. Úgyhogy körülbelül így, ha elfogyott valami a biciklisnél, akkor volt egy autós kísérőnk is, akkor a biciklis oda ment az autóshoz, vagy előre már telefonált, hogy mit készítsen elő, és akkor mindig feltöltöttük a biciklin lévő kosarakat. És akkor így szépen haladtunk, mint a gyorsvonat.
8: Mondtad ugye az étkezést, ilyenkor szilárd táplálékot nem is nagyon tudtok magatokhoz venni, ugye? Tehát csak ezekkel a gélekkel tudjátok pótolni az energiaveszteséget.
9: Én nem nagyon tudok szilárdat tenni. Azért azt kell elképzelni, hogy mondjuk ez egy 200 kilométer, durván 200 ezer becsapódás, 200 ezerszer megmozdul a gyomor, és ugye ez egy gyomor, ami ilyen sokat mozog és lötyög, ott azért a felszívódás, a gyomor, a bél működés az már nem olyan egyszerű, tehát pont ez, amit mindig is mondok, és hogyha valaki megkérdezi, hogy a gyomorra nagyon vigyázni kell menet közben, mert ha az leáll és nem jól működik, akkor nem jó az energiafelszívódás, és akkor lassulni fog a test, problémák fognak keletkezni, hogy inkább ilyen gélálakú és folyékony állagú szénhidrátot szoktunk bevinni. Legalábbis én.
8: Igen, és sok futónál látjuk, hogy mondjuk rosszul is lesznek verseny közben, igen, vagy, igen. Vagy mondjuk utána is. És mondjuk verseny előtt mit teszel, vagy milyen táplálékot viszel be? Ugye, ha jól tudom, pénteken reggel indultatok 7-kor Balatonfüredről, ilyenkor verseny előtt mit tudsz fogyasztani?
9: Hát ugye próbálok mindig egy nappal leérkezni a verseny helyszínére. Ilyenkor inkább ilyen tésztafélét szoktam enni, azokat sem úgy, hogy egyszerre sokat, hanem mondjuk 2-3 adagokba elosztva, pont ezért, hogy a gyomromra vigyázzak, és próbálom nem nagyon későre kitolni az étkezést, az utolsó vacsorát, mert akkor nem lesz olyan jó pihentető az alvásom, ugye ez a másik legfontosabb, hogy a verseny megelőzően tudjak nagyon jót pihenni, úgyhogy inkább ilyen tésztafélét szoktam verseny előtt fogyasztani.
8: Te a betonon való futással hogy állsz? Mert itt is azért nyilván elég hosszú szakaszt kellett betonon megtenni. Nagyon sok sportorvos óvaint egyébként a betonon való futástól. Nem tudom, te hogy állsz ezzel? Volt-e bármilyen tért problémád esetleg, vagy fizikális problémád, vagy van mondjuk akár olyan futócipőd, vagy eszközeid, amivel azért ezt tudod picit tompítani?
9: Gyakorlatilag nincs speciális a futócipőm, mint az összes többi futónál, akit látunk, akár Margit-szigeten vagy bárhol. Én is ugyanazokat a cipőket használom. Van egy márka persze, amihez ragaszkodok, vagy bevált, de nekem itt is inkább az a legfontosabb, hogy amikor beledugom a lábam, akkor az kényelmes legyen. Ne törje sehol a lábamat. Az, hogy betonon való futás, én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a technikán, hogy teszem le a lábam, hogy rugaszkodok el, mennyire dőlök bele a futásba, mennyire csapom oda az aszfalthoz. És ha valaki ezt jól tudja csinálni és foglalkozik vele, akkor ennek a sérülésnek a feszélyét csökkenti. Nekem soha nem volt problémám a térdemmel. Volt már a lábommal probléma többször, eleinte, amikor elkezdtem az egészet, vagy éppen nagyobb távokra váltottam, de akkor soha nem a térdem, vagy az adott helyen volt a probléma, hanem inkább a derekamból sugárzott a combomba, vagy valami ilyesmi. De ezt is lehet kezelni erősítésekkel, úgyhogy... Ja, és akkor vizsgálták ugye a térdemet, ott pedig megállapították, hogy tök jó ott minden, tehát hogy nincs nagy kopás, sőt, semmilyen kopás nem látható, nem is mondanák meg ebből a vizsgálatokból, hogy én futok, vagy hogy ilyen mennyiségben, vagy mértékben. És azért 7-8 ezer kilométert évente lefutok.
8: Azt, hogy milyen technikával futsz, azt mennyire figyelted korábban, vagy ezt beállítottátok, mert ugye vannak olyan helyszínek, ahol csinálnak ilyen futóelemzéseket, akár mondjuk tényleg a boka tért mennyire van terhelve, vagy hogy csapod oda mondjuk tényleg a lábadat az adott talajhoz. És sok ember azt hiszi, hogy a futás az olyan egyszerű, hogy elindulsz. Csak hogyha valaki tényleg azért nem jó technikával fut, vagy nem a megfelelő módon, akkor azért tud sérüléseket okozni. Te erre mennyire figyeltél? Mert hogyha ilyen hosszú távokat futsz, azt gondolom, hogy azért fontos a jó futó technika.
9: Igen, amikor én belecsaptam ugye 2018-ben ebbe az egészbe, hogy elhatároztam, hogy akkor most egy magas szinten fogom ezt az egészet űzni, akkor az elején nagyon figyeltem erre, de valamilyen szinten szerencsém is volt, mert a gyerekkorból szerintem én áthoztam. Ha megfigyeljük a kisgyerekeket, akik így még a játszótéren futnak, akkor nekik van egy ilyen tökéletes mozgásuk. Őnekik nincs ez, hogy sarkasan, meg nem jól engednek, ők egyből jól csinálják. És ha ők elkezdenek menni atlétizálni, és átvizik felnőtt korba, akkor általában őnáluk ezzel nem kell olyan mértékben foglalkozni. És valahogy én is áthoztam a gyerekkorból ezt az egészet, hogy középiskolába is futottam, de igazából mindig szerettem futni, és valahogy nem volt az, hogy most én évtizedig megállok, és akkor nem futok. Szerintem azoknál a felnőtt embereknél van probléma, akik mondjuk leálltak középiskolába, és akkor kimaradt egy 10-15 év vagy 20 év, és akkor azt mondom, hogy most elkezdek futni. Ott teljesen ez kiesett. Kiesett ez a könnyed mozgás, ez a gyerekkorból beidegződött tökéletes talajfogás. Ezt lehet tanulni, vannak ezekre gyakorlatok, csak kitartó munkával lehet elsajátítani, egy automatizált folyamatot kell elérni, hogy te ezt automatikusan tud csinálni, és minél hosszabbakat futsz, annál inkább szükség van arra, hogy ezeket jól csináld, mert energiatakarékosan kell futni, és minél inkább energiatakarékosan tudsz futni, annál alacsonyabb lesz a pulzusod, annál könnyedébb, annál kevesebb sérülés fogsz majd elszenvedni. Úgyhogy valahogy én így tudnám magam lehinni ezzel kapcsolatban, hogy hoztam is, de gyakoroltam is.
8: Mit jelent az pontosan, hogy energiatakarékosan futni? Ez egy nagyon érdekes kifejezés.
9: Hát igazából képzeljük el, hogy szoktam elmesélni, hogy képzeljük el, hogy van egy óriás nagy gömb, meg egy óriás dobókocka. És ott állsz mögötte, elkezded a gömböt görgetni, vagy elkezded a dobókockát görgetni. És lehet, hogy mind a kettőt egy sebességgel el tudod görgetni, mert nagyon erős vagy, ugyanakkor, amikor a dobókockát görgeted, akkor ugye több energiára van szükséged, és hamarabb el fogsz fogyni. Míg a gömbnél sokkal tovább fogod tudni görgetni, és kevésbé fog téged megterhelni. Ugyanez a tested, meg a technika. Hogyha jó a technikád, akkor valószínű, hogy kevesebb energiával tovább tudod a testedet szállítani.
8: Azt szokták mondani, hogy az ilyen hosszabb távok, azok abszolút fejben dőlnek el. Nem tudom, te hogy látod ezt? Mennyire dől el tényleg ez fejben, vagy mondjuk mennyire kell hozzá a fizikális oldal?
9: Mind a kettő nagyon kell, szerintem a fizikális, meg a fejben is. Én abszolút az ember vagyok, amikor így meditatív állapotba kerülök, akkor nem szeretem, amikor odajönnek így kamerázni, kérdezősködni, vagy bármi, mert én valahol kilépek olyankor a testemből, ott hagyom is, és próbálok valamit megélni, vagy valahogy elfoglalni magam, vagy látni, hogy fogok célba érkezni. Ha még nagyon messze van a cél, akkor egy másik versenyre, hogy ott is nehéz volt, akkor is megcsináltam, vagy bármilyen, ami segít abban a nehéz pillanatban, mert azért egy ilyen hosszú távnál, és nem csak az Ultra Balatonnál, ott van, hogy 5-6-7 órán keresztül is nehéz, és süt a nap, és fáj valami. Ugyanakkor nem elég mentálisan jó lenni, mert ha valaki nem készül fel, és nincsenek rendben az izomzatok, akkor a test az nem fogja elbírni ezt a mérhetetlen becsapódást. Ugye most arról beszélünk, hogy a testet folyamatosan oda csapjuk a talajhoz, és ott valaminek ezt az egészet el kell nyelnie, bírnia kell, tartani kell a csípőt, méhátizmok, hasizmok, comb, vádli, lazának kell lenni, és ha a test nincs megfelelően karbantartva és felkészítve, akkor valamikor el fog fogyni, és meg fog állni, mert nem lehet a végzetekig egy egy gyenge testet vinni.
8: Ha jelentkezik a fájdalom, te azon hogy lendülsz át mentálisan?
9: Hát, mint ahogy az előbb is mondtam, valamilyen mentális dologgal szoktam átmenni rajta, de nagyon sokan azt mondják kívülről, hogy Tomi, te nagyon sok fájdalmat elbírsz. Szerintem így a mindennapi életben is azért vannak olyan dolgok, vagy olyan munkafolyamatok, amit meg kell oldani, vagy addig nem fekszek le, és szerintem én ezt már így kialakítottam a mindennapi életemben is, hogy bírni kell a fájdalmat, és valahogy ezt a sportba át tudtam vinni. De tényleg, ha itt ezt a részét meg kéne magyarázni, akkor fejben dől át, és fejben kell erősnek lenni, hogy átvészeljük.
8: És mondjuk 15 órán keresztül, nem tudom, tehát szoktál zenét hallgatni verseny közben, vagy podcastot, vagy bármit, sokan ugye ezzel ütik el az időt. Mentálisan hogy kezeled ezt a 15 órát?
9: Egyébként szoktam zenét hallgatni, edzés közben nagyon ritkán fülhallgatóval szoktam, de nagyon hamar elkezd idegesíteni, meg nyomni a fülemet. Tehát inkább, amikor rövidebb egy edzés, vagy nagyon gyors edzés van, és nem tart sokáig, akkor hallgatok zenét. De most a frissítőmmel azt találtuk ki, aki szokott kísérni azért alkalmanként edzésre is, hogy egy ilyen kis hangszólót beteszünk a kosárba, és akkor megy a zene, az tök jó. De azért ott is van egy időszak, most is a Ultrabalatonon ment az edzés egy pár órát, de mondtuk mind a ketten, hogy kapcsoljuk ki, mert már most zavar. Tehát azért eljön az a pillanat, és az elején ment a zene, az első egyharmadba talán, onnantól kezdve semmi nem volt, és annyira jó volt csendben menni az utunkon, úgyhogy ez a zenehallgatás néha jó, néha nem jó, most az elején jól esett, de utána már az is zavaró volt. Szeretem hallani, hogy veszem a levegőt, hogy körülöttem mondjuk valaki oda kiabál, vagy szurkol, és ezeket mind kizárja az ember.
8: Ezt a versenyt hogy építetted fel? Meg volt előre a terv, vagy menet közben azért kellett improvizálni és változtatni apró dolgokon?
9: Tudom, hogy furán hangzik, de valahogy ez úgy cson nélkül lejött, hogy megbeszéltük, hogy milyen tempót szeretnék, és ha megnézzük ugye a platformon, ahol ezt az egészet lehetett követni, akkor nem az, hogy elindultunk mondjuk 4.35 körül, meg 4.30-es tempóba, és akkor voltak ilyen nagy meghalások, hanem hogy így ilyen negatív splitbe sikerült az egész, hogy a második 100 kilométer az még gyorsabb lett, mint az első. Ilyet még én sem csináltam soha, mióta az eszemet tudom, de azon belül is az utolsó 10, az még ilyen 4-10, 4-12-es iramok, aki fut azért, kérdeztem az elején is, az tudja, hogy az önmagában is úgymond elég jónak számít, de hogy még ott is maradt az egészbe. Az egésznek a felépítése nem voltak olyan különféle nagy, hogy mondjam, ilyen tervek. Én mindig egy 24 órás futáshoz szoktam így igazítani az egészet. Én az Ultra Balatont annak ellenére, hogy vannak benne szintek, nem tartom egy nagyon szintes versenynek. Én inkább egy 24 órás versenyhez szoktam viszonyítani, és akkor valahogy abból indulok ki, hogyha most 210 km vagy 209 sikerült így, akkor mit tudhatok 24 óra alatt? És a 24 órához próbáltam belőni, és a 24 órás időnek az én fejemben meglévő célt, azt akartam az Ultra Balatonon lefutni abból egy 200-at. Úgyhogy valami ilyesmi volt.
8: Itt ugye már sötétben is futottatok, de mikor szeretsz jobban futni, nappal vagy sötétben?
9: Hát nappal, sötétben azért.
8: Mik a kihívások a sötétben?
9: Hát az, hogy jelesek. Ugye volt nekem tavasszal egy versenyem, az is egy Balaton kerülő verseny volt, csak 4 nap alatt kellett körbefutni, azt megelőzően 3-szor estem el, ugyanazért, mert sötétbe kellett futni, és ugye a kátyúk, vagy gyökér, kinövések, bármi, nem tudok annyira lazán futni, mert ugye mindig attól rettegek, hogy valamiből belelépek, és többször volt, hogy kiment a bokám. Ott feküdtem az úton sötétbe, felkeltem, hazabicegtem, másnapra jó, egy picit fáj, de azért tudtam edzeni. Ugyanakkor annyira kilazult a bokám, hogy ezen a versenyen is elestem, és összetörtem magam, és pont lefelé futottam. Tehát ezért ez az egyik félelmem, amiért nem szeretek sötétbe futni, meg nem is futok, hogyha annyira nem szükséges.
8: Neked volt bármilyen nagyon-nagyon extrém sérülésed? Ahogy említed, azért vannak esések, ami nyilván ilyen hosszú távokon érthető, de egy nagyon extrém sérülésed volt?
9: Utásból fakadó, hogy elesek, vagy ilyen fizikális, olyan nem volt, de olyan volt, hogy én régen katon voltam, ejtőernyőztem, és akkor úgy jött a gerincemnek elég nagy terhelés volt ezek az ugrások. 74 négyzetméteres ernyővel ugrottunk ki, 300 méterről, és ugye el lehet képzelni, hogy mekkorát ránt az emberen. És ott valamilyen szinten a gerincem, a csigolyámnál, ott történtek sérülések a 4 és 5-ös csigolyánál. És ezért is szükséges nekem az, hogy nagyon sokat erősítsek, mert ez a rengeteg becsapódás következtében ott azért ilyen kis kibolyhosulás következett be, és megnyomta az egyik idegszálat, ebből pedig lebénult az egyik lábam, ez körülbelül 3 éve volt, és akkor egy olyan, hát egy másfél-két hónapot nem tudtam jó formán menni, sem még a boltban sem, de utána egy gyógytornának köszönhetően teljesen felépültem, és azóta mondhatni, hogy tünetmentes ez az egész. Tehát ha lehet mondani, akkor ez az én egyik gyenge pontom, de úgy futásban nem nagyon. Még volt egy Morton neuróma, az egy ilyen jó indulatú daganat, két lábúj között azt kellett kiműteni, de abból is elég hamar ki tudtam jönni.
8: Neked honnan jött a szerelem a futás iránt, hogy mondtad, katona is voltál? Nem tudom, honnan indult ez a, pláne az én ultrafutás, a hosszabb távok?
9: Én gyerekkoromban is szerettem futni. Általános iskolás koromban ilyen kis köpszűs gyerek voltam, de annak ellenére tök jó ment a futás, és azért nyertem versenyeket középiskolában is, és valahogy így elsodródtam mindenfelé az életbe, de azért ez a hobbi futás, ez megmaradt, és én mindig szerettem volna visszatérni, de úgy, hogy azt már tényleg valóban úgymond magas szinten tudjam csinálni, és ez mindig is ott volt valahol a fejemben. És amikor már volt lehetőségem, kicsit több időm volt, akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor elkezdem, de úgy kezdem el, hogy ezt valami nagyon-nagyon magas szintig fogom elvinni. És innentől kezdve nem volt megállás. Ahogy jöttek a sikerek, nagyobb siker, egyre magasabbra néztem, és ez így vitt magával ragadott, azóta pedig ilyen töretlenül egy percig nem gondolok arra, hogy én ebből kiszállnék, vagy más csinálnék.
8: Neked van edződ, vagy minden saját magadnak állítasz a tervet, akár mondjuk étkezést, minden, ami ezzel jár?
9: Igen, minden saját magamnak állítok össze. Régebben volt, még kezdetekkor, de azóta már hát egy 6-7 éve egyedül csinálok mindent.
8: A versenyen való étkezésről már beszéltünk, meg a kiegészítőkről, táplálékkiegészítőkről, frissítőkről, de alapvetően egyébként az étkezésre mennyire figyelsz, mert gondolom azért, hogy vissza kell táplálnod a testedet egy-egy ilyen hosszú táv után is.
9: Egyébként annyira nem táplálom vissza, mert most örülök, hogy egy kicsit leugrott egy pár kiló, nem mintha olyan sok lett volna.
8: Mennyi kilót veszítesz ilyenkor?
9: Hát most egy 4 kiló ment le. De nem is kilóban nézem, hanem amikor látok bizonyos testi jeleket, hogy gyerek hol látszódnak, itt a mellkasomnál, vagy a combomnál, akkor tudom, hogy jó az izomzat, és megmérem, hogy mennyi a különféle értékek, a testzsír, akkor tudom, hogy itt jó, és ilyenkor tudok egy gyorsabbat futni. Hétköznapokban már próbálok nagyon odafigyelni az étkezésre. Az az egésznek a titka, én úgy vélem, és most valamilyen szinten be is igazolódott, ugye főleg a két versenyt egymás után, ugye a regeneráció, tehát milyen gyorsan tudsz felépülni egy ilyen nagy terhelésből. Ugye tudjuk, hogy építő, regeneráló élelmiszerek az egyik kulcsfontosságú szerepe az egésznek, illetve elhagyni azokat az élelmiszereket, amik hátráltatják ezt az egészet. Tehát próbálok ennek megfelelően is csak úgy vásárolni, és csak azt betenni a hűtőbe. De például elmegyek vendégségbe bárhová, akkor nem fogok senkit megsérteni, meg megeszem, meg szeretem, de hogyha magamnak kell ezt előállítani, vagy megvenni, akkor tényleg ezt az építőse generáló élelmiszereket szoktam, és nem a feldolgozott élelmiszereket enni.
8: És hetente mennyit edzel? Meg úgy említetted a regenerációt, mennyi időt szánsz mondjuk pihenésre, alvásra, mert az is fontos a testnek is.
9: Igen, hát a napi két edzés az utóbbi időben megvolt, de van, amikor rámegyek a napi 3 edzésre, és itt mondjuk egy valamilyen erősítő edzés, vagy még biciklizést beiktatok. Ez 5-6 órát azért elvesz a mindennapjaimból, a pihenés pedig, hogy éppen sikerül, de azért próbálom az 8-10 órát pihenni. De van egy kutyám, aki gyakorlatilag minden reggel 5:30-kor költ, hogy adjak neki enni, úgyhogy nagyon az a 5:30-tól már csak úgy van, immellámmal tudok visszafeküdni, pihenni, úgyhogy valahogy nekem ott véget ér, és úgy kell időzítenem, hogy addig én le tudjak feküdni időbe.
8: Van olyan verseny, ami még bakancslista, vagy mondjuk akár időeredmény? Milyen célokat tűztél ki még erre az idei évre?
9: Olyan, van bizony, nagyon is van. Én még mindig azt gondolom, hogy az utamnak az elején vagyok. Tehát ezt 2 éve is elmondtam, akkor sem nagyon hitték. Most idei évben lesz egy Badwater nevezetű verseny, ez ugye Kaliforniában van. Ezt világ egyik legerősebb versenyének hívják, Kaliforniában halálvölgybe kell futni, 217 kilométer, tengerszint alatt 85 méterrel indul, és 2500 méterre kell felfutni. Azt mondják, hogy több cipő is el tud kopni, ugye itt megvan, a világon csak 100 embert választanak ki az egészre, be kell adni egy kérvényt eredményektől, ugye 100 induló van az egészen, itt külön meg van határozva, hogy milyen csapat, milyen emberek, milyen busz, mennyi jeget kell vinni magaddal, egy ember folyamatosan azon dolgozik, hogy téged hűtsön, mert akár a 70-80 fokot is el tudja érni a hőmérséklet, és ugye ez a Kaliforniában, a halálvölgyben, vagy ott fog lenni az egész verseny. Ez egy hatalmas nagy bakancslistám volt, most már le tudtam adni a nevezést, el is fogadták, illetve megint el fogok menni a spártatlonra, ugye Athéntól Spártáig futni 246 kilométer, ezt már egyszer megnyertem. Még ott vannak ezek a körözős versenyek, ami 100 kilométer, 12 óra, 24 óra, ott szeretnék azért magyar csúcsokat még javítani rajtuk.
8: Aki most kezdené a futást, vagy tényleg mondjuk hasonló célokat szeretne kitűzni, mit tanácsolnál azoknak?
9: Hát, amit a legtöbb ember vagy edző, hogy a fokozatosság. Én is nagyon sokat találkozok azzal, hogy épp, hogy elkezdünk futni, és akkor már távolságokat nézzük, az, hogy legyenek meg azok a lépcsőfokok, és minden lépcsőfokon töltsünk el megfelelő időt, és nem az számít, hogy mennyi időt futunk, vagy milyen távolságot, hanem hogy szeressük azt a picit is, ami ott van, mert nem kell mindenkinek hosszút, meg gyorsat futni, hanem maga a sport szeretete, és talán ez a legfontosabb.
8: Akkor jönnek a teljesítmények, azt gondolom, amikor az ember szeretetből csinálja azt, amit csinál. Bódis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma.
9: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
8: Ez volt már a Szabadidő magazin, most búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
2: Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
10: Délután 3 után 3 perccel kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek. Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Kezdjük a mai műsort a mikrofonnál. Németh Kornél, a mai műsor szerkesztője, Somogyi Zsófia, a technikáért pedig Nagy Máté felel. Címszavakban, hogy mely sportágokat érintjük a mai napon, 5 tusa, ez lesz majd a kezdésben, aztán 3x3-as kosárlabda, természetesen nem maradhat el a nemzeti sportkör sem 16 és 17 óra között, illetve hát annyira adja magát a labdarúgó világbajnokság, hogy ezt talán meg sem kellene említeni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Guzi Blankát, illetve edzőjét Kállai Ákost, valamint műsorvezető társamat Virányi Zsoltot, mert hogy a múlt heti 5 tusa világkupa versenyt is megnyerte Blanka, az is szeretném kihangsúlyozni, ennél jobban nem tudom, vagy ennél hangosabban megemlíteni, és hamarosan újra Budapestre figyel majd az 5 tusa elit, viszont egy kicsit sztorizzunk, vagy nosztalgiázz kérlek, Blanka, milyen emlékekkel, élményekkel tekintesz vissza. Én azt mondtam, hogy is, tehát, hogy nem csak a budapesti verseny volt ebben a világkupa szezonban most, ami kifejezetten jól sikerült, de maradjunk első körből Budapestnél, milyen volt ez?
11: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Pont idefele az autóban azt beszéltük Ákossal, hogy ezt nyilatkoztam is több interjúban a verseny után, hogy tudom, hogy ez csak egy állomás volt, és valahol úgy is tekintek rá. Azonban ezt a napot szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert annyira különös volt, itt ráadásul Budapesten rendezték meg, és rengetegen voltak a helyszínen, csak akikről én is tudtam, hogy kijönnek. Megmondom őszintén, hogy izgultam is miatta, előtte való nap, hogy hogyan fogom tudni menedzselni ezt majd ott a helyszínen fejben, ugyanis egy öttusázónak azért ez nem mindennapi, hogy a versenyén ennyien szurkolnak élőben, ilyen hangzavarban.
10: Bocsak, közbe kérdezek, mi a csúcspont az olimpia, öttusában, ahol
11: igen,
10: a legtöbben
11: igen.
10: Vannak?
11: Egyértelműen. Hál' Istennek tudom most már, milyen érzés öttusázóként olimpián részt venni. Azért nyilván kevesebben voltak kint.
10: Ez nyomokban de... Párizs tartalmazott, akkor ez a Budapest most?
11: Szerintem mondhatjuk azt, hogy igen, egy mini olimpiaként fogalmaztam meg. Úgyhogy még nekem belülről is élményszerű volt egyébként megélni ezt a versenyt. Úgy maga a versenyszámokat is, de magát ezt a hangulatot is, amit a szurkolók biztosítottak.
10: Amennyiben nem lehet erre külön készülni, Ákos, mit lehet ilyenkor tenni? Amikor most már minden jó, ha a vége jó alapon kerül ez szóba. De nyilván ez gondolom én előtte is a budapesti VK, a világkupa előtt is szóba került, hogy sokan lesznek, felfokozott lesz a hangulat, nem egy megszokott hangulat lesz. Hogyan lehet ezt modellezni? Kicsi gyere, majd közelebb kérlek a mikrofonhoz.
12: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Modellezni nem lehet. Eleve egy versenyt nem lehet semmilyen módon modellezni, ezt csak a versenyen lehet megélni. Talán mentálisan lehet rá készülni, mert vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, meg hát ugye az edzők, beszélgetünk mi is a versenyzőkkel, hogy mire kell figyelni. Leginkább én azt gondolom, hogy ami leginkább segít, vagy legjobban segít ilyenkor az, hogy azzal kell foglalkozni, ami a feladat. Kizárni a környezetet, kizárni az összes olyan szituációt, helyzetet, benyomást, ami nem azzal arra fókuszál, hogy mi a következő lépés. Ugyanígy a lőtéren következő lövés, következő futás, következő beállás, vagy a OCR pályán a következő fogás, következő akadály, hogyha nem ezzel foglalkozik a versenyző, nem az adott pillanattal, akkor elviszi a fókuszt, és akkor szétcsúszik. Viszont ha bent tud maradni, akkor ki tudja hozni magából azt, ami benne van maximum, és aztán a végén kiderül, hogy az mire volt elég. Első hely, vagy éppen hazadik.
10: A Blanka, ez annyira jól hangzik. Annyira egyszerűen hangzik, de hogyan lehet ezt megvalósítani? Könnyű vagy nehéz? Vagy milyen megvalósítani ezt? Mert tényleg az, hogy zárt ki, oké. Mondok egy nagyon egyszerű példát, mielőtt válaszolsz. Sokszor elmondom riporterként, hogy sírni csak a győztesnek szabad. Mindaddig, ameddig át nem éltem a fiammal egy utánpótlás bajnoki címet, és patakokba ömlött a könnyem, addig ezt ilyen frázisként kvázi puffogtattam. Most már tudom, hogy mit jelent az az érzés, amikor azt mondom egy bajnoknak, hogy sírni csak a győztesnek szabad.
11: Megmondom őszintén, egyébként nem szeretem ezt a mondást, és
10: akkor

0: versenyzővé váljak, hogy, hogy azért nagyon sokat fektettem a mentális hátterére a felkészülésemnek, és hát szerencsére most már érzem, hogy kézzelfogható eredménye is van.
1: Ez mit akar a gyakorlatban, ez a nagyon sokat fektetsz? Mennyi idő ez, vagy milyen gyakran, milyen rendszerességgel?
0: Mondhatjuk azt, hogy azért napi szinten be van építve. Ha nem is komoly. Dolgozok napi szinten a sport pszichológusommal, vagy a mentális szakemberekkel, akkor is azért vannak olyan kis házi feladatok, amiket én beépítettem magamnak már, mint így mondjuk akár, mint a fogmosást, vagy a nem is tudom, amik ilyen hozzátartoznak a mindennapi dolgokhoz. Úgyhogy sokszor észre sem veszem, de azért ezek jelen vannak a napjaimban. És 2022 végétől láttam ennek a, igazából akkor építettem be ezt úgy szervesebben a felkészülésembe, mert ott láttam, hogy azért ez egy nagyon fontos szegmens a sportolásnak is.
2: És erre tudsz gyakorlati példát mondani, hogy mire gondoljanak a hallgatók, vagy mire gondoljunk mondjuk most itt a budapesti versenyen is, amikor a zárószám, a lézerrán, futás, lövészet egyszerre, és ott megjelentél, ott volt a közönség, akkor valami kis gyakorlatot ott el kell végezni fejben, vagy mondókát, hogy lenyugtass magad, vagy már annyira nem izgulsz, de mindig elmondod egyébként, hogy izgulsz.
0: Izgultam egyébként a verseny előtt is most. Magán a versenyen már nem. Az az érdekes, hogy ott már nem izgultam, de a verseny előtti napon, csütörtökön, miután tudtam, hogy bejutok a döntőbe, ott nagy volt az izgulás.
1: És nem beszélsz mellé, mert a hallgatók nem látják, de itt mondom, óriásira kerekedett ki a szemed, amikor vetted a nagy levegőt, hogy ott nagyon, igen. Ott tehát, nagyon. Hogy nem tudtad most, igen, az arcod elárult ebben a helyzetben.
0: Igen, és vannak, hát most eláruljam a recepteket.
1: Egy valami, csak egy kis ízelítőt.
0: Nekem az imagináció az nagyon-nagyon sokat segít, de emellett ugye vannak különböző technikák, mondjuk mental training, autogen training, amiket egy sportoló használhat. Úgyhogy széles az az eszköztár, amivel lehet dolgozni. Nekem az imagináció a kedvencem.
1: Na, idézzük fel, én azt javaslom, hogy mi is történt itt a budapesti világkupa utolsó pillanataiban Virányi Zsolt, illetve bocsánat, Berelmese és Virányi Zsolt közvetítésében.
3: Itt a záró kombinált számon a lézerrámban futnak és lőnek egyszerre. Következik az utolsó lövészet, és növekszik az előnye. Hát az most már szerintem 10 méternél is több, néhány másodperc. Guzi Blanka most ér oda a lőállásba, és itt a budapesti női ötös a világkupán, a női döntőben megkezdi. Legyen 5 zöld lámpa gyorsan, ott van a brit is.
4: Ott van az első zöld lámpa, meg van a második zöld lámpa, de azt hiszem, hogy a brit behozta sajnos a hátrányát. 4-4-nél állunk, kihagyja el előbb a lőállás teljesen együtt, és hogyha bízunk abban, hogy Guzi Blankának tényleg valóban jó a futása, és hogyha csak szemmel követjük, és nem azt, hogy mennyi a különbség a két versenyző között, akkor is nagyon jól látható, ahogy szinte egyszerre jöttek ki a lőállásból, mégis pár méter alatt azért jó nagy előnyre tett szert Guzi Blanka, és hogyha a nagy kivetítőre nézünk, és a kinti futást követjük, akkor azt hiszem, hogy itt már nem nagyon van izgulni valónk, mert hogy az valóban az előny egyre nagyobb, és egyre jobban bízhatunk itt az aranyéremben, ami Guzi Blankát illeti. Erdősita egyébként a 9. helyen fut.
3: Nagyon jól jön egyébként a brit, de azért Guzi Blanka előnye növekszik, és Erdősita is óriási sprinttel próbál felzárkózni, és nagyon jön az zömög brit, nagyon próbálja megközelíteni Guzi Blankát, aki azért kellően fárad, nem a legszebb stílusban fut, de lassacskán vissza fog érni ide a bokcsarnokba, és azért itt a hangorkán neki fog kedvezni, eddig bejött az 5 lövészet után, biztos vagyok benne, hogy beszburkolja őt a közönség a célegyenesben, egy erőn banka!
4: Igen, és ahogy hallhatják a hallgatók is, visszaért a bokcsarnokba Guzi Blanka, és valóban egy picit szétesett már a mozgása, de Clark olyan nagy hátrányban van, hogy nincs az az izomláz, nincs az a savasodás, ami megállítaná Guzi Blankát, és megfoszthatná őt egy budapesti világkupa aranyéremtől. Ez ugye idén már a második világkupa győzelme lenne, és most már mosolyog, egyre jobban valóban szétesik a mozgása, de itt már ez senkit nem érdekel. Őt a legkevésbé sem, és ebben a pillanatban átszakítja Guzi Blanka a célszalagot. Ő nyeri meg a budapesti világkupát. Clark a második, a brit Clark, aki egyébként mosolyogva futott be a célba, és egyből megölelik egymást Guzi Blankával.
3: Most a két magyar egymás nyakában, Erdősita gratulál Guzi Blankának, a két remek sportoló barátnő. Guzi Blanka, aki 27 éves, és ennél fontosabb, hogy nyert már aranyérmet a világbajnokságok történetében 2024-ben Kínában a csapattal.

0: Géniben ezüstérmes volt, és volt EB ezüstérme is 2021-ből, most pedig megvan a második idei világkupa győzelme Kairó után Budapesten a bokcsarnokban. Szép magyar siker, egy arany, Erdősita pedig tizedik.
1: Berelmesé és Virányi Zsolt közvetítése alatt csak mosolyogtál, azt néztem az arcodon. Melyik része volt a legkedvesebb? Itt elhangzott, azért ott néztem az arcodat, amikor Elmese azt mondta, hogy kicsit szétesett már a mozgása, úgy leperget róla, nem nagyon hatott meg ez a dolog.
2: Egész pontosan, én pont ezt akartam volna kiemelni, hogy ez többször elhangzott, akár a TV-s közvetítésben is, ahogy visszanéztem, hogy szétesett a mozgásom. És azért akkor megosztom a kis kulisszatitkot, mert engem éveken át nagyon-nagyon zavart, hogyha mások látták, hogy azért nem szép a futó mozgásom. Látszik, hogy elég későn kezdtem el úszni is, és tényleg nagyon-nagyon frusztrált ez az érzés. Azonban egy pár éve most már annyira levetkőztem ezt magamról, és most is mosolyogva hallgattam, mert régebben tudom, hogy milyen kis stressz okozott ez, most már viszont hál' Isten lepereg lóra, hogy ilyen érzéseket adna. Úgyhogy ez mosolyogtatott meg egyébként most.
1: A Jó barátok című sorozatot szereted esetleg? Amerikai film sorozat?
2: Nem követtem mindig, de ismerek pár részt.
1: Van benne egy rész, amikor Phoebe-t viszik ki futni a Central Parkba, ajánlom figyelmedbe, és mindenkinek mutasd meg, aki azt mondja, hogy szétesett a mozgásod. Hatalmasat fogsz rajta nevetni. Mennyivel másabb? Milyen a különbség? Van különbség a kairói meg a budapesti arany között? Tehát ugye itt beszéltünk nagyon sokat a körítésről, a hangulatról, a szurkolókról. Gondolom én, hogy ez az egyik legfontosabb része, de nem tudom, értékében, élményében, bármiben lehet-e rangsorolni, kell-e szabad-e rangsorolni a kairói vagy a budapesti világkupa között?
2: Jó érzés egy kicsit azért összehasonlítani a kettő győzelmet, ugyanis teljesen más érzéseket adott, már csak az is, ahogy a versenyre érkeztem. Aki szokta hallgatni esetleg az interjúimat, ugye az elmúlt két évben, azt tudja, hogy azért el szokott hangzani azt tőlem, hogy számomra nem a győzelem a fontos. Én nagyon tudok örülni egy második, vagy akár a negyedik helyezésnek is. És,
1: kevés ilyen sportoló van, mint ez, csak hadd ékeljem közbe, zárójelbe zárva.
2: De mellett egyébként maximalista vagyok, az teljes mértékben igaz rám. De én azt szeretem, hogyha azt érzem, hogy ki tudom hozni magamból azt, amire képes vagyok, vagy akár, hogy legyőzzem saját magamat. És ezen a versenyen ugye ez győzelemmel társult. És az volt a különleges ebben a versenyben, illetve ezben a győzelemben, hogy most már elmondom a kedves hallgatóknak is, hogy én erre a versenyre szerintem győzni érkeztem. És ugye ez nem szokott rám ne jellemző lenni, hanem tényleg az van előterben, hogy tudjam kihozni magammal azt, ami bennem van. De itt én nagyon-nagyon szerettem volna győzelemeskedni. Már csak azért is, mert abban bíztam, hogy Kirsty Coventry fog átadni a díjakat azoknak, akik a pódiumra állnak. Ugyanis ő is ugye kint volt az IOCL-nek a versenyünkön. Sajnos, ha jól tudom, akkor ő elment az eredményhirdetés előtt, úgyhogy így nem került erre sor.
1: Fekete pontot beírunk neki, majd Csisztus Zsuzsin keresztül tolmácsoljuk.
3: Túlszoros volt a programja.
2: De megbocsájtom neki ezt, és azért nem bántam meg, hogy így is azért nyerni tudtam, nem csak így, hogy ő adta át a díjat.
1: Ákos, te ebből mit érzékeltél edzőként mindaz, amit most Blanka mond? Nyilván ez számodra gondolom én nem újdonság, de hogy ezt egy edző hogyan éli meg, amikor magabiztos, határozott, eltökélt, elszánt, nagyjából ezek a jelzők jutnak most eszembe, versenyzője van.
4: Hát ez nagyon változó, ugye függ a versenytől is. Ugye itt túl nagy volt a felhajtás a verseny körül, egy hazai verseny mindig több a kilátogató, nagyobb az a média érdeklődés. Ugye ebből a szempontból mondhatnám azt, hogy kicsit jobban izgultam, mint mondjuk, hogyha elutazunk Kairóba, vagy akárhova a világ másik pontjára. Ugyanakkor meg sokkal nyugodtabb voltam egész verseny alatt Blanka mögött. Úgyhogy most ezt a versenyt például nagyon jól élte meg egyedül. Nem tudom, hogy a többiek hogy vannak, de én is a többiek is azt láttam, hogy nyugodtak, nem izgulnak. Talán volt vívóedző, aki a vívóteremben egy picit jobban izgult a keleténél, de hogy a Blanka egész verseny alatt nyújtott teljesítménye, vagy koncentráció, a figyelme, egyáltalán a mozgása, annak ellenére, hogy kicsit szétesett a futása, de hogy magabiztos volt. Én nem gondoltam, hogy nyerni fog, megmondom őszintén, nem a futás előtt, hanem így a verseny közben, hanem azt gondoltam, hogy egy nagyon jó versenyt fog futni, mert jó állapotban van. És nagyon erős lett a mezőny, nagyon sűrű lett a mezőny, éppen ezért nem abban gondolkozom, vagy nem abban gondolkozunk, hogy hogyan fog nyerni, az egy más kérdés, hogy megálmodta előttem, meg ő nagyon szeretett volna, de hogy alapvetően kívülről nem ezt presszionálom, meg nem ezt nyomom a fejébe, mert hogy az inkább csak nyomást helyezne rá. A nyugalmat próbálunk körülöttem mutatni, és elhinni azt, hogy amit ő elhisz, azt támogassuk mellette, mert az segíti őt.
0: Egy kicsit más, az akadályverseny, most, hogy végre már láttam én is élőben egy ilyet a bokcsarnokban, ezen a világkupán, de itt jegyzem meg a hallgatóknak is, hogy jövő héten világkupa döntő lesz Budapesten, tehát érdemes kilátogatni. És érdemes.
1: Szintén a bokcsarnokban, ugye ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy a helyszín
0: is. Minden ugyanaz, tehát Blankának nem is kell befejezni ezt a mondatot, de hát lényeg az, hogy még a fiúknak, a férfiaknak fel kell zárkózni, hogy ők is a dobogóra érhessenek majd a világkupa döntőn, és akkor tehát magyar siker szülessen. Na de az akadályverseny, az Magyarországon hol lehet, mennyit lehet készülni, mert ugye láthatóan ez is meghatározza, ráadásul az eladhatóság szempontjából is biztos egy fontos elem.
1: Hát most annyit hadékeljek közben, hogy én átlag sport felhasználóként, vagy inkább most egy picit hadsorolja magam a szurkolók közé, olyan felvételeket lehet látni az akadályversenyről, hogy ott az, aki egy picit is érdeklődő, tátott szájjal nézi.
0: Tehát ami
1: a célja volt ennek az egésznek, hogy ez látványossá tegye,
0: pörögjön, eladható legyen.
1: Igen, de durva szóval, igen, eladhatóvá tegye. Szerintem kívülről ez el kellett, hogy érje a célját. Kíváncsi vagyok, hogy egyrészt a készülés, amit Zsolt is kérdez, illetve arra is tér, aki kérlek, hogy belülről ezt mennyire lehet élvezni, nem élvezni, mert az vitathatatlannak tűnik nekem, hogy látványosnak látványos.
0: Tehát a vívás és az úszás, legyünk őszinték, az sosem volt egy látványos szám az öttusának.
2: Így van, a Budapesten azért most már van olyan pálya, amit az ötös azok tudnak használni, és mi is a budapesti KSI-ben készülünk erre a számra főkép. Kicsit szívfájdalmam, hogy még a miskolci pálya nem készült el, mert ebben az évben azért már többször hallottuk, hogy nem, a jövő héten már készen lesz.
0: Mert a DVTK sportolója vagy egyébként.
2: Így van. A Diósgyőri stadionnak az oldalában lett gyakorlatilag a miskolci pálya, egy nagyon látványos helyen. Nagyon várom már, hogy készen legyen, és tudjak otthon is készülni erre a számra, de Budapesten azért most már egy nagyon jó kis pálya van tényleg, ami lehet minőségén gyakorolni.
1: Mennyire a látványosság ért, mennyire érte meg beáldozni? Megérte beáldozni Ákos a lovaglást?
4: Kényes téma, nagyon kényes téma. Én megmondom őszintén, ezt fölvállom, mert én már akkor is fölvállaltam, kiálltunk a lovaglás mellett értelemszerűen, mert mégiscsak az volt az eredeti száma.
1: Hát meg mi magyarok lovas nemzet vagyunk.
4: Lovas nemzet vagyunk, meg szerettük is a lovaglást, én is szeretem a lovaglást, egy nagyon érdekes sportág. De a kérdés az volt, hogy eladhatóvá, látványosá lehet tenni, és hogy akkor ennek következtében fönnmaradhat, vagy nem.
1: Hát a túlélés az gyakorlatilag programján most csúnyán programozva, hogy egyszerűbben.
4: És ezt már mielőtt ezt a döntést meghozta volna a Nemzetközi Szövetség, vagy a IOC, nem tudom, hogy pontosan honnan jön, mert ezt senki nem árult el, csak üzengettek, hogy innen-onnan ez a kérés. Én már házon belül mondtam, beszélgettünk róla irodán belül, hogy az ötösának a gátja tovább lépésben a lovaglás, mert hogy ez egy gyilkos sportág. Azzal, hogy idegen lovat húznak, az, hogy nem úgy tudnak fölkészülni, mint a lovasok, és azért ott is vannak negatív visszajelzések. És ilyen értelemben kellett változtatni, hogy milyen sportág jött. Először mindenki rosszallóan nézett rám, meg idegenkedett, viszont belülről is meg kellett állapítani, hogy ez egy nagyon látványos sport. Még ha csak kipróbáltuk is, mint edzők, aki kipróbálta, azt lehet látni, hogy a versenyzők, még ha nem is feltétlenül szerette, de azt gondolom megszerették, mert a képességeiket, a készségeiket nagyon fejleszti, látványos, amit ott csinálnak, még akkor is, ha valaki leesik, hibázik, gyorsan visszapattan, gyorsan rohan, és most már nem az van, hogy leesik, meglepődik, hanem azonnal rohan tovább, teszi a kiskört, és megy tovább a javítás után. Izgalmassá tette, és most már azt is lehet látni, hogy nagyon sűrű lett a mezőny, tavalyhoz képest nagyon léptek előre, a felnőttek is, és most van olyan verseny is már, ahol a cseh gyerek versenyző leesett az akadályról, és mégis dobogóra tudott állni. Ez ugye a bulgáriai versenyen. Tehát, hogy már az se feltétlenül, hogy ott, ha hibázik valaki, akkor teljesen elszáll a versenyből. Persze ehhez egy extrém, szuper jó futóteljesítményt kellett mögé tenni utána, de hogy ilyenre is van már példa, úgyhogy nem arról van szó, hogyha mondjuk a lovagláson két kitörés után kizárnak a versenyből, ha itt leestél, akkor még utolérheted magad.
1: Blanka, az mit jelent, hogy ilyen rövid idő van? Jó, nem jó a világkupa, meg itt a világkupa döntő, vagy világdöntő között? Ez tényleg, van ennek előnyös oldala is, meg hátrányos is, gondolom, mint hogy minden éremnek két oldala van. Melyik oldalát érzed, vagy látod inkább szívesebben, vagy érzed a bőrödön?
2: olyan nézőponttal rendelkezem most már, hogy mindig ami van, azt próbálom nézni, hogy az miért ideális, mintha nincsen. És egyébként most is így van. Én szeretem, hogyha egy kicsit bekerülünk ebbe a darálóba is, és nincs idő gondolkodni, akár jó vagy akár rossz eredmény születik egy versenyen, hanem jó ez a kis pörgés, ugye lendületbe tartja az embert, és talán ez egy főpróba is, illetve azért, mert az augusztus...
1: EBVB között se, ez túl sok szünet.
2: EBVB között is körülbelül ugyanennyi idő lesz a két verseny között, mint most a két világkupa között, vagy világkupa meg világkupa döntő között. Úgyhogy én abszolút ebből a szemszögből nézem, hogy mi az, ami esetleg segít a felkészülésben fizikálisan, mentálisan, hogy azt aztán be tudjuk építeni majd augusztusra.
1: Amit adnak, fogadd el nagyjából, ezt nem tudsz rajta változtatni. Nem tudom, Zsolt, van-e még szakmai kérdés, mert engem két dolog nagyon foglalkoztat, ami nem öttusa, de akkor legyen még öttusa.
0: Legyen ez egy, ugye a kettő között kicsit azért bulvár irányába. A kiégést, ezt hogyan lehet így elkerülni ilyen tempó mellett? Értem én, hogy jó lesz ez majd augusztusban, de hogy most a Blankán azt látom, hogy nagyon egyben van, és aztán világkupa döntő, de utána lesz valami kis pihenő is az augusztusi versenyek jegyében, hogy ne égjen ki.
4: Ősszel?
0: Nem. Júliusban. Tehát tényleg, hogy oldjátok meg?
4: Hát a versenyek között mini, mikropihenők vannak, azok be vannak építve, minden verseny után kap legalább 2 napot, az a teljes feltöltődés, akkor nem csinálhat semmit. Ez most nem a hétvégére vonatkozik, hanem akár hétköznapra, ahogy jön ki vasárnapon vége a versenynek, akkor hétfőked teljes pihenő, a szerda pedig egy könnyű nap, és akkor úgy áll vissza a programba, tehát ez mindenképpen benne van. És attól függően én ezt látom, hogy ha fejben egy picit besokal, vagy fizikálisan besokal, akkor kap egy szintén egy ilyen extra 3 napos pihenőt, de amúgy pedig igyekszünk a felkészülésébe beiktatni azokat a részeket, ami egyben egy ilyen újraalapozó, egy ilyen megnyugvást adó, vagy egy ilyen teljesen kisimító időszak. Ezt most is sikerült berakni, vagy ha most extra módon sikerült beraknunk így a világkupák között, ez nagyon jól sikerült. Ezt már ugye a következő időszakra, az olimpiai kvalifikációs időszakra egy nagyon jó tanulság volt. És most a világkupa döntő után megyünk edzőtáborozni, ahol szintén ugye ez a cél, hogy egyfajta újraalapozás, egyfajta erőlépés is legyen, de ennek az időszaknak az első hete, ugye magaslatra megyünk, az egy nagyon nyugodt alkalmazkodási időszak, ott nem lehet hajtani, tehát neki az lesz ott a pihenő. Tehát ilyen értelemben be van építve a programjába, és monitorozom, amennyiben látom, akkor kap egy extra pihenőt, és plusz még a versenyek után is kap. De ami neki relatív újdonság az elmúlt évek tekintetében, hogy korábban neki télen-nyáron, hétvégén, hétköznap neki edzései voltak, ezek teljesen meg vannak törve, sőt, most már kötelezően 1 hónapos pihenőt, ha néha többet is kap a szezon végén, plusz még ezek után télen is kap egy kis pihenőt, ami kötelező jellegű, ami neki ilyen értelemben újdonság, és ez segíti, hogy ne égjen ki.
0: Ez jó hallani azért. Mi támogatjuk, tehát, hogy nem olyan emberekről van szó, akiket
4: ez a sportág, tenni. Ez a sportág most ezzel az OCR-rel nagyon kegyetlen, mert nagyon darálja és gyűri a testet.
0: Úgyhogy fél perc, ugye annyit látunk.
4: Csak annyit látunk, hogy az edzések azok kegyetlenek, mert erősítés, plusz az OCR pályán, és abból vannak olyan sérülések, kisebbek, nagyobbak, amiket azért kezelni kell, és még úgy is visszamennek a szerre, tehát hogy ezt óvatosan kell kezelni, kell a rehabilitáció és a regeneráció.
1: Na és akkor egy picit elszakadva, nem tudom mennyire szakadunk el, megütötte a fülemet, hogy a DVTK stadionban, vagy a stadion tövében lesz ez az OCR pálya, ahol majd Miskolcon tudsz gyakorolni. Önmagában az a közeg magával hozza azt, de így, hogy a stadionnál felcsillant a szemed, hogy nem lehet kikerülni a focit. Mennyire jelenik meg a DVTK-ban akár a foci, akár bármilyen más szakosztály az életedben? Ha megjelenik a foci, hogy élted meg azt, ami történt most a Diósgyőrrel ebben a szezonban?
2: Nagyon élem ezt a egy klub, egy család érzést, ugyanis akárha csak a kosárlabdázókat nézem, nagyon-nagyon jobban vagyok a lányokkal, és egyébként erre a versenyre ki is látogattak a Lelik Réka, illetve a Hunina a versenyemre. Illetve Kányási Veronikának is terve van a következőre kijönni, és én is azért előszeretettel látogatok ki a meccseikre, és nem csak a kosárlabdára, hanem azért voltam már jégkorongon, illetve labdarúgáson is, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy kiestek a srácok az NB1-ből, de bízom benne, hogy tudnak ebből ők is valamit tanulni, mert szerintem simán, simán lehet ebből kivenni dolgokat, amit aztán később be lehet építeni. Remélem, ezt ők is így látják. És követem azért a labdarúgást, nem csak a...
1: Most annyira adja magát egyébként, hogy a foci VB alatt, oké, hogy most persze készülsz a világkupa döntőre, meg most vagy túl a budapesti világkupa versenyen, de tényleg amikor a sportvilág most ebben a másfél hónapban minden, vagy szinte minden, vagy a legnagyobb részben a labdarúgó foci VB-ről szól, mennyire kúszik be az életedbe, látsz meccset, leülsz, megnézed, összefoglalót nézed, tényleg hogy állsz a foci VB-vel?
2: Egy picit sajnálom, hogy most más időzónában van ugye a VB is, és nem abban az idősában, amikor mondjuk én leülnék egy tévéhez is megnézni a meccseket feltétlenül, de szoktuk egyébként követni az EB-VB-ket, illetve az a nagyobb tornákat, és bevallom őszintén, hogy bár elkezdődött már a világbajnokság, a Shakira koncerten kívül még nem nagyon néztem meccseket meg, én jobban szeretem azt, amikor egyenes kiesés összakaszba ír a
1: az még most odéppen egy kicsit, 26-áig ráérsz, most addig még csak csoportmeccsek jönnek. A tegnapi nap sztoria, kíváncsi vagyok a véleményetekre, ez aztán végképp nem öttusa, de mégiscsak a sportvilág. A Zöldfoki Köztársaság lánykori nevén Zöldfoki Szigetek 40 éves kapusa, aki olyan extra teljesítményt nyújtott, hogy a spanyolok elleni gól nélküli döntetlenben oroszlán részt vállalt. 300 ezres Insta követő táborból indult Vozinja. Mit tippeltek, hogy hol tart most a beszélgetésünk pillanatában?
2: 5,6 millió? Valami ilyesmi lehet.
1: Ákos?
4: 5 körül, 5 fölött.
1: 7,3. Ez a mosoly, ugye? Tehát ez a mosoly mindent, illetve ez a pici
3: nevetés. Nagyon jól tippeltetek, tehát képben vagytok.
1: Teljes, de igen, dinamikusan növekszik, de hogy amióta leültünk beszélgetni is, brutálisan megy föl. Ezért szokták volt mondani, hogy a foci egyszerűen olyan szinten fölülír mindent, vagy annyira meghatároz mindent, de jó hallani, hogy ennyire bekúszik Guzi Blanka életébe is. Zárásként nekem még egy kérdésem van, hogy akkor a budapesti világkupa döntőig hátralévő idő mivel telik, hogy telik a felkészülés, gondolom én ezerrel, de hogy pontosan hogy néz ki ez a rövid időszak, ami még hátra van. Mind a kettőtökhöz szól a kérdés.
2: Most igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a között, hogy tudjak regenerálódni megfelelően, illetve minél gyorsabban, illetve a között, hogy azért a formát, hát én nem szeretem azt mondani, hogy átmenteni, mert van egy ilyen kis bizarr rossz érzés, hogy mentsük át, de hogy az nyilvánvaló, hogy nem lehet itt most odátenni ebbe a másfél hétbe, ami hátra van, tehát sokkal jobb eredményt fizikálisan valószínűleg nem fogok elérni, de az, hogy ezt mondjuk tudjam tartani, az egy jó dolog lenne. Úgyhogy ez lesz. Most igyekszem a stábtagokkal még összeülni, és akkor átbeszélni, hogy melyik szakákban, akár mondjuk legyen egy szó egy úszásban, vagy egy, nem tudom én, dietetikában, mit tudok ebben a két hétben, vagy a szűk két hétben csinálni. Ez van most tervem. Egyébként mondom, nagy csodára nem készülünk itt a következő napokban.
1: Ákos, célok, tervek, remények, Blanka most befogja a fülét?
4: Nyugodtan kinyithatja, vagy... Hallhatja, nincsenek extra célok és extra tervek, ezt megbeszéltük pontosan, úgyhogy ő ezt tudja. A lehető legkiegyensúlyozottabb és stabilabb teljesítmény nyújtsa minden versenyen, és így fussunk neki a következő időszaknak. Például benne van az, hogy ugyanilyen teljesítménnyel esetleg hatodik lesz, de lehet, hogy megnyeri megint, hanem megnyeri végre ilyen értelemben a világkupa döntőt is. Nagyon nagy dolog lenne, vagy az, hogy a EB-n, VB-n szintén döntőbe jusson, és ott egy felszabadult versenyzéssel jól szerepeljen. Ez az időszak, ez erről szól, és arról szól, hogy igen, ez az átmenteni a teljesítményt, vagy ezt a formát, ez tényleg egy rossz kifejezés. Inkább az, hogy megtaláljuk azt a felkészülésbe illő edzéseket, vagy koncepciót, ami segíti, hogy a legtöbbet ki tudja hozni magából a következő versenyen.
1: Sérülésmentes. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit én most innen kívántok, vagy mi most innen kívánhatunk, hogy sérülésmentes legyen ez az időszak is, meg ami előtted áll, meg persze természetesen minden jót a felkészülésedhez. Amennyire csak tudunk, és amilyen hangosan csak tudunk, szurkolunk Guzi Blankának. Köszönöm szépen, hogy befáradta ide hozzánk, edződnek is, Kála Jákosnak is szintén. Nagyon szépen köszönöm, mint hogy Virányi Zsoltnak is a beugrást, illetve a szakértelmet. Ötusáztunk az elmúlt időszakban itt a Nemzeti Sportrádióban, hamarosan pedig innen folytatjuk majd adásunkat.
5: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
5: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
6: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Magyarországon egyedülálló robotsebészeti eljárás indult. Közeleg a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, és a 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt. Így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. Koch Máté és Andrássy Tibor 16 közé jutott a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a franciaországi Európa-bajnokságon. Siklósi Gergely a 64 között, Nagy Dávid a 32 között búcsúzott. Ismét együtt indulnak a Williams nővérek a wimbledoni tenisztorna női páros versenyében. A verseny közösségi oldalán kedden jelentették be, hogy Venus és Serena Williams szabadkártyával ott lesz a londoni Grand Slamen. Fucsovics Márton az első meccsén kikapott, így kiesett a londoni füves pályás tenisztornán. A magyar sportoló 6-3-6-3-ra kapott ki az amerikai ellenfelétől.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Őszintesség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológiai alkalmazás továbbfejlesztését. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna Magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heinpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Meghalt Dénes Gábor István rádiós szakember, 20 évig dolgozott a Magyar Rádióban. A Petőfi Rádió munkatársként szerkesztő műsorvezetője volt a Sokféle című irodalmi magazinnak, a 2-től 5-ig című kívánságműsornak, a Szívküldinek, az Iránytű utazási magazinnak és a Máról Holnapra című éjszakai beszélgetős műsornak. Alapító főszerkesztőként vett részt a Petőfi Rádió a Család Rádiója létrehozásában. Dénes Gábor István 75 éves volt.
0: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Törökbálint környékén. A 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre is.
0: Időjárás.
4: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, és a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 44 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban, a mikrofonnál Németh Kornél. Erősödik a forgalom Budapest szerte, illetve az ország útjain is, úgyhogy az úton lévőknek balesetmentes közlekedést, mindenkit hazavárnak, ne felejtjétek óvatosan tehát az utakon. Labdarúgás, illetve foci VB a folytatásban, hiszen a tegnapi nap abszolút top mindent ütő eredménye, híre a Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzés volt, illetve a gól nélküli döntetlen, és hát ami ezt követően történt, az valami egészen döbbenetes, mintha csak új léletre kelt volna, vagy lett volna, született volna egy új hős, a zöldfokiak 40 esztendős kapusa, Vozinha, úgyhogy ki mást is tudnánk ezzel kapcsolatban megkérdezni, mint az 1986-os világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként a Kanada elleni mérkőzésen is szereplő Szendrei Józsefet. Szia Józsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és telefonon keresztül bekapcsolódsz a műsorba. Mit szólsz? Első körben egy picit nézzük szakmai oldalról ezt a mérkőzést, akár a spanyolok, akár a zöldfokiak szemüvegén keresztül, aztán egy picit beszélgessünk erről az úriemberről, Vozinháról, mert hogy tényleg a VB új sztárja, vagy jelen pillanatban a legnagyobb sztárja a zöldfoki kapus.
2: Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Bevallom, hogy nem láttam az egész mérkőzést, csak az eredményt néztem csodálkozva, és meg is magyarázom, talán magyarázatként elfogadjátok. Tehát ezek az előcsatározások, vagy ezek az első mérkőzések, én úgy gondolom, hogy tehát ezek még annyira nem igazán érdekesek, mert a végelszámolásnál mindig az jön ki, hogy azok a csapatok jutnak tovább, akik esélyesek a csoportokból.
1: Józsi, egy pillanatra közbeszólhatok, illetve megengedett, hogy megszakítsalak, ez úgy is tartod ezt az megállapítást, mert hogy egyébként alapvetően értem és egyet is értek azzal, amit mondasz. Viszont jó, nyilván azóta tudjuk, hogy az urugvái csapat nem tudta megverni Szaúd-Arábiát, de ebből a csoportból már, mint az Urugvái, Spanyolország, Szaúd-Arábia, zöldfoki négyesből, aki második helyen jut tovább, az az argentin csoport győztesével találkozik, a legjobb 32 között. Tehát ez ennek ellenére sem tud megjelenni a nagyok esetében, hogy ez elkerülni lehetőség szerint, mert azért én azt hiszem, hogy azzal kalkulálnak ebben a csoportban, hogy a másik ágon, vagy ott az argentinok csoportjában a címvédő lesz az első helyezett.
2: Tehát te ilyen taktikázásra gondolsz.
1: Igen, ugye?
2: Számolnak uh-huh. Már ilyenkor. Tehát nem tudom, valószínű, hogy ez is benne van, ahogy... De nem hiszem, hogy ennyire előre néznének. Ők inkább azzal vannak, hogy a csoportból úgyis tovább fogunk jutni. Nem tudom, hogy ti még ugyan fiatalok vagytok, de biztos emlékeztek, volt egy világbajnokság, ahol az olaszok 3 döntetlennel jutottak tovább a csoport küzdelmekből, és a végén arra már nem emlékszem, hogy talán meg is nyerték a VB-t.
1: 2006-ban? Németországban?
2: Hol volt? Bocsánat,
1: 2006 Németországra gondolsz?
2: Bevallom, már nem igazán emlékszem.
1: Nem azt tudom, ezt majd meg kellene... Ezt megnézem majd én is pontosan, hogy mikor
2: volt. Jól emlékszem, 3-0-0-al jutottak tovább a csoportból.
1: Na most akkor viszont, ha nem is a szakmai oldaláról közelítjük meg, illetve nem tudjuk teljesen kizárni, picit beszéljünk erről a 40 éves kapusról, aki nincs teljesen előttünk. Egy pici párhuzamot érzek, de aztán kíváncsi vagyok, hogy ebben megerősítesz, vagy megcáfolsz, mint ahogy annak idején 10 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon Király Gábor feltűnt a nagy színpadon. Persze látták őt a Bundesligában, a Hertha kapusaként, vagy éppen amikor ugye a Premier League-ben védett, de valahogy, amikor az egész kontinens számára egyértelmű vált, ugye a mackó alsó alapján, a jellegzetes mackó alsó alapján, hirtelen ugye nagyon sokáig az érdeklődés középpontjába került. Na most egy kicsit hasonlót érzek ezzel a 40 esztendős zöldfoki köztársaságbéli kapussal, Vozinhával kapcsolatban is.
2: De nézd, valószínű, hogy tehát ez az emberke nem most tanult meg védeni. Valószínű, hogy eddig is tudott, csak hát az öltfoki szigetek válogatottról igazából nem túl sokat hallottunk.
1: Hát eddig. Konkrétan szinte semmit, így van.
2: Azért mondtam, hogy szinte semmit. És most láttuk ezen a mérkőzésen, nézd, egy 40 éves kapus, tehát itt, hogy is kezdjük ezt a értékelését ennek a kapusnak. Talán azzal kezdeném, hogy ilyenkor első számú faktor az a rutin és a tapasztalat. Tehát egy 40 éves kapus, amikor már ennyi mérkőzés van mögötte, rendelkezik egy olyan rutinnal, és főleg, ha van egy ilyen lehetősége 40 éves korában, hogy világbajnoki résztvevő, akkor még szerintem ez egy plusz motivációt is jelent, hogy na, eddig nem is ismertetek, de most megmutatom, hogy mit is tudok én. Tehát én innen indítanám el az egész értékelését ennek a kapusnak.
1: Mindent, de mindent megtett annak érdekében, hogy a csapata sikeres legyen. Szeretném jelezni a hallgatók számára, nem is olyan régen Guzi Blanka öttusázó volt a vendégünk. Körülbelül egy 20 perccel ezelőtt végeztünk a beszélgetéssel, akkor mondtam, hogy 7,3 millió követője van az egyik közösségi felületen, az Instagramon Vozinjának. Nos, azóta 20 perc alatt 200 ezer fővel nőtt világszerte az ember rajongóinak vagy követőinek a száma, tehát jelen pillanatban 7,5 milliónál áll, úgyhogy a spanyolok elleni meccset megelőzően 300 ezer körül volt emlékeim szerint ez a szám. Kérlek, Józsi, abban segíts még egy kicsit eligazodni, hogy hogyan viszonyuljunk a spanyolokhoz olyan tekintetben, azt ugye mondtad, hogy a csoportküzdelmek kevésbé érdekesek, vagy talán kevésbé hozzák őket tűzbe, de hogy mégiscsak az Európa-bajnoki címvédőről beszélünk, aki vagy amely csapat viszont legutóbb a 2022-es VB csoportkörében Japán ellen tudott gólt szerezni, azóta több mint 2500 passz, több mint 40 lövés, szám szerint 49 lövés, de gólt nem tudott szerezni. Tehát a Tiritoli, Csiki-Csuki, Tiki-Taka nevezzük bármiként, az ment, de érdemben eredmény nélkül. Tehát 2500 passz, majd csak 50 lövés gól nélkül, ha csak világbajnokságot nézünk 2022 óta.
2: Nézd, erre azzal kezdeném, hogy amivel kezdtük az egész beszélgetést. Tehát ahhoz, hogy ez történjen, amit te is mondtál, hogy nem szereztek gólt, tehát ehhez kellett ez a 40 éves kapus. És nem tudom, hogy visszaemlékszel-e, valószínű, hogy nem. Volt egy Anglia-Lengyelország mérkőzés, a Tomaszewski, azt hiszem, volt egy lengyel kapus.
1: Én sajnos
2: aki
1: nem.
2: Aki akkor ugyanígy beírta magát a futball történelembe, mert Lengyelország óriási meglepetésre 0-0-t játszott Angliával. És a Tomaszewski ugyanúgy, mint ez a 40 éves emberke, szinte mindent védett. És így bekerült a labdarúgás vérkeringésébe. Én egy kicsit talán szomorú is vagyok, és együtt érzek ezzel a kapussal, hogy 40 éves korában derült ki, hogy ő egy milyen jó kapus. Tehát most már egy kicsit késő, hogy esetleg ő elkerüljön egy komolyabb csapathoz.
1: Igen, egy kimutatás szerint, egy statisztikával foglalkozó cég kimutatása szerint a világbajnokságok történetének legidősebb kapusa Vozinha, aki bemutatkozó mérkőzését kapott gól nélkül hozta le, és mindezt 7 védéssel tette, de ami még itt engem nagyon-nagyon megérintett ebben a történetben, hogy a Zöldfoki Köztársaság csapata úgy, hogy a spanyolok 74%-ban birtokolták a labdát, az afrikai csapat mindösszesen egy szabálytalanságot követett el a mérkőzésen. Annyira nehezen felfoghatóak ezek a mutatók, vagy ezek a számok, de hát erre jóformán, vagy nem csak jóformán, hanem tényszerűen mondom is, meg kérdezem is, erre csak a foci képes, nem Józsi? Tehát itt persze nagyon sok, nagyon kiváló sportemberi teljesítményt meg tudunk nevezni egy csomó másik sportágból, de legnagyobb tisztelet mellett minden sportkedvelő számára is mondom, aki most hallgatja az adásunkat, vagy a sportolók számára, akik nem a labdarúgás világában tevékenykednek, hogy azért ezek az óriási nagy sztorik, amelyek így világszinten meghatározóak, ezekre a foci képes szinte majdnem, hogy azt mondom, hogy önállóan csak.
2: Hát nézd, ezt már nagyon sok szakember elmondta, hogy tehát az, hogy labdabirtoklásban ilyen fölénybe vagy, az még nem jelenti azt, hogy hogy meg is nyer ez a mérkőzést, mint ahogy ezen a mérkőzésen is láttuk. Én, tehát mondom, itt sok mindennek össze kell jönni, és amit ki kell emelni külön, amiről beszélgetünk egyfolytában, hogy ehhez kell egy ilyen kapus teljesítmény. Tehát máskor a spanyolok ennyi gólhelyzetből rúgnak 3 gólt. Igen, és most megjött egy ilyen kapus, igen, egy ekkora rutinnal, aki ezt megakadályozta. Tehát itt magyarázkodhatunk, meg mondhatunk bármit. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a spanyol válogatott, amennyit én láttam a mérkőzésből, az nem hiszem, hogy 100%, nem úgy láttam, hogy 100%-on pörög. Tehát ennél meg vagyok győződve, hogy sokkal jobb teljesítményt fognak nyújtani a következő mérkőzéseken, főleg mikor az egyenes kieséses szakaszhoz érünk.
1: A koncentráció szintjük is magasabb lesz, ugye, ha jól veszem ki a szavaiból.
2: Így van, azért mondom, hogy ha most vegyünk 100%-ot, akkor én, amit láttam, szerintem ők egy olyan 70-80%-ot teljesítettek.
1: Józsi, mennyire követed az eseményeket, például mondjuk, hogy állsz a hajnali mérkőzésekkel, és a ma este 9 órás Francia-Szenegál csatától mit vársz?
2: Hát nézd, inkább az összefoglalókat nézem meg, és hát amit le lehet szűrni az eddig látottakból, amit én láttam, tehát a világ labdarúgása erősödött nagyon sokat. Látva a japán válogatott, a dél-koreai válogatott, az afrikai csapatok,
1: Európa versenyelőnye eltűnőben, vagy elfogyóban van, ugye? Jól érzékelem.
2: Hát inkább úgy mondanám, hogy megközelítették az európai labdarúgást. És számomra nem lenne meglepetés, ha azt látnánk a végső elszámolásnál, most csak mondok egy számot, hogy a 16-ba elég sok eddig nem látott csapat bekerülne.
1: Kíváncsian várjuk majd. Ugye 26-áig, június 26-áig még 10 napig a csoportkör küzdelmei zajlanak a labdarúgó világbajnokságon, hogy aztán majd a legjobb 32 között folytassák az együttesek, hiszen ugye az első és a második helyezettek a csoportokból tovább jutnak, illetve a harmadik helyezettek egy jelentős része is. Szendrei Józsefnek, az 1986-os világbajnokságon szereplő magyar válogatott játékosának nagyon szépen köszönöm, kapusának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk és becsatlakozott a műsorba. További szép napot, Józsi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor a folytatásban pedig a No Doubt, illetve az It's My Life itt a Nemzeti Sportrádió. Hogy aztán szokásainknak megfelelően 16 órakor, illetve 16 óra pár pillanat, pár másodperckor indulhasson majd a Nemzeti Sportkör.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perc a pontos idő, kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig itt már a folytatásban a Nemzeti Sportkör Gergelics Józseffel, Bobori Balázssal és Somogyi Zsolttal. Köszönöm szépen az uraknak, hogy elfogadták a meghívást, és hogy beszélgethetünk egy kicsit. Természetesen labdarúgással kezdünk, és mi mással kezdhetnénk, vagy legalábbis én döbbenettel állok. Nézzétek el nekem, hogyha nem feltétlenül csak szakmai oldalról akarom ezt most megközelíteni, de hogy lehet, hogy Somának is jött az értesítés, hogy Vozinja népszerűsége hol tart éppen az Instagramon. Tehát meddig követtétek a növekedést, vagy tudjátok, hogy hol tart 5 most?
3: 5 millió volt néhány órával ezelőtt,
2: ez nagyon fontos adat, Bobori Balázs, neked valamit, megvan a sztori?
4: Megvan a sztori, láttam.
2: Zöldfoki Köztársaság kapusa, nevezzük
4: fél le. Fél óra után 3 millió volt, vagy mennyi volt?
2: Igen, a meccs után lefolyás után 1-6-nál állt.
4: Beszéljünk sportról. De most tényleg.
2: Viccen kívül? Csak egy nagyon pici.
4: Jó.
2: Már csak azért, hogy azért erre...
4: Ez ennyi, hogy egy üzletileg biztos, hogy nagyon jó lesz.
2: Ugye 7,5 milliónál tart most. Guzi Blanka volt a vendégünk 15 óra és 15 óra 30 perc között, és kérdeztem, hogy mennyire fér bele itt az öttusázó létezésébe az, hogy egy kicsit foci VB bekúszik az életébe, nézi, mondta, hogy a Diósgyőri stadion tövében lesz majd egy pálya, mit tudom, sok minden szóba került, mondta, hogy persze, és kérdeztem, hogy mondom, mit tudsz erről az emberről. Ja, pontosan tudom, 5, valamennyi. Persze, mondom, volt akkor, amikor elindultatok Diósgyőrből ide. Az volt, volt 7,3, és egy óra alatt 200 000-rel, vagy kicsi.
4: Gyerekek, ez megvan, hogy igazán, tehát most nyilván volt az a fejes, ami majdnem áthullott fölötte, de nem volt igazán nagy védése a csávónak.
2: Hát összesen statisztikailag 7 darab védéssel tudta elérni azt, hogy minden idők legidősebb kapusa lett,
4: aki úgy kaput
2: gól nélkül mutatkozott.
4: Nekem sokkal inkább az volt a fontos, hogy nyilatkozott a mérkőzés után, de hogy szakmailag, ezt most egy kapus egyetért, hogy nagyon nem tették próbára.
2: Nem, az tény is való.
3: Nem, de egyébként, hogy mondjam, látszott, hogy ott van fejbe, meg nyilván itt az a nem utolsó szempont, hogy a spanyolok ellen a Zöldfoki szigetek kapusaként.
2: Így van.
3: A portugál másodosztály 7. vagy 9.
2: helyzet. Hát most ezt meg nem mondom csípőből,
3: bocsánat,
2: de igen.
3: Vagy 7. vagy
2: középen, ott valahol középen zöldjéből.
3: Nyilván ennek a körítése, a sztoria, a lényeg.
2: Azért mondom, hogy egyetértek Bobori Balázssal. Isten éltessen, bocsánat, ezzel kellett volna kezdeni,
4: köszönöm
2: hiszen
4: szépen.
2: Nem is olyan rég ünnepelted a születésnapod. Boldog születésnapod. Szóval annyiban egyetértek, hogy ne feltétlenül csak ebből az irányból közelítsük, de szerintem annyiban megkötöm az ebet a karóhoz, hogy ez kikerülhetetlen azért.
3: Tehát,
2: hogy
3: a személyiség is, amit mutatott, hogy nem tudom, emlékeztek-e, amikor minden másodpercet próbált húzni, inkább vezette a saját kapuja felé a labdát, hogy ugye ne kelljen fölvennie, mert ha fölveszi, akkor ki kell rúgni a néhány. Tehát olyan kis, hogy mondjam, fineszesen csalta.
4: A szimpetikus.
3: Nem, én
4: a
3: nem
4: futballcsalása.
2: Nem,
4: volt a futballcsalásáról.
2: Nem.
4: Ezt a spanyolok ellen.
2: Szkeptikus vagy ezzel, Soma?
4: Mivel kapcsolatban kérlek?
2: Hát ezzel az egésszel, ahogy a zöldfokiak hozzáálltak a spanyolok elleni mérkőzés hajrájához, amikor próbáltak másodperceket
4: nagyon
2: nyerni.
4: Nagyon jó védekeztek, nagyon szervezettek voltak, nem is
2: de
4: voltak durvák.
2: A spanyolok kritikája ez inkább, vagy a zöldfokiak dicsérete? Honnan közelítjük meg, vagy közelítjük meg, onnan, melyik irányból nézzük szakmailag? Is?
4: Ahonnan akarod, tehát mind a két oldalról lehet.
3: Azt azért dicsérjük meg, hogy Zöldfoki szigeteknek egy darab szabálytalansága volt a meccsen.
2: Úgyhogy a spanyoloknál 74%-ban volt a
3: labda. Sose volt arról, hogy tördelték a játékot, meg ilyesmi, semmilyen nem volt. Egyébként nekem amit feltűnt, hogy iszonyat gyorsak voltak a védőik. Tehát, hogy ez nekem nagyon feltűnő volt. Mindig, tehát utolérték lépés hátrányból azért a spanyol támadókat, tehát hogy nekem nagyon tetszett, és mondom azt, hogy egyáltalán nem akarták tördelni a játékot. Igen, védekeztek, a falat felhúzták, de arról szó se volt, hogy úgy rombolnának, hogy kicsit megtöröm a játékot, kicsit szimulálgatok, lemaradok, de nem volt se fetrengés, tehát én szerintem teljesen szimpatikusan küzdöttek.
2: Soma, mennyire, vagy tényleg mennyire csalódás, vagy egy tízes skálán mennyire csalódás az Európa-bajnok játéka? Hogyan vélekedsz? Nem feltétlenül csak az Európa-bajnokot, de most maradjunk még egy kicsit a spanyoloknál, de akár nézhetjük úgy is, hogy pontosan úgy szól, hogy egy 10 európai csapatból csak 3 tudott eddig nyerni.
5: Igen, az európai csapatoknak a szereplés az egyértelműen csalódás. 74% az természetesen nagyon meggyőző, de már szerintem többször idéztem itt az adásban, annyira idős vagyok, hajszála idősen, mint Bobori úr, pedig neki most volt szülinapja, és nekem meg nem. És mi így se tud utolérni, hogy én tanultam statisztikát, és ott azzal kezdték az oktatást. Hazudni lehet, igen, nem a statisztikával, illetve a statisztika olyan, mint a bikini. Nagyon sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja. Tehát lehet nála 74%-ban labda, de a lényeg az, hogy mit kezdesz.
2: Tudod, hogy lehet... erre tudok egy olyat hozzátenni neked, hogy a spanyolok legutóbb a 22-es VB-n a csoportkörben Japán ellen rúgtak ugye gólt, ugye Marokkó ellen az egyenes kiesésben nem találtak be, azóta 49 lövésük volt, 49-0 a mérleg, 2500 passz per nulla gól.
5: És Marokkó ellen is 74%-ig
2: fölötti. Hát Marokkó ellen is valami brutális magas szám volt, de már előtte az oroszországi VB-n is emlékezzetek vissza, hogy az oroszok ellen álltak bele, azt hiszem ott is 11-es párbajban, ha jól mondom, a földbe, és ott is ez volt, hogy sok kevés volt a labda birtoklási arány, tehát hogy...
3: Azokként is voltam, ott szerintem kifejezetten gyengén játszottak, itt egyébként több momentumuk volt, mint azon a oroszországi meccsen az oroszok ellen, ott az egy elképesztően meddő volt, tehát...
2: Hát de ennél is ez.
3: Itt határozottan több helyzetük volt, az első fél időben azért volt lehetőség, amikor a Yamaha bejött, akkor egyébként szerintem egyre veszélyesebbek lettek, nem mondom, hogy zicser dolgoztak ki, de voltak legalább veszélyes elfutások, azt hiszem volt legalább veszélyesen befelé érkező labda, mondom, nem lett belőle helyzet, de én azon kint voltam, az Moszkvában volt az a meccs, az konkrétan nézhetetlen volt. Tehát a spanyolok passzolgattak még nem csak a kapu előterébe, sokszor fél pályán.
2: Egyszerűen sokszor egyetértünk, Jóci, de én most ennyire nem vagyok megengedő, mint te. Szerintem a tegnapi is nézhetetlen volt.
5: Abszolút, én is ezt gondolom. És,
2: engedjük meg, hogy Bobori Balázsra tudja reagálni.
5: Az egy marketing ellen volt, azonnal reagáltak rá, megkettőzték. Én óriási változást nem láttam, úgyhogy, de ez hosszú VB, úgyhogy Svájc ellen kikaptak 2010-ben, és megnyerték. Úgyhogy 8 meccs.
2: Bocsáss, Bob szeretett volna valamit hozzászólni, bocsáss meg.
4: Hát én csak annyit akarok mondani, hogy nagyon kiismerető ez a játék, és hogy hiába voltak már itt a szélen elfutások, Olyar Zabal is inkább egy ilyen hamis 9-es. Itt nincs egy komoly center ennek a csapatnak. Nincs egy 1.90-es center, aki odaér.
2: Hát nézzétek volt meg a belgák játékában, Lukaku, ahogy pályára lépett, azonnal megváltozott
5: minden. Nem volt 1.90, de mondjuk itt elférne.
4: Hát elférne, de ne is, ne a Torres vegyük, hanem volt egy Olyar.

0: adok, vagy mondjuk volt egy zseniális külsős indítás ott a végén, amiből a helyzet volt.
1: Olmo tette középre a labdát, így van.
0: Tehát vannak ilyen momentumai, de hogy őt azonnal látszott, hogy
1: erre de mi, készülnek. Olyan zavált, az első fél órában nem ért labdához. Ilyen, hát, ilyen de... nem volt, nem tudom én hány tíz éve, vagy persze, de több évtizedben.
0: Mondom, Olyan Zabál szerintem nem az, amit ott kéne játszani.
2: Én tehát ennek sok iránya lehet, simán lehet, hogy a spanyoloknak lesz egy nagyon rossz VB-je, de én azért azt tényleg hangsúlyozom, amit a Soma is mondott, hogy az első meccsen kikaptak, amikor világbajnokok lettek. Elég, ha az argentinokra gondolunk. Tehát van úgy, hogy jókor jön a pofon. Én igenis, én azt gondolom, hogy ez a spanyol válogatott. Én egyébként pont ezt mondtam még a VB előtt, hogyha én lennék szövetségkapitány, én egy nagyon kemény mini edzőtábor, az elején enervált a csapat, mert nem kell most semmi extrát nyújtani ahhoz, hogy tovább gyere.
1: Igen, csak ebben a csoportban annyiban másabb a helyzet, Gyoci, hogy ennek a spanyol csoportnak a második helyezettje a 32 között az argentin csoport győztesét kapja.
2: És
3: a harmadik helyezett? Azt meg már nem tudom.
2: Igen, én amit utálok, az pont ez. Ezt le lehet így modellezni, és akkor mindenki elmondja, hogy a Messi meg a Ronaldo majd a negyedöntő. Semmi garancia nincs arra, hogy ezek csoportások lesznek.
1: Csak azért mondom, hogy ez veszélyes játék.
2: Az emberek mindig levezetik, nulla meccse, és aztán ráadásul a harmadik körben majd olyan taktikázások lesznek, hogy fú, én nem akarok ide-oda kerülni, és akkor már egy jó X, és akkor a
3: szerintem
2: másik
3: ára kerül. Ezt lehetetlen lesz kiszámolni.
2: Én pont ezt mondom, hogy lehetetlen kiszámolni, pont ezért erről ne beszéljünk, hogy hú, akkor rákerültnek a franciák ágára, mert ezeket iszonyatosan nem tudjuk.
0: Itt azért az is benne van a pakliba, tehát a Soma is futballozott jó pár vérkőzést, volt olyan szerencsére, hogy velem is játszott egy csapatban, tehát itt azért...
3: Neked az nem volt olyan szerencsére.
0: Neki volt szerencsére, ezt mondom.
3: Igen, nekem élmény volt.
1: Kinek volt akkor megtiszteltetés, csak hogy én is érzem?
3: Nekem megtiszteltetés, hogy
0: szerintem a
3: Soma nem volt velem elégedett.
0: Egyet fog érteni abban, hogy sokszor könnyebb jobb csapat ellen játszani. Tehát, hogyha lesz egy spanyol-francia meccs, akkor és több területen lesz a spanyoloknak, hát itt lehet, hogy egészen más spanyol csapatot fogunk látni. Úgyhogy én azzal egyetértek, hogy egy meccs, ez most nem jött össze, lehet, hogyha egyszer szerencsésebben pattar a labda, és a 15. percben gólt rúgnak, akkor állom
1: négy. Ferran Torresnek ugye ott a nagy helyzet, ami a kapufán csattant, úgyhogy
3: igen. Jussá tovább, és a VB ott kezdődik.
1: Hogy értékeljük a tegnapi mérkőzéseket? Ugye mindegyik döntetlen lett. Tehát a spanyolokkal indultunk, ugye aztán jött a Belgium-Egyiptom 1-1, éjjel a Szaúd-Arábia Uruguay mérkőzésen az uruknak kellett egyenlíteni, bár a 4 évvel ezelőtti szaúdi nyitó meccs után már semmin sem lepődöm meg, és Irán-Új-Zéland 2-2. Címszavakban tényleg az első gondolatokat az, hogy mindegyik döntetlen lett, kiegyenlített a mezőny. Szendrei Józseffel beszéltem telefonon, mielőtt érkeztetek itt a sportkörbe, és azt mondta, teljes mértékben egyetértek vele, hogy kiegyenlítődni látszik, illetve nem is ez volt a kifejezés, hanem hogy a világ labdarúgása igen erőteljesen megközelítette az európai focit, vagy nagyon tűnnek el a különbségek. Hogyan mondjam ezt, hogy hogyan közelítsük meg?
3: Hát nagyon sok játékos nem európai csapatokban is, európai bajnokságokban játszik, és ezeket
1: hát a japánoknál konkrétan mindenki Európában játszik, aki a japán-hollandia meccsen pályára lépett.
3: A holland bajnokságból többen vannak a japán keretben, mint a hollandban. Az Ajax több játékost ad a japán, és a Feyenoord is a japán keretbe, mint a hollandba. Mert ugye a legjobb holland játékosok viszont külföldön játszanak. Szóval igen, de vannak olyan meglepő, Új-Zéland, olyan gólokat rúgtak, hogy élmény volt
1: nézni. Élmény volt nézni, így van.
3: Élmény volt nézni, úgyhogy vannak szerintem itt nagyon jó dolgok. Szoros a mezőny, és de itt mi is elférnénk szerintem, és mi is szoros meccset játszanak mindenkivel.
1: Ne fájdítsd a szívem.
0: Ez az egyik része, hogy ugye tényleg mindenki mindenhol játszik, már a világ bármelyik pontjáról igazolnak az erős bajnokságban. A másik az, hogy amióta tudományos alapokra helyezték az utánpótlás nevelést, és ezt el tudja, és ezt importálják Európán kívülre, a világ bármilyen tájára, a nagy klubok, az akadémiákon keresztül, a kvázi leányvállalatokon keresztül, mindenhol, akár Szingapúrban, akár Japánban, akár Kínában, ezeknek nagy kluboknak ott vannak a kihelyezett bázisai. Hát és nyilván olyan, tehát miután most már gyárak működnek itt az akadémiák helyett, vagy lényegben az akadémiák gyárak, és olyan mennyiségű képzett futballista jön ki, hogy ezt látjuk, ez az eredménye. Tehát itt nevethetünk, vagy mosolyoghatunk, hogy a Zöldfoki-szigetek, vagy de hát ezek az meg

0: nézzük, hogy milyen klubokba futballoznak, akkor egyből látjuk azt, hogy ezek nem rossz játékosok. Vagy Curaçao, ahol a keretben egyetlen egy ember az, aki Curaçaón neveket, tehát a többiek mind holland, a holland futballiskola termékei.
1: Én mondjuk ezen egy picit megakadtam, sőt nem is annyira picit, azt nehezményeztem, hogy Marokkó úgy lépett pályára a brazilok ellen, hogy a kezdő 11-ből egy darab játékos sem született Marokkóban, tehát mindenkinek vannak marokkói felmenői, és így lettek ők marokkói.
0: Mindenki döntse magának, hogy tetszik-e neki az új világ.
1: Azért mondom, hogy ez igen, tehát hogy ezt nem szeretném senkire ráerőltetni, ez a saját véleményem. Engedjetek meg egy hallgatói SMS 0630 55 55 605 ez az SMS számunk. Bárkinek van véleménye, foci VB-vel kapcsolatban természetesen szívesen vesszük. Uraim, köszi, hogy feldobjátok a délutánomat. A kékbánát tegnap őrület volt, amit csináltak. 8,5-ös értékelés, Yamaha-t leszették, busz betolva, és ráadásul a 85. percben sarokpasszal akarja kihozni a két bek. Nem kibikázza, nem fetreng. Sikítoztunk a fiammal, aki U16-ban focizik. Nagyon megszerettük őket, írja Jatus.
2: Kék bálnákat írt, meg igen. Kék cápák.
1: Kék cápák. Jatus Gergelics József már is kijavított egy picit.
3: Sok sikert volt a lényeg. A 16-os srácnak nagyon sok sikert kívánunk.
2: Így van.
1: Jatus törzs hallgatónk, és zseniális jó hozzászólásai szoktak lenni, és ez is most én nagyra értékelem egyébként, amit írt. Tehát tényleg nem az volt, hogy kibikázták.
2: Hát sőt, a végén kontráztak egyet.
1: Hát az a fejes a végén a szögletnél.
0: Hát ügyesebbek, abból volt három olyan kontrájuk, amiből egyet végig tudtak volna vinni, tehát azért, igen. Meg ott mondjuk látszott, ott azért egy-két emberén lefőtt a kávé, és azért nem hozott jó döntést a kontra végén,
2: de a fejes az egyébként ott a fejtett
0: az
2: volt. Nagyot,
0: az teljesen tiszta fejes volt hatról.
2: Na, nekem egyébként a véleményem, ha már itt bedobtad, úgy ámblokk a VB-ről néhány gondolat. Nekem nagyon tetszik, szerintem egyetlen rossz meccs volt, ami számomra nézhetetlen volt, a nyitó meccs. Ezen kívül szerintem az összesben meg lehetett találni a szépséget. Igen, volt olyan, amikor a marokkói brazilon például mondjuk egy idő után úgy látszott, hogy mindkettőnek jó az egy-egy, de mindegyik meccsben én szerintem meg lehetett találni a szépséget, sőt, kifejezetten szép gólok vannak, egyébként a gólátlag közel van a hármashoz, és mondom, amire előzetesen azt mondtuk, hogy fú, így majd lesznek olyan meccsek, mint mondjuk a német Curaçao, de még ott is tetszett, hogy amíg volt erő, addig nagyon szimpatikusan küzdöttek, ott sem kibikázták a labdát, próbáltak kontrázni. Tehát én nekem tetszik a VB. Amire én azt hittem, hogy nem fog tetszeni, nekem még az is tetszik, ez az úgynevezett ivószünet. Kifejezetten azt érzem, komolyan, tudom, hogy nem a ivás a lényeg, tehát nem a hidratáció a lényeg, hanem
1: köszönöm, hogy kiegészítetted.
2: Azért, tehát én tudom, hogy a reklám a lényeg, hogy ott a tévétársaságok főleg Amerikában eladják. Viszont én szerintem befolyással van a meccsre, én kifejezetten érzékeltem több mérkőzésen is, hogy egy jó pszichológusként is funkcionál.
1: Mint egy időkérés, Jóci, mint egy időkérés, egy kötelező időkérés.
2: De én ezt szeretem. Tehát belenyúl a meccsbe, de szerintem szakmai alapon. Én nekem nagyon tetszik.
1: Bobori Balázs futballromantikus, és neki nem tetszik.
0: Hát hogyan? Hát hogyan? Már így is szétszabdalják ezt a játékot a varozással, meg mindenféle.
1: Igen, viszont annyiban meg egyébként mégsem lett töredezettebb, hogy azzal, hogy nincs, jóval kevesebb a fetrengés, ugye, hogy meg lettek fenyegetve, most magyarul, hát mondjam.
2: Ez a bedobás, kirúgás.
0: Pont 25 éve kellett ezt a szabályt behozni.
1: Oké, de jó késő, mint soha. De nekem egyébként ezek az újítások, annyiban Jocival egyetértek, hogy hosszú, tehát a 3 percet egyébként én magam is hosszúnak érzem, de az, hogy ott megáll egy pillanatra, megtörik. Nekünk itt, most én rádiós szemmel hadd mondjam a tapasztalatot, vagy Vukovics Lászlóval, vagy Bene Ferenccel, tehát állandó szakkommentátorainkkal követjük az eseményeket, ott van lehetőség egyet szusszanni, átbeszélni, akár egy kicsit sztorizni, tehát ilyen szempontból van létjogosultsága.
2: Hogy a társaságban is így működik.
1: Hogy ez
2: egyébként
1: hosszú, nem hosszú, azon lehet lamentálni, de egyébként nem lett hosszabb egyik meccse, mint a katari kiszámíthatatlan 8-10 perces, igen, hosszabbítások. Most meg tudod mondani, az első fél időben, ha csak nincs valami extra dolog a 3 percen kívül, ami ez az úgynevezett ivószünet, vagy reklámszünet, vagy hidratációszünet, vagy ivószünet, talán ez a legjobb magyar kifejezés rá, ezen kívül nem nagyon szoktak rátenni, maximum még egyet, a végén pedig fixen nagyjából 5 percet hosszabbít. 3 perc plusz arra dob még 2-t, ami miatt állt a játék. És nincsenek olyanok, mint Katarban ilyen értelmezhetetlenül megítélt 8 perces hosszabbítások.
2: Volt 10, nem tudom hány is, tehát hogy...
3: Én megértem a Balázsnak ezt a romantikáját, de Jocinak abban igaza van, hogy hogy az már nem tűnt fel, hogy egy szög lett, és akkor a jobb hátvéd átvonszolja magát a bal szélső posztjára, meg a sorfalnál, hogy tologatják, hosszú percekig áll a játék. Ezért nem tűnik fel, mert már állandóan áll a játék. Nagyon, nagyon keveset megy a játék, úgyhogy ez egyébként nekem se zavaró annyira. Az előbb azt akartam egyébként mondani, mert már rég túlhaladtuk, de azért, ha néha egy gondolat felüti a fejét, akkor tudod, hogy ragaszkodok hozzá. De az ivószünet.
1: Nem,
3: látom, lehet, hogy az ivószünet azon nagyon fennakadtál, de ezt megértem, hogy olvastam a Nemzeti Sportban egy nagyon érdekes cikket. Japán.
0: Te írtad?
3: Igen. Japán és a fiatal szabály. Japán és a japán szabály. A Japánban azt mondta a szövetség, hogy nem érdekes a japán liga. Az a szabály, hogy akit Európába hívnak, kötelező elengedni, hogy a válogatott jó legyen. Hogy a válogatottjuk az európai futballt értse és bírja. Nem érdekes a japán liga. Tehát mi ragaszkodunk ahhoz, hogy az NBA-ben játszanak a magyar játékosok, ők meg ahhoz ragaszkodnak, hogy akit Európába hívnak, főleg topligába, kötelező.
1: Mindegyik. A hollandok
3: kötelező
1: ellen,
3: eladni.
1: Ugye a 11 játékosok plusz a cserék is mindegyik.
0: Ezt mondjuk egy európai tulajdonos szemlélettel, ezt hogy oldod meg?
3: Akarod, hogy legyen a válogatottad a VB-n, és helytálljon? Hát vagy nem most akarod?
0: Mondd el a... Mit tudom én, mondd el az MTK-nál, figyelj!
1: Megvan a Dominik Penedzserének a legutóbbi interjúja, amikor bement a Partizánba, és hogy mit nyilatkozott? A két út, 16 éves koráig vagy külföld, vagy maximum 20 éves koráig épüljön be valamilyen NB1-es csapatba, és akkor külföld. Így. Tehát nem volt más opció, külföld, pont, külföld.
0: Hát ez tök egyértelmű.
2: Igen.
0: Tök egyértelmű.
3: Jó, hát ahhoz egy jó út, hogy kapja lehetőséget az NB1-be, és mutasd meg magad.
2: Mondd, én is ezt akartam. Mondd. Tehát ennyi, hogy az a lényeg, hogy aki a B utat követi, az kerüljön be az NB1-be, építse föl magát, és 20 évesen meg mehet külföldre.
3: Ez egy biztos döntés, mert ugye attól függ, hogy hívnak-e.
2: Hát nyilván.
0: Hát igen. Varga Bardi ezt az utat járt.
1: Soroporácsi,
0: tehát a szomszédfalukba, és 26 évesen felfedezte a magyar futball. Ő megcsinálta.
1: Sziasztok, a norvégok nyerik a VB-t, rengeteg mosolygó smiley-val írja Bodzsi, szintén állandó hallgatónk. Kíváncsi vagyok a norvégok bemutatkozására, mennyivel értetek azzal egyet itt most a szerkesztőségben kialakult valamelyik nap, nem is tudom, talán tegnap előtt kicsit összefolynak már a napok. Nem is vita volt ez, hanem inkább csak beszélgettünk, hogy melyik volt a legjobb meccs, vagy melyik volt a legszimpatikusabb csapat, és sokan egyet értettünk abban, hogy a svédek kifejezetten meggyőzőek, vagy megnyerőek voltak azzal, hogy nem álltak le. Tehát amikor már meg is volt a meccse, álltak le. Jó, kellett az, hogy szép gólok voltak, nagy gólok voltak. Tehát az egyik legkellemesebb meglepetés. Oké, nyilván egy meccs puding próbálja az evést, azt meglátjuk még. Most csak így a norvégok kapcsán jutott ez eszembe, hogy kíváncsian várom, hogy Irak ellen? Azt jól mondom, ugye a norvégok Irak ellen kezdenek majd.
3: Norvégok Irak ellen, igen. Hát a svédek ugye a selejtezőben 6 meccsből 2 döntetlen 4 vereség.
1: Na hát
3: ilyen katasztrofális mérleggel VB-re még soha senki nem dött ki.
1: Olyan bombagólokkal nyitottak,
3: mert a Nemzetek Ligájában ugye ők a C csoportban voltak, mi az A-ba, és mint Nemzetek Ligája csoportgyőztes, amely nem volt se első, se második a selejtezőben, indulhatott a rájátszásba, kivételes ajándékot, de ezt köszönettel elfogadták, és
1: hát
3: éltek vele.
1: Kell a lehetőség.
3: Ukrajnát is, Lengyelországot is megverték, amikor kellett. És azért a gyökeres Iszák összjáték szerintem nagyon jó volt. Jó játékosok azok, nem tudom, hogy a selejtezőn mit csináltak.
2: Úgyhogy engedték a svédek a selejtezőt.
3: És szerencsére jól igazolták Harry Potternek a bátyját, Graham Pottert, és így úgy néz ki, hogy ez...
2: Ja, soha.
1: Nem.
3: Hát ez abszolút stimmel, úgyhogy...
1: Nagyban vagy most.
3: Úgyhogy jól nézett ki a svéd válogatott. Nincs veszteni valójuk, kb. Mint a 92-es dán csapat. Nulla győzelemmel ki lehetett jutni a VB-re, óriási.
1: Ezek alapján egyébként mit mondtak a ma esti francia-szenegál mérkőzésre? Nagyon kíváncsi
3: vagyok. Én emlékszem a 2002-esre, az nagyon kemény volt. Ott a világbajnoki címet védte Franciaország, oké, most csak világbajnoki második helyezett.
2: Ezt nem kiestek a címvédő.
3: És azzal, hogy azt hiszenek álltak, kikaptak, úgy kezdtek. Zidánnal, meg Henrival, nem tudom, Zidánnal biztos.
2: Ez. Igen.
3: Nagyon
2: ez még csapat abszolút volt. A nagy francia csapat volt.
3: Én Irakra is kíváncsi vagyok egyébként. Én nagyon csípem a norvégokat, mert Ødegaard és Haaland nagy rajongója vagyok, úgyhogy, és ahogy ők azt a 2015-ös magyar norvég pótselejtezőt megérték, és onnan elindultak.
1: Argentina?
3: Úgyhogy Irak nagyon érdekes. Mert a legnagyobb nehézségek árán szerintem ők...
1: Bocsánat, mielőtt bármiről is beszélünk. Az Eto FC izlandi ellenfelet kapott.
3: A Vikingur egyértelmű, mint 83-ban, nyilván.
1: Ja, hogy te neked már ez meg is jött?
3: Nem, már 83-ban megjött.
1: A ja, hogy te már előre tudtad, hogy ez lesz. 83-ban
3: és a Vikingur kapták,
1: akkor, most mondom neked, hogy ez innentől kezdve hivatalos. Izland, Vikingur, Reykjavik. Igen, most egészen friss, rotyogós, ropogós. Köszönöm szépen, Kálmán, hogy küldted.
3: Köszönjük. 82-ben ugye Standard Liest kapta bajnokként, ezért a 83-ban megmondták, hogy akarunk egy könnyebbet, és a Vikingur akkor is lehetséges ellenfél volt, és meg is kapták. És ki is ejtették.
2: Szerintem nem járt rosszul egyébként az Eto, ott a román csapatot kellett elkerülni, szerintem az volt, amire én azt mondtam volna, hogy az nagyon meleg lehet, és azt mindig elmondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos a Bajnokok Ligája selejtezőjében, hogy az első fordulót meg kell nyerni. Ha bejutsz a másodikba, és ott kikapsz, vagy kiesel, akkor már az Európa Ligába kerülsz át. Ha az első fordulóba kapsz, akkor a Konferencia Ligába mész.
1: És onnan már nincs hibázás.
2: Így van. Tehát, hogy ezért mondom, hogy az első forduló, szerintem ez volt a legfontosabb, hogy itt olyan csapatot kapjon a Győr, amit papíron le kell tudnia győznie, még úgy is, hogy át fog
3: alakulni. Azért nehéz lesz.
2: Igen, de mondjuk a román bajnok az szerintem egy kicsit nehezebb lett volna, úgyhogy...
1: Hamarosan ugye ellenfelet kap majd a Fradi is, ott azért az a Vojvodina, Zsolna, Kolozsvári, Ú-Kolozsvár, ugye az egyetemi, azért ott, és a második körbe jöhet Besiktas, Dinamo Kijev.
3: Na hát az, először az első körbe
0: nem meg, és nem... csapatot kapjon a Fradi.
3: Nem akarom a...
2: A Győr kaphatta volna a Klaksikot, emlékeim szerint.
3: De a Vikingur... 83 után, nézed utána.
1: Komolyan, ezt egy pillanatra elhittem, hogy olvasott, vagy nem tudom, honnan látta, én teljesen megörülök neki, hogy villog a telefonom, jön minden értesítés, hogy mondjam, ő hozzá nem nyúlt semmihez, és Vikingur így hátra lő.
3: 83-ban is. 83-ban, hogy újra írja magát a történelem, de Bobhoz visszautalva, és nem akarom az adásodat megtorpedózni, 19 perccel azután, hogy beszéltünk róla, Kovács Kokko Kobra István. Világ Európa olimpiai bajnok.
1: Na, erre kíváncsi leszek, hogy itt most az, hogy igen.
3: Hogy arról beszélgettünk, hogy 13 óra 40 perc alatt teljesítette az Iron Man távot. És mondtam, hogy hát Kokko, ez tényleg oké, hogy olimpiai bajnok és profi világbajnok ökölvívó vagy, de azért ez egy nagyon szép sportesítmény, és azt mondta István, hogy nézem a futballmérkőzést, ivószünet. Hát ha az Iron Man-en lett volna ivószünet, még mindig a pályán vagyok. Még mindig nem értem volna célba.
1: Hát, és erre mit mondjak? 06-30-55-55-605, ez az SMS számunk. Ki mit gondol a Győr Vikingur Reykjavik sorsolással kapcsolatban? Kinek hogy tetszik a foci VB? Kinek ki a titkos favorita, várjuk a favorit csapata, vagy a kedvence? Várjuk a kedves hallgatók SMS-eit. Beszélünk majd még mindjárt a Győr kapcsán.
0: Argentináról.
1: Igen, Argentinánál, szóval ott érkezett meg a Győr sorsolása, és akkor majd a hírek után egy picit elmerülünk itt a Győr meg a Fradi lehetséges ellenfeleiben is, de akkor még itt a hírek előtti részben picit Argentina címvédőként Algériával kezdenek, de ott van egy Ausztria abban a csoportban. Hogyan álltok hozzá?
0: Nehéz lesz nekik.
1: Nehéz, mi?
3: Hát én ez nem... az A csoport, mennyire... ezt mondtam.
0: Én
3: Argentina, Algéria, Ausztria. És Jordani...
1: Nem tudom, lehet előrébb hozzuk a híreket, Csoma, hogy a hibrid vírusa. Azért a zsibbasztót elég rendesen hozod ma.
3: Jó lesz, Messi-t.
2: Na, adjuk a Bobot a csoportot elemezni.
0: Ja, nem, én csak a argentinokra leszek kíváncsi, hogy Messi ez mennyire mer hozzányúlni a kapitány. Hogy
3: Hozzá kell?
0: Hát, most nyilván én pont ősszel volt szerencsém élőben látni őt futballozni a klubcsapatában. Hát az a 250 méter futás, amit azon a mérkőzésen teljesített, mondjuk adott 4 gólpasszt közbe, de ez a 250 méter nem biztos, hogy lehet, tehát hogy
1: egyrészt... Tehát az mennyire... még az MSUS válogatottban sem megy el, ha valaki mondjuk így ennyit
0: ott,
1: tesz.
0: Ott azért várjuk szeretettel.
2: Igen, azért a 4 gólpasszra kerültek volna szerintem.
0: Szeretettel a MSUS válogatottba, hogy mennyire lesz motivált Messi, mennyire van fizikailag olyan...
3: Nagyon.
2: Nagyon motivált, az biztos,
3: fizikai állapot. Fizikai állapot,
0: és akkor legyen a fizikai állapot a kérdés.
2: Az inkább.
0: És hogyha engedi esetleg, hogy az egója engedi, hogy a többiek érvényesüljenek, és ezt a kapitánnyal is tudja rendezni itt az öltözőben a viszonyokat, akkor akkor Argentina jó lehet. Az biztos, hogy Ausztria, szerintem Ausztria az egyik meglepetés csapata lesz ennek a VB-nek.
3: Szerintem azt ő abszolút megérti, hogy ha azt mondja neki a kapitány, 8 meccset nem kell végigjátszanod.
2: De szerintem is.
1: Hát kíváncsian várjuk, hamarosan jön.
0: Meg Bembuali mit tesz ma hozzá, azt nézzük meg.
3: Igen.
1: Rengeteg.
3: A viking úr védő viking is izgatottan
0: nézve védő. Na ez. Nem érzette, hogy a vikingeket miért kell urazni, de mindegy. Tehát ugye...
1: Igen. Köszi. Igen, mindenféle egyéb cicoma nélkül. 16-29 hírek.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Az 1956-os forradalom mártírjaira emlékezett az országgyűlés. Közeleg a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
6: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, és 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt. Így nem vett részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. Változás az angol labdarúgó válogatott keretében a világbajnokságon. Sérülés miatt Tino Livramento nem állhat a csapat rendelkezésére. Helyette a Chelsea védője Trevo Csaloba került be. A labdarúgó NB2-től kiesett Budafok a közösségi oldalán jelentette be, hogy távozik Nikházi Márk vezetőedző, Göbjös Dávid erőnléti edző és Vezér Ádám kapus edző. A klub a hivatalos közleményében azt is bejelentette, hogy a következő idényben Lázok János lesz a vezetőedző. Ismét együtt indulnak a Williams nővérek a Wimbledoni tenisztorna női páros versenyében. A verseny közösségi oldalán kedden jelentették be, hogy Venus és Serena Williams szabadkártyával ott lesz a londoni Grand Slamen.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerótta kegyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt. Hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyva Richard elmondta, az ottalvos táborokon kívül vándor és napközis táborokban, valamint fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni az összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. a technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez a részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Bóza László élelmiszergazdaságért is felelős államtitkár emlékeztetett, a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tálfajta terem.
4: Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Török Bálint környékén. A 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre is.
4: Időjárás.
6: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Majd csütörtöktől már megszűnik a csapadék, és hétvégén kánikula várható. Akár 35-37 fok is lehet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább a Nemzeti Sportkörben Somogyi Zsolttal, Gergelics Józseffel és Bobori Balázzsal. 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Jó pár üzenet érkezett, egy picit hadd szemezgessek. Az egyik kedvencem, ami szívemhez oly közel áll, de természetesen a kollégák miatt csak, Bene Ferenc hozzáértése az ifjú titánő Szalai Kristóf volt, is szép jövő előtt áll. A tegnapi közvetítői triumvirátus szuper volt. A tegnap esti Belgium-Egyiptom mérkőzést közvetítettük hárman. Aztán 2002-ben Elefántcsontpart volt a kedvencem a hozzáállásuk miatt, valamint az esélytelenek nyugalmával játszottak. Most természetesen Curaçao lesz a kedvencem. Az nem derült ki, hogy a válogatott vagy az ital, hogy erre melyikre írta mindez, de természetesen ha...
3: És beállt Margarita csereként. Gondoltam, hogy te felfigyelsz rá.
1: Somogyi Zsolt azonnal kontra, és már is itt van. Üdv, azt hittem, hogy tegnap megdöntik a rekordunkat, amúgy francia, Lala Lali írja. Hát a franciák ugye még ma kezdenek majd. Ennyit egyelőre a világbajnokságról. Bárkinek van még hozzászólni valója most már, legyen kedves magyar vonalra evezni. Ugye Vikingur Reykjavik Győr, Eto FC egészen pontosan a csapat megnevezése, párosítás a labdarúgó bajnokok ligájában. Van azeri, velszi, máltai, ír, észt, grúz, gibraltári, andorrai, San Marino, északír, örmény, lett, észak-macedón, finn. Hú, hadd ne soroljam végig, mit szólunk hozzá, Soma ugye bemondta előre, Gergelics József, elsőként kérlek, te reagálj rá, ez lehetett volna jobb is, rosszabb is, hogyan közelítsük meg ezt a történetet?
2: Csoportokra osztott, két csoportra, tehát nem kaphatott ebből mindenkit a Győr, és akkor ugye azon belül is volt kiemelt, nem kiemelt, vagy 5 vagy 6 ellenfele lehetett a Győrnek a nyári, vagy a nyári, összes, a reggeli felosztás után. És én, amit néztem, egyedül a román bajnok lett volna olyan, amitől én nagyon féltettem volna a Győrt az előbb említett okok miatt, hogy ott az első fordulót nagyon fontos, hogy megnyerje. Én azt gondolom, hogy
1: És ráadásul Reykjavikban lesz az első mérkőzés, ezt még nem mondtam, tehát hogy idegenben kezd a Győr.
2: Most egyébként ennek én meg kisebb jelentőséget tulajdonítok a modern futballban, mint régen. Nem véletlen törölték el ugye az idegenben több szerzett gólszabályát is, tehát szerintem ma már kisebb jelentősége van, hogy otthon vagy idegenben játszol. A lényeg, hogy egyébként azért én azt gondolom, hogy egy izlandi bajnokot illene kiverni, kiejteni. Én ezt gondolom erről. Még úgy is, hogy ennek a Győrnek lesznek problémái, mert szerintem azért szét fogják szedni, de akkor is ezt gondolom, hogy illene tovább menni.
1: Jött egy ilyen üzenet, nem tudom, hogy Soma vagy Bob reagál majd rá, valamelyikőtök kettő közül kérlek. Tovább kellene jutni a Győrnek, de a mai futballban senkit nem lehet félvárról venni. Lásd tavaly a Fradinak például a Barac Bánya-Luka elleni párharcát. Kérdés, hogy hogyan alakul majd az Eto'o sorsa, rímel egy kicsit arra, amit Jóci mondott, nincs új edző az Eto'nál, és hogyan alakul az Eto'o kerete? Féltem őket emiatt, de hajrá Eto'o!
3: Emiatt én is. Nincs edző, ugye elment a sikeredző, elment a sportigazgató, a hírek szerint ugye a meghatározó játékosok közül is lesz, akik tovább lépnek, úgyhogy egyelőre szerintem a Győr is keresi önmagát, és attól tartok, hogy nem a Bajnokok Ligája selejtező most a legégetőbb probléma a klubnál, úgyhogy...
1: Mire gondolsz?
3: Hanem az, hogy edzőt keressenek, sportigazgatót, meg megfelelő játékosokat, meg kiderüljön, mint az összes többi csapatnak, hogy milyen költségvetéssel kalkulálhatnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy persze illene kiverni, de nagyon nehéz lesz, és én tartok ettől a párharctól.
1: Balázs, Bobori Balázs?
0: Olyan, mint hogyha a Győrnek ez ilyen váratlan lett volna, hogy most megnyerték a bajnokságot, amikor egy éve én Borbély Balázsral beszéltem, és akkor negyedik helyen végzett a Győr a bajnokságban, és azt mondta, hogy hát, hogy ez egy kicsit talán még korai is, hogy az európai porondra kilépnek, mert a projekt az volt, hogy bennmaradjanak, elkezdjenek építkezni, és egyébként, ha jól tudom, ez egy 3 éves terv volt, hogy a bajnokságért küzdjön az Eto'o, erre a második évben ugye bajnokok lettek. Most teljesen úgy tűnik, hogy így ezt a menedzsmentet, ez így váratlanul érte. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy Borbély Balázs távozásában bőven benne van az, hogy több meghatározó játékos távozni fog, és lehet, hogy a menedzsment értékesíteni is akarja, mert bevételt akar szerezni, és azt mondja Borbély Balázs, hogy akkor nyilván elfogadja a Ferencváros ajánlatát, ahol valószínűleg azért több pénzt is keres, meg talán biztosabbnak látja a közeljövőt, ha még nem is a távol. Mert ha most hirtelen eladják a 3-4 alapemberét, és újra kell építkezni, nem biztos, hogy abból jól jön ki a személyes karriere szempontjából sem. Tehát, hogy itt ez egy kicsit furcsa, na, abban biztos vagyok egyébként, hogy az edzéseket most megtartják ott, tehát azért már edz az Eto'o, és csinálja, és hogyha jól láttam, azért az alapemberek még ott vannak, és az sem biztos, hogy a BL első körébe nem lesznek ott, hanem lehet, hogy csak később adják el őket, vagy...
1: Hát én üdvözítőnek ezt gondolnám, ezt igen, igen, üdvözítőnek határozottan.
0: Mert az első kör az nagyon fontos, és hát itt nyilván tudják az Eto'o vezető is, hogy azért sok pénzt lehet keresni azzal is, hogyha valamelyik nemzetközi kupába bemész a csoportba, az a saját sorsokat is megkönnyíteni, egyrészt azért, mert más polcról válogathatnának játékosokból is. Itt minden azon múlik, hogy az építkezés mikor kezdődik el. Egyrészt, hogy újra kell építeni, azt, hogyha újra kell építeni, akkor az mikor kezdődik el, és kivel. És ez nagyon furcsa nekem.
1: Bocsánat,
0: nagyon furcsa, hogy így ilyen helyzetben van az Eto'o jelenleg.
1: Egy szolgálati közlemény, többen írják SMS-ben, hogy Csemára reagáljunk, ugye, hogy megszüntette a szerződését a Magyar Kézilabda Szövetség, ezzel zárjuk.
0: Tessék, majd... akkor összekötöm, hogy a Csema mehetne az Eto'o az edzőre. Hátraégedettek a hallgatóink.
1: Beszélünk majd az adásunk itt a Sportkör második részének második felében, tehát az utolsó negyedet szenteljük majd. Ennek egy picit elmerültünk itt a labdarúgás világában, de mindenképpen reagálunk majd erre is. Összességében akkor Soma azt mondott, hogy nincs könnyű dolga, nagyon nincs könnyű dolga. Nagyon nincs. Nagyon. Jóci, illene tovább jutni? Vagy hogy mondtad, hogy kellene, illene?
2: Én ezt mondtam, hogy illene tovább jutni. Egyébként én megnéztem, hogy kikedtett a koszovói Drita, a bosnyák Borac Bánya-Luka, a Vikingur. Én, amit nagyon nem akartam még a Győrnek, az a kajrat, elmenni, az
1: önmagában horror. Az utazás igen. Is már brutál lett volna.
2: A Krajova, mint román bajnok, és ami még jó lett volna, az egyébként a Klaksvik, meg a moldovai Petrokub Hincesti, vagy nem tudom, Hincsesti, vagy hogy mondjuk,
3: mindegy. Petrocub.
2: Petrocub, jól van.
1: Petrocub, igen.
3: Kácsvik jó lett volna?
2: Hogyne. Tehát ne, azért, mert a Fradit kiverte egyszer, azért ne vicceljünk. Tehát, hogyha azt nem oldja meg a Győr, akkor nincs is miről beszélni. Én ezt kimerem jelenteni.
1: Azt ott azért a Klaxvik vendégeként azóta egyébként én figyelem őket. Ott idegenben őt sok babér, sok csapatnak egyébként nem ezt nagyon termet.
2: Igen, értem.
1: Most sőt, ilyen hozzászólás is egyébként, hogy a Győr kezdjen el műfős pályán sokat gyakorolni, hogy az majd segít.
2: Igen. Egyébként szerintem ebből a én a harmadik legrosszabbnak tartom, tehát én a Krajovát, a Kajratalmat itt azt kevésbé akartam volna, mint a Viking úrt. A Kajratalmat itt egyébként mondom, hangsúlyozva azért, hogy az egy horror utazás. Tehát, hogy...
3: Meg nehéz csapat.
1: Meg nehéz is, így van. Igen. Szintén egy kérdés, Világinak, mármint Világi Oszkárnak nem kellett volna új szerződést ajánlani a Borbély Balázsnak amúgy?
3: Hát könnyen lehet, hogy ajánlott.
1: Csak a Fradi ennyivel jobb volt?
2: Hát jobb volt, meg most, nekem ezt is eljöttem, egyedül az zavart, hogy elég határozottan kijelentette, hogy ő marad. Ha egy kicsit erre...
0: Nem ezt mondta. Azt volt, hogy élő szerződése van.
2: Szerintem nagyon jól átjött a Győréből, hogy ők ugyanúgy értették, ahogy én. Tehát így én még nem láttam bajnok edzőt elengedni, hogy se köszönöm, se sok sikert, semmit, a Győrt ez nagyon váratlanul ért, ez meggyőződés.
1: Hát a közleményük, amit ez kiadtak, úgy, az egy sértődött közlemény volt.
3: A szurkolók is úgy reagáltak, nagyon.
2: De ő elég egyértelműen fogalmazott szerintem is, hogy marad. Ha nem ezt teszi, én szerintem sokkal megértőbb lett volna mindenki.
0: Én szerintem biztos, hogy több tárgyalás volt ezelőtt, mielőtt kivásárolta magát a szerződésébe, vagy kivásárolta Ferencvárosát. Hanem pontosan, ami történt, én azt gondolom, hogy mondták neki a vezetők, hogy figyelj, ezt és ezt és ezt, hogyha jön ajánlat, eladjuk. És onnantól kezdve Borbély Balázs elkezdett gondolkozni.
1: Köszönöm szépen a kiegészítést, helyesbítést a kék cápákkal kapcsolatban. Hétvégén egyébként Bobori Balázsnak üzenem, hogy kint voltunk az U16-os, U19-es kupadöntőn, beszéltünk az utánpótlásról, hogy az elmúlt 16 év többször szóba került már, hogy hogy fejlődött. Nem ez az a lényeg, hanem a hallgató azt írja, hogy meggyőződésem, hogy van itt nagyon jó utánpótlás, csak nem merünk egészen jól hozzájuk nyúlni, és tudatosabban kellene őket beépíteni a felnőttbe, egyébként pedig a Győr tovább megy. Amit én láttam, UP-ban az az U17-es kupadöntő volt Telkiben, Illés Akadémia, Vasas Kubala Akadémia. Gyerekek, abszolút telt ház, olyan hangulat U17-es kupadöntő.
3: Sogy egyszerte meccse?
1: Kevésbé. A hangulat viszont magával ragadott.
3: Na de én láttam a Vasas U10, Láció U10, 2-1.
1: Na, ez egy következő, egyébként majd egyszer csak igen, a vége lesz.
0: Hétvégén Eto Fradi U9-en voltam, a fiam játszott.
1: Igen, meg egyébként láttam, hogy a születésnapi ünneplésnél lehet, hogy futszár is volt ott annál az asztalnál.
0: Igen. Hát
1: a Marár bajnoki edző is ült.
3: És hogy mi volt a Fradi ellen?
0: Nem nyertünk sajnos.
3: Hogy játszott a kis Bobori?
0: A hétvégén rosszul. Előző hétvégén Ausztriában viszont nagyon jól játszott.
3: Ott nehéz a apai nyomás.
0: Igen.
1: Nem gondolnám, hogy nyomás érkezett. Sajnos kiesik a Győr, jött most egy ilyen üzenet, viszont zárjuk a labdarúgó blokkot, mert egy pici időnk marad már csak hátra a mai sportkörből, és ezt kézilabdával töltjük, vagy kézilabdával foglalkozunk. Mindenképpen hallgassuk meg Bobák Róbert jóvoltából, I.S. Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét Csema Rodriguez menesztése után.
8: Rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a csemmelőtő az időszaknak, azt gondolom, a váltott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa-bajnokságról, de ez már egy nehezebb vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
9: Még van egy nem túl erős, de lehetőség a Los Angeles olimpia kijutásra, ez az Európa-bajnokság 2028-ban, két helyi kiadó, nyilván ezt célozza meg a szövetség. Mik lehetnek ennek kapcsán az új szövetségi kapitány megnevezése kapcsán is a szempontok?
8: Ezt majd meglátjuk, hogyha meg lesz az új szövetségkapitány, hogy pontosan milyen elvárások lesznek felé, de mi nem szeretnénk elengedni az utolsó lehetőséget az Európa bajnokságra, hogy esetleg olimpiai selejtezőre jussunk, mert az még nem olimpiát jelent, csak olimpiai selejtezőt. Ugye ott két hely lesz majd kiadó, attól függően, hogy hogy alakul a sorrend a világbajnokság első hét csapata és az Európa bajnokság első hét csapata között, úgyhogy ez lehet második, harmadik, ötödik, nyolcadik, nem tudjuk ezt megmondani előre, így azért nehéz tervezni, vagy elvárást ezzel kapcsolatban kitűzni.
1: 16 óra 49 perckor hallottuk Illyés Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét. Melyikőtök kezdi a reagálást a hír kapcsán, vagy az elnöki kis rövid interjú részlet kapcsán? Gyóci?
2: Én elkezdem, én ahogy megvolt ez az elbukott selejtező, én annyit mondtam, hogy Csemának mennie kell. Tehát, hogy itt nincs kérdés. Egyszerűen az, hogy nem jutunk ki, és konkrétan nagyon távol kerültünk Los Angeles-től, és én egy picit erősebben is fogalmaztam akkor. Ugye itt is kézilabda is ugyanaz van, hogy az EB sokszor nehezebb, mint a VB. Tehát abba bízni, hogy ezt a két helyet ott elérjük, megtörténhet, de én azt mondtam, hogy lassan kezdhetünk Brisbane-re készülni. Ne így legyen, ne legyen igazam, de hogyha ott, amit pontosan a Illyés Ferenc is mondott, hogy ott az alakulhat úgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon elő kell végezni, ami több, mint...
1: Hát meg ott legalább lesz egy 4-5 európai csapat, aki arra két helyre pályázik.
2: Hát ezért mondom, hogy mindegy, mennie kellett Csemának, tehát hogy ez egy olyan fiaskó volt, ami...
1: Csak neki jött egy ilyen SMS, üdvözletem, Illyés Ferenc, mikor követi a kapitányt?
3: Jó nehéz kérdések, igen, ezek. Hát azért én elismerem, hogy annyira nem vagyok
1: benne kézilabdában. Amikor van egy bukta, ott nyilván a kapitány felelőssége vitathatatlan, az teljesen egyértelmű. Mennyiben felelős ezért az elnök? Értem a felindultságát az SMS írónak.
2: Más mondok, ha majd oda jutunk, hogy Los Angeles mondjuk az egyik kézi válogatott sem jut ki, ne legyen ilyen, majd akkor vállaljon ezért felelősséget. Most szerintem, amikor még a férfi se bukott tett teljesen, akkor erről még nem beszéljünk. Bocsánat, annyit még, hogy nehogy valaki azt így, hogy a Csemán Rodriguez, nekem bármi bajom van, szerintem elévülhetetlen érdemei vannak. Menni kell.
1: De Jóci, ez vitán felül áll. Tehát tényszerűen kell rögzíteni azt is, amit elért, és azt nem lehet tőle, és nem is kell elvenni, és nem szabad összekeverni azzal, hogy mi az, amiben most beletört a bicskája, és beleállt fejjel a földbe, vagy neki ment fejjel a falnak. A kettő, az két külön tény. Egyik is tény, másik is tény. Nem összemosandóak.
3: Az a reális elvárás volt a szerbek ellen tovább jutni?
1: Hát mindenképpen, tehát nem volt földön túli bravúr egyáltalán, sőt. Hát ha így kérdezed, hogy reális, szerintem igen. Szerintem igen.
2: Az biztos, hogy nehéz, tehát a vártnál nehezebb ellenfelet kaptunk a selejtezőre, ez tény, de azért az, hogy ne jussunk ki a válogatott a világbajnokságra.
1: És hogy két mérkőzés alatt ennyire ne legyen szansz, ez inkább ez volt a problémás, hogy két mérkőzés.
2: Még az első meccs ott összetettük a két kezünket.
3: Szoros volt.
1: Hát szoros. Igen, de hiszen ez nem volt egy...
2: Mennyivel vezettek a szerbek? 7-tel?
1: 6-tal, 7-tel, sokkal, igen.
2: Tehát ott konkrétan az utolsó 5 percben mentettük meg egyáltalán pár arcot, hogy így van, itt van, komoly esélyünk legyen. És a játékképe sem volt jó, tehát hogy...
1: Nem nézett ki jól.
2: Nem.
1: Balázs, Bobori Balázs, nagyon lapítasz.
0: Hát nem, igazából itt megint szerintem csak itt a felszínt kapargatjuk. Hogyha most Csemának ki akarunk, én nagyon szerettem az ő energiáit, meg a pozitivizmusát. Mert
1: hiszel abban, hogy ez meg tud romlani, vagy tud változni az idők alatt?
0: Hát én abban hiszek, hogy a magyar sportolónak, ezt már nagyon sokszor elmondtam, egyszer nekem idősebb Bocskai Gábor azt mondta, hogy a magyar sportolók az kell, hogy a edző kezébe ostor legyen. És nem tudom, hogy mondjuk Csema a öltöző falain belül. Mennyire azt, volt kemény és számon kérő.
1: Azt csicserekték ezzel kapcsolatban, hogy amikor ide került 2019-ben, nevezzük másodedzőként vagy a stáb tagjaként, és főleg a háttérből, ugye ő egy világklasszis irányító volt. Tehát a játékos múltja az sok mindenre feljogosította, és hogyha azt mondta, hogy figyelj, Soma, ha ott próbálkozol a Joci meg a Bob között, ott biztos, hogy be fogsz tudni menni, és mint a nem tudom én, a faltörő kosok, tehát fejjel ment, de azonnal vakon hittek benne. Most hallgass meg Máté Dominikot, aki úgy beszél ki a csapat dolgairól, hogy gyakorlatilag egy bábúnak nevezte saját magát már az edzéseken, a szerbek elleni mérkőzésen. Azért szerintem ez anélkül, hogy én ott lettem volna, vagy mindennek, amit hallok, mindent elhinnék, vagy mindent feltételnék, elfogadnék, de azért ugye? Tehát, hogy azért ez szerintem megmutatja azt, hogy itt azért óriás változás van.
0: Hát biztos, hogy ebben nagyon óriás változás van. Szerintem meg kellett hozni ezt a döntést. Én nekem az bántott leginkább, hogy én Csemán azt láttam itt a szerbek elleni selejtezők után, hogy nem érezte át ennek a súlyát, hogy most mi történt.
1: Abszolút,
0: a magyar férfi válogatottal és a magyar kézilabdázással. És hogyha egy pillanatra rátérhetek itt az elnök szerepére, akire én azt gondolom, hogy természetesen nem ő játszik, nem ő állítja össze a csapatot, és nem ő nem lövi be a 7 méterest, vagy a lerohanás végén nem ő hagyja ki az ígyszert. Azonban itt a magyar kézilabdázás vezetésének, akár szakmai vezetésének az lenne a feladata, hogy egy magyar férfi válogatottban a szövetségkapitány minden poszton 3 hasonló képességű játékosból válogathasson, és az sebb, hogy ezek nemzetközi szintű kézilabdázók. És szerintem a mindenkori szövetségkapitánynak kicsi a merítési lehetősége.
1: Somogyi Zsolttól elnézést kérek, akik nézik az élő kameraképes közvetítést, látják, hogy leintettem, hogy sajnos nem tudsz reagálni rá, elfogyott sajnos az időnk ahhoz, hogy a VB híradónk teljes egészében a Nemzeti Sportklónika előtt beleférjen. Somogyi Zsolt, Gergedics József, Bobori Balázs, köszönöm szépen. Egy ilyen nagyon hirtelen végszót kell eszközölni. Köszi szépen, hogy itt voltatok.
3: Sziasztok!
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A legértékesebb kerettel bíró franciák is bemutatkoznak. Ezúttal Afrika legjobbjai ellen. Vajon a gallok visszavágnak-e a történelmi 2002-es VB nyitó meccsért? Vagy Teranga oroszlányai ezúttal is képesek lesznek a csodára? Kezdés 18 órától, kövesse élőben a Franciaország-Szenegál labdarúgó mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 56 perc a pontos idő a mikrofonnál. Németh Kornél, ezt még az imént elfelejtettem mondani, hogy köszönöm a rengeteg SMS-t, amelyeket küldtetek, kedves hallgatók, zseniálisan sok üzenet érkezett. Hát valóban tényleg a témák is olyanok voltak, amelyhez megért, vagy amelyekhez megérte hozzászólni, úgyhogy köszi mindenkinek, aki itt van velünk, legyen törzs hallgatónk, legyen új hallgatónk, várjuk folytatásban is majd az üzeneteket. Most viszont labdarúgás a következő, hát jó bő 20 percben visszatekintünk a labdarúgó VB tegnap esti, valamint ma hajnali, ma éjszakai összecsapásaira. Nyágúj Gergely összeállítása következik.
10: Pito! Pito!
11: C'est terminé!
10: Pressing Atlanta!
12: Magnifico!
13: Dan een spectaculair resultaat.
14: Historie!
15: Spain 0, Cape Verde 0.
16: Acabo, acabo, acabo!
17: It is a win in every possible way for Cape Verde!
18: Ezek voltak a 2026-os labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetésének nemzetközi visszhangjai. Az ötödik nap talán az egész torna legmeghökkentőbb eredményével kezdődött. A VB előtt toronymagas esélyesnek kikiáltott spanyol válogatott, a sokak által lesajnált zöldfoki szigetek válogatottjával mérkőzött, részletek Regős László Páltól.
19: Nem bírt az armada a kék cápákkal, Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0. Hiába volt óriási spanyol mezőny fölény már a mérkőzés első percétől egészen a 95-ig. Az első félidő igazán nagy spanyol helyzet nélkül telt. A 38. percben ugye Cucurella középre fejelte, Torres pedig eltalálta a felső kapufát, majd a kipattanóból Oyarzabal fejesét Vozinha nagy bravúrral védte, de a gól nem jött össze itt a spanyoloknak, ahogy később sem az első félidő utolsó percében. meccsében Torres lövését is megfogta a zöldfoki szigetek rutinos kapusa Vozinha a hosszabbításban, az első félidő hosszabbításban pedig Laporte fejesét tolta ki a jobb alsóból. Aztán a 71. percben érkezett a spanyol csapatba Lamine Yamal, és hozott is egy kis lendületet a spanyol válogatott játékába, de igazán nagyot nem, mert hogy állóháború alakult ki, a spanyolok adogattak a zöldfoki szigetek csapatának térfelén, nagy helyzet viszont továbbra sem adódott. A 83. percben aztán Cucurella fejese középre, a kapu közepe felé érkezett, ezt könnyedén védte Vozinha, és a 88. percben jött a legnagyobb spanyol helyzet, amikor is Olmo bepasszát Oyarzabal lőhette kapura, a blokkról viszont fölé pattant a labda. Hősiesen védekeztek a kék cápák, és még a 90. percben nekik is jutott egy helyzet, Arcaño szöglete után Borges fejelt, viszont ez is középre érkezett, Unai Simon megfogta. Az utolsó percekben, ahogy egyébként végig a mérkőzés során, óriási lelkesedéssel játszott a VB újon zöldfoki szigetek, amely kiharcolta a VB első gól nélküli döntetlenjét az Európa bajnoki címvédő ellen, óriási bravúrt elérve. Spanyolország zöldfoki szigetek 0-0.
11: Le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezést nyújtott az zöldfoki szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot, tehát nem ismertek elveszett labdát, az egyik hőjük hibázott, a másik kijavította, tehát gyakorlatilag lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlenül nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni, elsősorban a támadó játék tekintetében, tehát nem emlékszem olyanra még Yamal esetében sem, amikor gyakorlatilag egy-egy elleni játék helyzetbe került volna, nyilván néhány másodpercig, mert azért nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és valljuk meg őszintén, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy mérkőzésbe, akkor a futballisten által meg szokta büntetni, a másik pedig, hogy valljuk meg őszintén, kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést, tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be, 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is, nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védőharmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon, talán 40 éves, tényleg le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezetvédekezés, csapategység, ez tényleg példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó. Én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal, véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillet. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és továbbra is mondom, hogy a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt, ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából, illetve ami még a forgatások utáni gólhelyzetteremtés, a széleken való bontások, ami helyzetük volt, az pedig hát Ferran Torres, akár Oyarzabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebből a spanyol csapatba gól, de valahogy a fókusz az ma hiányzott, ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarba Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet kell beletenni a mérkőzésbe, mert csak lábra passzott labdából és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
18: Bene Ferencet hallották. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is kiemelte az afrikai csapatkapusát, a 40 éves hálóőr hét védésével a mérkőzés legjobbja lett, majd érzelmesen értékelt a lefújást követően.
12: Keményen dolgoztunk ezekért a pillanatokért, egy álmunk vált valóra, nagyon boldogok vagyunk. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, hiszen Spanyolország a világ egyik legjobb csapata. Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, ezt a remek munkát kell folytatnunk. Erről álmodtam egész életemben én is. Örülök, hogy jó teljesítménnyel tudtam segíteni a csapatot. A nagyszüleim miatt sírtam a végén. Gyerekként velük nőttem fel, és sajnos nem lehetnek itt, mert évekkel ezelőtt elhunytak. Nekik köszönhetek mindent, mindent tőlük kaptam. És édesanyám sem tudott eljönni a vízum miatt. Nem tudtuk kifizetni a vízumhoz szükséges összeget, nem tudtuk időben elintézni. Szerettem volna, ha látja a meccset, de így is boldog vagyok, és remélem az ország egész lakossága az.
18: A spanyolok középpályása Rodri szerint mindent megtettek, de ez ezúttal nem volt elegendő.
14: A keret minden tagja egyértelmű céllal és motivációval érkezett erre a világbajnokságra. Természetesen ezúttal is győzni szerettünk volna. Jól mozogtunk a labdával és a passzjátékunkkal sem volt gond. A cél a 3 pont volt, de egy ilyen jól védekező csapat ellen ez most nem sikerült.
18: A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente ennél sokkal kritikusabb volt.
20: Mindenféleképpen csiszolnunk kell a befejezéseinken. Rengeteg helyzetünk volt, de a frissesség hiányzott. Egy nagyon fegyelmezett csapat ellen játszottunk. Legközelebb, ha ilyen védelemmel szemben találjuk magunkat, akkor sokkal jobban kell járatnunk a labdát.
18: A spanyolok után időrendben a belga és az egyiptomi válogatott következett, és egy újabb meglepetés. Szalai Kristóf tudósít.
21: A G csoport nyitó mérkőzésé. Belgium, Egyiptom 1-1. Mohamed Salah születésnapján lépett pályára Egyiptom csapatában, a csapat kapitányaként 10-es messzámban, és jól is alakult az egyiptomiaknak a mérkőzés kezdete. A 19. percben a Liverpoolia korábbi legendája Mohamed Salah adott egy gólpaszt Ashournak, Ashour 22-23 méterről jobb lábbal, erősen a jobb alsó sarokba bombázott Thibaut Courtois, esélytelen volt, nem tudott odaérni, ezzel vezettek az első fél idő derekán az egyiptomiak 1-0-ra. Aztán az első félidőben több gól nem született, a belgák ugyan próbálták megtalálni a ritmusokat, saját maguk játékát, de amíg nem cserélték be csatárjukat, Romelu Lukakut, addig nem volt esélyük az egyenlítésre. Az 56. percben elkezdett cserélni Rudi Garcia, már a második félidőben járunk, ugyanakkor még nem küldte pályára a Napoli 9-esét, nem úgy, mint a 66. percben, és hát hivatalos statisztikánk nincs rá, de valószínűleg kevesebb, mint fél perc után az ő közreműködésének is köszönhetően kiegyenlített Belgium. A hivatalos edzőkönyvben az került be, hogy Hani öngóljával egyenlítettek a belgák, nem Lukakunak adták végül ezt a találatot, de mindenféleképpen az ő játéka kellett ahhoz, hogy Belgium feljavuljon. Akkor még nem tudtuk, de ez volt a mérkőzésen az utolsó gól, ki is alakult ezzel a végeredmény. Belgium tehát 1-1-es döntetlennel nyitott Egyiptom ellen. Voltak még ugyan a végén helyzetek, de több találat már nem született.
18: Halljuk ismét Bene Ferencet, vajon ő hogyan értékelte a pályán látottakat?
22: Egyiptom nem cáfolta meg a jó hírét, hiszen egy rendkívül szervezett védekezésből egy nagyon gyorsan, a támadásokban nagyon gyorsan átmenő taktikus és tudatos csapat benyomását keltette. Ez különösen az első fél időben markánsan jelentkezett is, egy nagyon szép átlövésgólt szereztek. Látványosan szenvedett a belga válogatott, és ahogy említetted az ellentétes félidőket, igazából ez annak köszönhető, hogy véleményem szerint talán egy picit elfáradt az egyiptomi válogatott az utolsó negyed órára, bár igazából Márus lövésébe, ha nem vetődnek bele, akkor akár a győzelmet is megszerezhették volna, nem biztos, hogy igazságos lett volna, viszont a belga válogatott az ellentétes félidőt és elsősorban a második félidei feljavulást annak köszönheti, hogy a kispadról bizony komoly minőségi játékosokat tudott behozni Rudi Garcia. Elsősorban Lukaku révén sokkal, de sokkal hatékonyabb és ütőképesebbé vált a belga gárda. Szerintem a jövőben ez egy nagy erősségük lehet, hogy nem csak 11 játékosból áll a keret, hanem nagyon hosszú és mély kispadjuk van. Ugyanakkor azért az első félidejű tanástalan támadójáték és a kevésbé működő csapatjáték azért az egy, hát hogy mondjam, egy ijesztő és figyelmeztető jel lehet a kapitányuk számára.
18: Bene Ferenc szerint a belgák remek cseréiknek köszönhették a második félidei javulást és a pontszerzést. Halljuk, hogy Rudi Garcia, a csapat szövetségi kapitánya miben látta a két ellentétes félidő okát. Ha hibázol és hagyod, hogy Egyiptom vezessen ellened 1-0-ra, onnan nagyon nehéz visszajönni, mert az már az ő játék stílusuknak kedvez. Remekül védekeznek és abból kontráznak, főleg Salah és Marmus, aki két nagyon gyors játékos. Rengeteg lehetőséget hagytunk nekik, mert sokszor vesztettünk labdát, és ez bizony hatalmas probléma. Elfogadom, hogy meleg volt, de nem volt meg a kellő ritmusunk, és kevés volt a mozgás, ráadásul túl sok technikai hibát is vétettünk. Az egy-egy elleni csatákban tudtuk, hogy nagyon erősek és agresszívek, és a többségét meg is nyerik, mégis túl sokat elveszítettünk, erős nyomást gyakoroltak ránk. A második félidő már jobban nézett ki, elkezdtünk párharcokat nyerni, kevesebb labdát adtunk el, többet mozogtunk, és innen már látszott, ez a belga csapat képes megváltoztatni a játékképét. Egyre egyértelműbb, ezen a világbajnokságon nincsenek könnyű mérkőzések. Ugyan sokat nem láttam belőle, de hallottam a spanyolok döntetlenjéről is. Ha azt vesszük, hogy a torna előtt toronymagas favoritok voltak, nekünk is tisztelnünk kell az iráni csapatot, következő ellenfelünket, de ezek után természetesen természetesen csak a győzelem elfogadható majd ellenük. A FIFA a találkozó legjobbjának az egyiptomiak gólszerzőjét Emam Ashourt választotta. Az Al Ahly 28 éves középpályása mégsem volt maradéktalanul elégedett a mérkőzés után.
20: Hálás vagyok, hogy most itt állhatok ezzel a díjjal, de csak egy győzelem mellett volna teljes az örömöm. Most már a következő mérkőzésekre kell összpontosítanunk, így muszáj megelégednünk ezzel a döntetlennel. Elképesztő szurkolótáborunk van, így nem szeretnénk csalódást okozni nekik, meg szeretnénk nyerni a következő két csoportmérkőzésünket.
18: Magyar idő szerint éjfélkor kezdődött a H csoportban a Szaúd-Arábia-Uruguay összecsapás. Az 1-1-es döntetlennel végződő mérkőzésen, akárcsak a Spanyolország zöldfoki szigetek találkozón, az esélytelenebbnek vélt szaúdiak elsősorban kapusuknak, a 9 védés bemutató Mohamed El Ovaisnak köszönhették a pontszerzést. Vukovics László összegez.
5: Fantasztikusan védett a Szaúd-Arábiai kapus, ő volt a meccs hőse. Ennek nagyban köszönhető, hogy döntetlen lett a vége. Az első fél óra teljesen eseménytelenül telt a mérkőzésen, ami nem a szaúdiaknak a szemrehányása, hanem inkább az Uruguaynak, akitől sokkal többet várt az ember. Nem alakult ki helyzet. Az első fél, de utolsó negyed órájában már voltak lehetőségek, akkor próbált éledezni ugye az uruguayi csapat, de óriási meglepetésre Szaúd-Arábia szerezte meg a vezetést.

0: bekotorta a szaúd-arábiai belső védő, ebben vezetett Szaúd-Arábia. Unokai a második félidőben hát nagyon minőségi játékosokat tudott behozni, akik hozzá tudták tenni a mérkőzéshez, és hát ne felejtsük el, hogy azért nekik komoly Európában játszó játékosaik vannak. Ennek köszönhetően óriási nyomást helyeztek a szaúdiakra, akik, mivel ez a nyomás egyre erősödött, fáradtak a helyezkedések, már jöttek hibák, tolódásba a védekezésbe, rengeteg szabadrugás volt, rengeteg beadás jobbról-balról, és egy ilyen után Araújó megszerezte az egyenlítő találatot, teljesen jogosan, és a végén már Szaúd-Arábia nagyon várta, már mindent elkövettek, hogy húzzák az időt, akármilyen minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy menjenek a másodpercek, de Uruguay, ha igen ritmus diktált volna az első fél órában is, azt hiányzott, hogy hamarabb fáradjon el Szaúd-Arábia, akkor megnyerte volna a mérkőzést, mert az utolsó fél óra az nagyon jóra sikerült, minden néző szerintem élvezte a helyszínen is, remek mérkőzést láttunk, nagyon sok helyzettel, remek alakításokkal, de a második fél idő alapján meg is fordíthatta volna a mérkőzést Uruguay, de magának köszönheti, hogy nem így kezdte a találkozót, ezért nem érdemtelenül szerzett pontot Szaúd-Arábia.
1: És akkor halljuk a mérkőzés hősét, a 34 éves szaudi hálóört, Mohamed Al-Owaist.
2: Mindenek előtt örülünk az eredménynek, ez egy értékes döntetlen volt számunkra. Úgy gondolom, ezzel kiegyenlítettebbé vált a csoport helyzete. Továbbra is megvan az esélyünk a továbbjutásra, és remélhetőleg a következő mérkőzésen kárpótolni tudjuk a szurkolóinkat. Szerencsére a védősorunk rengeteget dolgozott ezen a meccsen. Az egész csapat nagyon komoly teljesítmény nyújtott. Jól játszottunk, de mindhárom pontot meg akartuk szerezni. Ez most nem sikerült. Remélhetőleg a következő mérkőzésen javítani tudunk, és sikerül győzelmet is szereznünk.
1: Az uruguayiak szövetségi kapitánya Marcelo Bielsa szerint le kellett volna győzniük ázsiai ellenfelüket, a gárda középpályása, a csapatkapitány Federico Valverde ugyancsak bosszúsan nyilatkozott a meccs legjobbjának megválasztott trófeával kezében.
2: A világbajnokságon való bemutatkozás idegessége ellenünk dolgozott, hogy az a kényszer is, hogy ki kell mennünk a pályára és gólt kell szereznünk. A második félidőben már többet valósítottunk meg abból, amit a szövetségi kapitány kért. Frusztrált és dühös vagyok, de csapatkapitányként elégedett vagyok a munkával, amit a csapattársaim beletettek a meccsbe.
1: A H-csoport nyitókörében tehát Szaúd-Arábia Uruguay 1-1, Spanyolország Zöldfoki-szigetek 0-0. Lehet, hogy mégsem olyan lefutott a csoport? A nap, illetve az éjszaka lezárásaként Irán és Új-Zéland feszült egymásnak, és a sormintát követve hozták is a csapatok a döntetlent. A vége 2-2, részletek ismét Vukovics Lászlótól.
0: Mérkőzés előtt Irán volt a torony magas esélyes, a 20. a világranglistán, Új-Zéland pedig a 85. Az első 6 percben abszolút kirajzolódott, ha lehet ilyet mondani, ilyen kis intervallumra, mert Irán még a félpályán sem engedte át Új-Zélandot, oda nyomta őket a kapu elé, jöttek a beadások, a lövések, és utána a 7. percben az iráni csapat egy kicsit visszábbált, és a új-zélandi kapus letette a labdát a saját 16-osán, előreívelte. Azért mondom ilyen részletesen, hogy miből esett az új-zélandi gól, és Wood, Új-Zéland legértékesebb játékosa, 40 méterre a kaputól úgy tudta levenni a labdát mellel, hogy senki nem zavarta. Ráfordult, lepasszolt a Jassnak, csináltak egy kényszerítőt, és először, amikor átment a félpályán az új-zélandi csapat, megszerezte a vezetést Irán ellen, átvette az irányítást Új-Zéland, nagyon megfogta a gól az irániakat. Új-Zéland, nem azt mondom, hogy óriási helyzeteket, de 4-5-szor ott volt a kapu előtt, volt kapuralövési kísérlete, kaput is talált, góllal is kecsegtetett. Hát Wood nem véletlenül játszik a Nottinghamben, egy nagyon jó futballistáról beszélünk, aki több sérülése bajlódott tavasszal, de abszolút látszott rajta, hogy őt keresik minden labdával az új-zélandiak. Az irániak pedig próbálták átvenni a játék irányítását, azért igazolni azt a papírformát, hogy miért is vannak ők a 20. helyen a világranglistán, és miért voltak a mérkőzés esélyesei. Aztán egy támadás után Taremi, aki olimpiákozban játszik kényszerítőzés után, odapatant a labda Rezanyán elé, aki gyönyörűen bepasszolta az új-zélandi kapus mellett, és nem mondom, hogy a semmiből, de kicsit váratlanul egyenlített Irán, újra nyílt lett a mérkőzés, egy-egyel mentek szünetre a csapatok. A második fél időben Irán megint úgy jött ki, hogy el akarja dönteni a mérkőzést, teljesen odaszorította Új-Zélandot. Ugye Iránnak azért vannak értékes játékosai, hárman játszanak Alá

0: Bakliba, ez a Tolahi, Mohebia Rostovba, és Tarami pedig az Olimpiákhozba, a többiek nagyjából a hazai bajnokságban játszanak. Érdekesség, hogy Gera Dániel is, hogy az iráni bajnokságban focizik. Na de vissza a mérkőzésre, tehát az irániak megpróbálták érvényesíteni a papírformát, de megint az új-zélandiak szerezték meg, és újra Just Ravine a vezetést, és hát ki más, mint Woodon keresztül ment megint a játék. A félpályánál volt egy gyönyörű labdaszerzés, följátszották Woodra, aki egyből lekészítette jobbra a lendületből érkező Justeri, aki a vetődő kapus mellett a kapu közepébe emelt, újra előny a új-zélandiaknál, de nem tudták kihúzni ezt a vezetést, mert Irán többet belecserélt a mérkőzésbe, és egész jó játékosokat tudott behozni. Gondolok itt arra, hogy egy-egyben nagyon jól csinálták a cseleket, tudtak létszámfölényes helyzeteket kialakítani, egyre más ott voltak az új-zélandi kapu előtt, és egy ilyen kavarodásból Mohedi meg is tudta szerezni az egyenlítő találatot. Ebből Irán egalizált, és a vége az nagyon izgalmasan alakult, akkor már az új-zéland eléggé elkészült az erejével, és már várták a mérkőzés végét, 5 perc hosszabbítás is volt, akkor tényleg jöttek a szögletek, jöttek a veszélyes szituációk, de végül is nem esett újabb gól, így maradt a 2-2-es döntetlen. Azt gondolom, hogy a mérkőzés egészét tekintve igazságos eredmény született, de ez a világranglista helyezés egy kicsit csalóka. Azért látjuk a mérkőzéseken, hogy van, hogy nincs is különbség a csapatok között, vagy legalábbis nem ekkora, amit a ranglista helyezés mutat. Meccs egészét veszem górcső alá, akkor igazságos eredmény született.
1: Mehdi Taremi, az irániak támadója, elsősorban saját szurkolóikat emelte ki a mérkőzés kapcsán.
2: Először is nagyon szeretném megköszönni a kedves szurkolóinknak, akik a stadionban mindent megtettek értünk, és olyan hangulatot teremtettek, mintha hazai pályán játszanánk. Tényleg élveztük ezt a légkört, és remélem, hogy ez is folytatódik, mert képesek vagyunk jó eredményeket elérni, hogy a végén mindannyian együtt örülhessünk. Valóban büszkeséggel töltött el minket. Ez volt az első dolog, amiről beszélni akartam. A mérkőzéssel kapcsolatban pedig, nos, a meglepettségünk sajnos a játékmenete és az alakulása nem olyan volt, hogy ilyen gólokat kellett volna kapnunk, de figyelmetlenségből kaptuk a gólokat. Az ellenfél egy nagyon jó csapat volt, megnyerhettük volna a mérkőzést, de úgy gondolom a végére egy nagyon izgalmas meccs kerekedett, amit a stadionban lévő szurkolók és mindenki nagyon élvezhetett. Nem vagyunk elkeseredve, van még 2 mérkőzésünk. A helyzetünk jó, továbbra is küzdeni fogunk a céljainkért.
1: Új-Zéland 7. világbajnokságokon lejátszott mérkőzésén 4. döntetlenjét ért el. A hőnáhított történelmi győzelem ezúttal sem jött össze, pedig ezért jöttek, hangsúlyozta a szövetségi kapitányuk Darren Baisley.
2: Tudja, azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és ma olyan közel voltunk ahhoz, hogy történelmet írjunk. Még soha nem nyertünk meccset a világbajnokságon. Szereztünk egy pontot, nem veszítettük el a meccset, versenyben vagyunk a tornán. Ha megnézzük a tabellát, most egy-egy pontja van mindenkinek, szóval mind a 4 csapat versenyben van még, de ez egyre nehezebb lesz. Még mindig hátra van 2 nagyon jó csapat, akik ellen játszanunk kell.
1: Irán, Új-Zéland 2-2, Belgium, Egyiptom 1-1, a nyitóforduló után a H csoport tehát teljesen nyitott, papírformáról pedig lassan itt sem érdemes beszélni. 4 mérkőzés, 4 döntetlen, folytatás ma este és éjjel, illetve holnap hajnalban bemutatkozik 2 újabb nagyágyú, egy titkos favorit és nyugati szomszédunk is. Sorrendben Franciaország, Szenegál, Irak, Norvégia, Argentina, Algéria és Ausztria, Jordánia mérkőzéseket rendeznek az I, illetve J csoportban. A csoportkör első fordulója pedig holnap éjjel ér véget a K és eljelű kvartett küzdelmeivel, és megvan már az első távozó is. A svédektől elszenvedett 5-1-es vereség másnapján ugyanis menesztették a tunéziai válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamouchit. Helyét az a Harvey Renard veszi át, aki a legutóbbi VB nyitókörében a szaudiakkal 2-1 legyőzte a későbbi győztes Argentinát. A francia szakember 2012-ben Zambiával, 2015-ben pedig elefántcsontparttal nyert Afrika kupát. Tunézia következő ellenfele vasárnap Japán lesz.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A Győr izlandi ellenfelet kapott a BL, a Ferencváros szerbet az Európa Liga selejtezőjében. És a legjobb 8 között a párbaj tőröző András V. Tibor a franciaországi vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, és a 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal eleveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. A hazai szövetség elnöke Illyés Ferenc Bobák Róbertnek indokolta a döntést.
2: Először is hadd mondjam, hogy a Csema Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként. Kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB-selejtező után az elnökség meghallgatott a beszámolót, átbeszélte a férfi válogatott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfi válogatott mellett, és így Csema Rodriguez távozik a szövetségi kapitányi posztból.
3: 2028-ig volt élő szerződése, sokat örülöttek, vagy pedig a világbajnoki selejtezős kudarc és a szabadkártya nem megkapása kapcsán ez egy egyértelmű döntés volt?
2: Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csema Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a válogatott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa bajnokságról, de ez már egy nehezebb, vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
3: A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
2: Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függetlenül úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a férfi váltott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni.
3: Csema Rodriguez távozása kapcsán már tudjuk, hogy mekkora jelentősége volt a világbajnoki selejtező elbukásának. A magyar kézilabda életben ez mekkora fordulópont lehet, hiszen nagyjából most már egy jó ideje megszokhattuk, hogy a nagy világversenyeken ott van a magyar férfi kézilabda válogatott. Mekkora kudarc volt ez, mennyire kell ebből most szépen okosan újraépítkezni?
2: Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kézilabda szeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világversenyen ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi válogatottnál. 7 év után távozik Csema Rodriguez. Ezt gondolom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainknak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
3: A kézilabda csarnokokban a háttérben a szurkolók fontolgatják, hogy lehet esetleg olyan magyar szakember, aki képes lehet kihúzni mondjuk ebből a kis gödörből a válogatottat, vagy pedig továbbra is külföldi vonalon mozgunk. Ezen mennyire gondolkodtak már, milyen irányba indulhat el a szövetség ezen a téren?
2: Az elnöksége hosszasan beszéltük azt, hogy mire a cél, de még egyelőre nem tudok nyilatkozni. Bízom benne, hogy rövid időn belül tudunk majd információval szolgálni azzal, hogy ki lesz a következő edzője a férfi válogatottnak.
1: Az Eto FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a mai sorsoláson. Az első forduló első mérkőzését július 7-8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14-15-én. A Ferencváros a Vojvodina ellen kezdi meg a labdarúgó Európa Liga selejtezőt. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Az első mérkőzésen az újvidékiek lesznek hazai pályán. Szaúd-Arábia pontot szerzett a kétszeres győztes Uruguay ellen a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, mivel 1-1-es döntetlent játszott Miami-ban magyar idő szerint ma éjjel. Ezt követően az új-zélandi válogatott kétszer is vezetett, végül csak 2-2-es döntetlent játszott Iránnal a G csoportban, a kaliforniai Inglewoodban. Az új-zélandi szövetségi kapitány az angol Darren Beasley értékelését hallják.
4: You know, we came here to win.
5: Ugye azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és ma olyan közel voltunk ahhoz, hogy történelmet írjunk. Még soha nem nyertünk meccset a világbajnokságon. Szereztünk egy pontot, nem veszítettük el a meccset, versenyben vagyunk a tornán. Ha megnézzük a tabellát, most egy-egy pontja van mindenkinek, szóval mind a négy csapat versenyben van még. De ez egyre nehezebb lesz. Még mindig hátra van két nagyon jó csapat, akik ellen játszanunk kell.
1: Következzen az iráni válogatott, Mehdi Taremi.
5: Először is nagyon szeretném megköszönni a kedves szurkolóinknak, akik a stadionban mindent megtettek értünk, és olyan hangulatot teremtettek, mintha hazai pályán játszanánk. Tényleg élveztük ezt a légkört, és remélem, hogy ez is folytatódik, mert képesek vagyunk jó eredményeket elérni, hogy a végén mindannyian együtt örülhessünk. Valóban büszkeséggel töltött el minket. Ez volt az első dolog, amiről beszélni akartam. A mérkőzéssel kapcsolatban pedig, nos, a meglepettségünk sajnos a játékmenete és az alakulása nem olyan volt, hogy ilyen gólokat kellett volna kapnunk, de figyelmetlenségből kaptuk a gólokat. Az ellenfél egy nagyon jó csapat volt. Megnyerhettük volna a mérkőzést, de úgy gondolom a végére egy nagyon izgalmas meccs kerekedett, amit a stadionban lévő szurkolók és mindenki nagyon élvezhetett. Nem vagyunk elkeseredve, van még két mérkőzésünk. A helyzetünk jó, továbbra is küzdeni fogunk a céljainkért.
1: Ma 21 órától, magyar idő szerint 21 órától Franciaország Szenegál ellen játszik az I csoportban New Yorkban. Hallgassuk meg, hogyan várja a mérkőzést a franciák szövetségi kapitánya Didier Deschamps.
6: Szenegál Afrika és a világ legjobb válogatottjai közé tartozik. Minőségben mindenük megvan a legmagasabb szinthez. Sok játékosuk a legjobb klubokban szerepel, a támadó játékukban nagy lehetőségek vannak, a középpályájuk is remekül működik, és a védelmük is nagyon hatékonyan tette a dolgát az idei Afrikai Nemzetek Kupáján. Fizikailag nagyszerű csapat, de vannak kifejezetten technikás labdarúgóik. Ezek alapján tudjuk, mire számíthatunk, és ez fordítva is így van. Magas színvonalú mérkőzésre számítok.
1: A 21 órakor kezdődő Franciaország-Szenegál mérkőzést a labdarúgó világbajnokság I csoportjából a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó világbajnokság eddig legnagyobb meglepetése, hogy az újonc zöldfoki köztársaság a 40 éves kapusa Vozinha vezérletével gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Erről Szendrei Józsefet kérdezte Német Kornél a Nemzeti Sportrádió hazafutás című műsorában. Szendrei az 1986-os világbajnokságon Kanada ellen védett a magyar válogatottban. A beszélgetésből következzen egy részlet.
7: Ilyenkor első számú faktor az a rutin és a tapasztalat. Tehát egy 40 éves kapus, amikor már ennyi mérkőzés van mögötte, rendelkezik egy olyan rutinnal, főleg ha van egy ilyen lehetősége 40 éves korában, hogy világbajnoki résztvevő, akkor még szerintem ez egy plusz motivációt is jelent, hogy na, eddig nem is ismertetek, de most megmutatom, hogy mit is tudok én. Tehát én innen indítanám el az egész értékelését ennek a kapusnak.
8: Mindent, de mindent megtett annak érdekében, hogy a csapata sikeres legyen. Hogyan viszonyuljunk a spanyolokhoz olyan tekintetben, azt ugye mondtad, hogy a csoportküzdelmek kevésbé érdekesek, vagy talán kevésbé hozzák őket tűzbe, de hogy mégiscsak az Európa-bajnoki címvédőről beszélünk, amely csapat viszont legutóbb a 2022-es VB csoportkörében Japán ellen tudott gólt szerezni. Azóta több mint 2500 passz, több mint 40 lövés, szám szerint 49 lövés, de gólt nem tudott szerezni, ha csak világbajnokságot nézünk 2022 óta.
7: Tehát ahhoz, hogy ez történjen, amit te is mondtál, hogy nem szereztek gólt, tehát ehhez kellett ez a 40 éves kapus. És nem tudom, hogy visszaemlékszel-e, valószínű, hogy nem. Volt egy Anglia-Lengyelország mérkőzés, a Tomaszewski, azt hiszem, volt egy lengyel kapus. Ugyanígy beírta magát a futball történelembe.
1: A nyolc közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a párbajtőröző András Vitt Tibor, miután 15-10-re győzte le német ellenfelét. A kardvívó Szűcs Luca és Battai Sugár pedig a 16 között folytathatja. Én pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Német Kornél. Már nem Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A magyar szövetség elnökségének döntése alapján távozik a férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya vezetőedzője. Csema Rodriguez, a 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a válogatottat. A 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett a csapat. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a szerbek elleni VB pótselejtezőt, simán pótselejtező nélkül csak selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre aztán, mint később kiderült, szabad kártyát sem kapott a magyar csapat. A döntést követően a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke I.S. Ferenc Bobák Róbertnek nyilatkozott.
3: A magyar kézilabda élet hetek óta, de már az utóbbi napokban nagyon várta már az eredményt, megszületett a döntés a Magyar Kézilabda Szövetség döntése értelmében, már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Miért döntött így az MKS?
2: Először is hadd mondjam, hogy a Csema Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként, és kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB-selejtező után az elnökség meghallgatott a beszámolót, átbeszélte a félváltott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfi válogatott mellett, és így Csema Rodriguez távozik a szövetségkapitányi posztból.
3: 2028-ig volt élő szerződése. Sokat örlődtek, vagy pedig a világbajnoki selejtezős kudarc és a szabadkártya nem megkapása kapcsán ez egy egyértelmű döntés volt?
2: Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csema Rodriguez időszaknak, azt gondolom, a válogatott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa-bajnokságról, de ez már egy nehezebb vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
3: A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
2: Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függetlenül úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a férfi váltott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni.
3: A sport kegyetlen, egyetlen gólon múlt minden a világbajnoki selejtezőn, ugyanakkor ez az egy gól kicsit ki is nyitotta, hogy újulásra, megújulásra van szükség, mert ha mondjuk nem így alakult van, akkor valószínűleg nincs változás, szóval hogyan vág neki a következő időszaknak a Magyar Kézilabda Szövetség és a magyar szurkolók mire számíthatnak?
2: Többek között ezért is volt nehéz a döntés, hiszen tényleg egy vagy két gólon múlt az, hogy nem jutottunk ki a VB-re, de azt gondolom, hogy ez a szerb csapat, ami szintünk volt, nem volt azért verhetetlen ellenfél, ez nem sikerült, és a jövőre tekintettel gondoltuk azt, hogy kell a változás, és nagyon bízunk benne, hogy sikerül olyan edzőt találunk majd a szövetség élére, aki előre fogja mozdítani ezt a társaságot. Egy megújuló válogatottról van szó, ahol egyre jobban kerülnek be azok a fiatalok, akik néhány éve utánpótlás szinten világbajnoki második voltak, úgyhogy azon vagyunk, hogy megtaláljuk az utódját.
3: mik lehetnek a megújulás első szempontjai, merre tovább, hiszen majd valamikor ősszel vagy november környéken találkozik újra a válogatott, nyilván az lenne mindenkinek az érdeke, hogy minél hamarabb meglegyen a szakmai stáb.
2: Ez így van, van egy szuszonásnyi időnk arra, hogy megtaláljuk a következő edzőt erre a feladatra, hiszen november szerintem 3-án van az első olyan találkozója a férfi válogatottnak, ahol majd Európa-bajnoki is selejtezőt fog játszani, úgyhogy, de szeretnénk azért minél rövidebb időn belül megtalálni az új edzőt, hiszen fel kell készülni majd a következő feladatokra, egy új lendülettel, kicsit megújultan, de arra akkor is készülni kell.
3: Amint említettem, még van egy nem túl erős, de lehetőség a Los Angeles olimpia kijutásra, ez az Európa-bajnokság 2028-ban, két helyi kiadó, nyilván ezt célozza meg a szövetség. Mik lehetnek ennek kapcsán az új szövetségi kapitány megnevezése kapcsán is a szempontok?
2: Ezt majd meglátjuk, hogyha majd lesz az új szövetségi kapitány, hogy pontosan milyen elvárások lesznek felé, de mi nem szeretnénk elengedni az utolsó lehetőséget az Európa-bajnokságra, hogy esetleg olimpiai selejtezőre jussunk, mert az még nem olimpiát jelent, csak olimpiai selejtezőt. Ugye ott két hely lesz majd kiadó, attól függően, hogy alakul a sorrend a világbajnokság első hét csapata és az Európa-bajnokság első hét csapata között. Úgyhogy ez lehet második, harmadik, ötödik, nyolcadik, nem tudjuk ezt megmondani előre, így azért nehéz tervezni, vagy elvárást ezzel kapcsolatban kitűzni.
3: Csema Rodriguez távozása kapcsán már tudjuk, hogy mekkora jelentősége volt a világbajnoki selejtező elbukásának. A magyar kézilabda életben ez mekkora fordulópont lehet, hiszen nagyjából most már egy jó ideje megszokhattuk, hogy a nagy világversenyeken ott van a magyar férfi kézilabda válogatott. Mekkora kudarc volt ez, mennyire kell ebből most szépen okosan újraépítkezni?
2: Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kézilabda szeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világversenyen ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi válogatottnál. 7 év után távozik a Csema Rodriguez, úgyhogy ezt gondolom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainknak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
3: Még egy kérdés a jövőre való tekintete. Nyilván a kézilabda csarnokokban, a háttérben a szurkolók fontolgatják, hogy lehet esetleg olyan magyar szakember, aki képes lehet kihúzni mondjuk ebből a kis gödörből a válogatottat, vagy pedig továbbra is külföldi vonalon mozgunk. Ezen mennyire gondolkodtak már, milyen irányba indulhat el a szövetség ezen a téren?
2: Az elnökséggel hosszasan beszéltük azt, hogy mi lenne a cél, de még egyelőre nem tudok nyilatkozni, bízom benne, hogy rövid időn belül tudunk majd információval szolgálni azzal, hogy ki lesz a következő edzője a férfi válogatottnak.
8: Az elmúlt percekben a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke I.S. Ferenc nyilatkozott Csema Rodriguez menesztése kapcsán. A folytatásban hamarosan 3x3-as kosárlabda itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kellemes keddi utáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen múlt vasárnap. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes a selejtező során mindegyik mérkőzését megnyerte. Az olaszok előtt nyert a szlovákok, a georgiaiak, lánykori nevén a grúzok, valamint a szlovénok, illetve a szerbek ellen is. A sikeres kvalifikáció kapcsán Jakab Máté szövetségi edzővel Tóth Béla beszélgetett.
2: A magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott zsúfolt heteken van túl, mert hogy a csapat másfél héttel ezelőtt még Varsóban szerepelt a világbajnokságon, az előző hétvégén pedig Kassán vívta ki az Európa-bajnoki részvételt. Mind a kettőhöz gratulálunk. Ilyen megerőltető feladatokkal terhelt időszak után adódik a kérdés, hogy vajon ez az időszak most már a pihenésé?
3: Jelenleg is Orlánban vagyunk Franciaországban egy 3x3-as tornán. Egyből az európai bajnoki selejtezőről ide Franciaországba repültünk Orlánba, hiszen a 3x3-as programunk elért véget a nyárra, tovább folytatódik. Ezekkel a Women's Series-ekkel, amiket úgy kell elképzelni, mint a teniszben ezek az ATP tornák, és nagyon-nagyon fontos állomások és nagyon fontos helyszínek ezek, hogy gyűjtsük a pontokat az olimpiai selejtező reményében.
2: Akkor a következő hetekben, illetve hónapokban a szeptember elejé Európa-bajnokságig ezeken a tornákon, a Women's Series állomásokon vesz részt a csapat?
3: Abszolút, úgy fogalmaztam a lányoknak, hogy a felkészülésünk, vagy igazából a 3x3-as programunk első fázisa az Európa-bajnoki selejtezőben lezárult, ugye ebben benne volt a tréningkamp, a világbajnokság is az első selejtező. Most átléptünk a második fázisba, és ugye ebben a fázisban ezek a Women's Series tornák szerepelnek, ami ugye már említettem, ezek nagyon fontos állomások itt az olimpia előtt két évvel, Los Angeles 28 előtt két évvel. Jelenleg ugye Orlánban vagyunk, következő héten visszajönünk Franciaországba, Poitiers városába mérkőzünk meg, utána Marseille-be megyünk, és július 8-9-én pedig Spanyolországi Cáceresben leszünk. Ezek a biztos tornák, ezek a biztos állomások, amiket jelenleg tudunk, és ismertek a programunkban. És majd ugye a harmadik szakaszra majd visszatérünk augusztusban, amikor természetesen részt veszünk a debreceni Women's Series-en, és vár ránk egy antwerpeni Európa-bajnokság szeptember 11 és 13 között.
2: Így is van, Antwerpenben lesz ugye az Európa-bajnokság, amire kvalifikált a magyar együttes ezen a hétvégén Kassán. Hát akkor haladjunk szépen sorjában az értékeléssel, és kezdjünk a világbajnoksággal, amit a 7. helyen fejezett be a magyar csapat. A címvédő Hollandia ellen a negyed döntőben tényleg drámai végjátékban kapott ki egy ponttal a válogatott. Ezt a kudarcot, ezt a nagyon apróságon múló vereséget, ezt mennyi időbe tellett feldolgozni?
3: Alapvetően én az 5. helyet szoktam kommunikálni, mert igazából két csapatot beraktak minket elénk.
2: Igen.
3: Hiba szabályozás szerint ugye itt a németek és az ukránok, akik a másik csoportban csoportelsők lettek, és automatikusan bekerültek itt a rangsorba. Ugye mi több pontot dobtunk, és a 3-3-ban általában a dobott pontok számítanak a rangsor kialakításánál. Ugye mi Hollandok ellen 20 pontot dobtunk, tehát minket illetett volna ez az 5. hely, de ez igazából teljes mértékben részletkérdés. Ugye a világbajnokságon csak az első 1-2-3 helyezett csapattal kaptunk ki. Egy nagyon, nagyon bombaerős halálcsoportban voltunk, Ausztráliával, Amerikával, Spanyolországban, Mongóliával, és ugye a két finalista, ami csoportunkból került ki, ez is mutatja a mi korábbi B csoportunk rendkívüli erősségét, és ugye a tavalyi világbajnok hollandoktól kaptunk el egyet döntőben egy ponttal. Azt gondolom, hogy itt a világbajnokságon szégyenkezni valónk nincsen. Jól megmutattuk, hogy fel tudjuk venni versenyt az elittel. Nem volt nagyobb vereségünk, mint 3 pont. Amerikától és Ausztráliától a csoportban 3, illetve 3 ponttal maradtunk alul. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó visszaigazolás volt a munkánknak, és egy nagyon jó alap a nyárra.
2: Ezen a világbajnokságon Varsóban Böröndi Vivien, Leli Kréka, Pap Claudia és Takács Kis Virág összeállításban játszott a magyar válogatott. Az Európa-bajnokságra, mármint a selejtezőre arra frissült a névsor, mert hogy Pap Dia és Böröndi Vivien mellé megérkezett Szabó Fanni és Tóth Franka. Ez a változtatás, ez tervezett volt, vagy bármilyen kényszer szült ezt?
3: abszolút tervezett volt ez a változtatás. Ugye ne felejtsük el, hogy szeptember elején Németországban van egy ötös világbajnokság is, ahol Takács Kisvirág az ötös válogatottnak a csapatkapitány, Lelik Réka pedig a tagja ennek a csapatnak. Ez egy nagyon nagy mérföldje a magyar kosárlabdában, hiszen majdnem 30 év után újra ötös világbajnokságban szerepelhetünk. Amikor a nyarat összeállítottuk és a két játékosnak a terhelését meghatároztuk, ezt mindenféleképpen figyelembe vettük, hogy ők itt a 3-3-as program első fázisában velünk vannak, majd a világbajnokság után újra az ötös kosárlabdára fókuszálnak, hogy minél jobb és minél jobb teljesítményt tudjanak itt az ötös világbajnokságon nyújtani, úgyhogy ez abszolút, ez a névsor, ez az összeállítás abszolút egy ilyen precíz, pontos tervezésnek az eredménye.
2: Ugye Papp Diánál már hozzászokhattunk, hogy ő 3-3 elleni kosárlabdában szinte végig versenyezi a nyarakat. Böröndi Vivien is volt már azért a válogatottnak a tagja az emlékeim szerint, és ahogyan említetted, Lelik Réka és Takács Kisvirág az 5-5 elleni kosárlabdából érkezett meg. Ezekkel a játékosokkal te milyen hosszú távon számolsz? Említetted, hogy ezen a nyáron ugye Lelik, valamint Takács Kis már a nagy pályás, fogalmazunk így, világbajnokságra készül. Az a játékos állomány, ami a rendelkezésedre áll, az mekkora itt a 3-3 elleniben?
3: Alapvetően ugye nem ez volt az első nyar a világnak, illetve Rékának. Már a tavalyi 2025-ös nyáron is velünk dolgoztak. Néhány ilyen Women Series-en kipróbálhatták magukat, illetve az EB-s elejtezőn is részt vehettek. Szóval nem gyakorlás nélkül emeltük be őket ebbe a négyedben, nem gyakorlás nélkül emeltük be őket a világbajnokságra, hanem azért volt ennek némi alapja. Alapvetően azt gondolom, hogy mindenképp játékosra, amit hosszú távon is lehet számítani.
2: Varsóban szabadtéren, Kassán pedig fedett csarnokban rendezték a tornát a rossz időjárás miatt. Ez nektek bármilyen nehézséget okozott?
3: Alapvetően nem szoktunk foglalkozni ezekkel a körülményekkel. Hozzá vagyunk szokva, hogy a 3-3-ban igazából rengeteg a változó, akár itt az időjárás, játékvezetés, csapatok. Tehát rengeteg változó van, hozzá vagyunk szokva ezekhez a dolgokhoz, játékosok is hozzá vannak szokva. Nem szoktunk ezekkel a körülményekkel foglalkozni, saját magunkkal szoktunk elsősorban, és természetesen, hogyha kell és szükséges, akkor az ellenfelekkel. Alapvetően szerintem ezek a körülmények, ha mondjuk így ilyen benti teremben játsszuk a 3-3-at, alapvetően ezek a körülmények még tudják is segíteni a játéknak a minőségét. Minden olyan dolog, amikor a változókat ki lehet szűrni és lehet redukálni, és sokkal inkább a steril körülmények felé haladunk, az szerintem mindig segíti a játéknak a kvalitását. De alapvetően nem szoktunk ezekkel a dolgokkal foglalkozni, próbálunk saját magunkra koncentrálni, és azt, hogy mérkőzésre jobban legyünk.
2: A kassai Európa-bajnoki selejtezőn 5 mérkőzést vívott meg sikerrel a magyar csapat, a szlovénekkel, a szerbekkel, a szlovákokkal, a grúzokkal és az olaszokkal mérkőzött az együttes, és igazából ami nagyon imponáló, hogy mindegyik csapatot viszonylag magabiztos különbséggel verte meg a magyar válogatott, a legtöbb kapott pont az 15 a szlovákok ellen, egyébként pedig tényleg nagy különbségű győzelmek. Hogyan értékelnéd ezt a hétvégét?
3: Valóban nagyon magabiztosak voltunk. Ez egy jó visszaigazolás volt nekünk, hogy a világbajnoki teljesítményünket azt továbbítjuk, azt nem a fél hordta össze. Alapvetően, hogyha a tornának a lebonyolítási folyamatát, a lebonyolítási rendszerét nézzük, ugye a 10 csapatból 2 nemzeti válogatott jutott ki az Európa-bajnokságra. Hogyha csak ezt a faktort értékeljük, akkor azért ez nem volt annyira egy egyszerű út. Természetesen azért nem lehetett összehasonlítani az Európa-bajnoki selejtező színvonalát a világbajnoksággal. A világbajnokságon sokkal ütőképesebb csapatokkal találkoztunk, de ha csak ezt a száraz faktort nézzük, hogy 2 csapat jutott 10-ből, ezért azért meg kellett harcolni. Ugye a csoport küzdelmek során Grúziát, Szlovéniát, Szlovákiát és Szerbiát vertük, majd a mindent eldöntő meccsen pedig ugye az olaszok jöttek szembe. Nagyon magabiztosak voltunk, szerintem látszódott a sebességkülönbség, azt, hogy a mi csapatunk sokkal nagyobb iramban, sokkal jobb tempóban kosárlabdázik, ez minden meccsen kijött, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra, és ahogy említetted, igen, tényleg a kapott pontoknak a száma is nagyon impozáns volt. 9 pontot kaptunk átlagban ezen az Európa-bajnoki selejtező tornán, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt a mutatott játékképe, nagyon büszke vagyok a lányokra. Megérdemelten jutottunk ki az EB-re.
2: Amit pedig majd szeptember 11 és 13-a között rendeznek a belgiumi Antwerpenben. Milyen célokkal tekintesz előre arra a tornára? Tudom, hogy még messze van, meg itt van az egész nyár a Women Series, de van-e bármilyen célkitűzés akár a részedről, akár a szövetség részéről?
3: Alapvetően ugye mindig ez az augusztus, ez egy kicsit nehézkes időszak, amikor belépünk ugye a harmadik fázisba, hogy korábban említettem a felosztását a programokon, a nemzeti válogatott programjának, ez a harmadik szakasz, ez mindig egy kicsit nehézkes, hiszen a klubcsapatok is elkezdik a felkészülést, sokkal inkább az ötötös kosárlabdán, a tréningkempben van a hangsúly. Azt gondolom, itt az Európa-bajnokság előtt is csak limitált lesz az az idő, amit együtt tudunk tölteni, és együtt tudunk készülni. Nem tudjuk még a csoportbeosztást, ez még nem ismert, még van egy másik selejtezős helyszín, amint az lezajlik Bukarestben, utána leszek ismertet a csoportbeosztások szerint, utána lehet bármiféle esélylatolgatásba kezdeni. Az biztos, hogy a nyár további részét megpróbáljuk felhasználni mihez a gyakorlásra, és az Európa-bajnokság előtt is remélhető, hogy lesz már napunk, amikor együtt tudunk gyakorolni. Én nagyon szeretném, hogyha ott is hasonló, erős, kompetitív gárda állna össze, mint a világbajnokságra, és ugyanúgy hasonló, akár négybejutásért éremért tudnánk küzdeni.
2: Jó néhány csapatnév elhangzott itt. A világbajnokságon említetted, hogy a későbbi döntős Egyesült Államoktól és Ausztráliától kapott ki a magyar csapat a csoportkörben, és tudva levő, hogy Los Angelesbe az olimpiára korábbi 10 helyet már 12 válogatott kvalifikál majd. Hogy látod egyébként, mik a tapasztalatok, hogy mennyire lett nagyobb a konkurencia azt illetően, hogy Los Angelesben már sokkal több csapat, illetve hát kettővel több csapat lehet majd ott az olimpián. Ez hát az én értelmezésem szerint magával hozza azt, hogy a vetélytársak is erősödnek.
3: Abszolút, abszolút így van, tehát záródik az olló. Korábban ugye 2021-ben selejteztünk, azért voltak még a válogatottak között nagyobb különbségek. Voltak olyan országok, akiket úgy kicsit, nem mondom, tisztelve, de félváról lehetett venni, hiszen még kialakulóban volt náluk ez a szakág. Most szerintem 2021 utánra, ugye a Tokió olimpia utánra teljesen eltűnt. Olyan válogatottak is, akik korábban nem foglalkoztak a 3-3-as szakággal, nagyon komoly erőforrásokat mozgósítottak, hogy csapatokat versenyeztessenek a nyáron, és ez nyilván hozadéka volt annak, hogy a nemzeti válogatottjait is megerősödtek. Úgyhogy itt a világbajnokság is jól megmutatta, hogy ebből a 20 csapatból talán Madagaszkár volt, és minimálisan Fülöp-szigetek. Ez a két csapat volt, aki lefelé kilógott ebből a sormintából, de a másik 18 csapatra szerintem senki semmilyen körülmények között nem lehetett biztosra. Ez jól mutatja szerintem a szakágnak az erősödését a nemzetközi térben, a nemzetközi kosárlabdában. Kis országoknak is egy jó lehetőség arra, akik tudják esetleg, hogy az ötötös válogatottaik nem biztos, hogy odaérnek a kvalifikációs rendszeren keresztül az ötötös olimpiára. Látjuk és tapasztaljuk itt a nyári tornák során, hogy ezek az országok milyen erőforrásokat mozgatnak meg azért, hogy a 3-3 csapatuk esetleg odaérjen. Úgyhogy szűkül az olló, és egyre jobb a verseny.
2: És mekkora az átfedés mondjuk az európai riválisoknál azt illetően, hogy olyan kosárlabdázók játszanak a 3-3-ban, akik 5-5-ben is ott vannak. Ezt azért kérdezem, mert ugye az Európa-bajnokság az a berlini 5-5 elleni világbajnokságnak az idejére esik majd. Tehát ez a magyar csapatnak inkább hátrány, hogy ebben az időszakban rendezik a 3-3-as Európa-bajnokságot, vagy előny is lehet?
3: Alapvetően szerintem teljesen mások a tendenciák férfi, illetve női vonalon. Férfi vonalon ez a sportág igazából teljesen külön vált, levált az összes kosárlabdáról. Megjelentek a tiszta 3x3-as játékosok, akik teljesen erre a szakágra fókuszálnak. Előnybe helyezik a 3-3-at az 5-5-tel szemben. Női kosárlabdában, ahol összességében a nemzetközi mezőnyben kisebb a merítés, ezek a specialisták néhol, néhány országnál lehet, hogy megjelentek, de azért túlnyomó részt ötös játékosok alkotják a csapatokat. Szerintem ez a tendencia Los Angelesig nem fog változni. Nekünk ebből a jelenlegi merítésből kell építkeznünk. Én nem gondolom azt, hogy nálunk is profi, csak 3-3-mal foglalkozó játékosok megjelenének a rendszerben.
2: Szurkolunk akkor a magyar csapatnak a Women's Series állomásokon is. Ahogyan említetted, Franciaországban, Orlánban versenyeztek ezekben a napokban. Milyen együttes van ott veled Orlánban?
3: Az Európa-bajnok is elejtező négyes fogata jött ide Orlánba, tehát Szabó Fanni, Tóth Franz, Adorján, Bibián és Pap Klaudia. Ugyanez a négyes, aki kivívta az Európa-bajnoki szereplést, és igazából ehhez a névsorhoz még kettő játékos csatlakozott itt a nyári Women Series sorozatnál, Szerencsés Tamara és Dávid miatt, tehát ebből a hatos összeállításból kell nekem mindig, hogy kell nekünk edzőstábnak kijelölni ezt a négy embert, hogy utazik az adott Women Series-re. Ahogy említettem, ezek nagyon jó területek, nagyon jó lehetőségek arra, hogy pontokat gyűjtsünk a hazánknak.
1: Az elmúlt percekben a 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk, méghozzá női válogatott szövetségi edzőjét, Jakab Mátét hallottuk, a riporter Tóth Béla volt. És ennyi volt mára a hazafutás, a műsor Csomogyi Zsófia szerkesztette, a technikáért Antal Richárd és Nagy Máté, Nagy Máté és Antal Richárd felváltva, egymás segítve, válvetve felelt, jó magam pedig Németh Kornél voltam, vagyok és remélhetőleg leszek is majd holnap jövök közvetíteni labdarúgó világbajnoki mérkőzést. Most Szegő Tibor és csapata, a körkapcsolás már rajtra készen áll, úgyhogy hamarosan jön a folytatás. Maradjanak velünk a folytatásban is, viszont hallásra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Antal Rihárd, Cserjés Bendegúz, Edvi László, Szabó Bence, Szilágyi Dóra és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban élőben közvetítjük 21 órától a Franciaország-Szenegál labdarúgó világbajnoki mérkőzést az I csoportból. Folyamatosan figyeljük a vívó Európa-bajnokság eseményeit. Franciaországban a férfi párbajtőrözőkre és a női kardozókra kell koncentrálni. Ezekben a percekben kezdődött a közvetítés az osztravai atlétikai Continental Tour Gold versenyről, ahol 10 perc múlva Molnár Attila fut 400-on, 3:47-kor Kozák Luca 100 gáton, 4:48 előtt 5 perccel pedig Takács Boglárka 100 méteren. És természetesen foglalkozunk a bajnokok ligájával, a focival, hiszen az Etoa Vikingur Reykjavikot Izlandból, a Ferencváros pedig a szerb Vojvodinát kapta. Kellemes időtöltést!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A labdarúgó Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinát kapta. A szerb együttes otthonában játssza az első mérkőzését. A telefonnál Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Nos, mit szólsz a sorsoláshoz?
4: Szia Tibi, jó napot kívánok mindenkinek! Hát ha őszinte vagyok, akkor azért kaphattunk volna könnyebb ellenfele az első fordulóba, mint a szerb második helyezettet. Tehát azért ez egy komoly erőszóval lesz mindenféleképpen. Találkoztam most velük, beszélgettünk. Az a jó része mindenképpen, hogy elég közel van azért Budapesthez, mert ugye azért Novi Sad, Újvidék, az 300 kilométerre van Budapesttől, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szurkolón kell kísér majd minket, őket is egyébként az övéik. És egy viszonylag kisebb stadionjuk van, most mutatták meg, még itt az UEFA előírások miatt kérdéses, hogy pontosan hány fő lesz a kapacitás, de szerintem nagyságrendileg ilyen 8-10 ezer főbe fog megállni. Ehhez képest azt mondják, hogy viszonylag százalékos arányban azért viszonylag sok vendégjegyet tudnak majd biztosítani, mert majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége.
3: Majd a stadionról még beszélünk, mert én jártam ott az MTK-val, de előtte váltsunk néhány szót arról, hogy ki lehetett volna még a Vojvodina helyett. Ugye a szlovák Zsolna, a román Universitatea, a szlovén Aluminii, az ír Derry City, illetve az izlandi Vestri. Ezek közül melyiket szeretted volna jobban, ha választhattál volna?
4: Figyelj, Tibi, régóta ismerjük egymást, tudod, én mindig azt szoktam mondani, hogy soha nem választanék. Tehát ez egy olyan dolog, hogy itt sorsolnak, itt kapunk, és arra kell felkészülni. Természetesen, ahogy mondtam itt az elején is a beszélgetésünk, hogy lettek volna könnyebbek is, de az meg más szempontból lett volna nehéz. Tehát például, hogyha nézegettük, hogy az izlandi csapatot kaptuk volna, akkor az Reykjaviktól még 6 óra buszút. Tehát nyilván, hogy mindegyiknek megvan a pro és kontra oldala. Én azt mondom, hogy játékerő szempontjából talán mindegyik gyengébb lett volna, mint a Vojvodina, de ezt is nehéz megmondani, és nem akarok senkit megbántani. Viszont az egy pozitívum, hogy tényleg közel van Budapesthez.
3: Jó, akkor egy szót a stadionról. Ugye annak idején, amikor az MTK Budapesttel jártam ott, akkor te nyilván tudod, 1888-ban alapították a klubot, és leszedették ezt az 1888 feliratot, mondván, hogy egy olyan jelkép, amit nem lehet használni az ő országukban, úgyhogy kifejezetten szerencsések vagytok, hogy 1899-ben alapították a Pécsvárost, mert így nem fogtok majd belefutni ebbe a problémakörbe.
4: Igen, hát ebben nem, ez kétségtelenség, de ezt nem hallottam, de jó.
3: Július 9-én lesz ugye az első mérkőzés, adódik tehát a kérdés, hogy mikor és hogyan kezdi meg a Ferencváros labdarúgó csapata a felkészülést?
4: Igazság az, hogy már megkezdtük a felkészülést, nyilván, hogy nem personalizáltam az ellenfélre, hiszen azt most tudtuk meg, de maga a felkészülés, a mérések, és utána a felkészülésnek az első hetén már túl vagyunk. Természetesen most jön majd az edzőtábor, elmegyünk Ausztriába edzőtáborba, és hát a szokásos metodika lesz, tehát visszajövünk, és hát nem sokára már akkor mérkőzés van, tehát ez mindig nagyon-nagyon rossz egyébként, hogy az első kvalifikációs körben kell kezdjünk, annak ellenére, hogy az elmúlt 7 évben folyamatosan ott voltunk, vagy csoportkörben, vagy ligafázisban, biztosan 4 évben tovább is mentünk onnan, mert ugye olyan jó lenne, hogyha más magyar klub is gyűjtene pontokat, és nem az lenne, hogy a magyar csapatok, mert tényleg így rögtön az elején be kell kapcsolódni. A játékosok nem nagyon tudnak azért sokat pihenni, lássuk be, de hát ezt már megszoktuk, és igazából ez egy ilyen taposómalom, ami elkezdődik, aztán ez megy, és hát remélem, hogy menni is fog sokáig. Bármivel idén nem lettünk bajnokok, és ugye 7 év után egy első alkalom, hogy nem egy Champions Pass, tehát nem a bajnoki úton tudunk menni a selejtezőbe, ezért ez egy nehezebb út lesz, és hát ezért lehet látni azt is, hogy rögtön egy első körben egy Vojvodina erősségű csapatot kapni azért az elmúlt időszakban nem volt jellemző, de hát azért az is nagyon nehéz bármilyen, tehát a bajnoki úton is azért 4 pár harcot megnyerni és úgy bekerülni a régebben csoportkörben, most a ligafázisban, azért az mindig nagyon-nagyon nehéz volt, és én azt mondom, hogy azért ez egy kisebb csoda is, hogy 7 évig egymás után ez sikerült. Én nagyon remélem, hogy most is sikerülni fog.
3: Említetted, hogy 7 éven keresztül ugye a Ferencváros a Bajnokok Ligájában indult, és ez nem csak dicsőség volt az országnak, hanem az NB1-es csapatoknak plusz pénzt is hozott a Fradi azzal, hogy a BL-ben szerepelt. Ennek fényében mi járt a fejedben, amikor egy órával korábban a ti sorsolásotokat megelőzően az Eto FC Győr a Vikingur Reykjavikot kapta?
4: Semmi. Megmondom őszintén, semmi, tehát ez ugye szembe se jutott. Az kétségtelen tény, hogy igen, hogyha megnézzük az elmúlt 7 évben, most nem akarok butaságot mondani, szerintem a nagyságrendben ilyen 7 milliárd forintot hozhattunk. Ugye az éppen aktuálisan első országban szereplő klubok költségvetésére az UEFA-ból, ugye, milyen szolidaritási hozzájárulásból, de hát remélem, hogy a Győr is el fog jutni, és majd az ő szereplése után is kap mindenki pénzt. Hát ez a magyar labdarúgás érdekel, mindenkinek az az érdeke, hogy az összes induló magyar csapat lehető legmesszebb jusson el.
3: A Ferencváros új edzővel, Borbély Balázzsal kezdte meg a felkészülést, illetve a stáb is kiegészült volt győri szakemberekkel. Hogy fogadta a csapat az új vezetőedzőt?
4: Jól fogadta a csapat, hát azért Balázs nem teljesen új itt, most nyilván persze vannak játékosoknak, akik meg teljesen új, de azért ő a Fradiból ment el annól, azt ne felejtsük el, és ugye jött vissza, úgyhogy én nagyon örülök neki egyébként, hogy nálunk van egy nagyon jó karakter, szerintem ő egy olyan focit játszik, ami azért passzul is a Ferencvároshoz, tehát szeretnénk azért azt, hogy kicsit színesebb legyen majd a játékunk. Hát sok munka lesz, nyilván sok munka lesz, de egy új edzőnél mindig így van, hogy a saját elképzelései szerint kell kialakítani a csapatot,

0: Nem lehet öt meccset elveszíteni, és általán a bajnokok köszönni. Ha abból csak egy döntetlen lett volna, akkor most mi vagyunk a baj?
1: Ha már a csapat kialakítását említed, ugye folyamatosan jönnek a hírek, csak egy-két példát mondok, távozott ugye Gróf Dávid, Abufáni, épp ma vettem hírét, hogy Gartenmann is elmegy. Ez egy picit afelé indult el, hogy több magyar játékos szerepeljen a keretben, vagy gazdasági megfontolások is vannak e mögött?
0: Hát mi kell a pénz a messzire? Tehát nyilván. Nyilvánvaló, hogy persze nekünk az is célunk, hogy magyar játékosok legyenek, de ezt mindig mondtam, és mondtuk, hogy nekünk nem feltétlenül az a feladatunk, hogy minél több magyar játékos játszani, hanem az a feladatunk, hogy ahogy azt a 7 évben tettük, hogy tényleg megfelelő színvonalon képviseltük, és én úgy gondolom a magyar klublabdarúgás nemzetközi versenysorozatokban. Én úgy gondolom, hogy minden, nem csak fradista, hanem minden magyar futball szerető embernek azért örömet jelentett az, hogy olyan mérkőzéseket játszottunk, hogy megvertük a Glasgow Rangers, hogy idegenben nyertünk a Salzburg ellen, hogy Fenerbahce-ban döntetleneztünk, Isztambulban, hogy megvertük a Bragát. Tehát azért tényleg olyan eredménysorozatunk volt, ami szerintem nagyon büszkévé tehet mindenkit, és hát az a célunk, hogy ezt majd azért folytassuk, és azt kívánjuk, hogy minél több magyar csapat csatlakozzon
1: el. Reményeink szerint egy újabb hosszú utazás előtt áll a Ferencváros, ezúttal az Európa Ligában. A szerbek elleni mérkőzés befolyásoló tényezője lehet az is, hogy az ottani közönség elég vehemens. Hogyha igazak azok a számok, amiket tudunk az ottani stadionról, akkor nagyjából 800-1000 fradi szurkoló juthat be a Vojvodina stadionjában. Számít az arra, hogy ezt a viszonylag kis távolságot, már mondjuk Írországhoz vagy Izlandhoz képest kis távolságot sok szurkoló megteszi majd?
0: Én egész biztos vagyok ebben, és én attól, hogy ők vehemensek, egy kicsit sem tartok, mert hogyha valaki elmens, akkor mi szurkolóink vehemensek. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az akárhány száz szurkoló is mehet majd ki végül, az biztos, hogy olyan hangulatot fogott ott is teremteni, mint amit a saját stadionunkban. Persze, hát evidens, hogy ők lesznek otthon, de az is jó dolog szerintem, hogy az első meccset ott játszuk, és a másodikat pedig a saját pályánkon. De még egyszer mondom, ez egy nagyon-nagyon nehéz ellenfér, és nagyon-nagyon komoly összecsapás lesz.
1: Visszatérve a hazai bajnokságba, most ugye OTP Bank Liga lesz újra a neve, ott gondolom nem lehet más a cél, mint megszerezni a bajnoki címet egy év szünet után.
0: Hát természetes. Én, mint ahogy az előbb is említettem, mindig az a cél, főleg így, hogy elbuktuk a bajnoki címet, illetve megszerezte a Győr, még egyszer mondom, megérdemeltem. Így azért még inkább benne van az emberben, hogy ide vissza nekünk vele. De hát nyilván, hogy ennek ehhez másnak is lesz majd egy-két mondata. Lehet, hogy a bajnokságnak ez egyébként jót tett. Nekem biztos nem, de a bajnokságnak lehet, hogy jót tett, hogy most nem mi lettünk a bajnokok, de környező országokban is láttunk már ilyet, amikor valaki nagyon dominálta az adott bajnokságot, aztán egy idő után más lett a bajnok. Most ugyanez volt a Ludogorettel, hogyha vele gondolunk, ugyanez volt a Karabakkal, pár éve, nem is tudom, Münchennel, a Bayer Leverkusen, hogy megszerezte, aztán utána újra visszaállt a német bajnokság élére. Tehát nyilván, hogy ez egy extra motivációt fog adni nekünk is, a kollégáknak is, a játékosoknak is, a mindenkinek, hogy hát olyan jó volt 7 évig bajnoknak lenni, és most olyan rossz nem bajnoknak lenni, legyünk már újra azok.
1: Hajnal Tamás bejelentette, hogy ezen a nyáron egy kicsit később jönnek majd a hírek az átigazolásokról, és valóban viszonylag kevés, vagy talán nem is tudom, hogy hallottunk-e már új nevet. Mikorra várhatóak azok a bejelentések, amelyek majd fontosak lesznek az új keret kialakítása kapcsán az érkezők miatt?
0: Hát úgy látszik, hogy lustul a Tamás, és ez csak azért lehet. De viccet félretéve nem. Hát dolgozunk folyamatosan, aztán majd meglátjuk. Egy picit új szituáció is van, nyilván azt is el kell mérnünk, hogy mivel állunk szemben, tehát hogy most pont volt egy másik külföldi újságíróval interjú, aki kérdezte, hogy most mi az új politikai helyzet, milyen hatása van a labdarúgásra, és hogy most mennyivel lesz nehezebb, és mondom, miért gondolja, hogy nehezebb lesz, nem tudom, hogy nehezebb lesz-e, egyelőre még lehet, hogy nehezebb lesz, lehet, hogy ügyre lesz, lehet, hogy könnyebb lesz, csak most már lassan azt nem jó tudni, hogy milyen lesz, mert hogy belegondolunk, azért mindjárt kezdődik a bajnokság, és még nem nagyon tudjuk a feltételrendszer.
1: Orosz Pál, köszönjük szépen!
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Pontosan 17:00 van. Időközben Molnár Attila megnyerte a 400 méteres sík

0: kifutást Osztravában a Continental Tour Gold sorozat versenyén. Ideje 44,56 század másodperc, ez idei legjobbja. Hervé Renard lett a labdarúgó világbajnokságon szereplő tunéziai fociválogatott szövetségi kapitánya, miután Sabri Lamusit hétfőn menesztették a svédektől elszenvedett 5-1-es vereség miatt. A hír kapcsán Szabó Bence beszélgetett Miskolci Istvánnal, a Mesebeli Afrika blog szerkesztőjével.
1: Egy elég érdekes edzőváltás történt, mégpedig ugye az eddigi tunéziai kapitányt leváltották a Svédország elleni 5-1-es vereség után, és Hervé Renard vette át ugye a tunéziai válogatottnak az irányítását, aki számos afrikai országot irányított már korábban, és Afrika kupa győztes edzőnek is mondhatja magát, de önmagában azért te mit szóltál ehhez a hírhez? Azért eléggé meglepő, hogy világbajnokság közben vált egy ország szövetségi kapitányt.
2: Igen, meglepő. De én is igazából nem a váltáson, vagy hát nyilván azon is, az volt egy kisebb meglepetés, az még nagyon meglepetés volt, hogy aztán Renard egyszer csak bejött a képbe, és az első hírek arról szóltak, hogy hát vagy Vahbi Kasri, aki a másodedzője a csapatnak veheti át az irányítást, amikor Lamusit leváltották, vagy Monderke Bayer, aki szintén ott van a világbajnokságon, mint a szövetség egyik kiküldöttje, aki régebben volt már szövetségi kapitány. Úgyhogy úgy nézett ki, hogy közülük valaki veszi majd át az irányítást, de aztán egyszer csak kiderült, hogy Hervé Renarddal felvették a kapcsolatot, és őt nevezik ki a csapatére már most a világbajnokság alatt. Ő ugye Franciaországban van éppen, talán most már úton Mexikó felé, és így a semmiből csöppen bele a világbajnokságba, és ott kell majd megismerkedni a játékosokkal és a körülményekkel. Úgyhogy ez azért egy igazán váratlan váltás volt. A hátteréről egyébként, hát ezek pletykák, de olyanokat lehet hallani, hogy nem is a tunéziai szövetség vezetősége találta meg Renardt, hanem egyenesen a tunéziai elnök és neki a környezete az, aki mindenképpen drasztikus váltást akart, és belenyúlni a válogatott irányításában, mert megalázónak érezték ezt a vereséget már, és hát így kerülhetett oda Hervé Renard.
1: Ő eddig a Szaúd-Arábiai válogatottnak volt a szövetségi kapitánya, éveken keresztül ugye az előző világbajnokságon is vezette a csapatot. Nem sok köze volt eddig akkor Tunéziához, hogy így beleugrani egy ilyen sztoriba. Ennyire tisztában van ő az afrikai futballal, hogy ezt ő simán bevállalja?
2: Többször dolgozott már Afrikában, már 3 válogatottnak is volt, sőt többnek tényleg még előtte Angolának, és csak ott nem voltak olyan nagy sikerei, volt szövetségi kapitány, és ahogy említetted ismerő, mert Afrika kupa győztes, tehát az egyetlen olyan edző, aki 2 különböző országgal is megnyerte az Afrika kupát, ráadásul mind a 2 viszonylag nagy meglepetés volt. De Marokkóban is dolgozott, ugye ott is nagyon elégedettek voltak vele, csak hát mindig az szokott lenni, hogy igen, amikor sikeres Afrikában, akkor megragadja az alkalmat, és egy jobban fizető állást talál valahol a világban, például Szaúd-Arábiában, és valóban legutóbb is ott volt, ugye márciusban, de hát, hogy a kvalifikációt még ő vívta ki a szaudi válogatottal, de aztán márciusban leváltották, mert nem voltak azért olyan nagyon meggyőzőek az eredmények, és így csöppen vissza az afrikai futball vérkeringésébe. Hát, hogy tunéziai focit mennyire ismeri, azt őszintén szóval nem tudom, hogy ott még nem dolgozott, úgyhogy ezért is érdekes ez a kinevezés, most kell megismerni a játékosokat. Az afrikai futballt úgy általában biztos, hogy arra van rálátása, de hát most a VB-n nem erre lesz szükség, hanem ugye majd a japán, illetve a holland válogatottat kell most nagyon gyorsan feltérképezniük a stábjával együtt, mert hogy a stáb is egyébként, erről is szóltak a hírek, hogy a saját stábját hozza magával, de hát nem azokat, akik már ott vannak a tunéziaiakkal a világbajnokságon, hanem azokat, akikkel szokott dolgozni, úgyhogy ők is gyorsan repülőre ülnek, utaznak a világbajnokság, és most csöppennek egyszer csak bele ebbe a kalandba.
1: Én valami túl sok pozitívat én nem várok ettől a kinevezéstől, olyan szempontból is ugye, hogy nyilván mivel nem erre készült a stáb sem, ezért nem biztos, hogy ők erre úgy fel vannak készülve, mint ahogy egyébként az eredeti stáb fel lett volna, de ugye, és most itt ellentmondok magamnak, Afrikában volt már ilyenre példa, például az Elefántcsontparti Szövetség részéről, akik ugye az egyik Afrika kupán váltottak a csoportkör után kapitányt, és utána megnyerték a tornát. Nyilván Tunéziától ilyet nem lehet várni, de te vársz valamiféle fejlődést, vagy e komolyabb eredményt ettől a tunéziai csapattól ezek után?
2: Hát a fejlődés ugye relatív, de ahhoz képest, amit svédek ellen nyújtottak, ahhoz képest azért nem nehéz fejlődni, az tényleg kritikán aluli volt. És hát azt igen, el kell mondani, hogy a Lamusi alatt a csapat az borzalmas volt, főleg az utóbbi 1-2 hónapban, ez az utolsó 2 felkészülési mérkőzés, és az első mérkőzés a VB-n az teljesen kilátástalan volt. Ahhoz képest várhatunk fejlődést, de egyébként a hírek szerint Tunéziában sem várnak továbbjutást vagy nagy csodát most a világbajnoksága, nem hosszú távon terveznek Renardra, és hosszú távú célkitűzések vannak, úgyhogy ezt a VB-t most már arra használják, hogy valahogy tisztesen helytálljanak, és hogy ismerkedjen a a mások által összeállított kerettel az új szövetségi kapitány. Nagyon bizarr a helyzet, ez kétségtelen. Volt már igen szövetségi kapitány váltás tornák alatt, ez nem újdonság, de az, hogy egy teljesen külső ember érkezik, nem a másodedző, vagy valaki a stábból veszi át az irányítást, ez azért igazi unikumnak tűnik.
1: Az eddigi világbajnokságon az afrikai csapatok teljesítményét hogy láttad, kiket emelnél ki pozitívként? Azért nyilván ma nagyon könnyű azt mondani, hogy a zöldfoki szigetek volt a legnagyobb csoda.
2: Ez kétségtelen, de hát, hogy az csodaszerű volt, amit véghez vittek a spanyolok ellen, még akkor is, hogy a spanyolok azért hát erősen tartaléklángon mozogtak egyelőre így a torna első meccsén, meg hát az összeállításuk is elég furcsa volt, de hát ez akkor is a zöldfoki köztársaságtól ez egy hatalmas siker, hogy pontszerzéssel tudtak bemutatkozni az Európa bajnok ellen, illetve hát Marokkó is elég biztató játékkal rúgott ki Brazília ellen, de hát ott még a folytatásban lesz azért nagy kérdés, hogy mire mennek, illetve Egyiptom is tegnap Belgium ellen szintén egy döntetlent harcolt ki, és voltak biztató jelek a játékukban, úgyhogy ők voltak éppen biztatóan kezdtek, és hát az elefántcsontot ugye pedig le is tudta győzni Ecuadort, úgyhogy ők is jól kezdték a tornát az afrikai indulók közül. Tunézia az nagyon nem, és hát Dél-Afrika volt még a másik válogatott, aki elég csúnyán szerepelt a nyitó mérkőzésen, úgyhogy tőlük is majd javulás kellene, hogyha ha tovább akarnak jutni, vagy ha tisztesen helytállni legalább a további mérkőzéseken.
1: Tekintsünk akkor a jövőbe. Ma este Szenegál-Franciaország, ez ugye egy történelmi jelentőségű mérkőzés is, mert ugye 2002-ben a szenegáliak legyőzték a franciákat, és azóta sem találkozott ez a két válogatott egymással, illetve lesz még debütáló ország. Tőlük mit vársz egyébként Szenegállal kapcsolatban? Lehet azt mondani, hogy tőlük talán a legtöbbet lehet várni ezen a VB-n, vagy melyik afrikai csapat ez szerinted?
2: Hát a legtöbbet azért valószínűleg Marokkótól várhat, vagy esetleg elefántcsontpart, talán Algéria, hogyha elkapnak egy szerencsés fonalat, esetleg Egyiptom, de Szenegál is köztük van, igen, végül is ezt mondhatjuk, és főleg ez egy nagyon pikáns mérkőzés, ugye mindig nekik, mikor Franciaországgal játszanak, sok játékos Franciaországban született, vagy ott játszik, úgyhogy neked a történelmi múlt miatt is ez egy különösen pikáns mérkőzés, és hát igen, a 2002-es VB nyitó meccs, az pedig pláne pikánsá teszi, akkor egyébként a mostani szenegáli szövetségi kapitány Pape Thiaw az ott volt a csapatban, csak nem lépett pályára éppen azon a mérkőzésen, csak a torna későbbi részén, úgyhogy ez is még egy kapocs azzal az ikonikus mérkőzéssel, de egyébként azt, hogy a franciákat újra meg tudnák lepni, azt azért annyira nem várom, hiszen ott tényleg ott azért is volt ez egy meglepetés, mert senki nem számított rá, most azért a franciák is sokkal jobban készülnek erre a mérkőzésre, mint az a 2002-es gárda talán. De nem is ezen a mérkőzésen kell valószínűleg Szenegálnak tovább jutnia, hanem ugye hát a norvégokkal játszanak még, ami szintén nagyon keménynek ígérkezik, illetve hát Irakkal. Úgyhogy ha ma nem is jön össze nekik az a bravúr, amit nagyon-nagyon szeretnének, meg hát a szurkolóknak is talán a legfontosabb lenne, akkor még a folytatásban javíthatnak. És akiket meg igen, te is említettél, hogy Algéria még bemutatkozik éjszaka, cseket, ők is Argentina ellen lesz az első meccsük, az azért elég kemény falatnak ígérkezik, de a folytatásban még akár szerepelhetnek jól, illetve hát még Gána van vissza, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaság, akiknek meg majd holnap éjszaka lesz érdekes bemutatkozó mérkőzésük, úgyhogy még kíváncsian várom én is, hogy a további afrikai csapatok mire lesznek képesek.
0: Miskolci Istvánnal, a Mesebeli Afrika blog szerkesztőjével beszélgetett Szabó Bence. Maruzsán Fábián 6-3-3-6-6-4-re legyőzte a szerb Kecsmanovicsot a Hallei tenisztornán, ezzel bejutott a legjobb 16 közé. Stolár Fanni és az amerikai Ázsa Muhammed meccslabdákat hárítva jutott tovább a berlini torna páros versenyének első fordulójával, miután legyőzték a top kiemelt párost. A magyar-amerikai kettős döntő rövidítésben nyert 3-6-7-6-10-6-ra, és a negyed döntőben amerikai vagy osztrák-orosz ellenféllel találkozik. Fucsovics Márton 6-3-6-3-ra kikapott az amerikai Brandon Nakashimától a londoni füves pályás tenisztornán a 16 közé jutásért. Venus és Serena Williams szabad kártyával indul a wimbledoni tenisztorna női párosában. A 45 éves Venus, valamint a versenyzéshez 4 éves kihagyás után múlt héten visszatért 44 éves Serena, korábban 6-szor nyerte meg a női párost a füves pályás Grand Slam viadalon. Csizmadia Csaba lett az NB3-as Credobusz Moson-Magyaróvár labdarúgó csapatának vezető edzője. A 41 éves tréner Gyürki Gergelyt váltja a poszton. Az óváriak a legutóbbi idényben 47 ponttal a 7. helyen zártak az NB3 északnyugati csoportjában. Története során először a Bajnokok Ligájában induló Como végleg megszerezte a magyar utánpótlás válogatott Bősze Leventét a Dunaszerdahelytől.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A BL induló Győr izlandi, még az Európa Liga résztvevő Ferencváros szerb ellenfelet kapott a selejtezőben. Olcsóbb lehet az üzemanyag a védett tárnál. Közeleg a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodríguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, és 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. Az Eto FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a mai sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Az első mérkőzésen az újvidékiek lesznek hazai pályán. A Portugália vonalban folytatja pályafutását Szűcs Tamás. A Debrecen a hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 22 éves labdarúgó átigazolási díj ellenében szerződött a Famalicaohoz. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. Két magyar is nyolc között a franciaországi vívó Európa-bajnokság női kard versenyében. Szűcs Luca 15-11-re olasz, Battai Sugár pedig 15-13-ra török riválisát győzte le a nyolcad döntőben. A párbajtőröző András Fitibor a negyed döntőben búcsúzott, mivel 115-13-ra kikapott belga ellenfelétől.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak. Túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lennie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Neft-től, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alexander Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazprom nyelvnek a tárgyalásokra. Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag, a magyar kutakon jelentette ki közösségül a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják.
0: Közlekedés.
2: Két kamion koccant az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 79-es kilométernél a külső sávot lezárták, a helyszínelés mögött a torlódás már elérte a 2 kilométert.
0: Időjárás.
2: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, és a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 6 perccel múlt fél hét, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok, a stúdióban pedig Tóth Dávid, a Kajakosok Szövetségi Kapitánya. Gyakorlatilag, hát ha nem is Montemoro Vejóból, de Szolnokról utaztál ide hozzánk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Mielőtt beszélgetünk az eredményekről, váltsunk néhány szót a helyszínről, mert hogyha földrajz tudásom nem annyira gáz, akkor Montemoro Vejo nagyjából 20 kilométerre van az óceántól, ami gyalog messze van, de a szél ezt viszonylag rövid idő alatt megteszi azt a távolságot, és ha emlékeim nem csalnak, akkor 12-13 évvel ezelőtt, 2013-ban volt már itt egy hasonló világverseny, és akkor is a szélre panaszkodtak a kajakosok, kenusok. Most milyen helyzetet találtatok Portugáliában?
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, így van. Az a pályának sajnos az egyik ismérve. 13 évvel ezelőtt, 2013-ban volt itt már egy Európa-bajnokság, 2018-ban volt világbajnokság is, volt szerencsém mindkettőn részt venni, úgyhogy én is jól ismerem ezt a pályát, de a tavalyi évben itt rendezték az ifjúsági 23-as világbajnokságot is, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az egész sportágunk ismeri a pályának az előnyeit, hátrányait, és az utóbbi az tartozik sajnos, az egyik az uralkodó szélirány, ahogy említésre került, igen, az óceán felől általában igen erősen tudja érni az oldalszél a pályát, a, hogy mondjam, jobbos szél van a pályán, tehát hogyha a 9 versenypályát nézzük, akkor az 1-es, 2-es, 3-as pálya lényegében szélárnyékban van, és a 8-as, 9-es kapja a legnagyobb szelet, ha bejön ez a nagy szél. Hála Istennek most ez a nagyon erős oldalszél az elkerülte a versenyt, legalábbis kevésbé volt annyira uralkodó, mint például tavaly azon az utánpótlás világbajnokságon. Most az olimpiai döntőknek a javarészét délelőtt rendezték, és általában ez a szél az délutánra szokott felkerekedni. Most is azért volt olyan előfutam, tehát nyilván előfutamokat, középfutamokat rendeztek délután is, ami azért megtréfálta a versenyzőket, de azt gondolom, hogy ennek ellenére kevésbé árnyalta be az eredményeket.
4: Ugyanakkor ezen az Európa-bajnokságon ennek a szélnek áldásos hatása is volt, mert hogy volt két úgynevezett world best time, Ugye a kajakkenuban nem tartanak nyilván világcsúcsokat, viszont nyilván tartják a világ legjobb idejét, és az egyik számban Balogh Gergely K1 200 méteren 33.378-al tulajdonképpen felállította ezt, és nem sokkal később a Nádas Fodor Kuruc Tótka összetételű 4-es 1.17.253-mal megint csak a világ legjobb idejét állította föl, de még egy szabály van, hogy ha valaki egy ilyen világ legjobb időt fölállít, az csak a döntőben állíthatja föl. Úgyhogy ennyit a hátszéről. Ti mit szóltatok ahhoz, hogy ilyen nagyot mentek a srácok?
5: Nekem azért vannak fenntartásaim, hogy jól mérték az időket. Valóban az előfutamban a kajak 4-es is roppant jó időt sikerült teljesítenie, de ugyanígy Balogh Geri is az előfutam során egy igen kimagasló világcsúcsnak mondható időt tevezett. Előtte-utána viszont voltak olyan futamok, ahol szintén szoros küzdelmek zajlottak, és ott azért jócskán elmaradtak tőle, tehát illetve voltak fent olyan hajóegységek az említett hajókon, amik mérnek egyrészt elég sok adatot, amit mi fel tudunk dolgozni, például csapásszámot, sebességet, gyorsulást és egyebeket. Nyilván az időt is ki lehet ezekből az eszközökből szedni. Hozzáteszem, nem annyira pontosan, mint egy időmérésnél, de ez a hajóegység ez több mint egy másodperccel lassabb időt mutatott például. Úgyhogy tényleg, ahogy kezdtem, fenntartással kezem ezeket az időket. Ettől függetlenül a kajak 4-esnek a formája az megkérdőjelezhetetlen, mert ugye a döntőben is nagyon kimagaslóan teljesítettek.
4: A srácok még említették a hátszélen kívül a puha vizet. Ezt hozd már le az én szintemre, légy szíves, hogy mit jelent, hogy puha a víz.
5: Hát egy kajakos kenus számára, amikor vízre száll egy adott vízfelületen, és most beszéljünk édes vízről, mert itt is el kell különíteni azt, hogy sós vízről vagy édes vízről van szó. Ugye a sós víznek nagyobb a felhajtó ereje, kevésbé érintkezik a hajó a vízzel. Könnyebb egy sós vízen is kajakozni, már eleve. Az édesvízen belül pedig, hát szoktuk mondani tényleg ezt, hogy kemény a víz, puha a víz. Ez a víznek az összetételéből is adódik, a víz hőmérséklete is hatással van erre az érzésre, meg az sem mindegy, hogy mennyire mély az adott vízfelület. Tehát, hogyha mondjuk van egy 5 méter mély szakasz, ahol kajakozik valaki, akkor ott sokkal könnyedebb az érzés, sokkal könnyedebb áthúzni a lapátot, mint hogyha egy másfél méter mély vízen kajakozik valaki, tehát ez is hozzájárul ahhoz, de ahogy mondtam, az adott víznek a hőmérséklete is nagyban tudja ezt az érzetet befolyásolni.
4: Azt nyilatkoztad az Európa-bajnokság előtt, hogy női K4 500-on és férfi K1 200-on gondolkodsz. Mire jutottál?
5: Így van, hát a kajakkettesek esetében a hölgyeknél ott arra jutottam, hogy ki fogok írni egy pótválogatót. Ugye a válogató versenyt még április végén az Újfalvi Laura Csikós Zsóka páros nyerte, akik indultak itt az Európa-bajnokságon is. Ezen kívül ők a Szegedi Világkupán vettek részt, ahol B-döntő első helyet tudtak megszerezni. Tehát itt az EB 6. és a B-döntő első helyet követően arra jutottam, hogy ezek az eredmények nem elegendőek. Azt gondolom, egy magyar csapat számára, hogy ráforduljunk a VB-re. Nyilván a VB előtt van egyébként még egy kvalifikációba beszámító kanadai világkupa is. Oda egyébként nem tervezek kivinni női kajakkettest, viszont a világbajnokságon nyilván indulunk minden versenyszámban, és ott is cél, hogy a lehető legeredményesebbek legyünk, főleg az olimpiai számokban, mint ahogy a kajakkettes is azok közé tartozik.
4: Opaszki Márkkal beszélgettem tök más témában múlt héten, és azt mondta, hogy ezek a szétlövések, ezek borzasztóak. Már olyan értelemben, hogy ott van az ember egy tök üres pályán, ott vannak az edzők, szövetségi kapitányok kinn a parton.
5: Ez most nem szétlövés lesz, ez egy pótválogató lesz, tehát olyan, mint egy teljesen másik verseny, tehát ugyanúgy be kell nevezni erre a versenyre, lehet, hogy lesz annyi induló, hogy lesz akár még előfutam is, lesz mondjuk két előfutamnyi hajóegység, tehát ugyanúgy végig kell menni ezen a folyamaton, aztán oda kell állni egy döntőre, és lehet, hogy nem csak egy másik hajó áll mellettük, vagy másik kettő, tehát volt már olyan szétlövés is, hogy a szétlövést általában úgy rendezzük, hogyha van két válogató verseny, és a két válogató versenynek a győztese eltérő, akkor még egy harmadik alkalommal egy úgynevezett szétlövésen megméretetik magukat, amikor csak ők ketten vannak már. Nyilván ez egy idegileg sokkal megterhelőbb küzdelem.
4: Erről beszélt Márk.
5: Igen, igen, igen. Tehát ott fejben egy olyan plusz teher van a versenyzőn, ami szerintem teljesen másabb, mint amikor odaállnak 9-en a rajtvonalra.
4: A magyar kajakkenu válogatott 4 arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel hozta le a portugáliai Európa-bajnokságot, és akkor kezdjük értékelni, akár számunként is az egységeket. Ugye 9 év után ismét Európa-bajnoki aranyérem a magyar férfi kajak 4-es tagjainak nyakába került, és azt már nagyjából úgy május táján lehetett látni, hogy ez a 4-es, ez a Nádas, Fodor, Kuruc, Tótka összetételű egység rendkívül erős, és fantasztikus teljesítménnyel nyertek versenyt, és aztán jött Brandenburg, ahol nem sikerült a dobogó tetejére állni, és mint hogyha a fiúkból ez kihozott volna valami plusz energiát, nem? Erre az Európa-bajnokságra.
5: Hát azt gondolom, hogy nem feltétlenül baj, hogyha valaki nem minden verseny nyer meg, hanem ott vannak a sarkában egy kicsivel, és ez arra ösztökéli, hogy még jobb legyen. Hát örülök neki, hogy a világkupa volt, már hogyha kell valamelyik verseny közül választani, akkor egy világkupa volt az, ahol alul maradtak, és az Európa-bajnokságon pedig felül tudtak kerekedni a németeken. És egyébként nem csak a németek vannak ott a sarkukban, hanem más nemzetek is, mint a spanyolok, portugálok, és egyéb erős nemzetek is, akik ott kopogtatnak azon a bizonyos ajtón, hogy mi is fel szeretnénk ám állni a dobogóra. Tehát a negyedik helyezett például 15%-ot kapott, míg a második, harmadik egység, vagyis hát konkrétan nem volt a harmadik egység, tehát akik második, harmadiknak hittünk, azok célfotóztak, mint kiderült. Tehát nagyon-nagyon szoros küzdelem zajlott itt az Európa-bajnokságon ebben a versenyszámban, de hát ez szerintem így szép a sportágunk, és akkor a legszebb, hogyha ebből sikerül felülkerekedni.
4: Egyre több országgal kell versenyezni. Kik azok akár egzotikusnak is nevezhető nemzetek, akik bekapcsolódtak az utóbbi időben a dobogóért való küzdelembe?
5: Hát olyan nagyon egzotikus nem tudnék kiemelni, tehát azért a kajakkenu, azt kell, hogy mondjam, hogy európai uralom van, de nyilván itt az új-zélandiak, ausztrálok, a kajak szakákban legalábbis abszolút mindig riválisok. Az új-zélandiak elsősorban a női szakákban, az ausztrálok pedig hát hosszú évekig főleg a férfi szakákban törtek borsot az orrunk alá, de ott is azért nagyon-nagyon tehetséges női kajakosok is vannak.
4: Folytassuk a királyszámmal, mert ennek van magyar királya, ugye olimpiai bajnok, és 4-szeres világ, 3-szoros Európa-bajnok Kopasz Bálintról beszélünk, viszont Portugáliában az Európa-bajnokság elején valami gond volt a hajójával, ez pontosan mit takar?
5: Hát konkrétan az történt, hogy másik magyar versenyzők pakolták le, szedték le a saját hajóikat egy úgynevezett hajótartó állványról, és a lányoknak a hajója volt kívül, Bálinté volt belül, és amíg leszedték és lerakták egy hajótartó bakra azt a bizonyos hajót, ez konkrétan egy kenu volt, addig elfordultak egy pillanatra, lerakták a bakra, és amíg visszafordultak, az a bizonyos Montemori szél borsot tört Bálint óra alá, csak éppen nem a pályán, hanem a parton, tehát olyan erősen fújt a szél, hogy belekapott a hajóba, és legörgette erről az állványról. A lányok pedig próbáltak utána kapni, de tényleg ez egy pillanat alatt történt. Megsérült a hajó. Egyébként az a hajógyártó, portugál hajógyártó cég, akitől kapta Bálint a hajóját, és akinek a hajójában versenyez már ő évek óta, és még sokan mások. Ez a hajógyártó cég Rögvest felajánlotta a segítséget, és igyekeztek megjavítani ezt a hajót, viszont másnap azt vette észre Bálint, mert egy ilyen hosszú repedés keletkezett a sérülés által, azt vette észre, hogy a javításnak köszönhetően sem sikerült teljesen megszüntetni a problémát, mégpedig, hogy szivárgott be egy picit a víz a hajóba, most így nyilván nem szeretett volna benne versenyezni, mert itt azért 10-20 deka is számít, és hogyha 10-20-30-40 dekával több kerül az adott táv végére abba a bizonyos hajóba, akkor az bizony számíthatott a végén egy finishnél, nehezebb megindítani a hajót, nem mindegy, hogy 12 az a bizonyos hajó, vagy 12,3, meg nyilván ennek van egy mentális töltete is ennek a dolognak, tehát senki sem szeret sérült hajóban versenyezni.
4: nehézségeket fokozta, hogy a hazai a kedvencével, a világklasszis Fernando Pimentával ment, illetve ott volt még a fehér orosz Kravets, és nagyjából 250 méternél, hogyha jól emlékszem, már nagyjából egy hajó lemaradása volt Bálintnak, és aztán fordult a helyzet.
5: Hát talán mondhatom azt, hogy ez minket annyira nem hozott pánikba, látva Bálinnak az idei versenyzését, a korábbi években való versenyzését. Ő egy nagyon-nagyon jól beosztott és roppant erős finisszel felépített pályát szokott bemutatni, vagy tud bemutatni, és hát most is benne volt a pakliban, hogy az utolsó 250 azért az egyhajó az számára ledolgozható, ami másnak a számára nem biztos, hogy annyira egyszerű, de ő, ahogy szokta mondani, hát neki a távnak az első fele az nem annyira fárasztó, tehát ő tényleg hatalmas finishre képes, és ezt meg is tette, tehát azt gondolom, hogy itt nem érheti szó a ház elejét, egy abszolút profin, nagyon precízen beosztott pályát láthattunk Bálintól, tehát Pimentát meg is előzte az utolsó 15-20 méteren, tehát pont ott, ahol kellett, azzal viszont még ő sem számolhatott, hogy hátulról jön valaki, és Pimentának az oldalvizén ülve 700 méterig, vagy 650-ig szépen elutazgat egy 85-90%-os tempóban, és akkor onnan egy sokkal energikusabb finisht indítva megnyeri a futamot. Tehát a kajakokon ugye nincsen visszapillantó tükör, meg hát elég nagy butaság lenne, hogyha a versenyző azt nézni, hogy mi történik a háta mögött. Úgyhogy Bálintot tényleg én csak dicsérni tudom, a lehető legjobb pályát láthattuk tőle, és hát, hogyha ez a versenyszabályokat nem is szegi meg ezzel a fehér orosz versenyző, hogy kihasználva az oldalhullámot a pálya közepén marad, de jócskán lemaradva, onnan viszont tud egy nagyot indítani, ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy sportszerűtlen versenyzés, de ettől még szabályszerű.
4: Bálint ezüstérmes lett. Beszéljünk egy kicsit a kiskoréka, szegedi Angelina Decidorina Mészáros Anna alkotta női kajak négyesünkről is. Gondolom, hogy náluk a tapasztalatszerzés a cél elsősorban.
5: Hát is. Mondhatnám azt, hogy a tapasztalatszerzés is, de nyilvánvalóan számunkra ez már az olimpiai kvalifikációba beleszámító versenysorozatnak a része, tehát ez már a harmadik olyan verseny volt az idei évben, ami beleszámít az olimpiai kvalifikációba, ugyanis négyesben, párosban, egyesben ranglista pontokat lehet gyűjteni, és ezen ranglista pontok alapján kerülnek majd kiosztásra jövő év őszén azok a bizonyos olimpiai kvóták, és hát kajak négyesben az ötödik helyen egy középmezőnyben tudunk elhelyezkedni, jelenleg egy középmezőnyt jelentő pontot szereztünk ezáltal, de ez az egység egyébként a Szeged és a Brandenburgi világkupán is két negyedik helyet szerzett, tehát ezzel azért nem állunk rosszul, nyilván jó lenne erősíteni az egységet, vagy jó lenne, hogy ők egy még erősebb formát tudnának mutatni a későbbiekben. Most is azt gondolom, hogy benne volt egy 3-tól 6. helyig való helyezés, hát ennek pont a közepére sikerült beérkezniük. Biztos, hogy nagy falat volt ez a lányoknak, mert mindennyiuknak egy Európa-bajnokság, egy felnőtt Európa-bajnokságon való szereplés az még egy új dolog, de bízom benne, hogy levetkőzik ezt a terhet, és mennek tovább.
4: Folytassuk egy arany és egy ezüstéremmel. A szebbiket azt Kőhalmi Emese szerezte, szombaton ugye kajak 1-es 1000 méteren, Luc Anna pedig ezüstérmes lett, kajak 1-es 200-on.
5: Így van, hát Kőhalmi Emesének az 1001-esben szerzett aranyérme az egy nagyon-nagyon szép versenyzésnek volt az eredménye. A sprintávon pedig Luc Anna egy szintén értékes ezüstérmet szerzett. Hát visszatérek megint az olimpiai kvalifikációban arra a ranglistára, amiről beszéltem. Ebben a ranglistában beleszámít mind a 4-1-es versenyszám, tehát a 200, 500, 1000 és az 5000 méter, és a legjobb egy adott verseny az adott országnak a legjobb eredményét veszik figyelembe. Tehát itt azért fontos lehet az is, amikor valaki egy ezüstérmet szerez, és annál nem szereznek jobbat az országból a csapattársak, viszont így, hogy Emese megszerezte ezt a bizonyos 1000 méteren ezt az ezüstér aranyérmet, igen, így kimaxoltuk a ranglista pontok megszerzését, tehát ő behúzta ezzel a bizonyos 1000 pontot.
4: A kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám előtt ott volt a lehetőség, hogy sorozatban harmadik alkalommal is Európa-bajnoki címet szerezzen. Nem szerzett. Mi lehet ennek az oka?
5: Hát Ádámon azt látom, hogy nem tudta idén még azt a formát hozni, azt a teljesítményt, amit szerintem mindenki várt tőle, meg amit megszokhattunk tőle az előző években, és hát ő is mondta már a Brandenburgi világkupa után, hogy érzi, hogy valami nem kerek, nem teljesen úgy sikerült a felkészülésem, mint ahogy szerette volna, ebben különböző dolgok bekavarhattak, egyébként ő nem sokára fog államvizsgázni, és nyilván ez is nagyon-nagyon sok energiáját felemészti, ő egyébként a BME-re jár fizika szakra, úgyhogy egy nagyon-nagyon komoly szakot végez az élsport mellett, és biztos, hogy nagyon sok energiáját ez elviszi, de bízom benne, hogy fogunk tőle újra olyan teljesítményt látni, mint amihez hozzászokhattunk az elmúlt években.
4: Ádám végül negyedik lett. Csikós Zsóka K1 500 méteren bronzérmet szerzett, és valami elképesztő, hogy milyen kicsivel maradt le az egyen jobb helyezésről. Nem is tudom, a hajónak, az orrának csak a csücske hiányzott.
5: Hát nagyjából egy 8 centiről beszélünk, és hát igen, ahogy már sokszor mondtam, azóta kifelé pattant ez a bizonyos labda. Előfordul az ilyen, mondtam Zsókának is, hogy ez még mindig sokkal-sokkal jobb, hogy az ezüstéremről csúszott le 8 centivel, mint hogyha a bronzról csúszott volna le a negyedik helyre. Nyilván örülni kell, azt gondolom, mert ez egy nagyon jó teljesítmény volt, ami által felállhatott a dobogóra, és Zsókának az előző évét megnézve ott is egy felfelé ívelő teljesítményt tudott az év során bemutatni. Bízom benne, hogy tőle láthatunk még a világbajnokságon egy ennél fényesebb érmet is akár, de ez is nagyon bravúrös és nagyon-nagyon szép eredmény volt.
4: Balogh Gergely is lecsúszott, ő ugye K1 200 méteren ment, és bár bronzérmet szerzett, de valahogy úgy láttam, hogy az utolsó pillanatban, minthogyha szerette volna a hajót is berúgni, meg a lapát sem olyan tökéletesen érte volna a vizet, mint ahogy szerette volna.
5: Hát igen, a 200 méteren ott nagyon sokat számít az, amikor valaki berúgja a hajót a legvégén, és lehet, hogyha egy húzás van már csak hátra, akkor egy berúgással többet ér, hogyha úgy juttatja be a hajót a célba. Hát Gerivel nem ez történt, saját elmondása szerint egyszerűen csak lebillent az utolsó métereken, és kiesett az egyensúlyából, tehát lehet, hogy kívülről berúgásnak tűnt, de mondta, hogy nem rúgni akarta a hajót, hanem egyszerűen csak lebillent az utolsó métereken, hát örüljünk neki, hogy beért a célba, amiatt viszont keserűkhetünk, hogy ez megtörtént, mert lehet, hogy lecsúszott egy ezüst vagy egy aranyéremről.
4: A Kurucz Levente Fodor Bence páros is ezüstérmet szerzett, ez a páros nem mindig ebben a felállásban szokott felállni, de szerintem az ezüstérem rendben van.
5: Hát az idejében eddig így versenyeztek a fiúk, tehát így nyerték meg a válogató versenyt, így versenyeztek a szegedi és a brandenburgi világkupán is. Az ellenfelük, a rivális német páros volt az, akik Brandenburgban nem álltak rajthoz, viszont a német négyesből a másik két sráccal vívtak Brandenburgban is nagy csatát, és az a másik pár német páros is azért próbált borsot törni az orruk alá, de nekik nem sikerült. Hát most a Schopf-Lemke páros volt az, akik németektől győzedelmeskedni tudtak, de mondtam a Levinek, hogy azért ezen annyira nem kell bosszúskodni, hogy egy aranyéremmel és egy ezüsttel, ráadásul mindkétszer olimpiai számban, hogy így tér haza, de legalább motiválja talán őt ez is, hogy még keményebben dolgozzanak, és egy még jobban felépített pályát csináljanak meg, mert a saját elmondásuk szerint ott a rajtban valami félrement. Ez kívülről egyébként egy annyira szerintem lehet, hogy nem látszott, de belülről ők úgy élték meg, hogy igen, és ezáltal ott a rajtszakasz követően egy erősebb tempóra váltottak át, mint amit begyakoroltak, és lehet, hogy ez okozta azt, hogy nem feltétlenül azt a begyakorolt pályát nyomták végig, amit legjobb tudásuk szerint tudtak volna, de hát hát azért vannak ezek a versenyek, hogy ebből is tanuljanak, főleg az ilyen fiatal emberek, úgyhogy bízom benne, hogy a következő versenyen egy szinttel feljebb tudnak állni majd ezen a bizonyos dobogón.
4: A Csíkós Újfalvi 2-es 6. zár, de Kőhalmi Emeséről váltsuk még egy pár szót, mert hogy 5 kilométeren sem talált legyőzőre, ami azért hát óriási kontraszt a két táv között, mert hogy előtte már nyert egy aranyérmet, egy sokkal rövidebb távon.
5: Kőhalmi Emese megnyerte az 5000 métert is, és hát nagyon zseniálisan versenyzett, hozzátartozik a történethez, hogy ugye az Európa-bajnokságon nincsen az bizonyos futószakasz, ami volt a világkupákon is, tehát ott az egy látványos eleme a versenyszámnak, hogy a versenyzőknek ki kell szállniuk, és 100-150 métert futni kell a hajóval. Erre van egy kijelölt versenyzői terület, ahol kipattannak, az ott esetben egy stégen, és futnak a hajóval, utána már megpróbálnak minél gyorsabban visszapattani abba a bizonyos hajóba. Valaki ezt úgy csinálja, hogy szinte előre dobja a hajót, és a röptébe, most kicsit túlozva, de beleugrik abba a hajóba. Valakinek ez több ideig tart. Mi magyarok nem feltétlenül vagyunk ebben legjobbak, viszont abban a részében igen, ami a vizen dől el, és ebben Messi most felülkerekedett, és meg tudta előzni a svéd lányt, de aminek nagyon örülünk, mert szerintem bravúros volt ez a versenyzés is. A végén olyat finisselt, olyat hajrázott, hogy ez volt az a plusz, amivel felül tudott kerekedni.
4: Gratulálunk a kajakosoknak, augusztusban világbajnokság, de gondolom a hosszú távú cél az inkább a Los Angeles-i olimpia.
5: Hát igen, nyilván a hosszú távú cél a Los Angeles-i olimpia, de minden egyes világkupa, Európa-bajnokság, vagy akár az augusztusi világbajnokság egy-egy állomás azon az úton, ami az olimpiáig vezet. Ugye 10 verseny van az idei és a jövő évben összesen, tehát 5-5 versenyről beszélünk. Ezen 10 versenyből 8 legjobb eredményt fognak figyelembe venni ebbe a bizonyos pontszámítási rangsorban, és hát azért kell minden egyes versenyen magas szinten teljesítenünk, mert szeretnénk, hogyha a maximális kvóta számot szereznék meg a férfi és női kajakosaink, tehát 5-5 kvótát. Hát azt gondolom, hogy most jól állunk, így kell menni tovább az úton.
4: Tóth Dávid, a Kajakosok Szövetségi kapitánya, köszönjük, zene után a kenusokkal folytatjuk.
5: Köszönöm szépen.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A stúdióban ifja Foltán László, a Kenusok Szövetség kapitánya. Tóth Dáviddal néhány perccel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy ez a portugáliai település, ez tulajdonképpen a leghíresebb a szeléről, mert hogy, ahogy mondtuk, 20 kilométerre van az óceántól, és bár ugye gyalog vagy biciklivel az nagy távolság, de a szél ezt viszonylag gyorsan megteszi. Na, ha valakiknél számít a szél, akkor azok a kenusok. Itt ugye az 1-es, 2-es, 3-as pálya volt nagyjából védett, és onnantól bárki bármit kapott, az negatív. Viszont voltak olyan pillanatok, amikor hátszél volt, a kajakosok ebből tudtak tőkét kovácsolni, mert két világ legjobb ideje is született ott. Hogy álltatok neki ennek a szeles Európa-bajnokságnak?
3: Igazából számomra azért nem volt annyira rémisztő, mert ez volt az elmúlt hat évben, igen, a negyedik nemzetközi verseny, amin részt vettem ilyen-olyan formában, UP kapitányként, most felnőtt kapitányként, és sose babrált annyira ki velünk a szél, amikor én ott voltam. Úgyhogy reménykedtem, hogy ez most is így lesz. Szerencsére bevált. Szóval az égiek azt gondolom, hogy kicsit fogták a kezünket, és szerencsések lehettünk abból a szempontból, hogy amikor a kenusok vízre mentek, vagy beálltak a rajtvonalra, mert egyébként tényleg nagyon érdekes, hogy volt, hogy egy 20 perc alatt, vagy egy negyed óra alatt változott a szélirány, vagy a szélerőség, de elmondhatom, hogy amikor eldördült a startpisztoly, akkor úgy jól jöttünk ki minden futamból, de az is látszott, hogy nem voltak irreálisak a pályaviszonyok, szóval bár minden nemzetközi verseny így alakulna, ahogy most alakult. Persze, versenyző fejjel azzal meg kellett küzdeni, hogy ki mehet bemelegíteni. Adott esetben hátszél volt a bemelítés során, de mire fölment az éles rajtra, addigra szembeszél lett ilyen.
2: A szövetségi kapitányok legkeményebb feladata az egységeknek az összeállítása, mert szerintem az egyesek azok viszonylag sima ügyek, aki a leggyorsabban megy a válogatón, az megy EB-re, VB-re. Igen, de az egységekkel ugye gyakran van probléma. Ugye beszéltünk a Kis Ágnes Nagy Bianca párosról, őket hát itthon úgy olyan nagyon nem nagyon szokták tudni megverni, de hát ugye velük valahogy meg kell beszélni, hogy mit vállalnak, mert azért nem lehet elindítani minden számban őket, úgyhogy gondolom azért ez egy kihívás volt a te részedről. Mennyire voltak partnerek a lányok?
3: Igen, olyan szempontból kihívás, hogy nyilván van egy mag, mondjuk egy szűk mag, egy elit, akivel gazdálkodhatunk felnőtt szinten. Szerencsére vagyunk kényeztetve összességében korosztályos szinten sok jó genussal, de azért a kvótában folytatott harcér, felnőtt érmekért folytatott harcban azt mondom, hogy igen, az Ági Bianca kettőse például ugye egy nagyon erős versenyzői kohézió is egyben, de őket egyesbe is kell versenyeztetni. Tehát le kellett mennem Szegedre, leülünk egy asztalhoz a szakosztály igazgatóval, edzőkkel, versenyzőkkel is átbeszélni, hogy mi legyen a forgatókönyv ezen az EB-n. Nyilván az Ági szeretett volna egyest is menni, jelenleg a felkészülési program ezt nem engedi meg, fontos feladatuk van abban, hogy a párosban a lehető legjobb eredményt hozzák a nemzetközi versenyeken, mert abba fogják osztani a kvótát először. Tehát sakkozni kell egyben egy kvótáért folytatott harcban, egyben egy Európa-bajnoki eredményességi fontossági sorrendben, és ugyanakkor meg az versenyzői fejlődés és igény is
2: igen, tehát a hosszabb távú célokat is figyelembe kell venni.
3: Igen, mert ugyanakkor az olimpián meg az egyik, a páros egyik tagjának muszáj lesz indulni a egyesben, tehát hogy ezt előírja az ICF-nek a szabályzata a jelen pillanatban, úgyhogy nem egyszerű, ugye nyilván a kajakkenu sport szállítja az érmeket jó ideje, tehát hogy ennek is eleget tegyünk, és egyben építkezzünk, és jobb versenyzőket kovácsoljunk versenyről versenyre. Már igazából a legjobb edzés a verseny, akárhogy is nézzük. És akkor plusz még ott vannak azok a tényezők, amik adott esetben náluk közben játszhat egy jobbos vagy egy balos szél, ők balos kormányossal mennek, tehát egy jobb oldalról

0: négyükből 1000 méteren, tehát a másik olimpiai számban a Dani a legjobb. Úgyhogy hát itt is beszélgetni kellett, hogy most párost, vagy egyest, vagy mi a magyar érdek, mit kellene. Nyilván nekünk most az a fontos, hogy párosban legyen a lehető leggyorsabb egységünk a rajtvonalon.
1: Mennyire van demokrácia ilyenkor? Mennyire veszed figyelembe, hogy ők mit szeretnének?
0: Hát a versenyzőként fontos figyelembe venni, inkább beszélgetni kell vele, hogy megértsék minden pillanatban, mert nyilván gyorsan ők elkalandoznak arról a vágányról, ami egyébként mondjuk ugye nemzet érdek. És akkor időről időre el kell mondani, hogy figyelj, hát az a feladatunk, hogy ott legyünk Los Angelesbe, természetesen minden évben meg vannak azok az állomások, ahol jól kell szerepelnünk.
1: Ebben az évben például több is.
0: Több, így van, tehát három világkupa, Európa-bajnokság, világbajnokság, plusz még ott volt egy válogató verseny. És azt is latba kell venni, hogy azért emberekről van szó, tehát nem robotok el tudnak fáradni, mind fejben, mind fizikálisan, de összességben ők versenyzők, akiknek egyszerűen ez a munkájuk, hogy versenyen teljesítenek.
1: Jó, akkor nézzük magát a versenyt. Ugye a döntőben 200 méteren Honován 5., Juhász 1000 méteren 8. lett, és aztán jött az első érem. A Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel, ha már beszéltünk róla, összeállítású vegyes kenu 4-es 500 méteren bronzérmet szerzett. Nekem ez olyan nagyon furcsa, még mindig ez a vegyes 4-es. Nekem még szoknom kell, ti gondolom már megszoktátok.
0: Hú, hát most őszinte leszek, elfogadtuk, megszokni. Azért nehéz megszokni, mert jelenleg most az Európa-bajnokságon van csak próbálkozás, ezt jelenleg így ugyanúgy néha már bedobták korábbi években, akár VB-n is, olimpia utáni, nem olimpiai számos VB-n, de összességében nem nagyon tudsz mihez nyúlni, mihez viszonyítani, mi a jó idő, nincs olyan múltja, ami tudod, hogy egy szembeszeles, hátszeles, ilyenszeres, ilyen felülállású, mert az sem mindegy, hogy térdelnek be a hajóba, ki van elő, lányok vannak elő, fiúk vannak, vegyesen vannak. Annyit tudtunk, hogy jók, meg jó érzéseik vannak, tehát jól érzik magukat a hajóba. Nyilván a lányok azok nagyon jól érzik magukat, mert a két srác hátulról olyan erőt képvisel a hajóba,
1: tolják őket.
0: Nyomaték jön hátulról, hogy sikítoztak néha, nyilván örömükbe a edzésen, hogy ez milyen jó érzés. Attól függetlenül a versenyen azt azért láttuk a rajtlistába, hogy ez most már nem piskóta mezőny, szóval nem az van, hogy csak így félváról veszik a nemzetközi országok, és akkor nevezzünk be valakit, meg kihoztunk. Tehát ott kőkemény nevek voltak a többi
1: hajóban. Jöjjön a gépkocsi vezető, meg a takarítónéni.
0: Igen, hát most már nem. Tehát most már ott világbajnokok, olimpiai érmesek voltak az ellenfelek, de fölvették a kesztyűt, és bevallom, a rajt után a biciklin, amikor elindultunk, és ott a közepénél, akkor elkezdtem vakargatni a kobakomat, hogy ebből mi lesz. Mondom, hogyha nem lesz érem, akkor behajtok a kukoricásba, de végül lett, úgyhogy...
1: Hát sőt, Opavszki Rékának annyira meghozta a kedvét ez a négyes vegyes, hogy aztán C1-500-on bejött a harmadik helyre, és hát ugye tavaly ezüstérmes volt kenő egyesben, előző nap ugye bronzérmet nyert vegyesben, ami hát szerintem olyan jó előjel a következőkre.
0: Igen, tehát nyilván ugye azt tudni kell, hogy a válogatón Réka a harmadik volt, tehát de az Ágék nem mehettek itt az Ági sütött egyes menni, a páros ütötte, tehát a egyes páros szereplés az időrend szerint, de
1: mennyi időt kell hagyni a sportolónak két szám között hivatalosan?
0: Igazából nincs ilyen, tehát hogy volt régen 40 percre elment a Kolonics Gyuri is annó, de hát annak az is lett a következménye, hogy sajnos nem olyan eredmény született, születnie kellett volna, vagy amire képesek voltak egyébként. Sokkal jobb a mentális teher, tehát fizikálisan edzésen nyilván megy két pályát, akár 20 percen belül is, tehát nem ezzel van a probléma. A probléma inkább azzal van, hogy koncentráció, ezt hogy bírja ki fejben. És meg hát itt föl kell evezni, le kell jelentetni, ugye hivatalos tégen kell vízre szállni, ellenőrzik őket, és a többi. De a Réka ettől függetlenül meg úgy, hogy a világkupákon nem is indult 501-esben, mondta a Réka, vagy a Ági ugye versenyzett, a Réka meg párosokat próbált. Nyilván fontos fontos egy

0: egy B-páros találunk egyébként az Ágiék mögé, hogyha bármi van, legyen egy, még egy erős
1: alternatíva. Igen.
0: És annak nyilván egy osztopos tagja lehet a Réka. Tehát azt mondom, egy 3 hetes készüléssel most ott elmondhatjuk, hogy a ukrán lány mögött nagy csata volt, és végül a Réka kijött bronzérmesként egy EB-n, ez megsüvegendő, és nagyon örült.
1: Hát meg az ukránoknál is, hogy a felkészülés nehézségeit figyelembe véve, azt hiszem, hogy elképesztő eredményeket értek el ahhoz képest, hogy milyen lehetőségeik voltak.
0: Hát igazság szerint a Ludmilla, ő nagyon sokat van edzőtáborban, tehát ő Törökországban van szinte egész.
1: Szerintem meg egy kis motor van a hajója.
0: Az is lehet.
1: Azért beszéljünk a C1-500 férfiről. Juhász István ugye ebben a számban 6. helyen ért célba, de azzal a Fuchsával versenyzett, aki a 15. Európa-bajnoki címét szerezte, ami valami elképesztő. Tudom, hogy van olyan magyar sportoló, aki ennél több világ és vagy Európa-bajnoki címet szerzett, de a focisták szokták mondani, hogy persze a kajakosoknak könnyű 20-szoros meg 30-szoros világbajnoknak lenni, próbálnád meg ezt fociban, ami 4 évente van, a kajakosoknak meg évente, igen, ugye VB-EB, és aztán 4 évente Európa-bajnokság, olimpia. És Juhász Pista 21 éves, hát én szerintem ő benne azért még benne van a jövő.
0: Azért is van benne, mert nyilván párosra készültek ő Kristóffal, aztán úgy alakult a világkupán után, hogy Pisti egyest fog menni, és ugye hát nyilván a Daniék mentik a C2-500 métert. Ugyanakkor Pisti 1000 méteren is élete legjobb idejével lett 8., tehát egyébként komoly időt kenuzott, csak hát most jelenleg ez a 8. helyre elég ebbe a nemzetközi elitbe. Úgyhogy 3 éve nem indult egyes számot sehol, ő még ifibe indult utoljára nemzetközi versenyen egyest. Most 3 hete tudja, hogy egyes fog indulni egy felnőtt Európa-bajnokságon. Ez úgy, hogy 500 méteren is végül a legjobb idejét kenúzta meg, tehát egyszer már ment egy ilyen időt, tehát gyakorlatilag mindkét távon élete csúcsát kenúzta ezen a versenyen. Az azt jelenti, hogy 21 évesen van egy harapós, akaratos versenyzők, akinek kell még rutin, kell még gyakorlat ezen a téren.
1: Az atomerőműese versenyző.
0: Így van, igen, uh-huh. igen. Ugye ő 20 évesen világbajnok lett tavaly a 4-esben. Egyébként az sporttörténelmi volt, mert nem volt még 20 éves férfi világbajnokunk Kenuban. Úgyhogy szerintem egy nagyon ígéretes úton van. Persze, hát még minden jó bornak kell egy kicsit érnie is.
1: Beszéljünk egy kicsit a C2-500 nőiről, ugye Kis Ágnes és Nagy Bianca kettősért szoríthatunk, és hát egy nappal korábban talán a várakozástól egy picit elmaradva, ugye 200-on a 6. helyen végeztek, és ennek a terhével kellett beülni az 500-ra.
0: Hát igen, ahogy előbb mondtam, Pistinél ugye a 8.-6. hely az egy nagyon jó eredmény volt, addig a lányoknál, attól függetlenül, hogy ez nem olimpiai szám, ez a 200 páros, hát ez másképp nem tudom mondani, elkeserítő volt számomra. Nyilván utána, a futam után volt egy beszélgetésem is velük, nem csak nekem, ha jól tudom, azért a szakosztályigazgatójuknak is, az edzőjüknek is nyilván, aki kim volt a helyszínen, nem ezért utaztunk ki, hogy 200-on így szerepeljenek. Nem a helyezéssel van megint csak a probléma, hanem a futammal, ahogy teljesítettek.
1: Amikor látod rajtuk ezt a mentális nehézséget, akkor hogy tudod úgy levenni a vállukról az előző napi sikertelenséget, hogy a másnapra ez átforduljon pozitív energiába?
0: Hát mondjuk úgy, hogy Schmidt Gábor is az én főnököm ugye a szövetségben, ha én valami rossz fát teszek a tűzre, akkor általában megkapom érte a dorgálás, de egyben felemel egyébként, és kiemeli, hogy miben vagyok jó.
1: Tehát például jó gulyást főzöl.
0: Igen, például egy jó bográs gulyás, de itt a lányoknál is nyilvánvalóan nem lehetett elmenni amellett, hogy mi történt. Ezt jelezni kellett nekik, el kellett mondani, elmondani az én sarkalatos érveimet ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor meg nyilván ők két ős tehetség, ők bennük abszolút ott van a potenciál arra, hogy érmet szerezzenek a Los Angeles-i olimpián, vagy másnap, ugye az 500 páros döntőben, ami szerencsére azért mondhatjuk, hogy sikerült is, és oda tudtak úgy állni utána vasárnap, C200 méteren, hogy abból ezüstérem lett. Sőt, azt gondolom, hogy ilyen közel még nem volt az ukrán pároshoz.
1: Luzan, megint.
0: Igen.
1: Egy picit beszéljünk Adolf Balázsról, ugye C1 5000 méter. Itt egy moldovai siker született, Tarnovsky nevű fiatalember nyert, és Balázs 23-19-199, ez volt az ideje, ugye a második helyet szerezte meg, és ezzel az 5000 méterrel azért foglalkozzunk egy picit, mert azért kilóg egy picit a gyorsasági európai és világbajnokságok menetrendjéből. Most kérdezhetném úgy is, hogy miért erőlteti a Nemzetközi Szövetség ezt a formátumot, de ugyanakkor meg egy kihívás is lehet akár a sportolónak, mert hogy még azt mondom, hogy buliból is el lehet indulni egy ilyenen, és akkor kicsit legfeljebb cipelem a hajómat.
0: Hát most olyannyira nem buli, hogy ugye abszolút benne van a kvótaszerzési futamok között. Tehát az egyes kvótáért folytatott harcban ez ugyanannyit ér, mint az 1001-es olimpiai szám. Balázs mondta nekem az EB előtt, hogy csak ezt szeretne indulni, tehát más nem szeretne. Most erre készülne egy kicsit ilyen alapozásszerűen, és majd a VB kapcsán majd vissza fogunk erre térni, hogy ott ő még mit induljon esetleg. Nagyon nem egyszerű az 5000 méter, mert nyilván nincs pályatartás. Tehát, hogy ott bármi történhet a rajtba. Tegyük föl, nem egy ügyes versenyző van mellettem, nekem jön, kiforgat, addig a többiek első pircolnak, és soha nem érem őket utol. Szerencsére Balázs ebből a szempontból, ha vele bármi történik, egyébként mint egy ilyen szöcske szépen fölkúszik, vagy fölugrál, igen, a élmezőnyre. Ez most is így történt, tehát olyannyira belekeveredett ott egy ilyen konfliktusba, fogalmazunk így a rajt után, hogy ugye úgy lebillent a hajója, hogy tehát nagyon sok víz folyt bele. Ugye hát nyilván ez plusz súly is, és nem csak plusz súly, hanem még mozog is a hajóba, ugye ez oda-vissza lötyög. Ennek ellenére fölment az első, a lengyel és a Tarnovskyra, ugye a moldáv srácra. Ott jól be tudott ülni egy ilyen bölcsővízre, hogy a két hajónak a vízén ül, mint egy szörfös, és ugye őt meghúzza, ezt pihenteti, ott ki is pihente magát, mondta, és akkor a Glazunovval a lengyel srác összebeszélt, vagyis hát ő beszélt. Az, hogy mit értett meg a lengyel, valószínűleg semmit, mert azt hitte, hogy lebólogatta, hogy oké, akkor dolgozzanak össze, és lépjenek meg a Tarnovsky elől. Ennek a végkimente az lett, hogy végül a lengyel srác azt hitte, hogy valami...
1: Meg van dumálva?
0: De nem, és neki ment még egyszer a Balázsnak, aminek következtében még befolyt víz a hajójába. Ugyanakkor a lengyel hátra maradt, és akkor így a Balázs viszont leszakadt a tárnóról, és nem tudta már utolérni.
1: A Kenu 2500 volt, ha időrendben megyünk úgy nagyjából sorban, Fejes Dániellel és Hajdú Jonatánnal a következő. Fejesben már ugye benne volt a mix siker tulajdonképpen, igen, és végül a harmadik helyen végeztek, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy végül is meggyőzted Fejes Danit, hogy akkor jó lesz neki a C2.
0: Igazából nem.
1: Vagy nem kellett meggyőzni.
0: Nem kellett meggyőzni, inkább az volt a kérdés, és a Szegedi Világkupa után, hogy ő ugye nagyon jól szerepelt egyesbe, tehát élete legjobb idejét kenúzta, nem gondolta volna, hogy ilyen közel tud lenni a Fuchshoz, vagy az élbolyhoz, negyedik lett, de az első három kenushoz. És Szegeden meg ő azt hitte, hogy párosban jobbak lesznek, de nem voltak. Tehát, hogy ő abszolút egy 1001-es menővél tud válni, ha nem az már. És akkor jött Brandenburg, ahol megint mentek, ott harmadikok lettek, tehát lett sikerük, és így azt mondta, meg én is azt mondtam, mint kapitány, ti vagytok Magyarország leggyorsabb párosa jelenleg, nektek kell menni az Európa-bajnokságra, mert ugyanúgy kóta pontokat ad. Úgyhogy így elkezdtek készülni az edzőtáborba is, ugye a C2 500 méterre, aminek a végkimenete szerencsére az lett, hogy fölálltak a dobogóra, és azért mondom, hogy szerencsére, mert egyébként meg látszik, hogy a mezőny az kőkeményen fejlődik, azok a egységek, akár a Fuchsáik egyébként párosban, a csehek eddig nem voltak számottevőek, nem voltak rosszak, be tudtak jutni döntőbe mondjuk, de mondjuk úgy ki lehetett pipálni őket a versenyműsorba.
1: Igen, de közben az oroszok is visszajöttek.
0: Oroszok, meg a beloruszok is, de a beloruszok is eddig visszajöttek, tavaly is voltak, meg idén is, de nem jutottak döntőbe. most nem, hogy döntőbe jutottak, hanem olyan, ugye célfotóztunk velük, ezáltal még sűrűbb lett, ez, hogy még olyan egységek jelentek be, akikkel számolnunk kell, és előfutamot nézve, akkor azt mondtuk, hogy jó, hát itt a berúzzók jó pályán voltak, az egyesen mentek, biztos itt valami kis, valami kis szélárnyék. Aztán a döntőben egymás ott voltak bent középen, szóval és kőkeményen jöttek ránk. Sőt, volt egy pillanat, amikor a cél előtt 100 méterre vagy 80, meg nem mondom a bicikliről, most írtam, hol jártunk, csak nem voltunk dobogón, tehát, hogy negyedik, ötödik hely környékén voltunk.
1: Mennyit bringázol egy ilyen versenyen? Nem méred? Távolságot?
0: Hát van, hogy egy 30 kilométer összejön egyébként, attól függ, hogy vannak a közteedzések.
1: Ne menjünk el szó nélkül Csorba Zsófia mellett, aki a Kenő 1-es 5000 méteren aranyérmet szerzett. Ugye ő az UTE sportolója, és itt ugye pont a említett fehér orosz hölgyet előzött meg, és egy német hölgyet is. Ezzel ugye, ha az egész csapatot nézem, tehát a kajakosokat is, 4 arany, 5 ezüst, 5 bronzérem. Ti, a Kenuszakág képviselői, mennyire vagytok elégedettek a saját teljesítményetekkel, illetve mennyire látjátok pozitívan a jövőre nézve azokat a tendenciákat, amik levehetők voltak Portugáliában?
0: Igazából én azt mondtam, hogy ha ugyanazt el tudjuk érni, amit tavaly csak a lányok előrébb lépnek C200-on, akkor elégedett vagyok. Vagy C2-ben, így fogalmaztam. 500-an előre léptek, de 200-an ugye sajnos annyira nem. Ez hagyott bennem feladatot, fogalmazzunk így, hogy ezzel foglalkozni kell. Paragi Petra ugye egy 19 éves lány, aki 201-esbe indult, első felnőtt verseny, ő benne sokkal több volt, én azt gondolom, hogy dobogóra tudott volna állni. Túlizgulta, korán rajtolt, neki ment a rajtgépnek, ott vége is lett a történetnek, tehát aki 3-4 hajót kap a rajtba, ugye, mert nem tud elindulni, mert neki ment egy falnak, sajnos nem tudott itt dobogóra állni. Én határozottan azt gondolom, hogy jó úton járunk, ugyanakkor nagyon sok feladat van, még abban is, amit érmünk van, és azt gondoljuk, hogy jó helyen vagyunk, ott is előre kell tudnunk lépni, meg kell találnunk azokat a pontokat, amiben fejlődnek, ami most fogalmazunk úgy gyengeség, ezeket föl kell fejleszteni, erősségeinket meg szinten kell tartani. Nincs idő hátradőlni egyébként, tehát ez egy nagyon komoly versenyszezon. Hozzáteszem, egy picit olyan már, mint az atlétika, ahol a versenyről versenyre mennek. Régen nagyon egyszerű volt a kajakkenu. Volt egy válogató, tavasz végén, meg nyár végén a VB előtt, közte volt egy EB, meg ugye augusztus végén, szeptember elején valamikor volt egy világbajnokság, pont. Most meg 2-3 hetente menni kell, akár tengeren túlra is.
1: Most is így lesz, még világkupa, aztán augusztusban világbajnokság, 2028-ban pedig olimpia. Ifjabb Foltán László, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
8: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A BL induló Győr izlandi, míg az Európa Liga résztvevő Ferencváros szerb ellenfelet kapott a selejtezőben. Olcsóbb lehet az üzemanyag a védett árnál. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. Az Eto FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a mai sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Az első mérkőzésen az újvidékiek lesznek hazai pályán. A portugál élvonalban folytatja pályafutását Szűcs Tamás. A Debrecen a hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 22 éves labdarúgó átigazolási díj ellenében szerződött a Famalicaohoz. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. A magyarok közül a legmesszebb jutva András Fi Tibor a hatodik helyen végzett a franciaországi Vivo Európa-bajnokság férfi párbajtőr egyéni versenyében. Karrierje első gólgyőzelmét szerezte Molnár Attila, aki a Continental Tour gól sorozatának osztravai versenyén 400 méteres síkfutásban.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak. Túlzottan adminisztratív, több intézményben is felszültséget okozott. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. Így a vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. Míg a rossz kategóriában mindössze a helyszínek alig másfél százaléka tartozik. A múzeumok éjszakája idei megnyitóját az Iparművészeti Múzeum épületében tartják, amely 2017 óta zárva van a látogatók előtt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a rendezvény napján a látogatók bejárhatják a múzeumot. Tarz Zoltán közölte, az épület állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért megkezdik az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról.
2: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében egy korábbi munkavégzés miatt torlódott fel a forgalom a 61-es kilométernél. A korlátozás már megszűnt, azonban Óbarok térségétől lassan oszlik fel a korábbi torlódás.
2: Időjárás.
3: Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok várható. Csütörtöktől megszűnik a csapadék, a hétvégén Kánikula várható 35-37 fokkal.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 5 perc múlva 3:48 a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok. Ahogy arról már beszámoltunk, az osztravai aranykategóriás atlétikai versenyen Molnár Attila 44-56-tal idei legjobbjával nyert 400 méteres síkfutásban. Később Takás Boglárka 100-on, Kozák Luca pedig 100 gáton lett ötödik. Előbbi 11-30-al ért célba, Éva Svoboda nyert 11-09-el, Kozák 12-76-ot futott, itt a holland Nadine Wiss nyert 12.65-tel. Időközben Verró megverte Femke Bolt 800 méteren, de ehhez MR-t, tehát rendezvény csúcsot kellett futni, Femke Bolt pedig élete legjobbjával lett második. Egyébként férfi 400 váltóban a Deák Zalán, Pázmándi Dominik, Kalics Krisztián, Papp Márk összeállítású négyesünk nem ér célba. Kora délután viszont a férfi 100 méteres futamokban a magyarok közül Pázmándi Dominik volt a legjobb, 10.48-al összesítésben második lett. A királyszámot egyébként a nagy döntőben a dél-afrikai Balanda Bayaza nyerte 9,94 század másodperces idővel. Focival folytatjuk, mert hogy például Szűcs Tamás Portugáliába igazolt, a Tottenhamből szerzett albán magyar játékost a Debrecen, aztán továbbra sincs hír érkezőről a Fradinál. Június 15-én megnyílt az átigazolási ablak Magyarországon, és már most számos eseményről tudunk beszámolni. Ebben aztán Pór Károly, a Nemzeti Sport munkatársa volt segítségünkre, aki először arról beszélt, hogy a klubok bizonytalan pénzügyi helyzete milyen hatással van az átigazolási időszakra. Pór Károlyt Cseri és Bendegúz kérdezte.
3: Ami elsőre megfigyelhető, hogy elég sok a játékos csere, ami talán nagyobb számban lesz ebben az átigazolási időszakban, ez a játékos csere, és sok esetben nem is feltétlenül jelentik be a klubok, hogy játékos cseréről van szó, csak az egyik klub bejelent egy játékost, és aztán hogy nem egy-két hét múlva ugyanattól a klubtól megy egy másik játékos. Tehát itt, hogy konkrétumokról beszéljünk, most a Nyíregyháza és a Vasas esetében hallottunk arról, hogy Kovács Nőréti már a Vasashoz szerződik, a Vasas már be is jelentette az érkezését, ugyanakkor a Nyíregyháza pedig fiatal játékosokat nézett ki a Vasasból, akiket még nem jelentettek be, de várható az érkezésük Nyíregyházára, és őket már nem csereüzlet keretében jelentik majd be, de a két átigazolásnak nyilvánvalóan köze van egymáshoz, illetve ugyanígy a Vasashoz kapcsolódik például, hogy Pálinkás Gergő játékjogát elcserélte a Kecskeméttel német Barnabás játékjogára a Vasas, tehát itt is nem konkrét pénzmozgásról van szó, hanem játékosok játékjoga cserélődik ki. Persze lehet, vannak olyan esetek is, amikor átigazolási díjat is fizet egyik vagy másik klub. Ezt ugye általában nem jelentik be egyértelműen a csapatok, viszont az biztos, hogy sok ilyen játékos csere várható. Például egyébként mai hír, hogy Jurek Gábor a Diósgyőrtől az MTK-hoz szerződött. Az MTK élt az opciós kivásárlási jogával, de én úgy tudom, hogy az MTK fiók csapatától Kozár Mislenyből érkezik majd Diósgyőrbe játékos. Itt is egyfajta cserét figyelhetünk majd meg.
4: Ha már most itt legutóbb említetted az MTK-t, tehát akkor térjünk is rá erre a csapatra, ugye Jurek Gábor mentén említetted. De hát azért én úgy látom, legalábbis a cikkek alapján, hogy az MTK-nál a legnagyobb a játékos mozgás, legalábbis eddig.
3: Igazából óriási mozgásról azért nem beszélhetünk, mert ugye eleve két játékos kölcsön után maradt tulajdonképpen, hát Keresi Zalán és Jurek Gábor nem új igazolás. Demjén Patrik mondható új igazolásnak, de ő fél év után tért vissza Debrecenből, tehát őt kivásárolta a Debrecen az egyébként nyáron lejáró szerződéséből az MTK-tól, de csak fél évre írt alá a Lokihoz, és most visszatért az MTK-ba. Tehát régi új igazolásnak mondható, de igazából nem sokat volt távol. Ennek egyébként, ennek az érdekes cserének, vagy visszatérésnek az áll a hátterében, hogy az előző vezetőedző nem számított hosszú távon már Deminnel, de mielőtt a Pinezics Máté átvette az MTK irányítását, Horváth Dávidtól, azóta ő újra számolna Demjénnel, és így térhetett vissza. Igazából az MTK-ra az jellemző, és most is ezt láthatjuk, hogy nagyjából az érkezőket szereti lezárni az átigazolási időszak elejére, már a felkészülést a leendő új játékosok a csapattal kezdik meg, és most is ezt figyelhettük meg. Ugye itt volt egy játékos csere, a Kecskeméten Belényesi Csaba érkezett, itt is egy játékos csere, ugye, amit az imént említettem, itt Szépével cserélték el Belényesi játékjogát. Aztán Hinora Kristóf érkezett, de ő is az MTK-ban nevelkedett, és Hinorával kapcsolatban már a téli átigazolási időszak alatt beszámoltunk arról, hogy visszatér az MTK-hoz, mert már akkor megállapodtak a Pakssal, csak úgy állapodtak meg, hogy nyáron tér majd vissza. Egy másik átigazolási ügyhöz kapcsolódik az ő átigazolása még Bévárdi ügyéhez, aki téren került Paksra. Aztán nem említhetjük Szuhodovszki Somát is, aki ugyancsak játszott korábban az MTK-ban, őt ugye Debrecenből szerződteti az MTK. Az ő esetében az az érdekesség, hogy a Vasas ellen sikerült szerződtetni, mert a Vasas is megkereste, de úgy tudom, hogy végül éppen az döntött az MTK javára, a Szuhodovszki játszott már az MTK-ban. Tehát azért nagy rész olyan játékosok térnek vissza, akik már játszottak az MTK-ban, vagy tavasszal kölcsönben szerepeltek az MTK-ba.
4: Azért is említettem még az MTK-t itt elsősorban, mert ott a távozók is érdekesek. Ezek korábbi hírek, de azért érdemes megemlíteni, ugye Vitályost, aki a Sparta Prahába igazol, illetve Vasiljevicset, aki pedig a Hamburgba.
3: Ugye fiatal játékosokról beszélünk, Vitályos már játszott az első csapatban, Vasiljevics éppen csak a Hajrában mutatkozott be, de az MTK-nál ez is a játékos politika része, hogy a fiatal játékosokat, amint érkezik értük, megfelelő ajánlat szeretné értékesíteni a klub. Ugye most is történt ilyen értékesítés. A fiatal kapus Csenterics Adrián, aki tavaly kölcsönbe került a spanyol Méridához, most kivásárolta végleg az MTK-nál a szerződéséből a spanyol klub. Az MTK ezt a modellt folytatja, és ennek képezik részét az általad említett igazolások, és ez várható az MTK-tól ezen a nyáron is.
4: Ahogy böngésztem a Nemzeti Sport átigazolásokról szóló cikkét, azért megötötte a szemem egy átigazolás, hogy a Tetenemből jött egy játékos a Debrecenhez Leon Mirtály személyében. Erről mit lehet tudni?
3: Nem véletlen az ő érkezése. Azt látni kell a háttérről, hogy a Debrecenhez érkezett az utánpótlásba, az akadémiára vezetőnek az a Kemenes Szabolcs, aki az utóbbi időben ugye az utánpótlás válogatottaknál dolgozott, és ő már meghívta a korosztályos válogatottban az említett fiatalembert, Mirtályt, akinek az édesapja albán és az édesanyja magyar, de ő szerepelt már az albán korosztályos válogatottban is, ezért az ő úgymond országváltása, amennyire tudom, azért még adminisztratív akadályokba ütközhet. Ő még tétmérkőzésen nem biztos, hogy tudna most játszani az utánpótlás válogatottakban, de amennyire tudom, folyamatban van ez az ügy. Őt a Debrecen azzal a szándékkal is igazolta, hogy magyar játékosként tudják számításba venni.
4: Beszéljünk még egy picit a Vasasról. A Vasas csapatát már említetted a játékos cserék során, de hazahoztak például egy légióst is Costa Márk személyében, illetve a Zalaegerszegtől leigazolták Csóka Dánielt. Ez két érdekes igazolásnak tűnik.
3: A Vasasnál azt kell látni, hogy kimondottan cél a magyar játékosok foglalkoztatása. Amennyire tudom, a tulajdonosi háttér is meghatározták a vezetők, illetve Nagy Miklós sportigazgató felé, hogy magyar játékosokban gondolkodnak. Ezért a magyar piac mellett, ami azért eléggé behatárolt, magyar klubtól magyar klubhoz nem könnyű játékost átcsábítani, főleg a mostani bizonytalan pénzügyi helyzetben, amit te is említettél. Ezért jöhetnek képbe olyan magyar játékosok, akik külföldön szerepeltek, akiknek lejár a szerződésük, vagy valamiért távoznak klubjuktól. És így kerülhetett képbe a Vasasnál Kostak, egy rutinos játékos, és mindenképpen erősítés jelentett a Vasas számára az elmúlt idények statisztikája alapján, hiszen több országban is eredményesen szerepelt.
4: Na hát most átadom a terepet olyan tekintetben, hogy a legfrissebb átigazolási hírek, vagy a legizgalmasabb átigazolási hírek, mik mostanában?
3: Szűcs Tamás átigazolásának bejelentése Portugáliába. Tehát az mindig egy jó hír, hogyha erősebb bajnokságba tud magyar játékos szerződni, tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen a mostani nyári átigazolási időszak egyik, ha nem tudom, nevezhetjük egy szenzációnak, de egyik fontos híre a klubváltása. Ugye a héten elég sok csapat elkezdi, vagy hát a hazai csapatok is, itt az MB2-t is beleértve elkezdik a nyári felkészülést, ezért most már folyamatosan várhatók majd bejelentések. A Honvéd bejelentette a második nyári új szerzeményét éppen ma egy Pablo García nevű spanyol játékos szemében. Itt többnyire a spanyol negyedosztályban szerepelt, korábban egy idényt húzott le a spanyol harmadosztályban. Meglátjuk, hogy ő mennyire jelent majd erősítést a Honvéd számára. Nyíregyháza folyamatosan jelenti be a távozóit, most éppen Nagy Dominik távozását jelentette be a klub, de korábban megírtuk még itt a tavaszi szezon hajrájában, hogy 7-8 lejáró szerződési játékos is távozhat Nyíregyházáról. Nagy Dominikkal kapcsolatban az várható, hogy arra lehet számítani, hogy Fehérváron folytatja az MB2-ben pályafutását, és Nyíregyházán is a sok távozó után jöhetnek majd az érkezők, ugye itt Kovács Réti Márk távozása kapcsán már említettem, hogy a Vasastól jöhet két fiatal, Hős Zsombor az egyik kiszemelt, illetve a Vasas 2-ből Hajós Lőrinc, várható még további erősítés is Nyíregyházán is. Diós György kezdte el az MB2-ben a munkát, ott ugye őket már említettük, illetve a klub közölte, hogy az összes légiósa távozni fog. Tehát és igazából itt most végigmehetnénk az összes csapat kapcsán, mert folyamatosan jönnek a hírek. Újpesten Szappanos Péter érkezése várható, de azt már bejelentette a klub tegnap, hogy Szennyi Noát végleg szerződteti Frankfurtból. Tehát jönnek a bejelentések, jönnek a hírek, meglátjuk, hogy hogyan változnak majd az erőviszonyok ennek fényében.
4: Még egy röviden térjünk el azokra a csapatokra, amelyek egyelőre még nem jelentettek be új érkezőt, mert több is van belőlük. Ugye ilyen csapat a Ferencváros, a Nyíregyházáról ugye már beszéltünk, de itt van a Paks, illetve a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg is. A Zalaegerszegnél ugye annyi pontosítás, hogy ott a kölcsönjátékosok közül többet is szerződtettek végleg.
3: Hát a Zalaegerszegnél arra lehet számítani, hogy folytatja a klub azt a játékos politikát, amit az előző idényben is láthatunk az új tulajdonosok érkezése óta, hogy élvonalbeli rutinnal még nem rendelkező fiatal játékosokat szerződtetnek külföldről, kiváltképp a dél-amerikai piacról, és aztán őket próbálják értékesíteni. Ugye João Victor lehet az egyik következő célszemély, akit eladhat az Zalaegerszeg, de ugye Ákpa Viktori után is nagy külföldi érdeklődésről lehet hallani. Ugye itt a Svájcból jött ajánlat, ami konkrétan tudok a Bázeltől, egyelőre nem született megállapodás, tehát ez várható, hogy ezt folytatja az ETE. Aztán, hogy milyen fiatalokat tudnak majd szerződtetni, az egy nagy kérdés ugye esetükben, hogy kik lehetnek azok a játékosok, akik kvázi ismeretlenként érkeznek az NB1-be, aztán majd milyen teljesítményt nyújtanak. Már írtunk egy nigériai fiatalról, Tahir Maiganáról, Babos Bence pedig a Videotontól kerülhet Zalaegerszegre, hogy Józsőbe járt a kölcsönben az előző idényben. Tehát Zalaegerszegtől mindenképpen ez várható, hogy fiatalokra helyezik a hangsúlyt, akiket aztán értékesíteni tudnak, de az ETE kapcsán még az is kérdés, hogy ki lesz a új vezetőedző New York Campus távozása után. A többi klubnál pedig úgy általánosságban azt mondható, hogy mindenki kivárásra játszik, emiatt, hogy nem lehet tudni, hogyan áll majd össze az MLS-től érkező összegek, itt a gondolok a Szerencsejáték ZRT, illetve a televíziós jogdíjak utánjáró összegekre. Tehát nem lehet tudni a pontos büdzsét, és ezért nagyon óvatosak a klubok. Ezért van az, hogy a cserejátékosok, a játékos cserék kerültek fókuszba. Például Nagy Miklós el is mondta nekünk, hogy ő addig nem tud játékosokért átigazolási összeget fizetni, amíg nem áll össze a büdzsé, és nem kap engedélyt erre a vezetőktől. Ezért is igazolt a Vasas úgy játékosokat, hogy tulajdonképpen nem kellett értük átigazolási díjat fizetni, hanem maximum kölcsön, illetve csere játékos kellett felajánlani.
2: Pór Károllyal Cserés Bendegúz beszélgetett.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Este 8 óra van, 1 óra múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokságon a Franciaország-Szenegál mérkőzés. A találkozót közvetítjük, de előtte tekintsünk vissza a tegnapi napra, amely tulajdonképpen ma hajnalban ért véget. Előkészített összeállítást Nyágói Gergely.
3: Pito!
4: C'est terminé!
3: Pressing Atlanta!
5: Magnifico! Dan een spectaculair resultaat.
6: Historie!
7: Spain 0, Cape Verde 0.
8: Acabo, acabo, acabo!
9: It is a win in every possible way for Cape Verde!
10: Ezek voltak a 2026-os labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetésének nemzetközi visszhangjai. Az ötödik nap talán az egész torna legmeghökkentőbb eredményével kezdődött. A VB előtt toronymagas esélyesnek kikiáltott spanyol válogatott, a sokak által lesajnált zöldfoki szigetek válogatottjával mérkőzött, részletek Regős László Páltól.
11: Nem bírt az armada a kék cápákkal, Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0. Hiába volt óriási spanyol mezőny fölény már a mérkőzés első percétől egészen a 95-ig. Az első félidő igazán nagy spanyol helyzet nélkül telt. A 38. percben ugyan Cucurella középre fejelte, Torres pedig eltalálta a felső kapufát, majd a kipattanóból Oyarzabal fejesét Vozinha nagy bravúrral védte, de a gól nem jött össze itt a spanyoloknak, ahogy később sem az első félidő utolsó perc Torres lövését is megfogta a zöldfoki szigetek rutinos kapusa Vozinha a hosszabbításban, az első félidő hosszabbításban pedig Laporta fejesét tolta ki a jobb alsóból. Aztán a 71. percben érkezett a spanyol csapatba Lamine Yamal, és hozott is egy kis lendületet a spanyol válogatott játékába, de igazán nagyot nem, mert hogy állóháború alakult ki, a spanyolok adogattak a zöldfoki szigetek csapatának térfelén, nagy helyzet viszont továbbra sem adódott. A 83. percben aztán Cucurella fejese középre, a kapu közepe felé érkezett, ezt könnyedén védte Vozinha, és a 88. percben jött a legnagyobb spanyol helyzet, amikor is Olmo bepasszát Oyarzabal lőhette kapura, a blokkról viszont fölé pattant a labda. Hősiesen védekeztek a kék cápák, és még a 90. percben nekik is jutott egy helyzet, Arcaño szöglete után Borges fejelt, viszont ez is középre érkezett, Unai Simon megfogta. Az utolsó percekben, ahogy egyébként végig a mérkőzés során, óriási lelkesedéssel játszott a VB újon zöldfoki szigetek, amely kiharcolta a VB első gól nélküli döntetlenjét az Európa bajnoki címvédő ellen, óriási bravúrt elérve. Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0.
12: Le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezést nyújtott zöldfoki szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot, tehát nem ismertek elveszett labdát, az egyik hőjük hibázott, a másik kijavította, tehát gyakorlatilag lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlenül nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni, elsősorban a támadó játék tekintetében, tehát nem emlékszem olyanra még Yamal esetében sem, amikor gyakorlatilag egy-egy elleni játék helyzetbe került volna, nyilván néhány másodpercig, mert azért nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és valljuk meg őszintén, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy mérkőzésbe, akkor a futballisten által meg szokta büntetni. A másik pedig, hogy valljuk meg őszintén, kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést. Tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be, 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is. Nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védő harmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon, talán 40 éves, tényleg le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezett védekezés csapategység, ez tényleg példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó. Én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal, véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillet. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és továbbra is mondom, hogy a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt, ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából, illetve ami még a forgatások utáni gólhelyzet teremtés, a széleken való bontások, ami helyzetük volt, az pedig, hát Ferran Torres, akár Oyarzabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebből a spanyol csapatba gól, de valahogy a fókusz az ma hiányzott. Ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarba Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet be kell beletenni a mérkőzésbe, mert csak lábra passzott labdából és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
10: Bene Ferencet hallották. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is kiemelte az afrikai csapatkapusát, a 40 éves hálóőr 7 védésével a mérkőzés legjobbja lett, majd érzelmesen értékelt a lefújást követően.
4: Keményen dolgoztunk ezekért a pillanatokért, egy álmunk vált valóra, nagyon boldogok vagyunk. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, hiszen Spanyolország a világ egyik legjobb csapata. Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, ezt a remek munkát kell folytatni. Erről álmodtam egész életemben én is. Örülök, hogy jó teljesítménnyel tudtam segíteni a csapatot. A nagyszüleim miatt sírtam a végén. Gyerekként velük nőttem fel, és sajnos nem lehetnek itt, mert évekkel ezelőtt elhunytak. Nekik köszönhetek mindent, mindent tőlük kaptam. És édesanyám sem tudott eljönni a vízum miatt. Nem tudtuk kifizetni a vízumhoz szükséges összeget, nem tudtuk időben elintézni. Szerettem volna, ha látja a meccset, de így is boldog vagyok, és remélem az ország egész lakossága az.
10: A spanyolok középpályása Rodri szerint mindent megtettek, de ez ezúttal nem volt elegendő.
6: A keret minden tagja egyértelmű céllal és motivációval érkezett erre a világbajnokságra. Természetesen ezúttal is győzni szerettünk volna. Jól mozogtunk a labdával és a passzjátékunkkal sem volt gond. A cél a 3 pont volt, de egy ilyen jól védekező csapat ellen ez most nem sikerült.
10: A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente ennél sokkal kritikusabb volt.
13: Mindenféleképpen csiszolnunk kell a befejezéseinken. Rengeteg helyzetünk volt, de a frissesség hiányzott. Egy nagyon fegyelmezett csapat ellen játszottunk. Legközelebb, ha ilyen védelemmel szemben találjuk magunkat, akkor sokkal jobban kell járatnunk a labdát.
10: A spanyolok után időrendben a belga és az egyiptomi válogatott következett, és egy újabb meglepetés. Szalai Kristóf tudósít.
14: A G csoport nyitó mérkőzésé. Belgium, Egyiptom 1-1. Mohamed Salah születésnapján lépett pályára Egyiptom csapatában, a csapat kapitányaként 10-es messzámban, és jól is alakult az egyiptomiaknak a mérkőzés kezdete. A 19. percben a Liverpoolia korábbi legendája Mohamed Salah adott egy gólpaszt Ashournak, Ashour 22-23 méterről jobb lábbal, erősen a jobb alsó sarokba bombázott Thibaut Courtois, esélytelen volt, nem tudott odaérni. Ezzel vezettek az első fél idő derekán az egyiptomiak 1-0-ra. Aztán az első fél időben több gól nem született, a belgák ugyan próbálták megtalálni a ritmusokat, saját maguk játékát, de amíg nem cserélték be csatárjukat, Romelu Lukakut, addig nem volt esélyük az egyenlítésre. Az 56. percben elkezdett cserélni Rudi Garcia, már a második fél időben járunk, ugyanakkor még nem küldte pályára a Napoli 9-esét, nem úgy, mint a 66. percben, és hát hivatalos statisztikánk nincs rá, de valószínűleg kevesebb, mint fél perc után az ő közreműködésének is köszönhető kiegyenlített Belgium. A hivatalos edzőkönyvben az került be, hogy Hani öngóljával egyenlítettek a belgák. Nem Lukakunak adták végül ezt a találatot, de mindenféleképpen az ő játéka kellett ahhoz, hogy Belgium feljavuljon. Akkor még nem tudtuk, de ez volt a mérkőzésen az utolsó gól, ki is alakult ezzel a végeredmény. Belgium tehát 1-1-es döntetlennel nyitott Egyiptom ellen. Voltak még ugyan a végén helyzetek, de több találat már nem született.
10: Halljuk ismét Bene Ferencet. Vajon ő hogyan értékelte a pályán látottakat?
12: Egyiptom nem cáfolta meg a jó hírét, hiszen egy rendkívül szervezett védekezésből egy nagyon gyorsan, a támadásokban nagyon gyorsan átmenő taktikus és tudatos csapat benyomását keltette. Ez különösen az első fél időben markánsan jelentkezett is, egy nagyon szép átlövésgólt szereztek. Látványosan szenvedett a belga válogatott, és ahogy említetted az ellentétes félidőket, igazából ez annak köszönhető, hogy véleményem szerint talán egy picit elfáradt az egyiptomi válogatott az utolsó negyed órára, bár igazából Márus lövésébe, ha nem vetődnek bele, akkor akár a győzelmet is megszerezhették volna, nem biztos, hogy igazságos lett volna, viszont a belga válogatott az ellentétes félidőt és elsősorban a második félidei feljavulást annak köszönheti, hogy a kispadról bizony komoly minőségi játékosokat tudott behozni Rudi Garcia. célja, elsősorban Lukaku révén sokkal, de sokkal hatékonyabb és ütőképesebbé vált a belga gárda. Szerintem a jövőben ez egy nagy erősségük lehet, hogy nem csak 11 játékosból áll a keret, hanem nagyon hosszú és mély kispadjuk van. Ugyanakkor azért az első félidejű tanácstalan támadójáték és a kevésbé működő csapatjáték azért az egy, hát hogy mondjam, egy ijesztő és figyelmeztető jel lehet a kapitányuk számára.
10: Bene Ferenc szerint a belgák remek cseréiknek köszönhették a második félidei javulást és a pontszerzést. Halljuk, hogy Rudi Garcia, a csapat szövetségi kapitánya, miben látta a két ellentétes félidő okát.
15: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte mener 1-0.
10: Ha hibázol és hagyod, hogy Egyiptom vezessen ellened 1-0-ra, onnan nagyon nehéz visszajönni, mert az már az ő játék stílusuknak kedvez. Remekül védekeznek és abból kontráznak, főleg Salah és Marmus, aki két nagyon gyors játékos. Rengeteg lehetőséget hagytunk nekik, mert sokszor vesztettünk labdát, és ez bizony hatalmas probléma. Elfogadom, hogy meleg volt, de nem volt meg a kellő ritmusunk és kevés volt a mozgás, ráadásul túl sok technikai hibát is vétettünk. Az egy-egy elleni csatákban tudtuk, hogy nagyon erősek és agresszívek, és a többségét meg is nyerik, mégis túl sokat elveszítettünk, erős nyomást gyakoroltak ránk. A második félidő már jobban nézett ki, elkezdtünk párharcokat nyerni, kevesebb labdát adtunk el, többet mozogtunk, és innen már látszott, ez a belga csapat képes megváltoztatni a játékképét. Egyre egyértelműbb, ezen a világbajnokságon nincsenek könnyű mérkőzések. Ugyan sokat nem láttam belőle, de hallottam a spanyolok döntetlenjéről is. Ha azt vesszük, hogy a torna előtt toronymagas favoritok voltak, nekünk is tisztelnünk kell az iráni csapatot, következő ellenfelünket, de ezek után természetesen csak a győzelem elfogadható majd ellenük.

0: mérkőzésen, akárcsak a Spanyolország zöldfoki szigetek találkozón, az esélytelenebbnek vélt szaúdiak elsősorban kapusuknak, a 9 védés bemutató Mohamed El Ovaisnak köszönhették a pontszerzést. Vukovics László összegez.
1: Fantasztikusan védett a Szaúd-Arábiai kapus, ő volt a meccs hőse. Ennek nagyban köszönhető, hogy döntetlen lett a vége. Az első fél óra teljesen eseménytelenül telt a mérkőzésen, ami nem a szaúdiaknak a szemrehányása, hanem inkább az Uruguaynak, akitől sokkal többet várt az ember. Nem alakult ki helyzet. Az első fél de utolsó negyed órájában már voltak lehetőségek, akkor próbált éledezni ugye az uruguayi csapat, de óriási meglepetésre Szaúd-Arábia szerezte meg a vezetést, méghozzá úgy, hogy Moteb hátulról rágyorsított egy labdára, tudott váltani egyet, tehát azért hozom itt is a gól, hogy miből született, hogy a bal hátvéd hátulról létszám fölén csinált, 2-3 embert lerázott magáról, fölvágták 30 méterre a kaputól, abból lett egy szabadrugás utáni szöglet, és abból a szögletből szerezte meg a vezetést utána a Szaúd-Arábiai belső védő, ami ugye egy fejes után kipattant a labda Muslera-ról, aki egyébként 40. életévét pont a mai napon tölti be. Kipattant róla a labda, és közelről bekotorta a Szaúd-Arábiai belső védő. Ebben vezetett Szaúd-Arábia. Uruguay a második fél időben hát nagyon minőségi játékosokat tudott behozni, akik hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez, és hát ne felejtsük el, hogy azért nekik komoly Európában játszó játékosaik vannak. Ennek köszönhetően óriási nyomást helyeztek a szaúdiakra, akik mivel ez a nyomás egyre erősödött, fáradtak a helyezkedések, már jöttek hibák, tolódásba, a védekezésbe, rengeteg szabadrugás volt, rengeteg beadás jobbról-balról, és egy ilyen után Araú megszerezte az egyenlítő találatot, teljesen jogosan, és a végén már Szaúd-Arábia nagyon várta, már mindent elkövettek, hogy húzzák az időt, akármilyen minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy menjenek a másodpercek, de Uruguay, ha igen ritmus diktált volna az első fél órában is, azt hiányzott, hogy hamarabb fáradjon el Szaúd-Arábia, akkor megnyerte volna a mérkőzést, mert az utolsó fél óra az nagyon jóra sikerült, minden néző szerintem élvezte a helyszínen is, remek mérkőzést láttunk, nagyon sok helyzettel, remek alakításokkal, de a második fél idő alapján meg is fordíthatta volna a mérkőzést Uruguay, de magának köszönheti, hogy nem így kezdte a találkozót, ezért nem érdemtelenül szerzett pontot Szaúd-Arábia.
0: És akkor halljuk a mérkőzés hősét, a 34 éves szaúdi hálóört, Mohamed El Ovaist.
2: Mindenek előtt örülünk az eredménynek, ez egy értékes döntetlen volt számunkra. Úgy gondolom, ezzel kiegyenlítettebbé vált a csoport helyzete. Továbbra is megvan az esélyünk a továbbjutásra, és remélhetőleg a következő mérkőzésen kárpótolni tudjuk a szurkolóinkat. Szerencsére a védősorunk rengeteget dolgozott ezen a meccsen. Az egész csapat nagyon komoly teljesítmény nyújtott. Jól játszottunk, de mindhárom pontot meg akartuk szerezni. Ez most nem sikerült. Remélhetőleg a következő mérkőzésen javítani tudunk, és sikerül győzelmet is szereznünk.
0: Az uruguayiak szövetségi kapitánya Marcelo Bielsa szerint le kellett volna győzniük ázsiai ellenfelüket, a gárda középpályása, a csapatkapitány Federico Valverde ugyancsak bosszúsan nyilatkozott a meccs legjobbjának megválasztott trófeával kezében.
2: A világbajnokságon való bemutatkozás idegessége ellenünk dolgozott, hogy az a kényszer is, hogy ki kell mennünk a pályára és gólt kell szereznünk. A második félidőben már többet valósítottunk meg abból, amit a szövetségi kapitány kért. Frusztrált és dühös vagyok, de csapatkapitányként elégedett vagyok a munkával, amit a csapattársaim beletettek a meccsbe.
0: A H csoport nyitókörében tehát Szaúd-Arábia-Uruguay 1-1, Spanyolország zöldfoki szigetek 0-0, lehet, hogy mégsem olyan lefutott a csoport? A nap, illetve az éjszaka lezárásaként Irán és Új-Zéland feszült egymásnak, és a sormintát követve hozták is a csapatok a döntetlent. A vége 2-2, részletek ismét Vukovics Lászlótól.
1: Mérkőzés előtt Irán volt a toronymagas esélyes, a 20. a világranglistán, Új-Zéland pedig a 85. Az első 6 percben abszolút kirajzolódott, ha lehet ilyet mondani, ilyen kis intervallumra, mert Irán még a félpályán sem engedte át Új-Zélandot, oda nyomta őket a kapu elé, jöttek a beadások, a lövések, és utána a 7. percben az iráni csapat egy kicsit visszábbált, és a új-zélandi kapus letette a labdát a saját 16-osán, előreívelte, Azért mondom ilyen részletesen, hogy miből esett az új-zélandi gól, és Wood, új-zélandi legértékesebb játékosa, 40 méterre a kaputól úgy tudta

0: levenni a labdát mellel, hogy senki nem zavarta. Ráfordult, lepasszolt a Jazznak, csináltak egy kényszerítőt, és először, amikor átment a félpályán az új-zélandi csapat, megszerezte a vezetést Irán ellen, átvette az irányítást Új-Zéland, nagyon megfogta a gól az irániakat. Új-Zéland, nem azt mondom, hogy óriási helyzeteket, de 4-5-szor ott volt a kapu előtt, volt kapulelövési kísérlete, kaput is talált, góllal is kecsegtetett. Hát Wood nem véletlenül játszik a Nottinghamben, egy nagyon jó futballistáról beszélünk, aki több sérülésre bajlódott tavasszal, de abszolút látszott rajta, hogy őt keresik minden labdával az új-zélandiak. Az irániak pedig próbálták átvenni a játék irányítását, azért igazolni azt a papírformát, hogy miért is vannak ők a 20. helyen a világranglistán, és miért voltak a mérkőzés esélyesei. Aztán egy támadás után Taremi, aki olimpiákozban játszik, kényszerítőzés után odapatant a labda Rezanyán elé, aki gyönyörűen bepasszolta az új-zélandi kapus mellett, és nem mondom, hogy a semmiből, de kicsit váratlanul egyenlített Irán, újra nyílt lett a mérkőzés, egy-egyel mentek szünetre a csapatok. A második félidőben Irán megint úgy jött ki, hogy el akarja dönteni a mérkőzést, teljesen odaszorította Új-Zélandot. Ugye Iránnak azért vannak értékes játékosai, hárman játszanak Al-Ahliba, Ezatollahi, Mohebi a Rostovba, és Taremi pedig az olimpiákhozba, a többiek nagyjából a hazai bajnokságban játszanak. Érdekesség, hogy Gera Dániel is, hogy az iráni bajnokságban focizik. Na de vissza a mérkőzésre, tehát az irániak megpróbálták érvényesíteni a papírformát, de megint az új-zélandiak szerezték meg, és újra Just Ravine a vezetést, és hát ki más, mint Woodon keresztül ment megint a játék. A félpályánál volt egy gyönyörű labdaszerzés, följátszották Woodra, aki egyből lekészítette jobbra a lendületből érkező Jasteri, aki a vetődő kapus mellett a kapu közepébe emelt, újra előny a új-zélandiaknál, de nem tudták kihúzni ezt a vezetést, mert Irán többet belecserélt a mérkőzésbe, és egész jó játékosokat tudott behozni. Gondolok itt arra, hogy egy-egyben nagyon jól csinálták a cseleket, tudtak létszámfölényes helyzeteket kialakítani, egyre más ott voltak az új-zélandi kapu előtt, és egy ilyen kavarodásból Mohebi meg is tudta szerezni az egyenlítő találatot. Ezzel Irán egalizált, és a vége az nagyon izgalmasan alakult, akkor már az Új-Zéland eléggé elkészült az erejével, és már várták a mérkőzés végét, 5 perc hosszabbítás is volt, akkor tényleg jöttek a szögletek, jöttek a veszélyes szituációk, de végül is nem esett újabb gól, így maradt a 2-2-es döntetlen. Azt gondolom, hogy a mérkőzés egészét tekintve igazságos eredmény született, de ez a világranglista helyezés egy kicsit csalóka. Azért látjuk a mérkőzéseken, hogy van, hogy nincs is különbség a csapatok között, vagy legalábbis nem ekkora, amit a ranglista helyezés mutat. Meccs egészét veszem górcső alá, akkor igazságos eredmény született.
1: Mehdi Taremi, az irániak támadója, elsősorban saját szurkolóikat emelte ki a mérkőzés kapcsán.
2: Először is nagyon szeretném megköszönni a kedves szurkolóinknak, akik a stadionban mindent megtettek értünk, és olyan hangulatot teremtettek, mintha hazai pályán játszanánk. Tényleg élveztük ezt a légkört, és remélem, hogy ez is folytatódik, mert képesek vagyunk jó eredményeket elérni, hogy a végén mindannyian együtt örülhessünk. Valóban büszkeséggel töltött el minket. Ez volt az első dolog, amiről beszélni akartam. A mérkőzéssel kapcsolatban pedig, nos, a meglepettségünk sajnos a játékmenete és az alakulása nem olyan volt, hogy ilyen gólokat kellett volna kapnunk, de figyelmetlenségből kaptuk a gólokat. Az ellenfél egy nagyon jó csapat volt, megnyerhettük volna a mérkőzést, de úgy gondolom a végére egy nagyon izgalmas meccs kerekedett, amit a stadionban lévő szurkolók és mindenki nagyon élvezhetett. Nem vagyunk elkeseredve, van még 2 mérkőzésünk. A helyzetünk jó, továbbra is küzdeni fogunk a céljainkért.
1: Új-Zéland 7. világbajnokságokon lejátszott mérkőzésén 4. döntetlennyét ért el. A hőnáhított történelmi győzelem ezúttal sem jött össze, pedig ezért jöttek, hangsúlyozta a szövetségi kapitányuk Darren Baisley. We
2: came here to win. Tudja, azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és ma olyan közel voltunk ahhoz, hogy történelmet írjunk. Még soha nem nyertünk meccset a világbajnokságon. Szereztünk egy pontot, nem veszítettük el a meccset, versenyben vagyunk a tornán. Ha megnézzük a tabellát, most egy-egy pontja van mindenkinek, szóval mind a 4 csapat versenyben van még, de ez egyre nehezebb lesz. Még mindig hátra van 2 nagyon jó csapat, akik ellen játszanunk kell.
1: Irán, Új-Zéland 2-2, Belgium, Egyiptom 1-1, a nyitóforduló után a H csoport tehát teljesen nyitott, papírformáról pedig lassan itt sem érdemes beszélni. 4 mérkőzés, 4 döntetlen, folytatás ma este és éjjel, illetve holnap hajnalban bemutatkozik 2 újabb nagyágyú, egy titkos favorit és nyugati szomszédunk is. Sorrendben Franciaország-Szenegál, Irak-Norvégia, Argentina-Algéria és Ausztria-Jordánia mérkőzéseket rendeznek az I, illetve J csoportban. A csoportkör első fordulója pedig holnap éjjel ér véget a K és eljelű kvartett küzdelmeivel, és megvan már az első távozó is. A svédektől elszenvedett 5-1-es vereség másnapján ugyanis menesztették a tunéziai válogatott szövetségi kapitányát Sabri Lamouchit. Helyét az a Harvey Renard veszi át, aki a legutóbbi VB nyitókörében a szaudiakkal 2-1 legyőzte a későbbi győztes Argentinát. A francia szakember 2012-ben Zambiával, 2015-ben pedig elefántcsontparttal nyert Afrika kupát. Tunézia következő ellenfele vasárnap Japán lesz.
3: Nyágúi Gergely összeállítását hallották. A telefonnál Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, de mielőtt megtudhatnánk tőle, hogy miről olvashatnak a holnapi lapszámban, arról kérdezlek, hogy mit szólsz ahhoz, hogy Vozinjának, a kapusnak, aki tegnap csodát művelt, 8.950.000 követője lett nem egész 24 óra alatt. Az Instagramon.
4: Hát annyi idei, két órával ezelőtt az egyik kollégám mondta, hogy már 6.5 millió követője van Vozinjának, tehát magyarul a elmúlt két órában további több mint 2 millióval nőtt ez a szám. Megérdemli, hát én nem tudom értelmezni egyébként azt, hogy mit jelent, hogy valakinek ennyi követője van az Instagramon, de hogyha így véd a következő két csoportmeccsen, akkor szerintem nagyságrendi növekedést fog bemutatni. De egyébként hamávozinja, mert amit amúgy szeretnék mondani, annak is van köze hozzá. Borbola Bence elérte a telefonon Stopirát, aki ugye ott van az Zöldfoki Szigetek válogatottjával, ugye nem lépett pályára, de ott ült a padon, és hát a legbelsőbb a kulisszák mögül szolgált információkkal, hát egyfelől arról, hogy ugye őt gyakorlatilag reaktiválták a válogatottba, de azt mondta, hogy főleg most, hogy a spanyolok ellen ugye döntetlennel kezdtek, hogy egész életében bánta volna, ha ebbe a kalandba nem vág bele, és még hol a vége. Ugye tudjuk, hát ő Fehérváron volt valamikor kiváló légiőrző, ez már elég régen volt, és azért most már szép kort ért meg. Aztán, hogy ezek a meglepetések folytatódnak, mert végül is az igazán magasai edzett csapatok közül gyakorlatilag csak a németek tudtak normális eredményt felmutatni az eddigiekben, hát még most jönnek majd persze pillanatokon belül a franciák, meg aztán az argentinok, a portugálok, az angolok, tehát azért van még terítéken. Na, a csapat ugye az kiderül, minden esetre Mexikóvárosban Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd holnapról, holnap utánra virradóra magyar idő szerint. Borsos László kollégánk ott van, és az üzbék futballcsoda nyomába eredt, amely hát azért szinte semmiből nőtt ki, hát természetesen helyi olajcég áll az egész mögött, mert minden azért a pénzről szól, de az üzbék nagyon szépen összerakták magukat, és egy Fabio Cannavaro nevű úriember, ugye a szövetségi kapitányuk mégiscsak egy volt aranylabdás. Bőven foglalkozunk ugye az európai kupák, hát a BL és az Európa Liga selejtezőjének a sorsolásával, ugye a Győr és a Ferencváros is megkapta a beosztását, Szűcs Tamás Portugáliába szerződésével, és ami a dolgok nem futball részét illeti, például ott van Szendrei Zoltán kollégám Osztravában, ahol Molnár Tamás egy szenzációs, Lönnár Attila egy szenzációs 400-as verseny nyert meg, Gold versenyt, amit még soha az életben is majdnem magyar csúcsot futott, de nem csak atlétika van, hanem csapatsportok is, például szakértőkkel elemzi Szelecki Róbert hazatérve Máltáról a vízilabda csapataink BL szereplését, és amúgy is sűrű napokat élünk, ugye Kovács Erika például az Antoni Vívó Európa bajnokság helyszínéről számolt be az első nap eseményeiről.
3: Elpap István, köszönjük szépen!
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Söprögetőkocsi a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A BL induló Győr izlandi, míg az Európa Liga résztvevő Ferencváros szerb ellenfelet kapott a selejtezőben. Csak nem 2,5 millió menekült indulhat útnak hamarosan világszerte. Egyre melegebb lesz, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. Az Eto FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a mai sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Mindkét magyar csapat idegenben kezd. A portugál élvonalban folytatja pályafutását Szűcs Tamás. A Debrecen a hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 22 éves labdarúgó átigazolási díj ellenében szerződött a Famalicaohoz. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. 8 közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a férfi párbajtőrözők között András Fitibor. A női kardozók mezőnyében pedig Battai Sugár és Szűcs Luca, ám az éremért vívott asszíókat mindhárman elveszítették. Győzött Molnár Attila 400 méteres síkfutásban az osztravai aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba. Ez idénybeli legjobbja, és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az ötödik helyen végzett. A férfi 100 méteres futamokban a magyarok közül Pázmándi Dominik volt a legjobb, 10,48 másodperccel összesítésben a második lett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és Márti Ir társait. Magyar Péter miniszterelnök Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerótta kegyeletét Sulyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt. Hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítmény értékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lanert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromnyevtől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alekszandr Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóság várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást ad a MOL-nak és a Gazpromnyevtnek a tárgyalásokra.
2: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében egy korábbi munkavégzés miatt torlódott fel a forgalom a 61-es kilométernél. A korlátozás már megszűnt, azonban Óborok térségétől lassan oszlik fel a torlódás.
2: Időjárás.
3: Melegszik a levegő, holnap több felé megélénkül a szél, az éjszakai 12-18 fok után 25 és 30 fok közé melegszik majd a levegő, a hétvégén 35-37 fok is lehet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Egy perccel múlt 8:30 a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok! Este 9 órakor kezdődik a labdarúgó világbajnokság I csoportjában a Franciaország-Szenegál találkozó. Szabó Bence kollégám felhívta Kalian Tiamot, aki Dakarban született Szenegálban, és többek között a Kaposvári Rákócziban és az MTK Budapestben is játszott Magyarországon. Hallgassák meg ezt az interjút.
6: Szenegál válogatottja ott van a labdarúgó világbajnokságon, és egy elég erős csoportba került az afrikai országnak a válogatottja, majd a franciákkal fognak találkozni az első mérkőzésen. Ugye volt egy nagyon híres mérkőzés még a 2002-es világbajnokságon, amikor Szenegál játszott ugye Franciaországgal. Így van, és sikerrel is vették akkor a szenegáliak. Te mennyire szoktad egyébként a úgymond saját országod, ugye ott születtél, saját országod válogatottját követni?
7: Szoktam követni, majdnem minden mérkőzésen, hát mint a magyar válogatott is követem. Szóval, hát mi is ilyen erős csapat, erős játékosok, akik világszintű játékosok vannak ott Szenegálban. Most szerintem ez a legjobb generáció Szenegál válogatottja. Nehéz lesz, ez világbajnokság, szóval nincsen olyan, hogy könnyű mérkőzés, vagy könnyű csapat. Múlt Afrika kupa is Szenegál nyerte. Szóval hát ez ilyen plusz motiváció, hogy világbajnokságban pont Franciaországgal kezdünk még egyszer. 2002-ben is vele kezdtük Franciaországgal, és megnyertünk 1-0-ra. Reméljük ilyen eredmény majd lesz még egyszer, de hát Franciaország ez ez nagyon erős csapat is. Meg kell kiemelni, hogy ha nem a legjobb csapat az egész világon, Franciaország, akkor egyik legjobb.
6: Te is említetted ezt a bizonyos 2002-es mérkőzést, ez a szenegáli embereknek az életében milyen szerepet foglal el, hogy beszélnek róla így többször már, mint hogy nyilván most, hogy előkerült egy ugyanilyen párharc, azért biztos, hogy felvetődik, de ez az a szenegáli emberek emlékezetében ott van ez a meccs?
7: Persze, hát mindenki emlékez arra, hogy is mindenki beszél róla. Igen, hát ez pont egy játékosunk, akik kiemelte ezt mérkőzés, hogy ne legyen, mint a 2002-es világbajnokság, ahol nyertünk Franciaország, és utána nem is tudunk kijutni a 16 közé.
6: Azt említetted ugye, hogy a szenegáli válogatott megnyerte az Afrikai Nemzetek kupáját, de ez egy nagyon furcsa körülmények között megnyert torna volt. Ugye itt a szenegáli válogatott először levonult a pályáról, majd visszamentek, és utána nyerték meg. És ugye itt a zöld asztalon itt volt ezzel kapcsolatban vita, hogy akkor kié legyen végül ez a győzelem. Ez szerinted milyen visszacsatolásként élték meg ezt a játékosok, hogyan élik meg, és hogy ennek fényében lesz-e hatása ennek a bizonyos döntésnek a mostani játékosokra vonatkozóan itt a világbajnokságon?
7: Ez nagyon fura, és nagyon fura volt is a világ szeme előtt megmutatni ezt, nem gyakorlatilag. Ez a mérkőzés, mindenki látja, mi történt. Amíg beszélek most, ez Szenegál-Afrika kupa győztes. Majd szerintem ilyen FIFA mentek, még nem biztos, hogy most Szenegál most már bajnokok. Vagy a Marok. És sajnálom, hogy mert Szenegál meg a Marok, ez ilyen barátságos ország. Szóval ez nagyon sajnálom, hogy ilyen történt, főleg a világ szeme előtt.
6: Igen, igen. Egyébként mennyire volt Szenegál számára a kiutás egyértelmű, hogyan alakultak a selejtezők, mi az, amit erről érdemes tudni, mert ugye Szenegál Kongóban volt egy csoportban, gondolom azért a kiutás kiharcolása az egy kötelező feladat volt.
7: Igen, kötelező. Szerintem ez a fordulópont volt pont Kongó ellen, mert mindig nehéz ellenük játszani, mert nekik ez nagy rivális, hogy Szenegál ellen játszani. Szóval igen, ez a selejtező, ez nagyon-nagyon kemény meccs volt, főleg ott, amikor játszunk Kongóba, amikor vezettek 2-0-ra otthon, és még megfordítunk ezt a meccset 2-3.
6: Igen, igen.
7: Már nagyon durva volt, és elrobbantak a stadion, egész stadion, szóval igen.
6: Térjünk rá egy kicsit akkor erre a mostani csapatra, keretre. Ugye ennek a szenegáli válogatottnak azért elég jó nevű játékosai vannak. Te ki az, akit, kik azok, akiket kiemelnél? Kik a vezéregyériségek ebből a válogatottból, és majd kire lesz érdemes figyelni ezen a tornán?
7: Szerintem nem ilyen csapat, hogy csak egy-kettő játékos emelni. Például mondjuk Nikola Jackson, Sadio Mane, Ismail Assar, Pap Matar, Ganagé. Hát tudok sokat emelni, mint a Mendy, Koulibaly, Nyakate, mindenki olyan ország játszik, vagyis olyan szintű játszik, hogy ilyen Premier League-be játszanak, vagy a Bundesliga-ba, vagy a Ligue 1 Franciaországba. Hát tudok sok játékosot kiemelni, de szerintem ez a játékosok, akik legkiemelő, szerintem a Sadio Mane meg a Ganagé, mert lehet utolsó világkupa játszanak, meg Koulibaly is. Szóval szerintem mindent bele fognak tenni a világkupában.
6: Mi az, amit elvárnak a szenegáli emberek most ettől a válogatottól? Ugye mondtad, hogy ugye 2002-ben legyőzték a franciákat, de a 16 közé nem sikerült jutni. Most mi az elvárás? Hova kellene eljutni most ennek a szenegáli válogatottnak így a saját erejét nézve?
7: Szenegáli szurkolók mindig mondjuk, hogy nyerünk a világkupát. Hát csak legyen, de ez az igazság, hogy van nagyon sok csapatot, amit tényleg nagyon kemény csapatok, de mi is, még egyszer mondom, hogy ez a legjobb generáció, Szenegál válogatott generációja van. Mondjuk ilyen 17 éves játékosok, 36 játékos van köztük, és ilyen 2-3 generáció van benne a csapatban. Több év most már együtt játszanak, ismernek egymást, élnek egymást, szóval szerintem ez az idő legjobb teljesítményt fognak csinálni, vagyis remélem. De ez is más, hogy Amerika játszanak. Nem olyan, mint Európa. Mondjuk minden pályán, ahol mész, ez mondjuk ugyanaz. De Amerika ez nem olyan. Oda mész, akkor nem tudod rendesen lélegezni, másik mész, fúj a szél rendesen, ott meg esik az eső, ott meg pattan a labda, ott meg nem. Amerika ez más, és szokni kell. Ez a kérdés, hogy mennyi idő kell nekik, hogy megszokni az amerikai pályán, meg a időjárás, meg ilyenek.
6: Egyébként ez mennyire igen. szokott nehézséget okozni úgy általában, mármint ugye nyilván te is tudsz a saját élményeidről beszámolni, hogy neked mennyire volt nehéz alkalmazkodni, amikor Magyarországra jöttél azokhoz a körülményekhez, mennyire nehéz így egy Afrikában jött játékosnak megszokni egy másik klímát?
7: Nagyon nehéz, és nagyon sokat számít. Itt Európában nem tudnak, aki nem sokat ment Afrikába, akkor nem tudnak, hogy ilyen afrikai játékos, amikor először jön Európába, minden számít, hogy ott függ a kaja először, és időjárás. Ez a kettő, amit legfontosabb, és beszámít is eredmény a játékos produkációja a pályán.
6: Ugye te is azt említetted, hogy ez a válogatott, ez mostrán a legjobb válogatott, ami összeállt Szenegál tekintetében. Ezt nem tudom, mennyire lehet úgy kérdezni, és mennyire vagy tisztában a többi csapattal, de ugye az előző világbajnoksága Marokkó nyújtotta a legjobb teljesítményt az afrikai csapatok közül. Most esetleg lehet ilyet várni Szenegáltól?
7: Hát szerintem igen, de lehet várni ilyen Szenegáltól. De még egyszer mondom, hogy most, ha Európában játszunk, vagy máshol, csak nem Amerika, akkor mondom, hogy képzelni, hogy biztos, hogy menjünk 16 vagy 8 között. De Amerikában ez ötöfik. Például, amikor játszanak egy barátságos mérkőzést, pont Amerika ellen, nem potom a labda. Uh-huh. És minden játékos meglépett, hogy miért nem potom a labda. Uh-huh. Rögtön kaptunk kátogót első fél időben. Hát szerintem régen nem láttam Szenegál kapni ilyen gyors gólokat, meg ilyenek szóval. De ott a pályán játékos szintű nézve szerintem tudnak jutni 16 vagy 8 közé.
6: Még egy dolog a csoportról, ugye a francia meccsről beszéltünk, még a két ellenfél Norvégia, illetve Irak, hát gondolom Irakot meg kell verni, az nem kérdés. A norvégok, az egy érdekes dolog, mert ugye a norvégokról is azt lehet olvasni, hallani, hogy ők azért szintén talán nehezebben alkalmazkodnak a körülményekhez. Te egy Norvégia elleni meccstől mit vársz?
7: Hát igen, mindenki, ugyanazt mondtam, hogy mindenki mondja, Szenegál, Franciaország, mondom, hát vigyázzatok Norvégia ellen, mert ez egy csapat, akik épültek együtt, és van olyan játékosok, hogy nem beszélnek sokat, nem hirdetnek sokat, de ez nagyon jó csapat, nagyon kemény csapat, és fizikális csapat is. És olyan csapat, hogy nem számítanak, akkor Franciaország nyerünk, és utána még kikapunk Norvégia ellen. Csak nem legyen olyan produkáció, hogy csak na, menjünk, és hát nyertünk a meccset. Fociban nincs ilyen, és Irak ellen se. Nem lehet várni olyan könnyű mérkőzés Irak ellen, mert tudod, kis csapatok, amikor játszanak nagyobb csapatok, akkor ez ilyen plusz motiváció neki.
6: De azért lehet rá számítani, hogy azért Szenegál fog tudni nyerni, mármint a Irak ellen biztosan, nem?
7: Igen. Hát nyerni kell, ha akarunk tovább jönni. Mert ez a Franciaország, meg a Norvégia, ez biztos, hogy keményen fognak jönni. Nem lesz könnyű, tényleg, nem lesz könnyű.
5: A szenegáli származású Kali Ian Tiam a Szabó Bence beszélgetett. Nagyjából 12-13 perc múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokságon a Franciaország-Szenegál mérkőzés. Itt már velünk állandó szakértőnk Bene Ferenc. És mielőtt ráfordulunk a mai mérkőzésre, egy picit beszélgessünk az eddigi találkozókról, egy picit a kapusok szemszögéből. Ugye Bozinyának, aki az ötfoki köztársaság kapuját védte, ahogy Elpap Istvánnal is beszélgettünk, közel 9 millió követője lett az Instagramon, de nem szabad elfelejteni, hogy a szaudarábiai kapus is elég sokat tett annak érdekében, Álóvá Iszról van szó, hogy a mérkőzés végül is egy egyes döntetlent hozzon. Tendencia-e, hogy az utóbbi időben a kapus teljesítmények jelentősen befolyásolnak bizonyos mérkőzések végeredményét, és lehet-e úgy építkezni, hogy védj egy jó kapust alapból, és aztán a többieket majd meglátjuk.
8: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, tehát teljesen egyetértek, azért az ősi, több lassan a 100 éves mondás, hogy védj egy jó kapust, azért az egy rendkívüli nagy igazság, és alapjában egy filozófikus tartalma van, hiszen azt kell látnunk, hogy a 48 csapattal gyakorlatilag felhigult a mezőny, ez kétségtelen. Viszont annak érdekében, hogy a kvalitásbeli különbségeket kompenzálják az idézőjelbe tett kis csapatok, mert azért lassan idézőjelbe kell tenni őket, azzal tudnak kompenzálni, hogy egy rendkívül szervezett védekezéssel, és hát elengedhetetlen ehhez a jó kapus teljesítmény, minimalizálják a kapott gólok számát, és úgy vannak vele, hogy kontratámadásokkal, vagy esetleg, hogyha az ellenfél türelmetlenné válik, akkor egy rendezetlen védelemmel szembe, esetleg egy-egy rögzített szituációból, pontrugásból szerezzen egy gólt, és így alapjában ezek a mérkőzés terveik. Szóval elengedhetetlen, hogy védj egy jó kapust, de hát azért nézzük meg, hogy mekkora befolyása van a kapusoknak a mérkőzés eredményére. Nézzük meg az ellenpólust Muslera személyében, aki védett egy hatalmasat, és utána klasszikusan egy szögletből pedig a fejes után meg hát gyakorlatilag odapaskolt az ellenfél elé a labdát, és egyértelmű kapus hibából szerzett Szaúd-Arábia vezetés. Szóval itt azért nagyon markánsan jelentkezik, örök hálátlan poszt a kapus. Tehát egyrésztről egy van belőle, tehát nagyon ritkán cserélnek az edzők kapust, még ha leteszik a voksukat az első számú kapus mellett, akkor is nagyon ritka a váltás, illetve hát azért ne felejtsük el, ha egy támadó kihagy 2-3 helyzetet, de utána a negyediket belövi, lehet, hogy ő a király aznap, de ha egy kapus hibázik, az nagyon-nagyon látványos.
5: Ugyanakkor érdekes megvizsgálni, hogy milyen marketing értéke van a labdarúgó világbajnokságon nyújtott teljesítménynek. Ennek a fiatalembernek, hát nevezzük őt fiatalembernek, bár azt hiszem, hogy már érettségi után van. Egy ilyen pár tíz, pár százezres követője volt, és az, hogy egy olyan mérkőzésen, ahol nulla eséllyel lépett pályára a csapata, hiszen Spanyolország Európa-bajnok, világbajnokságokon szerepelt, gyakorlatilag Európa legjobb labdarúgói közül válogathat Fuentes kapitány, és gyakorlatilag lehúzza a rólót. És a másik dolog a marketinggel kapcsolatosan, ez pedig az ivószünet. Amit ugye ráerőltetett az amerikai szervező gárda az egész világra, hogy minden fél időben 3 percen keresztül legyen lehetősége reklámokat adni, mert azért azt valljuk meg, hogy 20 fokos átlag hőmérsékletnél nem feltétlenül kell a játékosoknak vizet inniuk 23 perc után, tehát hogy egy komoly marketing, illetve reklám, publisher érték is megjelenik ezen a világbajnokságon, ami egy kicsit nekem új.
8: Igen, ez kétségtelenül így van, ugyanakkor, ha már az ivószünetről beszélünk, akkor én edzői fejjel én nem vagyok az ivószünetek ellen. Mégpedig azért, mert lehet azt mondani, hogy 20 fokos, meg 20 fok van, meg légkondicionált stadion, meg nem feltétlenül indokolt, de valamikor olyan körülmények vannak, hogy egészségtanilag is, vagy egészségügyileg is indokolt lehet, de gondoljunk bele, hogy azért az edzőknek, tehát már nagyon-nagyon régóta felvetődött a labdarúgásba, hogy mi mindig irigyeljük gyakorlatilag a kézilabda, a kosárlabda edzőket, hogy lehet időt kérni. Ha nem is az edzők által kért tudatos időkérésről beszélünk, de azért a félidő derekán mindig jót tesz az edzőnek és a csapatnak is, hogyha úgymond tudja korrigálni a hibákat, bele tud nyúlni egy-egy percen keresztül, mondjuk taktikai utasításokkal, egy-egy problémát, vagy meg nem oldott kérdést tisztázni a játékosok felé. Tehát én úgy gondolom, hogy az edzők ezt már régeség nem ivószünetre használják, hanem taktikai gyakorlatilag időkérésre. És a reklám szempontjából pedig, hát úgymond akkor elégítsük ki a gazdasági szakembereket is, vagy a marketing szakembereket. Én még mindig jobban örülök ennek, mint hogyha minden játék megszakításnál 3-4 másodperces spot reklámokat raknának be, ilyen villámreklámokat, az sokkal zavaróbb lenne. Úgyhogy szerintem így ez egyfajta szimbiózis a labdarúgás és a gazdasági oldal között. Ugyanakkor sokan mondják, hogy megszakítja a játékot. Igen, de az ellen például senki nem ágál, hogy 5 csere lehetőség van, pedig ha jobban megfigyeljük, akkor az 5 csere lehetőség az mindig felborítja a játékot. Tehát legtöbbször lelassul a játék a folyamatos cserék által, vagy pedig extrém hibák következnek be. Tehát én inkább az 5 cserét tartom soknak. Igaz, hogy leredukálják 3 megszakításra, de hát az is egy játék folyamatosságát bontó tényező.
5: Mi itt a Nemzeti Sportrádióban is többször ágáltunk a 48 csapat ellen, de hogyha egy másik szemszögből nézzük meg ezeket a számokat, akkor nem lehet, hogy ez a 48 csapat lehetőséget biztosít olyan országoknak is, hogy megmutassák magukat, akik eddig periférián kívül voltak, vagy egyáltalán nem tartoztak a labdarúgás élvonalába. Gondolok itt mondjuk Elefántcsontpart 1-0 legyőzte például Ecuadort. A Zöldfoki-szigetek döntetlent játszott Spanyol Magyarországgal. Irán, Új-Zéland 2-2. Tehát, hogy olyan csapatok jelennek meg, akikkel kapcsolatban, ha megállítanék most az Andrássy úton 10 vagy 12 járókelőt, és megkérdezem tőlük, hogy mondjuk a zöldfoki köztársaságból legalább egy labdarúgót nevezzél meg, hát nehéz helyzetbe kerülnének.
8: Igen, itt most egy picit visszatérnék ezzel a kérdéseddel kapcsolatban is Vozinyára, akiről az előbb nem beszéltem. Az ő népszerűsége, én úgy gondolom, hogy inkább az emberi oldal felől érdekes. Tehát itt van egy 86-os születésű veterán kapus, akinek élete lehetősége egy nem túl acélos nagy csapatból jön a Chavezből, nyilván, és a pályafutása a Zenitjén már réges-rég túl van, az esélytelenség nyugalmával egyfajta népmesei hősként a nagy spanyol armadát gyakorlatilag egyesével egyedül megállítja, és akkor hozzátartozik az, hogy érzelmes nyilatkozatot tesz, elsírja magát örömében.
5: Ugye a szüleit nem tudta elintézni a vízumot, meg pénz sem volt.
8: Pontosan, mert nem volt rá pénze, szóval tényleg egyfajta népmesei hős, és az embernek a szociális érzékenységét és a szívét megdobogtatja. Tehát a sport az nem csak az üzletről kell, hogy szóljon, hanem az emberi értékekről. Ebből a szempontból egy tökéletes példa. De azért, ha jobban belegondolunk, azért mindenki azt várja, hogy a 32-től milyen kiélezett csaták jönnek, vagy a 16 között, hogy egy negyed döntő, vagy egy 8 közé való bejutásért, micsoda drámai mérkőzések, hosszabbításos csaták, szóval én véleményem továbbra is az, hogy a 32 között kezdődik a világbajnokság, addig meg szó szerint egyfajta selejtezés zajlik, illetve hát azért egy forduló sem telt még le, tehát egy teljes kör sem, azért még ne vonjunk le végső következtetéseket, de ebből a szempontból nem a látványosság felé halad a futball, hiszen pont ezért, mert a kis csapatok elképesztő mély védekezést nyújtanak, és gyakorlatilag a játék tördelésére és a gólszerzés elkerülésére hagyatkozik kizárólag szinte a játékuk, tehát kevés egyelőre látványos mérkőzés. Én továbbra is azt mondom, hogy a második forduló is jobb lesz, és utána pedig a 32 között az egyenes kieséses szakasz.
5: Még egy adat, 53 kuraszonyi ember követte be Vozinyja Instagram oldalát, hogyha lebontjuk. No, hát akkor forduljunk rá a mai mérkőzésre. Franciaország-Szenegál találkozó, most már csak 4 perc van hátra. Egy olyan támadó sor ellen, hogy Olise, Dembele, Doué, Mbappé, lehet, hogy a most éppen edzőt váltó Moson Magyaróvár, nem akarom őket megbántani, nehezen tudna védekezni. De ugyanakkor az ellenfél kapujában az a Mendy áll, aki szintén nem tegnap kezdte, és ha már Szenegálnál tartunk, akkor van egy Sar, Jackson, Mané támadósoruk, ami hát elég gólerősnek tűnik innen nézve.
8: Igen, én azért Szenegált nem nevezném kis csapatnak, tehát itt azért egy komoly csoportrangadóról beszélünk. Ráadásul, ha emlékeim nem csalnak, azért az aktuális világbajnokot Szenegál már legyőzte 2002-ben, ott általános meglepetést okozva, és azért azt ne felejtsük el, hogy itt az említett szenegáli támadók azért komoly bajnokságokban játszanak, tehát ez a mérkőzés is nyilvánvalóan francia dominanciáról fog szólni, de én itt a szenegáli válogatottban hatalmas potenciált látok sebességben, labdaszerzés utáni átmenetekben, tehát a francia csapatnak két kulcskérdése lesz ebben a mérkőzésben. Az egyik, hogy mennyire tudja dinamikusan és tempót diktálva túlfutballozni a védekező Szenegált, illetve mennyire tudja lezárni a támadásból védekezésből való átmeneteket, magyarán szóval a szenegáli kontrákat mennyire tudja majd megakadályozni Franciaország. Tehát azért ez taktikailag is és egyéniségek szintjén is azért ez egy jóval érdekesebb mérkős lesz, mint mondjuk a Spanyolország zöldfoki köztársaság volt.
5: A 2002-es aktuális világbajnokra gondoltál, ugye a franciák lehetnek világbajnokok.
8: Nem, úgy
5: még
8: gondoltam, hogy 98-ban voltak világbajnokok, és 2002-ben világbajnokként verte meg őket Szenegál.
5: Oké. Kicsit belemenve abba, ami itt várható, hogy akkor ezek szerint nem számítunk arra, hogy a franciák nekirontanak majd Szenegálnak, és rögtön az első 10 percben megpróbálnak 2-4 gólos előnyt szerezni.
8: Nem. Egyrésztről, mert nem látok ekkora különbséget a két csapat között. Másrésztről általános tendencia, hogy az első fordulóban azért nagyon sok a döntetlen. Tehát mindenki abból indul ki, hogy amennyiben döntetlen az állás, abban az esetben kevesebbet mernek kockáztatni a csapatok, főleg, hogyha mondjuk 0-0 vagy 1-1, vagy esetleg 2-2, azért hál' Istennek ez is többször előfordult, akkor az utolsó 20 percre úgy vannak vele, hogy nem kockáztatok, mert azért szereztem egy pontot, és egy esetleges újabb győzelemmel, vagy hát első győzelemmel azért 4 ponttal tovább lehet jutni. Tehát ez egész egyszerűen a lebonyolítás sajátossága, hogy azért ne felejtsük el, hogy a csoportok kétharmadából, nevezetesen 8-ból a harmadik helyzet is tovább jut. Azért ez nagyon nagy lehetőséget ad a csapatoknak, hogy az első fordulóban úgymond óvatosabb játékokat játszanak.
5: Pede Ferenc, köszönjük szépen, hagylak, hogy menj a srácokhoz, mert hogy mérkőzés kezdődik hamarosan. Kommentátoraink Edvi László és Szabó Bence. Tiétek a szó.
9: A történelem 8 világbajnoka közül Olaszország nincs itt a világbajnokságon, Németország győzelemmel kezdett, ellenben Uruguay, Brazília és Spanyolország csak döntetlennel, és most 6-ként a francia válogatott is bemutatkozik, az angol és az argentin válogatottnak a bemutatkozására még várni kell. Hát igen, az ember mondhatná azt, hogy abszolút egyesélyes mérkőzés, ha nem láttuk ma Uruguay, Brazília is, és Spanyolországnak a bemutatkozását, és ha nem tudnánk, hogy például 2002-ben, amikor a francia válogatott világbajnokként érkezett a 2002-es világbajnokságra, úgyhogy a három nagybajnokság gólkirálya közül, pontosan a 4 nagybajnokság gólkirály közül 3 is a keretben volt, és kikapott Szenegáltra a nyitó mérkőzésen, és ráadásul rúgott gól nélkül elsőként esett ki. Úgyhogy azt hiszem, hogy a világbajnokságon minden lehetséges, egy van nem lehetséges, hogy a francia válogatott ne legyen ott a legjobb 32 között, nem tudom, hogy ti is így gondoljátok-e.
6: Hát köszöntöm a hallgatókat, igen, azért érdekes abba belegondolni, hogy meddig jutottak a franciák, de ugye erre majd valamiféle választ ezen a mérkőzésen is kapni fogunk. A játékvezető Alireza Fákhani, egy ausztrál sportás, ő fogja fújni ezt a mai mérkőzést, és a Varszavában pedig egy szaúd-arábiai, egy Egyesült Államok beli és egy nikaraguai játékvezető figyeli majd a történéseket, amelyek a pályán zajlanak. Na de melyik pályán? Ez a jó kérdés. Ugye ez a New Yorki MetLife stadion. Ez a stadion egyébként NFL-ből lehet sokaknak ismerős, mert hogy egyébként ez az egy stadion a New York Giants, illetve a Jets otthona is, és több mint 80 ezer ember befér ebbe az arénába, és azért szépen megtelt, ahogy egyébként ezt mi látjuk. De beszéljünk arról, hogy ebben a stadionban mely két válogatott fog játszani. A francia válogatottnak az összeállítása: Mike Maignan a kapuban, a védelem Théo Hernández, Upamecano, Saliba, Koundé, a középpálya Rabiot, Tchouaméni, elől Doué, Dembélé, Olise, illetve a csapatkapitány Kylian Mbappé, ők tehát a franciák.
9: A neveket elnézve Szenegál csapat a 4-3-3-as összeállítással lép pályára, mert három csatárszerű is van bent, nyilván előbb-utóbb azért ők védekezni fognak ezen a meccsen. Mendy van a kapuban, Diatta, Koulibaly, Niakate és Diouf a védelmi négyes. Kamara, Idrissa Gueye, Papa Gueye a középpálya, három ember, hát nyilván ők azért egyre többet fognak védekezni, és kicsikét nekem támadó is egyébként ez a szenegáli válogatott, hiszen ott van Ismail Assar, ott van Jackson, és ott van Mané. Támadó, Feri?
8: Egyértelműen támadó, de ez nem jelenti azt, hogy ha van három ütőképes támadó csapatban, attól még lehet védekező felfogással futballozni. Én a szenegáli válogatottól elsősorban az átmenetekbe várok veszélyt, tehát gyakorlatilag a labdaszerzések után hát nem hiszem, hogy van mondjuk 32-33 km/h sprint alatti játékosuk, tehát elképesztő sebesség lesz előrefelé. Nyilván ez a franciákban is megvan, de a szenegáliakban biztos vagyok benne, hogy az lesz a törekvés, hogy ne engedjenek területet a franciáknak, tehát mélyen fognak védekezni, viszont ha a franciák átveszik a kezdeményezést és a játék súlypontját a szenegáli térfélre, akkor önkéntelenül gyakorlatilag egy térfélnyi területe lesz Szenegálnak a kontratámadásokra. Kíváncsi leszek, hogy a franciák ezt hogy oldják meg, esetleg visszatámadásokkal és előrevédekezéssel, mint mondjuk a spanyolok tették, vagy akár visszazárnak, és ők is lezárják a területeket, és hátrafele a saját zónájukba való visszafutással.
6: Elkezdődött a mérkőzés tehát rögtön egy olyan fajta megoldással, amelyet a világbajnokságon eddig már láttunk egy jó párszor. Gyakorlatilag a franciák kirúgták oldalt a labdát a szenegáliaknak a térfelén, úgyhogy egyből a Szenegál következik majd bedobással. Ugye arról nem ejtettünk szót, hogy a két válogatottnak kik a szövetségkapitányai. Ugye talán a francia oldalon nem is kell mondani, hogy Didier Deschamps most már 180. mérkőzésén irányítja a kékeket, még a másik oldalról pedig a szenegáli szövetségkapitány Papa Tiav, akinek ez a 32. mérkőzése, és egészen impozáns mérlege van eddig a válogatottal. 23 győzelem, 4 döntetlen, és mindössze 4 vereség. 3 időszakban irányította egyébként Szenegál együttesét, és ugye Laci tett már említést arról a bizonyos 2002-es mérkőzésről, amikor a szenegáliak 1-0-ra nyertek a franciák ellen világbajnoki nyitó mérkőzésen. Nos, akkor ez a bizonyos Papa Tiav a kispadon ült, és onnan nézte végig országának első győzelmét és első gólját a labdarúgó világbajnokságon. Rögtön Szenegál támad, és ki kellett bizonyot fejelni. Hernández volt az, aki beletette a fejét a labdába. A szenegáli játékosok oldaláról, a bal oldalról jött egy beadás, és az ötös vonaláról pedig Hernández volt az, aki kifejelt, hogy szöglettel jönnek a szenegáliak.
9: Hát ha nem a világbajnokság 6. napjánál tartanánk, és nem akkor rendeznék ezt a meccset, akkor egy nagyon jó meccset várnék, de pontosan tudjuk jól, hogy azok a csapatok, amelyek 5,5 hétre érkeznek, vagy legalábbis 5,5 hétre szeretnének jönni, azok nem ezen a héten fognak kiadni mindent magukból. Lásd a már említett 3 csapat, Uruguay, Brazília és Spanyolország, és hosszan sorolhatnánk. Szóval valószínűleg emiatt a franciák nyilván kötelező feladatnak tudják ezt le, és egyébként akkor sem fognak elkeseredni, ha mondjuk nem nyernek. Óriási lökdösödés van ötösön belül, most már nagyjából 1 perc áll a játék, és várunk egy szabadrugásra. Ezt azt hiszem rendbe kellene tenni, mert egész világbajnokságon jellemző, hogy a bírók elképesztő hisztit rendeznek minden szögletrugásnál, és csak ebben a pillanatban végezték a szenegálik, ráadásul kis szögletet végeztek, aztán beívelés balról, miközben a kapus a földre kerül mennyán, senki nem volt a közelébe, és mégis a földre rogyott, aztán szerencsére fel kell, elképesztő, hogy mi volt az ötösön belül. Igen, ezt nagyjából majd előbb-utóbb tényleg rendbe kellene, de egyszer ráléptek a lábára. Ha jól láttam, Nicholas Jackson volt a Bayern Münchennek a játékosa, aki nagyon ravasz módon a lábára lépett az ellenfejnek. Jó pofa lesz egyébként Nicholas Jackson és Upamecanónak a párharca, akik a pályán is találkozni fognak, ugye ők a Bayern Münchenben töltötték az elmúlt 1 évet. Hát Upamecano alapember volt a Bayernnél, és mióta a Münchenben van, talán a legjobb szezonnál tudhatja maga mögött. Jackson pedig egyértelműen kiegészítő ember, hiszen ugyebár Harry Kane az első számú csatára a Bayernnek, ölcsönbe érkezett Jackson, megtette a dolgát, amikor kapott néhány perc lehetőséget, akkor én tudott vele. Hát most megmutathatja a csapattársának, Bayernes csapattársának, Upamecanónak, aki a védelmet irányítja a francia oldalon, hogy jó futballista. A franciák egyébként hátul adogatnak, hát ilyet jó sokat láttuk már a világbajnokság eddigi szakaszában, hogy az a csapat, amely esélyesebb, az hátul adogat, aztán hirtelen egy előrevágott labda, az előrevágott labda azonban Mbappé-nek a sarkát találja meg, így aztán Mbappé nem tudta maga elé tenni. Az igazi bravúr lett volna, hogyha sikerült volna maga elé tenni a maga mögül érkező labdát. Mbappé nem tudta átvenni a labdát, aztán egy szabálytalanság, amelyet követően Rabiónak kell magyarázkodni a játékvezető irányába, ugyanis Rabió nagyon-nagyon magasra emelt a lábát, és ez Sadio Mané bánta. Ha már szóba hoztam, hogy Jackson a Bayern Münchenben játszott az elmúlt szezonban, akkor ugye el kell mondani, hogy Sadio Mané is játszott egy szezont a Bayernben. Azt hiszem, hogy élete legrosszabb szezonját töltötte a Bayernnél.
6: Egyébként van még Bayernes kötődés a szenegáli válogatottal kapcsolatban, nem tudom, Laci, tudod-e? Van egy 18 éves játékosa a szenegáli válogatottnak, ugye ő talán a VB egyik legfiatalabb játékosa is, Bara Endiány, ő a neve, az a neve neki, ugye kölcsönben van a Bayern Münchennél, és a Gambino Stars együttesében szerepel Afrikában, és ugye 4 mérkőzésen játszott a Bundesligában, tehát ilyen szempontból van még Bayernes kötődés, de hát majd fogunk még itt a mérkőzés során, azt hiszem, német kötődésű játékosokról beszélni, na de most a franciák hozhatják a labdát. Tchouaméni az, aki hátralépett, és most már a franciák a saját 16-osuknak az előteréből próbálják feljebb hozni a labdát. Fönn vannak a szenegáli játékosok, és próbálnak letámadni, de azért nem akkora intenzitással, azért nyilván az időeltolódás miatt délben rendezik ezt a találkozót Amerikában, úgyhogy azért nem a legegyszerűbb ilyen körülmények között játszani, ugye.
9: Pontosabban 3 órakor, mert keleti partról van szó, ugye előbb mondtad, hogy New Yorkban rendezik a mérkőzést. ugye nyúlnak a szemben 6 óra eltolódás, tehát a keleti parton rendelik, jó meleg van azért még ilyenkor is. Ugye bár New York azért érdekes a szakker szempontjából, mert már a 70-es években is itt próbálta megvetni a lábát az európai futball, Pelét hozták ide, Beckenbauert hozták ide, később Mateuszt hozták, nem tudta megvetni lábát a szakker is, valószínűleg soha nem is fogja megvetni lábát. Se az Egyesült Államokban, se New Yorkban. Most a szenegáliak próbálkozhattak a jobb oldalon, egészen pontosan Ismaila Sarr volt az, akitől elvették a labdát, és már Doué révén a balodon próbálkozhattak, aztán Theo Hernández révén a franciák, aztán szenegáliak elveszik a labdát, úgyhogy most a szenegáli akciót láthatnánk, hogyha a szenegáliak átlépnének az ellenfél térfelére. Na most ebben a pillanatban ez megtörténik, a bal oldalon hozzák fel a labdát, aztán miután átléptek az ellenfél térfelére, gyorsan visszamennek a sajátjukra, és félek, hogy előbb-utóbb Eduard Mendy kapusnál fog végződni ez a támadás kísérlet, igazán volt, Eduard Mendy kapus megkapta a labdát. Hát tipikus első mérkőzés, szoktuk ezt mondani. Nem akarok is még kitérni rá, hogy mi értelme van ennek a körnek, semmi, mert a 48 csapatból ugyebár 32 fog továbbjutni, az a 16 fog kihullani, amelyiket azt hiszem előre is tudjuk, hogy melyik 16, és egyébként sincs itt a helye. Na most a szenegáliak a saját térfelüknek a közepén, Diatta révén teszik előre a labdát, most már átmennek az ellenfél térfelére, most egy lehetőség még hozzá, nem is kis lehetőség, egy szép kapuragúzást követően belelépnek azonban a próbálkozásra, belepróbál, ha jól láttam, Sadio Mané volt, akinek a lövésére beléptek a francia védők. Na, láthattuk volna gyakorlatilag a mérkőzésnek az első helyzetét, és a szenegáliak próbálkoztak. Egy szép gyors kiugratást követően már a védők vonalát elérte a szenegáliak támadója, azonban beléptek a lövésére. Továbbra is a szenegáliak próbálkoznak. Papagét választották ki a labdától, méghozzá szabályosra, aztán Kamara az, aki visszaszerzi a labdát. Kamara szép kiugratási kísérlet. Itt láthattuk volna, azonban Ismaila Sarr elől felszedte Ménnyán a labdát, úgyhogy mondhatjuk nyugodtan, hogy az első néhány percet követően a szenegáliak aktívabban kezdenek, de én azt hiszem nem vagyok meglepődve kicsit sem, hogy a franciák még nem pörögnek az első néhány percet követően teljes fordulaton.
6: Egyébként a 8. percben járunk a mérkőzésen, és most is Szenegál birtokolja a labdát, sőt, akár támadhatna is, egy átfordított labda, ottan lehetne a lövés, Nicholas Jackson részéről, azonban a játékvezető most már belefújt a sípjába, mert hogy lesen helyezkedett Nicholas Jackson, akinek nem is tetszik ez az ítélet, nem értem feltétlenül, hogy mit reklamál, mert hogy a visszajátszáson egyértelműen látjuk, hogy lesen helyezkedett, Upamecanót megelőzte, aki most már a labdát birtokolhatja és hozhatja föl franciáknak a bal oldalán most a támadás, de nagyon fönt helyezkedik Szenegál, és próbálnak a labdát szerezni hamar. Upamecano most passzol át a másik védőtársához, Szalibához. Szalibával kapcsolatban érdekesség, hogy a Transfermarkt szerint ő a világ legdrágább védője. Őt tagsálják a legmagasabb értékű játékosra ezen a poszton. 100 millió euró ér az Arsenal játékosa a német oldal szerint. Upamecano ismételten a labdával, és Ménnyánt követően pedig Saliba ismét hozzáérhet. Ugye őt lehetett látni, Salibát, nem olyan régen, akár Budapesten is, akinek volt szerencséje a BL

0: Ferenchez, hogy Feri, mi az, amit eddig láttál a mérkőzésből?
1: Ugye úgy kezdtétek az egész közvetítést, hogy ez a mérkőzés, mivel csoportmérkőzés, ezért nem sejtett különösebben nagy izgalmakat, és nekem is pont ez jutott eszembe, hogy mennyire más szájízzel ülnénk le, ha ez most mondjuk a 16 közé jutásért, vagy akár a 8 közé jutásért lenne ez a találkozó, akkor mennyivel izgalmasabb lehetne, mert itt most azt látni, hogy igazából óvatosak a csapatok, tehát kevés az éles párharc, viszont Szenegál egyáltalán nem úgy futballozik, ahogy egy kis csapat, hiszen nem is kis csapat, azért nagyon-nagyon komoly bajnokságokban érlelődtek a futballistái, és Szenegál még abban is változtat a VB-n tapasztalt trendhez képest, hogy nem nagyon mélyen védekezik, hanem igenis, amikor a franciák labdakihozatala megvalósul, akkor is a középső harmadra koncentrálja a védekezését Szenegál, tehát próbálja elkerülni, hogy egyáltalán a francia válogatott ő betolja őket a 16-oson belülre. Inkább már a francia térfélen letámadnak, vagy mindenféleképpen a középső harmadban próbálnak már labdát szerezni, és a labdaszerzések után bizony nagyon kulturáltan, és már-már európai módon futballoznak. Tehát eddig én úgy gondolom, hogy Szenegál rendkívül önbizalommal és nagyon-nagyon nyugodtan futballozik. Lehet látni a játékosok testbeszédén, labdakezelésén, és hát valójában nyilván különösebb tétje nincsenek a találkozónak, lehet, hogy ez alapján alakul ki ez a nyugodtság, de az kétségtelen, hogy tisztában vannak a tudásukkal a szenegáli labdarúgók, és eddig abszolút mértékben megfelelő partnerei a francia válogatottnak.
2: Irak és Norvégia van még ebben a csoportban, és nyilvánvalóan mindenki úgy számol, hogy Irakot le fogja győzni, ez ugye bár 3 pont, és hogyha Irak ellen megfelelő gólkülönbséggel győz valamelyik csapat, akkor akár másik két meccs szolidan el is veszíthető. Tehát nyilván Szenegál így számol, a franciák nyilván nem így számol. Már nyilván a szenegálok úgy számolnak, hogy megverik Irakot, és még valahol szereznek pontot.
0: Norvégia ellen például.
2: De akár Franciaország ellen is, tehát miután a franciák tényleg nagyon nem pörögnek. Egyébként nagyon érdekes ez a történet, mert ennek a csoportnak a győztese véletlenül Németországgal találkozik a legjobb 16 közt. Tehát olyan nem nagy öröm ennek a csoportnak a győztesének lenni.
1: De miért németek másodikak lesznek?
2: Nem, számos. A németek csoport elsők lesznek, és a két csoport első legjobb 16 között
1: fog találkozni. Ja, 16 között, bocsánat.
2: Tehát és a németek kizárt, hogy ne legyen csoport, de mondjuk a francia helyzetet láthatunk a találkozó 12. percében.
1: Tehát mindkettő csoport első, igen, akkor 32-ből 10-ba bejut, és igen, ott össze találkoznak.
2: Ezt feltételem, és ugye kellemetlen dolog, mert akkor a világbajnokság mondjuk 5-6 legnagyobb esélyese közül egyik el fog hullni. A németek nem tudnak csoport másodikok lenni, olyan gyenge csoportban vannak, a franciák tudnak. Csak kérdés, hogy akarnak-e csoport másodikok lenni.
0: Egyébként ez a kulcs kérdés, mert ugye nyilván ez a csoport ez azért erős, az
2: igen, így
0: a csoportról beszélünk.
2: Lenni, így van.
0: Didier Deschamps is egyébként nyilatkozott még Szenegál kapcsán arról, hogy ez az afrikai csapat Szenegál a világ egyik legjobbjai közé tartozik, meg a saját kontinensén is a legjobb, ugye olyan tekintetben ezt lehet is mondani, hogy pályán ugye ők nyerték meg az Afrika kupát, azonban ugye ezt követően Marokkónak adták végül, mert ugye történt egy olyan incidens, hogy a szenegáli játékosok először levonultak a pályáról. Ugye Papagéi volt az annak a gólnak a szerzője, amikor ugye Szenegál végül, és azt a döntőt megnyerte, majd a levonulás miatt utólag úgy döntöttek, hogy Marokkónak ítélik meg a győzelmet, úgyhogy Marokkó kapta hivatalosan azt a bizonyos afrikai kupagyőzelmet, míg Szenegál esetében pedig ők korábban eddig egyetlen egyszer tudtak Afrika kupa győztesek lenni, még pedig 2021-22-es idény kapcsán. Azért mondom ilyen érdekesen, mert az Afrika kupát azt úgy általában télen tartják, úgyhogy van, amikor úgy kezdődik el, hogy még 2021-ben, ugye, mint abban az esetben is, és 2022-ben ért véget. Közben menjen a labdával a találkozónak a 14. percében járunk. Egy rosszul visszatett labda Koulibaly részéről, és el is indulhat a francia támadás, azonban Mbappé nem tudta elérni a labdát, és felszedi az pedig a másik oldalról a szenegáliak kapusa Mendy. Egyébként érdekes, most látom, hogy a mindkét kapus 16-os messzámban játszik.
2: Igen, ez szokatlan. Kézilabda kapusoknál szoktuk meg, hogy 1-12-16-os a három benevezett kapus. Itt valóban furcsa, hogy labdarúgásra ezt látjuk. Volt lehetőségünk ezt elmondani, mert lassan eltelik egy 4 óra, de komoly helyzetet még nem láthattunk a mérkőzésen. A szenegáliaknak volt egy próbálkozásuk, de abban a lövésbe beleléptek, úgyhogy abból se tudott kialakulni helyzet. Most a franciák járatják a labdát, Upamecano a két belső védő egyike az ellenfél térfelének a közepén van. Igen, egyébként szóba került az Upamecano Saliba védő duó, hát lehet, hogy a világbajnokság egyik legjobb belső védő duóját fogja alkotni ez a két fiatalember, a Bayern és az Arsenal játékosa. Most viszont nem a védekezésre helyezi a hangsúlyt Franciaország, hanem a támadásra, elveszítik a

0: kihagyják a labdát, a szenegáliak még megszerzik, és a franciák olyan immelámmal próbálnak letávodni, és próbálják visszaszedni a labdát, aztán Upamecano már nem immelámmal, hanem nagy erővel szerzi vissza, Upamecano megszerzi, és talán önök is hallják, hogy hatalmas tapsot kaptak. Az egyébként hozzá nem értő New Yorki szurkolóktól, ők nyilvánvalóan egészen más dolgokat tapsolnak meg, mint amit nekünk itt Európában tetszik. A franciák szépen adogattak, Rabiot az ellenfél térfelének a közepére most lépett át, Rabiot gurítja vissza társának bal oldalról, Tchouaméni balra teszi ki a labdát, Doué már az ellenfél térfelének a közepén, én emelem a hangomat, a franciák azonban emelik a ritmusát a mérkőzésnek, Tchouaménihez került, a szenegáli térfél közepén adogatnak, most olyan kicsikét kézilabdás megoldást választva úgy körbe adogatgatják a 16-os előtti területet, olyan, mintha 9-es előtt adogatnának kézilabdában, sőt lassacskán már visszaszorulnak a franciák a nagy adogatás közepett a saját térfelükre. A szenegáliak 4 védővel állnak fel vonalba, ez a 4 védő jelenleg a saját 16-osának a vonalában, tehát nincs beszorítva kicsit sem szenegál csapata, a franciák pedig, ahogy mondani szoktuk, fogást kerestek, mennyire utálom ezt a kifejezést, de hát ez van. Aztán a fogáskeresés helyett egy eladott labda, és akkor az egyik 16-os kapus, Edouard Mendy az, aki megszerzi a labdát, úgyhogy most ugyanezt eljátszhatják a szenegáliak majd a túloldalon. Tehát eddig a franciák adogattak kedélyesen, most majd a szenegáliak fognak adogatni. Jelenleg Mendy kapus kezében a labda, egy francia játékos megtámadja, nem túl nagy elánnal, Mendynek előbb-utóbb szabadulni kell a labdától, Koulibaly jobb oldalról, Koulibaly hosszan teszi előre a labdát, azonban ezt elfejelik a francia védők, de nem társoz. Úgyhogy ismét jönnek a szenegáliak, egy hosszú indítás, ami nagyon-nagyon rossz.
1: 17. percben járunk, és továbbra sincsen gól a Franciaország-Szenegál világbajnoki labdarúgó mérkőzésen. Ugye szóba került ez a bizonyos 2002-es mérkőzés, de azt még nem említettük, hogy kiszerezte akkor a gólt. Ugye ennek egy szomorú apropója van, akkor a 30. percben született a szenegáliak gólja. Papa Buda Diop volt az annak a találatnak a szerzője, egy középre tett labda után érkezett, és bekotorta a labdát a francia kapuba. Hát azért van szomorú apropója ennek, mert 2020-ban 42 évesen elhunyt a szenegáliak VB történetének első gólszerzője, úgyhogy egyébként amennyire én tudom, beszélgettem szenegáli labdarúgóval, szenegáli származású labdarúgóval még így a közvetítés előtt, és ugye ott elmondta, hogy annak a mérkőzésnek a mai napig nagyon nagy legendája van, nagy státusza van abban az országban, gyakran emlegetik, főleg itt a mai napnak a kapcsán, amikor ez a két ország újra egymás ellen játszik. Egyébként abban a 2002-es csapatban Henri, Vieira, Öti, illetve Barthez, tehát óriási nevek, ugye Franciaország világbajnokként csoportutolsóként esett ki 2002-ben. Upamecano most a labdával pályának a bal oldalán helyett a jobb oldalon van a labda, és Olizé az, aki próbálja bolondítani a védőket. Upamecano megkapja hátul ismételten, Tchouaménihez került volna, azonban Saliba veszi fel, majd Rabiot, és akkor most a másik oldal Doué, ugye gyakorlatilag a Paris Saint-Germainnek nagyon jó játékosai, a kétszeres BL győztes Párizsnak a játékosai is alkotják a francia válogatottat természetesen, ugye most éppen Doué-ról jutott eszembe, de ott van Dembélé is, aki eddig nem nagyon ért a labdába, akár most hozzáér, Dembélé a labdával, Dembélé lő, lepattan a védőről. Talán, hogyha jól láttam, akkor Niakate volt az, aki beleblokkolt, úgyhogy meg volt az első lövés a mérkőzésen a 19. percben.
0: Hát eddig kellett várni, ez a lövésen ment el a kapuig, egy védőnek sikerült beleblokkolnia, úgyhogy egy védő gátolta, most pedig a bal oldalon Doué próbálkozik egy csellel, az első jó volt, a második már nem, aztán visszaszerzi Theo Hernández a labdát, Theo Hernándezt azonban többen körülveszik, így aztán a szenegáliak megszerzik a labdát tőlük, és Papagéjo az, aki indíthatná a támadást, a szenegáliak jelenleg a saját térfelüknek a közepén vannak, nem mondom, hogy túlzottan nagy elánnal, de igyekszenek átmenni az ellenfél térfelére. Diatta a jobb oldalról, aztán most már mégiscsak sikerül lyukra futtatni egy játékost a jobb oldalon. Ismaïla Sarr beadja a labdát, a túloldalon volt érkező játékos, Sadio Mané, azonban a labda már kiment az alapvonalon túlra, így Sadio Mané a bal oldalon csak az alapvonalon túlról érkező labdát tudta megszerezni. Ilyen talán ez egy érdekes fegyver lett a szenegáliaktól, hogyha bejátszák esetleg a francia védők mögé a labdát, és esetleg versenyfutásra kényszerítik a francia védőket, akkor talán egy ilyen beadás követően okozhatnak zavart.
2: Nagyon jól látod, Laci, és én is ezen gondolkodtam, hogy ugye Saliba és Hernández középpasszolták be a labdát, és Sarr megfutotta Hernándezt. Tehát gyakorlatilag a francia védelmi vonal azért elég magasan van alapjába véve, és ez teljesen jól is van így, viszont Hernández fejébe, ha belegondolunk, ha közelebb helyezkedik Sarrhoz, akkor ahogy az imént is történt, Salibától a belső védőtől távolabb kerül, így megnyílik az a passáv, Hernández jobb keze és a belső védő Saliba bal keze közötti sáv, oda bepasszolják a labdát, és egy futóversennyel hát ugye alul tud maradni Sarrral szemben, jó eséllyel 10-ből 8-szor biztos. A másik megoldás, ha közelebb helyezkedik Salibához és lezárja azt a passávot, gyakorlatilag ebben az esetben a bal hátvéd a jobb lábával le tudná lesni, gyakorlatilag át tudná venni ezt a paszt, így nem kerülne sor a futóversenyre, de viszont ebben az esetben Sarr kaphatja lábra a labdát, és akkor viszont egy pozíciós hátrányból indul a védő, és Sarr rá tudja vezetni a labdát gyakorlatilag, szóval nagyon okosan kell a távolságokkal játszani a védőnek. Ez most csak egy kicsi szösszenet, mert egyébként olyan nagyon nagy taktikai hókusz-pókusz nem történt még a mérkőzésen.
0: Egy szöglet, amit elvégeznek a franciák jobb oldalról, és francia játékosról került ki az alapvonalon túlra, úgyhogy kirúgásra jöhetnek a szenegáliak. Aztán a Németország Curaçao mérkőzés után mondtam, hogy nagyon sajnálom benne Ferencet, akinek szakmailag értékelnie kellett azt a találkozót. Hát jelenleg ezen a találkozón sincs sok miről beszélgetni szakmailag. Szépen gyötrik a perceket, igen, darálják a perceket a játékosok, 21. percét tartunk, ez azt jelenti, hogy hamarosan lejár a mérkőzés első negyede, mert most már megszoktuk, azt hiszem, hogy ezt a világbajnokságtól kezdve nem két fél időre, hanem négy negyedre játszák.
2: Igen,
0: ezt
2: és már előre azon gondolkodok, hogy mit fog mondani az ivószünet.
0: Akkor se ír, igen, három percet lesz rá, hogy akkor se irigyellek.
1: Egyébként ez jól jelzi, hogy a nézők belekezdtek a mexikai hullámba, hogyha már a pályán nem történik.
2: Ezt álltam, hogy a 60. perc körül szokás.
1: A játékvezető pedig int, hogy akkor egy szabadrugásra következik majd a folytatásban Szenegál, és ez a franciák térfeléről történik, de hát ezt inkább hátra játsszák a szenegáli játékosok, és akkor onnan érkezhetnek majd. Passzolgatás, és most pedig Mendy rugott bele úgy a labdába, hogy ez szerintem senkinek nem jó, és a senki az egyébként ebben az esetben inkább Koundé, de elsőre úgy tűnt, hogy üres területre rugja a szenegáli kapus a labdát. Olizé gyakorlatilag két ember közé, és inkább a szenegáli játékosokat igyekezett megjátszani, majd ezt követően pedig elindul a védelemből, mégpedig nem más, mint Niakate az, aki tovább tette most a labdát, és ezt követően pedig most már a középpályán Mané nagyon rossz paszt választott, de visszakaphatja, majd ezt követően pedig elindul Rabiot, és Mbappé nem tudja eldönteni, hogy megvárja Rabiot, vagy éppen engedje neki a labdát, vagy magának, de az lett a szituációnak a vége, hogy szenegáli játékosról hagyta el az alapvonalat a labda, mégpedig Diatta volt az a Monakónak a játékosa, akiről kiment a labda. Egy gyors kis szöglet, majd Mbappé beteszi a labdát, Doué lőhetne egy csel után, Doué azonban leszedik a lábára a labdát, és akkor indulhat Szenegál a másik oldalon, elindul a kontra és egy hosszú indítás, és ahogy látom, Upamecano fogja elérni elsőként a labdát, hiába van ott Ismaël Assar, két emberrel kellene megküzdenie, azonban Upamecano, illetve csapattársa Koundé sokkal okosabban oldotta meg ezt a szituációt, mint amennyire erőből meg akarta oldani ezt Sarr. Úgyhogy jött Franciaország, és egy hosszú indítás után talán bepöröghet most már a mérkőzés, de hátra kerül a labda egészen Mendyig, aki pedig teszi Koulibalyhoz, a csapatkapitányhoz. Érdekes ugye, hogy ők voltak csapattársak, közben egy óriási hiba, de a franciák nem tudják megszerezni. Mendy volt az, aki a labdát a saját 16-osán belül úgy próbálta tovább játszani, hogy meghúzott egy cselt a támadó franciával szemben, azonban az elpasszolt labda után végül is szenegáliak birtokolhatják most a labdát immáron a franciák térfelén.
0: Én meg attól tartok, hogy amikor éppen a mérkőzés bepörögne, akkor jön majd a bizonyos 3 perces szünet, amit Jürgen Klopp már a harmadik nap után nehezményezett, hogy miért van ez. Hallottam benne Ferencéket, amit beszélgettek a mérkőzés előtt, hogy örülnek neki, nem tudom. Jelenleg a találkozó 24. percénél tartunk, tehát hamarosan ez a szünet elkövetkezik. Most minden esetre Tchouaméni révén a franciák nézelődnek, hogy hogy kellene rést ütni a védelmen. Theo Hernández mutatja magát, próbált lyukra futni. Ez egy érdekes megoldás lett volna, hogyha a bal hátvéd futott volna lyukra, de hát megszoktuk ma már azért a modern futballban, hogy a jobb hátvédek, bal hátvédek már nem jobb bunkók és bal bunkók, mint voltak 40-50 évvel ezelőtt.
1: Főleg nem Theo Hernández.
0: Így van, főleg nem. És viszont a szenegálk érkezhetnek. Egy szenegál játékos, négy francia védő köz, senki nem segít rajta, meghúzza, meglevi, és az alumíniumot találja el. A
1: Jackson
0: volt az, aki nagyszerűen, mert nem vették komolyan talán. A franciák négyen kísérték Jackson pedig a bal oldalról betört, és bal lábbal a jobb oldali alumíniumot találta el. Bizony, Menyánnak ezért nyújtózkodnia kellett. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egyébként Menyán hozzáért a labdát, minden esetre nagyszerű labdát kapott Jackson. Tényleg nem vették komolyan a franciák, és pont Jackson épp a Bayern-es csapatása Upamecano mellett ment el, tehát Upamecanót verte meg.
1: Óriási szerencséje van a kapusnak, hogy az nem bement.
0: Elképesztő volt, az alumíniumot találta el, majd a kapusnak a lábára pattant, és a kapus lábáról nem a saját kapujába pattant, hanem néhány centiméterrel elment a jobb oldali alumínium mellett, úgyhogy így aztán szögleten jöhetnek majd a szenegáliak. Meg volt a találkozó első komolyabb helyzete, mert eddig két olyan helyzet volt, amikor beleléptek egy lövésbe. Most azonban tényleg az alumíniumot talált el Jackson, és ennek köszönhetően bal oldalról jöhet a szenegáli szöglet, megcsúszhatják. A labdát azonban a csúsztatást követően kimegy az oldalvonalon túlra, és a franciák bedobása jöhet, majd a 3 perc szünet után a játékvezető mutatja. Inni kell, fiatalok, menjetek inni. Ritkán szokott játékvezetőjét mutatni, de ne gondoljon senki semmilyen rosszra. Én pedig egy kicsit megmentem Ferit az elemzést, nem mondtam, mert
2: Feri készülök.
0: Akkor mond. Nem akartak menteni, de akkor mond az elemzést.
2: Nagy az éve, köszönöm. Hát én meg pont a te szavaidra szeretnék reagálni, hiszen ugye arról beszélünk, hogy ez a mérkőzés kevésbé téttel bír, és hogy a 16 között adott esetben akár Németországgal is összekerült a francia válogatott. Most mindkét csapat látványosan úgy gondolkodik, hogy igazából a döntetlenből induljunk ki, ha ez a meccs döntetlen lesz, egyik sem mer kockáztatni, akkor alapjelvén legalább a két hátralévő csoport mérkőzésből összeszednek 3 pontot, valamelyiket szerintem biztos, hogy megverik, úgyhogy innentől kezdve megvan a továbbítás. A 16 között pedig már annyiféle ellenfél jöhet, és annyi veszélyes, és akár a végső győzelemre esélyes ellenfél van, hogy szerintem 16 között már nem tud a francia válogatott, ha eljut odáig, könnyű ellenfelet kapni. Tehát igazából szerintem ennyire előre nem néznek. Viszont a mérkőzéssel kapcsolatosan meg azt látom, hogy egy dolog jutott eszembe, hogy alapjában jöjjön a sebességről szól ez a mérkőzés eddig. Tehát gyakorlatilag mindkét csapatban elképesztő gyorsaságú támadók vannak, és ha csak az iménti Jackson kapufát nézzük, hogy egy labdaszerzés utáni egyből Jackson center pozícióból gyakorlatilag egy félköríves elmozgással a bal összekötő helyén kapott egy rendkívül jó mélységi paszt, és egy 30 méteres sprint után került, hát nem azt mondom, hogy nagy gólhelyzetbe, de eléggé kisodródva a bal összekötő helyéről nagyon-nagyon jól az egyetlen létező jó megoldást, a laposan, élesen a rövid alsót célozta meg, és hát kapufa, és onnan manyán hátára pattant a labda, szóval nem volt egy egyszerű szituáció, és ebben szerencséje volt a francia kapusnak, illetve hát mondhatni bal szerencséje a szenegáli támadónak, ebből akár gól is születhetett volna. Na de az alapgondolatra visszatérve, mindkét oldalon rendkívüli sebességgel megáldott támadók vannak, és igazából a mérkőzésnek a fő fókuszpontja az az, hogy ezeket a támadókat mennyire lehet kihasználni, illetve mennyire lehet hatékonyan védekezni az ilyen sebességgel megáldott labdarúgókkal szemben. Viszont, hogy ebben a passzív mérkőzésben azért egyfajta optimista forgatókönyvet is felvázoljak, viszont nagyon sok ezáltal a mélységi indítás ezen a mérkőzésen. Tehát ha a Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzéssel összehasonlítom, ott pont nem értettem, hogy nem volt gyakorlatilag mélységi passz, és tényleg mind a kézilabdában szinte csak oldalirányba passzoltak a játékosok, és nem volt csel se. Itt azért várható csel is, ezt, és elsősorban a mélységi átadásokat, tehát ezeket a klasszikus, hosszú, egyritmusú kontrákat azért látványossá teszi a mérkőzés, mert legalább van ezáltal egy pici ritmus a találkozónak. Ilyet láttunk a franciák részéről is, csak ott Mbappé nem tudta megfelelően átvenni, mert egy kicsit mögé jött a labda, Jackson viszont kitűnően megoldotta.
0: Egyébként ennek a csoportnak a második helyzetje az a német csoport másodikjával találkozik a 32 között, az egy biztos továbbjutás számára, ellenben véletően a következő körben meg Brazíliával találkozik. De ez egy elátkozott csoport.
1: Nem biztos, hogy Brazíliával.
0: Ez egy elátkozott csoport, mert az első némettel találkozik, a második valószínűleg Brazíliával.
2: Igen, de szerintem a 16 között már nem tudsz könnyű ellenfelet kapni a 16 között, mert legalább van 16, én úgy gondolom a négy közijutásra esélyes csapat.
0: Ott igen, 16 között már tényleg, hát gyakorlatilag a világbajnokságon van 10-12 jó csapat. A 16 között már csak 16 között már csak 4-5 gyengébb csapat lesz, aki ellen könnyed győzelmet lehet aratni, de nyilván nem lehet számogatni. De
2: szerintem ott nem lesz gyenge csapat.
0: Még el lehet gondolkodni rajta, hogy mennyivel jobb Brazíliával vagy Németországgal játszani.
2: Na hát ez egy jó kérdés.
0: Ugye?
1: Egyébként egy másik kérdés hozzád, Feri, hogy te Szenegát besorod a 16 közé?
2: Uh-huh. Nem tartom lehetetlenül, hogy eljut odáig. Tehát Afrikából Marokkó és Szenegál abszolút mértékben oda tartozik a top válogatottak közé. Nekem nem ezzel van bajom, nekem a 10 afrikai kvótával van bajom, és a 48 csapattal.
0: Meg az olasz és Magyarországgal.
2: Olaszország, Dánia, Magyarország, így van.
0: Lengyelország.
2: Pontosan.
0: Na, közben folytatódott a játék, kiírták magukat a játékosok, senki ne gondoljon semmi rosszra. Vizet ittak, de inkább olyan időkérés, az azt hiszem, erről is beszélgettetek Szegő Tibivel a mérkőzés előtt, hogy inkább olyan időkérés jelleggel funkcionál.
2: Igen,
0: ez az
2: én nekem
0: szünet.
2: Nincs ezzel bajom, tehát én edzőként örülök neki, amikor jó szünet van, mert akkor tudok a csapathoz hozzászokni.
1: Még nagyobb befolyással lehet egy edző a csapatára.
2: Pontosan.
0: Jó, de erre meg azt mondta, hogy milyen jó pofa lesz majd, amikor a Paks Kiskvárda meccsen december 8-án lesz 3 perc szünet, jönnek a szenegáliak, és egy lövés! Egészen pontosan a 16-os vonaláról célozta meg az ellenfél kapuját Ismail Assar, azonban fölé szállt, és miután több labda is van, már el is végezték a franciák a kirugást, aztán visszaszerzik a szenegáliak. A szenegáliak egyébként kibontottan jó benyomást tesznek rám a találkozó eddigi részében, birtokolgatják a labdát, lelkesednek, jó, hát nyilvánvalóan ez a meleghez azért ők talán jobban hozzá vannak szokva, mint a Franciaországban, Angliában vagy Németországban játszó játékosok.
1: Egyébként, Laci, bocsánat, ez van egy jó sztori, mert ugye említettem, hogy beszéltem szenegáli játékossal, Kali Tiam, ugye, aki az MTK-ban is futballozott, ő mesélte azt, hogy a szenegáli játékosoknak, amikor más kontinensen van a világbajnokság, ami ugye általában ez így szokott lenni, mindig a körülményekhez való alkalmazkodás a kulcskérdés, mert ugye ezt említette, hogy Szenegál még játszott egy felkészülési mérkőzés az Egyesült Államokkal, és akkor nagyon nagy eső volt. Mm-hmm. És a szenegáli játékosok egyszerűen meglepődtek azon, hogy a labda az a vízben megáll, és emiatt kaptak gyorsan a meccselén 2 gólt. De közben itt egyébként napsütés van, és azért látszik, hogy ezekhez a körülményekhez könnyebb volt nyilván alkalmazkodni, és a gyors játékosaikat ki is tudják akár használni. Most a középpályán birtokolhatják a labdát a szenegáliak, majd hátra kerül a védősorba. Egyébként Papagei volt az, aki a labdát szépen átvette, ugye az, aki gólt is szerzett az Afrika Kupa, a később elvett Afrika Kupa győztes csapatnak a döntőjében, és közben most már Teo Hernández a pályának a bal oldaláról, ugye az Al Hilalnak a játékosa Szaúd-Arábiában játszik, de korábban a Milánban is futballozott, és ugye Lucas Hernández az ő testvére, aki pedig világbajnoknak is mondhatja magát. Egyébként az is egy érdekes dolog, hogy mennyire átalakult 2018 óta a francia válogatott, mert ahogy én ezt kikutattam, hogyha jól nézem, akkor 4 darab világbajnok maradt a 2018-as csapatból, ő pedig név szerint Lucas Hernández, N'Golo Kanté, illetve Usman Dembélé, valamint Kylian Mbappé természetesen, aki az előző VB-nek a gól királya is volt. Saliba, Tchouaméni, és ő nézi, hogy kit válasszon. Upamecanót, ez a három francia játékos hátul.
0: Igen, hát 8 év alatt nagyon ki tud cserélődni egy keret. A németektől például egyedül Manuel Neuer van itt, ők 4 éve korábban szereztek világbajnoki címet. Egyébként érdekes, amit mondtál, hogy a kontinensekhez hogy kell alkalmazkodni. Ugye ne felejtjük el, hogy 2010-ig nem fordult elő, hogy európai csapat Európán kívüli világbajnokságot meg tudott volna nyerni. Akkor tudtak a spanyolok nyerni Dél-Afrikában. De
1: és egyébként Amerikában azért Németország volt az egyetlen csapat, amelyik nyert.
0: Így van. Tehát érdekesek ezek a másik kontinenshez való alkalmazkodások. Aztán most már ugye sikerült ugye a spanyoloknak nyerni Dél-Afrikában, de hát az még viszonylag hasonló klíma azért Dél-Afrikában, mint az európai, viszont a németek 14-es győzelme az már nagy bravúr volt be brazil körülmények között. No,
2: de ezt jó, hogy mondod, mert Dél-Amerikában egyedül a németek tudtak nyerni, igen, tehát az amerikai kontinensen. és ott sokkal nagyobb a különbség, mint Dél-Afrika, azért nagyon közeli időjárás van Európához képest.
0: Az időzóna is hasonló Dél-Afrikában, tehát sok minden más volt, de hát akkor sem fordult elő sokáig, gondolom 2010-ig, pedig 30-ban rendezték az első VB-t, hogy európai csapat nyerni tudjon Európán kívüli kontinensen. Na hát, jó kis fejpárbajt láthatunk, ez olyan volt, mint amikor a strandon lábtengóznak a, hogy is mondjam, a kicsi elhízott dolgozók, és kicsit fejelgetnek ott jókedvűen, csak ne kelljen mozogni, aztán most már végre mozognak a szenegáliak. A szenegáliak nekem sokkal aktívabbnak tűnnek a mérkőzés eddigi szakaszában, egyébként meg már 35. perc kezdődött el, tehát lassacskán az első félidő hajrájához közelít. Jönnek a szenegáliak, ott egy kis visszahúzás is előtött eszem, hogy tulajdonképpen még csak szabálytlanság sem történt ezen a mérkőzésen. Nem hogy sárgalapot érő szabálytlanság nem történt, nem is emlékszem, hogy egyáltalán szabadrugást el kellett volna végezni egy boka összekoccintás, vagy bármi miatt. Úgyhogy szép békés keretek között zajlanak az események, és ahogy Feri is mondta, ez a két csapat úgyis tovább fog menni, aztán majd elkezdenek gondolkozni a későbbiek során, hogy melyik ágra menjenek, vagy nem gondolkoznak, egyszer csak mennek tovább. Egyszer csak szeretnék lecsalni ezt a két hetet, és elkezdeni a VB-t majd július 28-án, hogy akkor kezdődik a 32-es táblán a küzdelme. Régen ugyebár 32 csapat, nem is 98 óta van csak 32 csapat, régen 16 csapat volt sokáig a VB-n, most a 32-ről is küzdeni kell, ráadásul 2,5 héten keresztül. Na, franciák egy mélységindítás, azon jól helyezkednek a szenegáli védők, azt hiszem, ha jól láttam, Idrissa Gueye volt az, aki merre vette a labdát, aztán Tchouaméni szedi össze a franciák részéről, Tchouaméni a középkörből teszi balra, bal oldalon épül fel a támadás, Theo Hernández, aki sokat mozog fel, a bal oldalon van rá lehetősége, bármint szóba került néha időként Sarr, azért megfutja őt, tehát azért Theo Hernándeznek vigyázni kell ezek az előretörésekkel. Most éppen Upamecano tette jobb lábbal jobbra a labdát, nem sikerül betörni a franciáknak a 16-oson belülre, Koundétól vették el a labdát, Koundét választották a labdától, majd Koundé szépen visszaszerezte a labdát, sokat nem mondtuk az ő nevét, Olizé nevét sem egyébként. Szóval Koundé tette tovább a labdát, de már ismételten ellenfélhez pattant a labda, úgyhogy a szenegáliak a saját térfelüknek a közepéről fejlődhetnek fel egy támadáshoz, ezt a jobb oldalon próbálják megtenni, a jobb oldalon Diatta volt, aki visszatette a labdát, aztán hátra kerül az egyik belső védőhöz, úgyhogy lehet ismételten építkezni. Idrissa Gueye az, aki megszerzi a labdát, majd oda teszi társának, most lépik át a szenegáliak a francia térfelt, aztán visszamennek a saját térfelükre, és mindjárt Edouard Mendy kapusnál fog végződni ez a támadás. Mendy sajnos a szenegáliak kapusa, és én rossz indulatú voltam, mert nem ez történt, hanem jönnek a szenegáliak, sőt nagy lendülettel Diatta volt, aztán elcsúszott, úgyhogy Diatta nem tudta végigvinni a lendületét. Most a jobb oldalon Camara. Camara tette hátra a labdát, egészen Idrissa Gueye-ig került vissza a labda. Most a bal oldalon próbálkoznak a szenegáliak, a franciák azért jól zárnak. Upamecano vezette védelem, egyelőre jól áll a lábán, de hát pontosan tudják ők is, hogy ennél azért nehezebb feladataik lesznek majd a folytatásban. Most minden esetre a szenegáli támadásokat kell valahogy elhárítani. Annyira azért nem, hogy is mondjam, olyan tüzesek ezek a szenegáli támadások. Koulibaly a jobb oldalról teszi középre a labdát, Papagay ívelte a 16-oson belülre, azonban ott éppen nem volt szenegáli játékos, úgyhogy Menyán révén mindjárt jöhetnek kapukirugással a franciák.
1: Az oroszlánok azok nem harapják el a kakastorkát, úgy tűnik, mert ugye a Szenegálnak a úgymond címerállata vagy ilyen logóján az oroszlánok szerepelnek, míg a franciákén pedig a kakas, most pedig Mike Menyán részéről jöhet majd a francia válogatott, és egyelőre várunk egy kicsit.
2: Mondjuk minden másik afrikai országnak oroszlának abból állatot.
1: Igen.
0: Arról lakik az oroszlán.
2: Szelidíthetetlen oroszlának, ugye a 90-es évek kamerunk.
0: Igen, 90-ben azt hittük, hogy elkezdődött egy folyamat, és előbb-utóbb tényleg ezek az oroszlán most válogatottak közül valamelyik oda fog érni legalább a négy közé, nem ilyet Marokkó tudott odaérni az afrikai csapatok közül legjobb négy
2: közé. És milyen érdekes, hogy nem a Marokkó sem a kreatív futballjának köszönhetően, hanem a taktikai védekezésének
0: köszönhetően. Hát egészen mások az észak-afrikaiak, mint a lejjebb található országnak a válogatók.
1: Ez is egy érdekes dolog, hogy Szenegált nyilván inkább a délebbi afrikai országokhoz soroljuk, de közben egy lehetőség ott a pályának a jobb oldalán, azonban nem éri el ott a labdát Sarr. De egyébként Szenegál határos Marokkóval emlékeim szerint, tehát igazából őket is lehet egy ilyen nyugat-afrikai országnak mondani, és egyébként nem is egy olyan kis ország, mármint lakosság számra egy 18 millió ember lakja Szenegált, úgyhogy nyilván, ami még plusz egy érdekesség, hogy nagyon össze van kötődve ez a két futballkultúra egymással, ugyanis gyarmata volt természetesen Szenegál Franciaországnak, és a függetlenségét Szenegál 1959-ben kiáltotta ki. De az, hogy mennyire össze van kötődve ez a két futballkultúra, nagyon jól jelzi, hogy egyébként a franciák oldalán Ousmane Dembélének az édesanyja szenegáli származású, míg a szenegáli válogatott 26 válogatott közül 9-en is vannak olyanok, akik Franciaországban születtek, és utólag választották Szenegál válogatottját, természetesen itt a mérkőzést. Itt éppen láttam Arsène Wengert, aki figyelte a lelátóról, és éppen most azt figyelheti, ahogy elindul a Szenegál pályának a jobb oldalán szára labdával, bepasszolt labda középre, Mané lőhet, Mané! És nagyjából egy olyan 20 méterről rá tekerte a labdát a kapura, azonban Ménnyán fogta a labdát, úgyhogy ismételten egy lövés fel lehetett írni Szenegálnak, de közben most már Olizé, illetve Koundé részéről jöhetnek a franciák. Koundé laposan visszateszi a labdát, azonban rossz helyre. Ott nem volt érkező francia játékos. Rabiot az, aki megszerzi a labdát. Olizé egy cselt csinál, a játékvezető pedig azt mutatja, hogy azért álljon meg a menet, mert hogy az egyik szenegáli játékos a földön fekszik, és őt kell majd
2: szerintem,
1: támolni.
2: És nem is értem, igen, miért nem fújták le, ez hatalmas falt volt. Egy cselsorozatot indított el a jobb szélről befelé, és két védőt kicselezett, és a harmadik odaért neki. Érthetetlen számomra, hogy nem fújták ezt le.
1: Saliba rálépett a lábára.
2: Igen, jobb összekötőből egy nagyon jó ballábas szabadrugás lövőszög lehetett volna.
0: De nem kaptak szabadrugást szenegáliak, Szár pedig fájdalmában üti a földet, ez mindig rossz jel, és be kell jönni az ápoló személyzetnek. Nagyon fájdalmas arccal fekszik a földön Ismaila Szár. Egyébként az egyik legbeszélyesebb játékos a Crystal Palace-nak, a 24 éves futballistája, mert gyakran megkavarja ott a bal oldalán a francia védelemnek Theo Hernandezt, és most bizony úgy látom a bokáját fagyasztják. Igen, hát most már azért modernebb az a gyógyászati eszközök, mint szegény Puskás idején, az azt hiszem legendás volt, amikor vizes szivacsot csöpögtettek a sérült bokájára szegény Puskásnak 54-ben Németország ellen.
2: Igen, egyébként azért is sajnálom ebből a szempontból az egész szenegáli csapatot, és különösen Szárt, mert végre láttunk egy olyan mozzanatot, jó, hogy nem csak lendületből egy gyors, egyritmusos kontra, hanem egy váratlan húzással két védő között befelé csinálta meg a cselt, és még a harmadik megoldása is jó volt, amikor Saliba ütemet tévesztett, és érthetetlen, tehát egész egyszerűen vannak olyan szabálytalanságok a futballban, ami elképesztő, hogy nem veszik észre a játékvezetők. Tehát így nem lehet műesést produkálni, ahogyan ütemet tévesztett a védő, ahogyan odaért a csatárhoz az ütemtévesztés után, és tehát egész egyszerűen az egész akció meg a cselsorozat is mutatta, hogy birtokában van a labdának a szenegáli támadó. Nem értem, hogy miért nem fújt el a játékvezető.
0: Zsáldás, az új szabályok szerint most egy percig nem jöhet vissza, mert
2: az meg a másik, pontosan,
0: rápolni kellett. És hát egyel kevesebben vannak jelenleg a szenegáliak, és Doué révén a franciák a bal oldalon próbálkoznak, és nyilván valahol most meg fogják pörgetni ebben az egy percben. Ami nem nagy idő, de hát mégiscsak egyel többen vannak, úgyhogy ott is vannak a szenegáli 16-os előtt, azonban a szenegáli védelem most zár, aztán egy lökés, amelyet követően végre megadják a szabadrugást, ez azért jó, mert közben lassan lejár a büntetés, nem ráadásul a franciák kapnak szabadrugást, ez meglep engem egy kicsikét, de ez is telik az idő, Szár csak visszaérkezik már előbb-utóbb a pályára, igen, az új szabályok szerint. A franciák játékosa ellökte a szenegáli játékos, Theo Hernandez
2: és
0: volt, aki ellökte,
2: le, hanem a kezdezést fújta le.
0: Papagé megállította kézzel a labdát, hát ez jó, hát ez fegyelmezetlenség. Nyilván, hogy tudjuk jól már a gyerekkorunk óta, hogy sípszóig megy a játék, tehát akkor kell megállítani kézzel a labdát, amikor a játékvezető lefújta. Szár valószínűleg visszaért, viszont bal oldalról végez ilyen Szár, most engedte, viszont tényleg másodperce kiszámolt a játékvezető, pontos volt, megtette azt, amit a szabályok előírnak, Dembélé pedig nagyon-nagyon, hogy is mondjam, olyan
1: eznek kilövő helyzet,
0: vizsgató szemmel nézi a szenegáli kapuját, bal oldalról Dembélé fogja elvégezni a szabadrugást, Dembélé jobb lábbal a kapu elé csavar, kifejelik a szenegáli védők, tehát nem kapura lőtt, akár kapura is lőhette volna, hanem inkább fejet keresett odabent, azonban csak szenegáli fej volt, ami a labdával találkozott, most pedig már egy francia lehetőség, Mbappé volt, aki balról próbált becselezni magát, aztán Rabiothoz kerül vissza a labda, aztán egészen Szenegál térfél közepéig jönnek vissza a franciák, pedig már ott voltak a szenegáli 16-osnál, úgyhogy ezen szabadrugás nem járt semmilyen eredménnyel, viszont volt két szabálytalanság is, ebből az egyiket lefújt a játékvezető, mert mondtam itt korábban, hogy nem nagyon volt még játék megszakítás szabadrugás miatt. Úgy tök most a franciák megpörgetik az első félidőnek a végét, és a jobb oldali beadást követően Koulibaly az, aki bal lábbal szögletre ment, és jobb oldalról jöhetnek majd a franciák egy szöglettel. Egy nagyon szép kevergetés után Dembélé jobbról adott be, és végül is Koulibaly volt az, aki bal térdel tette szögletre a labdát, nem nagyon tudta irányítani azt a labdát. Tehát térdéről akár a saját kapujába is pattahatott volna, hogyha pekhesebb. Az viszont biztos, hogy a franciák most íverik be a szögletet, és egészen pontosan Edouard Mendy kezében landolt ez a jobb oldali szöglet.
1: Jöhetnek a szenegáliak, ezt követően Olizé volt az, aki elvégezte ezt a sarokrugást, és így, tehát senkinek nem volt jó a franciák részéről, azonban Mendinek tökéletes, és ismételten ő van játékban, mert hogy passzolgatnak a belső védővel, ugye Koulibaly, illetve Niakate a két belső védő, Niakate kapja most meg a labdát. Koulibaly ugye részéről az kérdés volt, hogy tudja-e vállalni a játékot, mert volt még itt a torna előtt egy sérülése, de már az utolsó felkészülési mérkőzésen a pályán volt a szenegáliak rutinos belső védője, és meg is kapta a lehetőséget a bizonyításra, és akkor ez most már neki a harmadik világbajnoksága. Egyébként egy gólt szerzett már VB-n, mégpedig Ecuador ellen. Most pedig már a franciák birtokolhatják a labdát ezt követően. A 46. percben járunk, és hamarosan megtudjuk, hogy mennyi lesz majd a hosszabbítás itt a mérkőzésen, de ugye volt ápolás, meg ugye az ivószünet. Szerintem legalább egy 4-5 perccel minimum számolni kell majd. Saliba közben meghúzza a hosszú indítást, és 6 perc lesz a hosszabbítás, csak kivártam egy kicsit, hogy halljam. Úgyhogy Mané az, aki most ezt követően bedobja a labdát, hogy a franciák nem tudták megszelidíteni ott a pályának a jobb oldalán, majd ezt követően egymásra válik kicsit a kapus, illetve a védő, Niakate, Mbappé pedig majdnem le tudott csapni erre a labdára, Olizé pedig egy buta mozdulattal belenyúl úgy a labdába, hogy a franciák kedvezőtlenül jönnek ki ebből, jöhet Szenegál egy bedobással, de Niakate-nak hagyják ott a labdát, lehet, hogy ő nagyobbat tud dobni.
0: Keresett is magának egy másik labdát. Igen. Olyan volt, mint a teniszben, mikor adogatás előtt kérnek 3 labdát a teniszezők. A friss Roland Garros győztes Zverev mondta azt, hogy ő nem tudja, ezt miért kell csinálni. Ő soha nem szokott 3 labdát kérni. Azt mondta, hogy egyszer valaki megmondja neki, akkor ő is így fogja csinálni. Ezzel fogalmam nincs, hogy miért kell 3 labdát elki, és mindenkit kipróbálgat. De most ilyen volt a szenegáli játékos is, hogy egy másik labdával végezte a bedobást. Ennek se volt semmi értelme nyilván, mert ezt a játékot meg lábbal űzik. És már űzik is, és a franciák térfelének a közepén vannak a szenegálok, viszont most a franciák jönnek, és 4-en vezetik rá 5 szenegálra. Ez most egy lehetőség. Az első félidő hosszabbításában azonban remekül lépett ki a védelemből a szenegáliak játékosa is tisztázott, úgyhogy ez a francia támadás is még a 16-os előtt elhalt. És úgy, mint említettük, már az első félidő hosszabbításánál tartunk. Hát kezdően standardé válni ez a 6 perces hosszabbítás az első játékrészben. A 3 perc ivószünet, egy kis ápolás, és itt még csak cserék sincsenek, a második játékrészben pedig majd jönnek a cserék is, úgyhogy még több lesz majd a hosszabbítás. De hát nyilvánvalóan azt a katari szintet nem tudjuk elérni, amikor egy-egy csoportmérkőzés is 120 percig tudott időnként tartani, és azt hiszem, hogy minden tévétársaság legnagyobb örömére, mert összeértek a mérkőzések, és nem lehetett követni a dolgokat. Nos, hát most még csak 6 perces hosszabbítás van itt az első játékrészben, és a franciák adogatnak hátul, Tio Hernández teszi hátra kapusának, Menyán bal lábbal lövi előre, a középkörben a szenegáliak szedik össze azt a labdát, és Papagé az, aki a szenegáliak támadását indíthatta volna, azonban megszerzik a franciák, egy szép megoldást választott Doué, aztán csúnyán ellapta a labdát, és akkor ismételte, Teo Hernández mellett megy el Sarr. Sarr nagyon-nagyon aktív itt a szenegáli csapatnak a jobb oldalán, és örömmel látjuk, hogy a csodaszer, a fagyasztó spré az abszolút meggyógyította őt, és örömmel látjuk, hogy Ismaïla Sarr ismételten úgy mozog, mint ahogy a bizonyos rugás előtt mozgott. Most viszont a franciák próbálkoznak, Teo Hernández tette a labdát teljesen légüres térbe, Nehéz ezt így előadni, mert aki nem látja, az el nem tudja képzelni, hogy milyen elképesztő rossz passzokat gyűjtenek a franciák.
2: Én azt kérdezem tőletek, hogy amikor látványosan mindkét csapat már alig várja a szünetet, igen, és egyik se akar futbolozni, akkor miért kell 6 percet hosszabbítani egy olyan meccsen, ahol egy ápolás volt?
1: Szerintem ezt a játékvezetőtől kérdezem.
2: Jó, meg az e-mail címet
1: küldették.
0: Igen, ausztrál bíróról beszélünk, de nyilván európai bírók majd azért mások lesznek. Emlékszünk Katárba is, hogy a kisebb futballkultúrával ból érkezett játékvezetők voltak, akik szolgai módon betartották a FIFA-nak a legbutább szabályait is. Az európai bírókirályok azért már egészen másképp fognak hozzáállni valószínűleg a mérkődésekhez. Hát itt az ausztrál tartja ezt a bizonyos
2: osztályt. Iráni, nem? Vagy hogy is van?
1: Iráni neve van. Valószínűleg most így, igen, a származására vonatkozóan ausztrál állampolgár és iráni származású. Ugye a Ferencvárosnak úgy is volt egy ilyen játékosa, ugye Arzani, aki nem olyan régen
0: játszott. Ausztrál szövetségből érkezett ez a fiatal ember.
2: Aha, értem.
0: De hogy akár Iránból jött, akár Ausztriából, nem egy nagy futballmúlttal rendelkező országból jött.
2: Igen, csak én alapjában híve vagyok annak, hogy az effektív játékidőt növeljék a futballban, de amikor egy olyan mérkőzés van, ahol nem nagyon indokolt, az ivószünetet kivéve, hogy nem volt játék megszakítás szinte, és mindkét csapat már unja önmagát is a pályán, akkor nem látom értelmét.
0: Na minden is az 50. percnél tartunk, az első félidő 50. percének. Hát ezt mondom, Katáron megszoktuk már ezt a mondatot.
2: 22 álló ember passzolgat.
0: Igen. 22 labdarúgás, nagyon unó ember próbálkozik ott a labda kergetésével, pontosabban a labda nézésével, mert ketten passzolgattak, és 10 nézik egyébként. Most éppen Tchouaméni révén a franciák passzolgattak, aztán hátra került Dembélé-hez. Na végre a jobb oldalon próbál elmenni Olizé, akinek túl sokat nem mondtuk a nevét. Hát Olizé is egy fárasztó szezon után volt, egyébként az ősze nagyon jó volt Olizének. Tavasza talán kissé kevésbé, de egyébként tényleg óriásit alkotott. Annyira nagyot alkotott, hogyha Franciaország világbajnok lenne, el tudnám képzelni, hogy az aranylabda szavazásnál is előkelő helyen végezzen Olizé. Tehát nyilván ez még nagyon-nagyon messze
1: egyébként
0: van.
1: Egyébként ugye vannak párizsi játékosok is ebben a francia válogatottban, úgyhogy azért esetleg Dembélé, hogyha Franciaország világbajnok lenne, ugyanúgy felmerülhet, vagy akár Doué, tehát azért nem vagyok annyira biztos benne azért. Hát a rendelabda szavazáson szokták a klub teljesítményt számításba venni. Közben a szenegáliak támadnak, és még mindig nincs vége a mérkőzésnek, talán az utolsó percben járunk már a hosszabbításban, és ott egy lehetőség a 16-oson belül a szenegáli játékos, ott van a labda, és fölé rúgja Szár, hát ez mekkora helyzet volt. Az utolsó percben
0: hát
1: a hosszabbításban.
0: Érdemes volt hosszabbítani, a legnagyobb helyzetet itt láttuk az 51. percben.
2: A saját magukat szépen. Igen.
1: Nagyon nagy helyzet volt, amelyet Szár kihagyott, de önmagában már az is egy érdekes dolog volt, hogy ott a pályának a bal oldalán el tudott menni a szenegáli játékos, és a beadásán után pedig Szár jobb lábbal 5 méterről fölé rúgja a labdát, pedig ott volt előtte az üres kapu. Ezzel zárul az első félidő. A szünetben tehát Franciaország, Szenegál 0-0, stúdió.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése nyomán távozik posztjáról a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. Ilyes Ferenccel, a szövetség elnökével Bobák Róbert beszélgetett.
6: A magyar kézilabda élet hetek óta, de már az utóbbi napokban nagyon várta már az eredményt, megszületett a döntés a Magyar Kézilabda Szövetség döntése értelmében, már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Miért döntött így az MKS?
7: Először is hadd mondjam, hogy a Csema Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként, és kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB selejtező után az elnökség meghallgatta a beszámolót, átbeszélte fékváltott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfi állatot mellett, és így Csemoz Rodriguez távozik a szövetségkapitányi posztból.
6: 2028-ig volt élő szerződése, sokat örlődtek, vagy pedig a világbajnoki selejtezős kudarc és a szabadkártya nem megkapása kapcsán ez egy egyértelmű döntés volt?
7: Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csemoz Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a váltott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa-bajnokságról, de ez már egy nehezebb vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
6: A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
7: Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függően úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a férfi váltott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni.
6: A sport kegyetlen, egyetlen gólon múlt minden a világbajnoki selejtezőn, ugyanakkor ez az egy gól kicsit ki is nyitotta, hogy újulásra, megújulásra van szükség, mert ha mondjuk nem így alakult van, akkor valószínűleg nincs változás, szóval hogyan vág neki a következő időszaknak a Magyar Kézilabda Szövetség és a magyar szurkolók mire számíthatnak?
7: Többek között ezért is volt nehéz a döntés, hiszen tényleg egy vagy két gólon múlt az, hogy nem jutottunk ki a VB-re, de azt gondolom, hogy ez a szerb csapat, ami szintünk volt, nem volt azért verhetetlen ellenfél, ez nem sikerült, és a jövőre tekintettel gondoltuk azt, hogy kell a változás, és nagyon bízunk benne, hogy sikerül olyan edzőt találunk majd a szövetség élére, aki előre fogja mozdítani ezt a társaságot. Egy megújuló válogatottról van szó, hogy egyre jobban kerülnek be azok a fiatalok, akik néhány éve utánpótlás szinten világbajnoki másodikok voltak, úgyhogy azon vagyunk, hogy megtaláljuk az utódját.
6: Mik lehetnek a megújulás első szempontjai, merre tovább, hiszen majd valamikor ősszel vagy november környéken találkozik újra a válogatott, nyilván az lenne mindenkinek az érdeke, hogy minél hamarabb meglegyen a szakmai stáb.
7: Ez így van, van egy szuszonásnyi időnk arra, hogy megtaláljuk a következő edzőt erre a feladatra, hiszen november szerintem 3-án van az első olyan találkozója a férfi válogatottnak, ahol majd Európában is selejtezőt fog játszani, úgyhogy de szeretnénk azért minél rövidebb időn belül megtalálni az új edzőt, hiszen fel kell készülni majd a következő feladatokra, egy új lendülettel, kicsit megújultan, de arra akkor is készülni kell.
6: Amint említettem, még van egy nem túl erős, de lehetőség a Los Angeles olimpia kijutásra, ez az Európa bajnokság 2028-ban, két helyi kiadó, nyilván ezt célozza meg a szövetség. Mik lehetnek ennek kapcsán az új szövetségi kapitány megnevezése kapcsán is a szempontok?
7: Ezt majd meglátjuk, hogyha meg lesz az új szövetségi kapitány, hogy pontosan milyen elvárások lesznek felé, de mi nem szeretnénk elengedni az utolsó lehetőséget az Európa bajnokságra, hogy esetleg olimpiai selejtezőre jussunk, mert az még nem olimpiát jelent, csak olimpiai selejtezőt. Ugye ott két hely lesz majd kiadó, attól függően, hogy alakul a sorrend a világbajnokság első hét csapata és az Európa bajnokság első hét csapata között. Úgyhogy ez lehet második, harmadik, ötödik, nyolcadik, nem tudjuk ezt megmondani előre, így azért nehéz tervezni, vagy elvárást ezzel kapcsolatban kitűzni.
6: Csemoz Rodriguez távozása kapcsán már tudjuk, hogy mekkora jelentősége volt a világbajnoki selejtező elbukásának. A magyar kézilabda életben ez mekkora fordulópont lehet, hiszen nagyjából most már egy jó ideje megszokhattuk, hogy a nagy világversenyeken ott van a magyar férfi kézilabda válogatott. Mekkora kudarc volt ez, mennyire kell ebből most szépen okosan újraépítkezni?
7: Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kézből szeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világverseny ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi váltottnál. 7 év után távozik a Csemoz Rodriguez, úgyhogy azt gondolom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainknak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
6: Még egy kérdés a jövőre való tekintettel. Nyilván a kézilabda csarnokokban a háttérben a szurkolók fontolgatják, hogy lehet esetleg olyan magyar szakember, aki képes lehet kihúzni mondjuk ebből a kis gödörből a válogatottat, vagy pedig továbbra is külföldi vonalon mozgunk. Ezen mennyire gondolkodtak már, milyen irányba indulhat el a szövetség ezen a téren?
7: Az elnökséggel hosszasan beszéltük azt, hogy mi lenne a cél, de még egyelőre nem tudok nyilatkozni, bízom benne, hogy rövid időn belül tudunk majd információval szolgálni azzal, hogy ki lesz a következő edzője a férfi válogatottnak.
5: Illyes Ferenccel, a Kézilabda Szövetség elnökével Bobák Róbert beszélgetett. Zajlik a vívók Európa-bajnoksága Franciaországban. Battai Sugár Katinkát, a kardozót Keszi Dóra kérdezte.
8: Legjobb 8-ba jutottál, illetve ketten ugye Nizzával legjobb 8-ba jutottatok. Hogy értékeled ezt a napot? Mert ugye nap eleje azért csima volt, aztán jött egy francia ellenfél. Hát nyilván őket hazai pályán nem könnyű legyőzni, hogy értékeled ezt a mai napot.
9: Igen, azért a nap eleje se volt sima, ugyanis elég szoros ilyen 13-as győzelmeim voltak, ha jól emlékszem, úgyhogy egyébként egy fárasztó nap volt. Alapvetően nekem így a szezonban nem kellett csoportkört vívnom, úgyhogy ennek örülök, hogy fel tudtam pörögni az elejétől fogva, és egy aránylag jó csoportot tudtam vívni. És hát persze nagyon sajnálom, hogy kikaptam a francia lánytól, mert általában, vagy hát legutóbb például megvertem őt, és most valahogy azt éreztem, hogy nem tudok találatot adni, pedig voltak jó ötleteim. De hát tényleg nagyon jól vívott, fel volt pörögve, gratulálok neki, de remélem, hogy legközelebb ezt meg tudom ugrani, és akár ilyen szerencsésebb tusoknál is jól fogok tudni reagálni. Annak pedig külön örülök, hogy a Lucával mind a ketten 8-ba voltunk, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szám, úgyhogy remélem majd legközelebb érmesek leszünk mindketten.
8: Mondtad, hogy azért csoportkort is kellett vívni, hát ugye az Európa-bajnokságnak a különlegessége, hogy itt nincsenek kiemeltek. Ilyen szempontból ez tényleg mennyire nehezítette meg a dolgotokat, mert ha jól tudom, a másik épületben azért nagyon-nagyon meleg volt. Annyira bírtátok a körülményeket?
9: Igen, nagyon-nagyon meleg volt. Nekem az első asszom az 5-4 lett, és amúgy is egy nagyon mozgós asszó volt, úgyhogy én ott azután azt éreztem, hogy körülbelül, mint hogyha levívtam volna 2 csoportkört. Tényleg elég durva körülmények voltak, de hát mindenkinek ugyanaz a kiinduló pont volt, meg ugyanazok az esélyek, úgyhogy igazából hát nehezen, de bírtuk, meg én tényleg örülök annak, hogy azért az utolsó asszukra is higgadt fejjel tudtam vívni egy 5-ös asszóban, mert ott igazából leginkább ez számít, hogy egy határozott, higgadt vívást tudjak legalábbis én csinálni, és akkor nem fognak meg nagyon.
8: Tavaly szereztél bronzérmát, ez most mennyire csalódás, hogy idén nem sikerült egyéniben érmát szerezni?
9: Sajnálom, mert azt gondoltam tényleg, hogy ezt a francia lányt meg tudom verni, és nagyon örültem volna persze, hogyha sikerül ismét érmet szerezni, de ennek ellenére egyébként jó asszukat vívtam így a nap folyamán, ezért így nem vagyok annyira csalódott, de persze még bennem van az a tüske, hogy egy érem azért igazán jó lett volna.
8: Két múlva következik a csapat, ez most jól fog jönni ez a pihenés, vagy azért kicsit megtöri ezt a lendületet, hogy azért így benne voltatok a napon és az asztalban?
9: Azt gondolom, jól fog jönni, főképp az ilyen körülmények miatt. Azért tényleg nagyon meleg van, nagyon fárasztó egy ilyen napot végig vívni, és elég el is húzták. Úgyhogy azért én örülök, hogy van 2 napunk, tudunk egy kicsit csapat építeni, regenerálódni, és akkor új erővel nekivágni a csapatnak.
8: Mi lesz a program? Lesznek edzések, vagy ahogy mondtad, a csapatépítés? Mentek valahol esetleg?
9: Mindenképp közösen fogunk mozogni a lányokkal. Szerintem a holnap után lesz edzés, de ezt még nem egyeztettük az edzőkkel. Én azt gondolom, ott lesz egy kis átmozgatás, de egyébként meg csapatépítő játékokat fogunk játszani, meg igyekszünk minél többet együtt lenni. Szerintem ezek tudják így összehozni leginkább a csapatot így versenyelőt.
8: Ott Gábor szövetségi kapitány is azt mondta, hogy inkább a csapatoktól vár érmet. Ti mit vártok magatoktól?
9: Azt gondolom, bennünk van az érem, egyértelműen. Főképp így a legutóbbi világkupa után, ahol bronzérmesek voltunk. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most is össze fog jönni. Nehéz a mezőny, tehát tényleg nagyon erős ellenfelek vannak, de mi is nagyon erősek vagyunk, úgyhogy bizakodó vagyunk.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hamarosan kezdődik a második félidő a Franciaország-Szenegál mérkőzésen. Kapcsoljuk Edvi Lászlót, Szabó Bencét és Bene Ferencet.
2: Így van, hamarosan kezdődik a második félidő, a játékosok most már a pályán. Ousmane Dembélé figyelte éppen azt, ahogy a szenegáli játékosok készülődnek a kezdőrugásnak az elvégzéséhez. 0-0 volt az első félidő, egy-egy veszélyesebb lehetősége volt, és inkább Szenegálnak. A 25. percen volt egy kapufája Nicholas Jacksonnak, illetve a 45. perc után már a hosszabbításban Ismail Assar volt az, aki a francia kapu fölé lőtt 5 méterről jelentősen, és a folytatásban pedig ismételten egy olyan előre rugott labda, amely után majd jöhetnek a franciák egy bedobással, úgyhogy így kezdődik a második félidő is. A franciák oldaláról Koundé az, aki bedobja a labdát, és azt fejelik vissza a szenegáli játékosok. Ezt követően Tchouaméni szerezhetné meg. Oda rugott az egyik szenegáli játékosnak, aki fekszik a földön, hogyha jól láttam, akkor az Nicholas Jackson lehetett. Igen, ő tápászkodik fel a földről, aki ugye Laci is mondta, hogy Bayern Münchennek a játékosa volt ebben a szezonban, de egyébként a Chelsea-től szerepelt kölcsönben a németeknél, úgyhogy majd a Chelsea-hez érkezhet vissza Londonba Nicholas Jackson. Ő egyébként korábban Spanyolországban is játszott a Villarreal együttesében, és a szenegáli játékosok közül azért neki egy elég komoly karrierje van, 24 éves, 33-szoros válogatott, és már az előző világbajnokságon is játszhatott. A franciák Upamecano részéről birtokolhatják a labdát, majd Saliba is hozzáér, úgyhogy ők építhetnek támadást.
3: Említettem itt korábban, hogy lehet, hogy a világbajnokság egyik legjobb belső védő duója lesz Saliba és Upamecano, hát a mai nap során még azért nagyon nem kellett ezt bizonyítani. És igazából most még Mbappéjék sem bizonyítottak semmit, pedig hát azért félelmetes, azért legyünk őszinték, ez az Olizé, Dembele, Doué, Mbappén támadó négyes, mögötte pedig Tchouaménivel és Rabióval, tehát azért egy ilyen csapattól elvárná az ember, hogy folyamatosan színezze a játékot.
2: Tudod, mi az érdekes, Laci? Hogyha megnézed ezt a négy embert, akkor Mbappéhoz alkalmazkodik mindenki, miközben Dembele az aranylabdás.
3: Igen, ez jó pofajt mondasz, de hát igen, Mbappé a sztár, egy jó ideje most már, mint említetted, már a világbajnok csapatok is tagja, ott miközben na végre jönnek a franciák, egy távol ölemés, amely éppen, hogy csak a jobb oldali alumínium mellett elmegy, és akkor Doué volt az említett négy fiatalember közül, a bal oldalról támadó, aki ezúttal is bal oldalról célozta. Na ez egy jó dolog volt, tehát hosszas indítás, 30-35 méterről, megkapta Doué, és hát nem is balról, inkább jobbról vezette a labdát, és kicsit mikor túl volt a középvonalon, akkor lőtte el a labdát, tehát ez egy helyzet volt, de nem kellett azonban védenie.
4: És én mindig figyelem a testbeszédét a játékosoknak, és olyannyira igaz, amit mondtál, Vence, hogy Doué-nak azért valójában a sorok között, tehát a védők és a középpások között itt nagyon-nagyon fontos területen volt egy labda felvétele, kapu felé fordult, és volt egy nem rossz lövése, valljuk meg őszintén. Nagyon-nagyon lesz itt a Mbappé, hogy miért nem neki passzolt a labdát, aki a 16-os sarkánál épp kérte lábra sokkal kisebb helyzetből. Szóval nagyon érdekes, hogy mekkora befolyása van a csapattársakra és meg az egész csapatra Mbappénak, és ez később azért még okozhat problémát.

0: labdát felveheti, szintén a Real Madrid játékos a kézzel. Egyébként milyen érdekes ez is, hogy gyakorlatilag a francia válogatottban több Real Madrid játékos van, mint a spanyolban. Most már a labdát hozhatják a franciák. Koundé az, aki hátratette a labdát kapusához, és jöhet Mike Maignan a labdával, aki oda passzolt a Salibához, majd ismételten Tchouameni az, aki hátralép a két belső védő közé. Szokványos labdakihozatal a franciák oldaláról. Nicolas Jackson az, aki kimozog oldalra, hogy elszedje a labdát Upamecano elől, azonban Upamecano most indít. Szerintem ez les volt, de azért a játék még megy tovább. Bizony fent van a partjelzőnek a zászlaja, és Dembélé hiába emelte a labdát. Valószínűleg ő is érezte, hogy az les lesz, mert hogy Koundé helyezkedett lesen, és hát talán egy fél méterrel volt előrébb, mint a védő, aki ott állt mellette, ahogy, hogyha jól láttam, talán Niakate volt az, és ismételten most már nála van a labda, Diufnak passzolhat a West Ham játékosának, most kapja meg Diuf a labdát, ő is egy nagyon fiatal játékos a szenegáli csapatnak, most kicsit feljebb jönnek a franciák, Dembélé letámadott, majd ezt követően Rabiot gyönyörű testcselt húzott meg, és rosszul passzol. Olizé lábára kellett volna, hogy oda tegye a labdát Rabiot, azonban a franciák középpályása kicsit erősen lőtte meg a labdát, és nem is teljesen pontosan. Koulibaly kocog, hozza fel a labdát Szenegál. Doué az, aki kivált most a támadó játékosra a jobb oldalon, majd ezt követően pedig egy bepassz, majd egy visszajátszás a másik oldalról, mégpedig ott a pályának azon az oldalán Kamara volt az, aki Diattával játszott össze, de most már Szenegál a másik oldalon, Papagei a labdával, és megkapja Diatta, a monakói játékos, Sadio Mané egészen hátul. Ugye azért Mané-nak nagyon komoly pályafutása van, és hogyha a válogatottbeli karrierjét megnézzük, ugye 34 éves és 126 válogatott mérkőzése van, ez a 127. és ezeken 54 gólt szerzett, ez természetesen a szenegáli futball történetében a legtöbb, amellyel játékos rendelkezik válogatott szinten. Közben lőhetnének a szenegáliak, azonban nem ez történik, hanem Doué lép fel egy labdával. Doué, ott megy Mbappé a szélen, Olizé bent középen, Dembélé a másik oldalon. Mbappé húzza meg a cselt, és most meg ő volt önző.
1: És Manéról de feltétlenül mondjuk el, hogy egy igazi, fantasztikus ember, miközben a helyzetben a szenegáliak, és sikerült tisztázni a franciáknak. Éppen Sadio Mané volt az, aki kitört. Szóval ő az, aki azt mondta, hogy rengeteg pénzt kerestem Európában, de nekem nem kell 10 luxus autó, mert egyszerűen csak egybe ülök. Nekem nem kell 10 luxus lakás, mert egyszerűen csak egybe lakok, és rengeteg pénzt adott a szenegáli szegényeknek. Kórházakat épített, azon a településen iskolákat épített, ahol született. Tehát egy fantasztikus ember. Tehát Sadio Mané nem csak nagy futballista, hanem egy egészen csodálatos ember is. És tényleg ez az, hogy ez a mondat, ezt nyugodtan átvetni több másik élsportló is, hogy nem kell 10 autó, mert egyszer csak egybe ülök. És elég, ha még egy áll a garázsban, nem kell gyűjtöget, és inkább tényleg az iskoláknak, a kórházaknak, és tényleg leszakadt rétegetnek, és hát Szenegálban van leszakadt réteg. Jócskán. Szóval Sadio Mané ilyen ember, és ő volt, aki helyzetbe került előbb.
0: Egyébként mindannak ellenére, hogy az ő karrierje úgy indult, ugye ő Szenegálban született, egy nagyon, még a szenegáli körülmények között is szegényebb területen, hogy szakadt cipőben.
1: A franciák közben helyzetbe kerülnek, és a helyzetet követően hatalmasat kevédénél Mendinek. Az első igazán komoly helyzet Olizé volt, aki baloldalon megkapta a labdát, betört a 16-oson belülre, ahogy ezt sokat láttuk az előző szezonban is, és végül is Mendinek kellett hatalmasat védenie. Eladták a labdát a szenegáliak, és öten is jöttek a franciák méghozzá a két belső védőre. Olizé megtolta a labdát, majd ballal, bal oldalról megcélozta a kaput, és most volt talán az első komolyabb védése a szenegáli kapusnak, Edouard Mendinek. Bocsáss meg, hogy a szabadba vártam.
0: Ne, természetesen, hogyha Franciaország éppen gólt lőtt volna, minden bizonnyal teljesen jogos, hiszen a mérkőzés az első szám. Olizé mindkét kezét feltartja a levegőbe, és ő végzi el a szögletet, most csavarja be középre, de hát az első fél időben láttuk már egy ilyet, Mendy kezébe lőtte ezúttal is a labdát, és akkor befejezve a történetet, ugye gyerekkorában Dakarba került focizni, és akkor kinevették őt amiatt, mert olyan rongyos cipője volt Sadio Mané-nak, amelyben nem lehetett futballozni, és hát ezért is egy nagyon érdekes, meg tanulságos és tiszteletre méltó történet Sadio Mané-jé, hogy Igen, és ő visszament.

0: ugyanarra a helyre, ahonnan ő elszármazott, és ott épített kórház, és pénzt adott azoknak az embereknek, akik ahonnan ő jött igazából Szenegálnak egy szegényebb részéről. Közben Koundé az, aki tisztázott a pályának a jobb oldalán, mert hogy Diatta megindult volna, és egyből Diattának kötnie kell a cipőjét is, és ugye Olizének az előző helyzetét látjuk éppen, amikor majdnem gólt szerzett, mert hogy Mendy...
1: Beszélhetünk egy picit erről a helyzetről?
0: Abszolút,
1: mert
0: mond.
1: Ugye most hátul passzogatnak a szenegáliak. Hát alapjelve ez a jellemző a világbajnokságra, hogy a védőharmadban eladott labdákból azért jó pár gól született, gondoljunk csak a nyitó mérkőzésre. Itt egy felelőtlenül elpasszott labda után egy azonnal mélységbe beinduló Olizét játszottak meg, és egy picit alárúg a labdának, és nem laposan akarja elpasszolni, akkor gól lett volna.
2: Itt pedig a szenegáliak helyzetben méghozzá Jackson volt az, aki oda keveredett a kapu elé, tehát ha az egyik Bayern játékos kialakított egy helyzetet, nevezetesen Olizé a francia válogatottban, akkor erre egy rögtön Jackson szeretett volna válaszolni, ő a szenegáliaknak a játékosa, azonban ez nem volt akkor a helyzet, Jackson kiszorították, és végül is nem okozhatott nagy gondot Mennyának a hárítás, Eduard Mendynek sokkal nagyobb volt a védése, na hát az a második fél időre megélénkült a játék. Talán meghallották a játékosok, hogy mi nem voltunk teljesen elégedettek itt Budapesten a színvonallal, és hát nyilvánvalóan, akik, hogy figyelgették valamilyen szinten a Nemzeti Sportrádió közvetítését ott New Yorkban, és kicsit megpörgették a csapatok ezt a játékot. Egyébként a második játék részből 10 perc telt el, és hát ez a 10 percben legalább láthattunk másfél helyzetet, mert az első fél időben azért meglehetősen csalták a futball. Most például a Szenegál próbálkoztak egy kiugratás, amelyet nem tudott azonban átvenni Nicolas Jackson, és végül is Mennyán volt az, aki felszedte a labdát, és Mennyán már kigurította jobbra a labdát Koundénak, Koundé visszateszi középre.
1: Én nagyon örülnék egy gólnak. Csuhamedi
2: ment egészen hát, szerintem mindkét csapat örülne, ha összehezi.
1: Bárki szerezhetné, csak lássam azt, hogy az egyik vezet, és a másik kimozdul ebből a komfortzónából valahogy. Dobjuk már be azt a követ a pocsolyába, mert ez most nagyon, nagyon álló víz.
0: Dembélé a pályának a jobb oldalának, erre is bedobhatná azt a bizonyos követ, de inkább passzol, és nagyon rossz helyre. Úgyhogy fordulhat Szenegál. Nicolas Jackson az, aki megküzd a labdával, mármint nem a labdával, hanem a labdáért, és ott egy lehetőség, közben egy lövés, és Doué helyett Mbappé volt az, aki megpróbálta bevenni a szenegáliak kapuját, azonban jobb lábbal közvetlen közelről rossz megoldást választott, inkább át kellett volna emelnie valószínűleg Mendyt, tehát könnyű ezt így nekem mondani innen, Mbappé nyilván azért legközelebb lehet, hogy más megoldást választ, és akár lő egy gólt, most éppen ő nála van a labda, megtolta volna a labdát kifelé, azonban leszették a labdát a lábáról. Itt az előző lehetőség, ekkor meglőtte jobb lábbal, és Mendy nagyon jól odaért, laposan lőtte meg, már a 16-oson belül járt Mbappé, majd ezt követően pedig a jobb lábbal próbálta volna eltenni Mendy mellett a labdát, azonban odaért a Szaúd-Arábiában játszó kapus erre a lehetőségre, helyzetre. Mbappé nem tudta kihasználni, nem szerezte meg a francia válogatott első gólját a világbajnokságon.
2: De Szerked után szöglettel próbálkozhatnak, majd a szögletet követően egy beívelést. Egyébként az előző Mbappé helyzetet is egy saját térfélen eladott labda előzött meg, tehát máshogyan adják el a labdát a szenegáliak a saját térfelükön, lehet, hogy a fáradtság jele valamilyen szinten, és nyilván a franciák nem csak rutinosabbak, de jobb futballistákból is állnak, tehát hogyha feltolják a védekezési vonalukat, és továbbra is így eladogatják a labdát a szenegáliak a saját térfelükön belül, akkor előbb-utóbb azért rezdülni fog a hálójuk. Most például a jobb oldalon próbálkozhatnak a franciák, Mbappé elmé jobb oldalon, be a 16-oson belülre, ez büntető gyanús volt nálam, a játékvezető pedig szögletet ítél, és mutatja a franciáknak, hogy no, nem kell reklamálni, uraim, majd a videóbíró megnézi, és hogyha a videóbíró úgy dönt, hogy szabálytalanság történt, akkor majd természetesen én is megadom a 11-est. Mbappé meghúzza a labdát, betör a 16-oson belülre, elmegy egy játékos mellett, majd végül is Sadio Mané, a hátrahúzódó Sadio Mané az, aki hát nem tudom, hogy ez nem 11-ese. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy megtolja Mbappé a labdát, és szerintem Mané Mbappének a lábát talált.
1: Szerintem a labdát nem érte el Mané, ráadásul ha jobb oldalról jön egy támadó, védőkező fejjel gondolkodunk, akkor ilyenkor azt tanítják az edzők, hogy bal lábbal csúszunk be, tehát bal lábbal lehet egyfajta kanalazó mozdulattal a labda elé csúszni, vagy a labdát elérni. jobbról jobb lábbal becsúszni, az egyrészt önveszélyes is, mert ha rád esik a támadó, akkor sérült is lehetsz belőle, vagy sérülést is kaphatsz ezáltal. Ez önveszélyes is, ráadásul az esetek nagy százalékában ilyenkor szabálytalan
2: ez a védőjátékos. Szerintem nagyon-nagyon nézi a videóbíró, hogy szerintem ebből 11-es lesz.
1: A harmadik meg ez a klasszikus edzői tapasztalatom ezt mondatja, hogy amikor egy támadó hátra keveredik valahogy a 16-os környékére, akkor véletlenül se csúszom be, mert az nem a támadóknak a helye.
0: Dobás.
1: Általában támadók szabálytalankodni szoktak. Hát kíváncsi leszek. Igazából van a labdában chip is, különböző kamerálásokból vissza lehet nézni, tehát én elfogadom a VAR-nak az ítéletét. Elsőre Manénak nagyon rossz üteműnek tűnt a becsúszása. Ha azt mondják, hogy valamelyest érintette a labdát, akkor megmenekülhet, de egy támadó ne keveredjen nagyon
0: furcsa
1: hátra.
0: Kézjelé voltak a játékvezetőnek, és most látjuk, hogy végül is kihívják, csak ugye mutogatta, azt mondtam, hogy dobás, mert a játékvezető úgy mutatta, hogy mint a bedobással hát jönne.
1: Ez nem kérdés, hogy meg kell nézni. Ez 99%-a 11-es lesz.
0: Ezért csodálkoztam én is, igen.
1: Most mi a lassításból látjuk, jobb oldalról érkező támadóval szemben jobb lábbal csúszik be Mané, ami dupla hiba, egy támadó ne csúszom be a 16-oson belül, sőt, én azt mondom, egy támadó ne is keveredjen a 16-oson belül, ne csak bajt csinál, ahogy az eset is mutatja, ráadásul jobb oldalról jobb lábbal, mert az esetnél is látszik, a kedves hallgatóknak próbálom felidézni, hogy valahogy, ha bal lábbal csúszott volna Mané ugyanebben a szituációban, akkor valószínűsíthetően elérte volna a labdát.
0: De nem biztos, hogy ballal elérte volna abban a helyzetben.
1: Akkor viszont nem kell becsúszni, akkor vagy egy testkontaktot kell alkalmazni.
2: Mbappébe helyzetbe került volna.
1: Igen, de az ötös sarkától kijebb az alapvonalra felé tolta a labdát, szerintem nem volt indokolt a becsúszás. Goalkick.
0: Hát igen.
1: Akkor ezek szerint
0: kirúgás.
1: Kirúgás az ítélet, ez érdekes.
0: Nem 11-es tehát, Mbappé nem áll oda a 11-eshez.
1: Azt mondta angolul a játékvezető, hogy a védő érintette a labdát, és ezáltal ugye nem ítél 11-est.
0: Hát, hogyha érintette, akkor nem is tudom,
2: egy hajszálnyival. Nem érintette, az biztos, hogy
1: hát, pedig azt mondja, hogy érintette a labdát, és
0: kicsit,
1: utána...
0: Talán egy nagyon kicsit hozzáért a labdát.
1: Igen, és utána... Na jó, de utána viszont még egyszer hozzáért Mbappé, tehát nem tudom, nagyon furcsa ítélet minden esetre, mert amennyiben érintette a védő a labdát, abban az esetben el tudom fogadni, hogy nem 11-es, de érdekes.
2: Egyébként sokadik ismétlés után nekem is volt egy olyan kamerás, amire azt mondtam, hogy lehet, hogy nem kell megadni. Tehát elsőre bőszen azt mondtam, hogy mindenképp 11-est kell adni.
1: De mindesetre
2: Dösemnek is elmagyarázza a negyedik játékvezető. Na ez a negyedik játékvezető még egy érdekes történet. Ugye gyakorlatilag egy villámhárítóként szerepel ott a két kispad között. De Dösem egyébként kulturáltan hallgatta végig. Tehát azért láttunk már edzőket, szövetségi kapitányokat, akik azért ennél lényegesen vehemensebben szoktak egy ilyen szituációban
1: magyarázni. Nagyon kíváncsi leszek a visszhangjára ennek az esetnek, mert én sokadik ismétlés után is úgy láttam, hogy ez 11-es volt. Na mindegy, hát kíváncsi leszek, hogy ezt hogy magyarázzák meg, mert azzal, hogy érinti a labdát, az még nem feltételezi azt, hogy nem volt 11-es. Tehát lehet úgy is 11-est érően szabálytalankodni, hogy érintetted a labdát.
0: Lehet, hogy az a kontakt, amikor a térdével hozzáér Mbappéhoz, akkor az már utána volt. Nyilván ez lehet az indoklása mögött, de szerintem ezt majd később fogjuk megfejteni, és nem most itt. Ezt majd többször vissza kell nézni, de közben Szenegál is támad, és foglalkozhatunk ezzel is, mert hogy a pályán most már a labda és Papagay az, aki most átíveli a másik oldalra, Diatta veszi le a labdát, Sadio Mané kaphatná meg, azonban Mané hiába álltott csapattársa mellett, Diatta mellett, rossz paszt választott a szenegáliaknak a jobb hátvédje, úgyhogy jöhetnek majd a franciák ezt követően egy bedobással.
1: Visszatérve még a 11-eshez, nyilvánvalóan a labdába be van építve egy chip. Tehát ez alapján tudják érzékelni, hogy a védő érintette a labdát. És ebben én úgy gondolom, a modern technológiát el kell fogadni. De annak ellenére azt mondom, ha érinted Újhegyjel a labdát, és utána elkaszálod az ellenfeledet, akkor az nem 11-es? Tehát én ezt elfogadom, hogy érintette Mané a labdát, ebben biztos vagyok. Na mindegy, érdekes szituáció volt.
0: Közben egy hajmeresztő megoldás volt. Mendy volt az, aki megnyújtotta a labdát, és úgy tűnt, hogy kellemetlen helyzetbe, vagy bocsánat, a másik oldalról. Ott közben ott a franciák előtt a lehetőség, Mbappé! Hát, hogyha beleteszi a lábát a labdába, akkor akár ebből lehetett volna helyzet, és mutatja is Mbappé, hogy nagyon kicsi múlott, ugye az ujját azt úgy helyezte, hogy abból arra lehet következtetni. Olizé remek passz adott, és Mbappé, hogyha bele tud érni a labdába, akkor akár a franciák vezető gólja is megszületett volna a 64. percben most már, de fordulhat Szenegál.
2: Nem volt egyébként rossz ötlet, hogy elhagy labdát, most meg jöhetnek a szenegálok, betörre a szenegáli játékos a 16-osok belülre, aztán földre kerül, de itt azért nem volt vita, tehát itt azért nem kellett 11-est ítélni, messze nem volt olyan szituáció, mint a túloldalon, és éppen Mané volt az, és ugye, mint Bene Ferenc is mondott, Manének ez a felség területe, neki itt kell helyezkednie, és nem pedig a saját 16-osán belül kell akadályozni az ellenfél támadását. Úgyhogy Mané visszakeveredett a saját posztjára, Koundé révén pedig jöhetnek a franciák a jobb oldalon, most már ő az, aki átlépett a Szenegál térfél, aztán egészen visszateszi a labdát, Upamecano mellett ott van Saliba és Upamecano, aztán szokásodnak megfelelően Tchouaméni jön a labdáért, Tchouaméni az, aki a két belső védőtől el szokta kérni a labdát és próbálja támadást indítani. Most a bal oldalon jönnek is a franciák. A franciák most törnek be a 16-oson belülre. Egy lövés! Ketten is belevetődnek a lövésben. Nagyjából 14 méterről érkezett ez a lövés Theo Hernandeztől, a bal oldali védőtől, de ketten is belevetődtek, és egyikük meggátolta, hogy a labda a kapu irányába is rossz. Most ismételten jönnek a franciák. Igen, most a franciák úgy döntöttek, hogy előbb-utóbb be kell bizonyítani, hogy mitől is kétszeres világbajnokok ők, meg miért is szerepelnek ők 98 óta folyamatosan a világ közvetlen élvonalában. Ismét most Olizé a jobb oldalon táncol, Olizé, ezt sokszor láttuk tőle a szezon során is, Olizé a jobb oldalon remek labdát ad, és a remek labdával kibújik a franciák játékosa, és a hosszú sarokba teszi a francia vezetőgólt, Mbappé természetesen. Mondtuk itt az elmúlt percek során, hogy minden Mbappéról szól, és mindenki azért van, hogy Mbappét kiszolgálja. Hát Olizé jobb oldalról beburította a labdát, Mbappé levált a védőjéről, és jobb oldalról a hosszú sarokba lőtt, és ezzel a góllal vezet. 1-0 arányban Franciaország a második játékrész 21. percében. Hát Mbappé.
1: Igen, ugye említettük itt most az elmúlt 10-15 percben a mélységi passzokat. Tehát gyakorlatilag a francia válogatott egyre sűrűbben igyekezett mélységi átadásokkal a szenegáli védők közé bepasszolt labdákból alkotni, és most is Mbappé rendkívül jól egy félköríves mozgással a két belső védő között indul be az üres területbe, és csodálatos volt az indítása. Koundé volt talán? Vagy Olizé.
0: Indított az Olizé volt.
1: Nagyszerű paszt adott. Tehát gyakorlatilag erről szól a futballnak egy bizonyos faktora, hogy a védők közé üres területbe beütött labda. Ehhez az kell, hogy legyen egy ilyen jó
0: közben
1: ütembe elinduló.
0: Közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Vezet Franciaország Szenegál ellen. Mbappé révén megszerezte a vezetést a francia együttes az elmúlt percekben. Remek paszt adott Olizé, és Mbappé pedig érkezett, és a 16-oson belülről pedig közvetlen közelről ellőtte Mendy mellett a labdát laposan, és ezzel szerezte meg tehát a kétszeres világbajnok a vezetés Szenegál ellen. Közben Mbappé ismételten helyzetbe kerül. Eddig a mérkőzésen egyébként az első félidőt nézve Szenegálnak volt két nagy helyzete, majd ezt követően a franciák belebátorodtak a mérkőzésbe, és egyre több veszélyes lehetőségük volt. Közben most a másik oldalon egy újabb lövés, és egy gól! Szenegál rögtön egyenlít, de közben úgy látom, hogy azért nem akkora az öröm, mert hogy lesen helyezkedett Nicolas Jackson, hiába lőtt egy óriási gólt Franciaországnak, és hiába örült a stadionnak a szenegáli fele. A játékvezető jelezte, hogy Nicolas Jackson lesen helyezkedett, legalább egy méteres lesen, bizony a Bayern München csatára. Menyán visszahátrált a kapujába, de már teljesen mindegy volt. Egyébként gyönyörű gólt szerzett, de nem ez számít, hanem az, hogy Franciaország szerezte meg a vezetést a mérkőzésen a 65. percben. Feri, volt egy gondolatmeneted, Bene Ferenc itt a stúdióban. Hogy láttad az eddigi mérkőzést?
1: Igen, itt az első félidőben többnyire az oldalpasszokról és a támadó kiugratásáról szólt, és nagyon sokszor csak az átmenetekkel operáltak a csapatok. Itt viszont a második fél időben különösen a francia válogatott magához ragadta a kezdeményezést, és ugye említettük a közvetítés során, hogy mindkét oldalt a támadók sebessége jelenthet potenciálisan veszélyt az ellenfél kapujára, és a francia válogatott az elmúlt 10 percben jellemzően mélységi előrepasszokkal, lapos előrepasszokkal, a védők közötti bepasszott labdákkal próbált gólhelyzetbe kerülni, és az iménti gól is Bappé részéről egy mestermunka volt, hiszen Olyszia jobb összekötő helyéről élesen laposan beindította a 16-oson belül, nem közvetlenül előrefelé, hanem egyfajta félköríves mozgással kiátszva a les leállítást, nem állítottak lesre, hanem ha egyből indult volna, akkor lesen lett volna, de így félköríves mozgással ezt kizárta, és rendkívül jó ütemű paszt kapott, utána pedig félfordulattal gyakorlatilag érezve a hosszú sarkot a kapuba juttatta a labdát. Tényleg mestermunka volt ez a gól. Egy picit a szenegáli védekezés abban hibázott, hogy a belső védők és eleve a középpársok és a belső védők között szélességben túl nagy sávokat hagytak. Ekkora sávokat nem szabad hagyni két játékos között, mert a francia válogatott ezt kihasználja egy mélységi passzal.
0: Mbappéval kapcsolatban ugye érdekesség, 13. gólja volt már ez a labdarúgó világbajnokságokon, és még egy érdekesség, hogy ezzel a góllal beállította Olivier Giroud rekordját a francia válogatott örök góllövő listáján, 57. gólja volt Kylian Mbappénak a válogatottban ez a találat.
2: Egyébként a 97. válogatott mérkőzésén, és ugyebár ő annak a négy játékosnak az egyike, aki tagja volt a 2018-ban világbajnoki címet szerző francia válogatottnak. Úgyhogy Mbappé góljával vezet 1-0 arányban Franciaország Szenegál ellen, azt követően, hogy az első játék részben hát kicsikét mondjuk álmosak voltak a franciák, és talán a szenegáliak voltak kicsit aktívabbak, talán két komolyabb szenegáli helyzetet írhattunk fel, vagy olyan helyzet egy-két írhattunk fel, aztán a második játékrészen megérénkült a játék. Van időnk beszélni erről, mert jelenleg ivószünet van, és a játékosok isznak, a gyepet is locsolják. Hát igen, ezt még szokni kell nekünk, hogy a két félidős labdarúgásból négy negyedes labdarúgás lett. A gyepet meglocsolják, a játékosok pihengetnek, iszogattak, beszélgetnek az edzőjükkel. Tulajdonképpen lehet, hogy még egy kis gyors uzsonnát is be tudnának kapni, hiszen jelenleg ugye még délután van New Yorkban, ahol ezt a találkozót játsszák, 6 órában van ugye már mögöttünk New York, tehát ugye ott 4:30 van jelenleg, hát lassacskán lecsettek az 5 órai tejájukat, elfogyasztották a játékosok. Igen, többen már mondták, hogy nem biztos, hogy szerencsés ez, hogy megszakítják a játékot, ráadásul 3 percre. Nyilvánvalóan a reklámozók meg a szponzorok miatt ez fontos esemény, de hát nekünk, akik szeretjük folyamatában látni a futballt, annyira azért nem egy örvendetes.
1: Említettétek 13. gólja ez Mbappénak?
0: Igen.
1: Tehát akkor ezzel utolérte Lionel Messit és Jules Fontaine-t, és Gerd Müller van előtte 14-jel.
0: Közben
2: és egy Miroslav Klose, ugyebár, aki a legeredményesebb a világbajnokság történetében.
0: Polizélőt közben egy beltette a labdát, oda megpróbálta a bal alsó sarkot célba venni, azonban nagyon gyenge volt a lövése. Mendy volt az, aki felvette a labdát. De egyébként igen érdekes veri az, hogy gyakorlatilag azért Mbappé 27 éves, és simán benne van, hogy megdönti Miroslav Klose rekordját.
1: Simán benne van. Olyannyira benne van, hogy akár még ezen a világbajnokságon is benne van, ha sokáig eljutnak a franciák, de mivel 27 évesen harmadik világbajnoksága?
2: Igen, 18-ban volt igen, először.
1: Ugye, hát extrém esetben még 3 benne van, de 2 biztos.
2: 2 mindenképp lehet. Ronaldoik ugye 6. világbajnokságokon vannak, Ronaldo is Messi, az teljesen extrém, de hát ő is nagyon fiatalon kezdte, Mbappé is nagyon fiatalon kezdte, úgyhogy abszolút benne van, hogy Miroslav Klose abszolút gólcsúcsát megdönti. Én meg kíváncsi vagyok rá, hogy a szenegáliak most mit fognak erre válaszolni, hiszen elkezdődött a találkozónak az utolsó, igen, és utolsó negyede.
1: Mbappéra visszatérve most 27 éves, és ugye 23 évesen lett 8 góllal a gólkirály, és elvileg 27 évesen még tapasztaltabb és még jobb állapotban egy játékost, és a pálya csúcsát olyan 28-29 körül éri majd el.
2: Ezt mondtuk Thomas Müllerről is, aki az első VB-n 19 évesen 2010-ben gólkirály lett, aztán ontotta a gólyokat, és aztán utolsó 3 VB-n egyetlen gólt sem szerzett. Utolsó 2 VB-n,
0: kicsit átalakult a játék azért.
2: Úgyhogy 18-ban és 22-ben, 14-ben még lőtt, de 18-22-ben már nem lőtt gólt, igen. Tehát...
1: Igen, de nem is szentet játszott már utána.
2: Igen, nyilvánvalóan kicsit más lett, nyilván Klózenek más volt a szerepköre. Jobb oldali szögletet végezhetnek el a szenegáliak, bal lábbal ívelték be a szögletet, azonban az elment 9 vagy 10 ember mellett, úgyhogy a túlsó oldalvonalon hagyta el a játékteret, így aztán bedobással jöhetnek a franciák, akik 1-0-ra vezetnek a második félidő 29. percében. Érdekes, hogy ha jól emlékszem, még nem volt csere ezen a mérkőzésen, lassacskán most fognak majd elkezdődni a cserék, ugyebár ezen a találkozón is összesen 10-et lehet cserélni, tehát mindkét csapat 5-5-5-5 cserélhet. Rabiot tette balra labdát, tehát jönnek a franciák, balról jönnek a franciák, akik szeretnénk most már eldönteni ezt a találkozót, és egy lövés lendületből, aki elkövette Doué, és ismételten Mendy volt az, aki nagyszerűen hárított, eddig kétszer balra ment a lövés, amit védeim tolt, ezúttal pedig jobb lábbal kell hárítania. Tehát egyszer bal csípővel, egyszer bal lábbal hárított, most jobb lábbal hárított menni. Furcsa ezt kimondani egy kapus esetében, hogy többet véd lábbal, mint kézzel, és akkor két szenegáli játékost láttam, aki beállásra készen. Azt hiszem, hogy Ibrahim
0: Maillé.
1: De szerintem egyik. Csak a szöglet után, mert védekező szögletni nem szoktak cserélni az edzők.
0: Közben elvégezték a szögletet a franciák, és Dembélé kapja meg a labdát, egy passz után Olizétől kapta, majd ezt követően pedig Koundé, körbeadogatnak most a gallok, majd ezt követően Mbappé a labdával, kivárja az, hogy megérkezzen Koundé, aki sarokkal játsza hátra a labdát, nagyon rossz döntés volt, Ismaili Sarr pedig lecsapott a labdára, úgyhogy indulhat most már Szenegál, és bizony ott vannak elől, Sadio Mané az, aki megfutná a labdát, azonban ő nem annyira gyors, vagy hát, hogy úgy mondjam, a labda volt inkább gyorsabb, mint Mané, mert azért Mané sem lassú, és akkor Laci, itt jönnek ameddig, azok a bizonyos cserék,
1: ameddig elemzitek a cseréket előtte, azért itt most egy támadó szöglete volt a francia válogatottnak, ahol Upamecano fölment a szöglethez, és egy villámgyors kontrát indított el Szenegál, és gyakorlatilag egy 70 méteres sprinttel Upamecano szerelt az oldalvonalnál a saját térfél közepén. Ez egy óriási jelenet volt. Ez jelenti azt, hogy azért elindult a francia válogatott, és komoly energiabefektetéssel megakadályozott most egy veszélyes szenegáli kontrát. Arról meg nem is beszélve, hogy látványosan több a mélységi sprint a francia játékosokban, tehát tempót diktál a francia válogatott, és igen jól tempót váltott az első félidő játékhoz képest.
2: A nagyon sokat dolgozó Ismaili Sarr az egyik, akit lehozott a szövetségi kapitány, másik pedig Camara, és Mbaye, illetve Diarra a két új játékos. Tehát Camara és Sarr helyére Mbaye és Diarra érkezik. Hát nyilvánvalóan nagyon sokat dolgozott Sarr, tehát ő már azért elfáradt, és akkor helyette érkezik. Hát vélhetően a Paris Saint-Germain 18 éves játékosa, Mbaye lesz az, aki egy az egybe fogja átvenni Sarrnak a helyét, de ezt van nyilvánvalóan csak a következő percekben fogjuk egészen biztosan látni. Tehát kettős cser a szenegáliaknál, ha már én hiányoltam a kedvemért, megtörtént, még 8-at lehet cserélni, és a szenegáliak jönnek is azonnal egy jobb oldali támadással, éppen Sarr helyére érkező játékos, hogy pont a Sarr pozíciójában, de aztán elveszítik, és jönnek a franciák, és a franciák megfutják ott bal oldalon, ismételten Tio Hernández az, aki nagyon sokat jön előre, Tio Hernández pedig keresztül ment emberen, mindenen, éppen a frissen beállt Diarra volt az, aki keresztül ment Tio Hernández.
0: Ami...
2: Igen, azt hallgattam én is, hogy mennyi,
0: igen, a nézőszámot. Igen, tehát 80,000 az 8, gyakorlatilag majdnem, hogy teltház van.
1: Igen, azt jól tudom, itt lesz a döntő is.
0: Így van, itt lesz a döntő is, tehát majdnem, hogy teltház van itt a stadionban. Több mint 80,000 ember látogatott ki New Yorkba, hogy megtekintse a Franciaország-Szenegál világbajnoki mérkőzés. Közben egy szabálytalanság, Mbappé a földön. Egyébként Laci, visszakanyarodva a beérkezett cserejátékoshoz, Mbaye-hoz, a 20-as számú szenegáli játékos, azért elképesztő, hogy a Paris Saint-Germain játékos ő is, és 18 éves ugye a franciák játékos, franciák? Szenegáliak játékos. Azt akartam mondani, hogy Franciaországban született, és szenegáli válogatottat választotta ugye ő, és arról beszélt korábban, hogy nála ez a döntés szívből jött, mert ugye a szülei szenegáli származásúak, és azért nagyon szép karriert jósolnak neki, 11-szeres válogatott eddig, és ez most már a 12. válogatottsága, először játszik természetesen világbajnokságon. Közben ott van a labda a szenegáli 16-osnak a környékén, és ismételten Szenegál ezt el tudja hozni, és az előbb említett Mbaye volt az, aki megszerezte a labdát, és most már újra a franciáknál. A szenegáliak térfelén zajlik most a játék. Olizé egészen különleges pozícióban, gyakorlatilag Csuma Csak ki tudom mondani a nevét, igen, a Real játékosának az ő pozíciójában tűnt fel az előbbiekben a gólpasztadó Olizé.
2: Igen, Feri mondta, hogy jó tenni egy gól a mérkőzéstek, hát jó tenne, hogyha Senegal átvenni a kezdeményezést, de hogyha a franciák elkezdenek hátul adogatni, és a szenegáliak nem tudják tőlük elvenni a labdát, akkor még csak rosszat is tett ennek a meccsnek ez a találat.
1: Igen, de hogyha megfigyelitek, azért magasabban védekezik a szenegáli csapat, az egész csapatjátékot följebb tolt a védekezésben, és amióta 1-0-ra vezet Franciaország, azóta a labdaszerzések után több területe van Mbappéknak beindulni, tehát azt nem véletlen mondtam, hogy nem csak a gólnál történt ilyen mélységi beindulás és gólhelyzet, hanem azóta volt egy nagy szenegáli kapus bravúr is, és újabb francia helyzetek is várhatóak.
0: Közben egy lehetőség, és bizony a 79. percben majdnem, hogy egyenlített ismételten Szenegál. Ugye volt már egy lesgólja a Nicolas Jackson révén az afrikai ország csapatának, és ismételten ő volt az, aki abban a pozícióban helyezkedett, hogy akár gólt is szerezhetett volna, azonban itt is azért felvetődik az, hogy esetleg lesen helyezkedett a szenegáli futballista, aki egyébként ezt a helyzetet ezúttal most mellé lőtte, úgyhogy ezt követően pedig cserékkel jönnek a franciák. Barcola az, aki beáll a mérkőzésen, és a folytatásban Dembélé nem lesz a pályán. Barcola ugye csapattársa Dembélének, egyébként minőségben nem sokkal gyengül ez a francia csapat.
1: Hát ez komoly adekvat megoldás.
0: Ismételten köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Igen, közben a cserék megtörténtek. Franciaország továbbra is 1-0-ra vezet Szenegál ellen. A 80. percben járunk a mérkőzésen, és az aranylabdás Dembélé helyén a folytatásban Barcola, és közben pedig elindul a szenegáliak támadás. Ebben a pillanatban megakasztották őket, és ezt követően pedig Theo Hernandez volt az, aki kipasszolta a pályának a bal oldalára, és hátul jár a labda most a franciák lábán.
2: A franciák tehát nyugodtan adogattak, hogyha jégkorong meccs lenne, azt mondanák, hogy fagyasszák a korongot, de hát azt hiszem, hogy a New Jersey kánikulában ezt igazából nem mondhatjuk. Aztán a franciák eladják, és bedobásra jöhet a szenegáli válogatott. A szenegáli válogatottnak most már azért pörögnie kell. Az első játékészben jó volt a csapat, most azonban eladják a labdát, tehát ismételten jöhettek a franciák. Fellazult egy kicsikét a szenegáli védekezés, hiszen feljebb tolta a védőfalát a szenegáli gárda, a franciák pedig a bal oldalon próbálkozhatnak, azonban sikerült végül is megszerezni az afrikai csapat játékosainak a labdát, és nyilvánvalóan a fontos az lenne, hogy előbb-utóbb menjenek át ellentámadásba, hiszen 1-0 arányban vezet Franciaország. Most a bal oldalon próbálkoznak Diouf révén a szenegáliak, még mindig Diouf, éppen hogy csak a franciák tér felén vannak, aztán most már egészen visszakerülnek a saját térfelükre. Idrissa Gueye az, aki próbálja átküldeni a labdát az ellenfélnek a térfelére, aztán Pape Gueye az, aki keresi a rést a pajzson. A franciák most beállnak négy emberre védekezni, a szenegáliak pedig nem mozognak eleget, tehát nem találnak igazából társat maguknak a középpályáról irányítani szándékozó szenegáliak, és meg is szerezték a franciák a labdát. Rabiot, egy fantasztikus indítás, az indítást követően helyzetben a franciák is 2-0 arányban vezet Franciaország, a gólszerző pedig Barcola, hát ki más lenne, az a játékos, aki egy perccel ezelőtt érkezett a pályára, erre szokták mondani, hogy gratuláció jár az edzőnek, a szövetségi kapitánynak, aki fantasztikus érzékel küldte be Dembélé helyére Barcolát, Barcola pedig a fellazuló szenegáli védelem mögé került, és gyönyörűen lőtte el a labdát a szenegáli, a kapusa Eduard Mendy mellett, így aztán 2-0 arányban vezet Franciaország, és azt hiszem, hogy most már kijelentett, hogy lassacskán ez a találkozó eldől, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy az utolsó világeseményén szereplő Deschamps kapitány pedig fantasztikusat húzott, nagyszerűen mozgott el a védőjétől Barcola, talán már fáradt is a védője Koulibaly, elment Koulibaly mellett, aztán átcsippentette a labdát Eduard Mendy fölött, igazi klasszis megoldás volt ennek, és ennek a klasszis megoldásnak köszönhetően 2-0 arányban vezet Franciaország, amikor már a második játékrész 38. percénél tartunk, vagyis már igazából csak egy kicsivel több, mint 10 perc van a
1: mérkőzésből. Erről beszéltem, amikor említettem, hogy jót tesz a mérkőzésnek az első francia gól, hiszen a szenegáli csapatnak ki kell nyírnia, sokkal többet kell kockáztatnia, és ki kell jönni ebből a sündisznó állásból. Ezáltal lehet egy olyan mérkőzés, amin Szenegál visszajön a mérkőzésbe, de lehet egy olyan meccs is ebből, hogy több területe marad a francia támadóknak, és ennek az ékes példája ez a gól is. Egyébként Mbappét annak ellenére meg kell dicsérni ennél gólnál, hogy nem ért labdába, hiszen center pozícióból kihúzódott baloldalra, és ezzel magára vonta a védők figyelmét, hiszen Mbappé hogy nem vonná magára, amikor egyrészt az első gólt szerezte, másrészt bármilyen megmozdulásra reagál a védelmi vonal, és a Mbappé által nyitott pozícióba Barcola a mélységből indult be, és megint csak a mélység is sprint, tehát én a sprintelést hiányoltam a franciák játékában az első fél időben, hiszen úgy harangoztuk be a mérkőzést, hogy a sebességek mérkőzése lesz, és ez most már markánsan megjelenik a francia válogatott játékában, de kellett hozzá az első gól, és kellett hozzá az is, hogy egy tempót váltson a francia válogatott. Minden esetre gyönyörű volt a mélységi passz, nagyon tudatos volt Mbappénak a területnyitása, és Barcolának meg kellett futni azt a 20-30 méteres sprintet, jött a labda, és utána pedig a rossz ütembe kimozduló kapus, hát úgymond felett, mert szépen alá bökött, úgymond a labdának alá perdített, és nagyon szépen behullott a labda a kapu közepébe. Tényleg klasszis gól volt, de taktikai szempontból is.
2: Újabb kétszer a szenegáliaknál Jackson, illetve Papagé teljesen elkészült az erejével, úgyhogy őket már nem láthatjuk a folytatásban, és Bamba Dieng az egyik, aki beérkezett, a másik játékos pedig Ndiaye, utóbbi az Evertonnak a játékosa. Ilyenkor már nehéz elkönyvelgetni a cseréket, hiszen folyamatosan felborul a rendszer, miközben a szenegáliak a jobb oldalon próbálkozhatnak, Mennyán kapus azonban kivetődik és megszerzi a labdát. Igen, kicsikét úgy éreztem az első játék részben, hogy talán a franciák olyan takarékos üzemmódban voltak, mondjuk, hogyha egy autónak van 5 sebessége, akkor talán olyan 2-3 sebesség között próbálkoztak. Most azonban bal oldalon elmennek a franciák. Bent két játékos is kéri a labdát, nem ők kapják, hanem egy visszabújítás Olizéhez, aztán Olizé visszatette Mbappének, és Mbappé nem tudta igazából erőből meglőni, pedig 12 méterre volt a kapussal szemben. Olizé is lőhette volna, de tényleg Olizé is alá játszik Mbappénak, nincs mese.
0: Hát igen, így zajlik ez a játék a franciáknál. A 86. percben járunk, úgyhogy ők vezetnek 2-0-ra Szenegál ellen, és benne van a mérkőzésben egyébként egy harmadik gól is, de majd meglátjuk, hogy mire lesznek képesek így a találkozó végére a franciák, majd ezt követően most már Douye a labdával, ő tűnt föl veszélyes pozícióban, ezután pedig Rabiothoz kerül egészen hátra a labda. Két gólszerző, ugye Mbappé és Barcola, 66. illetve a 82. percben születtek ezek a gólok. Menjen is hozzáér most a labdához, illetve akkor most már Saliba, az Arzenálnak a védője, az, aki birtokolja egy kicsit a labdát. Letámadnak most a szenegáli játékosok, és bizony ez jó a franciáknak, mert hogy el tudnának indulni egy ilyenből, azért az előző két, vagyis az első, hát a két gól ebből a szituációból született, hogy egy hosszabb indítás után meg tudták futni az embereiket, és bevették a kaput. Közben én már úgy látom, hogy a franciák készülődnek egy cseréhez, úgyhogy ismételten változtatni szeretne Didier Deschamps, és hogyha jól látom, akkor az bizony Ryan Cherki. Kérdés, hogy ki jön le a pályáról, de ez pillanatokon belül kiderül. A Manchester City játékosa érkezik, és Désiré Doué az, aki elhagyja a játékteret, a Paris Saint-Germain játékosát váltja Cherki, a Manchester City futballistája, úgyhogy ő is szerepet kap itt a világbajnokságon. Egyébként Cherki a második legtöbb gólpasszt adta a Premier League-ben, amennyiben én jól emlékszem, de azonnal rá is tekintek a statisztikára, miközben a franciák támadnak.
2: Hát az egyik csere már jól alakult, sőt az első cseréje jól alakult Deschamps-nak, ugyanis gyakorlatilag egy perce volt fenn a pályán Barcola, amin megduplázta a francia válogatottnak az előnyét. Hát hogy Cherki fog-e gólt lőni, azt nem tudjuk, azt, hogy egy percen belül gólt lő-e, azt megmondom fél percen belül, de azt nem biztos, hogy nem tudjuk, hogy a találkozó további részébe betalál. Egyébként 43. perc. A második játék, ez a baloldali támadás egyre jobban fárad most már, úgy érzem, a szenegáli csapat, holott 4 friss játékos is érkezett a szenegáliakhoz. Baloldalon éppen Barcola volt az, aki nagy lendülettel indult, és akkor egy jól ismételt egy cserét láthatunk, az 5-ös számú játékos helyére érkezik a 6-os, vagyis Pate Stis a Rayo Vallecano-nak a futballistája érkezik Idrissa Gueye helyére, vagyis Papagueye után Idrissa Gueye-től is elköszönünk. Úgyhogy az utolsó csere lehetőségét is kihasználja a szenegáli szakvezetés. Hát nyilvánvalóan ez most már annak szól, hogy mindent megpróbálnak esetleg még ezen a mérkőzésen az egyenítés érdekében, de ha ez nem is sikerül, legalább szokja minden játékos, akinek van rá lehetősége a világbajnokság légkörét, tehát ötödik cseréjét is kihasználta a szenegáli válogatott Pati Sis Rayo Vallecano játékos a 30. válogatott mérkőzését könyvelheti el. Az nem kevés egyébként.
0: Közben pedig jöhet majd egy kirúgással Franciaország. Egyébként közben akkor Ryan Cherkivel kapcsolatban az a információ, amit említettem, igen, ő szerezte a második legtöbb gólpasszt a Premier League aktuális idényében, de ezzel kapcsolatban mondott egy érdekességet, amikor erre a statisztikára neki is fölhívták a figyelmét, hogy azt nyilatkozta, hogy a futballban nem a számokra fognak emlékezni, hanem azokra a pillanatokra, amelyeket produkálsz. Hát Ryan Cherkitől várjuk akkor, hogy olyan pillanatot produkáljon, amire mi is emlékszünk majd. Egyébként ez a 8. válogatott mérkőzése az egyébként algériai felmenőkkel rendelkező labdarúgónak. Közben most már Szenegál a pályának a bal oldalán. Koundét nem sikerül becsapni, nagyon úgy tűnik. Hiába próbálta meg Sadio Mané átengedni a lába között a labdát, lábai között a labdát. De egy szögletet ki tudott belőle harcolni, amelyet nem ő fog elvégezni. Egyelőre 2 labda a pályán, de Sadio Mané megoldja, kigurítja és érkezik a 25-ös számú Diouf, az, aki majd Szenegál oldaláról becsavarhatja a labdát középre. Egyelőre még kivár a West Hamnek a játékosa, és most teszi be a labdát bal lábbal, átíveli a túloldalra, visszafejelt labda, ott lehet a ismételt fejes, azonban Cherki az, aki leveszi a labdát, és elindul Franciaország, azonban a védők odaérnek, a szenegáli védők, és hátra teszik a labdát. A mérkőzés rendes játék idejének utolsó percében járunk.
2: A szenegáliak birtokolják a labdát hátul. Egyébként lelkes kis csapatról van szó, nem adja fel, de hát azt hiszem, hogy egy világbajnokságon ez a minimum, hogy nem adják fel. Hát 8 percig még élvezhetjük ezt a találkozót, egy gyakorlatilag eldőlt találkozót. 8 percet tesz rá a játékvezető. Igen, 3 perc az ivószünet, és akkor láttunk ugyebár 5 cserét szenegáli oldalon, láttunk 2 cserét a francia oldalon, tehát összesen 7 új játékos került a pályára, azt szokták mondani, hogy játékosonként egy fél percet mindig hozzátesz a játékvezető, így nagyjából meg is vagyunk ezen, hát ez a 8 percet.
1: Mindössze 4 játék megszakítás volt, igen, és igen, de játék megszakításonként szokták mondani, igen, teljesen érthetetlen ez a 8 perc megint.
2: Igen, ez már a katari szint, amit láttunk 4 évvel ezelőtt, tehát amikor tényleg ilyen 10-valány perceket tettek rá a játékvezetők. Nos, hát Szenegálnak ezek szerint még 8 perce van arra, hogy szépítsen, vagy esetleg még egyenlítsen is. Hát nyilvánvalóan a szenegáliak sem fognak a kardjukba dőlni, hogyha nem sikerül ezt a mérkőzést pontszerzéssel abszolválni. Most a jobb oldalon éppen a cserekét beállt Cherki veri meg a védő, és Cherkina sikerül-e góllal bemutatkoznia, mint Barkulának, egyelőre nem, mert Cherkitől elvették a labdát. A szenegáliak Sadio Mané egészen hátra húzódik, azért le a kalappal az öreg Sadio Mané előtt. Feltűnik a saját 16-osán belül.
0: Szabályosan szerel.
2: Hát a játékvezető szerint szabályosan szerel, igen, sokak szerint nem, igen. De így nem, mert nyerni fog véletlen Franciaország, tehát ilyen szempontból szerencsé van a játékvezetőnek, igen, hogy nem adott 11-est azért a szituáció, hogy meg 2 gólt azért szereztek a franciák, ugyebár Mbappé, illetve Barcola révén, és most is Olizé az, aki birtokolja a labdát a saját tér felének a közepén, aztán Olizét a kezénél fogva visszarángatják. Egyébként rövidújú mezben játszik a francia válogatott, tehát csak a kezét tudta megfogni az ellenfele, tehát nem a mezének az ujjánál húzta vissza, hanem csak a kezénél fogva. Most már kocognak azért a franciák, annyira nem kapkodnak 2 gólos erőnyük tudatában. Mbappé a bal oldalon most már hátra teszi a labdát, aztán visszakapja Mbappé a saját tér felére, gurítja vissza a labdát, egészen hátra kerül a 2 belső védő, passzolgat egymással Saliba és Upamecano, aztán Tchouaméni hátra tette a kapushoz, Menyánhoz, hát igen, ez amit Bene Ferenc is mondott, hogy pont púpa hátára mindkét csapat játékosainak ez a plusz 8 perc. Most nem tudom, hogy a 8 percet hogy fogják itt lepörgetni. Egyébként a nézők is elindulnak hazafele, úgyhogy a nézőket sem érdekli különösebben már ez a plusz 8 perc. Furcsa dolog ez. lehet, hogy előbb-utóbb változtatni kéne, vagy legalábbis valami közleményt kéne, vagy valami egységesítést kéne kitalálni a FIFA-nak is, hogy az ilyen találkozóknál azért nem biztos, hogy feltétlenül 8 percet rá kell tenni. A franciák most eldugták a labdát az elmúlt egy percben, a szenegáliak nem találkoztak vele, a franciák hátul adogattak, egészen hátra kerül most Menyán kapushoz, Menyán kapus ballal íveli kicsit ívesen előre, aztán most már szenegáliak is közeli ismeretséget köttek a labdával, rég volt már ilyen, mint említettem, vagy másfél perce adogattak a franciák, úgyhogy most a szenegáliak próbálkozhatnak a jobb oldalon. Kicsit kocogós a dolog, ketten vannak azért szenegáliak a 16-oson belül, most már hárman vannak, a három szenegáli támadóra négy védő vigyáz, de igazából még csak beadás közeli helyzetben sincsenek az afrikai csapat játékosai, na majd talán most jobb oldalról nem sikerül beadni, aztán most sikerült beadni, és lepattan az egyik francia játékos, Theo Hernandezről, hát hogy a kezéről pattant le, vagy a csípőjéről, azt nem tudom megmondani, de a szenegáli játékosok, mivel nem reklamáltak, vélhetően így a csípőjéről pattant le. Serki a csereként beállt, tehát még friss játékos próbálta felhozni a labdát, azonban szenegáliak megállították, aztán a Serki lelkesedését a többiek lehűtik, ebben a melegben Tchouaméni kicsikét szórakozgat a labdával, és úgy vannak vele a franciák, hogy fusson Serki, ő még friss, aki már régen pályán van, az nem fut.
0: Polizé kapja meg a labdát, csak, igen.
2: Elindítják Polizét a jobb oldalon.
0: És nem sikerült megszereznie, mert hogy Koulibaly odaérkezett, a rutinos védője a szenegáli válogatottnak, és csapatkapitánya is egyben. Rabiot egy rossz paszt választ, és akkor elindulhat most már a másik oldalon Szenegál. Na hát ők talán még akarnak valamit ettől a mérkőzéstől, hiába járunk a 95. percben, ott egy csel, egy gyönyörű csel, és egy lövés gól! Úgy tűnik, hogy egy 18 éves fiú szerzi meg Szenegál első gólját a világbajnokságon, mégpedig Mbaye az, aki gyönyörűen csinálta meg a cselt a 16-oson belül, és ellőtte jobb lábbal a labdát, majd ez pedig bekerült a kapuba. Hát gyönyörűen etette meg ott Theo Hernandez, majd ezt követően a csel után megtolta a labdát, és ellőtte jobb lábbal oldalról. Hát ebben benne van azért Menyán is, hiába védett, vagy hiába próbált volna védeni, a kezéről úgy pattant a labda, hogy a hálóba vágódott, de hát mindenképpen itt a fiatal cselejátékos kell megdicsérni. Hát Didier Deschampsnak nyilvánvalóan nem tetszik ez a szituáció, vagy azért még az utolsó percek bizony izgalmasak lehetnek itt a mérkőzésen, és hát egy 18 éves Paris Saint-Germain futbolista lőtte meg Szenegál gólját a világbajnokságon először.
1: Nagyon visszavett a francia válogatott, és nem véletlen pattant fel Deschamps a padról. Egyrésztről Bayern, ahogy, amilyen ritmusban megcsinálta a cselt, és ahogy leültette a francia védőket, azt öröm volt nézni.
0: Közben egy gyönyörű gól, Mbappé! Egyből válaszol Mbappé az elmúlt gólra. Hát ez óriási találat volt. Szenegál szépített, majd ezt követően pedig gyakorlatilag a kezdő rugás után megkapja Mbappé a szenegáliak térfelének közepén a labdát, felnéz, azt gondolja, hogy ezt el is lehet lőni, ellövi, és a labda a hálóban van, óriási góllal szerezte meg tehát az újabb találatát Kylian Mbappé csapatának a harmadikat, saját magának a másodikat, és most már 14 góllal áll az örök rangsorban a labdarúgó világbajnokságok történetében.
1: Utolérte Gerd Müllert.
0: Így van, és hát ez egy óriási lövés volt.
1: De mintha nem érzitek, úgy, mint a két kapus egy kicsit bealudt volna itt a hosszabbításban. Hát ez itt is mellényül egyértelmű.
2: Mellényül a kapus.
1: Tehát két elképesztő kapusibáról beszélünk, amellett, hogy Mbappé nagyságát ez nem kisebbíti, és Bayernnak a cselsorozatát se, tehát szenzációs volt, pláne 18 évesen. Tehát én alapján örülök neki, de azért két hatalmas kapusibáról beszélünk.
2: 28-29 méterről jött ez a lövés azért, tehát nem is közelről. És
0: a helyzet felismerés volt a kulcs ebbe.
2: Kapus egy kézzel ment érte, és mintha belé ütött volna. Lehet, hogy furcsán szittál ez a labda, hogy elmondják, ez már hogy évtizedek óta olyan labdákat gyártanak, amelyeknek nehéz kiszámítani a mozgását. Nyilvánvalóan általában a világbajnok csapat kapusa nem szokott panaszkodni a labdára. Azok kívül minden csapatnak a kapusa panaszkodik.
1: Kapus ügyvédje lennél, ezt úgy metítetted be. Nem szabad ilyen gólt kapni, tehát végig látta a labda ívét, egész egyszerűen mellé nyúlt.
0: Egyébként a másik oldalon is, az előző gólnál, azt is mondhatjuk Menyennál, tehát hát igen, a kapusok ahhoz vannak hozzászokva, hogy azért a 98. percben ők már nem szoktak játszani, úgyhogy de még mindig zajlik a játék itt a Franciaország-Szenegál mérkőzésen. Most már szerintem az utolsó percben járhatunk, ettől függetlenül még egy szenegáli próbálkozás, beadás, középre Saliba pedig tudott tisztázni. Ez követően Mbappé pedig gondol egy merészet, elindul a labdával, Koulibaly viszont leszedi őt. A labdát is leszette, meg a lábát is leszette Mbappénak, és ő a földön fekszik most, a játék viszont még továbbra is megy, a játékvezető nem állította meg a játékot, egy beadás középre, ott Upamecano az, aki kifejelte a labdát, hiába érkezett a szenegáli támadó játékos, és már többen is a földön fekszenek, a játékvezető pedig most nézi meg Mbappét, hogy mi történt vele, fogja a fejét, a fogát. Érdekes, hogy Koulibaly hogy szerelte őt ilyen durván, de hát majd a visszajátszás alapján kiderül. Egyébként pedig hát Mbappénak nagyon jól indult ez a világbajnokság, mindenképpen lehet dicsérni ezért a két gólért, amit vállalt. Úgyhogy rögtön, tehát két találattal folytatja azt a fajta teljesítményt, amit a legutóbbi világbajnokságon abba hagyott, amikor is az argentinok ellen 3 gólt szerzett a világbajnokság döntőjében. Jó bemutatkozás az a franciáktól.
2: Hát azok 11-es gólok voltak, ha jól emlékszem, tehát sorban.
0: Nem teljesen.
1: Hát nem az összes, egy a gól.
2: Kettő volt szerintem
1: 11-es volt.
2: Kettő 11-es volt, igen.
1: Azért itt nézem Mbappé góljait, és ha beszéltünk már Klózerek, hogy akkor Klózer nem csap a levegőbe, ha ezt nézi ezt a mérkőzést, mert egyre nagyobb veszélyben van a gólja.
2: Igen, megfogadott, ez teljesen egyértelmű. Hát azért itt még van ebben a csoportban Irak, amelyet ki lehet tömni. A Norvégia nyilván egy stabilabb csapat, de ezt követően még lehet, hogy még lesz további 4 vagy 5 mérkődése is a francia válogatott, amikor a Szenegálnak jobb oldalon próbálkozik, és egy öngól! Egy öngól, ez benn volt! Szerintem túlment a kapus fölött.
0: Mánélnek a lába ott volt.
1: Nem volt benn, mert ez a játék az a tórája.
2: Ez így van, itt, ez teljesen egy
0: csak egyértelmű. Megint fogott egy lepkét, úgy tűnik.
2: Igen. Szerencsére túl vagyunk már amikor VAT2-nek kellett eldönteni, hogy túl volt a labda, gólvonalon vagy sem.
1: Csuamenni tréfálta meg majdnem.
2: Éppen VAT2-nek köszönhetően szerencsére most már azért gólvonal technológia van. Hát nem akármilyen végjátékot láthattunk itt a találkozón, és még mindig nem látom, hogy lefújta, de ebben a pillanatban a találkozót lefújta a játékvezető. Megnyerte Franciaország a mérkődést. A 6. nap első mérkődésén, tehát Franciaország, Szenegál 3-1. Hát az első fél idő meglehetősen unalmasra sikerült ezen a találkozón, mondhatjuk úgy is, hogy nehezen vették fel az üzemi hőmérsékletet a csapatok. A franciák kimondottan csalták a játékot az első játékrészben. Igazából szenegáli helyzetet láthattunk, talán 2-t, Jackson, illetve Szár volt az, aki próbálkozhatott. Aztán a második játékrészben fölpörögtek az események. Előbb Olizé, aztán Mbappé próbálkozott, és a szenegáli kapusnak Mendinek kétszer is hárítania kellett. Aztán az 58. percben Mbappé gyanús körülmények között buktatta Sadio Mané. A játékvezető és a videóbíró sokáig vizsgált az esetet, végül nem adott 11-est a francia csapat javára, ettől aztán felpaprikázódott a francia válogatott, és a 66. percben megszerezte a vezetést. Olizé nagyszerű passzát követően Mbappé elmozgott a védőjétől, és jobbról a hosszú sarokba lőtt, ezzel vezetett Franciaország a 66. percben 1-0-ra. Egy perccel később a szenegáli Jackson Lashről talált be, vagyis maradt az 1-0-ás vezetés a franciáknak, majd a csereként beállt Barcola egy perccel azt követően, hogy pályára lépett a 82. percben, lyukra futott és fantasztikus szép mozdulattal átemelt a labdát Mendy fölött. Ekkor már 2-0-ra vezetett Franciaország, és úgy tűnt, hogy eldől a találkozó, azonban egy őrületes hajrát láthattunk. A pontok eloszlását nem befolyásolt ez a hajrá, de jó volt látni, ugyanis a 90+5. percben a kicsikét leeresztő és már a győzelmi mámorban talán eltűnő franciákkal szemben Bailly a cseleként beáll 18 éves PSG játékos jobbról a rövidre lőtt, és ezzel szépített Szenegál csapata, és amikor úgy gondolták az afrikaiak, hogy akár pontot is szerezhetnek, hát nagyjából ezt egy olyan 15 másodpercig gondolhatták, ugyanis a középkezdés követően ismételten érkezett Mbappé, és 3-1-re alakította az állást egy 28-29 méteres lövésről, így aztán Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált.
0: És ezzel köszönjük meg a figyelmet Edvi László és Bene Ferenc nevében. Stúdió.
3: Battai Sugár Katinkával Keszik Dóra beszélgetett. Műsorunk véget ért. Szerkesztette Reisz Bálint. Munkatársam volt Antal Richárd, Cserjés Bendegúz, Edvi László, Szabó Bence, Szilágyi Dóra és Tóth Béla. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
4: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó Cia Nándi. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
3: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye mindig korán.
1: Igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen FIFA játékot, de szóval futball VB is hasonló.
2: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, uh-huh. Én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
1: Kinek drukkolsz?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg a spanyolok is jók, nem, inkább a németeknek.
4: Jó. De azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyében most nem megyünk bele mélyebben.
3: De várjatok, hadd csapjam ellen, Andy, mert Siri rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
2: Amúgy igaza van, sajnos, de azt hozzá

0: életében, és mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így a, azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy, mondjam azt, hogy vadállat, tehát hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
1: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy odaállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is. Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
0: rossz. Az máig a legfényesebb siker?
1: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
2: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogyha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
1: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, ez 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Ha leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 40-eteket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van... Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Na most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem úgy az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát, hogy jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le az, akkor, hogyha nem az a szenvedős, és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jól, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
0: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
1: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg hárman edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Virt Balázs féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
0: Várják, Szerda, Kovács Benedek, te és ki?
1: És Laura.
0: Tényleg? Jó, okay.
1: És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő itt végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellé, a Ricsiék azért gyorsan is, Hollóbazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és ez nekem is plusz.
3: Mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
1: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal. Most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre. De ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
0: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
1: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy De ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.

0: még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
1: Nagyon hideg?
0: Nem, kellemes. De próbáld ki egyszer, ajánlom.
1: Tök nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét, mondta, hogy hétfőnkedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott berence, szóval hogy ez így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
2: Igen, mi a hűsítő
1: lehet. Egy kicsit ilyen nem aberráltak, de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
2: Hát az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól falig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de...
3: De azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
2: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit volt. Amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
1: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor EB-t nyert, hogy nem is volt hosszú.
2: Hát igen.
1: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
2: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
1: Hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
2: Jó is, meg nem is.
1: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van,
2: illetve,
1: nem?
2: Hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
1: Tehát hogy nincs javítási
2: például igen lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire. Ugye két darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs
1: javítási
2: lehetőség.
1: De már az is hiba, hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít például?
2: Az nem feltétlen, az inkább...
1: Az korrigál?
2: Hát, de nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Uh-huh. Ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de ez nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hibázna.
3: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Coach Hubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak ott, esetleg felkelni talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek, szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
2: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek, én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam vele, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szerintem már nekem az elmúlt az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
1: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
2: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úszni, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
1: Kicsit hasonlít Lacira, emlékszel? Igen, ő is ezt mondta, mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
3: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
2: Igen, lehet. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg amilyen sprinter edzések, és ott úsztam, tehát hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez hozzá azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván nem akart, meg akartad mutatni, hogy azért miért vagy ott. ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, az teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Stb. Teljesen, tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegben vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
3: De pont ezért embert próbáló, vagy kalapemelést
0: érdemel,
1: hogy itthon marad?
3: Nem, hogy igen, hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát, hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap, mint nap.
2: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen, ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek mi már 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelben megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanezt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
1: Nyilván majd a blokk második felébe az augusztusi EB-ről meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad, száz gyorson, ha úgy tetszik, ugye Mirák Kristófnak hívják. Az az érdekes esett meg a Soproni Országos Bajnokság, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként, közel távol nem volt Mirák Kristóf, megúszta száz gyorsan a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edző több pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, fóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
2: Igen,
1: jöttél?
2: Hát nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körben, hogy ez egy világblokk, hogy lehet, nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa-bajnokságon, ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
1: ez így
2: elég
1: van.
2: Jól úsztam. Uh-huh. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovicsi, uh-huh, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá.
1: Hogy ez, de te érzel magadon valamit?
2: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni amúgy, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
0: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanol, tehát azért hát azt még látszik, hogy az teljesen más, mint egyéniben úsztok.
2: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, már nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsom is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
1: Jó, akkor nincs világfróbia.
2: Hát reméljük nincs.
1: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
3: És neked van egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
2: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsolt Bával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletből összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel a olimpia stresszével, ami, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Tudom, hogy nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
1: Csak hogy mindenki értsen, Pragányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott... szóval, hogy elég komoly.
2: Igen, ez
1: komoly
2: nagyon
1: volt.
2: Komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán. De minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából ennyi.
1: És ő is felépült.
2: Hát teljesen. Hát, hogy az a legjobb.
3: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a Párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
1: Az csak a játékba jön ki.
3: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
2: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból, de ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem... nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
0: Ott az olimpián egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt, azt nem hiszem, hogy nézitek.
2: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok az Isten, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
0: Ha már másodpercek.
2: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg teljes a felkészülés, és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok, és labdába tudok rúgni. Az látszott.
1: És most vagyunk itt.
3: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
2: Hát nem, az biztos. Amit még mondtak, hogy a célbaérkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem, nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak, ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
1: Tényleg?
2: Sokszor. Hát ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó támponál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
1: akkor nem maradsz a víz alatt, tuti.
2: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, az nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamban, és nem, nem kerülünk be. A elnök úr által a látón is már örült. Én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott. Az nagyon kemény volt. Ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamban, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi mindenen számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán nem mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
3: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Németh Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában, a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
2: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, ahol Monakóban voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért. De ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezető medencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál Chelmerszel volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
1: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorra kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
2: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsosra úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évenben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombattai strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor százat úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Ezt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
3: elintézni. Hát felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
2: Ausztráliában még nem voltam.
1: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szembe a Mikzónába, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
2: Ez Nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
1: Ez az Indianapolis.
2: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam, hogy ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes, de igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
1: De ilyenkor elsötétül a világ?
2: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre. Szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően, szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne, úgyhogy azzal a részsel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
1: itt jön a sötétedés.
2: Szédelgek, igen.
3: Ugye július 31-én Párizsban Európa-bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az időeredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a Párizsi olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számítasz, mint az milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
2: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgettünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy igazából itt nyilván a vízmélységre gondolok, hogy a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
1: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
2: Így van, mert ugye egyfolytában torlódtak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB-EB olimpia, ami kicsit
1: és
2: ilyen...
1: És még a végén rövidpályás VB is.
2: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez az egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott kétszer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejbe eléggé ott van és nyomni fogja. Úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusszé az viszont eltört a lábát, most olvastam.
1: Akkor ő neki ugrott.
2: A szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
1: De szegénynek azért a hazai EB az
2: jön. Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván 100 gyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
1: Száz gyors az egyéni szám, Szívi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
2: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
1: De nevezel.
2: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vállalt, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt két Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
3: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon?
2: Így van.
3: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
2: Hát ott azért kiderül, ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg... Hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
3: Tehát kimondhatjuk, ott... hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
2: Szerintem igen. Bár nagyon kemény, nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most ugye a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy az, hogyha mindenki tényleg arra készül és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem, szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosmo Dominiqué a mai napig, úgyhogy
1: az nem most volt.
2: Figyelj,
1: ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
2: Nem, ez... Na talán ez, most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig, az olimpia évében mindig jól ment a 200 gyors. Lehet, hogy még két évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom. De nem tudom, az nagyon... úgymond lutri, hogy hogy megy.
0: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy hármakat kell úszni. Csaba bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is háromszor kell úsznatok.
2: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is, most lehet, hogy majd egy kicsit
1: rádurinken,
2: igen, megszedálnak, de az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat húszunk, mármint kevés olyan versenyző van, aki...
1: Hát aki versenyzésre így, késztett téged, mondjuk egy
2: van,
1: középdöntőben.
2: Így van, tehát, hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-at, nullát körülbelül, akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kell úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a 100 gyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja majd a középdöntőt is, és
1: hát lehet, hogy mondjuk az előfutamban az első négy jusson döntőbe, a második négyért meg menjen egy két futam, vagy nem tudom,
2: hát, vagy
1: valahogy
2: több pontot kapnak az egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy
1: mennyire fair vagy,
2: hát mennyire motiváció egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
3: Arra mennyi esélyt látsz? Ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milán, Kristóf, Kós Hubert is ott van.
2: Hát
3: szóval...
2: ez egy álom, inkább álom? Mondjuk úgy. Igen? Hát Kristófot nem hiszem, hogy ilyenre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, de akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
3: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristóf, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében.
1: Szívi olyan, mint egy naív.
3: Igen.
2: Szóval én nekem meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról odáll, örülni fogok neki, mert ez Kristófról van szó. Tehát, hogy...
1: Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
2: az,
1: négy nevet.
2: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
1: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
2: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltónk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
1: Bár csak szóljon.
2: Ugye, most egész Kóssal áldott ízeljük, de az Olivér, ugye az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
1: mondjuk szépen így, halad?
2: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rosszul az Amerika, úgyhogy meglátjuk. Ez maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is, vagy hát azt már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország ott, amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el. De utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök
3: mindegy. Nándi, tudom, hogy az úszok nem szeretik, amikor azt kérdezik tőled, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett.
2: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, ja. Érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye egyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a százgyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőle, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
1: Ezt akartam mondani, hogy két érem, nem?
2: Minimum jó lenne két érem. Százas váltó, vagy százgyors, vagy még a 200-gyors váltó, és három érem egyből. Úgyhogy
0: beszélgessünk még 5 percet.
2: Így van, számba így kell. Kérjük. Hát, ha találunk még pár váltót is.
1: Ott a vegyes váltói.
2: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
3: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Sós Csaba is akkor elégedett lesz veled. Csak.
1: Igen, mert Csaba ráugrik.
4: Így van. Német Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
5: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
6: Belépőkártya. Ha beszeretnénk jutni az épületbe, ahol dolgozunk, szükségünk van a varázskártyára, mely egy mozdulattal, pici érintéssel megnyitja Szezám kapuját. És bár nem az 1001 éjszaka mesegyűjteményben szereplő Ali Baba és a 40 rablóból ismert kincses barlang szikla kapuja tárul ki, csak szimplán bejutunk a munkahelyünkre. Nem csupán a bejáratnál funkcionál a kártya, hanem ennek segítségével állíthatjuk le az autónkat a dolgozói parkolóban, de nyomtatni is csak úgy lehet, ha a plastiklapot hozzáérintjük a készülékhez, ő kibányászza nekünk, hogy mit küldtünk a printerre, és már is a kezünkben van az A4-es lap. Emellett az étteremhez, a büféhez is csak ennek segítségével lehet eljutni, mert azok ugyebár más épületben vannak. Nincs ezzel semmi gond, ha a kártya tökéletesen működik. Emberünk odatartja a villáskapu érintkezőjéhez, és már fordul is az alumínium szerkezet, és beléphetünk, vagy akár ki. Igen ám, de az én kártyám nem mindig teszi a dolgát. Előfordul, hogy 3-4 alkalommal kell érintenem, hogy munkára fogjam, de ez néha kimegy a fejemből. Így jártam egyik nap, amikor a földszinti lépcső fordulónál szerettem volna bejutni. Oda tartottam a lapocskát az érintkezőhöz, és nagy lendülettel léptem volna be, de a gonosz cső a helyén maradt, úgy övmagasságban. Ez nem lett volna baj, de felsőtesttel már belül voltam, így felakadtam a fémdarabon, mint a frotír törölköző, amit feldobnak a fregolira. Lábaim még kint, testem felakadva lengett a levegőben, fejem meg már bent, úgy 20 centire a földtől. Miután mindenütt kamerák figyelik a jövésmenést, gondoltam, kész is van a TikTok videó, aztán eszembe jutott, hogy az őrök vagy a dolgozók közül hányan láthatták a balesetemet, de aztán feltápászkodva körülnézve megállapítottam, hogy nincs senki a közelben. Ezt megúsztam, gondoltam, se sérülés, se szemtanú. Felmentem a lépcsőn a stúdióba, levezettem a körkapcsolást, majd 10:30 felé távoztam volna, amikor megállított az egyik biztonsági őr, és így szólt. Nagyon megijedtem, amikor átestél a villán, de annyira kellett röhögnem, hogy nem mertem oda menni hozzád. Borravaló. Az épületünkben étterem és büfé is működik. Pár hónapja bevezették a borravaló automatizálását. Akár készpénzzel, akár kártyával fizetünk, kis képernyőn megjelenik, hogy 3-5 vagy 8% jattot szeretnénk adni, de opció lehet, hogy az ügyet elengedjük, nem juttatunk semmit a személyzetnek. Én hol a 3, hol az 5%-ot választom, és ezzel általában mosolyt csalok a személyzet arcára, hiszen ők abban a pillanatban látják az összeget, ahogy hozzáérek a gombhoz. Ebből kiindulva arra gondoltam, hogy a kommentátorok, műsorvezetők is kaphatnának borravalót, ha jól teljesítenek. Úgy is működik a Nemzeti Sportrádiós applikáció, melybe be lehetne illeszteni mindenkinek a nevét, és 3-5-8%-os opciót is kaphatnának. Kiindulhatnánk 1000 forintból, és innen indulhatna a buli. Mondjuk, ha valaki beér a Nemzeti Sportkör kezdési időpontjára, kaphatna némi plusz pénzt. Ha a kommentátor például a válogatott meccsen eltalálja a gólszerzőt, már is csördülhetne a kassa, és inkasszálhatna 30, 50 vagy 100 forintot. Vagy ha a műsorvezető pontosan tudja, hogy a vendégét hogy hívják, melyik sporták kiválósága, már is lehetne nyomni a gombot. Esetleg borravalót kaphatna a technikus, ha időben bekeveri a műsorvezető mikrofonját, és mondjuk 5 másodpercen belül elindítja a korábban rögzített interjút. Vagy akár a szerkesztő, aki a stúdió kameráját úgy állítja be, hogy ne a műsorvezető hátát lehessen látni. A befolyt pénzt aztán felajánlanánk jótékony célra.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Azért érdekes dolgokat produkál az élet. Itt ülünk a Laurence László sportcsarnokban, és hát Laurence Lászlóval te dolgoztál együtt, volt a szövetségi kapitányod.
3: Igen, ez így van, és nem csak a szövetségi kapitányunk volt, hanem nagyon szép eredményt is értünk el annak idején. Tehát az egyik az, hogy bejutottunk a világbajnoki döntőbe, és ott ezüstérmet szereztünk. Akkor nagyon nagy dolog volt ez, tehát annak is örültünk volna, hogyha bekerülünk a négy közé, és ezzel kivívtuk volna az olimpiai részvételt. Ennél azért tovább mentünk, és ezüstéremmel zártuk azt a VB-t. Hát a következő éve pedig Atlantában, én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb érmemet, bronzérmet nyertünk a csapattal, úgyhogy ezek mind Laurence Lászlóhoz kötnek.
2: Erről még majd fogunk részletesebben beszélni, de tulajdonképpen meglepetés volt számomra, hogy majd itt találkozunk, mert úgy eltűntél egy picit a kézilabdában, nem nagyon látott senki, hogy merre vagy, mióta vagy itt?
3: Ez most már a második éve, tehát áprilisben lesz 2 éve csatlakoztam az itteni szakmai munkához. Fölkértek, hogy esetleg összefognám itt a szakmai munkát, irányítanám, segítenék a fiatal edzőkollégáknak, és miután leültünk beszélni, hát először telefonon kerestek meg a vezetők, utána meg személyesen beszélgettünk, nagyon szimpatikus benyomást keltettek. Azért látjuk, hogy ez egy új csarnok, a körülmények is nagyon jók, és úgy gondoltam, hogy miért ne, hát akkor vágjunk bele.
2: Csak ugye dolgoztál felnőttekkel, dolgoztál a válogatott mellett, az ember nem gondolta, hogy mondjuk visszatérsz a fiatalokhoz.
3: Igen, itt is van felnőtt csapat, MB2 felnőtt női, meg férfi csapat, de az igazság az, hogy itt a Csepel Diák Sport Egyesület az utánpótláson fekteti a hangsúlyt, és hát az edző kollégáknak a munkáját felügyelem, nem tudom, irányítom, segítem, támogatom, tanácsokkal ellátom az edzőket, úgyhogy hogy ez az én fő feladatom itt.
2: Be is szállsz néha még esetleg edzést vezetni?
3: Tavaly volt rá példa, hogy vagy azért, mert beteg volt az edző kollega, vagy azért, mert ütközött mérkőzéssel, és igen, tartottam a serdülő fiúknak, a felnőtt férfi csapatnak, úgyhogy jó is volt egy kicsit visszatérni a kézilabda pályára.
2: És a lányok, fiúk, akik itt vannak, azok tudják, hogy micsoda remek eredménysorral rendelkezel, mert Laurence Lászlóról biztos hallották, hogy miért kapta meg a csarnok ezt a nevet. Rólad tudnak?
3: Hát én úgy gondolom, hogy tehát a felnőtt csapat tagjai talán igen, nem tudom, de valószínű, hogy igen. Az edző kollégák szerintem tudják, el is fogadják a véleményem, nagyon jól együtt tudunk dolgozni, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Az, hogy tudják vagy nem, hát ezt nem tudom.
2: Nagyon szép ez a sportcsarnok, ahogy bejöttünk meg itt a kiszolgáló helyiségek is. Te is ilyen helyen kezdted annak idején a kézilabdát, és egyáltalán miért pont kézilabda?
3: Hát én annak idején nem ilyen helyen kezdtem, tehát az tudva lévő dolog, aki valamennyire tudja az én pályafutásomat, hogy én Erdélybe születtem, Marosvásárhely mellett, és hát Marosvásárhelyen kezdtem el igazán kézilabdázni. De akkor ott azok a körülmények, azokban az időkben én úgy gondolom, hogy teljesen megfeleltek. Amire szükségünk volt sporteszközökre, azok is a rendelkezésünkre álltak, úgyhogy akkor az úgy rendben volt, de hát azért azt tudomásul kell venni, hogy fejlődik a világ, fejlődnek a sporteszközök is, és most itt azért itt Csepelen is minden olyan eszköz, amire szüksége van a sportolóknak, az a rendelkezésükre állnak.
2: Miért pont a kézilabdát választottad? Ez volt ott a fő sportág Marosvásárhelyen?
3: Nem, ez úgy volt, hogy én még gyerek voltam, és a tévé közvetítette a román férfi válogatottnak a VB döntőjét, tehát akkor még a Krisztián Gácu kicsit bírtalan, ők alkották, ez Pena volt a kapus, és engem annyira megragadott, ott néztem, fekete-fehér tévé volt, és néztem, és tetszett, a dinamikus volt, futottak, ugrottak, dobálták a labdát, tehát nekem már ott megfogott ez a dolog, és akkor én úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha én ezt úgy kipróbálnám, de hozzáteszem, hogy én emellett pingpongoztam, tehát asztali teniszeztem, kosárlabdáztam, fociztam, tehát úgy mindenféle sportban úgy tornáztam, volt egy nagyon tesi tanárunk, és ez nagyban köszönhető annak az ő szemléletének, hogy belevitt minket. Tehát én falun születtem, ott nőtt, tehát egy nagyobb község, tehát nem is olyan kis falu, de akkor is. Tehát a testnevelő tanárnak az egyénisége, a személyisége nagyban meghatározta azt, hogy bennünket a sport felé irányított, és ott inkább ott hasznosan töltöttük el az időnket, mint hogy csavarogtunk volna, lógtunk volna.
2: Otthon nem kellett segíteni a háznál, tudtam mellette edzeni?
3: Dehogy nem. Hát szüleim kereskedők voltak, tehát én egy kereskedő családban nőttem föl, és rengeteg munka volt a ház körül, és akkor azért úgy igyekeztem, hogy a rám szabott feladatot minél előbb befejezni, hogy akkor el tudjak menni a sportpályára. Hát ez nem mindig sikerült, mert volt, amikor egy kicsit később mentem haza, és akkor nagyon tartottam attól, hogy most akkor, hát hogy azért anyukám elég szigorú, vagy hát elég szigorúan nevelte bennünket, de azért jutott idő mindkettőre, de tényleg nagyon sokat kellett dolgoznunk otthon is.
2: Akkor nem voltatok ilyen sportos család?
3: Nem igazán. Anyukám annak idején a suliba valami, nem tudom milyen ronylabdával dobálták a labdát, akkoriban még az volt. Édesapám meg ő tekézett, és tekebajnok volt, tehát azért hát ha valami kötődésem van, akkor így a sporthoz ilyen téren van. Viszont a versenyszellem az úgy nálunk a családban az nagyon meghatározó volt, tehát igaz, hogy anyukám nem sportol, de neki kellett a legszebb kertjének lenni, a legszebb virágainak, tehát mindig arra törekedett a tökéletességre, úgyhogy, és mi négyen voltunk testvérek, tehát ez a versenyszellem mindig megvolt, hogy ki az ügyesebb, a jobb, tehát azért volt egy kis verseny is köztünk.
2: Többiek is kézilabdáztak, sportoltak magasabb szinten?
3: Nem, a testvéreim csak a suliba, tehát az iskolában, ami testnevelési óra volt, és akkor ott külön jártak például a bátyám focizni. A nővérem egyáltalán nem sportolt, tehát ő utána is elvégezte a közgazdasági egyetemet, meg könyvvizsgáló könyvelő, tehát ő a sporthoz, tehát a kézilabdához sem nagyon ért. Mindig szoktunk poénkodni, hogy amikor megnyertük a Dunaferr 1999-ben a Beket, mert akkor bajnok Európa kupája volt, és hazamentem, és mondtam neki, hogy hát nem is gratulálsz, és azt mondja, hogy hát mondom, megnyertük a Beket. Azt mondja, de hát a múlt héten is nyertetek. Hát mondom, igen, de az a Spari ellen volt, és az egy sima bajnoki volt. Tehát, hogy de mai napig ezzel szoktunk poénkodni. És akkor mondta, hogy hát, hogy na, gratulál, de hogy nézzem el neki, de ő a sportot annyira nem, tehát nem ért hozzá, nem is gyakorolta, úgyhogy...
2: Te viszonylag gyorsan befutottál, mert ha jól tudom, akkor már 15 évesen felnőtt csapatban játszottál?
3: Igen, tehát én említettem, ez egy nagy község ez a Mezőbánd, ahol én születtem, és 13 évesen bekerültem Marosvásárhelyre, és hát akkor volt két csapat a serdülő korosztályban, és hát én úgy az első csapatnak az utolsó játékosa lettem, amikor úgy elindult a bajnokság, és ez sikerült elaludnom, tehát nem értem oda az indulásra, és ezért a második csapatba kerültem. Viszont ennek az volt az előnye, hogy minden meccsen végig pályán voltam. Tehát lehet, hogy az első csapattal indulok, meg odaérek, akkor a fejlődésem, mert nem segítette volna annyira, mint úgy, hogy a második csapatban meg végig pályán voltam, mert hát, és akkor onnantól kezdve behívtak ilyen különböző területi kiválasztóra, utána pedig egy központi kiválasztó volt Bukarestben, és akkor így kerültem a korosztályos válogatottba, és fölfigyeltek, és a 15 évesen tényleg az NB1-es csapathoz kerültem.
2: Akkor már nagy jövőt jósoltak neked?
3: Hát én azt nem tudom, de az biztos, hogy én nagyon elszánt voltam, hogy én kézilabdázó akarok lenni. Én anyukámnak azt is elmondtam gyerekkorom, hogy én válogatott akarok lenni, tehát nem csak szeretnék, hanem akarok lenni. Meg hát még mondtam, hogy egy főiskolát is el szeretnék végezni, és anyukám mondta, hogy jó, aztán úgy abban maradtunk, és tényleg engem annyira megragadott ez a közeg, ez a sport. Én imádtam edzésre járni, és mondom, ez a versenyszellemet, ezt otthonról hoztam, tehát az, hogy ez a győzni akarás, és az, hogy megtegyünk mindent a sikerért, azt meg otthonról azt láttam, hogy a sikerért meg kell dolgozni kőkeményen, és hogyha megdolgozunk, akkor sikeresek lehetünk, és én ezt úgy próbáltam átvinni a sportba.
2: Mindig is átlövő voltál?
3: Igen, tehát már akkor, tehát még volt egy év alatt kb. 12-13, nem tudom hány centit nőttem, és hát ugye elég magas voltam, meg hosszú végtagokkal, tehát az átlövő volt az, ami, hát utána játszottam a irányító pozícióba, meg jobb átlövőbe, tehát a belső három pozícióba, de a bal átlövő volt az, ahol én elkezdtem.
2: Most, hogy így nézem a kezed, hát nem kicsi azért, hogy könnyen megfogtad a labdát.
3: Hát igen, ez egy előny, igen, tényleg. Meg hosszú, tényleg hosszú végtagjaim vannak. Ez azért előny, mert mindig arról álmodoztam, hogy de jó lenne, 182 centi magas lennék, 177 centi vagyok, de úgy gondolom, hogy mivel a hosszú végtagjaim vannak, ez kompenzálta, hogy azért a védők fölött azért el tudjam lőni a labdát.
2: Meg hát ruganyos is voltál.
3: Igen, elég atlétikus testalkatom volt. Annak idején végeztek különböző antropológiai felméréseket, és azt mondták, hogy ideális alkatom van a kézilabda játékhoz, tehát az, hogy a kézilabdázó legyek.
2: A Romániában tagja voltál az ifjúsági korosztályoknak, a válogatottaknak?
3: Hát, sőt, ott mindig előbb oda kerültem, tehát amikor 64-es korosztály volt a serdül, akkor én már oda kerültem, amikor ők ifjére lettek, tehát mindig 18 évesen már felnőtt válogatott voltam, sőt, szerintem, ha jól tudom, akkor még ilyen talán rekordokat is tartogatok, hogy a legtöbb szereplés, meg a legtöbb gól, pontosan azért, hogy ez a két év előnyöm volt, hogy előbb oda kerültem.
2: Milyen volt akkor a román női kézilabda?
3: Hát olyan vegyes volt, tehát ahhoz képest, hogy milyen tehetséges játékosok voltak, nem igazán sikerült egy olyan nagyon kiugró eredményt elérni. Volt, amikor azért pekünk is volt, amikor az olimpiára úgy jutott ki, akkor Csehszlovákia volt, hogy döntetet játszottunk, ha jól tudom, a hollandokkal vagy a németekkel, és a kapufáról bepattanó labdát

0: azért csak összegyűjtöttél.
1: Így van, hát ez 25 éves koromig, tehát akkor utána szültem. 25 éves koromig 130-ról szerepeltem a román válogatottban, utána pedig 2 évet ki kellett hagynom ahhoz, hogy a magyar válogatottba szerepeljek, és a magyar válogatottban 65 vagy 69 válogatottságom van.
0: Miért döntöttél úgy, hogy magyar válogatott akarsz lenni?
1: Az igazság az, hogy engem már korábban, még a Ceausescu idejében megkerestek a Vasastól, és szerették volna, hogy hát jövök Magyarországra, de akkoriban a KEK-ben a Vasas ellen játszottunk. De akkor ez ilyen bonyolult volt, tehát áttelepedni, tehát nem engedtek csak úgy simán ki, hogy akkor itt kézilabdázzak. És amikor ez a rendszer megdőlt, akkor megkeresett a Debrecen. Előtte fél évvel szültem a lányomat, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, tehát akkor belevágok ebbe. Tehát már korábban is voltak megkereséseim, és akkor éreztem úgy, hogy eljött az idő, hogy akkor váltanék, mert azért országot is váltottam, attól függetlenül, hogy magyar az anyanyelvem, magyar iskolába jártam, azért mégiscsak egy másik ország.
0: A család maradt kint?
1: Igen, és az igazság, hogy említettem, mi négyen voltunk testvérek, de nagyon, nagyon családcentrikus, tehát mi az unokatestvéreinkkel is, az első unokatestvére úgy nőttünk, mint a testvérek lettünk volna. Nagyon összetartó családunk volt. Például amikor oda kerültem az NB1-be Marosvásárhelyre, akkor egy sor, az az én családomnak megvásárolták a bérletet, és a nagynénémtől kezdve az unokatestvéreim, mindenki ott volt a mérkőzésen, és szurkoltak nekem. Vagy hogyha sokszor, amikor későn értünk haza, vagy Bukarestbe szállt le a repülő, akkor nem volt kérdés, hogy valaki értem jön, tehát hogy akár 200-300 kilométert is utaztak, mikor a nővérem, mikor a bátyám, tehát hogy nálunk ilyen nagyon összetartó család voltunk, és az az igazság, hogy sok fejtörést okozott ez a váltás, mert ők egy nagyon nagy erős támaszom volt a család, tehát hozzájuk bármikor fordulhattam, örömömben is, bánatomban is, és számomra ez nagyon fontos volt, hát mai napig is nagyon fontos.
0: Ott magyarként a román kézilabdában, a Ceausescu rendszerben nem voltak nehézségeid?
1: Őszintén szólva, mivel mi nem vittük be a politikát így a sportcsarnokban, meg az öltözőben, Marosvásárhelyen ott úgy nézett ki, hogy a fele csapat magyar volt, a fele román. Tehát ott beszélt mindenki a saját anyanyelven, a másik megértette. A román válogatottban ott azért román hárman voltunk, általában magyarok, a török Mari, a török Edit, meg én. És hát meg a Mozsi Éva, vagy akkor négyen. De semmiféle gondot nem okozott. Tiszteletben tartottuk egymásnak a hagyományait, az ünnepeket. Például ott a húsvét is van, amikor nem mindig ugyanabban az időben van a román húsvét, meg a magyar. De tudtuk, hogy akkor most a román húsvét van, akkor te tiszteletben tartottuk, vagy ők tiszteletben tartották, hogy most akkor nekünk egy héttel később, vagy nem tudom mennyi idővel később van az ünnep. Úgyhogy én szerintem semmiféle olyan dolog nem volt, vagy nem éreztették velem, hogy na most akkor én most magyar nemzetiségű vagyok.
0: És amikor megtudták, hogy váltasz, és Magyarországra jössz, és itt leszel majd válogatott, akkor sem próbáltak keresztbe tenni?
1: Hát volt egy edző, aki gyerekkorom óta edzőm volt, és Isten nyugtassa, szegényen meghalt. Szerintem valamiért nem biztos, hogy a legszimpatikusabb játékosa voltam, és ő került oda a felnőtt válogatotthoz. És akkor egy kicsit úgy megszakadt ez a történet, és mikor már átjöttem, akkor nem kerestek, és akkor én eldöntöttem, itt megkerestek, és akkor eldöntöttem, hogy akkor váltok. Tehát utána már nem volt kérdés, hogy visszamegyek-e vagy sem.
0: Persze, hát most könnyebb magyar állampolgárságot szerezni határon túl, mint abban az időben volt.
1: Igen, de nekem például a felmenőimnek, én rendelkezem, például a nagyszüleimnek magyar keresztlevelük volt. És amikor mikor átjöttem Magyarországra, akkor Debrecenbe igazoltam. És mikor én elvittem ezeket a dokumentumokat, tehát a magyar címerrel, pecséttel, mindennel, és akkor engem visszahonosítottak, tehát a nagyszüleim, meg a dédszüleim által, tehát engem, én nem új állampolgárságot kaptam, hanem engem visszahonosítottak, és erre megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, és mai napig is érzem ezeket a dokumentumokat.
0: Milyen volt a Debrecen élet? Más volt, mint Marosvásárhely?
1: Hozzá kell tennem, hogy Debrecen volt az első olyan profi klub, ahol tényleg profi körülmények voltak, az elvárások is olyanok voltak, úgyhogy ilyen szempontból nagyon

0: Nagyon, nagyon jó volt. Az elején egy kicsit nehéz volt így a család nélkül, már mind a szüleim, meg a testvéreim nélkül, de hát azért Debrecen nem volt olyan messze Marosvásárhelytől. Utána viszont, mikor Győrbe igazoltam, akkor az már egy kicsit nagyobb távolság volt, de addigra megszoktam a magyar kézilabdát, az itteni életet, minden. Tehát azért mondom, attól függetlenül, hogy magyarul beszéltem, azért csak egy országot váltottunk meg az elején. Inkább azt mondom, hogy hát volt, amikor lerománoztak, vagy menjek vissza Ceausescuhoz, vagy mindenki jöttem ide, az nagyon-nagyon fájó pont volt. Tehát én úgy gondolom, minden erdélyének, amikor lerománoztak, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. De amikor bekerültem a magyar válogatottba, amikor Laci bácsi beválogatott, és pályára léptem a magyar színekbe, onnantól kezdve érdekes módon ez a dolog megszűnt.
1: Debrecenben akkor egy jó gárda volt, ugye?
0: Nagyon. Tehát ott az EHF kupa döntőig jutott a csapat. Nekem akkor még nem volt épp meg a játékengedélyem, de nagyon. Tehát válogatott játékosok, nagyon-nagyon-nagyon, meg profi egyesület volt. A vezetőségtől kezdve Komáromi Ákos volt a vezetőedző, Köszner Vili volt a másodedző, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon profi klub volt.
1: Mennyit kellett kihagynod?
0: Úgy volt, hogy júliusban szültem, január 2-án jöttem át, 92. január 2-án jöttem át Debrecenbe, és hát ott már folytak a mérkőzések, tehát nem tudom, tehát én csak az EHF kupában nem szerepelhettem, viszont a bajnoki meccseken igen, csak az EHF kupában nem, tehát abban a szezonban nem játszhattam.
1: És a kislányodra ki vigyázott?
0: Egy nagyon kedves család, egy házas pár, tehát mai napig is Margit mama, meg Pityu papa, tehát 6 hónapos volt a kislányom, mikor átjöttünk, ott tanult meg járni, meg minden, és annyira imádták, mintha saját unokájuk lett volna. Tehát ilyen szempontból is olyan jó érzés volt, hogy lám-lám azért nagy segítség volt, mert napi 2 edzés volt, 2-szer 2 órás edzés, meg hát hétvégén a mérkőzés, meg a férjem is vigyázott rá, az úgy oké volt, de mind a kettő, tehát nem mindig tudtuk megoldani, csak mi ketten. Úgyhogy ott volt egy ilyen házaspár, és nagyon sok ideig tartottuk a kapcsolatot. Aztán Pityu papa, ő már meghalt, Margit már nem tudjuk, hogy mi van vele.
1: Ugye mondtad, hogy utána elmentél Győrbe, ez megint egy nagy váltás volt. Miért érezted úgy, hogy el kell igazolnod?
0: Hát ha őszintén el akarom mondani, akkor az történt, hogy megsérültem, és akkoriban hát a szerződésem szerinti juttatásokat az egyesület akkor úgy nem akarta kifizetni. És akkor egy kicsit úgy, hát ezt úgy zokon vettem. A másik dolog pedig megkeresett Banyus Attila, és nekem első percről kezdve nagyon szimpatikus volt, amit ő fölvázolt. Mai napig is nagyon jó a kapcsolatom vele. Szántó Anna is odaigazolt, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor így a bal oldal, akkor menjünk a bal szárny. És akkor belevágt. A legnagyobb gondom akkor az volt, hogy nagyon, nagyon messze van Győr. Tehát ez a nyugati határszélén, meg nagyon messze van Marosvásárhelytől. De mondom, Vanyus Attila annyira megfogott, amit mondott, ahogy fölvázolta. Hát azért akkor már úgy látták a Magyarországon is, hogy mire vagyok képes a magyar bajnokságban, mert azért más egy román bajnokságnak a stílusa, és más egy magyar bajnokságnak a stílusa. Úgyhogy, és akkor Győrbe voltam 4 évig.
1: Persze azért az a Győr még akkor nem volt olyan magasságokban, mint most.
0: Így van, és pontosan ezt vázolta föl Attila, és ezért is szerette volna, hogyha ezek a fiatal tehetséges játékosok mellé azért kellettek a rutinosabb játékosok, és nekem pont ez volt a szimpatikus, hogy azok a, hát akkoriban a Pálinger Kati, a Pinici Krisztina, a Kindli Gabi, hát én sorolhatnám itt a neveket, senkit nem megbántva, a Görbicani, de akkor még fiatalabb volt, tehát akkor még csak serdülő volt, de pont ez volt a lényege, hogy egy ilyen jó egyveleg legyen a Nagy Anikó, tehát Hoffmann Bea, hogy egy olyan jó egyveleg legyen, hogy a fiatalok és az idő, hát idősebb, rutinosabb játékosok, és hogy hosszú távon szerették volna, hogy ez a munkának a gyümölcse beérik, a fiatalok oda érnek majd, hogy magyar, tehát NB1-es játékosok legyenek, válogatott játékosok legyenek, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor váltok.
1: 4 évet voltál ott, az alatt beérett?
0: Én úgy gondolom, hogy rengeteg játékost adott meg, rengeteg válogatott játékost, tehát utána került oda a Kulcsár Anita, de mondom, ezeket a játékosokat, akiket felsoroltam, én szerintem igen, és nekem meggyőződésem, és most nem azért, hogy én elfogult vagyok a Vanyus Attilával, tehát az, hogy utána ez a Győr ilyen sikeres volt nemzetközi szinten. Jó, hogy kellettek hozzá a külföldi klasszisok, tehát a Lundétól kezdve a Lőkéig, a Amorimig, de az alapjai, ez onnan indult, és nem tudom, 10-15 éves munkának a gyümölcse érett be azzal, hogy tehát amikor elkezdték, és, de kellettek hozzá ezek a külföldi sztárok is, ez az igazság.
1: És ti mire vittétek, mi volt a legjobb eredményed ott?
0: Talán a negyedik hely volt a legjobb eredmény. A Magyar Kupába aztán a négy közé jutottunk, viszont amikor a Győr kézilabdázója voltam, akkor volt az a VB szereplésünk, meg az Atlantai Olimpia, és hát ha ezt úgy mondhatom, akkor választottak meg az év játékosának, ami számomra óriási dolog volt, és előző évben pedig a Magyar Bajnokságnak a gólkirálynője lettem. Tehát én úgy gondolom, hogy a csapat szinten nem tudtunk még érmet szerezni, mert azért egy fejlődés az egy hosszú idő, meg a fiatalok, hogy beérjenek. Egyénileg azért voltak olyan eredmények, ami azért úgy jól esett a lelkemnek.
1: Akkor voltál csúcsformában?
0: Hát nem tudom, tehát azért több ilyen csúcsforma volt, mert például azt néztem, hogy megnyertük a, nem tudom, 88-ban az első bajnoki címet, amikor 22 éves voltam, akkor még Romániában gólkirálynő voltam, meg nem tudom, 10 egész valamennyi volt az átlagom meccsenként, tehát az, hogy is volt 20, nem tudom, két meccs előttem 226 gólt, vagy valahogy így volt. Tehát az is egy nagyon jó időszak volt. De ha azt nézem, hogy hát amikor már nem voltam annyira fiatal, vagy tapasztaltabb voltam, akkor mindenképpen az az időszak, tehát ez a VB ezüst, főleg az olimpián, ott meg hát ott a magyar válogatott legtöbb gólját lőttem, tehát harmadik voltam a góllövő listán. És az nem helyezem a bronz elé, de megint egy annyi, tehát hogy mondjam, hogy úgy érzem, hogy nagyon nagy mértékben hozzásegítettem a csapatot, vagy hozzájárultam ahhoz, hogy megnyertük a bronzérmet. Tehát, hogy ezért is nagyon édes, meg nagyon kedves ez a bronzérem, meg hát egy élet munkájának a, én úgy gondolom, a csúcsa, hogy ez a három érem, hogy VB ezüst, a beket, amit megnyertünk a Dunaferrel, meg az olimpiai bronz, tehát az a mai napig, ha szomorú vagyok, akkor erre a három éremre gondolok, és elmúlik a szomorúságom, mert ezt mi megcsináltuk, megvalósítottuk, megnyertük, minden nehézség ellenére, ez csak rajtunk múlott, úgyhogy, és erre úgy büszke is vagyok, ha mondhatom azt.
1: Említetted, hogy ezekre büszke vagy, de akkor, amikor a világbajnoki döntőt elveszítettétek, akkor gondolom egy picit másképp éreztél, mert ott nagyon közel volt az arany.
0: Nagyon közel volt az arany, de ha reálisan nézzük, és említettem már korábban, hogy a cél az volt, hogy bejutunk a négy közé, de jó, csak aztán úgy menet közben megjött az étvágyunk, és tényleg úgy a siker lendített meg a hazai pálya, meg a közönség. De akkor az a Korea, az nagyon, tehát azok négy évig együtt készültek, nagyon egybe voltak, gyorsak voltak, jó kézilabdát játszottak, úgyhogy... Igen, az is, ahogy cseleztek, tehát elég sok gondunk volt velük, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ezüst, tehát szokták mondani, hogy aki az ezüst, az ilyen keserű, de nem, mi nagyon örültünk annak az ezüstnek.
1: Meg hát az olimpiai bronzérem mit nem adnánk ilyen eredményért, amikor a legutóbb harmadik volt Európa-bajnokságon a magyar válogatott, rögtön az év csapatának is választották.
0: Igen, és ha megnézzük, akkor a magyar bajnokságban azért sokkal kevesebb külföldi volt. A magyar csapatok viszont ott voltak a Bekbe, vagy hát igen, akkor még Bek volt, Kekbe, EHF-et nyert a Cornexi, a Fradi Keket nyert, tehát azért ezek a dolgok nem véletlenek, és ott akkor ezekben a csapatokban a magyar játékosok voltak a húzó emberek, és ezáltal volt egy erős magyar válogatott. Most ha megnézzük, most visszatérve a Győrre, nagyítóval kell keresni a magyar játékost. A Fradiban sajnos most már ők is ráléptek erre az útra, hogy mert aki most BL-t akar nyerni, magyar játékosokkal nem fogja tudni megnyerni, viszont ezek a külföldiek meg elveszik a magyar játékosoktól a lehetőséget.
1: Győrben ugye épült a nagy csapat, de mégsem maradtál ott. Jobb lehetőséget kínált Dunaújváros?
0: Hát ez volt a következő lépés, én ott már nagyon fontolgattam, hogy abba is hagyom, meg nem is, meg folytatom, meg hát azért nem voltam olyan nagyon idős, 30 éves voltam, és hát jött a Dunaferr ügyvezetője, Nyakacska Zsolt, hát ők azért ott magasra rakták a, a lécet. Tehát elmondták, hogy magyar bajnoki cím, magyar kupa, nemzetközi kupa, és hogy mindenképpen bennem gondolkodnak balátlövő pozícióba, és hogy ők, tehát olyan célokat raktak le elém, amire azért egy sportoló nem igazán tud nemet mondani, és úgy gondoltam, hogy szokták mondani, hogy viccesen van még egy jó éve, meg kettő rossz, és úgy gondoltam én is, hogy még van bennem annyi, hogy akkor azt a két évet bevállalom, lesz, ami lesz alapon, és hát nagyon jól döntöttem, tehát az nagyon jó volt, hogy ott mertem váltani, holott Győrben már arra is készültem, hogy esetleg, ha abba hagyom a kézilabdát, akkor edzőként gyerekekkel fogok foglalkozni, de hát ez egy olyan motiváló dolog volt, hogy úgy megint fölcsillant a szemem, hogy úristen, hogy bajnoki cím, tehát azért ezekre úgy nem lehet olyan könnyen nemet mondani.
1: Hát igen, ott egy remek gárda verbúválódott, ugye először EHF-et nyertetek, és akkor utána jött az ominózus évad, amikor megnyertétek a Beket. Hát azt a sorozatot nekem is volt szerencsém végig kísérni. Ott azért voltak érdekes mérkőzések.
0: Hát úgy volt, hogy először a Keket nyerték meg, akkor Laci bácsi volt az edző, és amikor én oda kerültem, akkor Zsiga Gyula került oda edzőnek, és 6 játékos érkezett velem együtt. Az első évben megnyertük az EHF-et, 100%-osan a bajnokságot és a Magyar Kupát, és akkor második évben nyertük meg a Beket, meg a, hát akkor a Szuperkupát, meg a, nem tudom, a Magyar Kupát, tehát az a két év alatt megnyertünk mindent, de ott egy annyira jó csapat volt, emberileg, szakmailag, a vezetőség, ahogy állt a dolgokhoz, tényleg minden feltételünk adott volt ahhoz, hogy mi csak az edzésekre, a mérkőzésekre, csak erre a feladatra koncentráljunk.
1: De hát ott azért minden poszton egy-egy klasszis volt.
0: Vagy kettő. Így van, tehát vagy kettő, és szerintem ott is azért jó volt így a fiatalok és az idősek egybelege, mert azért a rutinra is szükség volt, a tapasztalatra, meg hát a fiatalos lendületre. Rengeteget dolgoztunk, de hát hozzáteszem, hogy Zsiga Gyula volt az edző, és rengeteget dolgoztunk, de meg is lett az eredménye. És azt képzeld el, hogy az első évben annyira nyomasztott bennünket, pedig válogatott játékosok voltunk, ez az eredménykényszer, hogy talán az volt a legnehezebb, azzal tudtunk a legnehezebben megbírkozni, hogy nyerni kell, és ha nyertünk 5 gól, akkor az nem volt elég, hogy miért nem szép játékkal, meg, tehát olyan magasak voltak az elvárások, hogy néha ez okozott nekünk gondot, de megugrottuk és megcsináltuk, csak így visszagondolva, talán ez volt a legnehezebb feladat.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Ez a munka az megvolt, mert láttalak benneteket sokat futni a focipálya körül ott a Salakoson, tehát már a férfiak csak néztek, hogy nők hogy edzhetnek ennyit.
0: Igen, és ami fontos volt, hogy minden edzésen, tehát nagyon sok sikerorientált játékos volt, és minden edzésen az mindenki foci volt, hogy kézilabda volt, hogy indítás volt. Tehát egy indításnál azt mondta Gyula, hogy 6 gólt kell lőni, akkor az volt, hogy 6-ból 6. Tehát nem az, hogy kihagyunk egyet, nem, hogy nem. Ha azt mondta, hogy 10-et kell lőni, akkor megpróbáltuk a 10-ből 10-et. Tehát saját magunkkal szemben is nagyok voltak az elvárások, és annyira már érett játékosok voltunk, hogy tudtuk, hogy ilyen eredményt munkanélkül nem tudunk elérni. Tehát egymást is biztattuk, motiváltuk. Például a futás közben volt, amikor egyik játékosnak volt könnyebb a futás, akkor a másikat biztatta, gyerünk, ne, meg amikor a másiknak volt jobb napja. Tehát tényleg ez így volt, és így működött. És a pályán, a védekezésben is volt, hogy már annyira hullafáradtak voltunk, hogy már a lábunk összeakadt, és akkor mondtuk, gyerünk, már csak ennyi van, meg tudjuk csinálni, és ez nagyon fontos volt.
1: Kapusta nem voltál?
0: Csak a legelején voltam kapus, de aztán mondta az edzőm, hogy na jó, akkor túl nagyot dobok én a labdával ahhoz, hogy kapus legyek, úgyhogy hát nagyon rövid ideig voltam kapus.
1: Azért kérdezem, mert emlékszem egy olyan esetre, hogy még Bulat Anita nagyon fiatal volt, és valami dobópárbajt játszottatok itt a kihívásokról, és mondtad, hogy beállsz a kapup, és megfogsz 5-ből 4-et neki.
0: Így van. Hát igen, én imádtam a sportot, minden, ami sport, ami labda, amit ütni lehet, dobni, rugni, minden. Tehát én nekem az életem úgy, nem tudom, szerintem valószínűleg erre születtem. És ez mindig megadta nekem. Mondták, hogy könnyű nekem, mert hogy én azt csinálom, amit szeretek. De hát azért nem volt mindig ez könnyű, csak annyira szerettem, hogy ez mindig átlendített a holtpontokon, a nehézségeken, a sérüléseken például.
1: Tehát, volt azért?
0: Hát volt. Például a bal térdemet 4-szer műtötték. Tehát az egyiket az már a végén volt, mikor már abba hagytam, és egy ilyen kitisztították a térdem. De azért azt viseltem a legnehezebben, tehát alig vártam, hogy visszamenjek a csapatba, tehát én igazi csapatember voltam, és alig vártam, hogy visszamenjek, és ott lehessek a csapattársaim között, és edzésen, és velük edzhessek.
1: Ugye sokan inkább nem is a döntőre emlékeznek a Bekben, hanem a Hipó elleni mérkőzésre a jégcsarnokban. Neked az hogy van meg?
0: Hát nekem megvan, tehát tudni kell, hogy azokon a mérkőzéseken a Radulovicsból nem vett részt, mert fájt a térde. Már a kinti meccsen is hát nem minimális előnyre, tehát 4 gólra tettek szert, tehát az első fél idő végén volt 2 gól, aztán még hozzáraktak 2, tehát 4 gól volt összesen az előnyük. És úgy képzeld el, hogy voltak ki a csarnokban, tehát ott még volt hátra nem tudom hány perc, de 2 volt közte, és volt, aki már elindult haza, mert úgy volt vele, hogy ebből már úgy sem lesz semmi. De azért mi nem úgy gondoltuk, tehát mi azért az utolsó percig, meg az utolsó esélyig küzdöttünk, és nem tudom, hogyha emlékszel, akkor azt a 7 méterest, ami kellett a hosszabbításhoz, az belőttem. És utána nem tudom, mi történt velem, azóta sem tudom megfejteni, viszont a 7 métereseknél meg kihagytam. De az volt a szerencsém, hogy a csapattársai meg belőtték. De az a 24., mert 24-20 volt az eredmény, amikor azt belőttem, akkor nem tudom, tehát vagy egy kicsit, nem tudom, vagy kiengedtem, vagy nem tudom, mert azért gondolod, ha azt nem lövöm be, akkor nincsenek 7 méteresek, akkor nincs semmi. Tehát ez óriási felelősség volt, és mikor bementem az öltözőbe, mondtam a lányoknak, elnézést kértem, hogy ne haragudjanak, hogy kihagytam, és akkor hát mondták, hogy ne vicceljek. Hát kellett az a 24. ahhoz, hogy egyáltalán miről beszélünk. Tehát ennyire jó csapat voltunk, hogy amikor valaki lent volt, vagy valami gondja volt, akkor a többiek rögtön így felemelték. És utána, amikor következett a döntő, akkor ott is jelöltem a 7 métereseket, ott meg nem hagytam ki egyet sem. És ott emlékszem, hogy volt egy 7 méteres, és tudtam, hogy ha én azt belövöm, akkor már nagy gond nem lehet, mert nekünk ott az X is jó volt Ljubljanában. És azt belőttem, és olyan, mert addig olyan, elég, mindig mondták nekem, hogy nem szoktam mosolyogni a pályán, de akkor úgy felszabadul bennem valami, hogy akkor ez most már úgy megvan.
1: Hát igen, régi szép emlékek ezek.
0: És most is.
1: Igen, a hazai mezőnyben viszont ott volt nagy ellenfélnek a Ferencváros.
0: Hát, ha ezt elárulhatom, akkor nem tudom, hogy publikus ennyi után vagy nem. Azt mondták a vezetőink, hogy bárkitől ki lehet kapni, egyedül a Ferencvárostól nem. Tehát, és amikor fölvázolták, hogy bajnoki címet kell nyerni, akkor tudtuk, hogy előtte 2 vagy 3 éven keresztül a Ferencváros volt a bajnokcsapat, és hát, hogy őket tőlük kell elvenni ezt a bajnoki címet, őket kell legyőzni, és annyira, tehát föl is készültünk, meg annyira motiváltak is voltunk, hogy tehát az első évben 100%-osan tehát oda visszavertük őket, és akkor egy kicsit úgy nekik is megroppant ez az imidzsük, hogy ők verhetetlenek, meg a hazai bajnokságban csak ők nyerhetik a bajnokságot, úgyhogy az is egy óriási dolog volt, hogy az első bajnoki cím. És mondom, hogy 10 év után nyerte megint bajnokságot, tehát itt Magyarországon.
1: Soha nem hívtak a Fradiba?
0: Nem. Nem.
1: Akkor így bosszultad ezt meg, hogy nyertél ellenük. Egyébként abban a csapatban sokak szerint jóval több lehetőség volt még, nem csak ez a Bek győzelem. Ott mi volt az oka, hogy ez nem ment tovább, nem folytatódott ez a sikerszéria, pénz elsősorban?
0: Nem. Én szerintem ott kicsit kicserélődtek a játékosok, volt egy-két igazolás, és szerintem ott felborult az a nem is tudom, harmónia, ami ott volt a csapatban. Én szerintem egy idő után a játékosok és az edző között is azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak elfárad ez a munkakapcsolat. Tehát egy idő után, és szerintem ezek a dolgok így összeadottak, és emiatt lett vége így ennek a történetnek.
1: Nem tudom, igaz, amit hallottam, hogy a 25. évfordulót, azt nem is ünnepeltétek meg, nem jött össze a csapat?
0: A 10. évfordulót azt megünnepeltük, akkor még ott nagyon jó volt minden, de utána, hát voltak olyan személyi, hát nem tudom, konfliktusok, nem tudom, minek nevezzem, hogy mikor be akartunk szervezni ilyen találkozókat, akkor egyiknek ezzel volt a baj, a másiknak amazzal, tehát, és én ezt nagyon sajnálom mai napig is, mert én mindig is próbáltam így szervezkedni. Sajnos legutóbb, mikor Misikének voltunk a temetésen, akkor is mondtam, hogy azért csaj...
1: Bába Mihály volt a masszőrötök.
0: Igen, hát ő is nagyon fontos része volt ennek a csapatnak, meg ennek a teamnek. Hát valahogy így eltávolodtunk, amit én nagyon sajnálok személy szerint.
1: Mikor gondoltad úgy, hogy na most már akkor nem csak tervezgetett, hanem itt a vége?
0: Nekem sajnos ugye az egészségem közbeszólt, tehát említettem, hogy a térdemet akkor háromszor műtötték, és azt mondták, hogy olyan fokú porckopás van a térdemben, hogy tehát olyan a térdem, hogy 60 évesnek. És akkor egy kicsit megijedtem, tehát a szívem és az eszem szerint még szerintem még játszottam volna, de tehát akkor már 33 voltam. Mert egyszer abba hagytam, aztán visszahívtak, mert akkor nem úgy ment a csapatnak, de rájöttem, hogy ezt nem lehet így csinálni. Tehát azt a terhelést már nem bírtam, felkészülés nélkül meg nem tudtam olyan teljesítmény nyújtani, és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk, tehát ilyen levezetni sem mentem sehova. És viszont én előtte már készültem arra, hogy szeretnék edzősködni, tehát a gyerekekkel foglalkozni, aztán rengeteg tapasztalatot átadni, amit én is átéltem. Meg hát nekem ez a, úgy látszik, a kézilabda iránti, nem tudom, szerelmem vagy szeretetem, ez a mai napig kitart, mert én nem tudom, jól érzem magam, mikor bejövök a sportcsarnokba. Mikor Kisvárdán dolgoztam, akkor bementem a csarnokba, és mondtam a kollégának, a Dévényének, mondom, hogy nem tudom, nekem olyan jó kedvem van. Azt mondja, igen, mert itt vagy a csarnokba. Tehát, hogy nekem ugye ez az életem valószínű. A kézilabda, hál' Istennek nagyon sok szép eredményt értem el, sokkal többet, mint amit úgy valaha álmodtam gyerekkoromban, hogy azt szerettem volna, hogy válogatott legyek, de az, hogy ilyen eredményeket fogok elérni, azért az csak még a legszebb álmaimban is, csak ilyen rózsaszín álmaimban gondoltam volna.
1: Azt mondtad, hogy akartál válogatott lenni, meg főiskolát akartál, az is meglett.
0: Igen, meglett, hál' Istennek az is. Hát büszke vagyok erre. Én szerintem... Hát említettem itt a maximalizmust, hogy az ember belevág valamibe, akkor úgy voltam ezzel is, hogy ha edzősködni akarok, akkor ne az legyen, hogy jaj, fussatok, mert én is futottam annak idején, vagy futni kell edzésen, hanem azért szerettem volna ennek egy kicsit jobban tanulni, és nem csak ezt a részét, tehát az edzés elmélet részét, a biokémia részét, az anatómiai részét, tehát hogy azért, hogyha oda kerülök, akkor azért tudjam, hogy mit miért csinálok, mikor, mire van szükség, úgyhogy én ezt úgy komolyan is vettem, hogy elvégeztem a szakedzői.
1: Hát tudtad alkalmazni, mert hogy szépen ívelt fel a pályafutásod, voltál klubcsapatnál, voltál utánpótlás válogatottaknál, na meg a felnőtt válogatottnál is.
0: Igen, ez így igaz, és azért jó ez így, hogy annak idején Zsiga Gyula javasolta, hogy nem baj, hogyha edző elkezdi lent az alapoknál, mert akkor, hogyha minden lépcsőfokot megjárunk, mert mindig más fogunk tapasztalni, és annál jobb edzők leszünk. És én szerintem úgy gondolom, hogy hát most nem tudom, szerénytelenség nélkül, de hogy én úgy gondolom, hogy jó munkát végeztem edzőként, tehát sok mindent át tudtam adni a tanítványaimnak. Akik vevők voltak rá, és akik komolyan gondolták, én úgy gondolom, hogy át tudtam adni dolgokat.
1: A csúcs az a nemzeti válogatott volt?
0: Az mindenképpen az volt. Sokan megkérdezik, hogy hát a vége az nem a legszebben alakult, mert hogy nem jutottunk ki a VB-re meg az olimpiára, de azért talán egy kicsit túl korai volt ez a felkérés, mert akkor tök szép eredményeket értünk el a Békés Csabával, meg az utánpótlás válogatottnál, ahol dolgoztam, tök szép eredményeket, meg rendben volt minden. Talán egy kicsit túl korai volt a felkérés, meg talán, hát van, amikor az ember úgy jó időben van, jó helyen, és van, amikor meg nem. Meg van még ez a szerencsefaktor is, az életben is, meg a sportban is. Én úgy gondolom, hogy ott nem voltam a legszerencsésebb, amikor a válogatott élére kerültem. Tehát azért ott, ha visszaemlékezünk, akkor a Győr pont nem jutott be a Final Four-ba, ahol Fradi megnyerte a keket. Azért ott voltak ellentétek, amiket úgy nem igazán nem kerültek a felszínre. Biztos, hogy az is, hogy de ilyen szinten lehetett volna egy kicsit több tapasztalatom. Tehát én nem a Győr meg a Fradiból jöttem, hanem akkor éppenséggel Békés Csabáról. Tehát sok összetevője volt ennek, a sérülések is azért meghatározták, hát Görbica Linda két világversenyen nem volt. Mikor visszajött, akkor nem úgy alakultak a dolgok. Tehát de arra mindenképpen büszke vagyok, hogy ezt elvállaltam. Sokszor megkérdezték, hogy ha újra ez lenne, és tudom, hogy mi a végkimenetele. Én úgy gondolom, hogy akkor is igen mondanék. Tehát ha egy ilyen alkalom az életben talán egyszer adódik, és egész életemben ezért dolgoztam, hát úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen el kellett vállalni.
1: De nagyon picin múlott a németek ellen, volt talán a VB-selejtező, és nem sokon múlott ez a kijutás.
0: Ez így van, a kinti meccsen még vezettünk is, meg fél időben is vezettünk, aztán úgy valami elfogyott, eltörött, nem tudom, és a hazai mérkőzésen ott már nem tudom, tehát én azt mondtam ott, Sultaki a fejemhez vágta, hogy a két mérkőzés alapján, vagy a kinti mérkőzés alapján alapozzuk meg a továbbjutás lehetőségét. Tehát úgy is próbáltam cserélni, hogy frissíteni. Ezek a játékosok keket nyertek, a Fradi, a BL-be játszott a Győriek, tehát nagyon nagy terhelést kaptak. És én azt próbáltam, hogy hát persze, hogyha lehet nyerni, akkor nyerjünk, de ha esetleg nem úgy sikerül, hogy a feltételét teremtsük meg annak, hogy a két meccs alapján tovább jussunk. Aztán volt, aki ezt úgy másképp értelmezte, hogy én nem feladtam egyáltalán, de kint is, ha lehet nyerni, hogy ne nyernénk. De nem úgy sikerült.
1: Csalódott voltál nagyon?
0: Az nem lehet elmondani szavakban, hogy mennyire csalódott voltam. Én nem tudom, én a tükörben néztem, meg levontam a megfelelő következtetést, azt nem tudom, a játékosok hogy voltak ezzel, mert azért ők egy kicsit ott nagyon könnyen tovább léptek, és akkor megtaláltuk a bűnbakot, a Máté Fiesztert, a szövetségi kapitányt, holott a pályán azért, mint tudjuk, azért a játékosok vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy ember felelőssége, ez így több, ez mindenkinek a felelőssége.
1: Ez megtörte az edzői pályafutásodat?
0: Akkor úgy gondoltam, hogy többet soha nem fogok edzősködni, tehát úgy voltam vele, hogy soha többet, és utána akkor alakult Dunaújvárosban ez a kézilabda akadémia, és akkor a Radurovics Bojana hívott vissza, hogy menjek, és mondtam neki, hogy még a csarnok felé sem szeretnék menni. Szóval addig rágta a fülem, hogy menjek, mondtam neki, elmegyek, tartok két edzés vagy hármat, és ha olyan, akkor megmondom, hogy elvállalom vagy nem. És ezután saját magamnak akartam bebizonyítani, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra, vagy nem, és akkor elvállaltam ezt a munkát az akadémián, és akkor a következő évben hát három felnőtt játékossal, a Ferling Dettivel, a Gáspár Gabival és a Takás Dusival, a többi a saját nevelési fiatal volt, elvállaltuk az NB1-et, mert akkor ott valami, nem tudom, megváltozott a csapat vezetősége, vagy a neve, vagy valami volt, és mivel 11 csapat nevezett csak az NB1-be, tehát mi úgy gondoltuk, hogy indulunk majd NB1-B-be, meg valahol alulról elkezdjük, és akkor fölajánlotta a szövetség, hogy hát hogy ne legyen csonka a bajnokság, hogy akkor 12. csapatként vállaljuk el. Hát mi úgy gondoltuk, hogy bátrak vagyunk, bátrak ki a szerencse, belevágtunk, és ott csak azért vállaltam, és saját magamnak be akartam bizonyítani, hogy ez tényleg alkalmatlan vagyok, vagy alkalmas vagyok erre a feladatra. És akkor ősszel csatlakozott hozzánk a Bódi Berni, akkor 8. helyen végeztünk a bajnokságba, és a következő évben jött leigazultuk a Bulatanidát és a Vince Melindát, és a bronzérmen játszottunk az Érdel. És akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor lehet, hogy csak van valami közöm ehhez a szakmához.
1: Hát igen, a Dunaújváros megjárta a magasságokat, mélységeket, most éppen megint a mélység fele halad. Ezt hogy éled át?
0: Hát, meg őszintén mondom, hogy én ezt nagyon sajnálom, mert én úgy gondolom, én oda tartozom. Tehát én Dunaferes vagyok, mondhat bárki, van, aki fradista, van, aki győri, de oké, kézilabdáztam 4 évet Győrbe, de én Dunaferhez tartozom. És nagyon-nagyon sajnálom, és nem igazán tudok, az a baj, mikor az ember tehetetlen, és nem tudunk mit tenni. Most úgy hallottam, hogy talán az utánpótlás megmenekülik, most mielőtt ideértem, akkor hallottam ezt a dolgot, viszont ott a felnőtt csapatból már vagy 11 játékos eligazolt, én szerintem ők már menthetetlenek, tehát az, hogy NB1-be szerepeljenek, lehet, hogy most végigcsinálják az ifjúvel azért, hogy nem tudom, de legyen különböző szankciók, így van, legyenek különböző szankciók, de attól tartok, hogyha most ez a csapat kiesik ott az NB1-ből, akkor úgy, mint a fiúk egy idő után, nem tudom, ha nem is szűnnek meg, de ezen a szinten nem fognak kézizni. Én azt tudom, hogy a város vezetése is azért nem igazán kézilabda párti, ha mondhatom ilyen finoman, tehát nem igazán támogatják a sportot, pedig ez egy nagyon jó nevelőegyesület volt, nagyon jó hely volt, az emberek imádták a kézilabdát, kijöttek a meccseinkre utána is, tehát Én őszintén mondom, hogy nagyon sajnálom.
1: Igen, hát nehéz dolgok ezek nyilván. Volt egy időszak, amikor még visszaálltak a régi játékosok is, hogy egyáltalán te is játszottál akkor?
0: Nem, akkor a Böbék voltak, és a Böbe meg azt hiszem az Obiszanit állt vissza, hogy megmentsék, pontosan emiatt, hogy nekik is szívügyük volt ez a csapat, tehát ez egy olyan jó hely volt, olyan jó volt. Hát mondhatom azt, hogy a város nem a legszebb város így Magyarországon, de nagyon jó volt ott sportolónak, egy olyan sportélet volt. Volt, amikor 6 csapat volt, bajnok csapat volt, mikor mi megnyertük, azt hiszem a Beket nyertük akkor, és ott ünnepeltünk a Városháza téren, meg ökörsütés volt, tehát nagyon szerettek bennünket, nagyon jó volt ott Dunaújvárosban kézilabdázónak, vagy sportolónak lenni, nem csak kézilabdázónak.
1: És ugye most meg itt ülünk, mint ahogy kezdtük a beszélgetést, a Laurenc László sportcsarnokban, itt dolgozol, itt milyen terveid vannak? Itt is szeretnéd mondjuk, hogy a felnőtt csapatok is NB1-be játszanak?
0: Hát én úgy gondolom, hogy most még per pillanat azért az NB1-B, hát itt a nagy hangsúly az utánpótláson van. Tehát azt szeretnék, ha minél több gyerek sportolna itt nálunk.
1: Sok gyerek van?
0: Sok. Tehát van 8 lánycsapat, 8 fiúcsapat, most népszerűen nem tudom, 200 valamennyi, de gondolom, majd el fogom mondani, hogy mennyien vannak, és itt a legfontosabb az, hogy fejlődjenek, és tudjuk, hogy mi nem fogjuk tudni őket megtartani. Tehát itt Budapesten eleve sok NB1-bis, meg NB1-es csapat van, hát NB1-bis itt a Sziget-Szent Miklós is, aki nagyon közel van, de NB1-es csapat, és ahogy felfedeznek egy tehetséges gyereket, akkor el fogják csábítani. De nekünk az a feladatunk, hogy azok a gyerekek, akik itt vannak, a legjobb képzésben részesüljenek, a legjobb feltételek mellett tudjanak versenyezni, mert ez szolgálja az ő fejlődésüket. És én teljesen, hogy mondjam, a jó érzéssel jövök ide, mert nagyon jó úton haladunk, jók az eredmények, azt mutatják, fejlődnek a gyerekek, úgyhogy teljesen rendben van itt Csepelen minden.
1: Vannak még olyan álmaid, hogy újra felnőtt csapat, vagy netán válogatott?
0: Nem. Tehát ha mondhatom azt, hogy én most nagyon boldog nagymama vagyok, van 2 drága unokám, egy 3,5 éves, hát mind a 2 unokám fiú, tehát a nagyobbik unokám Gergő 3,5 éves, a kisebbik unokám Marci 4,5 hónapos, és hát azért szeretnék most már minél több időt velük tölteni. Hát valamint az egészségemmel is egyre többet szeretnék foglalkozni, mert azért ez a 20 év élsport, ez azért hagyott némi nyomot maga után. Azért most úgy érzem néha, hogy mikor a hátam fáj, mikor a vállam, mikor a térdem, mikor, attól függ, mikor mi fáj. Úgyhogy nekem már olyan ambícióim nincsenek is. Viszont itt, hogy a fiatal tehetséges edzőket mentorálni tudom, segíteni tudok nekik, teljesen kielégíti. Vagy néha, hogyha esetleg edzést kell tartani, ez nekem bőven elég, de nekem már nincsenek ilyen álmaim.
1: A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy 60. életévedet töltött be, de amikor bejöttél ide a csarnokba, azt mondtam, hogy rég találkoztunk, de semmit nem változtál.
0: Na, köszönöm szépen. Próbálom így kondiba tartani magam, ha mondhatom. Tényleg úgy odafigyelek, hogy ne szaladjanak el a kilók, mert azért azok is ugye el szoktak szaladni. Épp a múltkor a dokinál voltam, kaptam egy ilyen szurit, és mondta, hogy mondom, mindjárt 60 évesek, azt mondja, hát pedig nem igazán látszik, mert nagyon pörgős, hát tényleg ilyen pörgős vagyok még mai napig is, meg a 2 kis unokámra is, azért, amikor kimegyünk a játszótérre, akkor ott velük jól el vagyok, eljátszogatok, úgyhogy hát úgy próbálom fitten tartani magam.
1: Szeretnéd, hogy belőlük kézilabdás legyen?
0: Én azt szeretném, hogy sportoljanak. Az, hogy milyen sportot, ez most már nem szólunk bele, van neki anyukája, ő is kézilabdázott, a lányom, apukája, majd ők eldöntik. Azt viszont mindenképpen szeretném, hogy sportoljanak, és akkor ők majd eldöntik, hogy milyen sportágat választanak.
1: Teszter, akkor istenértesen sokáig jó egészségben.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Dr. Béres! My name is Victor, you can take a

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák árifi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: We could dance all night.
1: Egy picit még ki kell bírni.
2: Különleges pillanatok, közös élmények. A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen. Ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük, természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van velünk két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
3: Jó napot kívánunk, sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
2: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
3: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem. Tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
2: Uh-huh. Mármint a ti angolok elleni meccset.
4: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
2: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
4: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe, én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg a maga a világbajnokság is, úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
2: Ó, hát akkor nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdte, kérlek.
3: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk, és ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-adikok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középsorna nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk. Tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
2: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
3: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk, és hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
2: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
4: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
2: Uh-huh. A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
4: Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
2: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
3: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabbul rangsoroltként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján, ezért mi 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt, a Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országa, az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
2: Uh-huh. István?
4: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berúgdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
2: sokan... Három közül te vagy a legfiatalabb, igen.
4: Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30, közelg a 30, mert nem...
2: Nehezebb a regeneráció?
4: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha reggel.
3: De érettebb a gondolkodás, de Pista, igen, ezt is
4: de,
3: látjuk.
4: Azért. De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább ésszel, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó. Uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása. Majdnem mind nekem. Viccet félretéve vannak nehéz pillanatok. Nekem például az első ilyen nehéz az első három meccs után volt. Ugye a brit meccs után volt két pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott utána azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
2: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt két pihenőnap, volt két pihenőnap a britek elleni győzelem után és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szirasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom a játékosok mivel töltötték ezt a két napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a két nap pont hátrány volt?
3: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőség nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt, és ők még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó. Bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valóban máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
2: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
3: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz. És azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21 harmadát a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13 harmadra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
2: Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a fő meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia nem. Például, nem?
3: Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van 4 mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van 2 nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország, hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel, nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorong válogatott soha, és még 2 mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
2: Játékosként?
4: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt 3 pont, mindig volt elér, tehát mindig meg volt a 3 pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy 2 meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz 7 mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, vagy hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenünk, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz, tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
2: Tisztelet?
4: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás, hát most érted a...
2: Példaképek ellen játszol?
4: Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkoló vagy, meg nem, te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, hogy valami mellett, hogy lehet, Zsolt, többet nem találkozol vele.
2: Terbucs szóval... István, mint Taylor Swift, oké.
4: Tényleg.
2: De akkor ez is, ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok
4: bálára,
2: vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
4: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt jó. Taps. Tehát ez szép volt, jó volt.
2: Akkor ezen is tényleg
4: vannak ilyen, ezek ilyen belső információk.
2: Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
3: Fú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
2: nem
3: a biztos,
2: nevek,
3: a felét
2: mondjuk
3: kihagynám.
2: Egy ilyen létszámot
3: de,
2: mondj, vagy hány ember dolgozik
3: sokan,
2: ezért, vagy azért.
3: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országoké, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk, Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
2: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
3: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy és a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, hogy mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
2: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
3: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, vagy nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól, azért, mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
4: De én tudom vállalni, ha muszáj.
3: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
2: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
3: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással. Bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
2: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
4: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly is sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, ha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kiforhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a top országok készülnek egy hetet, játszanak két meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a top országoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokban. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
2: Jó ebben a válogatottban játszani?
4: Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
2: Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbócs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Vendégünk továbbra is Majoros Gergely és Terbócs István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnoksága témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, speciális a hangulat, tehát, hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
3: Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk. A finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby és ő. Csak ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna. Voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mivel a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük. Szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
4: Abszolút. Belülről is jó volt amúgy. Voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne. Csak az egyiknél nem voltak igen, de tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le. Tehát, hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük. Mondhatnia nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk 1-0-ra. Kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a bárka végsora, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországból, de magát a finn hokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba, úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
5: Megzavartad őket?
4: Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszol bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
5: Finnül hogy hangzik finnül. El, tudod még mondani?
4: Nukuitku hyvin, laiskainen.
5: Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
4: Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval
5: egy ők is tudják
4: szimbiózisban élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
5: Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
4: Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én, hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak, gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondhatni egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott. Uh-huh.
3: Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra ott, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, így saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.
5: Igen, két verességgel kezdtétek a világbajnokságot, ott álltatok, Bartalis István megsérült, és Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Piller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondoltad-e azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt, Krisztián, a felkészülés